0: van, mint van, szép házunk volt itthon Budapesten, hát sajnos semmit nem találtunk meg, és semmi nem volt. Utána nagyon-nagyon keményen meg kellett küzdeni nekünk is, gyerekeknek, de édesanyámnak elsősorban, mert édesapám többször ugye mind nyugatos, reakciós, nagyon-nagyon-nagyon nehéz körülmények között volt. Hazajöttünk, akkor csak hórukos munkába helyezkedhetett el. Ő is, aki a legnagyobb végzettsége volt, és a legnagyobb menő volt a királyi statisztikai hivatalba. Akkor vett, mint a hordároknak ez a kocsi, ez a kétkerekű. És akkor bútorszállítástól kezdve, gyümölcsszállításuk, akkor zöldségesekhez, és akkor mentünk, mivel le toltuk, meg költöztetés. Szóval borzasztó volt. Nagyon jó volt ez a keménység azért nekünk is ilyen tekintetben, de azért gondoljon bele, hogy fél cipőbe korcsolyáztunk. Egyetlen egyszer nem volt hosszú nadrágunk, kifújta a szél a lábunkat, mert volt egy Schweikart nevű srác, nagyon jó síelő volt a Schwab-hegyen. Azok el is mentek Németországba, mert oda tartoztak tulajdonképpen, és odaadtak a sílécüket félcipőre, az almaréten ott síeltünk. És hát kifújta a szél a lábunkat, és volt egy nagynénénk, aki ilyen nagyságos asszonyszerű volt, és nem lehetett káromkodni, meg nagyon csúnyán beszélni előttem. Jött a Mici néni, és akkor mondtuk neki, hogy Mici néni, mint tessék megnézni a láb, hogy néz ki a lábunk, kifújta a szél. Nem merte nekünk mondani, szólt édesanyámnak, hogy gyere csak. Mondd meg, hogy menjenek be a fürdőszobába, és pisíjék le egymás lábát. Én még a nyakát is lepisíltem a bátyámnak, és akkor ugye egy kicsit elmúlt ez a dolog. Kesztyű, meg ilyesmi, meg sapka, hát soha nem is, azóta se hordok abszolút ilyen dolgokat. Nagyon nehéz volt, ugye 47 után, mikor hazajöttünk, és hát korrektül, tisztességesen felnőttünk. A húgom az ugye kint született, ő neki szerencséje volt, mert német anyakönyvi kivonat, közben beleszeretett egy német családba, sövényházi, még a nevük is ott arra Sopron és környékéről valók. Egyszer mondták, hogy mennek el turistáskodni, adjak egy nagy bőröndöt nekik. Mondom, biztos, hogy azért mentek, hogy turistán, igen, soha többet nem jöttek vissza. De szerencséje volt, mert a srác is azonnal megkapta az állampolgárságot, és a húgom is megkapta. Na most itt ebben volt egy olyan dolog, ami érdekes, hogy húgom meg volt őrülve, hogy stewardess akart lenni mindenféleképp. És akkor volt a latabár lányoknak a lezuhanása, ugye az IL-18-al, és az anyám is megtudta, meghalott, és mondta, hogy öcsi, megy a húgod felvételizni, intézkedjél, ne vegyék föl. Hát intézkedtem is, hogy nem vették föl. De mondjuk ez egy ilyen dolog volt, hogy tényleg annyira akart, még egyszer-egyszer el tudott menni, aztán utána le volt állítva teljesen. Ezek ugye leléptek, kimentek, hát mindenük meg lett szépen, gyönyörűen kezdtek ott létezni. Lett két kislány. Most én nagyon ugrottam. Mi lett ez a két kislány?
1: Stewardess.
0: A Lufthansa-nál csak az óceánjáratokon megy ez a két lány. Ott is most már ugye kis gyerekek vannak. Tehát kicsit azért messze vannak, elég sokat jártam ki, főleg mikor már befejeztem a játékot, és akkor edző lettem, meg kapitány, akkor nagyon szívesen, szeretettel vártak, rengeteg német haverom volt, úgyhogy ilyen szempontból ez nagyon-nagyon jó volt. Mire ki akartam térni, hogy onnan a három kerületből mindenki az MTK-ba ment. A fiúk csapata volt az MTK. És apukám mondta, hogy öcsi, nem, MTK-ban nem, mert ott van a Sipos Feri, a világ legjobb középhát, hogy ez soha a büdös életben nem kerülsz be a csapatba.
2: Tüdőbecenével.
0: Igen. Egyébként óriási barátom lett, és nagyon-nagyon sokat köszönhettem a játékos pályafutásomhoz, ő rengeteget hozzátett. És akkor jött a Vasas. Elkerültem a Vasasba.
2: Ez véletlen volt?
0: Nagyon véletlen volt, de kerestek már egy center off, ott pontosan közvetlenül középhátvéd poszt volt, ugye center off, mert a Kontakarcsi abbahagyta, a többiek, akik ilyen idősebbek, az mind abbahagyták, és akkor nekem szerencsém volt, hogy oda tudtam kerülni, lépésről lépésre. Az volt a szerencse, hogy már akkor ifjúsági válogatott is voltunk, a Farkas Jancsi, aki a legjobb barátom volt, és együtt kerültünk oda 58-ba, a Vasasba. Az ifjúsági válogatottba egy nagy eredményt értünk el 60-ba Bécsbe, megnyertük az ifjúsági Európa-bajnokságot, és az adott egy löketet mindenfajta értelemre. Már engem is, akkor már hívtak a B-válogatottba, Faragótól kezdve a Szőcs Jancsi, Kovács Árom, Bödör Laci, Taliga, Salgótarjánból. Szóval nagyon sok jó játékossal kerültünk össze, és mind jobban és jobban kezdtünk mi is figyelni saját magunkra. De mondom, az eszünkbe nem jutott, voltak meghívások, hogy leléptünk volna, mert nagyon nagy lehetőség előtt álltunk, mert a Real Madrid hívott az Internacionálé, Jancsival együtt, a Farkas Jancsival.
2: Az ember vigasztalhatta magát azért azzal, hogy a Vasas az ugyanolyan jó csapat volt.
0: Igen, abban az időben nagyon, nagyon, és aztán később...
2: Hát miért menjek el, hogyha egy nagyon jó

0: Csapatban játszom.
1: Jó, de hát azért ez jó, nagy persze. Differencia volt anyagilag, minden. Nekünk azért szerencsénk volt, mert a Vasas az borzasztó rendes volt, mert ugye a lakás körülményeink nagyon rosszak voltak, és akkor már közelítettünk az esküvőhöz is minden, és a lakást kaptunk, állásunk meg volt, szóval a Vasas az nagyon-nagyon korrekt volt ilyen tekintetben velünk. Nem véletlen, hogy nem mentünk más klubhoz, akár hogy kikeresett meg, mert itt olyan, amit nem tudtunk és nem ismertünk, meg apukám se tudta, hogy olyan összetartozás volt, olyan baráti, pláne amikor bekerültem a csapatba, hát a Berendi, a Sárosi, a Kárpáti Béla, a Radu Jóska, Radu Csordás, két Szilágyi, akinek csóklomot köszöntünk, hogy kikérte magának, hogy hogy képzelitek, hát azért nem vagyok annyira öreg, szóval egy nagy társaság volt, amiről mi nekünk fogalma, meg a papámnak se volt fogalma, lehet, hogy ő benne járt az, hogy hát nem egy olyan csapathoz kell menni, ami nem nekünk való, már olyan tekintetben, hogy a politikai nézetek miatt, ugye, hogy nem mindegy. Hála Istennek, hogy tényleg így volt, és ezzel soha senki nem bántott, és nem kéjelektek, hogy ti kik vagytok, mik vagytok, hanem csak a futballon keresztül ítéltek meg. Tehát egy nagyon-nagyon komoly és nagyon jó csapatot. Aztán később során ugye olyan hírneveket szereztünk magunknak a Vasason keresztül Dél-Amerikába, ami kevés csapatnak volt meg, hogy hexagonál tornát nyertünk, meg oktogonál tornára kimentünk, a Pelékkel játszottunk egymással szembe, egy szállodában laktunk, nagyon nagy jó barátság volt közöttünk, szóval rengeteget hozott ezek a nemzetközi mérkőzések. Már akkor is, és most ez sokkal nagyobb volumenű ilyen tekintetben, és sokkal nagyobb eredményeket lehet elérni most egy kupa mérkőzésen, nem véletlen, hogy mindenki anyagiaktól kezdve minden, meg az átigazolásokat is már úgy szerkesztik, úgy csinálják. De mindesetre én mégis azt mondom, hogy annak az időszaknak nagyon-nagyon drukkoltunk a Puskáséknak, én a Kocsis Sanyinak voltam a drukkere, mert jó fejelt, és olyan hullámosra volt befésülve a haja, és akkor... Szóval jó, szép volt, gyönyörű volt, néha úgy mondom is, meg azért ráférne ezekre a fiatalokra, néha hát mondjuk az én csapatomnál azért mindig voltak beszélgetések, meg élményszerűen próbáltuk elmondani, hogy hogy megy ez meg a futások, hogy mennyit kell futni, meg mit kell csinálni. A csapatunk is jó volt, veretlenül nyertünk bajnokságot, nem is egyszer, és mondom, a szeretetteljes összefogás volt, és a Vasas ebbe verhetetlen volt. A barátság nálunk szent és sértetetlen volt.
0: Abban az időben, a 60-as évek elején, közepén, lehet mondani, hogy a Vasas uralta az NB1-et, hiszen 4 bajnoki cím volt, ott közte ugye a Győrnek, a Ferencvárosnak sikerült, és csak a 60-as évek végén kezdődött az Újpest nagy sorozata. A Vasas ezt az időszakot abszolút uralta a magyar labdarúgásban.
1: Teljesen, igen. Hát jó, mondjuk az, ahogy mi oda kerültünk, Ilovszky Rudi bácsi egy évvel előtte került fel az első csapathoz, meg még egy-két edző, akik azért nem teljesen odavalók voltak, de az, hogy egy Ilovszky volt az edzőnk, aki kegyetlen, kemény, és mindig mondtam neki, mindig büntetett, és rögtön pénz és minden. Mondom, Rudi bácsi, hát hogy van az? Hát ma én hátul őrzök mindent, elől meg a barátom, a Farkas Ancsi, és ha valami van, mindkettőnket büntet meg mindig, ütre-főre akkor a büntetések. Igen, azt tanulja meg, kedves Kálmán, mindig azt a lovat kell ütni, amelyik húz. Na, ez megmaradt nekem, hogy most már tudom, akármi van, meg akár De hát ez is jó volt a Rudi bácsi. Kemény volt velünk szemben, de igazságos, úgyhogy azok nagyon nagy dolgok voltak, és az eredmények is jöttek. Akkor azért nem ilyen átigazolások voltak. Lehetett, mert ugye Pál Laci-nak az idei igazolása, ugye hát az ott azért beleszólt a szakszervezet, persze, de nem külföldi játékos volt, hanem csak a magyar NB1-ből tudtál szerezni. Nagyon megnézték a Rudi bácsiék, akkor még utána volt próba, amikor ki oda kerültek, és akkor mi is elhúztuk az órunkat, a szánkat, hogy mi ezt hozták ide, de mit akar ez itt állunk, mert azért voltak ilyen dolgok, de alapvetően sokat jelentett, hogy a középerő kupa mérkőzéseink az mind nemzetközi volt, és abban is verhetetlenek voltunk, és pedig nagyon jó csapatokkal játszottunk, az olaszoktól volt egy csomó jó csapat, Atalanta, Róma, Inter, jó időszak volt az a magyar futballé, az edzések, ugye akkor kezdődtek a délutáni edzések, de amellett be kellett járni, 4 órás munkaidő kedvezményünk volt a 8-ból, és 4-et be kellett járni. És volt egy nagyon jó főnököm, Váci úton a Magyar Acél Árugyárban dolgoztam, Farkas Dezső bácsi volt a főnököm.
0: Esztergályosként?
1: Nem.
0: De a tanult szakma az?
1: A tanult szakmám az, az IHC-kkal együtt jártam a MON-ba. hanem egy ilyen Gyegó nevű gyártás előkészítő gazdasági osztály, ez volt a raktárnak a neve, és ott voltam. Hát ilyen raktáros féle, de mindig lejártam a műhelybe, ott nézelődtem. Mindig tetszett nagyon. De az igazság az, a momba volt igazi, mert a momba olyan esztergapadok és olyan fajta kis csiribeli dolgokat kell csinálni, hogy ott egy fogást a vérlő elnézti, akkor már véged volt, és akkor már botrány volt, hogy mi van, hogy van. De az is egy nagyon korrekt, komoly dolog volt. Olyan szakmai főnökünk volt, aki nagyon-nagyon értette. Jó oktató volt, és tudta, hogy futballisták vagyunk, mert a Vasasból voltunk hatan, itt a momba, és akkor még játszottunk a mom 3-as osztályú műhelyének a futballcsapatába, és az is egy óriási volt, akkor mikor már ki megtudták, hogy játszunk, mert még nem volt akkor a nagy dírdúr a nevünk után. Mikor megtudták, akkor már balléztak, hogy a miért játszhatnak itt Ihász, Kékesi, Farkas, Mészőj, 4-en, 5-en, 6-an ben voltunk a műhely csapatába. De az is olyan volt, vége volt, már mentünk be, Csősz utcába a TF felé volt egy kis vendéglő, és ott is az összefogás, összetartozás, mi nekünk akkor már volt 120 forintos kalóriapénzünk, meg ugye prémium, akkor meg tudtuk őket hívni. A másik, ami most egy kicsit talán valami ilyesmit láttam, az összetartozás. Mi akkor borzasztóan. Szóval nálunk akkor olyan összefogás volt, és ugye nagyjából mindenki tudta, ha kimész valahol futballozni, ha nem érsz el eredményt, akkor ne is legyen egy forint zseppénzed se, mert szétszednek a határon. De ha véletlenül valami olyat már letettél, akkor jó, rendben van. Ugye egyrészt Terpitka elvtárs volt a MLS főnöke, és a VAM parancsnokság szintén atya úristene. Na most nem eget rengető nagy dolgot, de tudtunk egy kicsit azért mindig olyan dolgokat hozni magunknak. Ahhoz, hogy ez meglegyen, hát azért az meg kell nyerni a meccseket. Mondom, összetartozás volt. Nekünk névnapok, születésnapok, meg egyebek, az mindig meg volt a csapat részéről.
0: De ez jellemző volt az ellenfelekkel is, nem? Egy kettős rangadó után, én ahogy tudom, ugyanúgy a Ferencváros, a Vasas, a Honvéd, vagy csak a Fradival? Újpest Honvéddal, nem?
1: Nem. Se az Újpesttel, se a...
0: Ez miért alakult így?
1: Nem tudom, ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert a Fradival semmi elkötelező dolog nem volt, de hát én elsősorban Rákosival és a Albert Flórival tartottam a nagy kapcsolatot, és a Jancsi is, mert a Jancsi tulajdonképpen a Vágyid utcában lakott, az köpése volt ugye a Fradi pályától, és ott a bátyja ott kezdett is játszani. A Jancsi az rögtön egyenesen Vasashoz került, valahol játszott egy ilyen egész kis uli-buli csapatba. De valahogy az volt, és azt hiszem, mi nagyon sokat beszélgettünk, meg jártunk együtt sok felé, és mindig mondta a Jancsi, te milyen rendes ez a bundzsák, te milyen ez a mahos. Elküldött a anyámba, pardon, de mégis azért, hogy oktatta, meg segítette. A bundzsák, mikor oda kerültem Vasasba, center a magas, vékony, és akkor valahogy passzolt egy labdát, és bal lábbal, és valóban elizéltem. Te itt akarsz játszani center a fut. Ezzel így taszajtod a labdát, nem szégyeled magad? Maradj kín, én akarod, kimaradok egy párat, rugok neked. Kimaradt velem, rugott is, még magamnak kimaradtam. Szóval volt ilyenre is figyelem. A mahos ugye az nagyon nagy szabadrugás rugó volt, és nálunk nem volt sípos, mert a sípos felé az MTK-ban az fantasztikus volt a szabadrugásai, és a mahos az meg bevágta, és akkor mindig mondtuk, hogy Feri bátyám, hát majd mi? Ne, hogy micsa itt, miért vagyok én itt? Mit akartok ti? Mondjuk ebben ő féltékeny volt. Aztán a végén átvettem ugye a 11-es rugásokat, azt a kerületbe is én rúgtam, fiatal srác létemre. Vasasba is egy bizonyos idő után, aztán a válogatottba is. Egyetlen egyszer hagytam ki franciák ellen, de megnyertük a mérkőzést itt a Népstadionba, de akkor valaki rüszkölt, vagy ugatott, vagy mit tudom, valami mivel zavart meg, és az megzavart. Nem tudott megzavarni, mert kint a Gilmárnak a brazil meccsen azért mertem rugni, és olyan eléggé magabiztosan, mert Dél-Amerikában vagy 5-ször berúgtam neki, és mindig integetett, hogy mezli. Akkor is megváltoztatni akartam, és akkor az utolsó 5-öt hátra léptem. Na, ugyanoda rúgom, és jó volt, hogy ugyanoda rúgtam, nem tudtam megfogni. És volt törődés egymással. Mi fiatal kis rácok voltunk, és nagyon sok a bundzsákék idősebb játékos, és majdnem ők mondták, hogy mit vegyél, mi az üzlet, amikor azt már autót tudtunk venni, ugye, mert azért nyertük a bajnokságot, hoztuk a Vámról, a Vámon keresztül is a dolgokat, tehát azért közelebb kerültünk mindenhez. Nekem egy pár rokonom kim volt, és azoktól kaptam az ajándékozási papírt, hogy adja, hogy ajándékozás. még kocsi az Opel, amit, az elsőt, amit kaptam, de már akkor is, hogy nekünk autónk volt, és azt is tisztelettel, meg ahogy a viselkedésben, hogyha valaki nem úgy viselkedett, már az öregek már rögtön állj meg, te, mit gondolsz, ki vagy te, vagy hogy van, szóval, és ez nem rossz indulatból van. Meg a másik az, hogy a közönségünk. Hát nem volt olyan sok, mint a Fradinak természetes, de imádták a szurkolók a Vasast, mert a Bundzsákékon keresztül a Raduj, a Csordás, az két Szilágyi, a hajtás volt, és nem ismertek elveszett labdát. Ezt meg belénk plántálták. Tehát mi ezeket meg kellett, hogy tanuljuk természetesen. És lehet ilyen vagány, olyan vagány, de a pályán, hogy valaki valami olyan dolgot csináljon. Nagyon jó iskola volt.
0: Amit kapott a labdarúgástól a Vasasban, a kerületben és a családban, mindezt hogy sikerült utána, vagy hogy tudta átültetni, átplantálni az edzői munkájába, meg amikor szövetségi kapitány volt?
1: Nagyon észnék kellett legyek, mert ugye mind a két fiam futballozott, illetve az egyik, mert a másik az kapus, az más megítélés, van a Kálmán, de a Géza, és ahogy engem neveltek, amilyen keményen, és ahogy mondtam, hogy mind a kettőnek, hogy ez egy olyan pálya, gyönyörű, itt akkor vagy csak jó, hogy a csúcson tudsz lenni. Tehát azért futballozni, mert most te kedveled, azt nem, akkor menj el pingpongozni, vagy teniszezni, vagy a futball az nem. A futball az egy nagyon-nagyon korrekt, kollektív játék, és hála Istennek, hogy én, ahogy megszenvedtem mindent, azt el tudtam mondani egy gyerekének, ugye, mert volt a brazil meccsen ez a válogatottban a vállammal ez a dolog, ez borzasztó, ez mai napig is, amiket értem, az a fájdalmaim voltak, azt hittem, hogy végem van, és nem tudunk vele mit csinálni. Vagy volt a szemoperációm Torinóba, fejbe rúgott a Hitchens, aki pedig egy jó haverom volt, egy center csatár Angliából, és a Torinóban játszott, és az fejbe rúgott, szétszakadt a könycsatornám, ez a bal szemem, és ezt operálni kellett, de hál' Istennek megúsztam. Akkor volt a kezemmel, ez 11 hétig volt gizbe, ez a navikuláre csonttörés, és hát az Ilovszkit ismerik el, hogy bajnokságra álltunk, és mondta azt, hogy a Kálmikám, van egy ortopédista barátom, és elmegyünk holnap oda. Miért? Mit akar csinálni? Ha majd meglátjuk, hogy mit tud. Eddig volt egy ilyen, csináltak egy ilyen tokot, abba beletették, és akkor ilyen föntről így le volt szíjjal. De gyönyörűen meg volt csinálni, és akkor be volt bandázsra hozva. És 11 hétből az első hetet nem játszottam, a többit az végig minden ebből. Bajnokságra álltam.
0: Nem lehetett hiányozni.
1: Nem lehetett, és akkor az újpestiek vizettek, hogy a Mészőnek, mert mi hosszú dresszbe kellett játszani nyáron, hogy ne lássák, hogy mi van. És játszottunk a Partizán ellen, középpörök kupa mérkőzést, és hát ugye nagyon sok jó haverok voltunk közöttünk, egymással minden, és akkor volt egy ilyen kis, aki jött oda, és Mészöli, Jementi, Bogáti, Picsú, már is itt kezdett izenni. Igen, mondom, majd kapsz olyat a fejedre, hogy aztán megnézted, hogy jött a szöglet. Ez egy ilyen alumínium blokkba volt benne. Na, adtam neki le a földre. Arbitro, Arbitro, Mészöli, és kezdte ott izenni. Álljon föl, na, de azt tudom, többet nem lehetett csinálni, mert akkor már kezdtek figyelni, és mindenki nézte, és fogták, mint a boxolók, na, megfogta a kezemet. De hát akkor már csak két hét volt hátra, akkor már valahogy kibírtuk. Vagy akkor nem is tettem már rá, hanem csak bandázs volt. A bandázs azt meg megfogta, az már nem volt rossz. Tehát mondjuk ilyen dolgok, akkor a sérülésem a lábammal. Szóval nem volt, hogy na, jaj, most nyafogok, meg nem, meg ezért, akkor szólt a Bundzsák. Hát akkor ne futballozzál, hát ez a tudtad, hogy a futball az ilyen, szóval nem lehetett, mert az idősebbek is. Tehát mindenki tudott példát mutatni valamibe, hogy nincs itten prüszkölés, meg sírás, meg nyafogás, meg mit. Igen, azért el tudod venni a szajrét, a doxaórát, meg ők adták meg a tippet, hogy nem muszáj, lehet venni a doxába aranyat, és nem arany. Lehet venni ilyet, akkor lehet a kornavin órát venni, ami a kevesebb, de azért nagyon megy. Szóval jó dolog, és összetartozás volt, és nem azért voltak velünk kedvesek, vagy haverok, mert Vasas, mert meg a párt, semmi köze nem volt hozzá. Semmi ilyen, hogy mi ezt magunknak ki erőszakoskodtuk, vagy jó volt a kollektív szellem, fradistákat nagyon szerettük, a Honvéd tívvel volt egy kis problémák, de az MTK-val nagyon-nagyon jó volt a visszajött, ugye Sándor Csikar az volt a, nekem is a kedvencem az MTK-ba. Mindenre odafigyelt a Karcsi, mint csapatkapitány. Amíg a Bozsi tudott játszani velünk, nem sokat játszott, körülbelül 5-10 meccset játszottunk, mikor kevés időre hozták be, mert meg akarták csinálni. Aztán nagyon okos dolog volt, hogy megcsinálták a 100-szoros válogatottságot. Két Szilágyi, ugye? Hát a Gyuszi bácsi 21-be született. én meg 41-be. Kárpát Béla az 29-es volt. És akkor utána jöttek a többiek, a Sárosi Laci, Berendi, Csordás, Radúj, azt hiszem, ezek 32-esek, és utána már jöttek a többiek, 39, 40-esek, 41-esek, mi voltunk ezek a fiatalok. De olyan tisztelettel beszéltünk egymással, meg a közös vacsora, vagy ebéd, vagy születésnap. Szóval az nagyon-nagyon példaértékű volt, és nem véletlenül az egész magyar labdarúgás akkor topon volt. Tehát minden, ó, benne voltak striciségek, meg mi se voltunk ám egy egyszerű hurkatöltelékek, ahogy ne. Volt a trikotázsa a Bozsiknak, és ment a Jancsihoz, hogy kéne neki fonal. Mondta, jó, mennyi? Hát amit tudsz hozzá. Jött a vámvizsgálat. Ki az? Azt mondja, Jancsi az ennyi. Hát azt mondja, Jancsikám, hát mi? Hát mennyi? Milyen a család? Hát nekünk nagyon nagy családunk van. Mindenki köt, horgol. Elkezdtünk dilizni, a Pali elkezdett rögni. Na jó, na menjenek már, ne is, hagyjanak békén. Szóval már ők is egy kicsit másképp. De persze megvoltak az eredmények is. Nem volt, hogy jajon vertek, és akkor na ott jó pufáskodsz.
0: A hangulat, a lelkület az hasonló volt azoknál a csapatoknál, ahol dolgozott? Akár válogatott, akár klub szinten?
1: Hát nem. Én először ugye a Békés Csabánál tevékenykedtem, és az nekem jó volt, mert ott fiatalabb játékos is, ott szimpatizáltam velük. Na most a válogatottban az volt egy nagyon nagy szerencsénk, hogy a Mezei Gyurit, akit nagyon-nagyon jól ismertem, ugye gyerekkorunktól kezdve, ő nem volt olyan játékos, mint én, hogy NB1 meg válogatott, de elméletileg nagyon-nagyon topon volt. És amikor kerültem NB1-es csapathoz, akkor akartam, hogy jöjjön mellém pályaedzőnek. A Szarvas Laci volt még akkor, aki aztán később kiment külföldön élt, aztán hazajött, akkor a Mezeivel is, meg velem együtt is dolgozott a válogatottnál. Én ahogy oda kerültem, én nem zsákban macskáztam, hogy most ez meg az. Elmondtam, hogy nekem mi a kérésem, mi a vagányság, hogy van. Nem kell az. Akarsz egy cigarettát, szólsz, és elszíd a cigarettát. Mert akarsz inni a kis öcsöt, meg fogod inni a kis öcsöt. Teljesen más szisztéma szerint kezdtem a saját életemet, ahogy éltem, és ami pozitív dolog volt, és azért az volt a másik, amiért nem tudtak bántani, hogy vagányok voltunk, de azt nem lehet elmenni, hogy a mésző nem hajt, vagy nem teszi magát oda a pályán, sérült, vagy nem sérült, vagy akármi. Ez ilyen példaértékű volt nekik, és aztán kezdtek ők is erre az egész dologra beállni, és az egymással való viselkedés, és akkor voltak a beszélgetések, akkor külön ugye leültünk minden. Nagyon sok helyen nem volt ember számba véve a futballista, és nagyon sok futballistának olyan iskolai végzettsége volt, hogy levoltak a nagy korrekt politikai vezetőktől, degradálva, ez dumál, meg én meg egyszerűen mondtam, hogy mi maga mit csinált? Van egy pártkönyve, meg itt húzzerázza magát. Szóval mi ebben nagyon összetartók voltunk, és főleg ami azért voltunk összetartók, mert több olyan dolog volt, amire én aztán utána felhívtam a figyelmet, hogy törőcsikék. Megtaláltak nála $100, leszállította a buszról. Mondom, ne szállítsa le, mert nem engedem, hogy leszáll. Akkor maga is le fog szállni, hogy képzeli maga. És akkor megvolt a $100. Akkor volt olyan, hogy olyan csacsik voltak, hogy volt a buszoknál ugye a hamutartó. Betették a hamutartóba. Akkor leszállítottak bennünket a buszról, és addig ők átnézték az egészet, és akkor a buszsofőr ott maradt. És ahogy jöttünk vissza, a buszsofőr mondja, Kálmán, a 2-es, 4-es, 6-os, 8-asnál ne üljenek vissza a székbe. Miért? Ne törődj vele. Csak mondtam neki, mert nem volt a dollár. És akkor ők kiszedték, hát persze, hogy megbuktak, elvették, de legalább nem buktak úgy meg, hogy le kell szállítani. A szégyen volt ilyen, hogy leszállítottak, és akkor gyere. Ez mind buzdította egy kicsit a társaságot, a csapatot. És ez jó, jó volt.
0: Visszagondolva mindenre összességében csinálna valamit másképp?
1: Nem. Nem, mert a következő, hát most lesz a televízió, most épp néztem, Mésző a kapitány, hogy ez is, amikor ezt a filmet készítették, úgy belementem. De nem volt róla szó, hogy majd mi, meg nem lehet káromkodni. Szóval ez ilyen volt, és akkor nem helyes, hogy állandóan a káromkodás, de sajnos ez benne volt. Meg a másik, hogy az, aki nem tud hajtani, tedd már oda magad meg, akkor ne játszál. Akkor nem mondd meg, hogy minél nem tudsz, kész. Mentünk ki Romániába. Nagyon fontos volt a román mérkőzés. A kis Salait, én azért tisztelem ezt, nem vagyunk jóba a kapitányunkkal, de egyedül a mésző merte megcsinálni, hogy ezt a debreceni kis suhancot bemertem tenni, és azt mondtam, egy feladatod van. A Jordaneskut meg kell enned. Ha ide megy, ha oda megy, ha mit csinál, és megette a Jordaneskut. Ez egy jó dolog volt. Na most ő mit csinált? Betette ezt a kis váb gyereket, de olyan gólt rúgott, ami egy döntő jelentősége volt a Norvég-Kereli mérkőzésen, vagy a Priskin, aki egy jó futbolista, ilyen gólt tudjon rúgni, és így, és a másik, ami egy kicsit, hát nem azonos az én dolgaimmal, de olyanokat valósított meg a csapat mellett, aminélkül egy kapitány nem dolgozhat. Emiatt tisztelem őt, mert ő azért nem magyar, szerencsésebb helyzet volt, mert mindent megkapott, és mindent megadtak neki, mindenfajta értelemben. Én úgy tudtam dolgokat intézni, hogy jó viszonyban voltam a Górékkal, lejött a Korom Mihály, és akkor kérdezte, hogy mi van, hogy, és akkor mondtam, hogy ez volna egy-két dolog, meg szeretnék mondani. Nem a szobába jut le velünk, hanem kina, Tata jegyzőtábor középső kagyló, vagy akármilyen dolgozik. És én ott akkor mindent elmondtam, és csak nézett. Azt mondja, ez igaz. És akkor ott volt a Buda, aki a Góré volt. És akkor mondtam, hogy itt van a Buda elvtárs is. Nem tud mondani, hogy milyen célprémium van a románok ellen, mert koronavírus, ha nem nyerünk a románok ellen, mehetünk a lecsóba. Pista, és nem mondtad meg a srác, majd meg fogjuk mondani. Nem, Pista Mácsi, nem meg fogjuk mondani. Mi az, hogy meg fogjuk mondani? Hát ez gyerekes dolog. Na most egy mésző ilyet egy miniszterre, ezt már mondani a másik miniszter előtt, és akkor néztek, hogy mi van, hogy van. Rögtön lett a dolog. Ezekért kellett, hogy ők menjenek, hajtsanak. Tehát azt mondtam nekik, ide figyelj, ha már nem a tisztességből hajtod a futballt, hát akkor legalább ezért, mert van egy kis pénzek is extra. És akkor ők is elkezdtek beszélgetni egymás között, mert azért megvolt, aki visszadrótozta nekem, hogy öreg, ez nagyon jó volt, mert a srácok is. Ha volt olyan, hogy nem vagyunk Tatai edzőtáborban. Én is tudtam, hogy mit csináltunk mi, mikor mi voltunk táborban. Egy zöld csatos üveg volt a szódavíz, ugye? A fele szóda volt, a fele bor. És ki volt téve, hogy hülye az erkére. Hát ki látta, hogy az mi van, meg hogy van, csak mikor itt áll belőle. Na most megyek egyszer végig a szobákon, és előtte eltűntek már, és nagyon gyanús volt, hogy úristen, itt van, elmentek a vacsora után, és ott nézelődtem utána, hogy mi van. És megyek este végig 10 órakor, és bementem a Parocai volt ott akkor. Nagyon kedveltem pedig a srácot. Megyek baszó, hello, jó estét, mi visel? A Paróka, tudod megszólalni. Mondom, Paróka, be vagy.
2: Én? Én vagyok, menjél be a törőjék szobájába, és nézd meg a törőjék, hogy nagy, akkor mondd meg, hogy mi van. Na mondom, tudod mit? Csomagolj, és takarodj fel Pestre.
1: Itt tovább nem vagy az edzőtáborra. Hogy képzeled te? Besmúzolod a játékos társadat a kapitánynak? Pakoljál, és menjél. Kimentem. Nekiestek természetesen az egész. 5 perc jöttek, hogy bocsánat, nincs bocsánat. Elzavartam a Paróka. Pedig a legkiválóbb játékosnak nem is tudott olyan pályát befutni, mert talán egyszer-egyszer visszakerült a vár, de már nem tudta azt nyújtani. Ezek nagyon komoly dolgok. Rengeteget tanultam a Ziloszk, a Barótiát. A Baróti az egy zseni, hát az egy úri ember, az egy királya volt. A Ziloszki Rudi bácsi az egy nagyon kemény. Az egy 4 polgárival rendelkezett. Nem volt egy lakat Karcsi bácsi, meg tudhassák, láthassák. Szóval a Kutas ezért rúgta ki, ami nagyon csúnya dolog volt, mert a futballban nagyon otthon volt. A lakat óriási volt. Mellette ültem, meg mellette voltam. Mondja, hogy Mészői, miért jössz mindig mellettem? Mondom, nem tudja, hogy miért jövök maga mellett, mert nem szerette hazudsz. Magának öntögetik a kisvöcsöt, azt mondjuk, hogy én vagyok a pályázó, és nekem is öntögetik a kisvöcsöt, és én is megiszom. Fú, de szemét vagy te. Fú, Mészői, az anyádé. Karcsi bácsi, óriási fazon. De a sós, hát ugye az neveket nem tudott megjegyezni, de mindig ott ültem közelébe hozzá. Hozzák a kaját, görücsék integetnek, hogy ott ülsz, szóljál neki, zsíros a kaja, kis fröccsöt. Karcsi bácsi, tessék, apukám, mi baj van? Karcsi bácsi, kicsit zsíros a kaja, lehetne kis fröccsöt? Neked? Hát természetes, de ez a sok hülye, mit akar, fazekas? Ki ilyen, mit ízik? Mondom, hát nem, hát oké, majd én fölálltam, kimentem, beintettem nekik, hogy egészségetekre megittam a kisröcsöt, és mondom a pincérnek, hogy ott volt egy asztal, a WC bejáratánál, és mondom, ide hozzon ki a pultra, a tálcába, egy olyan 20 darab kisfröccsöt. Miért? Mondom, nem fognak jönni a srácok. Hát rögtön, mikor fölálltam és mentem vissza a helyemre, mindegyik rohadt szemét. Persze, neked még jó jött méterről, maradjál már te, hallgass meg, mi lesz. Kéreckedjetek ki, vécére menjetek oda, és ott van a kisfröccs, mindenkinek le van téve. Ki kellett kéreckedni, és tették fel a kezüket egymás után. A tizediknél azt mondja a sós, mi van, Húgyos Józsik vannak itt a csapatban? Mert meg mindenki kéreckedett ki vécére. De már akkor abban is egyben volt a csapat. És az nagyon fontos, hogy egy ilyen labdarúgó csapat perdöntő minden egyes mérkőzés, de amelyiket olyan tét van, hogy az nagyon-nagyon magas, hát úgy együtt kell legyél, hogy tényleg, mintha testvérek vagytok, és az nem. És nem is tudtam másképp elfogadni, és egyformán próbáltam megítélni dolgokat velük kapcsolatosan. A 82-t aztán nagyon sajnálom, mert sokkal-sokkal több volt abban a csapatban, és mi is ugye ezzel a belga, a Csernitjenszki, ez milyen gólt tudott rúgni. Na mindegy, hát nem lehet visszacsinálni, bár ők erőszakosabban játszottak. És ugye a Kenderesi, az gyerekkori haverom, meg az ott él kín, de az már ott szerepelgetett, nem keresett még. Kicsit hátrébb van a születésnapom egy pár nappal, de a keres már, majd fogom neki mondani, hogy nem kell fővágjál, mert ez most másút ez a magyar csapat. Nekem nagyon fájt, de csak nekem, hogy nem is akarok ebben más belekavarni. Az rengeteget jelentett, és ezt nagyon kevesen tudják, meg a könyvemben se szerepel annyi, hogy egy háromszor voltam Európa válogatott, háromszor voltam világ válogatott. Na most olyan játékosok közé kerültem be, hogy az hihetetlen. Ez megint egy ilyen felejthetetlen dolog számomra. Mindegyik srác ismert a csapatokba, az is egy jó dolog volt, közvetlenek voltak, de az, hogy Európa szintű nagy válogatottakban meghívtak, az nagyon-nagyon pozitív dolog volt, és az nagyon komoly értékű.
3: Kedves hallgatóink, a Bajnokok rovatában a 85 éve született Mészöly Kálmárra emlékeztünk. A beszélgetés hosszabb változatát majd vasárnap 11 órától a Sport délelőttben hallgathatják meg. Köszöni a figyelmüket, Balog Balázs!
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Sporthely mai adásában az érdi Spartacus SC lesz a házigazdánk, amelyet Tarmihály 1973-ban alapított. A klubnak köszönhetően 2000-ben a már bejáratott birkózás mellett a szumó is megvetette a lábát a városban. Tarmihály kitartó munkájának köszönhetően Európában az elsők között rendeztek a nőknek és az utánpótlás korúaknak is szumó versenyt Érden. Tartsanak velünk, én Bera Emese vagyok. Az érdi Spartacus SC birkózó csarnokában, mellettem az elnök Sipos Árpád. Az SC az általában gyűjtő fogalom, sportklubot jelent, ez itt birkózást és szumót jelent. Igen. Csak?
1: Igen, ez csak a birkózást és szumót, illetve van egy szabadidőszakosztályunk is, ahol főleg a nálunk sportó gyerekeknek a szülei jönnek hozzánk mozogni, edzési idő alatt kondiznak, tehát ők ugye együtt élnek velünk.
0: És felügyelik a gyerekeket, gondolom,
1: hát
0: közben.
1: Őket nem kell, mert ők az edzőkre vannak bízva, de addig ők is lefoglalják magukat, meg sportolnak egy kicsit legalább.
0: A szumóról majd mindjárt beszélünk, mert azért az Magyarországon szerintem egy érdekes sportág, meg az ő megítélése, de az, hogy egy olimpiai és egy nem olimpiai sportág van együtt, az bármiféle, nem a fennakadás szót használom, de bármiféle különlegességet jelent?
1: Semmit nem jelent. Magyarországon a szumóban mindenki valahonnan jön, tehát egyetlen egy klub van az egész országból, csak szumóznak, általában szumóznak és birkóznak, vagy szumóznak, cselgáncsoznak, tehát hogy mindenhol a szumóz egy kiegészítő sportág.
0: Az érdi Spartacus SC-nél először volt birkózás, és aztán becsatlakozott valahogy a szumó?
1: Igen, a szumó az 2000-ben csatlakozott be hozzánk, és azóta van szumó is a birkózás mellett, és ugye 73 óta van maga a klub.
0: Ami, hogyha jól tudom, akkor a budapesti Spartacus SC leányvállalata, lehet ezt a szót használni?
1: Ez régen volt, tehát mi ugye úgy kezdtük, hogy a budapesti Spartacusnak egy kiejezett szakosztályaként működtünk, aztán a budapesti Spartacusnak a birkózó szakosztályhoz kezdett elolvadni, szinte már csak mi voltunk, és akkor átalakultunk érdi Spartacusszá, tehát kiváltunk belőlük, és teljesen önállóan dolgozunk azóta.
0: Mindjárt körbenézünk akkor, sőt, el is kezdhetjük talán itt a körbejárást. Megérkeztünk ide a terembe, ahol, hát itt akkor ezek szerint csak birkózás van, vagy egy szumó tataminak nevezhetjük?
1: Dohiónak hívják a szumósok, de ugye az van, hogy erre a szőnyegre el tudjuk rakni a dohiót, hogyha kell, és akkor a szumósok azon edzenek.
0: Az mit jelent? Ez egy emelvény?
1: Nem, ott a szőnyeg, ott a sarokban, tehát az kiterítik azt a szőnyeget, és rajta lesz, ami kiemelkedik. Tehát ez a szőnyeg,
2: ez
1: van a bohió szőnyeg, ugyanúgy, mint ez, és akkor van egy karika benne,
2: ez a
1: ami
2: szőnyeg.
1: Az a zöld, ami pereme van. Az egyenlőtt az agyagpály, és ez pedig rizsnek a szárából van megcsinálva az eredeti.
0: Látunk itt két nagy birkózó szőnyeget, most ugye délután 4 óra van, gondolom, hogy hamarosan benépesül, ez általában tele van itt délutánonként, vagy edzésnapokon délutánonként?
1: Igen, hát 5 órától edzés van, úgyhogy lassan érkeznek a gyerekek is, és akkor az este 9-ig minden nap be van népesítve, sőt, kedden meg csütörtökön már 4:30-tól jönnek az ovisaink, és akkor ők 4:30-tól edzenek.
0: Az ovis birkózókat hogy lehet ide csábítani?
1: Hát ő nekik nem birkózás az, ez inkább mozgáskoordinációs foglalkozás, tehát őket megtanítjuk egyenesen menni, bukfencelni, figyelni, tehát neki egy teljesen más, ők nem a birkózás van hangsúly, hanem az, hogy a mozgást megszeressék.
0: Akkor úgy kérdezem, hogy egy idősebb gyermeket hogy lehet rávenni manapság a birkózásra? Könnyű?
1: Én azt gondolom, hogy gyereket a sportolásra nehéz rávenni magára. Nagyon nagy szerepe van a szülőknek, mi azért próbáljuk azt, hogy a szülőket próbáljuk megszerezni magunknak, mert sokkal könnyebb úgy, hogyha a szülő is jól érzi magát, mert a gyerekek ma már nagyon géporientáltak lettek, tehát ők inkább, meg a szülőnek is az a kényelmesebb, kezébe ad egy tablettet, bekapcsolnak a tévét, és a gyerek az el van, mint a befőtt. Ezt próbáljuk elérni, hogy minél több olyan gyerek legyen, aki nem a tévé előtt ül, nem a tabletjét, nem a mobiltelefonját, hanem sportol legalább, hogyha azt lehetünk kérni, hogy hetente egy 5-6 órát sporttal töltés, más csinál, akkor nagyon sokat tettünk értük.
0: Ugye említette az előbb, hogy a szülők jönnek ide kondizni, arra sok példa van, hogy a szülő eljár kondizni, észreveszi, hogy mellesleg van itt egy birkózó szőnyeg, és akkor azt mondja a gyermeknek, hogy legközelebb gyere velem te is, vagy inkább ez fordítva jellemző, hogy ide jár a gyermek, és akkor elkíséri a szülő.
1: Ez fordítva jellemző, hiszen a konditermünk az nem egy nyitott tér, tehát nem hirdetjük, hogy mi konditermet üzemeltetünk. A szülők, akik itt vannak, ők szokták kérdezni, hogy lehet konditermet használni, és akkor persze lehet, hát azért van, hogy mindenki tudja használni, aki itt van, és akkor ebből is jó érzi magát, meg van idő, amit hasznosan tölt ő is.
0: A profi sport mennyire fontos, vagy mennyire az a legfontosabb?
1: Hát mi egy versenysportklub vagyunk, tehát azt nem mondom, hogy profi klub, hiszen kevés felnőtt versenyzőnk van, akit meg tudunk fizetni, mert már nem tudjuk. Azért a mi büdzsénk az nagyon szűkös ahhoz, hogy valakiknek komoly fizetést biztosítsunk. Ráadásul nagyon önszerveződő klub vagyunk, hogy így fogalmazzam, mert itt senki nem ebből él, mindenki dolgozik, és a szabadidejét áldozza fel arra, hogy itt legyen.
0: Akkor igazából ez egy ilyen ördögi kör, tehát hogyha nincsenek főállású edzők, akkor nem lesznek olyan eredmények. Ez gerjeszti magát egy picit, hogy addig, amíg nincsenek nagy eredmények, nem lehet ebből megélni, viszont ha nem ebből élnek az edzők, akkor nem lesznek olyan nagy eredmények, vagy ezt már túl gondolom?
1: Azt gondolom, hogy utánpótlásban ez egy kicsit másképp működik. Tehát azért tudni kell, hogy a mi birkózásban azért ott vagyunk a magyar birkózó mezőnynek az elején, szumóban meg főleg, tehát azért szumóban vannak világbajnokaink, Európa bajnokaink, tehát a kettő igazából ilyen szinten nem függ össze. Az más kérdés, hogy azokat a sportolóinkat, akik felnőnek és felnőttek lesznek, őknek nem tudunk olyan jövedelmet biztosítani, hogy abból meg tudjon élni. De nagyon sok sportolónk van, aki minden nap itt van edzésen és felnőtt, ő is valahol dolgozik, jön, csinálja. Nekünk az edzőink is olyan edzőink vannak. Az összes edzőnk olyan, aki valamikor nálunk birkózott, tehát itt nincs olyan, aki kívülről jött, itt mindenki tudja a klubnak a múltját, az életét, tehát hogy az mindenki itt nőtt fel.
0: Lehet különbséget tenni, hogy melyik a fontosabb, a birkózás vagy a szumó, vagy teljesen más megítélés alá esik?
1: Teljesen más a megítélés. Az egyik egy olimpiai sportág, a másik pedig egy Európából népszerűsítéshez fogott sportág, ami elég népszerű. Vannak azért Európában olyan országok, ahol nagyon komoly pénzeket fektetnek ebbe a sportba, tehát a szumóba is. Például Lengyelországban, nagyon meglepő, de mondjuk Ukrajnában is. A felnőtt szumósoknak a nagy része az ebből él, tehát ők hivatásszerűen űzik azt, hogy szumóznak, ők fizetést kapnak a lengyel államtól azért, hogy sportolnak, tehát teljesen más körülmények között dolgozunk mi, meg ők. Mi mondjuk nem engedhetjük meg magunknak szumóba se azt, hogy mondjuk az ukránok meg a lengyelek megengedhetnek maguknak, hogy járnak ki Japánba edzőtáborozni, mert nem. Mi megelégszünk a kis saját edzőtáborunkkal, amit mi saját magunknak szervezünk.
0: Hogyha már a szumó kapcsán az előbb felmerült, hogy a legtöbben azért más sportágból érkeznek, akkor az edzőkre mi jellemző? Van olyan, aki eleve szumó edzőnek tanul, vagy ott is az jellemző, hogy valamilyen más sportágból érkezett?
1: Hát a legtöbb az más. Tehát a legtöbb az birkózó edző, akik ugye itt a szumó és a birkózás között nagyon sok azért az átfedés, hiszen ők úgy is hívják, hogy szumó birkózása a japánok, tehát ők használják is a birkózó szót hozzá. Annyiból másabb, hogy a szumóban nincs mód javítani. Tehát ott egy mozzanat és véget ért, egy rossz mozzanat és véget ért. A szumónak ugye ez az alapszabálya, hogy a talpunkon kívül más testrészünk nem érhet a talajhoz. Tehát bármelyik testrészünk leér a talajhoz, ott véget ér a mérkőzés, vagy ha kilépek a körből, akkor is véget ért a mérkőzés. És ezáltal ugye nagyon gyorsak az események, tehát itt van egy szabály, hogy 3 percig maximum tarthat egy küzdelem, de hát az nagyon-nagyon ritka. Ezek általában egy ilyen 15-20 másodperces mérkőzés.

0: Persze, persze. Természetesen csak birkózóból több van, olyanból, aki csak szumózik. A szumót ugye abban, hogy nem annyira népszerű, nem annyira tudjuk. Nálunk is vannak olyan gyerekek, akik, jaj, én nem szumózok, aztán előbb-utóbb csak szumózik, mert a csorda szellem elviszi, hogy mindenki megy, akkor jövök én is.
1: Meg az olyan jó bulinak tűnik, nem?
0: Igen, igen, tehát hogy teljesen más. Ugye nagyon sokat járunk, külföld részen van már az U15-nek is van Európa-bajnoksága, és azért U15-ösként mondjuk kijutni 15 évesen mondjuk Európa bármelyik országába, hogy én az Európában Magyarország színeit képviselem, és ott még ne agyúr Isten, még mondjuk érmes is leszek, azért az úgy jó hangzik, hogy 15 évesen mondjuk Európa-bajnok vagyok.
1: Azt hiszem, most egy picit körbejárjuk itt ezt a birkózótermet, azt, hogy padok vannak, gumiszőnyegek vannak, zsámolyok vannak, ugrószekrények vannak, az teljesen megszokott egy ilyen sportteremben, de talán egy ilyen hatalmas traktorgumi nem biztos, hogy mindenhol. Ez ilyen alapvető eszköze, gondolom, mind a birkózásnak, mind a szumónak?
0: Hát főleg a szumónak, ugye, mert a szumóban nagyon fontos a tolás, és ugye ezt a szumósaink ezt görgetik, tehát a tolást gyakorolják rajta.
1: Azt látom, hogy vannak kihúzható lelátók. Ez azt jelenti, hogy itt is szoktak versenyeket rendezni?
0: Igen, szoktunk itt is versenyt rendezni, akkor kicsit átalakul a terem, mert ez egy nem szabványméretű birkózó szőnyeg, ez egy sokkal nagyobb, ez direkt az edzések miatt van, hiszen többen elférünk rajta, akkor átalakul teljesen a terem, és akkor ez egy birkózó csarnok lesz, vagy szumós csarnok, attól függ, milyen versenyt rendezünk.
1: Népszerűek ezek a versenyek?
0: Hát szerintem igen, tehát azért az idén is megrendeztünk egy ért kupát, minden év januárjában van ért kupa, most már az 52. volt, 57. volt, tehát van tradíciója. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy kétnapos rendezvény, szombaton birkózunk, vasárnap szumózunk, és hát ezek ilyen 300 fős nevezésekkel van a birkózóverseny, és ilyen 150-nel a szumóverseny, de ezek mind nemzetközi, tehát idén is voltak lengyelek, németek, norvégok, ukránok, szerbek, tehát ez egy csehek, szlovákok, tehát eléggé nemzetközi a társaság.
1: Itt a terem közepén egy hatalmas elválasztó függönynek lehet talán nevezni, az edzéseken fontos, akár abból a szempontból, hogy fiúk, lányok külön edzenek, akár a korosztályokat elválasztani?
0: Igazából korosztályokat választunk el, fiúk, lányok azok együtt edzenek. A lányoknak jót tesz a fiúkkal edzés egyrészt, másrészt meg a korosztályoknak más edzésmódszert kell alkalmazni, tehát mondjuk mást edzenek mondjuk a 7-8 évesek, mást edzenek mondjuk a 12 évesek, mert teljesen más az igény.
1: Persze ez nyilvánvaló. A nagy tornacsarnokon kívül említette itt a konditermet, azon kívül mi az, ami még nagyon fontos, hogy legyen itt, vagy legyen hát egy birkózó csarnokban?
0: Fontos a szaunánk, hiszen egy olyan sportágban vagyunk, ahol a testsúlynak nagyon nagy szerepe van, hiszen egy minős súly kategóriák vannak, és azért elő szokott fordulni, hogy elszaladnak a súlyok, és akkor hát egy kicsit kell fogyasztani. A leggyorsabb módszer az a szauna, hiszen az egyetlen olyan izzadási hely, ahol nem kell mozgásba vinni ahhoz, hogy izzadjak.
1: Ez már ilyen fiatalkorban ennyire fontos?
0: A fiataloknál nem. Tehát a fiataloknál azt szoktuk mondani, hogy ott ez a maximum fél kiló fogyás, mert náluk nem a fogyás a fontos, még az a fontos, hogy a szervezetük fejlődjön, nőjenek. Itt igazából azt mondom, hogy ezek a 17-8 év fölöttiek, ők azért ott, aki válogatott szeretne lenni, vagy főleg birkózásban, ott azért benne van, hogy 2-3-4 kilókat fogynak már.
2: Mindannyian biztos vagyok benne, hogy a rajongásig szerettük és tiszteltük Mézsi bácsit. Szomorú ünnep ez a mai, ugye legfőképpen azért, mert ő már nem lehet itt. Pedig tudta jól, ismerte a dátumot, hogy február 9-ére tűztük ki, határoztuk meg azt a napot, amikor róla fogjuk elnevezni ezt a birkózó csarnokot. Felemelő ez a pillanat is emiatt, hiszen Mézsi bácsinak lényegében itt manifestálódik az álma, egy álma vált valóra ezzel a csarnokkal, amiért küzdött, amiért harcolt, amiben beletett apait, anyait, az most mind megvalósult.
1: Amikor itt találkoztunk a bejáratnál, akkor bemutatkoztunk egymásnak, Tar Mihályné állít velem szemben, és gondolom, hogy nem csak névazonosság van, mert hogy itt a falra fel van festve, hogy Tar Mihály birkózó csarnok. Jól gondolom, ugye?
3: Bocsánat, de mindig elérzékelődök.
1: Közben inkább átsétálunk egy csendesebb helyre, mert ott a légkondi vagy a fűtés egy picit nagy zajjal járt, úgyhogy Tar Mihálynéval itt beszélgetünk tovább. a trófea teremben majd a

0: aztán a trófeákról is ejthetünk egy-két szót. Szóval nem névazonosság, és büszkeség van, és tapasztalat is, majd erről is mindjárt szót ejtünk.
1: Igen. Hát 1977-ben házasodtunk össze, de ez már ilyen gimnáziumi szerelem volt, úgymond. 72-ben végzett a férjem, Ajdúszoboszlón jártunk mind a ketten gimnáziumba, és ő 72-től fölkerült ide Budapestre suliba, aztán elhelyezkedett a Dunai finomítóba, úgymond sportállást kapott, de és akkor 73-tól ő már elkezdett itt érden edzősködni egy edzőkollégával, Lehoda Karcsival, de hát már itt említette az Árpi, hogy a Spartakusznak, a budapesti Spartakusznak egy ilyen kihelyezett része volt. Úgyhogy én végül is attól kezdve ismerem a Misit, és akkor ő elment közbe katonának, de ott se hagyta a birkózás, mert Szombathelyen volt katona, és akkor ott birkózott a haladásnak a berkeibe, vagy hogy mondjam, tehát a szombathelyi haladásnál. Mikor leszerelt, akkor megesküdtünk, és én attól kezdve segítettem, támogattam, tehát én voltam a háttere, az adminisztrációja ennek az egész birkózásnak, az egyesületnek. Hát eleinte még az alapítvány, hát mikor kivált a budapesti Spartakusztól, akkor az érdi birkózókért alapítvány lett ugye 98-ban megalapítva, és akkor utána jött végül is, hogy önállóvá váljon, hogy akkor egy egyesületet, és akkor 2002-ben alakult végül is meg az egyesület, és akkor én 2003-tól, mint egy személyes adminisztrátor, pénzügyi előadó, vagy segítettem, megcsináltam az egyesületnek a munkáját. Úgyhogy végülis mindig ott voltam mögötte.
0: De ez a biztos hátország, ez azért azt is jelenti, hogy a birkózás az azért személyes szívügy is lett, nem? Tehát nem csak támogatásról beszélünk, hanem már akár szerelemről, nem?
1: Igen. Mosolygunk itt. Hát a férjemnek sokszor mondtam, hogy ez az első családja, a birkózó család, és akkor utána jövünk mi. Két családunk van. 79-ben született a lányunk, a Gabriella, a 81-ben a fiunk. Hát ő is nagyon sokáig, elsős korától kezdve birkózott. Közben ő elvégezte a Műszaki Egyetem mellett a testnevelő főiskola edzői szakát. Hát egy darabig csinálta is, tehát edzősködött, de megnősült, és akkor ő azt mondta, hogy ő ezt inkább a családot veszi előtérbe, két család van ott is már, úgyhogy ő akkor abba hagyta. Hát még azért így megmaradt ilyen hátországnak, segítőnek, úgymond, de ő így döntött, hogy ő nem szeretné ezt így tovább vinni, úgymond, hát férjemnek gondolom ez egy fájó pont volt, de így alakult, úgyhogy az egész család életünk erre épült, tehát mindig megvolt, hogy na most augusztusban edzőtábor, mint a mai napig is. Minden hétvégén verseny, hát még nem voltak gyerekek, addig én is sokat mentem vele, mert akkor még ilyen kétnaposok voltak a versenyek, meg edzőtáborba mentünk, még kisebbek voltak a gyerekek, úgyhogy ez volt a közös program, úgymond. Férjemnek tényleg ez volt az élete.
0: A lelkesedés önnél az elmúlt időszakhoz képest ugyanolyan?
1: Igen. Sokszor mondtam, hogy míg fiatalabb voltam, addig úgy nehezebben viseltem ezt, hogy ennyire mindig csak a versenyek, az edzés. Egy héten szinte minden este oda volt, tehát nem volt segítségem se a gyerekek körül, meg főállásban is dolgozott. Úgyhogy most, ahogy már sokszor mondom, hogy öregedtem, úgy jobban elfogadtam a dolgokat.
0: Tehát már hiányozna, hogyha ez nem lenne, ugye?
1: Hát nem tudom. Mert nagyon, hát meg most már nyugdíj mellett csinálom még, tehát segítem a egyesület munkáját, hogy abba hagyom, de nehéz megválni, úgy látszik, hogy mégiscsak a szívügyem ez az egész, úgyhogy még mindig ott vagyok háttérként.
0: És akkor a versenyeken is itt van, edzéseken
1: Igen.
0: is itt van?
1: Edzéseken nem, edzéseken nem. Itt vannak az edző kollégák, úgyhogy nem. Van egy kis kolléganőnk, ő szokott így még edzésre lejárni, de én úgy edzésre nem, de mondom így ezt a pénzügyi dolgokat még mindig. De versenyeken igen, tehát ott is amit kell, azt vállalom, megcsinálom, úgyhogy ez úgymond rám ragadt.
0: Akkor, hogyha edzőkollégák szóba kerültek, akkor arrébb is ülök most pár székkel, hogy egy picit beszélgessünk, mert hogy Südi Gábor edző is itt van a trófeateremben, és ezek közül, a trófeák közül sokban benne van a keze?
2: Hát úgy általában 80%-ában szerintem. Van egy pár, ami szumó trófea, ahhoz nekem nem nincs annyi közöm, mint a birkózáshoz. Van külön szumó edzőnk, a Jani bácsi, aki irányításával folyik az a munka, de itt csapatbajnoki kupák, egyéni versenyeken, csapatkupák, pontszerzésekből kifolyólag, tehát ezek elég sok birkózásból adódik.
0: Mindenféle korosztállyal foglalkozik?
2: Óvodás kortól foglalkozom, a felnőttig bezárólag, meg a veterán, hogyha épp úgy adódik.
0: Vannak veteránok?
2: Van egy-kettő veteránunk, nagyon jó veteránunk is van, a Sipos Árpád az elnökünk, ő szorgalmas, minden veterán országos bajnokságon indul, de van egy-kettő veteránunk, igen. Szejtli Károly, aki veterán Európa bajnoki érmesünk, Szászhalombattai amúgy. Túri Peti, őt Veszprémből igazoltuk, úgymond a csapatnak nagyon jó barátja volt, segített, most bíró is egyben, tehát van egy-kettő, aki. Én is indultam veterán versenyen, még mikor kezdtem az edzőséget, 35-40 éves korosztályba, de aztán én feladtam ezt a fajta versenyzést.
0: Az elnök úrról beszéltük azt korábban, vagyis kérdeztem, hogy mennyire nehéz most a gyerekeket megfogni, hogy sportoljanak, hogy birkózzanak. Ő azt mondta, hogy hát nem könnyű ez a mai világban, de azért aki már megérzi ennek az ízét, azt könnyebb itt tartani, mint bevonzani a gyerekeket, hogy kezdjék el?
2: Hát a bevonzásnál az óvodásoknál kell kezdeni, ugye, mert ott kell megfogni őket, hogy korán elkezdjék a birkózást. Őket nehezebb megfogni, de mivel az edzéseken a szülők is nézhetik az óvodás edzéseket, mert klubban van, tehát itt van helyszínen, nem óvodába tartjuk. Így azt mondom, hogy a szülők előbb megszeretik, meg előbb akarják, hogy birkózók legyenek a kicsikből, mint maguk a kicsik. Hát nekik sok játékos mozgást kell csinálni, hogy itt tudjuk tartani őket, ne fáradjanak nagyon el, ne fájjon nekik nagyon az elején, és akkor tudják ők is folyamatosan csinálni.
0: De tudják úgy is csinálni, hogyha mondjuk ez az óvodai időszak kimaradt, tehát ide jön mondjuk egy 12 éves gyerek, akkor ő lehet még jó birkózó, hogyha az az alap nincs meg, amiről az előbb beszélt?
2: Hát, ha olyanok az adottságai, akkor az hamar kiderül, válhat 12 éves gyerekből is jó birkózó, akár egy másfél éven belül, hogyha minden rendben van vele. Elméletileg olyan 8-9 éves korosztály lenne a legjobb, hogyha akkor ők kezdenék a birkózást, mert akkor már fel is fogják, hogy mit látnak, meg is értik, amit mondunk nekik, jobban munkára foghatóak, mint a kicsik, de hát sajnos kicsik korba kell elkezdeni, mert meg türelem kell, meg szeretet, és akkor itt maradnak, és jók lesznek.
0: Azért itt Érden talán a kézilabda, a foci mindenképp, már talán a jégkorong is megvetette a lábát, tehát nyilván nagy a konkurencia. Mit tud nyújtani a birkózás és ez a klub velük szemben?
2: Hát azt tudja nyújtani a klub, hogy egy családi hangulat, családias környezetbe kerülnek, tehát aki ide bekerül, az mindenki szeretve van, tisztelve, meg van becsülve. A másik meg, hogy ez a sportág az egyetlen olyan, ami minden izmot megmozgat. Nagyon jó a koordináció fejlesztésre, erőfejlesztésre, kitartásra, figyelemre. Nem akarom a többi sportágat, de a többi sportágból valamelyik hiányzik. Meg általában azok csapatsportágok, az egyéni sportág, itt teljesen másfajta rendszer kell, mint ott.
0: Ugye a gyerekek sportolásával kapcsolatban azért nagyon sokszor kiszoktuk azt emelni, hogy nem is biztos, hogy az a lényeg, hogy valaki profi sportoló legyen, hanem hogy azok az alapértékek, amiket a sporttól kaphat, az életben is fontos. Tehát itt nem biztos, hogy csak az eredmények a fontosak, hanem minden, amit a sport adhat. Gondolom, hogy ez itt is így van, nem?
2: Hát igen, mi nem úgymond idézőjebben versenyistáló vagyunk, hogy csak magyar bajnokokat neveljünk, meg esetleg nem válogatott birkózókat. Mi azért csináljuk, hogy mindenki sportoljon, szeresse a sportot. Mi nagyon szeretjük nem csak az eredményeket, tehát nem csak az eredményes sportolókat becsüljük meg, hanem bárkit, aki letéved ide, és nagyon nagy szeretettel csinálja ezt a munkát.
0: A szumó az bizonyos szempontból veszélyes, elszipkázhat a birkózásból gyerekeket, vagy azért nem ez a jellemző?
2: Nem, mert nálunk a szumó az a birkózás mellett egy kiegészítő kettő sportág. Tehát aki birkózik, az szumózik, aki szumózik, az birkózik. Tehát nagyon nem tud elszipkázni. Esetleg abból egyszerűbb a szumó, hogy rövidebbek a meccsek, nem fáradnak el annyira. Tehát vannak olyan birkózóink, akik jobban szeretik a szumót, de annak ellenére birkóznak. Vannak olyanok, akik a birkózást szeretik jobban, azért a birkózás fárasztóbb, több kitartást igényel.
0: A birkózókkal kapcsolatban, és ezzel nem tudom, hogy megsértem-e a birkózókat. A szülők félelme, vagy az egyik félelme lehet az, hogy majd milyen lesz a gyerek füle, hogyha sokat birkózik. Ez mennyire jellemző félelem a szülőkre, amikor lehozzák a gyerekeket?
2: Hát általában én nem találkoztam ilyennel, még hogy attól félünk, hogy eltörik a fülünk. Mi már kis gyerekkorunkban szerettük volna, hogy eltörjön a fülünk, hogy már messziről lássák rajtunk, hogy birkózók vagyunk, mert ez olyan büszkeséget tölti el az embert, hogy felismerik, hogy birkózó.
0: Hogyha edzőkről beszélünk, azt ugye korábban itt említettük, hogy lányok, fiúk járnak ide. Az edzők közül is vannak hölgyek, férfiak?
2: Igen, mind a két nembe tartoznak edzők nálunk. Van két női edzőnk, Sipos Boglárka, meg a Dénes Mercedes, mind a kettő válogatott szintű birkózó volt.
0: Ugye Bocsánat, Dénes Mercedes a kollégám egyébként az MT-nél.
2: Igen, ő kadett Európa bajnok is volt utánpótlásban, juniorban, VB ezüstérmes, bronzérmes, felnőtt EB 5., úgyhogy nagyon nagy eredménylistája van neki. Ők segítik meg, három darab férfi kollégám van, így hatan próbáljuk koordinálni magát az edzést, a versenyre való felkészülést, az edzéstervet, mindent.
0: Miután befejeztük a beszélgetést, itt a karfiolfűről még egy picit beszélgettünk, és már ugyan nem került rögzítésre, de mesélt egy ilyet, hogy Törökországban nyaralt, és hogy milyen úri bánásmódban részesült, miután kiderült erről, hogy magyar birkózó. Ez a világ más részein is, vagy ez mondjuk Törökországban történt meg, így hát erről tudunk csak beszélni?
2: Igen, hát ez csak Törökországban történt velem meg, mert ugye a törökök nagyon szeretik a magyarokat. Törökországban rengeteg birkózó van, rengeteg híres birkózó van, és ha meglátnak egy birkózót, és ha magyar, akkor nagyon sok minden eszükbe jut a régmúltunkról, ugye, és nagyon szeretnek és tisztelnek minket, magyarokat, úgyhogy kávézni hívtak, tejázni, azt mondták, hogy menjek be a borbi üzletbe, csak legyek ott, hogy a törökök vagy bárki be tud jönni, akkor meg tudjanak mutatni neki egy birkózót.
0: Azóta csak Törökországba jár nyaralni?
2: Nem, azóta nem. Egyszer voltam, de gondolom majd, ha hiányzik a sok dicséret, akkor újra elmegyek Törökországba.
0: A Sporthely mai adásában az érdi Spartacus sportklub volt a házigazdánk. Tartsanak velünk legközelebb is, Berelmesét hallották.
3: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
4: Szinte egy levegővétel az egész, 20-87-tel jutott Szabad Sebastian, tehát legjobb idővel a döntőbe, és már is érnek a falhoz 25 méter után. Szabó Sebastian fordul az első helyen, és nagyon meg kell húzni a végét, mert hogy ez egy nagyon gyors szám, nagyon kevés idő van, de Szabó Sebastian nagyon jól tartja magát. Ó, mennyire tartja magát, és meg is nyeri Szabó Sebastian, Európa bajnok 50 gyorsan, immár Kazányban másodszor, hiszen tegnap megnyerte a 100 pillangót is, most pedig 20-72 újabb egyéni csúcs.

0: A mai adásában az Uni Győri úszó ese lesz a vendéglátónk a 10 éve átadott úszodában az Olimpia utcában. A klub olyan versenyzőkkel büszkélkedhet, mint a többszörös Európa-bajnok Jakabos Zsuzsanna és Szabó Sebastian, utóbbi korábbi világcsúcstartó is 50 pillangón, a háromszoros olimpikon Sebestyén Dalma, vagy éppen a legutóbbi rövidpályás VB-n 100 mellen új országos csúcsot úszó Fándi Henrietta. A Dohai VB-n, a Belgrádi EB-n, a Párizsi olimpián és a budapesti világbajnokságon is volt győri döntős. A tavalyi magyar bajnokságon az Uni Győri úszóese az éremtábla élén végzett. A legutóbbi rövidpályás OB-n pedig az abszolút ranglista élén. Összeállításunkban megszólal többek között a világbajnok vízilabdakapus Fogel Soma édesapja és több győri úszó is. A klub rejtelmeibe először Petrov Árpád vezetőedző vezet be minket. Tartsanak velünk, én Bera Emese vagyok.
1: Igen, ez itt az iroda, hát látszik, hogy csak fiúk lakják, és tulajdonképpen a szakosztály felépítésünk alapvetően a klasszikus feladásos rendszerre épül. Van egy kisebb úszóiskolánk, körülbelül egy 150-200 gyerek, aki közvetlenül az edzőink alatt, kezei alatt pallírozódik. Emellett van egy partneriskolánk, a Vidra úszóiskola, ott is van egy 5-600 gyerek, és ezekből merítkezünk. Ezekből próbáljuk a versenyzői előkészítőket összeszedni. Plusz az úszó nemzet programnak az utánpótlás lehetőségeivel gazdálkodunk. Van egy úgynevezett HEED program, ahonnan ennek a úszó nemzet programnak a legjobb gyerekeivel dolgozik egy velünk szoros kapcsolatban álló oktató és egy edző, és őket is irányítjuk utána, vagy megpróbáljuk irányítani később a versenysportba. Alapvetően lehet, hogy észrevetted már, hogy a hangulat az viszonylag könnyed, baráti. Az összes edző, aki itt megfordult, az vagy úszónk volt, vagy pedig nagyon közeli kapcsolatban álltunk még korábban a sport által. Igazából a bizalom az teljesen vak. Vagy mondhatom, hogy csukott szemmel is bízunk egymásba. Az úszás ugyebár maga által hordozza azt, hogy rengeteg időt vagyunk távol. Én magam is most a következő 6 hétvégéből 6-ot távol vagyok. Óhatatlan a csoport egyik része az velem jön, a csoport másik része itt marad. Ezt nem tudnánk nyugodt szívvel úgy megoldani, hogyha lenne bármilyen konfliktus, vagy bármilyen bizalmatlanság a másik edzővel szembe. Ez, hála Istennek, ez jól működik nálunk. És tényleg most is a Gici Mátyás edző megoldja a szárazföldit, amíg én itt beszélgethetek, és biztos vagyok benne, hogy a tudás a legjavát adja. És nem csak ez a fontos, hanem az, hogy a gyerekeket is úgy szolgálja ki, ahogy azt én szeretném, vagy mi szeretnénk, tehát korszerű módon.
2: Hogyha már azt mondod, hogy korszerű módon, akkor azért ez a létesítmény igen korszerű, és ha már itt az oldott hangulat is szóba került, az közre játszik, hogy ilyen jó körülmények között tudtok dolgozni?
1: Jó kérdés. A közvetve igen. Tehát, hogyha nem lenne ilyen jó létesítményünk, akkor nyilván nem áramlának ide a versenyzők. Tehát itt egy regionális, vagy akár egy nemzetközi centrum szerepet is betöltünk, amit óhatatlanul csak egy 50 méteres feszített víztükrű 10 pályás medencében lehetséges, elképzelhető, és igen, azáltal, hogy nagy a csapat, azáltal pedig jó a hangulat, hogyha kicsit kisebb csoportokban dolgoznánk, biztos feszültebb is lenne a hangulat, vagy pedig azért kellene remegni, hogy valaki itt hagyja a csoportot, az is ezzel járna, úgyhogy így igazából igen, hozzájárul, abszolút hozzájárul. Arról nem is beszélve, hogy tisztaság van, tényleg kedvesek a dolgozók, rugalmasan teljesítik minden kívánságukat, mi is próbálunk alkalmazkodni, hogyha arról van szó. Akár egy másik egyesület szervez egy versenyt, akár egy, például a hétvégén 5 próba volt, mi is úsztunk az 5 próbán, nagyon, nagyon tényleg élni és élni hagyni, ez egy jó közösség itt Győrben. Nem tudom, hogy minden úszodában így van-e, de nálunk nem kell átnézni a part túloldalára, hogy ó, csak el ne menjen a versenyzőm oda, hanem mindenki mindenkinek segít, beleértve a vízilabdásokat, tehát a vízilabdás lány is van, amikor hozzánk jön úszni egy picit, vagy pedig a triatlonistákat, ott is van olyan, akinek segítünk, úgyhogy szerintem teljes az összhang.
2: Bejövünk ide egy picit csöndesebb helyre, ahonnan rá lehet látni egyébként az úszodára, csak egy picit még térjünk vissza itt a jó körülményekre. Olvastam egy olyan cikket, ahol ha nem is közvetlenül, de közvetve utaltál arra, hogy ugye 10 éve vagytok itt, 10 éve adták át ezt a létesítményt, és lehet, hogy az akkor elkezdett munka, vagy az a munka, ami azóta zajlik, az közrejátszott abban, hogy most a 2024 novemberi rövidpályás úszó országos bajnokságon mind az éremtáblázat élén, mind a pontverseny élén a győri klub végzett. Valóban lehet ilyen szoros kapcsolat, vagy ez csak úgy jól mondani, jól hangzik, mert egyébként külön-külön mind a kettő igaz, de nem biztos, hogy van egymásra hatással a kettő.
1: Biztos, hogy van egymásra hatással a kettő, és azt is ki kell mondani, hogy sok helyen épült új úszoda az országban az utóbbi 10 évben, de szerintem mi vagyunk az, aki ezzel a leginkább tudott élni. Tehát kicsit büszke is lehetek rá, hogy mi nem csak megkaptuk a lehetőséget, de éltünk is vele, plusz szerencsénk is volt. Én azt mondom, hogy azért a támogató környezetet bizonyos fokig tudjuk befolyásolni, mondjuk helyi politikai szinten, bizonyos fokig pedig egy adottság. A tehetségek, akik hozzánk kerülnek mondjuk az úszóiskolából, bizonyos fokig tudjuk befolyásolni, de bizonyos fokig pedig az egy helyzet, hogy az embernek vagy van egy olyan fiatal tehetség, aki 1000-ből egy, vagy nincsen. Tehát mi, amit csinálunk, az, hogy következetesen dolgozunk, próbáljuk magunkhoz vonzani a 15, 14, 16 éves tehetségeket, ezt néha a szemünkre is vetik, hogy nem mindenki győri, aki itt dolgozik. Szerintem egy centrumnak óhatatlanul ez a feladata, és mondjuk a 160 vagy 170 magyar klubból, aki versenyez az országban, abból nem lehet mindenki óvodától az olimpiáig beállítottságú. Akkor viszont, aki nem olyan, az vállalja fel, és az küldje tovább a gyermekeit, a tehetségeit egy olyan klubba, ahol adottak a lehetőségek. Tehát egyértelműen van hatása, és nekünk tényleg egy kiváló létesítményben dolgozhatunk, a igényeiknek megfelelően. Szerencsére ez adottak a körülmények pénzügyileg is, tehát a központi támogatásunk, a önkormányzati támogatásunk, az úszószövetség támogatása, illetve a saját kisebb szponzoraink is lehetővé teszik, hogy elég vízfelületet tudjunk itt bérelni, és elegendő edzőt tudunk foglalkoztatni ahhoz, hogy ez egy jó hangulatú, kiváló egyesület. De hogyha szétnézel, látod, szerintem nem sok helyen látsz ennyi, ekkora mennyiségben ennyi idős versenyzőt. Valószínűleg sehol az országban.
2: Igen, mert most éppen még szárazföldi edzés vagy bemelegítés zajlik, de hát így nagyjából ránézése 30. 15, 16, 17 évesek lehetnek, akik most itt vannak a medence parton?
1: Igen, a nagy rész az 16 év fölötti, de 20 éves, 26 éves, nem sokára Sebestyén Dalma is meg fog érkezni, ki 27 éves. Ő a mai nap 2:50-re érkezik, és hátmellfordulókat fog tanítani a kisebbeknek, mert éppen egy enyhe légúti fertőzéssel vagy gyulladással küzdik, úgyhogy ilyenkor ugyanúgy részt vesznek a munkába, mintha benn lennének, de átadják a tapasztalataikat a kisebbeknek. Itt a legidősebb jelenleg az a Szentes Bence, aki tavaly megnyerte az 56-on a rövidpályás országos bajnokságot, és 1996-os születésű, de a 2009-estől tényleg eddig az 1996-ig vidáman jól el vannak magyarok, erdélyi magyarok, románok, ukránok, csehek, szlovákok, egy egészen színes társaság.
2: Ha már szóba került ez az éremtáblázaton és pontversenyben való győzelem, összetett győzelem, akkor ugyan még csak pár hónap telt el, de éreztek bármilyen hatást? Nem tudom, hogy többen szeretnének idejönni hozzátok, mert hogy hallották, hogy itt valóban versenyszinten is milyen jó munka zajlik, vagy ennek azért ilyen szinten nem kell jelentőséget tulajdonítani?
1: Érződik, tehát most is újra meg újra jelentkeznek be versenyzők, akár itthonról, akár külföldről. Mi mindenkit szívesen fogadunk, de hát természetesen inkább a hazai versenyzőket szeretnénk felépíteni. A külföldiek közül igazából csak olyat fogadunk be, vagy csak olyannak biztosítunk itt esélyt, akinek szándéka a magyar állampolgárság megszerzése. Tehát csak azért, mert úszni szeretne, azért senkit nem veszünk fel, hanem például jelenleg itt van az Anton Kocsú, aki március 9-től most már Kocsú Anton lesz. 5 éve jött Ukrajnából, az országos felnőtt bajnokságon érmes volt 100 pillangón, negyedik 200 pillangón, és tényleg 5 éves együttműködés eredményeképpen vagy végén remélhetőleg most már nem csak a magyar útlevél hordozója lesz, hanem valamilyen címeres mezt is magára öltet az U23-as EB-n, vagy pedig a világbajnokságon, esetleg később a rövidpályás EB-n, tehát
3: mindenképpen azzal együtt, hogy külsős igazolásaink is vannak, azzal együtt is mi mindig hosszú távon gondolkozunk.
2: Mellettem pedig már Sebestyén Dalma, aki állítólag egy kis felső légúti megbetegedéssel küzdik, ezért nem úszik, hanem csak edzést tartasz.
4: Igen, most kérte Árpi, hogy álljak be egy kicsit stopperezni, és hogy most ezt fogom tenni.
2: Meg hogy fordulókat tanítasz itt a fiatalabbaknak?
4: Igen, néha megszokott bízni engem ilyen kisebb feladatokkal, amiben, vagy hát igazából azért az úszás terén elég nagy rutinom van, úgyhogy így rám bízza a fiatalabbakat, de én nagyon szívesen segítek nekik.
2: De most csak azért, mert hogy te nem úszol jelen pillanatban? Vagy egyébként is ilyen feladatokat szívesen válasz?
4: Edzés közben is volt már erre példa, szóval most ez egy kicsit újabb, hogy így a medencén kívül is segítem őket, de nagy kedvel teszem.
2: Ugye itt alapvetően most erről a létesítményről beszélgettünk sokat, nyilván elkalandoztunk erre-arra, de nem tudom, hogy te emlékszel arra, amikor ezt átadták, és amikor elindult itt minden, vagy te akkor még nem voltál itt.
4: Én 2016-ban érkeztem ide Győrbe, már eleve jó emlékek kötöttek az uszodához, mert az első olimpiámra ebben az uszodában kvalifikáltam, meg egyébként a másik kettőre is, csak akkor már az Uni Győri úszóese úszójaként, de mindig így jó élmények kötöttek itt, és nagyon jó itt edzeni, nagyon szeretem.
2: Ad ez egyébként külön motivációt? Mert azt gondolná az ember, hogy ha egy úszó, akinek nyilván nagyon jó a monoton tűrése, különben nem lenne jó úszó, de hogyha lemegy egy olyan úszadába, ahol nem tudom, málik a fal, vagy jön le a festék, az egy picit akár még a motivációt, a lelkesedést is befolyásolhatja egy ilyen létesítményben, pedig talán még az edzés, a versenyek is jobban mennek, nem?
4: Igen, sokak egyébként azzal küzdenek, hogy nem tudnak annyira, vagy nem tudják annyira odaképzelni a versenyszituációt, ahol ugye minden nap edzenek. Szerencsére nekem ez szokott azért menni. És én azt mondom, hogy a fehérvári úszoda se volt rossz, de azért a Győri egy kicsit ennél fentem van. Sajnos már volt szerencsém olyan úszodában úszni, ahol az említett dolgok jelen voltak, a csótányok itt-ott szaladgáltak. Hát igen, abban a közegben azért nem olyan jó felkészülni, de itt a Győri úszodában ez minden lehetőség adott. Most már hivatalosan győri vagyok, mert itt lakom, nagyon szeretem. Van győri kötődésünk, a nagyszüleim győriek, úgyhogy én mindig nagy szeretettel jártam ide, és most itt otthonomat leltem ebben a városban.
2: Csak egy mondattal térjünk vissza erre a monoton tűrésre, hogy ezt ennyi év után még lehet bírni?
4: Persze, mindig meg kell találni a sport szépségét, vagy éppen az edzés szépségét, és lépésről lépésre haladni.
2: És a lépésről lépésre haladni abban benne vannak a gyermekek, és az edzéstartás, és a minden más is?
4: Hát ez egy egyfajta kiegészítésnek meg tökéletes.

0: Jó napot kívánok, Kis Dánielnek hívnak.
1: Úgy hallom, hogy egy hónapja vagy itt. Hogy Igen. érzed itt magad?
0: Nagyon jól érzem magamat, a csapat befogadó volt velem, és iránta nagyon kedvesek voltak, illetve az edzőket is nagyon szeretem, mivel segítenek, és úgy érzem, hogy én itt jó hely vagyok.
1: Honnan jöttél?
0: Én Kolozsváról jöttem, Erdélyből.
1: És hogy kötöttél ki éppen Győrben? Miért erre esett a választás, erre a klubra?
0: Nagyon sok ismerősöm úszik vagy úszott itt Győrben, nagyon jó véleménnyel voltak, és Árpit is láttam már így több interjúban és tévében, ahogy sportolóival dolgoz, és akkor apukámmal támadt ez az ötletünk, hogy Győrbe ússzak tovább.
1: Családdal együtt jöttél, vagy egyedül jöttél? Mert ez nagyon nehéz lehet.
0: Édesanyámmal élek itt.
1: Mik a céljaid?
0: Hát az a célom, hogy én nagyon messze jussak elevel a sporttal, és hogy a sportban legyen egy jó jövőm, és hogy egy nap egy ilyen nagy név legyek, mint mondjuk Michael Phelps, vagy azt szeretném, hogy én is olyan jó legyek. Igen, az eredményeim nem is annyira rosszak, és úgy gondolom, hogy képes vagyok rá.
1: Amikor idejöttél, és meglátod ezt a létesítményt, mert azért ez itt magyar szinten is nagyon szép, nagyon jó, aránylag új, mert hogy 10 éve adták át, akkor mit gondoltál, hogy itt még úszni is jó, itt még nagyon sokat dolgozni is jó?
0: Igen, nagyon jó. Nálunk nem voltak megadatva ezek a körülmények, szóval tényleg nagyon jó.
1: A tanulás, ez neked hogy fér össze az úszással?
0: Őszintén nagyon nehéz, de próbálom beszorítani a tanulást is, mivel az is fontos.
2: De csak könnyed. Elég csak 10 perc medicin. 10 perc kor, 10 perc medicin és két. Mondd is nekik, hogy nem kell pörgetni nagyon. Ez könnyed.
1: Itt, amikor Petrov Árpád segített téged kiválasztani, akkor azt mondta, hogy a kettős életpálya modellről érdemes veled beszélgetni, mert hogy ez téged milyen szinten érint.
3: Olli Mónika vagyok, nem soká 26 éves, és itt úszok másfél éve Győrbe. Alapból már most lesz szerintem a 22. év, hogy az úszás ugye az életem része. Verseny szempontjából kicsit kevesebb az év, de 3 éves koromban kezdtem el. A sport mellett csinálom az egyetemet is, illetve most elkezdtem a sportszázadot a Magyar Honvédségnél, és most a sportszázad 2-ben vagyok már aktív, önkéntes tartalékos katona.
1: És milyen céljaid vannak még, és miért jöttél éppen Győrbe másfél évvel ezelőtt?
3: Kiskoromban nyilván hogy mindenkinek az olimpia volt a célja, de így, ahogy egyre jobban felnőttem, inkább így ilyen rövidtávú célokat akartam magamnak kitűzni, és ezért az EB Európa-bajnokság és a világbajnokságra való kijutás, ami nekem ilyen rövidtávú, de mégis nagy cél. Ebből már az Európa-bajnokságra tudtam magamat kvalifikálni, most a világbajnokságra szeretném majd, nem most, majd idővel, hogyha visszatudom magamat hozni arra a szintre, ahol voltam.
1: És miért kell visszahozni, bocsánat?
3: Szerintem egy kicsit eljutottam arra a pontra, ahol így stagnál az eredményem, és egy kicsit visszább is estem, viszont azért is váltottam egyesületet, hogy visszatudjam magamat odahozni, ahol voltam, mert közel vagyok az A-szinthez, és ezt szeretném mindenképpen megvalósítani magamnak.
1: És már érzed, hogy ez a klubváltás, ez jó hatással van rád?
3: Hát abból a szempontból, hogy ha most nem is az eredményt tekintem, magát a helyszín, meg az, hogy új helyen vagyok, új egyesületben, mert Budapesten voltam eddig ugye Győr előtt, szóval ebből a szempontból pozitívnak érzem. Most voltunk a hétvégén egy német versenyen, ott is sikerült már jobbat úsznom, mint a tavalyi évben, szóval ebből a szempontból már így eredmény szempontjából is tudom azt mondani, hogy kezdek jobb lenni, viszont lelki állapotban, meg úgy globálisan, hogyha azt nézem, hogy Győr, akkor mindenféleképpen jó döntést hoztam.
4: Jön az első helyen, és Jakabos próbál hajrázni. Gyerünk, Zsú, lehet menni. Most már tisztán a negyedik, fehér sapkában Jakabos Zsuzsanna a negyedik helyen. Lehet ebből érem. És Mihályvári Farkas Viktória pedig úgy látom, hogy nem fárad el. Gyerünk, Viki, gyerünk, Jakabos. Az első helyen a magyar lány Mihályvári Farkas Viktória. A harmadikon Jakabos. Első és harmadik hely e pillanatban. Kolbert a második. És Mihályvári Farkas Viktóriától ember nem veszi el az aranyat. De jön el Jakabos a második helyen. Gyerünk, Zsú, lélek szakadva. Szíveddel, lelkeddel, erőddel, Mihályvári Farkas Viktória, Európa bajnok! Haj, de szép volt ez! És Jakabos a második! Na hát akkor! Óriási! Óriási! Szédületes! Nagyon sok puszi nektek, lányok! Őrült jó volt, nagyon jó volt, hatalmas élmény volt! a 18 éves megnyeri, az ötszörös olimpikon pedig gratulál neki, ő a második.
5: Erdély Bence vagyok, a Uni Győri úszó esélynek a masszőre.
1: Nyilván úszókkal dolgozol, és vízilabdázókkal is, és egyéb sportolókkal is?
5: Igazából mindenkivel mellette dolgozok magámba is, gyógytornászok mellett, ugye én gyógymasszőr végzettséggel rendelkezek, így igazából a sportolóktól elkezdve a átlag emberekig mondhatni.
1: Akkor tudsz arról beszélni talán, hogy az úszóknál, illetve a masszőröknél mennyire létezik ez a sport specifikusság, vagy sportág specifikusság?
5: Valamilyen szinten azért megvan. Leginkább elméleti tudásban tud fontos lenni az, hogy az adott sportágban milyen terhelések, sérülések tudnak megjelenni, melyik izomcsoportok terhelődnek jobban, melyikre kell igazából fókuszálni. Azt kifejezetten nem tudnám mondani, hogy van olyan masszőr, aki csak beáll az úszókra, valaki csak a vízilabdázókra, vagy bármilyen más sportágra.
1: Egy masszőrnek inkább a versenyek, edzések előtt van dolga, vagy inkább utána?
5: Hát igazából mindig, csak inkább más jellegben tud meglenni. Azért verseny előtt inkább a sérülések problémáknak a megelőzése, vagy hogyha van éppen sérülés, bármi nemi probléma, akkor azoknak a minél hamarabbi megoldása, hogy magára a versenyre tényleg jó állapotban, 100%-os szinten tudjon ott lenni a versenyző. Utána pedig azért azt a versenyterhelést igazából minél hamarabb kivezetni a testükből, szervezetükből, visszalazítani őket, hogy újra tudják az edzés munkát végezni, mert azért egy versenyterhelés az azért megviseli elég keményen a testüket.
1: Tehát masszörhöz nem akkor mennek a sportolók, amikor valami baj van, hanem mindig.
5: Lényegében igen, vagy megelőzés céljából, vagy a regenerációnak a segítségére, tehát egy edzés után is jó tud lenni az, hogy segíteni, minél hamarabb visszaállítani a jó izom- és szöveti tónust, hogy maga a vérkeringéssel tudjuk segíteni azt is, hogy a regeneráció a lehető leghamarabb végbe menjen, mert hát így nézve délutáni edzés után még van ott egy éjszaka, hogy kipihenjék magukat, de mondjuk egy délelőtti edzés után a délutáni edzésre, ott azért csak pár óráról beszélünk, és azért kell nekik.
1: És mennyire kell nekik mondjuk tanácsot adni? Egy masszőr mondja azt, hogy te most ezt meg ezt csináld, vagy egy masszőrnek az a dolga, hogyha oda mennek hozzá a sportolók, akkor megtegye, amit tőle telik?
5: Ez valamilyen szinten magától a masszőrtől is függ, mert például nekem van mellette sportrehabilitációs tréner végzettségem, tehát én gyakorlatokat, nyújtásokkal is tudom támogatni a sportolót, ha van egy kifejezett sérülése, vagy akár csak hajlama, hogy mondjuk derék fájósabb, akkor lehet támogatni így még a masszázson kívül is tanácsokkal, picit mondhatni életvezetési tanácsokkal is, hogy mondjuk a nyújtásokra figyeljen oda jobban, az alvás, amilyen, az étkezése, tehát hogy úgy picit mindenhez is érteni kell, de igen, ez leginkább a masszőr személyétől függ.
1: Közben történik itt egy helycsere, mert hogy immár Fogel Zsolt ül mellettem, hát azért ez a vezetéknév igen jól hangzik, mert hogy ugye itt nem csak az úszókkal, hanem inkább a létesítménnyel foglalkozunk az adásban, és hát a vízilabdázók is itt edzenek, ön pedig a Győri Klub kötelékében vízilabdázóként van jelen. Sokat beszéltünk arról, hogy milyen jók a lehetőségek, hogy egy ilyen létesítmény az ad bármiféle motivációt a sportolóknak, hogy egy olyan helyre jönnek edzeni, ami így néz ki.
6: Biztos, hogy ad. Ugye a létesítményhez még az a történet is hozzátartozik, hogy én nagyjából azért kerültem képre Budapestről Győrbe, mert hogy elkészült a létesítmény, és ugye 16 nyarán jöttem ide dolgozni, majdnem másfél évig tárgyaltunk, hogy mikor tudok csatlakozni, mikor állnak úgy a csillagok, a feltételek, hogy mind a két félnek jó legyen, és az úszoda elkészült, ebben nagyon sokat nyomott latba, hogy ugye itt van egy komplexum, amit lehet használni, és meg lehet tölteni sportélettel.
1: És meg is töltődik, most is látjuk, igen, majd nagyjából másfél óra múlva kezdődik ugye a vízilabda edzés, azt jól hallottam. Győrben a vízilabda, az milyen szinten van népszerűség szempontjából, ugyanolyan szinten vannak a vízilabdázók, mint az úszok, akár népszerűségben, akár bármilyen megközelítésben?
6: Összehasonlítani össze lehet, mondjuk, mert mind a kettő lehet gyümölcs, tehát az egyik az alma, a másik meg körte, tehát így nem lehet őket összehasonlítani, és nem is szeretem a sportágokat így összehasonlítani, de azért nem kerülöm el ki a kérdést, tehát azért Győrben, ha így vesszük, ugye tradicionálisan itt mindenki labdarúgás és kézilabda rajongó, és abban nagyjából mindenki is ért hozzá. Maradjunk így, hogy általában az mindenki ért.
1: Nem csak így Győrben, hanem országszerte.
6: A vízilabdához is elég sokan értenek országszerte. Itt az volt a fontos része, hogy ebben a régióban, ugye Nyugat-Magyarországon, még egy helyen a vízilabdát mondhatni, úgy egy ilyen erős közép, vagy egy felső kategória aljához hozzá tudjunk csatlakozni, és ezt a komplexumot kihasználjuk. Ezért kezdtünk el dolgozni a klubban, és én úgy gondolom, hogy ez sikerült, hogyha csak hol játszanak az utánpótlás csapataink, az bizonyítja, hogy igenis ebbe a erős középmezőnybe már beletartoznak a gyerekek jobban is.
1: Említette a 2016-ot, tehát 9 éve itt van, azóta azért ez a fejlődés az folyamatos, tehát mindig nyilván vannak célok egy következő évre, és ezeket sikerül is elérni?
6: A fejlődést többféleképpen lehet nézni, ugye azt mindenki tudja, hogy a fejlődés az nem egyenes arányosan megy fölfelé, tehát vannak talán hanyatlások is, meg stagnálások is, de azt mondom, hogy különböző szegmenseket nézünk, hogy hány gyerek jár vízilabdázni, hány edzőt foglalkoztatunk, hány bajnokságban indulunk, akkor ez mindenféleképpen fejlődést mutat. Ha azt veszük, hogy eredményességben hova jutottunk el, voltak a részcélok kitűzve, akár a női vonalon ugye az OB1-es tagság kivívása, azt elértük, de kiestünk, most vissza akarunk jutni, tehát ebben biztos, hogy van megtörés, vagy éppen egy helyben állás, de próbálunk rajta javítani. Ha megint azt nézzük, hogy 5-6 év alatt, 8 év alatt hány játékos tudunk korosztályos válogatott bejutatni, és lesznek mondjuk felnőtt válogatottak, a női vonalon ezt már meg tudtuk tenni, tehát ez is egy, azt mondom, hogy fejlődés, a fiú vonalon meg azért dolgozunk, ami egy ugye sokkal sűrűbb, sokkal nagyobb bázisra rendelkező országos szinten, hogy megvalósuljon, próbálkozunk, ezekben az apró momentumokban mindig meg lehet nézni, hogy mi a fejlődés.
1: Ugye már említettük ezt, hogy másfél óra múlva kezdődik a vízilabdázók edzése, de az, hogy ön itt van most az úszók edzésén, az jelent valamit?
6: Sok mindent jelent, először is egy kapcsolatot az úszó kollégákkal. Tehát itt ugye van egy sztereotípia, ugye, hogy az úszó és a vízilabda az nagyon nem kedvele egymást, mondhatni így is, vagy nagy a rivalizálás, nem tudom melyik jó szó rá. Hát itt, mikor én ide érkeztem 16-ba, akkor ugye az itt dolgozó Petrov Ivánnal szerettünk volna ezen változtatni, és csomó minden terv volt, hogy jobban legyen. Én még mindig hiszek abba is, hogy együtt kellene működnünk, és csomó mindenben, hogy az úszás nagyon sokat segíthet, és persze nézni, hogy miket úsznak, milyen, hogy érik el azt, hisz abban valamit kezdenünk kell, hogy egy 10 éves úszó úgy úszik, és olyan stílusba, és annyit olyan időre, egy 10 éves vízilabdás meg ugye nem ugyanúgy, bár tény, teljesen más típusú úszás kell a vízilabdához, mint az úszáshoz, tehát egy úszót most átraknék vízilabdázni 10 évesen, nem biztos, hogy sokra menne, hogy annyival jobban úszik, mint a vízilabdások.
1: De az előfordul néha, hogy egy-egy vízilabdázó meglátogat egy úszóedzést, mert mind nem csak meglátogat, hanem részt vesz egy úszóedzésen?
6: Ritkán azért előfordul, a vízilabdás általában nem szeret úszni, azért lett vízilabdás. Mindenki úgy kezdik, de amúgy egyénileg, ha kérik tőlük edzők, akár én, akár egy válogatott edzés, tehetséggondozó válogatott edző, hogy fejlesszen a stílusán, akkor most volt már rá példa, és most is van rá példa. Sőt, annak idején engem is elküldtek, hogy 18 évesen azért meg kéne tanulni normálisan úszni.
1: A Sporthely mai adásában az Uni Győri úszóese volt a házigazdánk. Tartsanak velünk legközelebb is, Bera Emesét hallották.
7: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Mindig van egy tetti, és olimpiai bajnok Szene Attila!
2: Lengyeli százszörös a pályafutás, a végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, Parizsban!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajó!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Fred Solaire. Fantastic. Please come and join me down here. Thank you, sir. It was a wonderful.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

A Sporthely mai adásában Dorogra látogatunk, a 100 évvel ezelőtt született Buzánszky Jenőről elnevezett labdarúgó stadionba. Az aranycsapat játékosa 1947

és 60 között játszott a Dorogi Bányász együttesében, később pedig edzője is volt. A klubnál ma az utánpótlás nevelés a legfontosabb, erről is beszélgetünk, és körbejárjuk a pályát, tartsanak velünk, én Bera Emese vagyok.

0: csöbletrugás a dolog javára, Varga lő! Gól! 4 perccel a mérkőzés befejezése előtt a dorogiak megszerezték vezető góljukat. Varga lövése acélról kivágódott Szuromi elé, aki közvetlen közelről a sarokba kotorta a labdát. Óriási a harc, a küzdelem a pályán. 2-1-re vezet a dorog, és most a Ferencváros jön előre. Szinte valamennyi játékos ott anyázik a 16-osnál. Albert áll a labda, a 16-oson belül van. Fenyvesi kettőhöz került, lövés, Ilku kiüti a labdát. Másodpercek vannak hátra a mérkőzésből, kedves hallgatóim. 2-1-re vezet a dorog, és ez azt jelenti, hogy az egyfordulós bajnokságot megnyerte a győri vasas Eto! Itt küzdött a dorog és a Ferencváros, és ebből a küzdelemből a vidéki csapat, a győri vasas Eto került ki győztesen, hiszen a dorogi pályán a Ferencváros hallatlanul nagy küzdelemben alul maradt a kiváló napot kifogó Bányász csapattal szemben. Call it magic.
1: Maier László, az utánpótlás klub elnöke. Itt állunk a Buzánszky Jenő nevével fémjelzett stadion mellett. Már bejöttünk a kerítésen, én bejöttem a kerítésen, és mielőtt elkezdenénk itt körülnézni, azért azt lehet látni, hogy a klubház 1895-ben épült. Tehát azért ez a klub, ez a létesítmény igen nagy múltra tekint vissza.
2: Ez a klub, ez 1914-ben alakult. Maga a klubház ugye korábban más funkcióval bírt, és miután a labdarúgás kiteljesedett dorogon, a klubház elnyerte azt a funkcióját, amit betöltött hosszú éveken keresztül. Ugye 10 éves jelen pillanatban a klub. Ez a pálya, ez már a kezdetek kezdetén is itt volt, ami akkor még dorognak teljesen a külterülete volt, és hát utána ugye a bánya fejlődésével és fejlesztésével a környező területeket belépesítette a lakosság. Ugye alapvetően dorog egy bányásztelepülés, a bányászat alapozta meg a jólétet, a jövőt, a biztonságot, a családoknak a stabilitását, és nagyon sokáig ez a klub is annak köszönhette a fényes jelenét és a szereplését, hogy a bánya, mint egy támogató, mint egy bázis volt át a klub mögött.
1: Akkor elindulhatunk és körbenézhetünk. Igen. Itt, ahol most állunk, ez a fő pálya, lehet ezt mondani,
2: ez a
1: talán?
2: Ez a pálya, ez a stadion, ez volt mindig is a bázis a dorogi FC-nek, nagyon sokáig, viszont mi 2014-ben a közeli Tokod üveggyárban, ahol egy sportlétesítményt, egy sporttelepet béreltünk az ottani önkormányzattól, létrehoztuk az utánpótlás nevelők központunkat, ahol is az utánpótlás csapatok edzenek, a rendszeres napi edzéseket ott folytatják, ott játszanak bajnoki mérkőzéseket is. Itt bent a stadionban a felnőtt csapatnak volt mindig is a székhelye és a főhadiszállása, illetve az utánpótlásban jelen pillanatban a 11-12 éves korosztályig itt vannak bent a gyerekek, és csak az U12-től vannak kint elsősorban Tokod üveggyárban.
1: Igen, mert hogyha rámegyünk a klub honlapjára, és ott fel vannak sorolva a csapatok, akkor ugye csak az utánpótlás csapatok vannak, illetve a női csapat van felsorolva. Igen. A férfi csapat, amely az MB3-ban játszik, tehát évek óta az MB3-ban játszik.
2: A felnőtt csapat 2016-ban feljutott az MB2-be, és 2022-ben kiesett az MB2-ből. Tehát mondhatom azt, hogy az a közel 7 éves időszak az MB2-ben volt. Előtte a dorog nagyon sokáig valóban az MB3-ban játszott, illetve most jelen pillanatban a második szezonját tölti ismételten az MB3-ban. De mivel a felnőtt csapatot egy úgynevezett futballszolgáltató KFT üzemelteti, amely külön gazdasági társaság és elkülön a dorogi FC utánpótlás egyesülettől, ezért a mi honlapunkon, az FC honlapján ott elsősorban az utánpótlással kapcsolatos információkat lehet megtalálni, míg a futball KFT-nek a honlapján, ott pedig a felnőtt csapattal kapcsolatos információkat közli az egyesület.
1: A névadó Buzánszky Jenő éppen 100 éve, 1925. május 4-én született. Az ő szelleme mennyiben van még jelen a klub mai életében is akár?
2: Hát a Jenő bácsi ugye egy meghatározó játékosa volt ennek a klubnak, hiszen a magyar labdarúgásban az aranycsapatot rendkívül magasan jegyzik, és ennek az aranycsapatnak két dorogi játékosa is tagja volt, ugye Grosics Gyula és Buzánszky Jenő, illetve Ilkó István, aki Grosics Gyula mögött a legtöbbször volt magyar válogatott kapus, aki sajnos csak a kispadon tudta ezt bizonyítani. Tehát én mindig úgy számolom, hogy az aranycsapatban azért három dorogi játékos volt. Természetesen Buzánszky Jenőről nevezte el a polgármester úr ezt a stadiont, hiszen ha dorog és labdarúgás, akkor szerintem mindenki egyből Buzánszky Jenő nevére asszociál. Ugye Jenő bácsi itt élt, nagyon sokszor utánpótlás tornákra kijött, kilátogatott, mérkőzésekre is kilátogatott. Tehát ha valamiféle olyan esemény volt, akár egy bajnokavató vagy éremátadó, a Jenő bácsira mindig számíthattunk, hogy eljött és megtisztelte a jelenlétével ezeket a rendezvényeket. Mai nap pedig hát mi azért nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományok ápolására. Ha gondolja, nagyon szívesen elviszem üveggyárba, lehet látni a képeket az öltöző folyosón, ott vannak a dorogi labdarúgásnak a régi nagyjai, meg a fiatalok, akik most szerezték a bajnoki címeket. Tehát ilyen szempontból azt nem mondom, hogy Buzánszky Jenő kultusz van dorogon, de mindenki tudja, hogy az aranycsapatban kik játszottak, és azok a dorogi játékosok voltak.
1: 2010 óta viseli a nevét a stadion. Az végül is az alapján, amit elmondott, meg hát azon információk alapján, amiket tudunk, előbb-utóbb várható volt, hogy felveszi az ő nevét, de ez inkább utóbb, nem?
2: Nem tudom, hogy Jenő bácsi hogy viszonyult ehhez. Az biztos, hogy akkor, amikor felvette a stadion az ő nevét, akkor már szinte majdnem minden játékosról az aranycsapatból volt egy stadion elnevezve, és hát evidens volt, hogy a dorogi stadiont akkor Buzánszky Jenőről fogják elnevezni. Ugye Grosics Gyuláé már a Tatabányai stadion, és igazából én érzem, hogy ez teljesen egy reális döntés volt az akkori városvezetéstől.
1: Ugye ő akkor ezt még megélhette, mert 2015-ben hunyt el, itt is volt gondolom az avató ünnepségen.
2: Itt volt az avató ünnepségen, ő részt vett rajta, természetesen a szokásos vicces stílusával emelte a rendezvény fényét. Azt tudni kell, hogy Jenő bácsi egy rendkívül szórakoztató személyiség volt, ha az ő közelében nem lehetett unatkozni. Nekem szerencsém volt többször személyesen találkozni vele, hiszen a dorogi szénmedence sportjaira alapítványban is együtt dolgoztunk. És mikor tőlem megkérdezik, hogy miért csinálom én ezt, hogy miért vagyok én egy futballklubnak az elnöke, és nincs a jobb dolgom, mindig azt mondom, hogy azok az élmények, amiket azáltal szereztem, hogy lehetőségem volt egy asztalán ülni Grosics Gyulával, Sándor Csikarral, Buzánszky Jenővel, Monostori Tivadarral, Varga Jánossal, és csak hallgattam az ő sztoriaikat, az szerintem egy olyan történelmi jelentőségű információ áradat, amit az újságokban és a sajtóban nem lehet megszerezni. És ezt személyesen átélni, ez egy külön élmény.
1: Akkor el is indulhatunk körülnézni, de közben itt áll mellettem Méhes Norbert technikai vezető, aki elég fiatal, és nem tudom, hogy a dorogi futballban mióta van benne, de neked is van személyes élményed Buzánszky Jenővel?
3: Hát én igazából itt nevelkedtem, itt voltam utánpótlás játékos, itt játszottam a felnőtt csapatba, és utána, amikor lezártam a futballkarrieremet, itt kezdtem el dolgozni, 11 éve dolgozok. A Jenő bácsinak a fiával egy iskolába jártam, szóval a Jenő bácsihoz van kapcsolatom, találkoztam vele többször is a fia révén. Általában én szoktam szervezni az emléktornáit, évek óta ugye ezeknek a hagyományoknak adózunk, úgyhogy igazából azt gondolom, hogy örülök, hogy találkozhattam is vele, és részese lettem annak a történelemnek, amit megélt, és hallhattam róla.
1: Igen, most is lesz gondolom, hogy most talán különösen fontos, vagy különösen kiemelt jelentősége van ennek a tornának, amit idén is Telkiben rendeznek.
2: Igen, idén Telkiben ugye a Buzánszky Jenő 100 éves születésnapi évfordulóján a Komárom-Esztergom megyei Buzánszky Jenő Alapítvány szervez egy emléktornát, egy 8 csapatos tornát, amiben főleg megyei csapatok vesznek részt, de természetesen meghívást kapott Dombóvárnak az utánpótlás csapata is. Ez egy U11-es korosztály bajnokság lesz. Dombóvárra visszatérve, ugye Buzánszky Jenő Dombóváron született, tehát ilyen szempontból teljesen reális, és nagyon örülök, hogy elfogadták a dombóváriak ezt a meghívást. A gyerekeknek nagy élmény lesz, úgy gondolom, hogy Telkiben egy ilyen tornán részt vehetnek, és méltóképpen meg tudjuk ünnepelni ezt a 100 éves évfordulót.
1: Akkor menjünk és nézzünk egy picit körül. Azt már említettük, hogy itt állunk a center pálya mellett, aminek a sarkában van egy szobor, ami egy híres szobor. Erről lehet tudni valamit?
2: Hát a szoborról ugye hivatalosan nem Buzánszky Jenő szobra egyébként. Futballista, én azt mindig csak úgy mondom, a futballista. Teljesen méltó helyen van, és alapvetően ez szimbolizálja azt, hogy dorogon rendkívül régi és hosszú hagyománya van a labdarúgásnak. Szerintem nem egy játékosról mintázták ezt a szobrot, de hát abban az időben, amikor ez készült, akkor nagyon sok sporttal kapcsolatos szobor készült, hiszen ha megnézzük a Népstadionnak a szoborpartját, ott is hasonló indítatású szobrok láthatóak. Igazából ezt a szobrot, ezt mi tényleg csak megemlékezésekkor szoktuk használni. Többek között Jenő bácsi halálakor, akkor ott volt egy kisebb megemlékezés, oda kiraktuk a képét, gyertyákat gyújtottunk. Tehát igazából ez egy ilyen fém jele ennek a stadionnak, ugyanúgy, mint a mellett álló úgynevezett 100 éves kapu, ami most már 110 éves szintén. Tehát az egy felújított kapu, ami valóban a kezdetektől ott áll.
1: Egy nagyon pici kitekintés, mert hogy itt említette a sportolókról készült szobrokat, azért ez a stadion, ez inkább sportkomplexum, azt is lehet mondani? Tehát itt nem csak a labdarúgás van központban, ugye?
2: Hát most már csak a labdarúgás. Alapvetően régen ez a stadion, még a mi gyerekkorunkban, itt még egy futópálya volt, egy salakos futópálya a pálya körül, itt atléták voltak, itt volt egy boxcsarnok, itt egy nagyon gazdag sportélet volt, de miután Dorogon megépült a sportcsarnok, megépült a birkózócsarnok, megépült az uszoda, van egy úgynevezett futópálya kint a városban, tehát igazából mondhatom azt, hogy majdnem minden sportág megkapta azt a méltó helyet, ahol ő tudja űzni a saját sportágát. Jelen pillanatban itt a stadion belül most csak a labdarúgók vannak, férfi és női labdarúgás.
1: Egyébként, hogyha jól tudom, akkor Csík Ferenc is itt készült fel az 1936-os olimpiára.
2: Az lehetséges, de ezt valószínűleg jobban tudja, mint én.
1: Akkor menjünk tovább. Mi az, amit érdemes megnézni? Beszéltünk itt a szoborról, a kapuról, illetve a centerpályáról. Itt van kétoldali lelátó, aránylag nagy. Gondolom egy NB3-as mérkőzésen, hogyha a felnőtteket nézzük, vagy a női csapatot, ez talán megtelik. Utánpótlás mérkőzéseken, nem tudom, ezt inkább kérdezem.
2: Az utánpótlás csapatok nem itt bent játsszák a bajnoki meccseket. Itt a bajnoki meccset csak a felnőtt csapat játsza. Nagyon érdekes, itt ebben a stadionban a 70-es években egy Dorog-Ferencváros mérkőzésen közel 10 000 ember volt.
1: És egyébként, bocsánat, hány néző fér el?
2: Hitelesítve jelen pillanatban én úgy tudom, hogy hitelesen 1100 nézőre van kialakítva a stadion. De ugye abban az időben abban nem voltak ülőhelyek, ott állóhelyek voltak, és ha megnézzük a régi képeket, az emberek tényleg egymás mellett álltak, mint a heringek, és eldőlni sem lehetett, mert a másik megtámasztotta. És nagyon érdekes, talán 2014-ben játszott itt a magyar utánpótlás válogatott, az izraeli válogatottal, utánpótlás válogatottal egy felkészülési mérkőzést, és akkor Nyilasi Tibor az MLS-ben az utánpótlás szakmai vezetője volt, ha jól emlékszem, és kijött az öltöző folyosón, beszélgettünk, és így megállt, és azt mondta, hogy itt semmi nem változott. És akkor megkérdeztem, hogy ez most dicséret, vagy elmarasztalás alapvetően, mert ugye ő a 70-es években játszott Dorogon bajnoki mérkőzést, és azt mondta, hogy igen, hát ez a hangulata a stadionnak az ugyanolyan, hiszen itt van egy olyan fa lelátó, ami hát egyedi a mai stadionokban. NB2-ben játszottunk, volt egyszer egy fiatal ember, Angliából jött Magyarországra nyaralni, és akkor olvasta, hogy a dorogi stadion az hasonlít azokra a hagyományos angliai stadionokra, amiket a századfordulón építettek, és ezért eljött egy dorog meccsre, hogy megnézze azt, hogy tényleg hogy néz ki ez a stadion. Úgyhogy ennek van egy sajátos hangulata, természetesen nem feltétlenül szerencsés az, hogy 5 méterenként van egy függőleges gerenda és egy oszlop, ami néha kitakarja akár a kaput, akár a játékteret, de sajátos atmoszférája és hangulata van a stadionnak, ami legutoljára egyébként teltházas mérkőzést a dorogi felnőtt csapat Újpest elleni kupameccsén játszott, amikor valóban teltház volt és villanyfényes mérkőzés, ami egy nagy esemény volt Dorogon.
1: Odalépek most Méhes Norberthez. Neked is nyilván vannak emlékeid, akár itt az elmúlt években, vagy korábban, amikor említetted, hogy itt játszottad végig a pályafutásodat. Neked mi a legjobb emlék, ami akár teltházas mérkőzéshez kapcsolódik, akár bármilyen személyes emlék?
3: Most, hogyha szembenézek, ott van egy ilyen riporteri szoba, ott velünk szembe, látható. Gyerekkoromban én ott ültem fönn mindig, és ott az alatt található a B-közép, és én ott néztem végig a felnőtt csapat mérkőzését, mikor ilyen 10 éves voltam, és már akkor megfogott, akkor nagyon sokan jártak mérkőzésre, mert az akkori hangulat az úgy megfogott, hogy én is mindig beszerettem volna mutatkozni ebbe a stadionba, ami utána sikerült is. Voltam jó csapatnak is a tagja, voltam rosszabb csapatnak a tagja, de nagyon jó emlékek fűznek a stadionhoz.
2: Még csak annyit szeretnék elmondani, hogy 2013-ban, amikor az NB3-ban bajnokok lettünk, én akkor éltem meg először vezetőként a teltházas mérkőzést, akkor több mint 2000-en voltak itt jelen a stadionban, és valóban egy népünnepé volt utána. 5 gólt rúgott a csapat, és ismerőseim mesélték, hogy amikor rúgta a dorogó gólokat, a városnak a legmesszebb pontján is lehetett hallani a felzúdulást és a felhördülést a stadionból, úgyhogy ez egy jó érzés volt akkor.
1: És hogyha visszaolvassuk a klub történelmét, a női csapatnak vannak itt nagyon nagy különbségű győzelmei. Azok is gondolom, hogy azért lehet, hogy más szempontból, de azért nagyon emlékezetesek.
2: Hát a női csapatot én igazából tisztelem, becsülöm, mert nagyon lelkes lányok alkotják a csapatot, és egy nagyon jó közösség. Az eredményeik néha természetesen kiemelkedőek, néha csak a szokásos rutint hozzák, de a lányoknak a mérkőzéseire igazából jelentős nézőszámot nem tudunk felmutatni. Ott inkább a hozzátartozók, a barátok, barátnők és természetesen az edzőstáb tagjai szoktak kilátogatni. Inkább a lelkesedés dominál a jelen pillanatban a dorogi felnőtt lányfutballba vagy az utánpótlásba. Jelen pillanatban több mint 70 igazolt női futballistánk van, vagy lány futballistánk van, akár már 13 éves korosztályban is vannak kislányok, akik fociznak. Ha jól tudom, 13 éves korig játszhatnak együtt a fiúkkal, ugye, Maja?
3: 14.
2: Tehát van egy kislány, például Mekler Adél, aki 13 évesen a korosztályos fiú csapatban játszik, és a tornákon kiemelkedő teljesítmény nyújt, vagy akár mondhatnám a Berkó Larát, aki szintén a korosztályos fiú csapatban játszik, és mondjuk egy téli tornán, ahol a fiúk, lányok együtt játszottak egy csapatban, ő lett a torna játékosa. Tehát ilyen szempontból nagyon sok tehetséges kislány van nálunk, és mindent megteszünk azért, hogy ezeket a lányokat nagyon sokáig a futballpálya, illetve a futballstadion környéken tudjuk.
1: Mi is itt vagyunk most a futballpálya környékén, és ugye amikor találkoztunk, akkor bent az öltöző folyosón találkoztunk, ahol rengeteg kép van kint, egykori fényképek, talán nem is túl jó felbontás, és ez mutatja a múltat. A hagyománytiszteletről beszéltünk már itt akár az emléktorna kapcsán, de ilyen szempontból is megnyilvánul, hogy képek vannak kint, hogy azok a fiatal játékosok, akik nap mint nap itt töltik a délutánjaikat, ők is tisztában legyenek itt a klub történetével és a klub nagyságaival?
2: Igen, én nagy hangsúlyt feltettek arra, hogy a hagyományokat őrizzük, bár tudom, hogy a hagyományokból nem lehet megélni. Ugye sokan ma a magyar labdarúgásban mindig azt mondják, hogy milyen nagy múltú klub és az NB1-ben a helye, de abból nem lehet megélni, hogy kinek milyen a múltja. Viszont nagyon fontos tudni, hogy mi volt a múltunk, és kik voltak azok a játékosok, azok a vezetők, akik ezért az egyesületért dolgoztak, és fenntartották azt a hírnevet, amit mondjuk most jelen pillanatban a dorogi futballklub jelent, és kutya kötelessége a gyerekeknek ismerni a játékosokat, és nem csak Buzánszki Jenőt, és nem csak Rosis Gyulát. Ugye hajlamosak vagyunk a magyar labdarúgást az aranycsapat mércével mérni, de nagyon sokszor itt voltak olyan játékosok, egy Varga János, aki abban a korban, az 50-es években, ha mondjuk nem Puskás Ferenc van a felnőtt csapatban, akkor ő is az aranycsapat tagja lehetett volna. És azt ne felejtsük el, hogy abban az időben volt Magyarországon A, B és C válogatott, tehát 3 válogatottat állítottunk ki, akik európai szinten még a C válogatott is komoly eredményeket tudott felmutatni, ahol bizony ott voltak a dorogi játékosok. És ezért tudni kell a gyerekeknek azokat a játékosokat, akik, és ismerni kell azokat a személyeket, akik ezért abban az időben sokat tettek. Úgyhogy ez megvan képekben megnyilvánul, az emléktornákban megnyilvánul. Én szoktam quiz kérdéseket küldeni az edzőknek, hogy akkor ezt a játékosokkal beszéljék meg, készítsék fel őket, vagy tudják legalább. Úgyhogy arra odafigyelünk, hogy fejben is ott legyenek, ne csak testben.
1: Ha visszatérünk akkor ide az öltöző folyosóra, ez talán a visszhangból is hallatszik, hogy most egy zárt térben vagyunk. Itt vannak a tablók.
2: Hát ezek a tablók, amik 2014 óta, vagy 13 óta keletkeztek, ugye? Én mindig azokból a csapatokból csináltatok tablót, akik valami olyat értek el, ami az egyesület életében egy mérföldkövet jelentett. Tehát mondjuk itt van a nyugati csoport harmadik helyezettje, NB3, 16-ba, de ez a harmadik helyezett akkor egy helyezés, akkor egy NB2-be való feljutást eredményezett. Úgyhogy ez úgy gondolom, hogy egy mérföldkő volt a csapat életében, ezért egy tablót csináltunk. Ez pedig a 12-es, 13-as csapatnak a tablója, akik akkor a tulajdonképpen a semmiből
4: Miskei Attila vezetésével az NB3-as bajnokságot megnyerték. Nagyon érdekes, hogy úgy indultunk neki a bajnokságnak, hogy legyünk benne az első ötbe, mert akkor a bajnokságot ugye átszervezték, és több NB3-as csoport megszűnt, és hát túl jól sikerült, mert elsők lettek.
1: Azt hiszem, ezt senki nem bánta. Majer László elnökkel beszélgetünk, és akkor ismét egy picit Méhes Norberthez fordulok, és visszautalok arra, hogy a fiatalok mennyire ismerik a múltat és a hagyományokat. Te mit érzékelsz, mert azt hallottuk, hogy azért a törekvés az megvan, hogy ők ismerjék, de valóban ismerik is, és képben vannak, és tudják, hogy mi történt a Dorogi FC-ben a múltban?
3: Én azt gondolom, hogy vannak olyan labdarúgóink, akiket igenis érdekel a múlt. Ugye ebben az online világban kutatják, ott van már a Google, Wikipedia, ezek után néznek a gyerekek.
1: De utána néznek? Utána, tehát valóban érdekli őket?
3: Igen. Én azt gondolom, hogy bármelyik, most nem a kis korosztályokat nézem, de mondjuk egy U9-es csapattól kezdve, hogyha bármelyik dorogi csapatnál föltennék a kérdést, nem 5-6-7 gyerek lenne, aki jelentkezni, és el tudnám mondani, hogy ezek a játékosok, ezek hol és mikor futballoztak.
1: És neked ezekhez a tablókhoz, nem is úgy kérdezem, hogy mennyi közöd van, hanem hogy milyen emlékeket ébreszt benned, mert nyilván te is régóta itt vagy a klubnál, és átélted ezeket a nagy sikereket.
3: Van olyan tablóm, amikor én külföldön futballoztam, de például pont ez a tabló, ami előtte állok, amikor ugye harmadik helyezett lett a felnőtt csapat, és fölütött az NB2-be, akkor már szerves része voltam az egyesületnek, úgyhogy megélhettem azt, hogy a másodosztályba jutottunk. Megélhettem azt a felemelkedést, amin átment a klub, hogy szintet léptünk, úgyhogy nagyon jó emlékeim vannak arról, hogy milyen mérkőzéseket játszottunk itt az elmúlt időszakokban.
1: Harmat József, aki tulajdonképpen az egész életét itt töltötte Dorogon, mindenféle sikerek részese volt. Ezek nagy sikerek és jó emlékek, vagy ezek a mai napig hatással vannak az életére mindig, amikor belép ide a stadionba?
5: Hát az igaz, hogy itt töltöttem gyakorlatilag a fél életemet, hát ami a futballról szólt, gyakorlatilag 80-ban, 1900, nem 1800, léptem át az első csapat öltözőjét, és mondjuk egy 10 évet leszámítva, itt voltam Dorogon, itt voltam játékos, edzősködtem, és pedig most meg masszőr vagyok.
1: Beszéljünk a névadóról egy picit. Önnek bármiféle személyes kapcsolata volt Jenő bácsival?
5: Persze. Hát régen a Dorog úgy nézett ki, hogy elment az ember az utcán, és akkor Ilko Pistával, Buzánszkival ilyenekkel találkozott. Sajnos most már nincsenek köztünk, a Jenő bácsit is persze, itt aki dorogi, az mindenki ismerte. Én úgy emlékszek egyébként, hogy ő hozott ide Dorogra. Tehát én játszottam, ez egy kis falu itt a környéken, és a Jenő bácsi közbenjárásával, ifistaként, vagyis fiatal játékosként úgy kerültem ide Dorogra. Jó ismerősöm volt nyilván.
1: Azt mondják róla, hogy ő nagyon vicces ember volt, és jó volt a közelében lenni.
5: Hát igen, ő azért tudott sztorizni a legendás időkről, ez így van.
1: Csak a kérdezték, vagy egyébként is dölt belőle a szó?
5: Hát Jenő bácsi, hát ez az szerves része volt itt a dorogi futballnak. Igazából ezt így nehéz így most, hogy dölt-e belőle a szó, vagy mit tudom én. Ő volt félig meddig a Dorog, tehát egy legenda volt itt, nem véletlenül nevezték el a stadiont, és hát örültünk, amikor úgymond dölt belőle a szó, mert a legendás időkről, Puskás, ezekről az időkről néha elejtett egy-egy történetet, és azt azért jó volt hallgatni.
6: Csatárként kezdtem én a pályafutásomat, és már gólkirály is voltam. 19 éves koromban duplázni tudtam, hát ide Dorogra is csatárként kerültem. Egy fél szezonban az NB1-be, 47-be 10 gólt rúgtam a fél szezonban, és hát szerencsémre az edzőknek támadt egy olyan ötlete, hogy 49-ben hátra vitt hátvédnek, mert hát ez a poszt, amelyik meghozta ezeket a sikereket, amiket elérhettem a labdarúgásban.
1: Barna Gergő állít mellettem, aki szintén az egész életét, bár még nagyon fiatal vagy, itt töltötte Dorogon. Mit jelent neked az, hogy itt vagy Dorogon? Ez egy klub, vagy ez több, mint egy klub számodra?
7: Hát igazából nekem több, mint egy klub, mert az tényleg az egész pályafutásomat itt töltöttem, itt kezdtem el focizni, jelenleg is itt focizom, és azért nekem ez többet jelent már, mint egy klub. Szerintem ez az egész városnak több, mint egy klub. Ez egy érzés, életérzés, és nagyon fontos nekem ez az egész. ami itt van igazából.
1: Nagyon sokat beszéltünk itt már a többiekkel arról, hogy ugye ez a stadion Buzenszky Jenő nevét viseli. Nem tudom, hogy te találkoztál, találkozhattál-e vele, ugye őt 10 évvel ezelőtt hunyt el, de igen?
7: Igen, találkoztam vele, sőt még olyan szerencsém is volt, hogy egy teremfoci, egy ilyen torna volt, és gólkirály lettem, és ő adta át nekem a gólkirálynak járó kupát, meg egy labdát. Szóval volt szerencsém el találkozni, igen.
1: Azért nagyon fontos, mert arról is beszéltünk, hogy milyen fontos a múlt, a jövő az mennyire fontos, és milyen irányba halad itt Dorogon?
7: Hát én azt gondolom, hogy a jövő mindig fontos, mivel az a következő lépcsőfok. Hát a jövő, most itt a milyen irányba halad, egyre fiatalodik a csapat, tényleg a fiatalokra építenek. Hát hosszú távú terve szerintem az, hogy a fiatalokból álló csapat legyen itt, egy olyan csapat, aki megállja a helyét NB3-ba, akár hogyha komolyabb szélba kitűzünk, akkor feljutni NB2-be, és ott megállni a helyét. Szerintem ez így van rendben, mert a fiatalok és nem a jövő igazából.
1: Azt mondod, hogy akár, ha komolyabb célokat tűztök ki, akkor NB2, akkor ez így nincs kimondva? Tehát nem ez az elsődleges cél?
7: Jelen pillanatban sajnos a helyezésünk alapján sem reális ez a dolog.
1: Nem erre a szezonra gondoltam, hanem mondjuk a következő 1-2 évben akár.
7: Hát úgy beszélgetünk róla. Nem azt mondjuk, hogy ez a így kell legyen és kész, de beszélgetünk róla, hogy szeretnénk azért ezt az egészet. És én úgy vagyok vele, hogy azért ezt meg kell látni, hogy alakul. És ha ahhoz mérten, akkor mérlegelni, és hogyha reális esélye van a csapatnak esetleg ezt tényleg kivívni, ezt a feljutást, akkor viszont mindent elkövetni annak érdekében, és sikerüljön.
1: Ugye egy több mint 110 éves klubról beszélünk, maga a stadion is akkor kezdett épülni 1914-ben. Ettől függetlenül minden adott, vagy adott lenne ahhoz, hogy itt akár nagyobb célok is legyenek?
7: Hát én azt gondolom, hogy igen, mivel hogy amikor ugye NB2-ből kiestünk, akkor lett így a pálya is megcsinálva, a világítás, stb. És akkor is megfelelt az NB2-es elvárásoknak. Én azt gondolom, hogy most is megfelelne az NB2-es elvárásoknak szerintem.
1: Majer László elnökhöz fordulok vissza így műsorunk végén, mert hogy itt szóba került az NB2, szóba kerültek a célok, de mik a célok tulajdonképpen? Vannak-e itt akár feljutási álmok, nem ebben a szezonban, mert most a helyezés talán nem indokolja ezen reményeket, de a jövőben akár NB2 vagy magasabb célok lehetnek, vagy jó ez így, ahogy van, és az legyen jó, ami van.
2: Én csak azt tudom megfogalmazni, ami az utánpótlásban betöltött elnöki pozíciómból fakadóan célok lehetnek. A felnőtt csapatnak a céljait, azt arról én nem tudok nyilatkozni. Nekem az a célom, hogy minél több fiatal dorogi játékos játszan a dorogi felnőtt csapatban. Tehát mi jelen pillanatban az utánpótlásban egy olyan stratégiával dolgozunk, hogy a nagyon kiemelkedő tehetséges játékosok megkapják azt a képzést, hogy 14-15 éves korban elmehessenek akadémiára. Ez az elsődleges célunk. Én büszke vagyok arra, hogy a dorogi utánpótlásból hazánk majdnem minden akadémiáján van játékos. Van, aki kiállja a próbát, és akár felnőtt korban is ott játszik, illetve vannak, akik utána visszatérnek dorogra. Akik viszont nem mennek el akadémiára, azoknak pedig kutya kötelesünk olyan képzést adni, hogyha focisták szeretnének lenni, akkor a dorogi csapatban tudjanak játszani. Nekem az a célom, hogy egy olyan kapcsolat alakuljon ki a felnőtt csapat és az utánpótlás között, ahol a felnőtt csapatban számítanak a dorogi fiatalokra, kipróbálják őket, bátran bevetik őket. Mi az NB2-ben annak idején minden évben megadtuk a lehetőséget, egy volt, amikor kettő fiatal játékosnak, aki profi szerződést kapott, és kapott egy évet, másfél évet, két évet, hogy bizonyítsa be, hogy odavaló. Én ugyanezt szeretném elérni a jövőben is, és hát szeretném, hogyha a felnőtt csapat mondjuk egy magasabb szinten futballozna, természetesen az mindenkinek a vágya. Ehhez azért szükségesek infrastrukturális és egyéb fejlesztések ebben a stadionban is.
1: A Sporthely mai adásában a dorogi Buzenszky Jenő labdarúgó stadionba látogattunk. Tartsanak velünk legközelebb is, Bera Emesét hallották.
8: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott elődje, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Sporthely, Nyágúj Gergelyt hallják. Mai adásunkban elsősorban a szabadidősport és a természet szerelmeseinek kedveskedünk, de azért remélem mások is kedvet kapnak majd egy kis mozgáshoz. Az aktív, egészséges életmód amúgy is egyre hangsúlyosabb szerepet kap napjainkban, és erre ösztökélek én is mindenkit, tartsanak velem a meccsekbe. Beviszem önöket az erdőbe. Ne tessék félni, nem képletesen, hanem szó szerint, és persze csak virtuálisan. Az ország legelső kalandparkjainak egyikébe a 2006-ban megnyílt Match Extreme Parkba látogatunk. A helyszín Árpád-tető, Pécs határában vagyunk, és lássuk, mi mindennel várja a kikapcsolódni, mozogni vágyókat a katonai akadálypályákat idéző létesítmény.
1: Itt vagyunk az irodában, és velem szemben Baumgartner Petra. Mikor azt kérdeztem, hogy ki vagy te, vagy mi vagy te, ugye sokáig gondolkodtál, aztán azt mondta, hogy hát hivatalosan te vagy az Match Extreme referense. Mit jelent ez pontosan? Erre azt kérdeztem, hogy te vagy itt a mindenes, és azt mondta, hogy hát kb. Igen.
2: Igen, én látom el itt a Match Extreme Parkban a kalandpark referens feladatokat. Igazából hozzám érkeznek be ugye a csoportos megkeresések, amik most jelenleg is folynak, sok osztálykirándulásunk van, illetve ugye különböző szolgáltatásokat nyújtunk. Gondolok itt az alapszüli napunk, a VIP szüli napunk, vannak csapatépítő tréningeink, továbbá családi napokat is szervezünk, úgyhogy elég sokrétű feladatokkal látom el magam itt nap mint nap.
1: De ugye alapvetően a fő feladat, és ez mind szép, és jönnek iskolák, jönnek családok, jönnek esetleg cégek és csapatépítésként, de a lényeg, hogy jönnek a természetbe, és jönnek mozogni, és azt hiszem, hogy ez az elsődleges dolog itt.
2: Igen, igazából ezért is szeretem én is a munkámat, mert itt vagyunk a természetben, tényleg a mecsek erdei körülvesznek minket, és a szabad levegőn az emberek ilyenkor teljesen mások, kikapcsolódnak, sokkal barátságosabbak, kedvesebbek, ellazulnak ugye a játékoktól.
1: Bent ülünk az irodában. Gyakorlatilag ez egy ilyen klubházszerűség, tehát itt azért van egy pénztár, a mosdók, de ha kinézünk az ablakon, akkor itt rögtön látunk egy nagyon-nagyon jól felszerelt játszóteret, illetve látjuk majd a kötélpályákat, a mászópályákat, a boppáját, a nyári boppáját, de van itt mellettünk például egy gokártpálya is, viszont ez egy nem mindennapi gokártpálya, hiszen itt azért meg kell izzadni.
2: Igen, ezek lábbal hajtós gokártok. Igazából hát ezért is vagyunk, hogy ha valaki idejön, az próbálja ki, és sportoljon, és küzdjön meg az elemekért. Van még az udvaron egyébként ezen kívül nagyon sok szuper játék. Ugye az udvar leghátsó részébe található a hófánk pálya. Van gumiköteles ugrálónk, az X-Jump, van 3D karika, mászófal, és akkor ugye a kicsiknek is van egy külön játszótér, illetve a belső részen még a pénztár mellett található egy nagy beltéri emeletes játszóház, és van még egy beltéri lőszimulátor is, úgyhogy nagyon szuper játékok vannak itt ezen a belső helyszínen is.
1: Hogy viselkednek általában itt az ide látogatók? Egyszer jönnek, vagy visszajárnak? Gyanítom, hogy aki egyszer jön és beleszeret, az gyakorta visszatér.
2: Igen, gyakori a visszatérő vendég. Azért ezen dolgozunk mi is, hogy a látogatók tényleg úgy távozzanak, hogy azt mondják, hogy ide visszatérünk. Próbáljuk a kollégákat is ugye arra sarkalni, hogy mosolyogva, kedvesen fogadják a vendéget, és tényleg elégedetten távozzon minden látogató. Sok külföldi vendégünk is van, jellemzően Horvátországból, sok holland van, ugye aki ide költözött Pécs környékére, Amerikából, Svájcból, tényleg sok felől jönnek a látogatók.
1: Manapság pontosan tudjuk, hogy a gyerekeket egyre nehezebb kicsábítani a természetbe, hogy egyáltalán sportolásra ösztökélni. Mennyire nagy a baj így általánosságban?
2: Én azt gondolom, hogy ez is jellemző, hogy az ide látogató csoportok nagy része visszatérő csoport, illetve visszatérő pedagógus, aki elhozza a következő osztályát akár. Azt gondolom, hogy hogyha egy gyermek idejön, akkor biztos, hogy megtalálja azt, amire vágyik igazából, és ki tud ő is kapcsolódni, és feltöltődik élményekkel a nap folyamán.
1: Viszont azt hiszem, hogy nem csak a gyerekeket várjátok sok szeretettel.
2: Ugyanúgy a felnőtteket is sok szeretettel várjuk. Igazából mindenkit, aki úgy gondolja, hogy kikapcsolódna, és szeretne élményeket, adrenalint gyűjteni.

0: No, de akkor irány az erdei ösvény, nézzük meg a játékokat közelebbről is.
1: Velem szemben most már Kotvász Gergő, a Kalandpark vezetője. Köszönöm szépen, hogy itt lehetünk, és hát akkor mutassuk egy picit be a hallgatóknak virtuálisan ezt a helyet, hiszen azért most már ide sétáltunk az erdei ösvényen, itt mellettünk egy kötélhágcsó, van éppen egy csoport, és akkor kezdésnek mi mindennel találkoznak azok, akik ide kijönnek a Mecsekszém Kalandparkba?
2: Üdvözlök én is mindenkit! A Mecsekszém Park egy nagyon komplex létesítmény. Gyakorlatilag akik ellátogatnak hozzánk, itt nagyon különleges mozgásformákat próbálhatnak ki. Ahogy te is mondtad, most itt vagyunk az Alpesi Kötélparknál. Gyakorlatilag fára szerelt akadályokon lehet csúszni, mászni, mindenféle extrémséget kipróbálni.
1: Azért az extrémség mellett is bármennyire extrém, azért a biztonság az elsődleges.
2: Igen, a biztonságra nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. Gyakorlatilag, ahogy látod, most a csoportot is beöltöztettük, adtunk nekik védőfelszerelést. Ennek része egy beülő heveder, illetve egy védősisak. Nagyon fontos, hogy ezek után még elmondjuk ezeknek az eszközöknek a helyes használatát, illetve ismertessük a mászókkal a pálya használati feltételeket is. És még tovább fokozzuk a biztonságot, ugyanis az elhangzottak alapján egy gyakorló pályát és teljesíteniük kell a mászoknak. Itt gyakorlatilag kapunk egy visszacsatolást arra vonatkozóan, hogy mennyire tudták megérteni, illetve elsajátítani ezeket az alapinformációkat, amik a biztonságos mászáshoz szükségesek.
1: És ugye, hogy halljuk, hogy csattognak a hevederek, tehát itt gyakorlatilag, mintha sziklamászás, nagyon messze állunk a valóságtól. Tehát igazából egy olyan biztonságos mászás feltételét gyakorolják itt a gyerekek, kötélhágcsón valaki csak átmászik, úgyhogy az egyikbe kapaszkodik, a másikba lábán végigmegy, de közben be van kötve, majd egyébként kötélhágcsón le is csúsznak, a fejeken a narancssárga sisak. Tehát itt ez nagyon messze van mondjuk az alpinista mászástól, vagy a hegymászástól?
2: Én azt gondolom, hogy olyan messze nincsen tőle, hiszen az alpinista mászás az is a magaslati munkavégzés, illetve a magasban való tevékenység folytatása. És ahogy látjátok, 5-6 helyenként akár 10 méter magasra mennek föl a mászok, és védőeszközöket használnak hasonlóképpen, mint az alpinisták, illetve a szikla vagy a hegymászok. Annyiban különböző ez az előzőekben felsoroltaktól, hogy gyakorlatilag fa elemek alkotják a kihívást, és gyakorlatilag szinte, hogy lombkorona szinten haladnak a mászok.
1: És ha jól megnézzük, azért vannak korábbról talán kivágott fák, fa, tönkök, de vannak olyan élő és egészen hatalmas fák is, amire ugye rá van erősítve. Tehát itt tényleg, aki ide kijön, az a természet legkellemesebb közelségében és tényleg a természetben friss levegőn mozoghat, még ha itt nem messze, ugye itt tényleg a Mecsek tetején egy nagyon-nagyon szép zöld környezetben vannak a gyerekek, az ide látogatók. Kíván ez az egész bármilyen előképzettséget, vagy bármilyen feltételei vannak-e annak, hogy ki az, aki ide egyáltalán eljöhet?
2: Visszatérve az, hogy látsz itt most magunk körül kivágott fákat is, ezek gyakorlatilag egy faáplási munkákból származó, nevezzük azt hulladékanyagnak, vagy maradékanyagnak, hiszen nagyon fontos a pálya üzemeltetése során az, hogy ezek a fák, ezek rendszeresen vizsgálva legyenek. Mi is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ezeket műszeres eszközökkel vizsgáljuk, fa vizsgáló szakember jelenlétében, és ő az, aki megállapítja az adott faegyed alkalmas-e a további felhasználásra, illetve milyen egyéb beavatkozások szükségesek ahhoz, hogy a fa élet tartamát meg tudjuk esetleg nyújtani, növelni tudjuk. Ezen felül szakképesítést is mindenképpen igényel az, hogyha valaki itt dolgozni szeretne. Gyakorlatilag egy ilyen 3-4 napos továbbképzésen lehet részt venni, és akkor megszerzik azokat az ismereteket és készségeket a jelentkezők, amikkel későbbiekben üzemeltetni, biztonságosan üzemeltetni tudják ezeket a létesítményeket, eszközöket.
1: Egyébként egy picit előbe is mentünk az egyik kérdésemnek, hiszen ugye mindenhol egy nagyon-nagyon fontos dolog a fenntarthatóság, a zöldiesség, tehát hogy mennyire óvjuk azt a természetet, amelyben éppen sportolunk, és azt hiszem, hogy ebből a szempontból is vezető a Mecsekszém Park.
2: Igen, nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy mindenképpen megóvjuk a környezetünket, formáljuk azt, belakjuk, felhasználjuk, de mindezek mellett ügyelve arra, hogy a lehető legkevesebb emberi lábnyomot, illetve kárt okozzunk ezekben a létesítményekben. Érdekességképpen szeretném azt elmondani, hogy ezeket a fára szerelt akadálypályákat már 3 éves kortól lehet használni. Igazából az szükséges hozzá, hogy a betöltött életkoron felül 100 cm testmagassággal rendelkezzenek az érdeklődők, és onnantól kezdve már úgynevezett gyerekpályákon lehet magukat kipróbálják. Ezt követik a junior pálya kategóriák, illetve a felnőtt pályák. Tehát lényegében 3 éves kortól nincsen felső korhatár, mindenki talál a képességeinek, illetve az érdeklődésének megfelelő kihívást.
1: Csak érdekességképpen, akkor hány éves a legfiatalabb, és nagy Isten, ha tudod, tudjátok, hány éves volt, vagy hány éves a legidősebb, akár csak egyszeri vagy visszatérő vendég?
2: A legfiatalabb vendégeink azok egyértelműen 3 éves kortól már megjelennek, legidősebbek pedig, a korok azok nem hangzottak el egyértelműen, viszont azt tudjuk, hogy nyugdíjas, szépkorú látogatóink is voltak már itt a pályákon.

0: A legkisebbektől a legidősebbekig mindenkit vár a természet, a Mecsekszén Park pedig különösen azokat, akik elég bátrak is hozzá. Mert, bár a kalandozás nem igényel sportolói előképzettséget, mégis komoly fizikai kihívást jelenthet a nap végére. De természetesen vannak olyanok, akik segítenek.
1: Most már két ifjú animátor hölgy áll velem szemben, csupa mosoly mind a kettő, tényleg öröm rátok nézni. Egy gyors bemutatkozást hadd kérjek.
2: Pehó Virág.
3: Krémer Katalin.
1: Virág és Katalin. Úgy tudom, hogy ez az első szezonotok itt a Mecsekszén Parkban. Minek köszönhető ez, a természet szeretete, vagy a szimplán egy diákmunka nektek? Én gyanítom, hogy ez azért ennél több.
2: Én kiskorom óta járok a Mecsekszén Parkba, tényleg amióta konkrétan elég magas vagyok, hogy ugye mehessek a gyerekpályán, és idén passziváltattam az egyetemen, szóval mindenképpen keresni szerettem volna egy diákmunkát, és konkrétan az első munkák között volt, amit megtaláltam, és visszaírtak, és nagyon megörültem, hogy ez a lehetőség megadatott nekem.
1: És veled mi a helyzet?
3: Alapvetően én is ugye diákmunkát kerestem, és többször is voltam már kicsikén, nagyon sokszor jártunk itt a Mecsekszrémben, és úgy gondoltam, hogy ez egy tök jó lehetőség, nagyon szeretek a természetben lenni, úgyhogy miért is ne jönnék ide, úgyhogy én is örültem, mikor így megkaptam a választ, hogy jöhetek.
1: Itt vagyunk a kötélpályáknál. Mit csinál itt egészen pontosan két animátor, hiszen azért nyilván elsősorban a vendégekre vigyáztok, és mondjuk első a biztonság, de mivel telik a napotok?
3: Ugye legelőször is a beöltöztetést, azt mi csináljuk, illetve a mászás végén nyilván le is vesszük a felszerelést, illetve az oktatást is megtartjuk, hogy kellő tudással kezdjék el a pályát, és hogy tényleg úgy csinálják, ahogy az helyes. Úgyhogy alapvetően ezért, illetve hogyha bármi baleset adódna, vagy fennáll annak a lehetősége, hogy tényleg bármi történjen, akkor mi itt vagyunk, és mi azt megoldjuk, és segítünk.
1: Ugye mondtátok mindketten, hogy nagyon sokat jártatok itt korábban is, ugye vendégként, gyerekként, tehát imádjátok ezt a helyet. Azért így, hogy az embernek az a munkája, amit szeret, egy picit más megvilágításba kerül, jut azért idő a szórakozásra, tehát tudtok azért még így is mászni, falra mászni, bobozni, a kötélhágcsókon lógni?
2: Teljes mértékben már, mint minden helyszíni animátor, akik ugye fel vannak osszal, vagy ide a kötélpályára, vagy a bobra, vagy másmilyen helyszínekre a park területén. Nekünk ugye a nap elején, a gyűlés után, hogy megbeszéljük, hogy éppen mi van, milyen színű jegyek vannak, azután a helyszínen nekünk például be kell járnunk a helyszínt, hogy akkor tényleg ezek a pályák használhatók, semmi sem roncsolódott, minden úgy van, ahogy biztonságosan kell használni. Aztán meg, ha napközben akkora forgalom nincs, akkor van, hogy ha nem is megyünk végig egy pályán, de például van, hogy a mentéseket gyakoroljuk, hogy ugye ne adja Isten, de ha ilyen helyzetnek kerülne sor, akkor teljes mértékben fel legyünk készülve.
1: Tehát akkor, ha kell, nagy duzzogva kipróbáljátok a pályákat megint csak, és ugye nyilván csak vicceltem.
2: Egyáltalán nem duzzogva, ez teljes mértékben élvezett számunkra.
1: Egyébként ugye most nyitott nemrég a Mecsekszrém Park ismét erre a szezonra. Most még ugye hétvégén te várjátok az ide látogatókat. Meddig tart itt egyébként általában a szezon? Ezt tudjátok-e, mint első szezonosok?
2: Igen, ha minden igaz, november végéig leszünk nyitva.

0: Amíg tehát a jó idő kegyeibe fogadja a kalandravágyókat, mindenkit szeretettel vár a park, akár egyénileg, akár családostul, vagy akár csoportosan is.
1: Egy iskolás csoport, a 8-os gyerekek éppen itt a kötélpályán gyakorolnak, de természetesen, ahol vannak gyerekek, ott vannak nevelők is, vannak tanárok is, és mellettem már a csoport egyik kísérője, az egyik tanárnő egészen pontosan.
2: Dobos Krisztina.
1: És honnan tetszettek érkezni? Nem közelről, ahogy tudom.
2: Székesfehérvár mellől Lovasberényből, Reményik Sándor református általános iskolából.
1: Ugye önmagában már az is impozáns, hogy egy nevelő egy ilyen helyre hozza el a gyerekeket, kihozza a szabadba, és nagy Isten nem is a megszokott dolgokat, hanem egy meccsextrém parkot, tehát tényleg a kötélhágcsót, a falmászást, a boppáját, hiszen ugye oda is mennek majd, ide hozza a tanítványait. No de nem minden a szomszédból, hanem Székesfehérvárról. Minek köszönhetik, vagy minek köszönhetjük ezt a látogatást, és tényleg hogyan találtak rá egyáltalán erre a helyre?
2: Tanulmányi kiránduláson vagyunk itt Pécsett. A várost szerettük volna megnézni, illetve én nagyon-nagyon szeretem a természetet, rengeteget kirándulunk, rengeteget vagyunk erdőben, és úgy gondoltuk a kollégákkal, hogy a gyerekekkel is meg kell szerettetni egy kicsit a környezetet, és hát egy egyszerű túrázás már unalmas lett volna nekik, ezért kigondoltuk, hogy akkor itt a meccsextrém parkba hozzuk őket.
1: Milyen eddig a visszajelzés, hogy ez az első ilyen úgymond extrém túra a gyerekeknek?
2: Igen, ez az első extrém. Itt nagyon izgatottak voltak, és nagyon féltek, hogy majd hogy fognak itt bánni, de én azt látom, hogy egész ügyesen veszik az akadályokat.
1: Nagy a kívás, és nagy az extrémitás, viszont a biztonság mindennek előtt. Pedagógusként kell itt egyáltalán félteni a gyerekeket, hiszen tudjuk, hogy alig-alig tudjuk őket manapság már elrángatni a képernyő előtt, tehát azt hiszem ez a követendő példa.
2: Abszolút így gondolom. A gyerekeken kobak van, ez a beülőhám, vagy nem tudom pontosan, hogy hívják, karabinerekkel kibiztosítottak, tehát nagyon-nagyon biztonságos maga, ahogy itt látom a gyerekeknek a mozgása.
1: Ahogy hallottam, ugye itt most a kötélpályák és a kötélhágcsókon való jövésmenés, lógaszkodás, csúszás, mászás, ott most egyébként épp látjuk a lányokat, hogy hát ha jó 5-6 méter magasan fent vannak a fák között, tényleg a lombkoronán, aztán a következő majd jön a boppája, ugye a nyári boppark, az sem tűnik egy egyszerű kívásnak.
2: Én attól megmondom, őszintén jobban tartok, mint egy ilyen mászástól, de nyilván az is ugyanilyen biztonságos lesz, tehát biztos, hogy máshol már boboztunk. Én egyszer csúsztam életemben eddig, nem 20 éves vagyok, de hogy nekem pont elég, de gyerekek adrenalin szintjét emelni kell, tehát nekik ez már biztos, hogy fontos lesz.

0: Ez itt még mindig a sporthely, még mindig a Mecsekszvény Park, de most már felsétáltunk egy dombon a boppájáig, és velem szemben most már Nagy Bence, ugyancsak animátor, de azért ugye, ahogy mondtad is, kicsit több, mint animátor, hiszen sok mindent csinálsz, hát kezeled alapvetően itt a gépezetet, hiszen ugye a boppájá most itt egy csoport. Mit kell tudni erről a boppájáról?
1: Ez az egyik első boppája az országban, ami épült, az elsők között volt. Nagyjából egy ilyen 1 kilométer hosszú pálya, egy 700 méteres lecsúszással és egy 300 méteres felvonó résszel. Van nagyjából 20 kocsink, amit tudnak használni a vendégek, kettesébe lehet beleülni, és igazából a 3 éves kortól, ameddig csak az ember bátorsága bírja, beleülhet és mehet körbe-körbe.
0: Ugye a kötélpályákon és a mászófannál már az adraniról beszéltünk, de azt hiszem, hogy elnézve az arcokat és a vendégeket, talán ettől félnek a legjobban, aztán itt töltik a legtöbb időt, hiszen talán itt kapják a legnagyobb adranilöketet.
1: Mindegyik korosztálynak kicsit más, a gyerekek imádnak száguldozni, a felnőttek inkább a nyugodt felvonó részt szeretik kiélvezni, de igen, az adrenalin után valaki még egy kis száguldozást, valakinek még egy kis pihentető sétabobozgatás, de igen, nagyon-nagyon szeretik és nagyon közkedvelt a bóba.
0: És ugye azért azt is tegyük tiszta, hogy ez a boppája, hogy ez egy nyári bob, tehát gyakorlatilag olyan, mintha egy hullámvasúton ülne az ember, hiszen megint csak a meccsekben, egy gyönyörű szép zöldövezetben használhatják ezt a szórakozó eszközt, sporteszközt.
1: Tulajdonképpen hasonló elve működik, igen, mint egy hullámvasút, de azért burkofra ne számítson senki. Igazából, ahogy beülnek a vendégek, az erdőben a fák között már csúszhatnak is le, és élvezhetik a tájat, meg a sebességet.
0: Hogy érzed, vagy hogy látod, ez a legkedveltebb itt a Mecsekszvény Parkban?
1: Hát igen, mindenki ezt szereti a legjobban.

Az adrenalin fokozó attrakciók, ügyességi és mászójátékok mellett tehát szabadidős és csapatsportolási lehetőségekkel, tanösvénnyel és kinti-benti játszótérrel is várja önöket a Match Extreme Park. Az energiák pótlására a nap végén ott a tepsifüles étterem, de ha esetleg éjszakai bobozáson vagy nyári kalandtábron törnék a fejüket, akkor is jó helyen járnak. I've

Kedves hallgatóink, ez volt már a sporthely, melyben a Match Extreme kalandparkba látogattunk. Önök Nyágui Gergelyt hallották, köszönöm, hogy elkísértek, várom önöket jövő héten is, viszont hallásra!

0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok! Jó reggelt kívánunk, 6 óra, 3 perc van, egészen pontosan augusztus 21-én, és még mindig 2026-ban itt vagyunk egész reggel Bere Ferivel. Jó reggelt kívánok,
2: Feri! És tisztus Zsuzsival, jó reggelt mindenkinek!
1: És köszönjük szépen, hogy van hangunk Horváth Mille hangmérnöknek is, és természetesen Big Fami Tomival ugrunk neki, mai szerkesztőnkkel, mindig szerkesztőnkkel, állandó szerkesztőnkkel ezzel a mostani, ennek a mostani reggelnek, és azt kell mondanom, hogy független attól, hogy szerintem hát nagyon sokan, akik valószínűleg este ünneplésbe belefeledkeztek, lehet, hogy még most édesdeden aludnak, de érdemes felkelni, mert olyan sok jó hírünk van, és azok közül is a vezető első számú jó hírünk az, hogy Trabzonban 1-0-ás győzelemmel zárta a playoff mérkőzését a Ferencváros a Trabzonspor ellen, ami, ha előzetesen mondjuk, akkor azt gondolom, hogy mindenképpen meglepetés, de én azt gondolom, hogy a játékképe alapján egyáltalán nem az, igazam van-e, drága Ferenc?
2: Teljesen igazad van, Zsuzsi, drága.
1: Ezt szerettem volna, hogy mehetünk is hazaközi.
2: Igen, igen. Én a mérkőzés előtt, ugye itt a Nemzeti Sportrádió keretein belül közvetítettük a találkozót, és mérkőzés előtt, nagyon drága vagy, és mérkőzés előtt arról beszéltem, hogy ugye az első negyed óra 20 percen nagy török rohamok várhatóak, azon legyen túl a Ferencváros, egy döntetlen az sikeres eredmény lenne, és

0: ki. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy kulturáltan is futballozott a Fradi, tehát nem csak kizárólag kontratámadásokra és ilyen direktjátékra összpontosult, hanem középpályán, főleg az első félidőbe fölénybe is került, a második félidőben pedig az elején veszélyes is volt a Fradi, aztán fokozatosan Borbély Balázs átalakította a csapatát, reagálva a török nyomásra, a széleken való levédekezésre, és egy picit elvesztettük a kontrajáték esélyét, de nagyon-nagyon szépen lehozta nullára a Fradi mérkőjést, és összességében látva most már 90 perc tapasztalatát a két csapat által, én megkockáztatom, hogy nincs a Fradinak félnivalója, egész egyszerűen jobb csapat, és tényleg a csapat hangsúly, a csapat szomban hangsúly, jobb csapat, mint ez a Trabzonspor, hiába van tele világsztárokkal, vagy akár VB-t megért játékosokkal, biztos vagyok benne, hogy az alapján mérkős alapján
1: ez nekem nagyon tetszik, amit mondasz, és akkor mondhatjuk-e azt, hogy ez a Ferencváros kezd ilyen Borbély Balázs arcú Fradivá válni. Itt azért ugye együtt éltük meg, hogy nyilván a Győrrel bajnoki címet szerző mester átigazolt a Ferencvároshoz, bizonyos szempontból persze vissza, mert hiszen ugye járt már itt, és nem idegen terepre érkezett, és ugye a szezon elején már úgy értem, hogy a szezon alatt azt értem, hogy ahogy bele kellett melegedni nyilván a nemzetközi ugye kupaselejtezőkbe, plusz nyilván elindult ugye az OTP Bank Liga, sokféle képpen próbáltuk azt ugye detektálni, hogy milyen is lesz ez a Ferencváros, hogy fog vele majd adott esetben arculatot váltani erre a szezonra ugye az ezüstérmes, hiszen ugye Ferencváros tavaly ugye nem nyert bajnoki címet, és hogy hogyan tudja magát majd itt a nemzetközi porondon megmutatni, és eddig én azt látom, hogy Borbély Balázs nagyon is a saját képére kezdi formálni ezt a csapatot.
0: Igen, kétségtelen ennek látszanak a markáns jelei. Egyrésztről a három védős játékrendszert, a 3-5-2-t átalakította 4-2-3-1-jé, tehát egyértelműen a négy védős rendszer mellett tette le a voksát. Ugyanakkor most például tegnapi mérkőzésen Nagy Olivér személyében egy fiatal újoncot avatott. Abból
1: és milyen jól tette?
0: Nagyon-nagyon jól futballozott, és én mindig örülök a fiatal magyar játékosok felbukkanásának, akár az NBA-ben, akár a nemzetközi porondon. De Nagy Olivér nemhogy végjátszotta a találkozót, amitől azért tartottunk, hogy egy pici hibapont lesz azon az oldalon a rutintalansága miatt, hanem szenzációs gólpaszt adott. Tényleg Zakariasen fejére úgy varázsolta rá a labdát, ahogy a nagykönyvben meg van írva, és ahogy teltek a játékpercek, egyre jobban belejött a mérkőzésbe, egyre stabilabbá vált, úgyhogy tényleg nagyon nagy húzás volt. Hangsúlyozom, hogy Nagy Olivérnak és hát Kadutól már megszoktuk a bal oldalon a szélsővédők fellépését, és nagyon érdekes, hogy oda-oda is Kadunak a játék a kicsit hasonlította a Stefuj Bumba párosra Győrnél, tehát ugyanazokat a játékkapcsolatokat alakították ki, ugyanúgy elosztották a támadás védekezés arányát, ugyanúgy megvolt az a kapcsolat, hogy az egyikük zárta az oldalvonal melletti pozíciókat, a másik mindig behúzódott összekötőbe. Kadunál különösen jellemző, hogy kétlábasként akár jobb oldalra is hát tudja venni a labdát, és jobboldali beadások, vagy jobblábas beadások még szokatlanabbak esetleg balról. Szóval vannak olyan elemek a Ferencváros játékában, amit már a Győrnél sikeresen alkalmazott.
1: No, hát ez mindenképpen örvendetes, és ugye főleg úgy, hogy gyakorlatilag ugye ez az idegenben zajló mérkőzés, vagy az idegenben lejátszott mérkőzés a Ferencváros győzelmét hozta, ugye ezt is találgattuk előre, hogy ugye már nincsen érték az idegenben szerzett találatnak, hogy vajon mi a jobb, de most már ebből a szemszögből mindenképpen jobb, hogy a Ferencváros kint kezdett és nyert, és majd nyilván ugye egy hét múlva jönnek haza, és nyilván majd a Grupa Arénában kellene megmutatni, hogy is lehet tovább lépni, és gyakorlatilag ugye megszerezni az Európa Ligában a főtáblán való részvételt. Egyébként érdekes dolog, mert amit mondta, hogy csapatként volt jobb a Ferencváros, Borbély Balázsnak pont a mérkőzés előtt volt egy ilyen nyilatkozata, ugye, hogy bár egyénileg biztos, hogy találunk világsztárokat, különösképpen Mohamed Salahra gondolva, ugye a Trabzonban, de azért csapatként igyekeznek majd legyőzni őket. Úgy látom, hogy ez sikerült is, tehát ez a mentalitás ez teljesen eredményesnek bizonyult. Úgyhogy titeket is kérdezünk, kedves hallgatók, szerintetek tényleg végérvényesen leáldozóban van-e Mohamed Salahnak, vagy egyszerűen csak arról van szó, hogy hát mit várjunk tőle gyakorlatilag ugye a második tétmérkőzésén a szezonban ennél a török klubnál. Egyébként engem meglepett, hogy ide igazolt. Téged meglepett, vagy nem lepett meg?
0: Engem is meglepett, és különösen annak a tekintetében, hogy szóval ezen a mérkőzésen azért azt tegyük hozzá, hogy egyetlen egy tétmérkőzése volt eddig a Trabzonspornak a Kasim Pasa elleni idegenbeli döntetlen. Tehát a Ferencváros sokkal inkább meccsbe van, sokkal inkább ugye a tétmérkőzések által jobban összekovácsolódott, De hozzáteszem, hogy Mohamed Salah ezen a mérkőzésen véleményem szerint nyilván a világsztár Mohamed Salahhoz

0: meg a 2 évvel ezelőtti Salahhoz képest szürke volt, de valójában rendkívül hasznosan futballozott, és én nekem egy kicsit sajnáltam, megmondom őszintén, mert csinált olyan mozzanatokat, amikor mondjuk kicselezett egy Ferencváros védőt, és mondjuk olyan helyre továbbította a labdát, ahol kellett volna lenni társnak.
1: Na, gondolok itt arra, hogy... pontosan ez volt, tudod, igen, mit gondoltam? Hogy ő még a Liverpoolban játszott fejben.
0: Igen. Tehát csak éppen voltak olyan átadásai, pontosan voltak olyan átadásai, hát sokszor elgurult az ötösön belül párhuzamosan a beadása, ahol nem létezik, hogy ne legyen egy támadó. Tehát ő szerintem megcsinálta maga dolgát, csak várta, hogy belül érkezzen. Igen. Vagy a második hullámba egy Szoboszlai, vagy belül egy Iszák, és aki befejezze a támadást. És szerintem ezután a mérkőzés után úgy elgondolkodik, hogy úristen, hova igazoltam. Tehát szerintem ő azért sokkal magasabban kvalifikált játékos, még mindig, mint ez a Trabzonspor.
1: Igen, igen, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok erről. Egyébként 0630 55 55 605, alapvetően a Ferencváros szerepléséről is mondjátok el a véleményetek, és jött is rögtön már ma reggel egy észrevétel, ha jól látom. Borbély tudta, hogy mi lesz idén, ezért is ment el, már ezt gondolom még, hogy a Győrre igaz. Tehát az mindenképpen fontos, hogy ő épít egy olyan Ferencvárost, amely nagyon is hasonlít ugye arra a fajta, hát mondjuk úgy Borbély Balázs arculatra, ami bizonyos szempontból sikeresnek tűnt Győrben, és visszatérve még egy picit a Trabzonra, meg tényleg Szalára, valóban nekem is az ott az érzetem, hogy tulajdonképpen a fejében volt egy elképzelés, ő ment a saját tempójában, csak éppen nem volt hozzá senki, mert a Liverpool játékos állományára készítette el ezeket a cseleket, csak nem volt ott senki, akinek lehetett volna passzolni.
0: Igen, hát ez egyrészt, ahogy említettem, a beadásainál látszott, másrészt sokszor lehetett látni, ez a Salának 2-3 nagyon komoly fegyverem, ami világszinten a legjobb. Az egyik közte, amikor széléről befelé indul, és utána a helyzetbe hozza a társait, na nem volt társ, akit helyzetbe hozzon. A másik pedig a kényszerítő játék, tehát lepasszolja a társának, és tovább indul, és várja vissza a paszt, viszont egy nagyon szűken védekező Ferencvárossal szemben, vagy bármilyen ellenfél szemben, ezek tűpontos passzoknak kell, hogy legyenek, ami visszajön. Na, ezek nem voltak meg. Sokszor fél métert, 20 centit mindig tévedett a kényszerítőt visszaadó játékos, és ezért sem tudott Szala érvényesülni.
1: Igen, igen, igen. Na, és akkor
0: igen? Bocsánat, csak még egy dolog a Fradival kapcsolatban, hogy azt is öröm volt látni, hogy valahogy koncentrációban és mentálisan is nagyon-nagyon erős ez a Fradi. Tehát azért nem volt az jellemző a magyar csapatokra, hogy egy ilyen 41 ezer fanatikus török néző előtti első negyed óra 20 percben ennyire stabilan futballozott.
1: És utána azért milyen rendesen elcsendesültek,
0: bizony,
1: nem?
0: A gól után.
1: Olyan érdekes, hogy azért ennyit számít, ugye, hogy éppen kivezet vagy kinek megy jobban a pályán, úgyhogy még 41 ezer török szurkolót is le lehet hallgatni, mert jól tudom, összesen 2000 fradista kapott jegyet, tehát nagy valószínűséggel ahhoz azért nem tudom, milyen erősítő kellett volna, hogy túl kiabálják őket, de hát ebből látszik, hogy alapvetően arról szól mindez, hogy akinek jobban megy, azért a mögé jobban beáll a saját szurkolótábora. De hogy állsz a rákászattal, drága Ferenc?
0: Jézus Isten, ez éles váltás. Szerintem erről a vonatról le fog esni.
1: Erről le fogsz esni, ne? Ki fog terülni, hogy honnan érkezem ide majd? Hát onnan kérlek szépen, hogy a Ferencvárosban számomra az egyik legszimpatikusabb játékos, és már évek óta az egyik legszimpatikusabb játékos, Zakari Essen, ugye hát egészen elképesztőt alakított megint tegnap, és... hát nagyon nagy szerencsénk, hogy ő hát jó pár éppen ezelőtt, amikor dönthetett volna róla, nem kért a rákászatból a családi hagyományoknak megfelelően. Ezért is kérdeztelek, mert hogy egy picike kis településről, Sotra szigetéről származik, Norvégiából, ahol a tengeri halászat, képzeld el, a családban mindennapos. És a rákászat tulajdonképpen egy mondhatni családban apáról fiúra szálló hagyomány volt, és azt mondta, hogy ugyan hát természetesen kézenfekvő lett volna ez a választás, de ő mindent megtett azért, hogy kimagaslónak mutatkozzon, vagy tehetségesnek legalábbis a labdarúgásban, mert hogy ez a környezet őt Isten igazából nem kötötte le, ez a mesterség egyáltalán nem vonzotta, és minden erejével a labdarúgásra koncentrált, szerencsénkre, úgyhogy innen jött a rákászat. És azon túlmenően kérlek szépen, hogy szerencsére jobban rúgja a labdát, mint ahogy rákokat fognak ki adott esetben a norvég partok mentén. Még hozzá van egy egészen elképesztő Fradi lelkülete. Szóval én nagyon-nagyon hiányoltam őt az elmúlt években, hogy más vezetőedzőknél nem kapott megfelelő szerepet, és nagyon örülök annak, hogy Borbély Balázs újra felfedezte, nevezzük így.
0: Igen, és ha már említettük Robikin és Borbély Balázs közti különbséget, talán Zakari Essen legnagyobb hát nyertese az edzőváltásnak, hiszen azt nem mondom, hogy abszolút nem játszott az előző írvezető edzőnél, de azért sokszor epizód szerepet kapott, sokszor inkább a padról játszott, és sokszor mi is itt megtárgyaltuk, hogy bizony érdemtelenül van mellőzve, és hát most abszolút mértékben igazolja Borbé Balázsnak a döntését. Egyébként nem ismerem személyesen, tehát nem dolgoztunk együtt, nem voltam ellenfél, amikor ő játszott, de így kívülállóként, és látva azt a fajta testbeszédet, futball iránti alázatot és csapatmunkát, amit feltesz a pályára, tehát ő nem az a típusú játékos, aki mondjuk hát futómennyiség terén kevesebbet tenne fel a pályára, de mondjuk eldönti a mérkőzéseket, hanem sokszor nem látványos az ő játéka, de gyakorlatilag ha kell, és ezt a tegnapi mérkőzés is bebizonyította, hogy ha kell, akkor bizony a középpályán robotol, és védekezésben próbálja a maximumot nyújtani. Ha kell, akkor a 60. perc körül fáradtan kihúzódik a jobb szélre, és ott próbál kontratámadásokat vezetni. Ha kell, érkezik a 16-oson belül, és befejező csatárként viselkedik. Tehát egy nagyon sokoldalú játékos, és ez a sokoldalúság, ez rendkívül nagy erény a mai futballban.
1: És hát ugye nyilvánvalóan Varga Barnabás fejlődési képességét nem tudja senki sem pótolni, szinte egyetlen csapatban sem, de azért tegnap egy nagyon-nagyon szép fejes gólt szerzett a Ferencvárosnak. Én azt gondolom, hogy ahogy kell, picit egyedül is hagyták, hála Istennek, de gyönyörű volt a beadás is Nagy Olivértől, úgyhogy...
0: Igen, és pont ez mondatja velem, hogy nincs félnivalója a Ferencvárosnak, mert ez nem egy szerencsés olyan kiszenvedett 1-0. Tehát igen. Vannak olyan mérkőzések, amikor a jó csillagzat alatt kelünk fel, minden összejön, kifelé pattan a kapufáról, de hozzáteszem egy alkalommal Óvacsú fejesénél azért volt szerencsénk, tehát egy felső kapufa, utána Dibusz hátára pattant, nem pattant be Dénesről a kapuba, tudott menteni a Ferencváros védelme, de igazából olyan egetverő nagy helyzetről, talán még volt Dibusz Dénesnek egy nagy védése, de kiszorított helyzetből az ötös sarkától próbálkozott a török játékos, de nem egy kiszenvedett 1-0 volt. És érdekes volt, hogy a törökök többnyire egy beadásokból próbálkoztak, nem volt igazán kreativitás a támadójátékukban, ezt nagyon-nagyon jól levédekezte a Fradi, és a Ferencváros pedig nagyon kulturáltan futballozott, és nem látok sem középpás védekezésben, sem pedig a belső védők védekezésében olyan hatalmas nagy minőséget. Gyakorlatilag az a szorványos 4-5 Ferencváros támadás félidőnként az mind-mind komoly gólhelyzettel vagy befejezett támadással tudott végződni. Tehát nem volt az az érzésem, hogy olyan betonvédelem áll a támadó típusú Trabzonspor mögött. Tehát a visszavágón bizony nagyon-nagyon nehéz dolga lesz a Trabzonspornak, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy tovább tud jutni a Fradi.
1: Mindannyian, és akkor még egy mondatot Zakariasenről, aki egyébként egy többgyermekes édesapa és egy nagyon családcentrikus ember, ugye azt nyilatkozta egy korábbi interjúban, hogy neki a legnagyobb motivációt a gyerekei és a családja jelenti, mert bármi történhet a pályán, ők mindig felnéznek rá, de ő azért elég sokat tesz azért, hogy ne csak bármi történjen a pályán, hanem valami történjen. És ide kell idézzek majd Feri kézzel el egy jó pár évvel ezelőtti interjút, még Csercseszov mester volt a Ferencvárosnak a szakvezetője, és éppen az Európa Liga selejtezőben, szeptemberben a Trabzonspor ellen játszottak, de itthon. Emlékszel arra a mérkőzésre, ráadásul ember hátrányban játszott a Fradi viszonylag korai kiállítás után, 3-2-re nyert a csapat, és ezt követően másnap volt alkalmam a Ferencváros edzőpályán egy nagy interjút készíteni Csercseszov mesterrel, amire régóta készültem, mert mindig szimpatizáltam vele, egy nagyon karizmatikus egyéniségnek tartom. És szeretném ide idézni, hogy akkor ezután a győzelem után meg úgy alapvetően mit gondolt, hiszen akkor ez neki egy őszi debütálás volt, és nagyon jól sikerült, és emlékezzünk vissza, hogy ennek az ősznek a végén ugye csoport elsőként zárt a Ferencváros, az, hogy aztán utána mi történt, meg hogy alakult át a Fradi, hagyjuk. De amikor úgy kérdeztem a beilleszkedésről, meg úgy egyáltalán ugye egy olyan embert, aki volt az orosz válogatott szövetségi kapitánya, és a többi, és akkor azt mondta a Ferencvárosra kapcsolatban, hogy nem az a kérdés, hogy te hogyan passzolsz a Fradihoz, hanem hogy mennyi benned a Fradi. És szerintem ennek egy olyan erős üzenete van, ahogy ezt így elmondta, és a maga módjára, a maga karizmatikus módján, tehát, hogy azt gondolom, Zakariasenben is nagyon-nagyon sok a Fradi, ugye, mind szívben, mind lélekben, és egyszerűen ez érződik, úgyhogy ez a csapat szerintem kezd nagyon-nagyon szépen összeállni, és hát annak külön szerintem örülnünk kell, függetlenül attól, hogy ez egy nemzetközi mérkőzés, azért Borbély Balázs igyekszik minél több magyar játékosnak, ahol van lehetőség szerepet adni.
0: Pontosan így van, és külön kiemelendő Nagy Olivér tegnapi játéka.
1: Igen.
0: Megmondom őszintén, ugye Osváttal a kispadon engem is meglepett ez a húzás, és különösen annak tekintetében, hogy azért ez a Ferencváros idei szezonjának a legeslegfontosabb mérkőzése volt. Tehát egy nagyon-nagyon komoly téttel bíró találkozó, ráadásul idegenben, és ilyenkor bedobni egy fiatal játékost, aki azért Soroksáron és Kecskeméten többnyire MB2-ben szocializálódott, kevés mérkőzése van a Fradinak, hát azért egy Trabzonspor ellen kimenni, és hangsúlyozom, az első hazai mérkőzése idén a csapatuknak, Mohamed Salah bemutatkozása, 25 ezer bérlet elkelt, le kellett állítani a bérletárusítást, mert hiszen nem marad jegy a hétköznapokra, vagy a szimpla jegyigénylőknek számára, tehát óriási felfokozott várakozás, és hát azért ez nem összehasonlítható egy Soroksár-Csákvár mérkőzéssel.
1: Na, tehát ez az esetben.
0: Mély víz volt.
1: Na, viszont azért van néhány izgalmas téma, ami a mai reggel folyamán szerintem mindenképpen átbeszélésre szorul. Ugye egyrészt az Athletic című nagy nemzetközi szakportálnál Szoboszlai Dominik a Premier League 8. legjobb játékosa, sőt, ugye, hogyha a posztját a középpályás nézzük, akkor ott még előrébb van. Itt ugye csapatjátékról beszélünk, mennyit számít az, Feri, hogy valaki szépen szisztematikusan lépdel föl ezekben a nemzetközi, hát mondjuk ilyen különféle fajta nem tudom, statisztikákban is, és ugye nehéz megmondani, hogy ezt mi alapján állítják össze, mert azért minden ilyen dolog bizonyos szempontból azért szubjektív. Számít-e szerinted adott esetben akár egy őszkezdésnél?
0: Igen, Dominik egy nagyon-nagyon domináns személyiség, tehát ő világéletében mindig csapatkapitány volt.
1: Szoboszlai domináns.
0: Mondhatni, igen. Tehát mindig csapatkapitány volt, mindig vezéregyéniség volt, és ezt a pályán a viselkedésével és a játékával is egyértelműen ezek arra predesztinálják, hogy ezt meg is kapja ezt a lehetőséget. Viszont egy Liverpoolnál azért kezdetben egy vagy a sok közül. Uh-huh. És szépen lépkedsz a hierarchián, mind a teljesítményeddel, mind pedig a személyiségeddel, és egy-egy ilyen külső elismerés, legyen a szurkolótól, újságírótól, vagy nemzetközi szervezettől, ez mind-mind erősíti a pozíciódat, mind az öltözőben, mind a pályán belül. És én úgy érzem, hogy Szoboszlai Dominiknak nagyon-nagyon fontos egyfajta lételeme, hogy ez a fajta dominanciája támogatva legyen, megvalósulhasson a pályán, és ez mind-mind erősíti a hierarchiában elfogadott szerepét, vagy betöltött szerepét. Előbb-utóbb biztos vagyok benne, hogy a Liverpoolnak a csapatkapitánya lesz, és ha ezt így tudja folytatni, és ilyen minőséget tud képviselni, akkor az ő iránya fog érvényesülni, és egy picit az ő képére fog válni a Liverpool. Hát én nagyon-nagyon bízom benne, hogy tényleg egy nemzetközi klasszisunk ki tudja futni magát, és én úgy gondolom, hogy jó helyen van.
1: Na, hát az is érdekel minket, hogy szerintetek mikor jön el a pillanat, mennyit kell még várnunk arra, hogy a Liverpool csapatkapitánya legyen Szoboszlai Dominik. 06 30 55 55 605, erre a kérdésre is örömmel várjuk a meglátásaitokat, mint ahogy természetesen arra is, hogy vajon Mohamed Salah jó irányba igazolta, és vajon mit érezhet most, hogy a Trabzon, ugye vereséget, a Trabzonspor vereséget szenvedett a Ferencvárostól a Európa Liga rájátszásának első összecsapásán, és hogy akkor még egy magyarról ejtsünk röviden szót, Jakobasvili Áron, az Almeyra játékosa lett, ugye ez most már hivatalos, a magyar kapus, akit már láthattunk bemutatkozni a válogatottban is, ugye egy fiatal tehetségről van szó, kölcsönben megy majd a spanyol másodosztályú klubhoz. Mindenképpen, ha már egyéniségeket meg kisugárzást említettél Szoboszlaiba kapcsolatban, én ebben a fiatal emberben is ugyanezt érzem, hogy van egy nagyon érdekes erőtér, ami így körülveszi.
0: Így van, egy nagyon-nagyon komoly és erős karakter. Ez látszik rajta, ahogy viselkedik a pályán. Azért én nem dolgoztam vele, de vannak információim edzőitől, válogatott edzőktől, tehát egy nagyon-nagyon erős személyiség, egy nagyon jó karakter és nagyon jó versenyző. Tehát ez rendkívül fontos egy kapusnál, hogy mentálisan erős legyen, hatást gyakoroljon a többiekre, a pályán lévő jelenléte nyugalmat sugározzon a többiek számára. Tehát én nagyon-nagyon bízom benne, hogy ő is egy nagyon komoly karriert fog kifutni, és abban is nagyon reménykedem, hogy a válogatottnak 2-3-4-5 év múlva az első számú kapusává tud válni, és akkor tovább folytatódik ez, hogy a válogatott szinten, férfi a válogatott szinten a kapus pozíció az mindig nemzetközi klasszissal kezdődik.
1: Pozitív dolgokról beszélgettünk, ami legalábbis a magyar labdarúgás különféle szereplőit illeti, legyen ez akár egy csapat vagy egyéniségek, azért persze a nemzetközi foci világban nem csak ilyesmik történnek, mert például úgy fest, hogy bizalmatlansági indítványt vagy szavazást fontolgatnak a különféle regionális szövetségekben, ugye itt gondolhatunk a CONCACAF-tól elkezdve, akár az UEFA-n, akár más ugye kontinentális szervezeteket egyesítő szervezeteknél arra, hogy távozzon lehetőség szerint akár idő előtt is a FIFA elnöke Gianni Infantino, és ami különösen érdekes, hogy kiszivárgott egy információ, hogy Csányi Sándor, ugye a Magyar Labdarúgó Szövetség elnök, és egyben a FIFA alelnöke is állítólag írt egy olyan levelet, amelyben hát bizony megvonta a bizalmát Gianni Infantinótól, hogy ennek mi az oka, sok oka van, majd valószínűleg a reggel folyamán még lesz erre alkalmunk, hogy kitérjünk, de ugyanakkor azt is elmondanám nektek, hogy nagyon-nagyon sok érdekes téma lesz a mai reggel folyamán. Például majd 7 órától az olimpiai vízilabda bajnokunk Mertz Tamás is vendégünk lesz, valamint vele együtt érkezik Ábrahám István. Annak kapcsán, hogy ebben a magyar sikersportban elindítottak egy olyan kezdeményezést, ami szerintem roppant szimpatikus, és meg is fordul az ember fejébe, hogy eddig vajon miért nem volt, hiszen nagyon sok sportágban van ilyen, a para vízilabdázást, vagyis, hogy legyen a vízilabda mindenkié. Hát tőlük fogjuk majd hallani, hogy hogyan ez a kezdeményezés, illetve, hogy már most milyen sorsoknak adott új perspektívát, milyen fiataloknak adott új lehetőséget az, hogy a vízilabdázás és a víz csodálatos felhajtó ereje esetleg egy új mozgásformát jelenthet sokaknak. Úgyhogy Mertz Tamással és Ábrahám Istvánnal majd 7 órától beszélgetünk, de természetesen, hiszen péntek van, elemezzük majd Bánki Dodival is mindazt, amit tegnap a Trabzonban láthattunk. Szerintem nagyon-nagyon boldog lesz, és biztos örömmel beszél majd a Ferencváros sikeréről, és hát természetesen Kemény Dénest is hívjuk, ott pedig visszakötünk majd a vízilabdához, mert ha valakinek a véleménye mindig számít, akkor az Kemény Dénesé. Nos, tartsatok velünk az egész reggel folyamán, Benne Ferivel itt leszünk egészen 10 óráig, várunk benneteket vissza a híreket követően.
2: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Sikerült megemelni a Duna víz szintjét. Lázár János lemondott képviselői mandátumáról. Változékony idő lesz. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Egy ország jövőjét nem csak vezetők, hanem erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta ünnepi beszédében a köztársasági elnök. Baka András az M1-en a tűzijáték előtt sugárzott beszédében a közmédia szerepéről beszélt. Az államfő hangsúlyozta, olyan intézményeket kell építeni, amelyek a polgárokat szolgálják. Köszönetet mondott a vízügyeseknek a Paksi atomerőmű működő képessége érdekében végzett munkájukért a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy sikerült rövid idő alatt megemelni a Duna víz szintjét, és a dunai építkezéseknek köszönhetően elérték, hogy nem kellett lekapcsolni a Paksi atomerőművet. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, korábbi közlekedési és beruházási miniszter. A politikus Facebook oldalán azt írta, a politikai folytonosságnál már a fontosabb lett a Fidesz megújítása, távozásával pedig ehhez szeretne hozzájárulni. Levélben köszöntötte a magyarokat az ukrán elnök augusztus 20-a alkalmából. Az Ukrajna-Magyarországi Nagykövetségének közösségi oldalán megjelent levélben egyebek mellett azt írja, a két népet a jó szomszédi kapcsolatok, a kölcsönös tisztelet, valamint a szabadságért folytatott közös küzdelem köti össze. Volodymyr Zelenszkij emellett megköszönte hazánknak a humanitárius segítségnyújtást, valamint hogy Magyarország kiáll Ukrajna szuverenitása mellett. Megnyílt az Országháza nagy közönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ma és szombaton 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot és a Szent Koronát. A parlamentben az Országgyűlési Múzeum tárlatai is várják a látogatókat. Viharkárok miatt riasztották a tűzoltókat Komárom-Esztergomvár megyében. A katasztrófavédelem közlése szerint Tatabányán személygépkocsira és az útra dőlt két nagy fa. Emellett a 13-as és a 117-es főútra is fák dőltek. Ma tetőzik a hőség. Hétvégén kissé csökkenhet a nappali felmelegedés. Vasárnapig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, hogy igyon sok folyadékot és fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól.
0: Közlekedés.
2: Terelést építettek ki az M5-ösön Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: A délkeleti ország részben sok lesz a napsütés, míg az északi és nyugati tájakon beborul az ég, és több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon heves zivatarokra, jégesőre és felhőszakadásra is számítani lehet. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódik. Napközben 32-39 fok várható, de az északnyugati határ közelében ennél hűvösebb lehet. Késő este 20-30 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Ferencvárosi bravúr Törökországban. A Paks-Újpest mérkőzéssel ma megkezdődik a labdarúgó NB egy ötödik fordulója. A németek ellen hangolt az Európa-bajnokságra a magyar női röplabda válogatott. Jó reggelt kívánok! Mujdrica Istvánt hallják!
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: A Ferencváros 1-0-ra győzött a török Trabzonspor vendégeként a labdarúgó Európa Liga rájátszásának első mérkőzésén. Az FTC Christopher Zakariasen 17. percben szerzett fejes góljával nyert. A visszavágott jövő csütörtökön rendezik Budapesten, a párharc győztese az Európa Ligában, vesztese pedig a Konferencia Ligában lesz főtáblás. A Trabzonspor Ferencváros mérkőzést a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc elemezte.
4: A Ferencváros egy nagyon-nagyon stabil játékot nyújtott, nagyon jó taktikával, nagyon jó felfogásban futballoztak. Eleve nem ásták be magukat a 16-oson belülre, magas letámadással igyekeztek megállítani a Trabzonspornak a támadásait. Tehát gyakorlatilag először a mérkőzés előtt az volt az érzésem, hogy az első negyed óra 20 percet csak ússzuk meg, várhatóan nagy nyomás lesz a hazaiak részéről. Ez megvalósult, pontosabban a nagy nyomás kevésbé valósult meg, a Ferencváros viszont nagyon stabil játékkal rukkolt elő. Ugyanakkor jött a Fradinak a gólja a 17. percben Zakariasen révén, Nagy Olivérnak szenzációs beadásából a fiatal magyar játékos abszolút megállta a helyét. És tegyük hozzá, hogy a mérkőzés további részében, hogyha két kapust kell összehasonlítani, akkor Dibusz Dénesnek volt egy hatalmas védés a második fél elején, viszont Onanának legalább három mérkőzés befolyásoló óriási védése volt. Ez is mutatja, hogy a Fradi nagyon-nagyon érett játékot nyújtott, és a második fél időben a török cserék sem hoztak nagy változást. Borbély Balázs akkor nyúlt bele a mérkőzésbe, amikor kellett, egy-egy alkalommal, amikor nagy nyomás alá helyezték a Fradi kapuját, akkor kizökkentette a cseréjével az ellenfelet. Én egy picit sajnálom, mert az volt az érzésem, hogy Jusufba és Lenis Zsozefben még van gól. Borbély Balázs nem így gondolta, lecserélte őket, ezzel teljes mértékben visszakalibrált a védekezésre a csapatát, de valójában igaza lett, hiszen a fellépő szélsővédőkre behozta Osvátot, fennhagyta Odaodát, és stabilizálta a Ferencváros védekezést még inkább. Középpályás cserék támadójáték szempontjából kevésbé váltak be, tehát a Fradi már ebben a periódusban nem volt veszélyes a török kapura, viszont stabilizálódott a középpályás védekezésünk, lezárták a széleket, egyre kevesebb beadás jött a törökök részéről, és lehetett látni a török játékosok, a Trabzonspor játékosai pontosabban részéről azt a fajta testbeszédet, amikor tanácstalanság lesz rajtuk urrá. Elképzelések kevésbé valósultak meg, a támadójáték egyre kevésbé volt veszélyes, és gyakorlatilag az utolsó negyed órában, amikor az ember azt várta volna, hogy a kapujához szögezi a Ferencvárost, gyakorlatilag komoly gólhelyzetese volt a Trabzonspornak. Az első 90 perc alapján én úgy fogalmaztam, ha egy döntetlen itt elér a Fradi, akkor 51-49 lesz az esély talán a Fradi javára. Az első 90 perc alapján nem akarom elkiabálni, mert azért azt se felejtsük, hogy a Trabzonspor mindössze egyetlen egy tétmérkőzésen van túl, egy hazai bajnoki mérkőzés idegenben, egy-egyes döntetlen a Kasimpasa ellen, tehát a Fradi sokkal, de sokkal inkább mérkőzésben van, sokkal inkább benne van a nemzetközi rutin ebben a csapatban, és meg kell, hogy kockáztassam, és nem vállalok túl nagy kockázatot vele. Az első 90 perc alapján nekem az a meglátásom, hogy egész egyszerűen a Ferencváros jobb csapat, mint ez a Trabzonspor. Lehet, hogy a Trabzonsporban vannak nagyobb egyéniségek, vagy nagyobb nevű világsztárok, de a Ferencváros egyértelműen jobb csapat.
3: A Ferencváros győztes gólját tehát Christopher Zakariasen szerezte, aki az FTC közösségi oldalán így értékelt.
5: Ez egy nagy győzelem. Iszonyatosan kemény volt ez a mai mérkőzés. A pályán mindenki küzdött egymásért, és a csapatjátéknak köszönhető, hogy ilyen jó eredménnyel távozunk innen. Nagyon jól védekezett az egész csapat. Természetesen a középhátvédeinknek is fontos szerepe volt, hiszen láttuk, hogy mekkora támadóik vannak, illetve milyen beadások jöttek. De igazából az is a csapat munkának köszönhető, hogy így védekeztünk.
6: Maybe not the biggest chances, but have some build-up the chances. But in the end, I think we did a very professional game, and now we're halfway there. Now he did a fantastic game, and the cross he made is just.
5: Olivier részéről zseniális volt a beadás, de az egész csapat támadásban és védekezésben is kiemelkedőt nyújtott ma.
6: Attacking in defense, so yeah, he did an amazing job.
3: Szintén a labdarúgó Európa Liga rájátszásának első mérkőzésén a magyar válogatott Regis Demirel a kezdő csapatában a Salzburg 1-0-ra nyert a svéd Mjällby vendégeként, míg Loic Négo együttese a ciprusi Omonia 1-0-ra kikapott a belga Szentrüidentől. Regis 74 percet töltött a pályán, Négo pedig a 77. percben állt be csereként. A konferencialigában a Bolla Bendegúzt is foglalkoztató osztrák Rapid Wien 2-2-es döntetlent játszott a skót Harz vendégeként, ugyancsak a rájátszás első találkozóján. A Várkonyi Bencével felálló azeri Karabakh pedig 1-0-ra győzött a holland Twente otthonában, mindkét magyar játékos végigjátszotta a találkozót. Továbbra is labdarúgás, kiválóan kezdte az idényt az NBA egy újonca a Vasas, amely annak is köszönhető, hogy a csapat a nyáron együtt maradt, erről Erős Gábor vezetőedző beszélt Profusz Péternek. A Vasas 4 fordulót követően veretlen, és 8 ponttal második a tabellán.
7: Nagyon jól kezdte a Vasas a szezont, 2 döntetlen után 2 győzelem, és ezzel második a tabellán a csapat. Hogy látod, minek köszönhető ez a remek kezdés itt az NBA egy elején?
8: Én azt gondolom, hogy annak, hogy úgy tudtuk elkezdeni a felkészülést, ugye a sportigazgatónak, a tulajdonosi körnek és ugye a szponzori háttérnek köszönhetően, hogy együtt volt már az egész csapat, és egyetlen egy játékosunk érkezett, úgymond a Mezei Szabi személyében az utolsó napokban, illetve hát, hogyha most nézzük, hiszen az átigazolási időszak még tart. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek, és az, hogy ugye a tavalyi csapat, akinek sikerült kivívni a feljutást, az nagy részben egyben maradt, úgyhogy nekünk nem kellett előről kezdeni mindent, hanem volt egy jó alapunk, és ugye ennek köszönhetően sikerült ilyen jól kezdeni a szezont, aminek természetesen nagyon örülünk.
7: Hétvégén egy újabb fontos és nehéz meccs vár a csapatra, hiszen érkezik a bajnokságot szintén nagyon jól kezdő Puskás Akadémia. Az első helyezett jön tehát a második helyezett otthonába, ami a pillanatnyi állást illeti. Milyen meccsre számítasz, és hogy lehet megfogni a Puskás Akadémiát?
8: Nehéz mérkőzésre számítok, és igen, nagyon örülök egyébként, hogy a Puskás Akadémia itt szerepel, és azért mondom ezt, mert a Babó Levivel együtt végeztünk a ProLicenses tanfolyamot, úgyhogy nagyon-nagyon tehetséges, jó edzőnek tartom. És látjuk, hogyha megkapja egy fiatal magyar edző a lehetőséget, akkor tud is élni vele, vagy legalábbis bizonyítja, hogy van neki is keresni valója, és esetleg nem csak másoknak, ugye ebből a szempontból én kimondottan ülök. Ami nagyon látszik, hogy egy szervezett csapatról beszélünk, rendkívül erősek az átmenetekben, a labdaszerzések után, nagyon gyors játékosaik vannak, jó játékosaik vannak, és talán most egy kicsit jobban rendszerben vannak, mint esetleg eddig voltak. Az eddig eredmények előtt is le a kalappal, ugye azért a Puskás Akadémiát, ha megnézzük, a Hornyák Zsolt alatt is nagyszerűen szerepelt, csak most talán egy picit másabb a csapatnak a játéka és a stílusa, úgyhogy nehéz mérkőzésre számítok természetesen, mi igyekszünk ugyanúgy a lehető legjobban felkészíteni a csapatot, és bízunk benne, hogy eredményesek is tudunk lenni, és hogyha minden jól megy, akkor át is tudnánk venni az első helyet, de ezt is még egyszer mondom, hogy nagyon-nagyon szerényen kezelve, hiszen nem ezek a céljaink jelen pillanatban, hogy a bajnoki címért menjünk, bár mindig mondom, hogy miért nem merhetnénk nagyot álmodni, mi szeretnénk stabilan bennmaradni, ezt a 6-tól 10. helyet, amit kitűztünk célnak, ezt elérni. Természetesen, ha ennél jobb lesz, akkor szerintem nagyon boldogok leszünk mindannyian, meg azok az emberek is, akik a Vasasért szorítanak, vagy szimpatizálnak vele, de ehhez a hétvégén meg kellene verni a Puskás Akadémiát, hogy megint egy lépést tudjunk előre tenni.
3: Erős Gábort hallották, a Vasas tehát holnap hazai pályán a Puskás Akadémia ellen folytathatja jó sorozatát. A labdarúgó NBA egy 5. forduló egyébként már ma elkezdődik méghozzá a Paks Újpest találkozóval. A meccset 17:30-tól az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti.
0: Nemzeti Sport Krónika.
3: Felkészülési mérkőzésen 3-0-ra kikapott a németektől a magyar női röplabda válogatott Isztambulban, a ma kezdődő Európa-bajnokság helyszínén. A mieink holnap az első csoportmeccsen a lengyelekkel csapnak majd össze. A nemzeti együttes Olaszországban légióskodó játékosa, Német Anett, Virányi Zsoltnak nyilatkozott.
9: Túl vagyunk, már láttuk a lengyeleket egy kicsit, most ugye a németek ellen 4 játszmát. Hol tart ez a csapat, mert ugye szombat este a másik csarnokban, a nagy csarnokban, a Szilám Erdem csarnokban 6 órakor kezdtek majd a bombaerős lengyelekkel, nem mintha hétfőn este a törökök ellen könnyebb lenne. Hol tart most a válogatott?
10: Szerintem jó úton járunk, tényleg látszik napról napra, hétről hétre a fejlődés. Erre ez a mai edzőmeccs egyébként egy tök jó teszt volt. Nem tudtuk pontosan, mire számítsunk és mire gondoljunk, hogy ennyire közel az EB-hez még van egy edzőmeccsünk, de úgy gondolom, hogy nagyon pozitív volt, és tényleg Edithán ez volt a legjobb edzőmérkőzésünk, úgyhogy alakul a játék, és bízom benne, hogy amikor ott leszünk, akkor a legjobbakkal is fel tudjuk venni a versenyt, és bátran megyünk fel a pályára. Nem csak mi kicsit tapasztaltabbak, de a fiatal újoncok is, mert egyébként abszolút bennük van.
9: Mit várhatunk egy ilyen csapattól, ahol te vagy az egyik húzó ember, légiós, de hát alapvetően 11 EB újonc van, 2008-2009-es születésűek bőven vannak, U18-as EB bronzérmes csapatból is, ha jól számolom, a két Zsombóklány és Pampuk Gréta.
10: Alapvetően azt gondolom, hogy reálisan nézve nagyon sok hullámvölgy lesz, hiszen egy nagyon tapasztalatlan, nagyon fiatal csapatról van szó, akik még nem játszottak, hát ugye játszottak a fiatalok is utánpótlás EB-t, de felnőtt szinte még nem játszottak ilyet, hogy ennyi mérkőzésünk lenne ennyire rövid időn belül ilyen ellenfelekkel, úgyhogy biztos, hogy hullámzó lesz a teljesítmény, de igyekszünk ettől függetlenül a legjobbunkat kihozni minden mérkőzésen, főleg a nyerhető mérkőzéseken, és szeretném nagyon bátran játszani, kockázatokat vállalni, amikor lehet és kell, és én bízom benne, hogy ez sikerülni fog, hiszen ezt kéri tőlünk az edző is folyamatosan, ezt kérjük mi idősebbek és a fiatalabbaktól, úgyhogy szerintem egy vagány társaság vagyunk, és ezt szeretném minden meccsen kihozni magunkból és megmutatni.
9: Egyébként itt a németek elleni meccsnek mi lehet a legfőbb tanulsága? 4 játszma, szoros játszmák voltak, és az első 3 az kifejezetten szoros.
10: Szerintem egyébként egyértelmű, hogy se ők, se mi nem készültünk taktikailag egymásra, hiszen egy edzőmérkőzésről volt szó, de ugye ott még fogunk csiszolgatni taktikai kérdésekben is.
9: Hát ugye 5 napotok van, tehát kedden jön a tét meccs ellenük, magyar idő szerint 3-kor.
10: Igen, úgyhogy ez mindenképpen egy-két figyelmi és taktikai utasítás, amit egy kicsit jobban be kell tartanunk, de egyébként szerintem arra nagyon jó volt, hogy az Európa-bajnokság előtt volt még egy ilyen ellenfelünk, ahol nagyobb blokkok, gyorsabb játék, dinamikusabb játék, erősebb ütések ellen kellett egy kicsit készülni, hogy egy picit ne csak a kezdeti izgalommal, hanem izgalom nélkül is szokhassuk ezt a közeget, úgyhogy erre szerintem nagyon jó célt szolgált, és remélem, hogy ezzel sikerült egy kicsit legyőznünk ezeket a kezdeti idegeket, izgalmakat, és nem úgy kezdjük majd a lengyelekkel a mérkőzést, hogy azt sem tudjuk, hogy hol vagyunk, hanem úgy, hogy jó, akkor már tudjuk egy kicsit, mire számítsunk egy ilyen ellenfél ellen, hogy kell elvállalni, milyen vagányon kell játszani, és ne legyünk görcsösek.
3: Nem lesz magyar érem a budapesti fallabda Európa-bajnokságon a legmagasabban jegyzett játékosunk. Farkas Balázs ugyanis kikapott a tegnapi 8-at döntőjében, méghozzá a szlovén színekben induló El Serbinitől 3-0-ra. Farkas később az első helyosztót is elveszítette, cseh ellenfelével szemben. Így a hazai versenyző ma a 13. 16. helyért folytathatja. Ma 12 óra 30 perctől az első és egyetlen szabad edzéssel elkezdődik a Forma 1-es holland nagydíj. A sprint időmérőt 5:30-tól, míg a sprint futamot holnap 12, az időmérő edzést pedig 16 órától rendezik. A verseny vasárnap 15 órakor rajtól, a teljes verseny hétvégét pedig élőben láthatják az Nem Nép Sporton. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújdrica István. Hamarosan folytatódik a Sportreggel műsora itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió és benne a Sportreggel. A stúdióban Csisztu Zsuzsa és Bene Ferenc. Az atlétikai Európa-bajnokság végeztével kimondhatjuk, számos atléták mellett Kozák Luca is remekül szerepelt. Ő maga is így gondolja, hogy pontosan hogyan is, arról Szilágyi Dóra beszélgetett vele.
2: Gratulálok az Európa-bajnoksághoz, amit nevezhetek-e történelminek, hiszen azt ugye tudjuk, hogy a 400-as magyar női váltó most először jutott Európa-bajnoki döntőbe, de hát 100 méter gáton pedig a versenyszám történetében másodjára láttunk magyar versenyzőt, és hát az első is te voltál 2022-ben, ami egy nagyon szépen sikerült Európa-bajnokság volt, amikor ezüstérmet szereztél. Ugye most ott egy ötödik helyet sikerült szerezni, és a 400-as váltóval pedig a hatodikként értetek célba.
3: Igen, igazából nagyon jó EB-t zártam, nyilván gáton úgy mentem oda, hogy érmet szerettem volna, így azért a harmadik hely kicsit olyan nyílt volt, ha egy utólag visszanézzük, ugyanakkor egy jó futást produkáltam, két jó futást produkáltam, és nem volt messze az sem, tényleg nagyon rendben volt a lányokkal, meg a 400-as váltó, meg tényleg szerintem mi se gondoltuk, hogy ennyire gyors időt tudunk futni, és ha előzőnek mondják azt, hogy hatodik helyen fogunk félbeérni, akkor teljesen elégedettek voltunk. Utólag visszanézve ott se volt messze a dobogó, és tényleg le a kalappal mind a másik három lány előtt, hiszen kettőjüknek ugye Zitának és Irinek élete első felnőtt világversenye volt, Boginak meg a ha jól számolom, hatodik és hetedik rajtozállása volt az EB-n, úgyhogy tényleg mindenki össze magából a maximumot.
2: Ahogy mondod, hogy utólag visszanézve már mondjuk a dobogós helyezések sem voltak mondjuk a 100 gáton annyira messze, és akkor utána azt nyilatkoztad, hogy most még ma este lehetsz egy picit elégedetlen, de visszanézve, hogy egyébként, ha jól tudom, akkor még a dobogó is mindössze 11 századra volt, visszanézve milyen volt?
3: Jó futás volt, így kicsit utólag azt érzem, hogy ott a 2-3-as pályán dőlt el a dobogó, és én nem érzékeltem belőlük semmit igazából, hogy úgy nem nagyon voltam benne igazán a verseny, ugye én a 7-es pályán futottam. Ha tényleg nagyon-nagyon tényleg a realitásokat nézzük, akkor ez az én ötödik hely volt nekem, hogy ötödikként voltam rangsorolva és az EB előtt. Viszont közel volt, nyilván lehet gondolkozni, mi lett volna, hogyha a bal színén futok, vagy egy szélső pályát kapok.
2: Vagy nem szembeszél van?
3: Mindenkinek szembeszél volt, mindenkinek nagyon hideg volt, körülmények nem voltak ideálisak azért, de ez mindenkinek ugyanannyira volt nehéz, hiszen azért szembeszélek voltak a gát előfutam és döntőben, és valamint azért este fele nagyon hideg volt, így mind a gát döntőben, mind pedig a 400 döntőben azért már ilyen 15-6 fokba futottunk, és ez azért az időeredményeken is meglátszódott, hogy a váltóba például délelőtt mindenki szárnyalt, nem csak mi, hanem a többi ország is, és azért este jó fél másodpercen mindenki lassabban futott, ez az ilyen fejenként nagyjából egy tized, ez bőven bennem az időjárásban.
2: A 100 gáton még 3 gáttal a vége előtt a 8. voltál, majd innen lettél 5., tehát hogy ezt így is értelmezzük, ezt az 5. helyet, és hát szokásosan megint nagyon erős volt a vége, ami úgy nyilatkoztál, hogy igazán lucás, ez egy veled született tulajdonság, vagy ez tanulható volt?
3: Szerintem mindenkinek vannak alapból olyan dolgok, amik könnyebben jönnek, meg amiket nehezebben tanul. Nekem valahogy mindig a táv második fele az ösztönösen jó volt. Nyilván ezen is ide dolgozni kell, meg nem lehet belőlni, hogy nekem ez jó, akkor ezen nem kell dolgozni. Nekem magyarságjáró képességem soha nem volt baj. Nekem máshol kellett kicsit több energiát beletenni, de hál' Istennek így a táv második felében én nem fáradtam soha. Nekem a két futásról se voltak bajaim, úgyhogy nekem ez az erősségem szerintem.
2: A 2023-as világbajnokság óta visszaküzdötted magadat az élmezőnyben, és innen a magasból, ahova visszamásztál, hogy látod magadat és a küzdelmeidet az elmúlt években? Ugye itt azért sérülések is voltak. Milyen Lucát látsz az elmúlt évekből, akinek sikerült visszajönnie?
3: Én azért idén lettem 30, azt mondtam, hogy így kicsit úgy érzem, hogy most már tényleg mind fizikálisan, mind mentálisan is kész vagyok a versenyzésre, eddig is nem mondom, hogy nem voltam, de most tényleg azért sokat változik az ember 20 és 30 éves kora közül, és ezt szerintem a versenyzésben is látszik. Idén szerintem egy nagyon stabil, nagyon érett versenyzést mutattam, és tényleg talán az egyik legjobb évem volt, és nagyon stabilan versenyeztem, úgyhogy én ezt így ki szeretném emelni, hogy az elmúlt éveim sem voltak rosszak, tehát egyáltalán nem mondom, annak nyilván 20 évben volt egy kisebb sérülésem, de nem voltak rosszak, viszont tényleg meg idén ez a stabilitás, ami jellemezte a versenyzéseimet, ez az, ami szerintem egy kiemelkedő az elmúlt évekhez képest, hogy talán nagyon sokszor futottam 12-80-on belül, kétszer sikerült 12-70-en belül futni, áttörtem a 12-60-as határt, úgyhogy ez tényleg nagyon jó év volt.
2: Ez látszódhat egyébként mondjuk ezen az ötödik helyen, hiszen ugye a 2022-es Európa-bajnokság az egy ezüstéremmel zárult, viszont most egy, ha jól veszem ki a szavaidból, akkor egy érettebb luca szerzett egy nagyon értékes ötödik helyet.
3: Igen, azért a női gát azt nem győzök hangsúlyozni, hogy mennyire erősödött a mezőny, és tényleg, ha az idei ranglistát megnézem, azt hiszem, hogy a top 12-es kiemeléshez 12-70-en belül kellett futni, ez az elmúlt években inkább 85 volt, tehát nagyon-nagyon erősödött a mezőny, úgyhogy szerintem ezért is egy nagyon értékes ötödik helyezés, mert egy tényleg szerintem ennyire erős mezőny még sose volt női gáton Európában se, és tényleg büszke vagyok annak, milyenek az erős mezőnynek. Én is a tagja vagyok, hogy miattam is erős a női gát Európában, meg a világon is.
2: Még egy kicsit beszéljünk a váltóról, amely a 400-as női váltó országos csúccsal jutott döntőbe. Azt meséltétek többen is az interjúban, meg többször is kiemeltétek, hogy mennyit kellett várni a rajtra. Emlékszem, hogy azt hiszem 22-48-ra volt kiírva a döntő, azért itt volt egy pár perces csúszás. Ti ezt hogy éltétek meg, vagy ilyenkor mennyire idegörlő a várakozás ott egyedül?
3: Nem szerintem a várakozás az idegörlő, hanem itt az időjárásra tudok visszakanyarodni. Azt hiszem, hogy összesen 16 percet voltunk kint részrediben, tehát hogy mi már teljesen úgy megyünk ilyenkor, hogy ugye levetkőzve versenytuszban, ott az egy ilyen körülbelül 4-5 perc elmegy azzal, hogy kimérjük a távolságot, amire indulnunk kell, csinálunk egy-egy próbarajtot, viszont utána minket beálltottak a helyünkhöz, és nem is azt mondom, hogy nem nagyon engedtek mozogni, de olyankor már tényleg tudjuk, hogy pár percen belül jön a rajt, viszont ez egy körülbelül 10 perces csúszás volt minden együtt. Mi meg kellett várni a női magasat, a férfi hármas is befejezték. Uh-huh. Ez inkább tényleg az, hogy nagyon hideg volt. Tehát, hogyha ez most 36 fokba lett volna, akkor szerintem semmi baj nem lett volna, mivel így, hogy hideg volt, tényleg csak azt lehetett hallani, hogy mindenki szipog, és mindenki csapkodja magát, és próbáljuk magunkat melegen tartani, és szerencsére nem lett sérülés. De ilyenkor azért benne van az, hogy tényleg le tudnak merevedni az izmaink. Tényleg Lili mondta azt, hogy egyszerűen annyira fázott, majd nem tudott elindulni rendesen. Én is a futás végén éreztem, hogy azért kicsit már fáradtabbak az izmai, és így elgémberedtek. Inkább tényleg a hideg az, ami miatt nehéz volt ez a várakozás, de ugyanúgy mindenkinek. Tehát tényleg csak azt tudom mondani, hogy senki nem futott extra, senki nem futott jól. Hideg volt.
2: A sorrend az ugyanúgy volt, Szentgyörgyi Zita kezdett, aztán Takács Boglárka, majd tőle kapta te a stafétát, és aztán Brucker Lili zárta a sort, és elcsíptem egy mondatot a nyilatkozatotokban, azért váltottatok ti Bogival a második, harmadik helyen, mert kockázatos a váltás, és hát nyilván ti rutinosak vagytok.
3: Nyilván ugye a második, harmadik emberen két váltás van, tehát ez egy két idézőjelben nagyobb felelősség, hogy kettő váltást is kell csinálni, és ugye mi Botswanában is ugyanebben a felállással futottunk, csak ott utána fejezte be, és akkor mondta Roli, hogy én akkor a felső kanyart futom. Ez nekem amúgy nyilván nem egy nagyon komfortos helyszín, ezért nem szoktam kanyart futni, nem annyira érzem nagyon jó kanyarfutónak magamat, viszont tényleg az, hogy kettő váltást kell itt inkább a telekkel a tapasztalat, ugye ez Tának és Meglinnek is az első versenye volt, ő korosztályos legversenyeken is nagyon változtak. Boginak meg tényleg a sebességét ki kell használni, és ahhoz, hogy egyenesbe ő ott egy nagyon-nagyon jó alapemberünk. De igen, azért kettő váltás van, ott kell a rutin, és hát itt mondtuk Botsnában is, hogy milyen jó, hogy milyen rutinosak vagyunk, ott ugye elejtettük a botot, de most erre nagyon figyeltünk, és tényleg a Bogi valami váltásunk volt ez, ami egy ilyen kis kulisszatitok. Hát a melegítésnél az előfutamban három váltásból kétszer nem jött át a bot, úgyhogy mi úgy mentünk be a pályára, hogy nem volt annyira jó a főpróba, de nagyon jó lett az előadás.
2: Igen, ezt egyébként szokták mondani, hogy ha valami ott a bemelegítésnél nem sikerül, akkor az nem feltétlen jelent rosszat, de hát ez nyilván ez, amiben csak lehet kapaszkodni. Ilyenkor idegesebben veszed át a botot?
3: Nem feltétlenül mondom, hogy idegesebben, de nyilván ott a miért kiszoktuk nélkül, hogy hány láb fejre kell indulni, tehát egy kicsit biztonsági váltásra váltottunk, és nem annyira kiélesztük az egészet, és igyekeztünk minél hamarabb arra, hogy botot kapjak. De az emberben van egy kis versenydruk ilyenkor, amikor nem feltétlenül tökéletes, de igazából én azért gátakhoz vagyok szokva, ott azért több problémát kell megoldani, úgyhogy nem okozott hál' Istennek problémát.
2: Takács Boglárka azt mondta, hogy neki a délelőtti országos csúcs volt az egyik legjobb pillanat az Európa-bajnokságon. Neked mi volt az egyik legjobb pillanat az Európa-bajnokságon?
3: A legboldogabb az mindenféleképpen az volt. Tehát egy gát is nyilván az a legfontosabb, és én azt nagyon szerettem volna térmet szerezni, és egy nagyon jó verseny volt, és büszke vagyok rá, viszont tényleg az a lányokkal, és nem is az, hogy országos csúcsra futottunk, vagy döntőbe jutottunk, hanem hogy tényleg ez a 42-84, ez egy hatalmas nagy idő, és nyilván titkon tudtuk, hogy 43-on belül tudunk futni, de amikor megláttuk így az órát, vagy megláttam így a kivetítőn, hogy tényleg Lili bejön harmadiknak, az tényleg egy ilyen fantasztikusan jó érzés volt, hogy megcsináltuk, és hogy tényleg egy ilyen extra tudtunk teljesíteni.
2: Milyen ez a csapat? Mondhatom, hogy a két fiatal cserfes lánnyal, ahogy az nyilatkozataitokat láttam, nagyon jó hangulatú ez a csapat.
3: Igen, és ugye ez nem feltétlenül csak négy főből állt, hogy itt hozzátenném, hogy ugye Tóth Anna futott velünk Botswanába, valamint ugye kint volt velünk Suján Alexa és Suti Justina is, úgyhogy szerintem azért így nagyon jól kijöttünk, tényleg egy jó kis csapat alakult ki itt azért. Az a helyzet átfánt, hogy 10 év van köztem és a két lány között, tehát van egy idézőjelben generációs különbség, és így nagyon vicces volt, hogy amikor én mondtam, hogy én utoljára EB-n 8 éve futottam váltót, akkor ők 12 évesek voltak, akkor kezdtek el nagyjából atletizálni, úgyhogy de tényleg két nagyon, nagyon kemény lányról beszélünk, és tényleg Lili ugye 2 nappal a futásra tudta meg, hogy ő fogja befejezni, és nagyon szépen megoldotta ezt a feladatot, szerintem várakozáson felül, de tényleg nagyon jó kis csapat jött össze, itt tényleg nem csak mi négyen, hanem így 6-7-en nagyon jól kijövünk.
2: Lesz folytatás?
3: Nyilván lesz, ez egyrésztről majd Roli német, Roland, ugye ő fogta össze a váltót, Boginak az edzője, ő a női váltónak az edzője, és majd meglátjuk, hogy jövőre mi lesz, nyilván jövőre világbajnokság, 2 év múlva lesz megint váltóvilágbajnokság, amivel lehet kvalifikálni az olimpiára, úgyhogy én remélem lesz folytatás, mert azért erre most lehet építkezni, és tényleg ez olyan eredményemben talán még egy VB-re vagy olimpiára is ki lehet jutni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szilágyi Dóra kolléganőnk Kozák Lucával beszélgetett.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
4: Gyere Korsubert, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
2: Hajrá, magyarok! Jó reggelt kívánunk! Augusztus 21-e van, 2026, péntek reggel, 7 óra 7 perc, és egész reggel itt van velünk Bene Feri már 6 órától kezdve.
3: És Csisztu Zsuzsi is, jó reggelt mindenkinek!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek! És hogy az elmúlt órában viszonylag sok mindenről beszélgettünk, friss híreket is hallhattatok, arról nem is szólva, hogy az első fél órát a Fradi sikerének szenteltük, hiszen tényleg nagy dolognak számít, ugye, hogy az Európa Liga rájátszásának első mérkőzésén Trabzonban a Trabzonsport 1-0-ra idegenben legyőzte a Ferencváros, és ugye így várja majd a visszavágót. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy mindenképpen napindító jó hír, de sok jó hírt ígértem a mai reggelre, és abból az egyik a most következő egy órában kerül kibontásra. Két kitűnő vendégünk van, Mertz Tamás olimpiai, illetve Európa bajnok, világbajnoki ezüstérmes, korábbi válogatott vízilabdázó, a vízilabda válogatottunk korábbi szövetségi kapitánya, olimpiai bronzérmet, Európa bajnok aki címet nyertetek. Szia, Tomi!
4: Szia, Zsuzsi! Szia,
2: Fati! Jó reggel! És a Nemzeti Sportintézet nagykövete, ugye? Az is egyben.
4: Így van, a Sportintézet nagyköveteként dolgozom most az elmúlt időszakban.
2: Szuper! Illetve itt van velünk Ábrahám István, az Oázis SC szakosztály vezetője, korábbi vízilabdázó, szintén vízilabda edző, és hát majd ki fog derülni, hogy mi ez a kapcsolat köztetek. Szia, jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: Mert ugye azt gondolom, amikor vízilabdáról van szó, akkor mindig kényelmesen el szoktunk helyezkedni, ez nekünk második bőr magyaroknak, ugye azt kell mondanom, hogy csodálatos, szeretett sportágunk, és valóban így igaz, ugye nagy komoly nemzetközi sikerekről, olimpiai érmekről, aranyakról és világelsőségekről, világversenyeken szerzett érmekről, hogy a klub sikerekről beszélve ne is szóljunk. Szoktunk általában nyilatkozni, hogyha vízilabdáról van szó, férfi és női ágon. Most azonban egy picit más irányból szeretnénk ezt a csodálatos magyar sikersportágat megközelíteni, mert ugye az a szemlélet is tulajdonképpen teljesen igaz lehet, hogy ez a sport is, mint mindegyik más, legyen mindegyiké. És végül is azt gondolom, hogy az Oázis Sport Klub fogyatékkal élő fiatalok számára indított para vízilabda programja is, ami a mai beszélgetésünk apropóját adja, tulajdonképpen erről szól. Azért fordulok most Istvánhoz először, mert ha jól tudom, te voltál a beszippantó erő ebben a kapcsolatban. Aztán majd Tomi is elmondja, hogy ez a fogadó oldalon hogy nézett ki. Szóval kicsit beszélj a te kötődésedről nyilván a sportákhoz, meg az arról, hogy hogyan indult a tevékenységed ebben az irányban.
5: Elsőként nagyon köszönjük, hogy itt lehetünk, és
2: mi
5: erről beszélhetünk.
2: Hogy itt vagytok.
5: A honnan kezdés az mindig egy nehéz, ugye honnan induljunk, hát a Tamással hát, induljunk, és akkor a Tamással
2: közös... A vállalapítástól mégis tegnap volt, oké, szóval igen.
5: Nem, az régről. Én napomra van.
2: Tehát, ja, érte, bocsáss, meg így bocsánat, van. Igen, ja, tényleg a te névnapodat ünnepeljük
5: így,
2: egyben.
5: Így igaz, bocsánat, köszönöm hogy, szépen ezt is, hogy megemlékeztetek.
2: Ezer éves magyar államot is ezen a napon ünnepeljük, de tényleg így van.
5: Köszönöm Isten szépen ezt is. És hát a Tamással elég régi múltunk van, honnan indulnék, az gyakorlatilag ilyen 10 éves korunktól a KSI-nek a kötelékében való neveltetésünknek.
2: Hát a KSI, én is ott kezdtem, azért az egy jó, alma mater volt.
5: Igen, és aztán utána nagyot gorva ott folytattam, és ott kezdtem a játékot is részben, de az edzősködést is, amit 7 évet töltöttem el ott a

0: az edzés medence partján, ami egy nagyon-nagyon fontos időszakom volt, és utána váltottam egy kicsit úgy, hogy magam ura legyek, és abból alakult az, hogy tapasztalva a játékot, tapasztalva az edzősködést, a profi sportot, és akkor meglátva, hogy azért nem mindenki jut olyan magas szintekre, mint mondjuk a Tomi, vagy akár edzőként, és akkor rájöttem, hogy arra, hogy foglalkoznunk kell azokkal is, akik éppen kiszorulnak az élsportból, vagy éppen fogyatékkal élnek, és ezt ugye elindítottam a saját kereteken belül szinte, először az OSC-be, még Frankő Róbert tanár úr kezei alatt, ahol már elég nagy szabad kezem volt, és elég nagy mozgásterem, ott gyakorlatilag már azon túl, hogy minden utánpótlás korban újra elindult az OSC, azon túl pedig elindult az is, hogy próbáltunk integrálni, és befogadtuk a siket sportákban. Már akkor egyébként működő, de kicsit azért otthontalan gyermekeket, és akkor ezt a teljesen kvázi szépen szólva, nem tudom, hogy lehet ezt jól megfogalmazni, hogy a hallók, vagy éppen épp sportolók közé építettük be, és ott készültek.
1: Tehát akkor ez egy ilyen úgymond vegyes integrált felkészítés volt, nem csak külön siket sportolókról szólt ez akkor. Ez
0: így szerint. Igaz, tehát nem is lehetett más, mert siket sportolók nem voltak ugye annyian, és így próbáltuk megoldani, de ez érvényes akkor is, hogyha mondjuk a kis hölgyekből kevesebb van, akkor nagyon sokszor a fiúk mellett készülnek, de a sikiknél ugye volt egy 6-8 fő, aki különböző korosztályba be tudott illeszkedni, és ez azért nagyon fontos volt, mert a úgymond hallóknak külön megtanítottam azt, hogy hogyan tudnak velük jól kommunikálni.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy ez azért elég nehéz feladat lehet, pláne a víz, mint közeg, meg ott az embernek más dolga is van, ugye? Tehát ott fönn kell maradni. Ment? Egyszerű volt? Vagy azért ez külön képzést jelentett?
0: Szerintem egyszerű volt, a fiúk, ugye a gyerekek azok mindig nagyon fogékonyak mindenre, tehát megtanulták azt, hogy legalább, hogy nézzünk rá, akivel beszélünk, és legalább egy kicsit artikuláljunk, amit ugye egy kamasz gyermek azért tudjuk, hogy elveszít hamar, tehát hogy ezekre figyeljenek, és megtanulták, hogy ugye ők szájról olvasnak, tehát innentől kezdve nem árt ez a funkció, és a sikiknek pedig ugye meg kellett tanítani az, hogy ők mire figyeljenek jobban. Azért ők hajlamosak arra, hogy nagy csibészek, tehát hogy ők azért eljátszanak, tehát ők egyébként...
1: Amikor leolvassák, akkor is úgy tesznek, mintha nem értenék?
0: Hát most már konkrétan egy kicsit előre haladva egy mérkőzés helyzetben azért hajlamosak azt mondani, hogy ők nem hallották.
1: De látták, éppen
0: úgy csináltak, mintha nem, és akkor ugye ez külön azért felkészülést jelent egy mérkőzésen, és ugye a játékvezetőknek is egy pár szóban az elején el kell mondani, hogy akkor ez is ez a számú játékosnál, ők se automatikus reflexből ítéljenek, hanem ha lehet, akkor egy kicsit legyenek elnézőbbek, de ne nagyon, mert akkor ezt kihasználják.
1: Persze. Tomi, hát forduljak most hozzád, ugye azért te a legmagasabb szférákból érkezel a vízilabda világának, minden trónján álltál már gyakorlatilag. Ugye sosem volt itt, hogy mindig nagy szurkolója voltam a generációdnak, neked is, ugye ott lehettem Sydneyben, amikor nyertetek. Sosem fogom elfelejteni azt, amikor kapitányként például Európa bajnoki címet nyertetek. Úgy Budapesten egyébként a Covid hát árnyékában, vagy éppen a kirobbanása előtt nem sokkal gyakorlatilag.
2: Éppen előtte. Igen,
1: 2-3 hónappal. Nem is volt már annyi, mert utána már viszonylag hamar történt, eszem, mert ugye ez január volt, 2020 január. Meg hát nyilván az olimpia, és tehát tulajdonképpen az ember mindent megjár. Hogy keveredik akkor a para vízilabda irányába, vagy hogyan, mivel szólított meg István téged ebben a kérdésben?
2: Istvánnal sokat beszélgettünk, valahogy összesodort bennünket az élet, és nagyon tetszett egyébként ez a már maga egyébként az a munka, amit ő elvégzett az elmúlt, most már mondhatom, hogy évtizedekben itt az Oázis SC keretein belül, és én magam is egyébként láttam és tapasztaltam egyébként még hajdanán, még fiatalkoromban a siketeket, hogy hogyan sportoltak, hiszen a Császár uszodában akkor még egy komolyabb csapattal rendelkeztek, és nagyon tetszett Istvánnak egyébként az a nyitottsága, hogy felkarolta az ő sportjukat, és akkor valami elkezdtünk egyébként beszélgetni, hogy neki még más dologban is kibontakozna még ez a vágya, hogy bevonja még olyanokat is vízilabdázni, akik talán nem is gondolnak arra, hogy ez egy milyen jó sport lehetne, de kívülről csodálják a vízilabdázókat, és hát akkor ez egy elég extrém ötletnek tűnt, amikor Pista jött ezzel, hogy mi lenne, hogyha megvalósítanánk a Mozgásjavító Intézetben is vízilabdát, ahol egyébként léteznek úszók, akik rendszeresen úsznak. Nagyon érdekes, mert engem valahogy mindig az elmúlt időszakban is oda sodort egyébként, hogy akár a speciális olimpián képviseltem a magyar sportirányítást egyébként Berlinben, ott voltam, láttam egyébként az értelmi fogyatékosoknak az olimpiáját, ami nagyon-nagyon érdekes, régóta egyébként figyelem egyébként azt a kezdeményezést, hogy itthon egyébként a speciális olimpiáknak különböző tornáin egyébként, azóta már egyébként nem is olyan régóta egyébként ott is nagykövete lehettem, uh-huh. egyébként a speciális olimpiának Szuper Leventével együtt uh-huh. lettünk, nem olyan régen.
1: Megszólított téged egyébként ez a nagyon, közösség?
2: Nagyon, nagyon, nagyon érdekes volt, és nagyon hatása alá kerültem egy pár évvel egyébként, amikor elkezdtem járni ezekre az eseményekre. Azóta is rendszeresen járok a tornákra, amikre meghívnak különböző ilyen rendezvényekre. És akkor egyszer csak Pista jött ezzel, hogy hát van egy Mozgásjavító Intézet, ahol egyébként én már többször jártam egy különböző rendezvényeken, tehát ismertem a közeget, ismertem, hogy milyen hatalmas egyébként az intézmény, aki nem járt, elcsodálkozik, hogy milyen nagy befogadó képessége van, ugye ez a mexikói úton van, és talán az egyedüli, a legnagyobb olyan hely, ahol fogyatékkal élő, mozgásszervi problémákkal rendelkező fiatalok és idősek, egyébként elsősorban fiatalok, vannak, akik bentlakásosak, vannak, akik bejárnak oda, és segítik az ő útjukat, hogy egyáltalán fejlődjenek a mozgásban, és hát amikor megemlítette István, hogy itt kéne talán létrehozni vízilabdát, tényleg azt mondom, hogy ez egy extrém vállalkozás. Annyira azért én sem tudtam, hogy hányan járnak úszóedzésre, hányan vannak ott, akik ezzel foglalkoznak, meg hát a nagyon nehéz dolog, hogy vajon mekkora nyitottság lesz erre, hogyha hát mi ezt most...
3: Bocsánat, én pont ezt akartam kérdezni, hogy bementek mondjuk a Mozgásjavító Intézetbe, és egyáltalán... Mert hogy egy szárazföldi labdásportra parasportolókat megtanítjuk, azért arra már láttunk példákat. De ott mit szóltak az intézetben dolgozó tanárok, ott lévő sportszakemberek, meg eleve a leendő sportolók, hogy ez most vízilabda?
2: Hát az első dolog, az természetesen, hogy leültünk a Mozgásintézetnek a vezetőivel, elmondtuk azt az ötletünket, amit nem veszek el Pistától, mert az ő ötlete volt, hogy nekünk egy ilyen kipattanás, ilyen szikra ötlet, hogy itt is meg kéne próbálni a gyerekekkel vízilabdát oktatni, uh-huh. és nagyon nyitottak volt, azonnal nyitottak voltak, elmondták egyébként, hogy rendszeresen hetente két alkalommal van úszóedzés azoknak a fiataloknak, akik ott bent lakik, ugye, ahogy mondtam, nagyon sokan bentlakásosként élik meg az intézmény, vannak, akik egyébként kívülről jönnek ezekre az edzésekre, és azt mondták, hogy csináljunk egy próbát. Miért ne próbálhatnánk meg? Minden olyan fajta plusz koordinációs munka, sport, ami
1: új kihívást, egy új mozgáskultúra.
2: Az biztosak abban, hogy segítheti őket, de nézzünk meg egy ilyen pilot edzést, és hívjunk össze. És ez egyébként 2025 segíts Pista, április májusában, szerintem előtte tavasszal ültünk le, és májusra írtuk ki, hogy csináljunk egy kis vízhangot, egy kis toborzást, egy kis reklámot ennek az intézményen belül, és nézzük meg, hogy mennyien jelentkeznek, elsősorban természetesen azokat vártuk, akik ott úsznak rendszeresen az intézményen belül, és azonnal egy 15-16 fiatal érkezett ott az intézményen belül. Ami nagyon fontos, hogy nem is akartuk ezt, fantasztikus úszóedzők vannak egyébként, Réka néni és Szűcs István, akik ott dolgoznak, elképesztően jó munkát, ha tényleg nevezem meg őket is, mert ők napi szinten dolgoznak ott a fiatalokkal. Nagyon-nagyon magas szintre hozzák az ott lévő fiatalokat, akik mondhatom, ilyen 8 évestől 18 évesig elsősorban.
1: Ezt akarom kérdezni, hogy ide kerülnek adott esetben baleset okán, mondjuk megváltozott fizikai képességű fiataloktól elkezd, nyilván akár születésből kifolyólag nyilván valamifajta mozgási javításra szoruló fiatalok?
2: Tehát, két kategória, uh-huh. ahogy mondod, egyébként vannak a született, uh-huh. akár mozgásszervi rendelkezéssel, vagy akár idegi sérültséggel rendelkező fiatalok, akik így is születtek, vagy egyébként valamilyen úgymond történet miatt válnak egyébként mozgáskorlátozottokká. Tehát ez a két kategória létezik, és ővelük foglalkoznak már egyébként is, és meglepően magas szinten van már az úszás tudásuk ezeknek a fiataloknak, tehát jó volt látni őket, hogy akik érkeznek, azok nagyon ügyesek voltak, és egyébként azért tudtuk, hogy mire vállalkozunk, amikor az első pilot edzést akartuk létrehozni. Jó, integet Pista, nem tudtuk.
1: Beleszólhatsz nyugodtan, tehát
0: nem tudtuk, hogy mire vállalkozunk.
1: Csapjál le el a gondolatra. Sejtettétek, de mégse.
2: Tudtuk, hogy azért lesz kihívás, és nem véletlenül egyébként, hogy az Oázisnak, SC-nek a fiatalja is egyébként ott voltak. Bőven ott voltunk egyébként szakemberekkel, majd erről is fogok beszélni, hogy ki az, aki segíti ezeket, vagy Pistának majd átadom a munkát, hogy mindenképpen egy-két név szeretném, hogy elhangozzon, hogy ki az, aki segíti a munkát, de egy komoly csapattal, tehát a Mozgásjavító Intézet úszóedzői ott voltak az Oázis SC-nek a fiataljai, játékosok, serdülőifi játékosok, akik be tudják mutatni a gyakorlatokat ott a fiataloknak, és közben akár még instruálják is őket a vízből, illetve hát ott voltunk mi a partról, István, én, még kollégánk, Ádám Zsolt kollégánk, aki szintén az Oázisban edző. És mindegy, akkor megnevezem én azért, van egy hajtórugója és egy nagyon fontos láncem, a Povázai György, aki egy korábbi OB1-es játékos, aki nem csak ott volt egyébként is főszerepet vállalt, hanem azóta is egyébként az egyik legfontosabb edzője a mozgásjavítóban lévő vízilabda edzéseknek. Pista, mondj egy-két szót erről az első edzésről, ne csak én beszéljek.
1: Annál is inkább érdekel ez engem, mert
2: azért ez tényleg, ahogy mondod, ez nem volt olyan egyszerű, mint ahogy így csak így elmondjuk, pontosan, hogy most csináljunk egy vízilabda edzést.
1: Nekem is az fogalmazódott meg itt a fejemben, hogy van egy szikra, van egy elképzelés, oké, hál' Istennek van rá egy fogadókészség. Na jó, de amikor először találkoztok valóban azokkal a fiatalokkal, akik, tehát nem úgy van gondolom, na akkor bedobok egy labdát, és akkor hajrá, tehát akkor nézzük, hogy volt ez?
0: Inkább egy picit távolabbra indulok. Hát én hiszek abban, hogy működnek ezek az intuíciók. Tehát, hogy valaminek ki kell alakulni, akkor ez ki is fog egy idő után. Tehát egy kedves ismerősöm, Mester Évi, egy hölgy, egy családunk barátja, aki kereste ő is az útját, és aztán sok mindenről beszélgettünk. Sportról tudta, hogy mit csinálok, és ez nagyon érdekelte. És aztán utána ővele kezdtem el beszélgetni első körben, hogy akkor nézzen szét, hogy hol talál a szabad idejében olyan helyszínt, amivel tudunk foglalkozni akár. Mert ugye az, hogy most beszélgetünk erről az iskoláról, ami egyébként iskola, tehát ugye a neveltek onnan ugye elindulnak ugyanúgy, mint bármelyik iskolában, és onnan aztán választhatnak rengeteg sportágat, nincsen úszoda bárhol. Tehát, és akkor ő megtalálta ezt a helyszínt, a helyszín meglett, én elcsodálkoztam, hogy ilyen van, és főleg, hogy egy ilyen jó helyen, Zuglóba, tehát ahol abszolút jelen vagyunk amúgy is, mert járunk arra is, mint master sportolók is, mert azok is vannak az Oázisban elég sokan. És akkor ő megtalálta a helyszínt, kialakította a kapcsolatot, megtalálta a helyeket, meg a vezetőkkel leboxolta, gyakorlatilag előmunkát végzett, és akkor utána jöttünk mi, akik ugye belenéztünk, hogy miről is van szó. Fantasztikus medence. Az tény, hogy itt a munkát már ugye az is megelőzte még, hogy volt egy másik srác, akit említett a Tamás, ahol ez a Gyuri vízilabdástársunk, aki meg egy pár éve mondogatja nekem, hogy ő is a munkája mellett szeretne valami olyat csinálni, ami nagyon érdekli. És aztán mit ad Isten, ő ott lakik két utcával arrébb, itt az intézmény, itt van a hölgy, aki az Évi, aki sokat segített, megtalálta a helyszínt, itt a Gyuri.
1: Ez nincsenek véletlenek,
0: nincsenek.
1: Összeállnak a puzzle elemek.
0: Igen, mi ugye nyitottak vagyunk erre, hála Istennek, és az egész így csak így csodálkozásra, és ugye itt a Tomi, aki meg aztán, hogyha egy kicsit majd előrébb rohanunk, azért kiderült, hogy Olaszországban hatalmas nagy kultúrája van már ennek a para vízilabdának. Tomi ugye, azért azt ne titkoljuk, hogy Olaszországban elég sok időt töltött.
1: Bizony.
0: gyakorlatilag kiderült, hogy mindenkit ismer ott is. Tehát, hogy azért ezelőtt
1: még... Tulajdonképpen a network fölállt, ugye? Tehát igen. A hálózat abban a pillanatban készen állt.
0: Szinte azt mondom, hogy készen állt, és akkor onnantól kezdve már csak dolgozni kell, és azért szép lassan ez menni fog, én ezt tudom, mert az utánpótlásban, ha elkezdesz dolgozni, mert ugye itt majd érinteni fogjuk azt, hogy megpróbálunk egy para csapatot csinálni, egy felnőttet, na de hát ez onnan kezdődik, hogy ugye vegyünk akkor a saját általunk nevel gyermekeket, és az elkezdődött, tehát ez már zajlik, és ebben a környezetben egy öröm dolgozni. Tehát azt mondom, hogy innen indulnék, még mielőtt arról beszélnék, hogy milyen az, amikor bemegyünk, és amire nem készültünk, hogy milyen lesz foglalkozni a gyerekekkel.
1: Na, most ha hiszitek, ha nem, ez a téma annyira beszippantott minket, hogy elszaladt az első fél óránk, úgyhogy gyakorlatilag onnan fogjuk folytatni, hogy milyen volt akkor ez a találkozás, és akkor utána azt szeretném, hogy egy picit mélyebben kibontanánk, hogy ezért milyen fejezetek történtek tavaly május óta, tehát hogyan zajlanak ezek a kis lépcsőfokok. És aztán nevezzük meg azt is, hogy mi a nagyobb cél, ugye? Mert ha azt mondta Tamás, hogy Olaszországban egész komoly kultúrája van már a paravízilabdának, akkor ha van, szerintem joggal mondhatjuk, nagy vízilabda nemzet, akkor mi mindenképpen ide sorolhatjuk magunkat. Miért ne lehetnénk ebben az olaszokhoz hasonlóan relatíve, ugye itt a kezdeményezők csapatában benne? És én még azt is szeretném majd hosszú távon látni, amikor majd a magyar paravízilabda válogatott egyszer csak a paralimpián nagyon sikeresen szerepel. Ez mondjuk lehet, hogy nem holnap lesz, de majd szépen átugorjuk ezeket a fejezeteket, és végigbeszéljük, hogy hogy is néz ki ez a terv. Úgyhogy természetesen folytatjuk, hogy Mertz Tamással és Ábrahám Istvánnal itt a Nemzeti Sportrádió Sportreggelében a hírek után.
4: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Előnyben a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtező rájátszásában. Állami kitüntetéseket adtak át a nemzeti ünnep alkalmából. Változékony idő lesz. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: 1-0-ra nyert a Ferencváros a török Trabzonspor otthonában a labdarúgó Európa Liga selejtező rájátszásának első mérkőzésén, így előnyből várja a jövő heti hazai visszavágót. A 17. percben Christopher Zakariasen talált be. A tegnapi játéknapon a magyar válogatott Radzics Damirral a kezdőcsapatában az Augsburg 1-0-ra nyert a svéd Mjällby vendégeként. Loik Nigo csapata, a ciprusi Omonia egy góllal veszített a belga Szentrüden ellen. Válogatott szélsőt igazolt a Győr. A labdarúgó NB1-ben címvédő klub a hivatalos honlapján jelentette be, hogy szerződtette Jueson Bennettet, a 16-szoros kosztarikai válogatott játékost. A spanyol másodosztályban szerepel Jakobisvili Áron. Az Almeria hivatalos honlapján közölte, hogy kölcsönvette a Barcelonától a magyar kapust, és kivásárlási opcióval is rendelkezik a játékos jogainak 50%-ára. 4 hónapos kihagyás után visszatér Carlos Alcaraz. A spanyol teniszező, aki csuklósérüléssel bajlódott, a hivatalos közösségi oldalán jelentette be, hogy címvédőként indul a US Open-en.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: A magyarok tudását, kitartását és bölcsességét emelte ki köszöntőjében a köztársasági elnök az állami kitüntetések átadásán. Baka András hangsúlyozta, ez az alkalom nem a politikáról szól, nem világnézetek vagy meggyőződések mentén ismerik el az embereket, hanem annak mentén, hogy ki mit alkotott, mit fedezett fel, milyen tudást adott tovább. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette át. István király az örökké valóság felé nyitott távlatban látta a népe helyét, mondta Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspök Budapesten a Szent István napon tartott ünnepi szentmisén. Hangsúlyozta, a magyar nép 1000 év alatt sem veszítette el a hitét. Vasárnapig tart a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlensége 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. Ismét országjárásra indul Magyar Péter, aki 15 vidéki városban, végül pedig Budapesten tart fórumot. A miniszterelnök mellett több kormánytag is országjárásra indul a következő hetekben. Magyar Péter a Tisza-szigetek budapesti találkozóján bejelentette azt is, hogy a pártnak járó állami támogatásból 200 millió forinttal segítik a közösség működését. Interaktív háromnapos fesztivál kezdődik ma a Szegedi Kövér Béla Bábszínház 80. születésnapja alkalmából. Az Új Szegedi Erzsébetligetben kalandpálya épült, ahol díszletek és bábok között a színészek segítségével teljesíthetnek feladatokat a résztvevők. A Bábszínház történetéről szóló interaktív kiállítást a művészeti vezető mutatja be az érdeklődőknek. Holnap este pedig Halász Judit lép fel az Új Szegedi Szabadtéri színpadon.
0: Közlekedés.
2: Terelést építettek ki az M5-ösön Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: A délkeleti ország részben sok lesz a napsütés, még az északi és nyugati tájakon beborul az ég, és több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon heves zivatarokra, jégesőre és felhőszakadásra is számítani lehet. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódik. Napközben 32-39 fok várható, de az észak-nyugati határ közelében ennél hűvösebb lehet. Késő este 20-30 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá, hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 7 óra 38 perc van, ez itt a Nemzeti Sportrádió, benne a Sportreggel. Péntek reggelen egész reggel folyamán benne Ferivel, itt töltjük a mai reggelt.
2: Itt lesz Csisztu Zsuzsi is egészen 10 óra.
1: Én bizony, hogy itt leszek, sőt, itt is vagyok már 6 óra óta. Illetve itt van a stúdióban két kitűnő vendégünk, Mertz Tamás, olimpiai bajnok, illetve a korábbi szövetségi kapitány a magyar férfi vízilabda válogatottnak, illetve Ábrám István, az Oázis SC szakosztály vezetője, és annak kapcsán kezdtünk el beszélgetni 7 óra elején, hogy egy nagyon izgalmas feladatba vágtatok bele, mégpedig tulajdonképpen a vízilabda mindenkié felkiáltással a para vízilabda magyarországi megteremtésén dolgoztok, illetve már most már eléggé nyakig benne vagytok, és ugye arról kezdtünk egy picit mélyebben beszélgetni, hogy a Mozgásjavító Intézettel fölvéve a kapcsolatot, kiderült, hogy hát nagyon szerencsésen állnak együtt a csillagok, mind a helyszín, mind a benne szereplők, résztvevők kapcsán tulajdonképpen a szándék is megvan, a fogadó oldalon is van nyitottság, úgy tűnik, hogy talán a szülők is örültek ennek, hogy ugye van egy új lehetőség, és az első találkozást nem boltottuk részletesebben, hogy milyen is volt, amikor tulajdonképpen a vízilabdával a vízben, mint közegben, ami addig már nyilván sokaknak ismerős volt, elkezdtétek megismertetni a gyerekeket. Kérlek István, hogy folytasd, vagy amelyik őtök. Tamás?
3: Hát nagyon izgalmas volt, ahogy mondtam, több komoly edzőgárdával, az Oázis edzőgárda is ott volt, én magam is ott voltam, és jó néhány fiatal Oázis játékos is ott volt, aki a vízben instruálta a játékosok, ott voltak a mozgásjavító edzőnek az úszóedzői, és egyébként a vezetők is kíváncsi szemekkel nézték, hogy hogyan alakul az edzés.
1: A nagy premier, igen.
3: Úgy kell elképzelni, hogy 8-16 év közötti fiatalok, akik bementek a vízbe, kisebb csoportokba, közös pici bemelegítés után. Ugye az is egy nem egy olyan egyszerű folyamat, azért nem úgy kell elképzelni, mint a vízilabda edzés, hogy hopp, ugorjunk be a vízbe, tehát az is egy procedúra azért, hogy elindul egy edzés, tehát mindenki a vízben, végre el tudtuk indítani az első edzést, ami nagyon-nagyon kedves volt szerintem a gyerekeknek, hogy mindenkinek a fejére került egy vízilabda sapka, amitől azonnal a vízilabda érezték magukat, meg hát amikor megérkezett a labda, akkor egyszerűen csillogó szemek voltak mindenhol.
1: Ez tényleg így van, Tamás, ugye ezt mindig ilyen viccesen szoktuk idézni Kemény Déresnek a szavait, hogy mindenki csak addig úszol, míg be nem dobnak egy labdát a medencébe.
3: Nem akarom, véletlenül a Vladár Sanyi is hallja esetleg, és akkor utána a Sós Csaba, és akkor megharagszik, hogy meg elhappoljuk az úszókat.
1: Azért Vladár Sanyiról is tudjuk, hogy a pályafutása vége felé, azért vízilabdázott.
3: Így van, mindig említi, hogy az Újpestbe azért játszott. Szóval fantasztikus volt, és hát amikor megkérdeztük a végén, természetesen volt egy kis, a végén az vízilabda edzés végén volt egy kis hajrá magyarok is azért, mert úgy kiabáltak a gyerekek, mint ahogy a nagy válogatott vízilabdázók egy mérkőzés előtt. Úgy kiabáltak utána egyszerre egymás kezét összefogva, és hát csillogó volt a szemük, és azt mondták, hogy azonnal akarnak még egy edzésre jönni, mikor lesz a következő, de hát ez pont a nyár elején volt, úgyhogy ezt úgyis ilyen első edzésnek gondoltuk, akkor azért pont volt egy hosszabb szünet, nyár végén csináltunk egy újabb pilot edzést, az már majdnem szeptember volt, amikor újra behúztunk nagyon sok gyereket, akik szívesen jöttek volna, és megpróbálhatták. A szülők pedig nagyon nagy nyitottsággal, egyébként a szülők nagyon sokan föntről figyelték, tehát van egy felső lelátó rész, ahol nézhették a fiataljaikat, a kis gyerkőcöket, és hát egyöntetően az volt a mondás a gyerekektől, hogy hát ez sokkal jobb, mert itt labdázunk. És tehát szóval ami nagyon fontos, és ami miatt ezt kitaláltuk, hogy talán sok minden sportág létezik. Én magam is egyébként, ahogy mondtam, belesodrottam akár a speciális olimpiák sportján, láttam, hogy minden sportágot űznek ott, vagy akár a szervátölt ülteteteket is gyakran járok, de és tudom azt, hogy milyen parasportok is léteznek, akár kosárlabda, futball, rendkívül sok parasport létezik, de a víz megadja azt a könnyedséget, hogy tulajdonképpen lebegnek a vízen, tudnak közlekedni, és egy picit olyan érzetük van, hogy övék a világ, nagyon jó nekik is sportban.
1: Itt sokkal jobban eltűnhet talán bizonyos szempontból, ugye nyilván a mozgás korlátozottságból adódó nehézség, ugye a szárazföldhöz képest, itt picit azt mondod, hogy a víz felhajtó erejének van egy ilyen jótékony hatása, mondhatjuk?
3: Igen, ez volt a mi elképzelésünk, és hogy nagyon nagy szabadságot adhat, és könnyebbséget a vízben való mozgás, magunkból, akik vízisportból, tehát vízilabdából érkezünk, és ha már valaki tud megfelelő jó vízes koordinációval rendelkezni, és azért mondom, hogy ezek a fiatalok azért megfelelő előképzettséggel rendelkeznek.
1: Alapvetően jól úsznak, jól mozognak.
3: Igen,
1: a vízben.
3: Nagyon ügyesen úsznak, természetesen vízilabda mozgásokat meg kell, persze. És meg kell még majd a jövőben is azért tanulni sok mindent, de megadhatja azt a magát a játék élményét, amit nagyon fognak tudni szeretni, és már szeretnek is nagyon.
1: Hadd kérdezek egy nehezebbet, István, mert ugye én azért nagyon régóta figyelem a parasportokat, nagy rajongója is vagyok, ugye Illés Fannival, meg az ő pályájával szoros kapcsolatot is ápolok, és az ő esetében tényleg különösenképpen igaz, ugye ő lábak nélkül született, és hát paralimpiai bajnok lett. Na de azért a para úszóknál ugye nagyon fontos, mint minden parasportban, a kategorizálás, hogy sérültségi szinthez igazítják tulajdonképpen az, hogy kikivel versenyzik. Itt gondolom nincs feltétlenül ilyesmiről szó, tehát itt mennyire lehet csapattá fésülni a játékban résztvevőket, hiszen gondolom azért itt is van különbség abban, hogy kinek milyen sérültsége van.
4: Elsősorban a helyi vezetők voltak nekünk első nagy segítségünk, tehát ők segítettek arra, hogy kiket javasolnak. És ugye ott a hála Istennek az intézményt átnézve, mert meghívtak mindenféle kezdeti, tehát ilyen szeptember környéki, augusztus végi eseményekre, és láthattuk, hogy mennyi minden sportolási lehetőségük van, és ők segítettek abba, hogy küldtek hozzánk olyan gyermekeket, akik már tudják, hogy a sportban amúgy is elhivatottak, és biztos, hogy nyitottak lennének, és a mozgásuk is olyan, hogy ebben a szabad közegben felszabadultak lesznek. Tehát, hogy a kategorizálás azt talán a Tamás majd a kinti, azaz, hogy az olasz tapasztalja, hogy kicsit tud mesélni, mert ott már, ahogy mondtam, az elején előre haladott, de nekünk visszakanyarodnék ide az úszodához, tehát, hogy nekünk az edzőink mindig azt mondták, amikor elfelejtettünk edzésre jönni, vagy megpróbáltunk nem jönni, hogy gyere le, mert a víz az gyógyít. Tehát ez egy nagyon fontos gondolat, és ezt azt hiszem, hogy itt meg aztán különösképpen már tapasztalom is, hogy főleg a legkisebbeknél.
1: Hát akinek bármilyen sérülése volt, nekem volt néhány, ugye, és mert nem volt sportágam, ezt pontosan tudtuk, ugye, hogy a gyógytorna, vagy inkább a rehabilitáció egy jelentős része zajlott vízben. Tehát ugye, amikor az ember még nem tud a szárazföldön mondjuk annyi súlyt helyezni, mondjuk egy sérült lábra, mondjuk egy keresztalak szakadás után a térdében, akkor utána az, hogy azért az izomzatnak meginduljon egyfajta puha terhelése, abban, ebben a tekintetben a víz remek közeg.
4: Így igaz, a medence is adott, tehát egy kisebb víztől ugye lassú mélyüléssel, meleg is, ami mondjuk komolyabb munkához már egy picit azért...
1: Sok.
4: Igen, tehát azért kis gátja is van, de azt látni kell, hogy a gyermekek, főleg a kicsiknél, ahogy elkezdtünk velük foglalkozni, egyelőre csak heti egyszer, most fogjuk bevezetni a heti két edzést, és ez teljesen nyitott rá az intézmény is, és a gyerekek is várják. Fantasztikus mozgás szervi, vagy nem szervi, tehát hogy mozgásokat tudtak a kicsik már akkor nekünk megmutatni, én csak elcsodálkoztam, illetve hát természetesen megjelent az is, hogy a szülők is egy kicsit a nevelésben, meg a tanárok is be tudtak csatlakozni, hogyha ha így meg úgy viselkedsz, akkor nem jöhetsz a vízilabda edzésre, és ez nálunk ugye gyerekkorban.
1: A szankció, tehát már úgy lép fel a történet, hogy annyira
4: pontosan,
1: szeretik.
4: Pontosan, és akkor a nagyobbaknál pedig megjelent az, hogy van olyan, aki pedig már végzett az iskolába, de úgy került megint vissza hozzánk edzésre, tehát ajánlották az ottani vezetők, ahogy jeleztem, hogy ő például, erről is van egy pár sor írva nálunk az egyik cikkünkben, hogy ő nagyon szépen megfogalmazta ezt, ő utazik ezért másfél órákat oda meg vissza, és a végén annyit tud mondani, hogy ez neki a legjobb napja a héten. Tehát azt hiszem, hogy itt, igen, tehát itt az érzelmekről azért majd erről is jöhetünk egy másik órában beszélgetni, hogy milyen érzelmeket vált ki, és hogy hogyan tudunk ott dolgozni, de egy biztos,
1: hogy... Na, ez hogy? Kicsit ne is menjünk emellett a dolog mellett el, mert nyilván itt ugye elindult a az ötlettől kiderült ugye, hogy a funkcionalitásával mennyit segíthet azoknak, akik ott vannak, de tényleg mit jelent ez a léleknek, Tamás? Te mit tapasztalsz? Mert hát azt tudjuk, és ugye nektek könnyű, mert én labdajátékból, játéksportból jöttök, ugye én egy ilyen nagyon melósból, tehát én egy picit irigykedem mindig arra, akinek ez megadatott, de tényleg hozza azt az eufóriát, Tamás, amit egyébként ti a magatok világában átéltetek? Te látjátok a gyerekek arcán?
3: Pista, amit az előbb mondott, egyik edzésre készültünk egyébként, és ott a folyosón álltunk, és van egy nagyon rossz kisfiú, borzasztó aranyos, de nagyon rossz kisfiú, és végig csibészkedett, nem, ott körülöttünk, és egyszer nem hagyta abba, még egy negyed órával később indult volna az edzés, és egyszer csak a Pista azt mondta neki tényleg, ha nem hagyod abba, nem jöhetsz ma edzésre. Abban a pillanatban átkapcsolt, és abba hagyta a rosszalkodást, és bement öltözni. És annyira fontos volt neki, tehát nagyon várják ezeket az edzéseket, nagyon várják, és nagyon nem szeretnek hiányozni. Most már tényleg van egy-két olyan, aki kívülről is bejár, és tényleg, ahogy a Pista mondja, órákat utazik csak azért, hogy ott legyen, különböző megpróbáltatásokat tesz azért, hogy ott legyen, és nem akar hiányozni. Csillog a szemük, várják a feladatot, mind nagyon készségesek. Szóval nagyon jó, és megmondom őszintén, nekünk is nagyon-nagyon jó látni őket, amikor benn vannak a vízbe, és akkor mennyire szeretik, és mennyire oda vannak ezért a sportágért, amiben mi közel 40 éve élünk ebben a sportágban, és hogy mennyire meg tudtuk őket szeretetni, és hadd mondjam el, hogy azért most már van egy jó fogadtatása is ennek a kezdeményezésnek, hiszen ott volt az elmúlt időszakban Szabó László, a Paralimpiai Bizottságnak az elnöke, lelátogatott Úranitával, a főtitkár asszonnyal az edzéseinkre. Ott volt Madaras Norbert, a Vízilabda Szövetség elnöke, szintén megnézte ezt az egyik edzésünket, és nagyon nyitottak, és nagyon támogatóak, hogy ezt a programot vigyük előre. Szóval vannak olyan, akár ott volt Drávúc Rita, akinek szintén van egy kislány, aki részt vett a...
1: Flóra, ugye?
3: Flóra, így van. Wander Flóra, akinek alapítványa is van. Ő is részt vett az egyik edzésünken. Ott volt Adámi Zsanett is egyébként, Adámi Rózsa Zsanett, aki egyébként ott nőtt föl az intézetben, és kíváncsi volt, hogy nagyon jó kapcsolatban, hogy kicsit, amikor meséltem róla, azt mondta, hogy szeretné megnézni ezt, hogy a gyerekeket, hogy fejlődnek, és ő ott úszott abba a medencébe 10 éven át hajdán. Szóval nagyon-nagyon érdeklődik mindenki, és nagyon-nagyon támogatja ezt a programot, és mert nagyon örülünk. És amit a Pista mondott, hogy Olaszországban mi történik, tehát hadd mondjunk erről, sokkal előrébb vannak Olaszországban, nem csak, hogy létezik a maga a paravízilabda, hanem rengeteg csapat van, Firenzétől Nápolyig, Triestben csapatok vannak, egyébként a Mester Éva, egyébként, akit említett, aki az egyik gyújtórúgója volt, először Triestbe látogatott, és nézte meg az ottani kezdeményezést, és én magam kint voltam egyébként tavaly ősszel, megnéztem az olasz kupát, kupát, ahol 8 paravízilabda csapat érkezett oda, és különböző kategóriákban játszottak, egy gold, egy erősebb kategóriában, és egy silver, egy gyengébb kategóriában, és hogy kérdeztétek a besorolást. Igen. Is egyébként, nagyon ki van találva. Tehát egy rendszer van kitalálva már a paravízilabdában az olaszok által, amiben egyrészt van egy szabályrendszer, részben módosított, de alapjaiban egyébként a magyar a vízilabda
1: pályanagysága ugyanakkor?
3: Pályanagysága egyébként 25 méter, a létszám egyel kevesebb, tehát nem 6+1, hanem 7, nem, hanem 5+1, a +1 ugye a kapus. Játsszák a vízilabdát, cserék ugyanúgy a kispadon, 7-8 csere a kispadon, és rövidebbek egyébként a negyedek, 4 negyedet játszanak, de rövidebbek, ami nagyon fontos a kategória állás, az mindig a parasportokban egy nagyon fontos szempont. Itt úgy számolnak, hogy összpontszámot néznek, minden játékosnak 1-4-ig kategorizálva van, 1-2-3-4-es kategóriák lehet, sérültség szinten, és a játékosoknak összeadódik a pontszám.
1: Ez logikus, mert akkor ez a két csapatot.
3: Hát van a kevésbé sérült, erősebben sérült is van, lehet egyszerre a vízben, de nem léphetnek egy bizonyos összpontszámot túl a vízen, így egyébként kiegyenlítődik egyébként az úgymond a harca a vízben. Tehát egy nagyon jól kidolgozott szabályrendszer van, és az olaszok nagyon szeretnék, hogy bővüljön a para vízilabda sportoknak a létszáma a nemzetközi szinten.
1: Tehát ha jól értem, akkor egyáltalán nem kell feltalálni a meleg vizet. Tehát az olaszok kidolgoztak egy rendszert, jól működik, igazából ez abszolút adaptálható gyakorlatilag bárhonnan, bármelyik országba vihető, és maga az egész rendszer, akár ilyen bajnoki szisztéma, vagy kuparendszer alapján felépíthető.
3: Igen, amikor kint voltam Olaszországban, azt lehetett látni, hogy nagyon nyitott Görögország, Spanyolország, az Egyesült Államok, Chile, remélem nem hagytam ki így első körben, ezek az országok, akik nagyon-nagyon közel vannak, spanyoloknál már létezik is egyébként, már játszottak is mérkőzést az olaszokkal. Úgyhogy nagyon szeretnénk majd egyet lépni, tehát hogy egyrészt a mozgásjavítóban továbbra is megy ez a programunk, és a Pista mondja, hogy növekszik a létszám, növekszik a lehetősége is a gyerekeknek, de szeretnénk egyébként nyitni és azokat megszólítani, azokat a parasportolókat, akik akár úszásban vagy más sportágokból érkeznek és vízilabdázni szeretnének, szeretnénk egyébként behívni őket, és majd egy előbb-utóbb egy olyan rendszeres találkozást szervezni, ahol szépen lassan kialakulna, mert azt gondolom, hogy magyar vízilabdának is feladata a tradíció révén, hogy ne maradjon le akár a para vízilabdában sem. Olyan kiemelt szerepe van a magyar vízilabdának, hogy
1: szerintem, hogyha ez nemzetközi szintéren lépést kíván, már pedig igen, akkor abban élenjárónak kell lenni a magyar paravízilabdának.
2: Meg a társadalmi támogatottság az nagyon széles körű, és így a vízilabda társadalmon belül is, hogy hallom ezeket a hatalmas, legendás neveket, hogy mellettetek állnak, de ez ahhoz, hogy ez kiforjon és tovább tudjatok lépni, hogy az olaszországi tapasztalatokon keresztül anyagi támogatás terén, hogy áll ez a helyzet? Mert azért gondolom, hogy az is egy komoly háttér.
1: Igen, István.
4: Első körben az Egyesület adott hozzá mindent. Ez nem is volt kérdés, így igaz, az is ezt, mint ahogy említettem, a fontos személyeket, tehát akik segítik, és az edzéseket tartják. Nagyon fontos megjegyezni, többször elhangzott, hogy a kisebbeket, tehát olyan serdülőkorú gyerekeket is integráljuk abba, hogy megtanuljanak bánni velük, mert ez hosszú távon mindig is ott kell legyenek, tehát bármilyen edzést fogunk tartani, mindig ott lesznek a fiataljaink, ezt ugye elvégezhetik ugye a közmunka javára is, meg hát szerintem az életük javára is, az szinte biztos. Azon túl az eszközöket, ahogy említettem, adtuk, de én azt látom, hogy most már a szövetség is, tehát nem csak a vízilabda szövetség, hanem a para szövetség is mellénk áll, tehát beszélgettünk. Igen. Helyesen, és hát persze mindig örömmel és nagy szeretettel várjuk, aki jelentkezik és segít minket, mert egy egyesületnek a munkáját azért azt mindig befolyásolta a külső segítség, és itt ebben próbálunk élen járni.
1: Majd. Nyilván a legfontosabb az, hogy a rendszerbe bekerülő fiatalok, akiknek esetleg ez egy új perspektíva, a sportág, a mozgáskultúra, a játék, de azon túlmenően is a versenyszellem, tehát Tomi, hogy látod, hogy akár a Paralimpiai Bizottsággal felvett kapcsolat nyomán mennyire lehet gyors, mennyire lehet rapid ez a nemzetközi terjeszkedés? Ugye nekünk most az a fontos, hogy megerősödjön, megalakuljon és megerősödjön a magyar paravízilabda, amiben most itt tulajdonképpen tényleg úttörők vagytok, és ezt felvállaltátok. De ahogy mondtad, azért ugye van erre nagyon nagy nyitottság nemzetközi szintéren. Azt tudjuk, hogy nagyon sok sportágban ugye azért a kritériumrendszer úgy néz ki, hogy megfelelő mennyiségű nemzet kell, megfelelő mennyiségű kontinens, hogy előbb-utóbb ugye felvételt nyerhessen akár egy európai, tehát egy kontinentális, vagy egy világszövetségbe. Van erre valamilyen reményetek, hogy esetleg mikor állhat ez össze, hogy a paravízilabda, paralimpiai sportág legyen?
3: Nem könnyű előre látni, de nagyon bizakodóak vagyunk, de biztos, hogy években kell gondolkozni. Amit mi szeretnénk, egyébként Olaszországban is azt látjuk egyébként, hogy klubokba tömörülnek azért a paravízilabdázók, és nem is feltétlenül olyan rendszerességgel találkoznak. Van, ahol egyébként igen. Például a Nápolyban elég rendszeresen, akár heti többször is találkoznak a paravízilabdázók. Például a Triestben inkább van, hogy két hetente, egy havonta találkoznak a klubnak a játékosai. Tehát mi is azt szeretnénk, hogy egyszer, először is lássuk azt, hogy ki az, aki szívesen jönne, még szeretnénk toborozni és behívni azokat, akik szívesen kipróbálnak a paravízilabdát.
1: Ha most itt csak álljunk meg egy perc, ha most ezt valaki hallgatja, és sem ők nagyon sokan, meg majd visszahallgató természetesen a médiaklikken a beszélgetésünk, hol jelentkezhet? Mit keressen? Az Oázis SC-t keresse, és onnan?
3: Nyugodtan keresheti az Oázis SC-nek a Facebook oldalán, szerintem okay, ott, szuper. Ha ott jelentkezik egyébként, fog kapni információkat, hogy hogyan lehet onnan folytatni. Ami nagyon fontos, hogy legyenek meg egy edzés, legyen olyan toborzás, ahol tudjuk azt, hogy kikről lehet szó. Igyekszünk majd, ha ez megindul, egy olyan pilot edzést, és lehet, hogy ez szeptember végén létrejön az első, nagyon bízunk benne, hogy sikerül az első edzésünket megtartani, és onnantól, ha erre van nyitottság mindenki számára, akkor akár havi szinten egy-egy edzést bonyolítani, természetesen azt látjuk, hogy ebbe még lépnünk kell elő, akár még ennél sűrűbben szívesen tartunk edzéseket, és szokjanak össze, azért még hogyha jönnek is majd sportolók, parasportolók, kevésbé valószínű, hogy eleve vízilabdát már eleve kipróbált sportolók, nagyon építünk egyébként az úszókra, de egyébként jelentkezett más sportákból is egyébként nagyon jó úszó, nagyon sok egyébként sportoló, parasportoló egyébként kiegészítésként is úszik, akár a kajakozók, ülőröplabdázók.
1: Hát, hogy elhapoltak néhány más sportban.
3: Nem akarunk elvenni senkit, tudom, tehát persze. Mindenki nyugodtan űzze azt a sportágot, amit szeret, az se baj, egyébként több sportágot űz, azt szeretnénk, hogy esetleg jöjjenek és próbálják ki ezt a sportágat is, szerintem nagyon jól megfér akár a több parasportnak az űzése is egyszerre.
4: Annyi még csak, hogyha be tudjuk kapcsolni a klubokból az egész országos szinten, akik esetleg gyerekkorban, vagy akár milyen korban, vagy végezték a vízilabdát, és hogy valamiért kiestek, bármilyen okból, akkor őket is tudjuk megszólítani.
1: Na, hát én azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas kezdeményezés részleteit ismerhettük meg az elmúlt egy órában. Tulajdonképpen a magyar para vízilabda születésének vagyunk szemtanúi jóvoltotokból. Mertz Tavás, illetve Ábrahám István, ugye az Oázis SC szakosztály vezetőjeként beszélt arról, hogy egyáltalán az ötlet elkezd, vagy megszületésétől kezdve, hogyan tettétek meg az első lépéseket, és ami azt gondolom, ennél sokkal messzebbre mutató kezdeményezés az, hogy nagyon sok olyan fiatalnak kínál ezt perspektívát, aki eddig egy picit úgy gondolta, hogy talán az élet nem volt vele egészen igazságos, akár valamifajta mozgásszervi probléma miatt esetleg behatároltak a lehetőségek, a vízilabda a vízben, mint új parasport lehetőség, úgy tűnik, hogy nekik is perspektívát kínál, úgyhogy ehhez egyrészt gratulálok, mert szerintem egy nagyon szép utat indítottatok el, és sok sikert kívánok, én bízom benne, sőt biztos vagyok benne, hogy a magyar para vízilabda fejezetei még sokat hallunk tőletek.
3: Nagyon köszönjük, hogy itt lehettünk, és erről beszélhettünk.
1: Én köszönöm. Köszönjük
2: szépen. Sikert kívánok.
1: És folytatódik természetesen a Nemzeti Sportrádióban a Sportreggel. Maradjatok velünk egészen 10 óráig.
0: Ez a Sportreggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel, a stúdióban Csisztu Zsuzsa és Bene Ferenc. Lassan kezdődik a Premier League, így a Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool felkészüléséről beszélgetett Cserés Bendegúz Bocsák Bencével.
2: Biztos, hogy kell még egy kis idő, míg összeáll majd ez a Liverpooli csapat, én nem vonnék rá most már következtetéseket, de viszont az, hogy látszik nagyjából, hogy mit szeretnének majd játszani, az egyértelmű.
3: Milyenféle következtetéseket lehet levonni a felkészülési időszakból? Olyan értelemben, hogy azért azt láttuk, hogy Kerkez és Szoboszlai azért egész sokat pályán voltak.
2: Hát igen, azt lehet látni, hogy ők meghatározó játékosok lesznek a következő időszakban, ami nekünk egy nagyon jó hír, és mondhatni, hogy Dominik valószínű hozza azt a formáját, ami a tavaly évben is, és tényleg most már mondhatjuk, hogy a Liverpool top 3 legfontosabb játékosában benne van, főleg ez az új szerződés hosszabbítással jelezték is felé ezt. Én úgy gondolom, hogy egy ígéretes szezon már mind a kettőkre.
3: És ugye Szoboszlai Dominikra kitérve, ő még a csapatkapitányi karszalagot is megkapta a felkészülések során a mérkőzéseken. Azt ugye tudjuk, hogy Van Dijk lesz a csapatkapitány a következő idényben, viszont azért így is nagy bizalmat kapott Szoboszlai.
2: Igen, azért beszélnek róla, hogy hosszú távon Dominik lehet majd a csapatkapitány, ami szerintem a karakteréből adódóan adja magát. Most jelen pillanatban nyilván Van Dijk az a karakter, akitől lehet majd a Dominiknak ezt amúgy az elmúlt években is tanulnia, ha a komandát átveszi, akkor ugyanazt a szintet fogja tudni hozni, amit elválnak ezért a pozíciói.
3: Milyen karakter kell, hogy legyen Szoboszlai? Ugye

0: A válogatottnál azért láttuk, hogy ő képes egy nagyon jó vezérényéniség lenni, de azért egy sztárokkal teli Liverpool öltözőben más lehet a helyzet.
1: Én szerintem a Dominik mindig a pályán mutat példát, tehát az a futó mennyiséggel, azzal győzni akarással, valószínűleg ezért gondolják őt alkalmasnak erre, mert nem csak a pályán kívül, de inkább a pályán mutatja azt a példát, amerre szerintem a Liverpooli szurkolók meg a csapat is szeretne menni, szeretik azt a játékstílust, amit a Dominik képvisel, úgyhogy ezek lehetnek a okok.
0: Azért is érdekes, hogy a pályán mit fog mutatni Szoboszlai, mert ugye az előző idényben kulcsjátékosa volt továbbra is a Liverpoolnak, és több poszton is bevetett őt Arne Slot. Szerinted ebben a mostani idényben mi lenne Szoboszlainak a megfelelőbb ilyen téren?
1: Ahol a legjobban érzi magát a pályán, ami jelen esetben valószínűleg a középpálya. Az, hogy most 10-es, 8-as pozíció, szerintem valójában taktika függő, de neki is könnyebb szituáció lenne, ha mindig ugyanazon a poszton tudna játszani, és a csapattársa is ott látná mindig abba a pozícióba, de pont ez is még az előző téma az hozzáillik, hogy igazi csapatkapitány, hogy nem duzzok, hanem tényleg ami a csapatnak jobb áll a sorba, és azt láthatjuk, hogy még a Pátvédben is voltak klasszis mérkőzései.
0: Pont erre akartam rákérdezni, hogy azért, hogyha folyamatosan a saját posztján játszana, vagy egy poszton játszana, akkor azért az egy fontos stabilitási pont lehetne neki, és a csapatnak is, nem?
1: Így van, nem is kérdés, jön a helyzetbe. Biztos, hogy eljön majd az a pillanat, amikor már megoldódik az a jobb hátvéd pozíció, és tényleg már csak ott belül kell játszania. Reméljük, hogy az évben erről fog szólni.
0: Viszont ha már beszéltünk a jobb hátvéd pozícióról, akkor térjünk át a bal hátvéd pozícióra is, nevezetesen Kerkez Milosra, akinek ugye azért lehet ez egy érdekes idény, mert az előzőben már kulcsemberré vált, de most el is igazolt ugye a legnagyobb posztrivális Andrew Robertson személyében.
1: Így van, és ráadásul olyan edzője lett, akit ismer is igazából az előző csapatából, és az edző is jól ismeri az ő tudását, és azokat a potenciálokat, amiket ő majd tud hozni a csapatnak. Én úgy gondolom, ezt tavaly nem használta ki a Slot, nem ismerte az ő erős tulajdonságait, úgyhogy abban bízom, hogy ebben az évben a régi új edzője ezt jól fogja használni.
0: Kerkezben is ott van a lehetőség, hogy klasszissá váljon a Liverpoolban úgy, ahogy szerintem azt már ki lehet mondani, hogy Szoboszlai esetében történt.
1: Természetesen a lehetőség adott neki, fiatal játékos, tehát a pályán azt az alázatot, amit látunk tőle, tovább fogja vinni, és a teljesítménye mesőmesre javul majd, akkor a szurkolók is majd Robertson szinten fogja majd emlegetni esetleg.
0: Egy nappal ezelőtt nyilatkozott Iraola úgy, hogy még nem áll készen a Liverpool a Premier League-re, és te is fogalmaztál az imént valahogy úgy, hogy még van hátra munkája azért a Liverpoolnak. Mikor érhet be Iraola munkája ebben az idényben?
1: Minél előbb gondolom, szeretnék, hogy ez összeálljon, de azért ez nem ilyen könnyű, főleg amikor egy új edző érkezik. Nagyon sok játékos VB-n volt, új igazolások vannak, tehát ez szerintem egy jó pár hónap, mire ez egy olyan gépezet lesz, amit szerintem elvárnak majd a Iraolától. Szóval nem szabad sietetni, tudom, nyilván szurkolók azok ilyenkor minden előbb eredményt szeretnek látni. Biztos, hogy jó eredmények is fognak lenni az elejétől kezdve, de maga a játék szerintem egy pár hónap, mire úgy beáll.
0: Olyan szempontból is érdekes lehet a következő idény a Liverpoolnál, hogy három olyan játékos is eligazolt, akik korábban alapemberei voltak a Liverpoolnak, ugye Konatéra, Salahra, illetve Robertsonra gondolok. Mit szólsz ennek a három játékosnak az eligazolásához, és milyen hatással lehet a Liverpoolra?
1: Hát ez ilyenkor általában vannak olyan pozíciók, hogy nehéz megtalálni rá, és soha nem fogod tudni őt pótolni, ilyen például a Salah, de viszont maga, hogy esetleg más játékosok azokat a jegyeket, amit ő egyedül képviselt, azt többen át tudják venni, és akkor ezzel meg tudják oldani azt a feladatot, valószínűleg ezt láthatni fogjuk. Én nem számítok arra, hogy nagyon hiányozom valamelyik, majd mindegyik játékos megtette magáit a Liverpoolnál, legendaként távoztak, az egy szép búcsú volt részükről, hogy tényleg végén megtapsolták őket, és méltóképpen búcsúztatták.
0: Beszélgessünk még egy kicsit az átigazolásokról, anélkül, hogy a konkrétumokra rátérnénk, hogy az előző idényben csillagászati összegeket költött a Liverpool, és nem merném kijelenteni, hogy beváltak itt ugye főleg Isakra és Wirtzre gondolok. Ebben az idényben most úgy tűnik, hogy nem vásárolnak túl nagy összegért játékost. Mit gondolsz erről az átigazolás politikáról, ami jelen esetben van a klubnál?
1: Szerintem az edző már akarta nézni azokat a játékosokat, akik vannak most neki, és valószínű, hogy ez alapján a felkészülési időszak alapján vagy elégedett velük, vagy nem, hogyha meg nem, akkor még azért van idő itt a játék is igazolás piac végéig, úgyhogy még én szerintem láthatunk majd az a Liverpool részéről pár igazolást, esetleg egy nagyobbat is, szóval szerintem még nem teljes a keretük.
0: Mit vársz idén a Liverpooltól a Premier League-ben, illetve a Bajnokok Ligájában?
1: Hát mind a kettőnél azt várom, hogy ott legyenek elő, és akkor ott meg már tényleg bármi lehet. Tehát a lényeg gondolom az, hogy az első négyben legyenek a Bajnokok Ligája helyén. Az fontos lenne aztán, hogy a bajnoki cím az szerintem még korai kimondani, hogy meg lehet nekik. Egyelőre még nem látom, hogy olyan erősek lennének, de rendben meghazudtónak. Aztán a Bajnokok Ligája ott meg láthattuk már arra példát, hogy olyan Liverpool nyerte, aki azért nem a legjobb csapat volt a bajnokságban, de viszont a Bajnokok Ligájában szinte főleg a hazai pálya előnye miatt nagyon nehezen lehetett megverni. Tehát ebbe bízom most a Liverpool-ra kapcsolatban, hogy hátra így oda lehet majd érni a végére.
0: Még egy utolsó kérdés erejéig térjünk ki a teljes Premier League-re. Azért a Manchester City-nél is ugye történt változás, sok idő után Pep Guardiola már nem lesz a City edzője. Ugye az Arsenal letaszította a trónról a City és a Liverpool egyeduralmát, ugye az előző idényben, szóval mit vársz a teljes Premier League idénytől?
1: Hát én az Arsenalt továbbra is úgy gondolom, hogy domináns csapat lesz, és valószínűleg ott lesznek az első két helyért. A Manchester City az kicsit kérdéses nekem, hogy na például ott, hogyha beszélünk valakinek a pótlásáról, szerintem a Guardiola pótlása az lehetetlen. Szóval én ott érzek egy kis gyengülést. Azért mondom, ott a Liverpool, Chelsea közül bárki odaérhet még ott az első kettő helyért, úgyhogy egy jó szezon lesz szerintem.
0: Németh Krisztián után pedig Bocsák Bence liverpooli újságíró következik, akit szintén a felkészülési időszakról kérdeztem először.
2: Igazából a felkészülésről szerintem nem érdemes annyira sokat beszélni, mert nagyon sok hiányzó volt, a fontos játékosok csak most jöttek vissza a világbajnokságról. Az első kettő-három mérkőzésen azért eléggé egy tartalékos Liverpoolt láttunk, talán olyan játékosokat, akik még nem a második, de talán még a harmadik csapatban se férnének be. Szóval ilyen szempontból nehéz túl mélyen elemezni azt, hogy a felkészülés hogy kezdődött. Nyilván láttunk jó elemeket Iraolának a játék stílusába. Szerintem az első fél idő a Leeds United ellen, amikor a úgymond kezdők, hogy több olyan játékos volt, akik valószínűleg kezdeni fognak a Newcastle ellen a Premier League első mérkőzésében. Több olyan játékos volt a pályán, akkor láttuk, hogy azért az a stílus, az a játék, igen, játékstílus tulajdonképpen, amit a Liverpool produkált, az pozitív volt. Gólokat lőttek, Völc, Isak is betalált, Szoboszlai is nagyon jól játszott, és az szerintem mindenképpen pozitív volt. Szerintem a negatívum az inkább az, ami nem a pályán történik jelenleg, hanem az átigazolási szezonban. Szerintem sokkal többet vártak a drukkerek, sokkal többet várt szerintem mindenki. Ugye az, hogy itt vagyunk augusztusban, és már március körül tudtuk, hogy Szala nem lesz itt a Liverpoolba, és még mindig nem pótolt a Liverpool Mo Salah-t. Ez szerintem nagyon meglepő, és Iraola is többször nyilatkozott arról, hogy több játékos kell, és egy nagyobb keret kell a Liverpoolnak. Jelenleg ugye körülbelül 3 hét van hátra az átigazolási szezonból. Nem látok arra sok esélyt, hogy tényleg egy olyan keret lesz augusztus végén Iraolának, ami teljesen fel lesz készülve a Premier League-re, és úgy, hogy még a Bajnokok Ligáját is kell mellette játszani.
0: Ugye az átigazolási politikája a Liverpoolnak azért is érdekes, mert az előző nyári átigazolási időszakban viszont nagyon komoly erősítések voltak a Liverpoolnál csillagászati összegekért, viszont az árukhoz képest a játékosok nem lennék benne biztos, hogy beváltották hozzájuk fűzött ígéreteket.
2: Hát igen, ez egyértelmű szerintem ilyen szempontból is. Verz meg Isakból lehet, hogy valamilyen szinten tulajdonképpen új igazolások is lehetnek, és Iraolának a legfontosabb munkája az, hogy belőlük kihozza a legjobbat. Ez már, ahogy említettem, a felkészülési mérkőzéseken láttuk, hogy talán ebbe sikeres is lehet, de nyilván szerintem azért azt is hozzá kell tenni, hogy tavaly nyáron sok játékos távozott, és a Liverpoolból nagy összegekért, és én úgy gondolom, hogy már akkor is Liverpool egy sokkal kisebb kerettel indult annak a szezonnak, mint az előző szezonban, amikor Premier League bajnokok voltak. Most meg, mint a még kisebb lett volna a keret, és ez szerintem minden, legalábbis a Liverpooli drukkerek között ez eléggé nagy aggodalmat okoz a szezon előtt.
0: Olyan szempontból is érdekes volt a felkészülési időszak, hogy ugye ezeken a mérkőzéseken Szoboszlai Dominik megkapta a csapatkapitányi karszalagot. Azt tudjuk, hogy ugye Van Dijk lesz a csapatkapitánya a csapatnak, de úgy látszik, hogy nagy esély van arra, hogy Szoboszlai is ott lehet a vezéregyéniségek között.
2: Abszolút. Szerintem már hány éves, 21 éves korától ugye a magyar válogatott csapatkapitánya, kiskorától kezdve ugye az utánpótlás szinten is csapatkapitány volt, magyar válogatott szinten, de szerintem még Salzburgban is annó, szóval ő abszolút az a karakter, az a stílus, aki tökéletes lenne. Erre a Liverpoolban is szerintem egyre fontosabb szerepe van. Látom, hogy mondjuk a videókon, hogy beszélget a fiatal játékosokkal, Iraola is említette, meg szerintem ő maga is említette, hogy most már a fiatal játékosok felnéznek rá, és próbálnak tapasztalatot szerezni tőle, szóval ilyen szempontból abszolút szerintem megint egy szintet lépett ezen a nyáron.
0: Milyen szerepe lehet Kerkez Milosnak? Ugye az előző idényben is már egyre inkább alapemberré vált, most viszont ráadásul a legnagyobb posztrivális a Andy Robertson személyében szintén eligazolt, úgyhogy tőle mire lehet számítani?
2: Igen, szerintem egyértelmű, hogy kezdő lesz, én azt várom, és azt várom, hogy még jobb lesz, mint az első szezonjában. Ugye láttuk Dominiknál is igaz, hogy ő Bundesligából került a Premier League-be, amikor a Liverpoolba igazolt, kellett egy év, hogy hozzászokjon a stílushoz, meg mindenhez, és utána a második éve volt az igazán nagyon jó éve a Liverpoolba. Én azt várom Milostól is, hogy valami hasonlót várok igazából, hogy a második szezonjában fog kialakulni arra a játékosra, ami mondjuk a Bournemouth-ba volt, és ugye ehhez ugye nagyon sokat fog segíteni az is, hogy Iraola az edzője, aki a Bournemouth-ba volt annó az edzője, ő nyilván nagyon jól ismeri, és szerintem most a stílus is, amit a Liverpool képviselni fog, az sokkal jobban fog a Milos stílusának így összeegyezni, összesimulni talán.
0: Iraola most egy nappal ezelőtt nyilatkozott egy olyasmit, hogy még nem áll készen a Liverpool a Premier League-re. Mikor állhat készen, ha egyáltalán készen állhat idén?
2: Hát igen, szerintem ez vissza kell menni mondjuk Iraolának az első évére a Bournemouth-ba, és ott, hogyha nem tudom, emlékeznek a hallgatók, Iraola az első ilyen 6 hónapjában eléggé rosszul teljesített a Bournemouth-nál, szóval sok nyomás volt rajta, akkoriban az eredmények nem voltak jók, és kellett egy eléggé hosszú idő, hogy a stílusát, azt az intenzív pressing játékot tulajdonképpen megtanítsa a játékosoknak. Szóval én igazából ezt várom a Liverpooltól ebben a szezonban is, hogyha jönnek azok a játékosok, akikről most éppen mennek a pletykák, Barcola, Mbai, akik a PSG-ben játszanak, meg lesznek azok a szélsők, azok a támadók, akik kellenek a Iraolának a rendszeréhez, akkor szerintem egy sikeres szezon lehet ez a szezon, de idő kell neki, és én nem azt várom, hogy úgy fogják a szezont kezdeni, mint például tavaly, hogy az első 4 mérkőzés mindegyiket megnyerték, szerintem sokkal lassabb kezdet lesz, és sokkal több türelem kell Liverpool drukkerektől, de idővel, ahogy ez Bournemouth-ba is bevált, szerintem Liverpool-ba is be fog válni, és hosszú távon szerintem egy sokkal sikeresebb Liverpool-t fogunk látni Iraola alatt.
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Liverpool felkészüléséről Cserés Bendegúz kollégánk Mocsák Bencével beszélgetett.
4: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Előnyben a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtező rájátszásában. Az államalapításra emlékezett tegnap a világ magyarsága. Változékony idő lesz. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
1: A Ferencváros 1-0-ra győzött a török Trabzonspor vendégeként a labdarúgó Európa Liga rájátszásának első mérkőzésén. Az FTC Christopher Zakariassen 17. percben szerzett fejes góljával nyert. A visszavágót jövő csütörtökön rendezik Budapesten. A párharc győztese az Európa Ligában, vesztese pedig a Konferencia Ligában lesz főtáblás. Szintén a labdarúgó Európa Liga rájátszásának első mérkőzésén a magyar válogatott Redzics Damirral a kezdőcsapatban a Salzburg 1-0-ra nyert a svéd Mjällby vendégeként, míg Loic Nigo együttese a ciprusi Omonia 1-0-ra kikapott a belga Saint-Truiden-től. Redzics 74 percet töltött a pályán, Nigo pedig a 77. percben állt be csereként. A Konferencia Ligában a Bolla Bendegúzt is foglalkoztató osztrák Rapid Wien 2-2-es döntetlent játszott a Skót Harc vendégeként. Ugyancsak a rájátszás első találkozóján a Várkonyi Bencével felálló Azeri Karabakh pedig 1-0-ra győzött a holland Twente otthonában. Mindkét magyar játékos végigjátszotta a találkozót. Felkészülési mérkőzésen 3-0-ra kikapott a németektől a magyar női röplabda válogatott Isztambulban. Az EB előtti utolsó felkészülési mérkőzésen. A mieink mindhárom játszmában alaposan megszorongatták a világranglistán 14 hellyel előrébb álló riválisukat. A nemzeti együttes holnap az első csoportmeccsen a lengyelekkel csap majd össze. Nem lesz magyar érem a budapesti fallabda Európa-bajnokságon. A legmagasabban jegyzett játékosunk Farkas Balázs ugyanis kikapott a tegnapi nyolcaddöntőben, méghozzá a szlovén színekben induló Elsebrintől 3-0-ra. Farkas később az első helyosztót is elvesztette cseh ellenfelével szemben, így a hazai versenyző legjobb esetben a 13. lehet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
1: Az államalapításra emlékezett tegnap a magyarság. Reggel az országház előtt katonai tiszteletadás mellett felvonták a nemzeti lobogót, majd esküdtettek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. A ceremónián a közjogi méltóságok mellett az állami és katonai szervezetek képviselői, a diplomáciai testület tagjai, valamint az érdeklődők százai vettek részt. A magyarok tudását, kitartását és bölcsességét emelte ki köszöntőjében a köztársasági elnök az állami kitüntetések átadásán. Baka András hangsúlyozta, ez az alkalom nem a politikáról szól, nem világnézetek vagy meggyőződések mentén ismerik el az embereket, hanem annak mentén, hogy ki mit alkotott, mit fedezett fel, milyen tudást adott tovább. Az ünnepségen Cserhalmi György, Kossuth-díjas színművész, a nemzet színésze a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette át. Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök a nehéz helyzetekben tanúsított összefogásért. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Üzenetet küldött Magyarországnak az Egyesült Államok a nemzeti ünnep alkalmából. Marco Rubio külügyminiszter azt írta, augusztus 20-a felidézi a két nemzet közötti erős történelmi köteléket. Mint fogalmazott, a barátság az Egyesült Államok és Magyarország között a szuverenitás iránti kölcsönös tiszteleten, a büszke örökségen és a nehezen kivívott szabadságon alapul. Megdőlt tegnap a fővárosi melegrekord. Újpesten 37,5 fokot mértek. Ez 1 fokkal haladja meg a 2000-ben feljegyzett korábbi csúcsot. Kübekházán 39,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ezzel beállt az augusztus 20-ai országos melegrekord.
0: Közlekedés.
1: Baleset történt a 86-os főúton Moson-Magyaróvár határában. A 189-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: A délkeleti ország részben sok lesz a napsütés, míg az északi és nyugati tájakon beborul az ég, és több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon heves zivatarokra, jégesőre és felhőszakadásra is számítani lehet. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódik. Napközben 32-39 fok várható, de az észak-nyugati határ közelében ennél hűvösebb lehet. Késő este 20-30 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok, 8 óra 42 perc van augusztus 21-én pénteken, és ezt a reggelt Bene Ferivel töltjük itt a Nemzeti Sportrádió Sportreggelében. Szia Feri!
2: És Csisztus Zsuzsival, jó reggelt, szia Zsuzsi!
1: No, hát egy izgalmas reggel zajlik, mert hogy sok szép dologról beszélgethettünk, azt gondolom volt egy nagyon lélekemelő egy óra, amit Merz Tamásékkal tölthettünk itt, és beszélgethettünk a para vízilabda megszületéséről, illetve arról, hogy akár a Mozgásjavító Intézet fiataljaival együtt hogyan lehet megteremteni egy új sportágat, és lehetőséget, perspektívát kínálni esetleg olyan sérült, vagy valami fajta ugye mozgásszervi problémával élő fiatal számára, aki vagy szerzett, vagy adott esetben ugye vele született problémák nyomán, de képes lehet megtalálni a maga szeretett sportágát, mozgáskultúráját, és hogy hallhattuk, hogy eljuthatunk oda is, hogy adott esetben még az edzés megvonás is egyfajta idézőes büntetés, tehát még ezért is hajlandók sok mindent tenni a fiatalok. Viszont ami a mai reggelünk másik, hát mosolyra okot adó ébredését jelentette, az az, hogy az ezer éves államalapítás napján egy picit odapörköltünk annak a nemzetnek, amelyik azért 150 évig csücsült itt a nyakunkon, a törököknek, éppen Törökországban, és itt van velünk a vonalban Bánki Dodi. Szia Dodi, jó reggelt kívánok!
3: Sziasztok, jó reggelt!
2: Jó, reggelt,
1: jó fricska. Sziasztok. Volt ez nekik ilyen szempontból.
2: Mennyit aludtál először is?
3: Hát, jól aludtam, jól aludtam, és meg kell, hogy mondjam, 4 hosszú lépés is segített a feszültség bevezetésére. Akkor kettő a szobába, kettő meg a bőr alá került.
1: Tessék, na ugye? Na hát azért így van, ez jól. Szóval kellően odapörköltünk, ugye azért a 150 évért tegnap egy picikét, legalábbis ami a Ferencvárosnak a vállalását jelentette ebből a hogy mondjuk viszonyból. Mit szólsz egyébként ehhez a Borbé Balázs arcú Ferencvároshoz, amelyik nagyon úgy tűnik, hogy egy karakteres, teljesen felismerhető, és mindig az igényekhez, mondjuk így igazított csapattal tud pályára lépni, legalábbis most ezt látjuk itt a Nemzetközi Kupa Porondon.
3: Ismétlem, és örömmel ismétlem, már az első pillanatok kezdve látszott, hogy komoly elképzelései van, és eredeti elképzelése Borbé Balázsnak a futballról, a játékról, és mindig húz olyat, ami a csapatnak jót tesz, ami előre visz, ami progresszív, jól rotálja. Az elején mondjuk 9 helyen változtatott a Paksán, azonnal rájött, hogy ez nem fog menni, akkor már csak a Vasas ellen már csak 5-öt, és most már az a legelőszak ellen már csak 3-at, tehát változott a játékosokat. Más még mindig ugyanaz a probléma, tehát az NB1-es meccsek és a nemzetközi kupa között nagyon nagy a különbség, de amit tegnap bemutatott államalapításunk Szent Istvánnap a kenyér ünnepén, a Fradi, Törökországban az csodálatos volt, és a magyar futball újabb remek műve, taktikailag is nagyokat húzott, számomra óriási esemény volt, Nagy Oliver játéka nagyon-nagyon jó játszott, és ez azért is volt fontos, mert az utóbbi hetekben a magyar fiatalok nem játszottak jól a Fradiban, és most Nagy Oliver nagyon-nagyon jól játszott, és mutatja, hogy mennyire bízott benne, hogy sárga lapos volt, még itt sem cserétele, de szerintem a Remékez, Mariano Gomez tengely ott az kifogástalanul futballozott, Kadu meg levette falát a pályáról.
2: Igen,
3: emellett a középpályán is nagyon-nagyon nagy futballozott a Korbu, Odovda, Yusuf, Romance 4.
2: Na ezt akartam mondani, hogy azt se felejtsük el, hogy számomra az első fél idő az egyértelműen a Ferencváros középpályás dominanciájáról szólt. Igen. Tehát nem véletlen cserélt Fatih Tekke is két középpályást a szünetben, hiszen a Fradi lefutballozta a Trabzonsport, és főleg a középpályás játékosok jó játékának köszönhetően, hiszen védekezésben sem volt különösebb ellenállás a törököknél, és én pont attól tartottam, hogy az első negyed óra 20 percben olyan nyomás lesz a Ferencvároson, hogy csak az kibírja, de hát rendelkezik már ez a csapat olyan nemzetközi rutinnal, hogy gyakorlatilag nem kivédekezte az első 20 percet, hanem egy 50-50-es mérkőzést alakított ki az első 20 percből is már.
3: De igen, én is izgultam, szurkoltam, akkor jöttek a hosszú lépések, de hát hogy azért milyen kerete van a Trabzonnak, Fatih Tekke, Marinovskit, Simsirt, Mucsit tudta becserélni, ugye az ukrán-török albán válogatottakat, tehát Tehát ott is volt lehetőség azért cserére, de ez a középpályás játék, ez szenzációs volt. Roman Korbo, Odovda, nagyot játszott. Jusszuk rátekerezett sokszor a labdára, egyébként a gól előtt is tötyörgött össze-vissza, aztán nagy szerencsénkre Nagy Olivért szabadon hagyták. De megint nagyon jó cserét, tehát Nagy Ádám és Kanikovszki az utolsó fél órára, amikor beszállt, nyugalmat, biztonságot adott a csapatnak, de az első fél idő volt az, amelyekben dominánsabb volt a Fradi, és egy idegenben egy bazári hangulat közepette is nagyon magabiztosan, nagyon jó játszottak, és Zakari Eszen megint csodálatos gólt fejelt Nagy Olivér beadásából. Elől éreztem egy kicsit vékonynak a csapatot, Jóska, Lenny Joseph és Yusufnak sem voltak olyan magabiztos megoldásai, ami azért a jövőben szükségre éppenséggel mondjuk a visszavágon.
1: És ha már a hosszú lépést említetted, az látható volt, hogy Mohamed Salah is igyekezett hosszúakat lépni, mert hozzá volt szokva valószínűleg a Liverpool tempójához, de valahogy nem sikerült a csapattársaknak ehhez felzárkózniuk.
3: Hát próbálták megjátszani, és próbálta egy az egybe rávinni, Kadura egyszerre sikerült, és hát ne feledkezzünk el, hogy Dibusz Dénes már nem csak Zalaegerszegen hozta a meccset a Fradinak a bajnoki, hanem most is nagyon fontos védéseket mutatott be, például egyszer Szalának a helyzetén is remekül jött ki, nagyon jól védett Dénes, úgyhogy kellett az is, de Kadu parádésan futballozott ismét. Egy pici problémát érzek ott, hogy nincs alternatívája, tehát most is Zohorét kellett behozni, aki inkább középső védő, mint baloldali.
2: Igen, egyébként Salával kapcsolatban azért érdekes, hogy nekem az a véleményem, hogy azért valójában Salá nem játszott rosszul, csak a társak hiányoznak. Tehát azért a kényszerítőt nem úgy kapta
1: hogy
2: vissza.
1: Nem
2: kapta vissza úgy a kényszerítőt, vagy pontatlanul. Azért volt két nagyon komoly beadás, ami az ötössel párhuzamosan az ötös vonalán gurult végig, és nem volt az érkezési ponton megfelelő támadó. Tehát szerintem itt azért ő is elgondolkodik, hogy nem biztos, hogy jó helyre igazolt.
3: Hát azért nagyon sok pénz van ám.
2: Ja, hát abból a szempontból biztos, hogy jó helyre. De hogy csapatjáték
3: szempontjából. Meg ahogy fogadták. Hát több ezer ember fogadt. Igen. Hát tűzi játék volt. Hát, jó, szerintem meg nagyon népszerű lesz, és nagyon-nagyon-nagyon fogják szeretni. De ahogy szegény apám mondta, nem játszott rosszul, de jól sem. Tehát jöttek a beadások, és Onuachu nem. Egyszer érkezett, és a kapufára fejelt, ott megúsztuk a Dénesnek a hátára pattant a labda, de sok ilyen nem volt. És ez mutatja, hogy Rémékezés és Mariano Gomez középen a centrumban csodálatosan, tökéletesen ellenőrizte, nagyon jól játszottak mind a ketten. Nyilván Salára figyelni kell, de a visszavágon azért Nair, Simsir, Saviolo, Mucsi, tehát ezek egy az egyben nagyon-nagyon jó futballisták, tehát jól mondta Borbé Balázs, ez még nincs lefutva ez a visszavágó, tehát de nagyon jó érzés, hogy előnyel fogadjuk, és most nálunk lesz a nagy hangulat, tehát az biztos vagyok benne, hogy legalább 18-20 ezer ember fog segíteni bennünket.
1: Igen, abszolút biztos vagyok. Amit szeretem volna viszont kérdezni, ugye, mert már a mai reggel folyamán utaltam erre, de talán meg olyan korán volt, hogy lehet, hogy nem hallottad, hogy volt szerencsém ugye akkor azzal a Fradival találkozni, amelyik ugye 2022-ben szintén az Európa Ligában, egyébként itthon is akkor ugye nagyon hosszan emberhátrányban játszva 3-2-re nyert a Trabzonspor ellen, akkor még ugye Stanislav Csercseszov volt a csapat menedzsere vagy szakvezetője, és sose fogom elfelejteni, és most ugye Zakari Eszen szóba került a gólszerző, akit erről többször megbeszéltük, majd mennyire kedveljük, és mennyire jó, hogy fontos szerepet játszik most ugye a Borbé Balázs féle Fradiban. Akkor azt mondta Csercseszov, és szerintem ez egy megőrizendő mondat, hogy nem az a kérdés, hogy te milyen lennél a Fradiban, hanem hogy valójában mennyi benned a Fradi. És szerintem ez mindent elmond, mert szerintem Zakari Eszenben rengeteg a Fradi, nem?
3: Hát őben ez 100%. Tehát ha a légiósokat kell mondani, és egy játékos kell meghatározni az elmúlt 12 évben, vagy akár 20 évben, vagy 25-ben, vagy akár 90-ig visszamegyünk, Zakari Eszent kell mondani, mert olyan szíve van, akkora karakter, és annyira magáénak érzi a klubot, hogy ilyet nem lehet még egyet hozzá hasonlítani, mert például Leonardo szenzációs futballista volt. Abu Fani szenzációs, de megosztották az öltözőt. Zakari Eszen pedig egy közülünk. Nem hogy megosztja, hanem segíti az öltözőt. Most például Nagy Olivért kiemelte, segíti a fiatalokat. és az a meló, amit beletesz mezőnybe, amit nem látnak, nem és látunk, nem látványos, hanem így a szívét, lelkét oda teszi, az valami.
1: És méltósággal viselte azokat az időszakokat, és amikor olyan szakvezető volt, aki nem igazán adott neki lehetőséget. Azt is volt, hogy olyan melósan, de átvészeltem, és most újra megérkezett ez az időszak, ami róla szólhat részben.
3: Így van. Róla is, meg Romance-et. Ne felejtjük el, Romance ott edzett egyedül a Népligetben, periférián volt, Korbu sem kapta meg azt a bizalmat, amit most Borvé Balázshoz, Zaki sem, Zakariasen sem, és Kadu sem azt ezen a poszton játszott, hanem, hát ugye más rendszer is volt, a háromvédős rendszer, de itt megújultak a játékosok, és mindenki tudja, hogy mi a feladata. Azért Borvé Balázs nagyon komoly fegyelmet tartán, és még valami, ami nagyon fontos, ez a fazik szenzációsan le van ezre. Fizikálisan teljesen rendben van. Mondom, csak ismételni tudom, ott elő Jusufnak meg Lenny Josephnek azért több, nagyobb hatékonyság kellene, jobb megoldások, de a visszavágon remélem, hogy ez bejön, mert nagyon kell, szerintem gólt kell rúgnunk ahhoz, hogy biztosan tovább jussunk.
2: Igen, egyetértek, pont a tegnapi mérkőzéssel kapcsolatban egy kicsit már a visszavágóról beszéljünk, hogy nekem meglepő volt, hogy a Trabzonspor gyakorlatilag csak beadásokból próbálta Onuachut eltalálni, és ezt a Ferencváros rendkívül jól levédekezte, tehát a 16-oson belül a beadások semlegesítése az egy kivételével tökéletesre sikerült, és nem láttam azt a fajta kombinatív játékot, amivel szerintem verhetőbb lenne a Fradi, viszont a második mérkőzésre vársz a változást a Trabzonspor részéről, illetve hogy mennyire előny ez az 1-0 valójában, hiszen ahogy említetted, Jusuf és mondjuk Lenny Joseph révén még azért jócskán maradt potenciál a Fradi támadójátékában, különösen akkor, hogyha hagynak nekik területet.
3: Így van, igen, és ebben és lesz, mert már pedig jönniük kell. Nem tartom kizártnak, hogy Simsír is kezd, akár, hát ha Mucsi edzésbe áll, akkor ő is, Malinovszky is, tehát akiket csereként behozott, tehát biztos vagyok benne, hogy támadóbb szellemű lesz majd a Trabzonspor, tehát, és hát Onuachunak azt le kell védekezni, de Rémékezt és Gomez megtette, hát szalá meg benne van, tehát egy az egyezésben biztos, hogy jók lesznek, tehát erre föl kell készülni, de föl fogunk szerintem, és hát 20 ezer néző azért most a mi csapatunk mögött lesz, egy ugyanilyen szenvedélyes játékot árok, és most jön képbe az, hogy ez rendkívül megterhelő meccs volt, tehát amikor valaki azt mondja, hogy miért kell elhalasztani a meccset, ezért, mert itt a nagy lehetőség, Európa Ligába kerülhetünk, és ha ez a Fradi mondjuk a Viking Reik, akik meg a Riga ellen játszik, szerintem a Bajnokok Ligája csoportkör is meg lett volna, sajnos az Eltónak ez nem jött össze.
2: Igen,
3: és ezt azért mondom, Ferike, azért mondom meg, mert a Fradi minden fordulóban a legnehezebb ellenfeleket kapta szerintem.
1: Igen.
3: Most.
2: Egyébként megkockáztatom, hogy ott Vente jobb csapat volt ennél a Trabzonspornál, minden ez egy zárójeles kérdés, viszont a Trabzonspor vasárnap bajnoki mérkőzés játszik, tehát a Ferencváros ugye egy-egybe tud készülni gyakorlatilag egy hetet a visszavágóra, ez jelenthet-e előnyt?
3: Na. Igen, jelenthet, és én tudom, hogy nem, hát a kispestiek se örülnek neki teljes joggal, mert egy fáradt Fradi ellen mindig jobb, mondjuk augusztusban egy fál pólóban, meg december másodikán majd a hidegbe. De a magyar futballnak szerintem ez az érdeke, és azért kapnak pénzt egyébként ezek a klubok, amelyek a Fradinak köszönhetően részesülnek ezekben az összegekben, plusz az erkölcsi, plusz a koeficiens pont, tehát ez mindenféleképp mindenkinek érdeke, hogy a Fradi minél sikeresebb legyen, de előny, tény, hogy előny, de egyébként a Török Szövetség egyik csapatnak sem engedélyezte a halasztást, sem a Besiktásnak, sem a Fenernek, sem a Galatának.
1: Jó, hát akkor azt kívánjuk, hogy ezt a lehető leghasznosabban töltse, ugye ezt a ráfordítható mind regenerációt, mind pedig ugye felkészülés, mert az azért szerintem egyértelmű, hogy ugye nagyon nyomás, nyilván a török lapok is ugye így reagáltak, és szerintem azért nem az az arcú Trabzon jön majd értelemszerűen a Grupa Arénában, mint amit tegnap láttunk, hanem valószínűleg egy sokkal nagyobb bizonyítási kényszerrel felvértezett, nagyon-nagyon éhes, erőszakos csapat, úgyhogy bízunk benne, hogy erre is meg lesz majd a válasz a Borbély Balázsaknak, hogy eddig láttuk, úgy tűnt, hogy megvan a válasz mindenre, úgyhogy maradjon ez így. Nagyon szépen köszönjük, Dodi, úgyhogy akkor hát azt mondják, hogy ma is hőségriadó lesz, úgyhogy a hosszú lépések útján tovább Kérlek
3: meg
1: szépen,
3: lesz, jó? Megyünk a Fradi öreg fiúk a Csongrádra.
1: Ó, oh, oké. Okay.
3: És ráadásul ott lesz a legmelegebb. Békés,
1: az biztos.
3: Meg, család.
1: Hát akkor, megye, akkor jó hosszúakat lépjetek, én azt kívánom, jó?
3: Ja, kisebb Palinak szólok, hogy rendelje el az ivószünetet, úgyis őt találtak ki a 80-as években.
1: Szuper, tessék, na tessék, akkor visszajön majd a világbajnokságról az ivószünet, csak most valóban az ivászat és nem a reklámidő lesz majd a fontos. Köszönjük szépen, és további szép napot kívánunk neked.
2: Köszönjük,
1: is.
2: Dodi.
1: Köszönjük. Mi pedig folytatjuk rövidesen majd Kemény Dénessel.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió is benne, a Sportreggel, péntek van, méghozzá augusztus 21-e, és már 6 óra óta itt vagyunk Bene Ferivel. Szia Feri!
2: Egy csisztus Zsuzsival, jó reggelt mindenkinek!
1: Jó reggelt Zsuzsi. Kívánok mindenkinek, és elmúlt 9 óra, és ha péntek, akkor azt kell mondanom, hogy ennél állandóbb kapcsolat alig, ha lehet, és ez nekünk nagy boldogság, hogy itt van velünk a mester, Kemény Dénes. Jó reggelt kívánok, szervusz drága Dénes!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Jó reggelt, mester!
1: No, hát egy nagyon szép témával szerintem foglalkoztunk ma reggel 7 és 8 óra között, ráadásul egyik sikertanítványod, Mertz Tamás is itt volt, ugye, aki a Sydney olimpiai bajnok csapat egyik oszlopos tagja volt, persze ugye Európa bajnok is volt kétszer is a magyar férfi vízilabda válogatott, és aztán szövetségi kapitányként is nagyon eredményes volt Tamás, hiszen olimpiai bronzig, illetve ugye Európa bajnoki címig vitte a mieinket, és hát biztosan hallottad ezt a nagyon izgalmas kezdeményezést, amelyben Tamás most részt vesz.

0: van, tehát nem én találom fel a meleg vizet, de a víz, mint közeg, bármilyen ilyen, akár az épek sérülést követő rehabilitációjánál, akár ilyen esetben a mozgássérülteknek a mozgáskoordináció javításában, stb. Szerintem a lehető legjobb közeg. Nyilvánvalóan párhuzamosan szükség van szárazföldi munkára is. Most, hogyha már vízben kell dolgozni azért, hogy valaki úgy mozgássérült, akkor ez csökkenjen ennek a sérültségnek a foka, hát akkor csak szórakoztató labdával játszva tenni ezeket a mozgás koordinációs gyakorlatokat. Ha még csak kifejezetten vízilabdára koncentrálva is próbálják az edzők fejleszteni a sportolókat, nem tudok más szót használni, sportolókat, akkor is összességében nyilvánvalóan az életminősége javulni fog. És nem csak magával az edzéssel vagy a mérkőzéssel, hanem ezeknek a következményével. Úgyhogy ez egy nagy húzás, mert nyilván ott a Mexikói úton én is úgy tudom, hogy van medence, ja, itt a mozgásjavító intézetben. Ha már van medence, hát akkor úszhatnak is, de labdázhatnak is, és akkor már nem egy ördöglakat érted berakni a két végére egy-egy kaput, és ilyen szórakoztató edzéseket tartani, elfelejtik arra az egy órára, hogy esetleg nem teljesen egyformák a más társaikkal, hanem náluk vannak ezek a vagy velük született, vagy szerzett koordinációs problémák, és biztos, hogy nagyon sokat tudnak így javulni, fejlődni. Úgyhogy szerintem ez egy nagyszerű kezdeményezés, mert összeköti egyfelől a vizet, mint közeg, ami gyorsítja és magasabb szintre tudja a fejlődést, a javulást rakni, egyúttal a játékkal, ami hát az ugye az embernek ugye a része.
1: Abszolút, én is ezt akartam mondani, ugye, hogy a homo ludens azért ilyenkor csak ki ugrik meg, ki kondikál mindenhonnan, hogyha lehet játszani, akkor annak nyilván van nagyon-nagyon sokféle fajta pozitív hatás. Ők is elmesélték egyébként még így már a műsort követően, mert alig bírtuk abba hagyni a beszélgetést, és abba is maradtunk, hogy folytatjuk majd annak a lélekemelő részét, hogy bár az nyilván nagyon nehéz egy ilyen fiatalnál, pláne esetleg egy ilyen hát tudom én, akár tinédzserkorú fiatalnál eljutni addig a pontig egy edzésen, ugye, hogy fürdőruha, és eljutni a medencék, és bemenni, de amikor már benn vannak, akkor mennyire igaz az a mondás, ugye, hogy végül is fejtől felfelé ott tulajdonképpen mindenki egyforma, és megérkezik valóban egyfajta ilyen közös örömérzet, és eltűnnek bizonyos szempontból talán a különbségek, amik a sérülésből adódnak.
0: Hát ez ugye azt még, hogy nem is taglaltuk, hogy itt minden csapatsport. Ez nyilván a csapatban való gondolkodás, a csapatban való létezés újdonságát is megtanítja. Itt egyszerűen hétköznapivá teszi azt, hogy igenis tartozom valahova, igenis várják tőlem azt, hogy én segítsem őket, hogy tegyem a legjobbamat, és kapok is tőlük ugyanígy segítséget, amikor esetleg valami kevésbé sikerül, vagy egy olyan időszakon van, ami mondjuk edzés függetlenül engem esetleg nyomaszt, akkor megérkezem, és akkor ott van az a egy másfél órás edzés, ami alatt elfelejtem, mert elvisz a közösség hangulata. Tehát ez az egyéni sportokkal szemben, akárhogy is vesszük, sajnálom, hogy ezt most pont neked mondom, de egyéni sportokkal szemben a csapatsportnak van egy, nem azt mondom, hogy előnye, de mindenképpen egy varázsa, és a csapatsportokon belül pedig a vízben végzettnek, hanem nagyon-nagyon jó egészségre kifejtett hatása. Tehát ez egy nagyon jó ötlet volt. Egyébként nem tudtam, hogy van ez az intézet, de nem tudtam, hogy bimbózik ott egy ilyen kis vízilabda jövőkép is.
1: Abszolút, és hát ezért is vagyunk mi, meg azt gondolom, ez lenne a média célja, feladata és küldetése, hogy olyan dolgokra rámutasson, meg megismertesse, amelyet esetleg, ami nincs a köztudatban, és hát ha már egy potenciális játékos jelöltnek, ugye felhívtuk a figyelmét, vagy egy szülőnek, aki felfigyelt el, és azt mondja, hogy akkor kipróbálja, és elviszi a gyerekét, akkor azt gondolom, hogy már nem is volt hiába való a beszélgetésünk. Hát gondoltad volna, de és itt elhangzott ugye Tomiéktől, hogy gyakorlatilag az edzés megvonásával, mint hogy mondjam, fenyegető tényezővel, még fegyelmezni is lehet, hogy itt is

0: Tartunk.
1: Hát ez egyébként az épeknél is így van. Addig brahiskodnak, meg addig hülyeskednek a srácok, ameddig nem kerül veszélybe. Az, ami a legfontosabb nekik az, hogy a csapattagjai lehessenek, meg játszassanak, meg játszassanak együtt, stb. Tehát ez, azt gondolom, hogy ez mindannyiunkra egyformán vonatkozik, de én ebből egyébként azt is levettem, hogy azért mennyire komoly lelki erő van ezekben a sportolókban, hogy ezekkel a hátrányokkal is a probléma az, hogy túl csibész. Tehát azért ennek,
0: igen.
1: Ennek én azért mindenképpen örülök, hogy ilyen problémát kellett egy hangosabb mondattal megoldani.
0: Nagyszerű. Na, úgyhogy köszönjük szépen a te észrevételeidet is, és hát természetesen Tamásiknak ezt a remek kezdeményezést, úgyhogy nagyon szurkolunk nekik, és reméljük nagyon-nagyon sok helyen és a megfelelő helyeken felkarolják. Nyilván nem csak az oázison belül, hanem azon túlmenően is ennek a para vízilabdának az útját, és segíteni fogják a megalakulását.
2: És ha már csapatsport, akkor a tegnapi Trabzonspor Ferencváros mérkőzéssel kapcsolatban nem feltétlenül a mérkőzésen történtek szakmaiságával kapcsolatban lenne kérdésem, hanem azzal, hogy a napokban minden gyakorlatilag a Trabzonspornál Mohamed Salahról szólt. Ez milyen interferenciákat okozhat egy csapat közegben, tehát egy öltözőbe belép egy világsztár. Na most innentől kezdve az a világsztár az, akire minden megoldás hárul, hogy gyakorlatilag a többi játékos is azt gondolja, hogy neki kell megoldani a szinte egy szemében
0: ezt
2: a mérkőzéseket.
0: Ezt tegnap egyébként, nagyon sok esetben próbálták volna, de nem jött össze.
2: Igen, illetve a másik kérdésem, hogy egy ilyen világsztár, ha új kapcsolatrendszerekbe kerül, és ugye a játékos társaival még nem érteti meg egymást, és ezt több esetben láttam, hogy olyan automatizmusokat alkotott a pályán, ami Liverpoolban működött, de itt vagy nem voltak társai, nevezetesen mondjuk egy kényszerítőt pontatlanul kapott vissza, vagy egy-egy csele után a beadásokra nem voltak meg azok az érkezési pontok, amik Liverpoolban megvoltak, és ezért sem volt eredményes. Tehát egyelőre idegen testnek tűnik, és ez most egyfajta nyomás rajta, és mindenki tőle várja a megoldást, vagy ő kezd el elgondolkodni azon, hogy úristen, hova kerültem.
1: Hát ez egy, nagyon jól leírta, de ez egy, én azt gondolom, hogy ez egy várható helyzet volt. Liverpoolban azért vált belőle világsztár, mert ha jól emlékszem, amikor oda került, akkor nagyon jó játékosnak számított, de még nem kezelték világsztárként, mert egyébként jó néhány világsztár volt a társak között. Tehát abban a pillanatban, hogyha egyfelől minőségben, másfelől figyelemelvonásban a társai őt tudják segíteni, akkor ki tud teljesen bontakozni, és hát voltak fantasztikus szezonjai, gyakorlatilag minden fontos mérkőzésen főszereplő volt, és ez így együttesen alakult ki. Most ő a poolhoz képest, akár is vesszük, egy ilyen jó indulattal mondva középcsapatba került, ahol amikor aláírta a szerződést, szerintem azt fújt meg a fejében, hát itt majd azt csak, amit akarok, tekintettel arra, hogy sokkal jobb vagyok, mint a társak, és rá lesz írva a labdára a nevem, és stb. De hát ez egy csapatjáték, és bármennyire is egyébként szerintem a bőrébe úgy érzi, hogy sokkal többet tudna tenni, de egy picit későn jön a labda, vagy nem reagálnak az én elképzelésemre, stb. Ez szépen lépésről lépésre ehhez neki alkalmazkodjon kell. Én, amikor megtudtam ezt az összesorsolást, és kapásból tudtam, hogy itt most a csapba is azt fog folyni, hogy az ellenfélnél játszik a Mo Salah, nekem rögtön az ugrott be, hogy milyen jó, hogy ilyen korán van ez, nem pedig mondjuk, mit tudom én, majd jövő márciusban, amikorra nyilvánvalóan ki kell, mert azért sok pénzről van szó, és ki is fog alakulni egy olyan egészséges egyensúly az ő szerepköre, meg a játékos társak hozzávaló viszonyában, amivel aztán azt fogja nyújtani, ami nem az lesz, mint ami a Liverpoolban, de szerintem az már nagyon hasznos lesz a csapatnak, mert hát 40 ezer néző, nem kezdem el mondani előbb az anyagiakat, de ennek tapasztalatok is, és ki fog alakulni egy olyan játék, hogy a lehető legmagasabb szinten vegyék ki ő belőle azt a tudást, amire oda vitték.
0: Ha már ez így van, és ugye itt egyéniségekről beszélünk, meg szerepekről, akkor most akkor az eredeti anyacsapatához lépjünk egy mezőt vissza. A Liverpoolhoz ugye ezt tudjuk jól, hogy ugye pénteken kezdődik majd a Premier League 2026-27-es idénye, tudjuk, hogy nagy angol foci rajongó és értő is vagy, és akkor egy kicsit beszéljünk is haza, mert ugye akkor beszélünk egy másik egyéniségről, aki meg nekünk nagyon fontos. Ugye most már azt mondják, hogy akár Szoboszlai Dominik köré épülhet majd a megújuló Liverpool. Ugye az sem lényegtelen, hogy az Athletic szakportál ugye a Premier League 8. legértékesebb vagy legjobb játékosának választotta őt. Tehát itt most megint, hogyha arról beszélünk, hogy hogyan helyeződik teher vagy nyomás adott esetben egy egyéniségre, vagy akár a ráváró feladatok szempontjából, akkor hogy látod, ez milyen hatással lehet majd Szoboszlai Dominikra, akiről tudjuk amúgy egyébként, hogy egy rendkívül erős személyiség.
1: Hát én eddig azt láttam az ő pályafutásában, hogy mindig is tudott az aktuális feladathoz, vagy aktuális feszültséghelyzethez alkalmazkodni. Én emlékszem, hogy én ezt a nevet, nekem ez akkor tűnt föl, ezt már egyszer mondtam egy éve, másfél éve itt ebben a beszélgetésben, így pénteken, hogy a telkiből volt egy nulla nézős valamilyen akármilyen mérkőzés, U16 ilyesmi, vagy U17, ahol vesztésre állt a csapat, én lehet, hogy épp pirítost csináltam délután, és ilyen háttérzajnak ment nyilván azért a foci, és a vége felé egy szabadrugás bebigyeztetod a 10 centire a felső résztől, 10 centire az oldalsótól, és ezzel nem kaptunk ki, hanem döntetlen lett, stb., és akkor úgy mondták, hogy ezt hogy hívják, meg azt is, hogy hanem Salzburgban, és hogy ott egy ilyen a helyi utánpótlás csapatnak a magyar útlevelő játékosa, nem véletlenül játszott ugye itt a magyar válogatottban. És nekem egyfelől azt tetszett, hogy ez a fiú Salzburgban él, de azért telkibe eljött egy ilyen nulla nézős valamilyen válogatott mérkőzésre. Hát meg az kiderült, hogy nagyszerű rúgó technikája van, mert az ugye nem olyan egyszerű, ez egy szabadrugást úgy oda betenni a felső sarokba. A lényeg az, hogy én hogy mindig, akár utána Lipcsében, vagy aztán később Liverpoolban megérkezett, játszott, becserélték, megérkezett, akkor következő héten nem kezdett, becserélték. Utána aztán állandó játékos lett, utána aztán voltak pontos megoldásai, utána aztán voltak nyerő megoldásai, és egyenletesen fejlődött, én nem tudom Lipcsében hány szezont játszott, 2-3-at, és folyamatosan tette azokat a kis lépéseket, amik, hogyha összeadsz a végén, azért vannak a kilométerek. És ugyanez a Liverpoolban, az elsőségben a Kloppnál, azért ott mindig ugye oda volt írva a tudósításban, hogy hány percet játszott. Tehát nem az volt a természetes, hogy a kezdő sípszótól a végéig. És most pedig már ott tartunk, hogy akár a klubcsapatában, akár az angol fociban a legjobbak között emlegetik. Tehát itt is szépen tette előre a lépéseket. Ehhez kell szerintem egy olyan lelki erő, hogy akkor, amikor még nem ezt érez el, amilyen státuszban most van, hanem 3 évvel ezelőtt, hogy elfogadja azokat az első lépéseket, amik esetleg lehetnének sikeresebbek vagy jobbak. Elfogadja, hogy az úgy megy, és arra építkezik, és teszi a következőnek a következő téglát. Tehát én azt gondolom, hogy ő belőle tényleg nem tudhatjuk még, hogy mi fog kinőni. És jaj, ez egy nagyon fontos dolog, a focit gólra játsszák. Tehát egy olyan futballista, akinek jó alapkezelése, nagy a munkabírása, és fantasztikus a lövése, egy olyan labdarúgó, az egészen más polcon van, akár Magyarországon, akár világszinten, mint ugyanez a futballista, akinek mondjuk közepes lövése van. Ő neki az, hogy bármilyen távolságról, bármikor guruló labda, levegőbe érkező labda, állított labda, gyakorlatilag nagy erővel és odarúgja, ahova akarja, de úgy beikszelik a levegőbe, és akkor eltalálja az X-et. Ez én szerintem ez egy olyan tulajdonság, amitől ő az összes egyéb tulajdonságához képest kétszer annyit ér.
2: Ráadásul Szoboszlai Dominikot én is ismerem, mert dolgoztam vele az utánpótlás válogatottnál. Ő nem az a típusú játékos, aki 3-0-nál berúgja a negyedik gólt, hanem a sorsdöntő gólok a specialistája.
1: Hát én beszélgettem erről a Pinezics Mátéval, egy másról beszélgettünk, de ezt is megkérdeztem tőle, pont ezért, mert egy gyerek voltam, még apám mondta, hogy fantasztikus a magyar foci, de a lövés az nagy ellenség. Nyilván kivétel a például édesapád. És amikor a Brazíliában volt szövetségi kapitány vízilabdásként, akkor megkérte, vigyék már le edzésre, foci edzésre, hát imádta a futballt. És a Rivelinhoék edzésére ment, az talán Flamengo volt, Rióban, és azt mondta, hogy itt viszont ballal jobbal, 18-20 méterről mindenkinek bombája van, és azért nem is olyan ügyetlenek, tehát még elég pontosak is ezek a bombák. Tehát azt mondta, hogy ő azt látja, hogy a technikailag a magyar futball nem nincs lejjebb, mint a brazil, de lövésben igen. És hát akárhogy is veszük, én azt írja ki az eredményezőtáv. Viszont Mártéra visszatérve, bocs, ő nekem adott erre egy szakmai magyarázat, nem megyek bele, mert nem tudnám megismételni, de ő azt mondta, hogy elemezgették, és bizonyos dolgokat ugye szakmailag meg lehet róla állapítani, hogy mitől ilyen fantasztikus a lövés ereje.
0: Hát nyilvánvalóan nagyon sok tényező áll együtt, de akkor ennek, amit így felvázoltál, ennek az organikus fejlődésnek, mondhatjuk, lehet egy teljesen magától értetődő lépcsőfoka, amit persze sokan emlegetnek már, ugye előbb-utóbb akár a Liverpool csapatkapitánya is lehet.
1: Hát én ezt a szép kifejezést nem mertem volna használni, vagy eszembe se jutott volna ez az organikus fejlődés, de egyébként egyértelmű, hát még nagyon fiatal, és én szerintem 2-3 éven belül ő lesz a csapatkapitány, vagy azért, mert egyszerűen már kiérdemli, vagy pedig azért, mert ugye nyilván abba a korba fog élni, amikor az ő sávjából választják a csapatkapitányt, és azok közül pedig ő lesz a legjobb.
0: Na hát ez egy nagyon izgalmas jövőkép, azt gondolom, Szoboszlai előtt, és hát ne felejtkezünk azért el arról, hogy ugye Kerkez Milos is ott van ebben a csapatban, illetve ugye Tóth Alexis, ugye a Premier League kitűnő magyar játékosa, tehát én azt látom ebben a tekintetben, hogy magyarok vonatkozásában is egy nagyon izgalmas szezon elében nézünk majd a 2026-os, 27-es évadban itt a Premier League-ben, úgyhogy rengeteg dologról lesz még alkalmunk beszélni, kedves Dénes, a következő hetekben, hónapokban, így péntek enként ezt meg is fogjuk mindig tenni. Nyilván a vízilabda mindig fókuszban lesz, ahogy ma is volt, de azért az összes többi sportról mindig örömmel kérjük ki a véleményedet. Köszönjük szépen ezt ma reggel is, és legyen szép a hétvégét.
1: Én is köszönöm, szép hétvégét.
2: Köszönjük szépen. Mester.
0: Mi pedig természetesen jövünk vissza majd a búcsúval, úgyhogy maradjatok velünk.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Előnyben a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtező rájátszásában. A terrorizmus áldozatainak nemzetközi emléknapja van ma. Változékony idő lesz. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Christopher Zakariasen 17. percben szerzett fejes góljával a Ferencváros 1-0-ra győzött a török Trabzonspor vendégeként a labdarúgó Európa Liga rájátszásának első mérkőzésén. A visszavágót jövő csütörtökön rendezik Budapesten. A párharc győztese az Európa Ligában, vesztese pedig a Konferencia Ligában lesz főtáblás. Szintén a labdarúgó Európa Liga rájátszásának első mérkőzésén a magyar válogatott Redzics Damirral a kezdőcsapatában az Salzburg 1-0-ra nyert a svéd Mjällby vendégeként. Még Loic Négo együttese a ciprusi Omonia 1-0-ra kikapott a belga Saint-Trudentől. Redzics 74 percet töltött a pályán, Négo pedig a 77. percben állt be csereként. A Konferencia Ligában a Bolla Bendegúzt is foglalkoztató osztrák Rapid Wien 2-2-es döntetlent játszott a skót Harz vendégeként. Ugyancsak a rájátszás első találkozóján a Várkonyi Bencével felálló Azeri Karabakh pedig 1-0-ra győzött a holland Twente otthonában. Mindkét magyar játékos végigjátszotta a találkozót. Újabb játékossal erősített a magyar bajnok Győr labdarúgó csapata, amely az elmúlt hetekben több kulcsemberét, így Vitálist, Csingert, Tóth Rajmundot és Ben Baulit is eladta. Az Eto két napja egy nigériai védekező középpályást igazolt, tegnap pedig szerződtette a 16-szoros kosztarikai válogatott szélsőt, Juison Benettet. A 22 éves középpályás legutóbb Ukrajnában játszott, de korábban szerepelt Angliában és Görögországban is. Felkészülési mérkőzésen 3-0-ra kikapott a németektől a magyar női röplabda válogatott Isztambulban. Az EB előtti utolsó felkészülési mérkőzésen. A nemzeti együttes holnap az első csoportmeccsen a lengyelekkel csap majd össze.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Az államalapításra emlékezett tegnap a magyarság, reggel az országház előtt katonai tiszteletadás mellett felvonták a nemzeti lobogót, majd esküdtettek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. A ceremónián a közjogi méltóságok mellett az állami és katonai szervezetek képviselői, a diplomáciai testület tagjai, valamint érdeklődők százai vettek részt. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a tisztek köszöntő beszédében úgy fogalmazott, a tiszti eskü, a tiszti rang felelősséget jelent, és az eskü szavai azokon a napokon válnak fontossá, amikor nehéz megtartani őket. Üzenetet küldött Magyarországnak az Egyesült Államok a nemzeti ünnep alkalmából. Marco Rubio külügyminiszter azt írta, augusztus 20-a felidézi a két nemzet közötti erős történelmi köteléket. Mint fogalmazott, a barátság az Egyesült Államok és Magyarország között a szuverenitás iránti kölcsönös tiszteleten, a büszke örökségen és a nehezen kivívott szabadságon alapul. Levélben köszöntötte a magyarokat az ukrán elnök augusztus 20-a alkalmából. Azt írta, a két népet a jó szomszédi kapcsolatok, a kölcsönös tisztelet, valamint a szabadságért folytatott közös küzdelem köti össze. Volodymyr Zelenszkij emellett megköszönte hazánknak a humanitárius segítségnyújtást, valamint hogy Magyarország kiáll Ukrajna szuverenitása mellett. Többen meghaltak az éjszakai orosz légitámadásokban Ukrajnában. Négyen meghaltak egy Harkív megyei falutért dróncsapásban, ketten pedig megsebesültek. Családi házak semmisültek, illetve rongálódtak meg. Az észak-ukrajnai Szumit és környékét ért orosz légitámadásoknak két sebesültje van. Több lakóházban és civil infrastrukturális létesítményben keletkezett kár. Ma van a terrorizmus áldozatainak nemzetközi emléknapja. Az ENSZ közgyűlés 2017-ben határozott az emléknap megtartásáról, amelynek fő üzenete az emberi jogok védelme és a túlélők támogatása. A világszervezet 2006-ban terrorizmus ellenes globális stratégiát fogadott el, amelynek megvalósítása elsősorban a tagállamok feladata.
0: Közlekedés.
2: Árokba hajtott egy kis busz az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán, Nyíregyháza közelében. A 225-ös kilométernél a pálya érintett oldalát lezárták.
0: Időjárás.
2: A délkeleti ország részben sok lesz a napsütés, még az északi és nyugati tájakon beborul az ég, és több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon heves zivatarokra, jégesőre és felhőszakadásra is számítani lehet. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódik. Napközben 32-39, este 20-30 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel augusztus 21-én az utolsó fél órájába érkeztünk ennek a mai reggelnek itt pénteken Bene Ferivel. Szia Feri, jó reggelt újra!
2: És Csisztu Zsuzsival, szia Zsuzsi, és jó reggelt tovább is
1: mindenkinek. Hát nagyon izgalmas reggel van, majdnem részben teljesen mögöttünk már, hiszen ugye beszélgettünk igen-igen sokat a Ferencváros tegnapi fantasztikus sikeréről, ugye a törökországi Trabzonban, és azt gondolom, hogy ebben a tekintetben lesz miért nagy. Nagyon várunk ezt a visszavágót majd a Trabzonspor ellen ugye a jövő héten az Európa Liga playoffjában. Most mondhatjuk-e azt, Feri, a látottak alapján, hogy fél lábon már tulajdonképpen ott van a főtáblán a Ferencváros az Európa Ligában?
2: Igen, nagyon fontos azt hangsúlyozni, amit ilyenkor a szakmai stábok szoktak elővenni, hogy ez gyakorlatilag az első fél idő volt. Tehát amikor fél időben vezetsz 1-0-ra, akkor bizonyos stratégiai előnyeid megvannak, bizonyos fokig a mérkőzés tervednek változnia kell, de nem szabad elhinni, hogy megnyerted a mérkőzést. És gyakorlatilag ez lesz a kulcskérdés a visszavágón is. Az biztos, hogy a kezdeményezés, a labda az a Trabzonspor tér felén pattog, tehát nekik kell többet kockáztatni, nekik kell kezdeményezni. Nagyon-nagyon lényeges lesz, hogy a Fradi nem játszhat 0-0-ra, nem húzhatja magára az ellenfelet. Gyakorlatilag úgy kell pályára lépnie, mintha nem történt meg volna az első mérkőzés, nyilván apró módosításokkal, és figyelembe véve azt, hogy azt ki lehet igenis használni, hogy a Trabzonspor számára az első sípszótól kezdve pereg a homokóra, és mindenféleképpen gólt kell szerezniük. Ez egy óriási kezdeményezési stratégiai előny. Hozzátéve azt is, hogy nyilván amiről beszéltünk a mesterrel kapcsolatban is, hogy itt nagyon-nagyon fontos, hogy Szala mennyire tud összeszokni a többiekkel, azért több új játékos jött, nem csak ő, azért ezek olyan játékosok, akik egy-egy villanással is el tudnak dönteni mérkőzést, tehát nem szabad félváró venni a találkozót, szó sincs ilyenről természetesen, de határozott véleményem, hogy a Fradi jobb csapat. Tehát összeszokottabbak, gördülékenyebben működik a csapatjáték, sokkal nagyobb összhang a különböző csapatrészek között, tehát alapjában a Fradi, hát jól fogalmaztál, fél lábbal a főtáblán van, de ez a fél láb, ez csak fél láb.
1: Igen, és ugye most nézem már a Nemzeti Sport török lapszemléjét, ami azért hát hangulat szempontjából sem lehet könnyű. Ugye egyrészt alapvetően van egy óriási elvárás egy török csapattal szemben, amelyikben egy világsztárjátékos is van, ugye Mohamed Salah személyében. Itt sokról írnak leginkább, de van olyan lap is egyébként, amelyik azt mondja, hogy nézzük ezt máshonnan, ugye 720 nap után tért vissza a Trabzonspor a nemzetközi kupaporondra, és majd itt a remek alkalom, ugye a játékosok is azért a második fél időből merítve erőt azért bizakodó nyilatkozatokat adtak, és szerintem lesz rajtuk egy óriási nyomás, egy hihetetlen bizonyítási kényszer, tehát én azt gondolom, hogy egészen más hangulatban fog érkezni ez a török csapat majd a Groupama Arénába, úgyhogy én azt hiszem, hogy nem ugyanazzal a csapattal fogunk találkozni egy hét múlva, nem csak azért, mert lesz idejük ebben a hétben is jobban összeszokni, hanem szerintem egy teljesen másfajta elvárást cipelnek majd magukkal a török közvélemény miatt.
2: Igen, hát egyrésztről Fatih Tek, a Trabzonspor vezetőedző, és úgy nyilatkozott, hogy függetlenül az első mérkőzéstől tisztában volt vele, hogy a második mérkőzésen dől el a továbbjutás, és a nyilatkozatában benne rejlik az a fajta optimizmus és hit táplálása a csapata felé, ami azért elengedhetetlenül szükséges. De még egy negatív dolog is lehet a Fradi számára, hogy most már a nyomás egyre inkább a Ferencvárosra is ráhárul, hiszen most már kifejezett esélyesként lép pályára, és ezek után, az első mérkőzés után már kifejezetten kudarc lenne, ha nem sikerülne a továbbjutás. Tehát itt a mentális dolgokon is nagyon-nagyon érdekes kapcsolatok vannak a háttérben, de továbbra is azt mondom, hogy nyugodtan kell futballozni a Ferencvárosnak. A kezdeményezés a Trabzonspor oldalán van, ez azért előrevetít egy olyan játékot, ami alapján a labdaszerzések után biztos vagyok benne, hogy nagy területei lesznek a Fradinak, az pedig azért ilyen gyors támadókkal a Ferencváros felé egy nagyon-nagyon kedvező mérkőzés tervet vetíthet elő.
1: Na, akkor emlékezzünk meg egy világklasszis sportolóról, Usain Boltról, aki a mai napon 40 éves, képzeld el. Elképesztő, hogy a világ leggyorsabb élő férfia, embere, a mai napon 40 éves, nagyon sok egészséget, boldogságot kívánunk neki az élete most már nyilván nem aktív sportolói időszakára, és ugye 9.58, ugye a 100 méteres férfi síkfutás világcsúcsa, illetve 19.19 200 méteren, ezek olyan sztenderdek, amelyeket ő felállít, ami hát nagyon-nagyon nehezen lesz majd beérhető. Igen. De mit gondoltál róla? Mert ugye egy hegyomlás volt, amikor megjelent itt a sprinterek között, és azért a sprinterek között vannak alacsony termetőek is, tehát nem feltétlenül jellemző az, hogy valaki egy ekkora darab emberként legyen ennyire gyors, viszont a múltkor láttam, képzeld, egy nagyon érdekes számítógépes technikai elemzést arról pont, amikor a 958-at futotta, hogy mik voltak azok a tényezők, ami miatt ezek a tényleg ezred másodperces előnyök szépen lassan, ugyan, nem lassan nyilván, de épültek fel, és szerezte meg ugye az esélyek, vagy az esélyesekkel szemben ezt. Egészen elképesztő, tehát a dőlésszög, a rajt, szóval azoknak a mozdulatoknak a gazdaságossága, amit hogy tud egy ekkora ember, hát ugye hihetetlen fizikai paraméterekkel rendelkezett megoldani, nem tudom, bámulatos volt, nem beszélve a karakteréről, ami nagyon kellett az akkori atlétikában.
2: Én nagyon-nagyon szurkoltam neki, és mindig, amikor atlétika versenyt néztem, akkor mindig azt vártam, hogy mikor lesz a 100-as vagy a 200-as döntő. Egyébként vele kapcsolatban iszonyatos lépés hossza volt, de ugyanakkor fantasztikus frekvenciával is párosult. Tehát nem csak nagyokat lépett, hanem gyorsan is szedte a lábát. Tehát elképesztő az a fajta koordináció. Tehát tényleg egy minta példánya volt a sprintereknek. Csodálatos volt látni. Vele kapcsolatban érdekes, hogy van egy futball kapcsolat is, hogy én nagyon sokáig szeretett volna futballozni is, és Mourinho nyilatkozta vele kapcsolatban, hogy azért érdekes és azért komplex a futball, mert hozzák ide a világ leggyorsabb emberét, Usain Boltot, garantálom, hogy az én csapatomban ő lesz a leglassabb. És arra gondolt Mourinho, hogy amikor már ott van a labda, ott van az ellenfél, és ott vannak a társak is, akkor döntéshozatalok gyorsaságát kell megvívni, bizonyos technikai feltételekkel. Képesség. Pontosan. Uh-huh. Tehát a gyorsaságnak a megnyilvánulása, ugye ez a motorikus gyorsaság, Usain Bolt a világ leggyorsabbja. De hogyha rápasszák a labdát három irányba, megtámadják és négy társa jelentkezik, akkor a döntéshozatalba már valószínűleg egy labdarúgó gyorsabb lesz. Hát ez a futball specifikuma, de mint futó, mint atléta egész egyszerűen fantasztikus volt.
1: Tényleg valóban, és hát ugye vele nem, de azért Carlo Isla többször volt alkalmam interjút készíteni és beszélgetni, és az egyáltalán ez a sprinter gondolkodása az, hogy Luis is elmesélte, hogy tulajdonképpen amikor az ember egy 100 métert fut, akkor nem a cél felé fut, hanem a cél jön rá, a cél érkezik meg. Te olyan vagy, mintha egy helyben csinálnád a mozgásodat tulajdonképpen a lehető legolajozottabban, és egyszer csak megérkezik a cél. Teljesen más szemlélet, nem is gondoltam volna, hogy így is meg lehet ezt közelíteni. Hát nyilván nagyon érdekes lenne azt is tudni, hogy Usain Bolt mit gondolt erről, és egyáltalán hogyan látta ezt a dolgot. Egyébként még egy mondatot visszatérve Carlo Isla, ugye, aki a nagy előd, 9-szeres olimpiai bajnokként szintén. Szóval, hogy az tényleg fantasztikus, hogy ő a sprintet azt, hát ilyen, mondjuk így azt mondta, hogy nem az volt a kedvenc számot. Hát ő távolugrónak tartotta magát. Ugye három egymás követő olimpián volt olimpiai bajnok távolugróként, és azt mondta, hogy a sprint ez tulajdonképpen arra volt jó, hogy felhívjam a figyelmet, hogy az atlétika azért egy fontos sportág. Az a fel lehetett vágni, hogy én vagyok akkoriban ugye a világ leggyorsabb férfia, mondjuk egy évben, de az, hogy az ember mekkorát tud tudni, azt mondja, ahhoz kell az igazi bátorság, mondta ő. De hát Usain Boltnak ünnepeljük a 40. születésnapját, akinek nagyon sok boldogságot kívánunk innen is. A Nemzeti Sportrádió sportreggeléből reméljük eljött hozzá a hangunk, és ne felejtsük el, hogy akik szeretnék őt látni a közeljövőben, azoknak érdemes lesz majd ugye az atlétikai világdöntőre kirátogatni, mert a világsztár atléták egyikeként, vendégként, természetesen nem fellépőként itt lesz Usain Bolt is, úgyhogy ezt már lehet vele kapcsolatban tudni, de hát az aktív világsztárok is természetesen itt lesznek, hogy más nem mondjuk, mondott Duplantis, és vagy például ugye Halász Bence, aki egészen elképesztően szerepelt most az Európa bajnokságon is, egy óriásit dobott, persze nem csak ő lesz itt, hanem nyilván a nagy vetétársak is, úgyhogy atlétikai gondolatokkal búcsúztatjuk ezt a mai reggelt, meg azzal, hogy azt gondolom egy nagyszerű mérkőzést láthattunk tegnap a Ferencvárosról, folytatódik ugye az OTP Bankliga.
2: És ma a Paks Újpest 17 óra 30 perctől, így van, itt a Nemzeti Sportrádió keretében. Engem is várhatnak a hallgatók, alig várom, hogy itt legyek.
1: Természetesen, hát ha Újpest akarod a helyet, természetesen. Mit vársz egyébként a hétvégétől?
2: Hát természetesen ugye az NB1-es forduló az, ami számomra a fókuszban van. Ugye nemzetközi bajnokságok is kezdődnek, a Premier League is, ahogy említetted, bizony. Szóval érdemes lesz minket is hallgatni, meg a televízióban is követni ezeket a találkozókat. Én arra leszek kíváncsi, hogy mondjuk például lesz Győr-Zalaegerszeg mérkőzés, ott azért kíváncsi vagyok, hogy a Győri Eto'o hogy lábal ki ugye ebből a nemzetközi kupasokból, aztán Zalaegerszeg vereségspirálba került, abból, hogy kászálódik ki. Ma nagyon kíváncsi vagyok a Paksi vendégjátékára az Újpestnek, úgyhogy nagyon sok érdekes mérkőzés lesz. Vasas Puskás Akadémia két csúcsformában lévő csapat találkozójából, hogy jönnek ki. Szóval sok-sok érdekes, izgalmas és kiszámíthatatlan mérkőzés vár ránk.
1: Abszolút így igaz, úgyhogy egy mozgalmas hétvége vár ránk minden szempontból. Köszönjük szépen azoknak, akik velünk töltötték ezt a mai reggelt, a hosszú hétvége ellenére is esetleg felkeltek és itt voltak, úgyhogy búcsúzik a szerkesztő Bigfalmi Tamás, a hangtechnikus és a társműsorvezető Benne Ferenc személyben. Természetesen én magam is, a műsor másik műsorvezetője Csiszta Zsuzsa. Hamarosan érkezik a folytatásban a Visszajátszás Edvi Lászlóval, és adásunk természetesen visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szép napot és jó hétvégét mindenkinek!
2: Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
2: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Augusztusi Riói Karnevál. Napra pontosan 10 évvel ezelőtt ért véget a brazíliai olimpia. A következő 2 órában ezzel foglalkozunk. A visszajátszás két társszerkesztője, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit, a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Nem volt ez olyan régen, mint említettem, 10 évvel ezelőtt, így azt hiszem, hogy sokan emlékeznek rá, hogy a magyar küldöttség 8 aranyérmet szerzett, az elsőt augusztus 6-án 100 MS-sel szerezte, vívásban, párbajtőrben, a 8-at pedig augusztus 20-án nemzeti ünnepünkön, a női kajak 4-es. Természetesen ezeket az aranyérmeket is felelevenítjük a következőkben, de először is menjünk a kezdetekre. Idézzük a nyitó ünnepséget, ezzel a Sportvilág foglalkozott 2016. augusztus 5-én annak a műsornak a vezetője, Kalapos Mihály volt.
2: Szép tiszta időben érkezett az utolsó kilométereken az olimpiai láng Rio de Janeiro egyik jelképéhez, a megváltó Krisztus szoborhoz, a Corcovado hegy tetejére. Továbbra is titokként kezelik, hogy a 12.494 futó közül ki lesz az utolsó, aki a nyitó ünnepségen a Maracana stadionban meggyújtja a lángot. Gulyás Lászlót hallják.
3: 4 nap, amely alatt megváltozott Rio. 4 napja vagyunk itt, és ma reggel már olyat láttunk, ami miatt az ember kedve sajnos már-már elmegy az olimpiától. Géppuskával felfegyverzett dzsippek, rajtuk géppisztoly tartó katonákkal főutakon, az olimpiai falu körül, vagyis szinte mindenütt a városban. Ma lesz a megnyitó, ami miatt változott ekkorát a városképe. Mostantól kezdődik az igazi szigor, hiszen például az újságíróknak a helyi idő szerint este 8 órakor kezdődő ünnepség előtt legalább 2 órával kötelező elfoglalniuk helyüket, ahonnan igazából a műsor végéig nem állhatnak fel. 700 autóbusz szállítja csak az újságírókat a 200 ezeres Maracana stadionba, ahonnan tán úgy éjjel 1 és 2 között indulhatnak vissza. Biztos, hogy nagyon nagy élménynek ígérkezik a megnyitó, de az még a 7 pecsétesnél is 7 pecsétesebb titok, hogy ki gyújtja meg Rióban az olimpiai lángot. A lánggal kapcsolatos az a hír is, amit a minap hallottam. A fáklyával futnak már napok óta a brazil nagyvárosban, és emiatt nem egy esetben közlekedési dugók keletkeznek unasuntalan. Az egyik ilyen esetben az álló autó ablakát betörte egy motoros gengszter, és a benne ülő, mint kiderült, ügyvéd óráját követelte pisztolyát előrántva. A jogász azonban jártas a küzdősportokban, berántotta a motorost a kocsiba, de közben elsült a fegyver, és megölte a banditát. Az ügy folytatásáról egyelőre nincs hír. Vannak persze kedves percek is itt ebben a nagyszerű, de széles kontrasztokkal élő városban. Mondanak kedveset, reggeli futás az Atlanti-óceán partján, nagyon sokan próbálják egészségüket ilyetén formán megőrizni, javítani. Előttem széles hátú, hatalmas ember rúja a métereket, fehér trikó feszül rajta, a szemem megakad a feliraton, Buda Beach. Megkérdezni nem volt lehetőség, hogy ugyan már honnanam ez, mert az emberem nagyot fújt, megállt és szenvedő arccal kapkodta a levegőt. Mindegy, a felirat itt Rióban a Barra városrész szerintem a Copacabanát is verő homokos strandja előtt örök emlék, mint ahogy 30 évvel ezelőttről egy kis mexikai múzeumból a festmény, amelynek címe Buda bevétele. Álltunk a kollégákkal és töprengtünk, milyen kicsi is a világ. Estétől persze kitágul ez a világ mindenséget nézve picin sárgolyó, s még az UFO-k is az olimpiára koncentrálnak. Csak nehogy kedvet kapjanak ők is a játékokhoz, mert akkor még többet kellene Európában utazni. Igaz a győzelmekért, ha kell, a Barsra is elrepülünk.
2: Magyar idő szerint hajnali 1 órakor kezdődik Rio de Janeiroban a 31. nyári olimpia nyitó ünnepsége. A magyar küldöttség a tervek szerint 2 óra 37 perckor fog bevonulni. A csapat élén a magyar zászlót London kardvívó bajnoka Szilágyi Áron viszi majd. Novotny Zoltán beszél.
4: Hát egyszer viszi. Olyan magyar sportoló az olimpiai zászlót a megnyitón, aki korábban, mármint az előző olimpián aranyérmet nyert. Németh Imre, Szívós István, Szabó Bence, Kőbán Rita, Kammerer Zoltán, Bíros Péter után Szilágyi Áron. Vaskuti István és Kovács Antal is olimpiai bajnokként vonult a csapat élén, de a kenus 8 évvel, a dzsúdós 12 évvel győzelme után. Az atléta Bácsalmási Péter és Németh Imre kétszer vihette a magyar zászlót, a gerelyhajtó Kulcsár Gergely pedig egyenesen triplázott. 11-szer atlétát, 2-szer vízilabdázót és kajakost, 1-szer pedig tornászt, kosárlabdázót, kenust, birkózót, vívót és dzsúdóst ért a megtiszteltetés. Szilágyi révén a vívók is kétszeresek lesznek. 1948 óta nem nyert magyar zászlóvivő, pedig Németh Imre, Kamuti Jenő, Szívós István, Vaskúti, Szabó Bence, Kőbárita, Kovács Antal, Kammerer, Biros Péter is esélyes volt. Megtörheti-e az átkot Szilágyi Áron? Ma még a megnyitó lázában ég szinte mindenki, de holnap már megkezdődnek a versenyek. Itteni 9 órakor például Égyomorra Szerbia-Magyarország vízilabda mérkőzés lesz a Mária Lenk uszodában. Mit mondjak, szeretném, ha nem csak a torna első mérkőzésén, hanem az utolsón is ez lenne a párosítás. A szerbeket ebben az olimpiai ciklusban egyedül csak Varga Dénesig tudták legyőzni a budapesti Európa-bajnokság csoport mérkőzésén. Igaz, a döntőben alaposan visszavágtak Filipovicsék. Elkészült az úszó előfutamok beosztása is. Női 400 vegyesen hosszú Katinkájé az utolsó futamban a négyes pálya. A mellette lévő pályára beosztott régi riválisokkal, a katalán Belmontéval és a skót Miley-val kóstolgathatják egymást. Ugyanebben a futamban a surranónak nevezett 8-as pályán Jakabos Zsuzsa próbálkozik. Erre a futamra egyébként magyar idő szerint 19 óra 56 perckor került sor. A 18 óra 6 perckor kezdődő sportvilágadásában egyenes közvetítésben számolhatunk be Verrasztó Dávid és Gyurta Gergely úszásáról. A 400 méteres vegyes úszásban egy futamba kerültek a japán Haginóval. Dávid egyébként az 5-ös, Gege a 8-as pályát kapta. Előkelő csoportba került 400-on Bernek Péter. Az utolsó futamban világ és Európa bajnokok serkenthetik olyan idő elérésére, amely akár az éjszakai döntőt jelentheti. Női 100 pillangón Szilágyi Liliana, a címvédő amerikai Folmer, és egy neve nincs egyiptomi között harcolhatja ki az elődöntőbe jutást.
2: Már most felhívom figyelmüket, hogy a nyitó ünnepségről is első olimpiai összefoglalónkat holnap reggel itt a Kossuth Rádióban 8 óra 5 perctől hallgathatják meg. Magyarországot eddigi olimpiai eredményei feljogosítják a 2024-es pályázatra. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság Agenda 2020 programja pedig bátorítja, hogy megtegye, mondta Áder János Rio de Janeiroban a Magyar Ház nyitó ünnepségén. A köztársasági elnök emlékeztetett rá, hogy Magyarország részt vett az olimpiai mozgalom megalapításában, és két kivételtől eltekintve minden ötkarikás játékokon indult. A 168 arany, 148 ezüst és 170 bronzéremmel Magyarország méretét és lakosságát tekintve a harmadik legsikeresebb nemzet. Fábián László csapatvezetővel Gulyás László még tegnap a magyar zászló felvonásakor beszélgetett az olimpiai faluban.
5: Minden rendben, gond egy szál se, egy nappal az olimpia megnyitója előtt tamáskodva ingatod a fejed.
6: Hát igazából nincs minden rendben, de nagyon nagy problémánk nincsen. Én úgy gondolom, főleg a szállással van kisebb-nagyobb javítani való, főleg takarítás. Tehát főleg ez a probléma, hogy takarítani. Lenin is megmondta annak idején.
5: És pénz, mondta Monte Cuccoli, hogy csak ő replikázzak.
6: Így van, de én szerintem jól állunk ebbe a dologba. Én nem szeretnék a sportolók helyett beszélni, de én elég soktól azt hallottam, hogy nincs ebben olyan komoly baj, mint ahogy

0: meg amit tud, ami benne van. Ha ebből 20. ha nyer, akkor nyer, az még nagyobb dolog, de értelemszerűen ez a legfontosabb, úgy gondolom.
1: Gondolom, két kezel sportágad van, a vívás és az öttusa. Elfúzod a szád, a kérdés adódik, mit vársz ezektől a versenyzőktől?
0: Igazából sok kedvenc sportágam van, most ezt tényleg komolyan mondom. Ugye világéletemben sportoló voltam, meg szeretem a sportot, tehát ott vagyok a kézilabda meccsektől, kosárlabdáig, ott vagyok a kerékpártól, egyebekig. Ha már ez a két sportág került szóba, én bízom benne, hogy mind a két sportágban érem, vagy érmek lesznek, hanem csak egyéniben, akár csapatban is, és akkor én úgy gondolom, hogy mindenki tudja, hogy melyik csapatra gondolok, és szeretném, hogy ők is boldogok legyenek, miután vége az olimpiának.
1: Amikor vége lesz az olimpiának, akkor már el kell kezdeni a készülődést, ugye Tokióra. Gondoltok már erre?
0: Hát olyannyira, hogy a Tokióra már 2 éve gondolunk, ugye a szakmai programok azok már futnak, tehát ugye ez a nagy dolog, amit talán kevesen tudnak, még talán a szövetségekben is, bár ez mondjuk egy túlzás lenne, hogy szakmailag a Magyar Olimpiai Bizottság folyamatosan készül, nem csak az éppen holnap után kezdődő olimpiára, hanem már a tokiói, sőt a 24-esre is bízunk benne, hogy az a budapesti olimpiára, de nem elkiabálva dolgot, mert ugye a szövetségeknek készülni kell szakmailag, föl kell állítani a megfelelő kereteket, a koncepciókat el kell készíteni, ezt ugye folyamatosan konzultálják a Magyar Olimpiai Bizottsággal, tehát az, hogy Tokió keret van több sportágban már, több mint 1 éve, vagy akár 2, és én úgy gondolom, ez nem meglepetés, de mi ebben is foglalkozunk persze.
1: A végén persze a holnapról. Kik vonulnak fel a magyar csapat képviseletében, a megnyitom? Azt, hogy Szilágyi Áron viszi az ászlót, ezt tudjuk.
0: Ugye nehéz a helyzet a felvonulás szempontjából, mindenki szeretne felvonulni, ez az első dolog. A helyből ugye a sportszakemberek számára ez limitált, tehát ott nem tud mindenki felvonulni, illetve hát a versenyzőknek meg a következő napokban kezdődik az olimpia. Tehát ők sem vonulni, sem a lelátóra sajnos nem ülnek, vagy nem mennek ki. Ez teljesen megérthető. Ebből kifolyólag általában azok a sportolók fognak, sportvezetők vonulni, akik mondjuk az olimpia 3., 4., vagy 5. napján kezdik el a versenyeiket. De én úgy gondolom, egy szép, látványos magyar csapat fog fűre lépni, vagy a rekordtának.
2: Pozitív eredménye lett Michael O'Reilly ír ökölvívó dopping mintájának, így a Harcsa Zoltánnal azonos 75 kg-os súlycsoportban érdekelt világbajnoki bronzérmes sportoló nem lép szorítóba a riói olimpián. Ahogyan azt hallhattuk Novotny Zoltántól, holnap már magyar-szerb férfi vízilabda mérkőzés az olimpián, a közvetítés pedig itt a Kossuth Rádióban majd 14 órakor kezdődik. Kis Gáborral Novotny Zoltán beszélgetett.
3: A brazil lányok táncra perdültek itt a brazil zene ritmusára. Kis Gábor ekkor már jobban nyilatkozott, nagyjában nyilatkozott másnak. Pekingben ott voltál a zászló felvonáson?
4: Pekingben szerintem nem voltunk ott a nyitó ünnepsége meg a zászló felvonáson sem, mert ott is már igazából az első nap korán kezdődtek a mérkőzések, ezért már elkezdtünk hangolódni, úgyhogy ha jól emlékszem, akkor ez az első ilyen ünnepség, amire én szezek.
3: És milyen élmény volt egyáltalán? Egy kicsit megváltozott, furcsa magyar himnuszt hallani, 5 másik ország versenyzőinek társaságában itt részt venni.
4: Én nagyon kíváncsi voltam az új magyar himnuszra, mert tényleg úgy gondolom, hogy jó irányba változott. Mindenképp nagy élmény lesz hallgatni a mérkőzések előtt, és reméljük, hogy egyszer a végén lenne a legszebb hallani.
3: Ilyenkor, hogyha Kis Gáborral beszél az ember, akkor az első, amit megkérdez, hogy van a derekad.
4: Köszönöm szépen, minden rendben van. Az elmúlt időszakban a válogatottal nagyon sokat foglalkoztunk a derék problémámmal. Nagyon sok szakember próbált segíteni abban, hogy ne jöjjön ki ez a probléma. Úgyhogy én azt tudom csak mondani tényleg, hogy hibátlan a derekam, nincs semmi baj vele, úgyhogy 100%-osan tudom majd szolgálni a csapatot.
3: Hát ilyenkor meg az ördög is belebújik az emberbe, tehát arra kíváncsi, hogy hány szerbet állítanak majd ki rólad, és hány gólt dobsz a szerbeknek már az első fordulóban.
4: Hát igyekszem mindent megtenni, igazából az a legfontosabb nekem, hogy a csapat jól szerepeljen, legyen az én feladatom bármilyen szürke, vagy bármilyen látványos a következő 2 hétben. Egyetlen egy cél lebeg a szemünk előtt, az, hogy a végjátékig eljussunk, és hát én úgy gondolom, hogy nem lesz ezzel ennek akadálya, amit az imént elmondtál, hogy jó oldalamat tudja mutatni az olimpián.
3: A vég akadályig eljutásban mennyit segített a São Paulo környéki edzőtábor?
4: Jó volt nagyon. Én úgy gondolom, hogy amit célt akartunk ezzel elérni, hogy az érkezésünk után egy kicsit kimozduljunk ebből a közegből, illetve lerövidítsük ezt a 3 hetet, mert annyira nem fogunk mi város nézni, meg nem fogunk szaladgálni az olimpiai ideje alatt. Úgyhogy ez egy 3 hét bezárva egy viszonylag korlátozott területre végre el tud fáradni az ember, és nagyon jó az, hogy ha el tudtunk egy kicsit megerőt tudtuk ezt rövidíteni ezt az időszakot, illetve az olimpiai falu megnyílt, elkezdenek jönni a sportolók, elég nagy a felhajtás, és próbáltuk ezt kikerülni, és nem foglalkozni ilyen dolgokkal, hanem ott igyekeztünk átállni, ami egy nagyon fontos dolog volt, hogy tudjunk jól pihenni, éjszaka tudjunk aludni nappal, meg tudjunk edzeni, illetve egy csendes, nyugodt, szép környezetben tudjuk még jobban erősíteni magunkat, és készülni az első meccsre.

0: A vízilabda válogatottnak 2 hétig kell helytállni. Nehezen elképzelhető, hogy az első mérkőzésen ugyanolyan formában lesz a csapat, mint az utolsón. Mire hegyezitek ki magatokat? Melyik időszakra?
1: Jelen pillanatban még mindig úgy gondolom, hogy a csapat az mérkőzésen mérkőzésre egyre jobban fog összeállni. Hiába gondoljuk azt már, hogy most, hogy már jó a csapat. Ez a csapat mindig jobb lesz meccsről meccsre, illetve nem is a kihegyezés a hangsúly, mert megmondom őszintén, hogy nem is tudom sorba a csoportmeccsünket, hogy miután mi következik. Egyelőre én csak azt mondom, szombaton a szerbekkel játszunk, és remélem, hogy úgy tudjuk befejezni ezt a mérkőzést, hogy még derűlátóbbak legyünk a jövőre nézve, következő mérkőzésekre, és hát persze, ami a legfontosabb az, hogy azt nem tudjuk elkerülni azt, hogy nem mondjuk azt, hogy amikor játszunk a 4 közé jutásra, a csoportmeccsek után ott lesz egy kiki mérkőzésünk bárkivel, de a másik csoportot nézzük, akárki lenne mondjuk a 3., 4., 2., de az első biztos, hogy nagyon kemény ellenfelünk lesz, illetve ebbe a körbe már mindenki meg tud majd mindenkit verni, úgyhogy ott lesz egy nagyon-nagyon fontos mérkőzés, ott tudunk lépni egy olyat, hogy bekerüljön a 4-be, illetve vagy nem bekerüljön a 4-be.
2: A 2016. augusztus 5-i sportvilágból idéztünk, és egy nappal később már meg is született a magyar küldöttség. Első olimpiai aranyérme, vagyis nem kellett sokáig várnunk rá. 100 epense szerezte vívásban, párbajtőrben. Elevenítsük fel azt a fantasztikus augusztus 6-át 2016-ból.
3: Egy kis cibés lesz mosoly, amit egész nap látunk, és 100 emese fönn az emelt fáston, 8000 néző előtt Rio de Janeiroban a női párbajtőr döntő egyik résztvevője. A másik oldalon pedig Fiamingo, az olaszok kétszeres világbajnoka, a cseppet sem könnyű történet, de hát az is már egy nagyszerű eredmény, hogy emese eljutott az olimpiai döntőig. És ugye, amit még Kalapos Mihály is említett, hogy Kulcsár Győző, a mester azt mondta, hogy neki van egy tanítványa, akivel mindenféleképpen nagy versenyt akar nyeretni. Hát itt van 100 emese, Kulcsár Győző 75 évesen ott ül, egyelőre még csak áll a sarkon a pást végén, hogy emesét majd aztán instruálja emese. Ugyanolyan könnyedén, és a mester ajkán is ott a mosoly, meg aztán mindenhol mosoly természetesen, és az olaszok oda mennek Kulcsár Győzőhöz, aki a rossz oldalra ment, majd megbotlik egy pillanatra, és helyet cserél a két mester, a két szakvezető. Kérem szépen, Fiamingo a pillanatnyi világranglistán, a 4., 100 emese pedig a 7., közöttük összesen 18 pont van csak, vagyis többé-kevésbé egyforma esztendőt mondhatnak magukénak. A 100 emese soha ilyen jól olimpián még nem szerepelt, eddig világbajnoki bronzérem a legjobbja, ezt most már minden körülmények között fölülmúlja, csak hát mennyire múlja fölül, 1-vel vagy 2-vel, ez a nagy kérdés. 100 emese nekem baloldalt, az olasz pedig, aki kifejezetten jól vívott egyébként, különösen Sun ellen az utolsó 3 percben, pedig a másik oldalon van. Fiamingo a Sun ellen hosszabbításban nyert 12-11-re, míg 100 emese 10-6-ra győzött a francia Rembry ellen, aki végül is a 4. helyen végzett, mert a kisdöntőben 15-13-ra kikapott a kínai Suntól. És most már nincs tovább, kezdődik a döntő. Mind a ketten egészen mély vívó állásban, és az szinte biztos, hogy egyik sem mer majd kockázatni, egyik sem kezd el rohanni. És halálos csönd, 8000 néző csak a levegőt veszi, meg nem szólal. Az persze egy más kérdés, hogy majd egy-egy tusnál kinek jut majd nagyobb hangerő, kitapsolnak jobban. Az biztos, hogy a dél-amerikaiakat, a brazilok minden tekintetben megtapsolták, tehát már említettem a felvonuláskor tegnap a megnyitó során. Pengekötések, csukló, szúrás kísérletek mind a két oldalról. Mindenféle érzelem nélkül 40 másodperc eltelik, és semmi, de semmi nem történik. Megint mind a kettő megpróbálja eltalálni a másiknak az alkarját, az olasz szúrását védte emese kosára, emese már a 2 méteres vonalon belül van. Ebből előre kell jönni, de sajnos amikor elindul emese előre, akkor az olasz eltalálja. 1-0 Fiamingo javára az olimpiai döntőben. Ez az első döntő, amelyben magyar szerepel itt Rióban. És hát ugye emlékszünk tavaly Szilágyi Áronra. Na, nem előre szaladni, nem előre szaladni. 1 perc eltelt az asszóból. 1-0-ás olasz vezetéssel. Emese megint egy kicsit előrébb, és aztán nem csak egy előrébb, egészen előrébb képes kiegyenlíteni. Kulcsár Győző meg rábólint. Ugye megmondtam, hogy ezt kell csinálni. négyszeres olimpiai bajnok a mester, lesz-e egyszeres olimpiai bajnok a tanítvány? Egy költői kérdés, melyre mindannyian csak szeretnék igennel válaszolni, csak hát ott a másik oldal is, aki meg nemet akar mondani velünk, vagy mondatni velünk. Középen mindketten, alig-alig mozognak, egy kicsit hátrált most Emese, aztán egy lépés előre, mind a kettőtől, közelebb kerül most az olasz, ugye tartják a távolságot, lehet ebből valamilyen gyors támadást indítani. Emese nagyon jól napot fogott ki, mire ezt kimondanám, addigra kap egyet a karjára, és bizony fájlalja is, 2-1 Fiamingó javára. Szép karszúrás volt, nagyon jó tempóban, ez is biztos. Egy kötés pengéről indul, és az alkarját találja el. Remek tempóban az olasz a magyar versenyzőnek. Emese megy előre, és ebbe az előre menetelbe Fiamingó bele tud szúrni. Ezek most nem jó pillanatok. Nekünk nem jó pillanatok. 1 perc 32 másodperc elteltével 2-vel vezet a kétszeres olasz világbajnok. 1991-ben Catániában született. Emese egy picit kockáztatóbban vív. A két méteres vonalnál az olasz. Valahogy ki kellene ugrasztani egy picit. Aztán Emese megint lép egyet, aztán le a földre, rövid a szúrás. Az olasz a két méteren belül már, a visszaszúrása nem jó, és aztán Emese megtalálja a tempót. 3-2 az olasz javára. Ez nagyon szép volt, lehetett érezni, 3-4-5 próbálkozás, 5 tempó, és aztán a hatodikra elindul határozottan és keményen, akkor, amikor az olasz kinyílt, és nem számított erre az indulásra. 2 perc elteltével, sajnos egy nagyon-nagyon gyors Fiamingótus, 4-2. Ahogy Emese elindulna, csak kitartja a fegyvert az olasz, és azonnal megvan a negyedik tus. És megint csak karra, a mindenségit neki, a harmadik olyan találat, amit Emese a karjára kap. Erre jobban kell figyelni, adom én persze az amatőr tanácsot. Könnyű innen kintről. Rövid volt megint, az olasz ezúttal is karra támadott. Megint csak azt próbálja, lehet, hogy kiszaszerolták, hogy Emesének az a gyenge pontja, nem! Azért annyira nem! Tessék, 4-3! Csináld meg a három tempót, és utána szúrj! 1-2-3, ott a védés, és abból a visszaszúrás. A kizárás, és ebből a visszaszúrás. 4-3-ra jön föl Emese. Csengenek a kosarak, és egy együttes találat után 5-4. Ez sem baj. Az egyenlítés nagyon-nagyon jól jönne ám. Itt az első 3 perc véget állján, hiszen 22 másodpercig még tart ez a harmad. Egyenlíteni gyerünk, hallatszik a lelátóról. Egyébként az elődöntő után találkoztam a párbajtőröző fiúkkal, urakkal. Nagyon nagy örömmel konstatálták természetesen, hogy fegyvertárs nőjük hova jutott. És aztán sajnos oda jut, hogy az olasz megint egy védés támadás után nem fogják elhinni, hol talál karom. 6-4. Ez bosszantó dolog volt, fölötté bosszantó dolog. Pengét védett, most kosárra Emese, megint csak kart próbál az olasz szúrni, egyébként óriási nagy fegyelem kell ám hozzá, és nagyon nagy technikai tudás, hogy egy kart ilyen sokszor el tudjon találni, aztán Emese pedig fölülről indul, és cipőt, lábat talál, lábat szúr, 6-5-re jön föl. Kint Lucsár győzőnek, köszönöm mester, és aztán amikor az olasz már próbálkozott, akkor már réges-rég kigyullad a lámpa. 6-5 az állás, 18 másodperccel a harmad lejárta előtt. Emese leengedi a fegyvert, és inkább legyen most már vége. Egyezzünk meg, és ezt a zsűri elnök is akceptálja. Kérem szépen, 2013-ban 9. volt Budapesten a világbajnokságon ez az olasz hölgy, aki ugye 15-ben és 14-ben nyert VB-t, olimpián Londonban a 7. helyet szerezte meg, ahol Emese messze-messze elmaradt a várakozástól. sajnos, de hát most pedig, hát azt nem mondom, hogy messze-messze túl teljesítette a tervet, de messze-messze túl teljesítette a tervet, hiszen 2008-ban csak a 12. volt, és azért most jó néhány helyet előrelépett, és rengeteg küzdelem, sérülés, és mindenféle baj után itt van a döntőben a Riói olimpián, és az első 3 perc után egyetlen tus hátránya van az olasz világbajnoknő Fiamingo ellenében, aki egyébként kedves szórakozásként utazik és zongorázik. Hát reméljük, hogy a kis éjj zenét most a következő 6 percben Emese játsza majd el neki. Ugye picit elaludjon. El lehet-e altatni ezen a szinten valakit? Egyszer-kétszer már sikerült, mint ahogy sajnos az olasznak is, ugye ezekkel a fránya karszúrásokkal. Na, kezdődik a második 3 perc. Elmese lépett előre 2-t, aztán az olasz megint ott a kosár környékén matat, majd fegyverről próbál, a pengéről próbál indítani, együttes. 7-6. Mind a ketten kartalálnak, kartszúrnak. Talán egy intőjel az olasznak, hogy azért Emese is képes ezt megcsinálni. Ajajajajajajajaj! Ezt nagyon szépen csinált, a fene vigye el. 8-6. Indít felülről, és ahogy Emese az első harmad végén lábra talál. Remekül vitte le, elindul föntről, és aztán lábat talál. 2-vel megint vezet Fiamingo. Megint Emese lépeget előre. Penge, kötések, és az olasz támad, és talál. A védés után egy szép visszaszúrás volt. Nem baj Emese, akkor is megy ez. Meg lehet csinálni a mindenit neki. Úgy, ahogy az előző 3-4 asszó van. Úgy, ahogy a kicsi Japán ellen csináltad, ahol 15-4-re nyertél. Jó, mondjuk ez egy nehezebb falat, ez egy más kávéház. 9-6-os olasz vezetés, mi több, sajnos már 10-6-os olasz vezetés. Ez most sok. De akkor is föl lehet állni, mit lehet kitalálni? 36 másodperc alatt az olasz 2-t ad. Itáliát ugye a brazilok mindenféleképpen az olaszoknak drukkolnak. Ki drukkol nekünk? Hát mi magyarok mindenféleképpen neki drukkolunk. Szászemese 10-6-as vesztésre áll Fiamingo ellen, és aztán 11-7. Az olasz kis apró együttesekkel most már akár be is sétálhat az olimpiai bajnoki aranyérembe. De csúnya mondás volt ez így. Marad továbbra is, marad a 4 különbség. Gyerünk, Emese! Pici kockáztatás, legfeljebb nem sikerül. De a fák állva hallak meg. Ezt tudjuk, az olasz támadása után a visszatámadás rövid volt Emese részéről, és ott a második támadása is rövid. Emese próbálgatná szorítani lefelé az olaszt, aki 2-t lép hátra, a visszaszúrás rövid, óriási idegi csata, és aztán Emese oda talál. 11-8. Kulcsár győző kiabál be, Emese nagyon szépen talál, ott a jobb áll fölött, vagy alatt egy picit. 1 perc 53 másodperc ebből a harmadból. Emesének muszáj előre menni, előre kell, hogy menjen. És aztán olyannyira megy előre, hogy egy apró lehelet finom találattal 11-9-re följön. Olyan találat, hogy az olasz is nem akarja elhinni. Alulról szúrja meg a könyökét. Remek, remek technikai megoldás. Ettől már csak óvatosabb lesz Fiamingo is. És Emesének talán visszajön az a picit megingott önbizalma. 11-8, 11-7 után, de mennyire visszajön? 11-10. Megy ám ez. Egy pillanatnyi megingás, és aztán megint szoros az olimpiai bajnoki döntő. Legyen még szorosabb, legyen sokkal, de sokkal szorosabb. Aztán amikor Emese egy picit előrehajol, az olasz elindul, aztán megállnak mind a ketten ott a felező vonal tájékán. Emese lép előre, gyönyörűen védte most az olasz karszúrását, szándékát, meghiúsította. Megint csak Emese megy előre, megedő és az olasz támad, és visszaszúr. 12-10, nagy kár volt érte. Kulcsár győzés mutatja, hogy ezt ne csináld, ezt nem szabad. Mondjuk szépen zárta ki egyébként Emese fegyverét az olasz, és ebből rögtön vállon is szúrja 12-10. Gyerünk Emesém, gyerünk egy picit még előre. Nem föladni egyetlen pillanatra se, persze ezen a napon egyszer sem adta föl. Emese a felező vonalnál, az olasz hátrébb egy kicsit, ő az, aki most magabiztosabb, és akár együttesekkel is, hogy az imént már említettem, akár célba is érhet, vagy érhetne. Emese szúrása rövid, az olasz is rövid. Fölhördül 8000 ember a látottak alapján. Remek döntő egyébként. Két remek formában lévő versenyző közül Emese nem ájba. Nem ájba, 12-11. Ó, a mindenség itt neki. Az olasz már föladta és megkéri a zsűri elnököt, hogy legyen szíves, nézze meg a videót. Hát nem nagyon szoktak ilyenkor ebben az esetben visszavonni tust. Az olasz már kifordult, és Emese nem érte még a nadrágja másik vége, vagy oldala, Fiamingo nadrágja a pástot. Akkor szúlt bele. Na, most jön vissza a zsűri elnök. 12-11. Tehát érvényes volt ez a tuss, ez a találat. 52 másodperccel a második harmad vége előtt jön előre. Megint az olasz támad. Emese megfogja, megállítja, és aztán ő lépett előre kettőt. Majd megáll ő is, mind a ketten keményen előrehajolva, igen nagy koncentrációval. Emesém egy picit figyelve, még jobban nem sikerül megszúrni ezúttal földülről a kart. Az olasznak úgysem, ugyancsak. Megint középen, egy picit az olasz már átlépi a felező vonalat, Emese szorul egy kicsit lefelé, de nagyon óvatosan mind a kettő. Itt már egyik sem mer kockáztatni. Jön megint előre az olasz, a támadását hárítja, egy remek penge mozdulattal, egy remek kar mozdulattal. Szászemese most megállnak mind a ketten, 10 másodperccel a harmad vége előtt, 12-11-es olasz vezetésnél következik az 1 perc szünet, amely alatt remélem Kulcsár Győző olyan tanácsot is tud adni, amit egyrészt százszemesen megfogad, másrészt pedig kifejezetten hatásos lesz. A Győző mozdulataiból, bocsánat, hogy ezt mondom, de elég régóta ismerjük egymást, tehát nyugodtan mondhatom keresztnéven. Kiolvasom azt, hogy megmondtam, hogy mit csinálj, legyél határozottabb, meg tudod csinálni, és amit egyébként Emese a mai napon művelt, az mind-mind ezt támasztja alá, hogy igenis százszemese képes arra, hogy ezt megcsinálja. Hiszen csak 12-11-es vesztésre áll a döntőben. Az olasz egyetlen egyszer volt csak hátrányban, vezetett már hárommal is, és Emese minden alkalommal közelebb került, és most igen pici a különbség. Persze az olasznak csak 3, Emesének pedig 4 tus kellene bevinnie. Sikerül-e? És nem most is mosolyog, az önbizalom megvan, az a pici erő, az a pici feszültség, az a pici ideg még legyen meg, az a koncentrálás, az a koncentráció, az akarat még jobban koncentrálódjon, még jobban legyen a miénk, hogy aztán nagyon-nagyon örülhessünk. Örülünk persze már így is az ezüstnek. A jelenlegi állás szerinti ezüstnek. 12-11, továbbra is. Elől a hegy, és Emese szorítgatja lefelé az olaszt. Lehet ebbe közbeszúrni, az olasz most kilépett onnan a 2 méteres vonalról. Emese nem tudja megszúrni a könyökét. Előre hajolva szánszemese, az olasz úgy szintén előre hajolva. Körülbelül egyforma magasak. Hú, egy pillanatra kimaradt a helyzet az olasz oldaláról. Aztán nagyon-nagyon azon vannak, hogy eztán nagyon-nagyon azon vannak, különösen Emese, hogy kiegyenlítsen, az olasz pedig vezetés szerezzen. 12-12. 32 másodperc kellett ahhoz szánszemesének itt a harmadik menetben, hogy teljesen szorossá tegye az olimpiai bajnoki döntőt. Teljesen szorossá teszi, nekünk pedig egyre szorosabb lesz a gyomrunk, egyre jobban rázza az embert a hideg, és egyre jobban szeretné, hogy Szászemese olimpiai bajnok legyen. 12-12, középen megint, Emese lépett előre egy kicsit, aztán az olasz visszaveszi ezt a tempót, majd Emese szúrása rövid, az olaszé, aztán Emese a visszaszúrásban vezetés szerez, 13-12. Gyerünk, megmondtam, de nagyon vigyázz arra, amit mondtam, ezt most hallottam, remek védés után egy nagyszerű szúrás, a térdét találja, 13-12, egyetlen gyönyörű találat, itt most Emese, egy együttessel még minden meg lehet. legalábbis nyugalmat adhatna. Az olasz támadása rövid, MSZ úgy szintén. Két nagyszerű vívónő, egy remek csata. Az utolsó ezen alapon a női párbajtőr versenyben. Emese lép előre, az olasz hátrál, abonnan már visszafelé kell, hogy jöjjön, és Emese csukron szúrja, 14-12-re vezet. Most már kockáztatnia kell Fiamingónak, a világbajnoknak. Emese kényszerítsd abba, hogy egy együttes legyen, és aztán lehet földobni 100 Emesét. Egyelőre még nagyon messze persze, rettentően nehéz, 14-12. És ha lehet, akkor most még izgalmasabb, még nehezebb a dolog. Ott most nagyon figyelni, óvatosan, de ugyanakkor koncentrálta. Jó van, Emese, ez eddig megy, 14-12. Elszorul a levegő, együttes találat, olimpiai bajnok, 100 Emese, olimpiai bajnok, kérem, még ő sem akarja elhinni. Emese, szeretettel gratulálunk. 100 Emese, olimpiai bajnok, és oda megy kulcsárgyőző, átöleli, mind a ketten megérdemlik, de mi is megérdemeljük, izgultunk érte, drukkoltunk neki, és köszönjük szépen ezt a nagyszerű teljesítményt, és a könnyeket is megértük, és oda megy az olaszok mestere, ő is gratulál, átöleli győző több mint 15 éven keresztül, Olaszországban dolgozott, és Emese most már sír az örömkönnyei. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, és sok-sok szeretettel gratulálunk.
2: Napra pontosan 10 évvel ezelőtt ért véget a 2016-os Riói olimpia, és ezen az olimpián az első aranyérmünket 100 Emese szerezte vívásban. Aztán néhány órával később megszületett a második magyar arany is. A hírek után ezzel folytatjuk a visszajátszást.
4: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
5: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Előnyben a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtező rájátszásában. Ismét országjárásra indul Magyar Péter. Hevesebb viharok érkezhetnek délután. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
4: Sporthírek.
7: Christopher Zakariasen 17. percben szerzett fejes góljával a Ferencváros 1-0-ra győzött a török Trabzonspor vendégeként a labdarúgó Európa Liga rájátszásának első mérkőzésén. A visszavágót jövő csütörtökön rendezik Budapesten. A párharc győztese az Európa Ligában, vesztese pedig a Konferencia Ligában lesz főtáblás. Szintén a labdarúgó Európa Liga rájátszásának első mérkőzésén a magyar válogatott Redzics Damirral a kezdőcsapatban az Salzburg 1-0-ra nyert a svéd Mieble vendégeként, míg Loic Négo együttese a ciprusi Omonia 1-0-ra kikapott a belga Saint Trident-től. Redzics 74 percet töltött a pályán, Négo pedig a 77. percben állt be csereként. A Konferencia Ligában a Bolla Bendegúzt is foglalkoztató osztrák Rapid Wien 2-2-es döntetlent játszott a skót Harz vendégeként. Ugyancsak a rájátszás első találkozóján a Várkonyi Bencével felálló Azeri Karabag 1-0-ra győzött a holland Twente otthonában. Mindkét magyar játékos végigjátszotta a találkozót. újabb játékossal erősített a magyar bajnok Győr labdarúgó csapata, amely az elmúlt hetekben több kulcsemberét, így Vitálist, Csingert, Tóth Rajmundot és Ben Baulit is eladta. Az Eto'o két napja egy nigériai védekező középpályást igazolt, tegnap pedig szerződtette a 16-szoros kosztarikai válogatott szélsőt, Juison Bennettet. A 22 éves középpályás legutóbb Ukrajnában játszott, de korábban szerepelt Angliában és Görögországban is. Felkészülési mérkőzésen 3-0-ra kikapott a németektől a magyar női röplabda válogatott az EB előtti utolsó meccsen. A nemzeti együttes holnap az első csoportmeccsen a lengyelekkel csap majd össze.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Egy ország jövőjét nem csak vezetők, hanem erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta ünnepi beszédében a köztársasági elnök. Baka András az M1-en a tűzijáték előtt sugárzott beszédében a közmédia szerepéről beszélt. Az államfő hangsúlyozta, olyan intézményeket kell építeni, amelyek a polgárokat szolgálják, nem a mindenkori hatalmat. Nem vallott szégyent az első 100 napban a Tisza kormány, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök az eredmények között említette a költségvetési hiány 1000 milliárd forintos csökkentését, az uniós források megszerzését és a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást. Bejelentette, hogy 200 millió forinttal támogatják a Tisza-szigetek működését, 8 regionális vezetőt választanak, ősszel pedig alkotmányozási párbeszédet indítanak. Magyar Péter ismét országjárásra indul, 15 városban, majd Budapesten tart fórumot. Erős földrengés rázta meg tegnap Peru középső részét. A 6,7-es erősségű földmozgásban ketten megsérültek, és csak nem 30 épület, köztük egészségügyi intézmények és egy iskola megrongálódott. Több helyről földcsuszamlásokat, sziklaomlásokat jelentettek. Nyáron több pusztító földrengés sújtotta Dél-Amerikát. Június végén több mint 6000 ember vesztette életét Venezuelában, a múlt héten pedig Kolumbiában okozta csak nem 300 ember halálát egy 7,4-es erősségű földmozgás. Az anyagi kár mindkét országban több milliárd dollár. Itthon ma tetőzik a hőség. Hétvégén kissé csökkenhet a nappali felmelegedés. Vasárnapig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, hogy igyon sok folyadékot és fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól.
4: Közlekedés.
7: Árokba borult egy kis busz az M3-ason Nyíregyháza közelében, a Vásárosnamény felé vezető oldalon teljes szélességben lezárták az autópályát. A tűzoltók és a mentők egy embert kiemeltek a járműből. A helyszínre két mentőhelikopter is érkezett. Az autópályát a 211-es kilométernél található Nyíregyháza nyugat csomópontban lehet elhagyni.
4: Időjárás.
7: A délkeleti ország részben sok lesz a napsütés, még az északi és nyugati tájakon beborul az ég, és több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Hevesebb zivatarok miatt Zala, Somogy, Veszprém, Vas és Győrmoson Sopron megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki. Napközben 32-39 fok várható, de az észak-nyugati határ közelében ennél hűvösebb lehet. Késő este 20-30 fok valószínű.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Napra pontosan 10 évvel ezelőtt ért véget a Riói olimpia, amelyen az első magyar aranyérmet 100 emese szerezte augusztus 6-án, és még aznap meglett a második aranyérem is, Hosszú Katinka révén. Ugyebár Hosszú Katinka a Riói olimpián háromszor ért a csúcsra, először 400 méter vegyesen.
8: És ebben a pillanatban elkezdődik a 400 méteres vegyesúszás csatája, küzdelme. A legjobban Belmonte rajtolt, Hosszú Katinka rajta aránylag jónak mondható, és amikor a 25 métert elérik, akkor már Hosszú Katinka az élen, ugyan a 8-ason nagyon keményen jön overholt a kanadai versenyző is, de hát ez csak szalmalánk vagy pillanatnyi. Hosszú Katinka már az első 50 méteren meg akarja mutatni, hogy ő ebben a számban a legjobb, a forduló, neki sikerül természetesen a legjobban. Ő éri el elsőként a falat, és Shimizu ott fönn az egyes pályán, a surranókra kell figyelni, a második, de Shimizu az előfutamban is rajta volt pillangóban Hosszú Katinkán. Hosszú Katinka lassanként a mellette úszókkal szemben majdnem egy test hossz előnyre tesz szert, de kint az egyes pályán Shimizut mondjuk egy fél testtel előzi meg. Elegáns, kiemelkedő, jó ritmusú, magabiztos és megbízható egyelőre Hosszú Katinka úszása. Eléri a 100 méternél a falat, természetesen ő fordul elsőnek, a második változatlanul Shimizu, az előny pedig több mint egy másodperc. Következik a második úszás, nem a pillangó, után a hátúszás. Esztétikus Hosszú Katinka mozgása, szinte a vízen jár, ahogy fönn kiemeli a felső testét, a lábtempóval rásegít erre, és most már Shimizut lerázta, most már több mint egy test hosszal vezet a többiek előtt. Egyelőre Dirado, Maja Dirado a hármas pályán, az amerikai jön föl. Madlen egyébként a tisztességes neve, azért hívják Majának, mert a testvérei a Madlent nem tudták kimondani. 150-nél is hosszú fordul az elsőnek, ezt most már nyugodtan mondhatom. A kérdés a pillanatban az, hogy mekkora lesz ez a különbség. A delfinezés után átvált most már a rendes, szabályos, tiszta hátúszó tempókra Hosszú Katinka. Az előnye már másfél testhoz. Egerszegi Krisztinától, a példaképtől láttunk annak idején. Ilyen határozott, ilyen esztétikus, ilyen szép, ilyen szemet gyönyörkedtető, ilyen eredményes úszás, mint Hosszú Katinkától. A harmadik úszás nem következik, ami hát hajszállal azt mondom, hogy a gyengébb száma, a mellúszás. Itt esetleg rájöhet valaki, kérdés, hogy ki. Minden esetre nagyon-nagyon biztosan fordul elsőként Hosszú Katinka messze-messze a világcsúcson kívül, mármint a részidőn kívül. Hát a közönség ettől jön lázba, mert úgy érzi, hogy világcsúcsot láthat, tapasztalhat, de intek mindenkit, hogy ahhoz, hogy világcsúcsot ússzon Hosszú Katinka, ahhoz az első három úszásnemben kell fantasztikusat nyújtani, mert a világcsúcs tartó a kínai Yeshiben férfiakhoz hasonló eredményt ért el az utolsó százon Londonban 4 éve a 400 vegyesen. Úgyhogy a világcsúcs részidőnek úgy körülbelül 370-nél is meg kell lenni, hogy meglegyen 400-nál. Hosszú Katinka előnye tetemes. Mellúszás következik, a mellúszás nagyon jó, nagyon szép, nagyon tetszetős. Amikor hosszan elnyúlik a test előre, akkor meghúzza szépen, majd amikor visszateszi a test mellé, akkor egy kereszt alakot formál. Kereszt, húz, lábtempó, húz, kereszt, hosszú előnye, közel három testhoz, és Dirado jön rá erőteljesen, vagy jönne erőteljesen, de Katinka tartja ezt az előnyt, tartja a különbséget, és nem csak ő, hanem még ketten a világcsúcs időn belül úsznak Hosszú Katinka előnye, mint egy három testhoz, és most következik a gyorsúszás. Azt már a délelőtti előfutamban is elmondtam, hogy ha Hosszú Katinka a gyorsra elsőnek fordul, akkor befoghatatlannak látszik, és 3:24.50, még mindig a világcsúcs részidőn belül. A közönség hangja felerősödik, még 75 méter van hátra a versenyből. Megszorítani, megszorongatni senki nem tudja Hosszú Katinkát. Itt most csak gyönyörködni lehet az úszásában. Szurkolni neki, örülni neki, tapsolni neki, a mennybe menni. 350 méter, forduló, a részidőt nézzük, 3:55.68. A világcsúcs csík még csak most éri el a falat, de aztán rohamosan jön rá Hosszú Katinkára. Yeshiben félelmeteset úszott annak idején Londonban. Hosszú és a verseny a világcsúccsal, most már nem a többiekkel. Kit érdekel, hogy Dirado lesz-e a második, vagy Belmonte a negyedik, vagy éppen a hatos pályán úszó Hela Miley a harmadik. Hosszú Katinka az utolsó méterekre fáradni látszik, de meg lesz ez a világcsúcs is. Megvan a győzelem, megvan a világcsúcs. Első olimpiai bajnok Hosszú Katinka. 4:26.36, fergeteges új világcsúcs, több mint 2 másodpercet javított ezen a világcsúcson Hosszú Katinka. 4:26.36, és nem illik ilyet mondani, Hosszú Katinka itt most tulajdonképpen nem Wilmottal, nem Shimizuval, nem Diradoval, nem Belmonte Garciával, nem Miley-val, nem Beisellel, nem Overholttal versenyzett, nem a világgal versenyzett, önmagával versenyzett, és a világcsúccsal versenyzett, és legyőzte, és fényesen legyőzte, és fantasztikusan legyőzte. Hát a kis magyar tábor természetesen lelkes, Katinka kiül, és hihetetlen komolysággal emeli föl a karját, csap a levegőbe. Ezt igen, ezt én csináltam, ezt megcsináltam, és most igazi Hosszú Katinka. Amikor megvoltak a, majdnem azt mondom, hogy teátrális jelenetek, amikor kijön a dac, a dű, a bizonyítás, a siker, és utána az öröm, a mosoly, a megelégedés, 400 gyors, jelentem hosszú Katinka, megkezdte a versenyzést a Rio de Janeiro-i olimpián.
2: A Rio-i olimpián az első aranyérmet Magyarországnak 100 MS-e szerezte, a másodikat hosszú Katinka 400 vegyesen, aztán a harmadikat és a negyediket is Katka. Idézzük az augusztus 8-i 100 méteres hátúszás döntőjét.
8: Szemünket vessük az ötös pályára. Betocsannak a vízbe, bepottyannak, bezuhannak, van, aki ugrik is, hiszen ugye a hátúszást vízből indítják. Katinka fölkapaszkodik, mostantól kezdve őt figyelem, őt kell figyelni ezen a versenyen. Kicsit kivár az indító, kiemelkednek, és megvan az elrugaszkodás. A közönség hangja ilyenkor erőteljesen felerősödik. 15 méternél hosszú Katinka bukkan fel elsőnek a vízből, de nagyon jól jön Olivia Smoliga a 8-as pályán is. És már hosszú előtt Béker elúszott, mint ahogy Fu Yuan Hui, a kínai is mindent belevág. De mondom, a surranó pályákra is figyelni kell, hiszen Szibom nagyon-nagyon-nagyon jól jön. Hosszú Katinka egyelőre úgy a 5.-6. helyen úszik, a 6. fordul. Vajon az utolsó 50 méterre mit tud cselekedni? A faltól hihetetlenül jól jön el, és amikor 15-nél felbukkannak, akkor már Békerrel együtt vezet ott bent középen. Békernek van egy karcsapásnyi előnye, egy kis karcsapásnyi előnye, de Szibom az egyes pályán is félelmetesen jön, mint ahogy a 7-esen fölgyorsít Nielsen, tehát pontosan azok, akik versenyben lehetnek itt bármiért az aranyért. Szibom, hosszú, Béker, Nielsen, szerintem hosszú. Első hosszú Katinka, 58,45 század másodperccel. És hogyha azt mondtam, hogy az az 58-12-es cápadresszes csúcs ellenáll az időnek, ellenáll tudjon az időnek, de hosszú Katinka már rajta ül a 4-es és 5-ös pályát elválasztó kötélen, magasba emeli a karját, kettőt széttárja, és most a mosoly is hamarabb megjön, mint a 400 vegyes győzelme után. Ezt megcsinálta, kérem, 6.-nak fordult 50 méter után, és fantasztikus versenyt vívott Békerrel, Nielsennel és Szibommal, bár nem ők végeznek, Béker a 2. helyen végez, de nem Nielsen és nem Szibom, hanem az utolsó métereken a fiatalság, a jól hajrázó kanadai Messi és a kínai Fu jön föl, úgyhogy csodálatos verseny volt ez, olyannyira, hogy Messi és Fu holt versenyben a 3. és egyetlen századdal lemaradva Békertől, Nielsen pedig szintén csak 4 századdal lemaradva tőlük. Katinka, akinek a győzelmét én csak ugye végén azt mondtam, hogy a 4 közül melyik szerintem hosszú Katinka, 3 tizeddel előzi a többieket. Ezzel az 58-45-tel megvan a 2. riói aranyérme, és hogyha Szepesi György 1968-ban kulcsárgyőző győzelmékor, vagy Török László 1988-ban úszó győzelemkor világgá kúrjanthatta, akkor most én is azt kiáltom, jó reggelt Magyarország, jó reggelt aranyérem!
2: 2016. augusztus 6-án hosszú Katinka 400 méter vegyesen lett olimpiai bajnok, augusztus 8-án 100 méter háton, aztán augusztus 9-én megpróbálkozott a triplázással, ugyanis 200 méter vegyesen is esélyesként ugrott a medencébe.
8: Következik az első úszás, nem a pillangó úszás. A beugrás után már Katinka bukkan föl elsőnek, mellette azonban O'Connor igen széles mozdulatokkal halad. A 8-as pályán pedig Andrejeva is kamikázé módjára beindul. Katinka vezet, de ez még olyan orhosznyi vezetés. Az 50 méternél fordulnak, és eddig legalábbis mindig nagyon jól fordult Katinka, tehát nagyon pontosan jön ki a fal, érzi a távolságot, jól rúgja el magát, és kitűnően delfinezik ki. És most a hátúszással folytatódik a küzdelem. A hátúszásban szokott előnyre szert tenni, de Alisa Kutca 7-esen nagyon jól jön, mellette pedig csak egy karcsapásnyival van lemaradva O'Connor. A mellúszásban is kell majd erősíteni. Katinka minden esetre most magabiztossá teszi a vezetést, és még hajrázik is, ha szabad ilyet mondani, itt az a hátúszás végét megnyomja, most már valahol a térdénél van O'Connor feje, következik az újabb forduló, a mellúszás, ezt is bírni kell, ugye éppen Sós Csaba mondta annak idején, hogy a hosszú Katinka az utolsó távra, a gyorsúszásra elsőként fordul, akkor már nem lehet elvenni tőle a győzelmet, de félelmetesen jön föl O'Connor mellette. A brit mellúszó iskola újabb terméke, vagy az amerikai Dirado, mert most már is a kuc messze leszakadt. Így haladnak az élen hosszú 15 méterrel, az utolsó forduló előtt vezet. Nagyon rájön O'Connor, tőle egy kisé leszakadva Dirado, mögötte Marzsalis és a végén Pikrin. A 6-os, 7-es, 8-as pályát leírhatjuk, ők már leszakadtak. A fordulónál, utolsó fordulónál megint csak Katinka éri el elsőnek a falat. Elég tekintélyes az előnye, de most a sprintben nem lehet talán legyőzni őt, bár mindent belead O'Connor, és közelíti Katinkát. Katinkával kell lenni annyi erejének, hogy megnyerje ezt a versenyt. Miért ne lenne annyi ereje? Egyelőre háromnegyed testhosszal vagy fél testhosszal vezet. Még hajrázni kell, a közönség tombol. A közönség nem lehetetlen, hogy a britnek szurkol, hogy érje be a hosszú, de hosszút nem lehet beérni, mert hosszú Katinka az első. 3 tizeddel megelőzi Sjöbhammeri O'Connort, és most igazolódik be az Isten igazából, hogy jó volt azért ezt a 200 pillangót kihagyni, mert veszélyes volt rá a brit lány. A világcsúcs nem forgott igazán veszélyben, hiszen az 2 perc 6,12 század másodperc, ettől 46 századdal gyengébbet úszott Katinka, akinek aztán a nevénél persze megjelenik az olimpiai csúcs, hiszen a középutamban elért 2 perc 7,45 századját javítja 2.06.58-ra. Hosszú Katinka mester hármas, a 400 méteres vegyes úszás után megnyerte a 100 méteres hátúszást, most pedig a 200 méteres vegyes úszást is. Mit forgat még a fejében ez a lány? Hátra van még a 200 hát, és gondolom, hogy holnap ott lesz majd a magyar váltóban is, a női 4x200-as váltóban.
9: A háromszoros riói aranyérmes klasszist a verseny után T. Fülöp Gábor kérte mikrofon elé.
10: Katinka, háromszoros olimpiai bajnok vagy, hát egy csupa mosoly, ugye?
11: Mert mi más csináljak? El sem hiszem, hogy háromszoros, tehát ez így elég fura kimondva.
10: Nagyon-nagyon elfáradtál, ugye, a végére itt a 200 vegyesem?
11: Ez a lényeg, nem?
10: De tényleg nagyon sokat vállaltál, és ahogy korábban is mondtam, mindenkinek örömet szereztél. Ez ilyenkor megfordul az ember fejében, vagy csak úszol?
11: Nagyon szép lenne, hogyha azt mondanám, hogy persze erre gondolok, de egyszerűen nem lehet. Tehát minden pici gondolat, hogy ha valami bekúszik az ember fejébe, akkor úgymond nem tud arra koncentrálni, mit csinál. Tehát tényleg én akkor tudok nagyon jól úszni, ha csak úgymond a pillanatban vagyok, és arra koncentrálok, amit csinálok. Ezért sokszor beérek hirtelen, nem is örülök, mert annyira úgymond a zónámban vagyok, hogy el is felejtem, hogy mi most olimpián vagyunk, és ennyi ember itt van, és ennyien figyelnek. Ma délután éreztem azt egy picit, hogy ez nem jött annyira össze. Nem volt életem legjobb úszása, szerintem volt bennem egy 2.05 körüli idő, ami most nem jött ki, de szerintem ez most senkit nem érdekel, mert megvan az arany. Tehát világcsúcs az már ugye az enyém, megvan az arany is, úgyhogy...
10: Most egy olimpiai rekord.
11: Igen, így van, úgyhogy úgy gondolom, hogy nem szomorkodhatok, hogy nem jött minden össze ezen a versenyszámon.
2: Katka, háromszor is Katka. A riói olimpián az első 4 aranyérmünkből 3-at hosszú Katinka szerzett, egyet pedig 100 emese vívásban, de hát a vívók nem akartak lemaradni hosszú Katinka mögött, úgyhogy augusztus 10-én fantasztikusan forgatta a kardját Szilágyi Áron. Idézzük fel annak az aranyéremnek a születését.
3: Már fölvette a sisakot, Decsi András pedig még egy utolsó biztató szót innen a kis ketrezből a pást mögül. Áron pedig még mindig egy kicsit késik, még mindig nem vette fel a sisakot, most megteszi majd ő is. Ez is lehet, hogy éppen a pszichológiai része. Nagyon keményen belenéz Homer az ő szemébe, és akkor mennek középre, fölállnak, és kezdődik a 2016. évi riói olimpiai játékokon a férfi kar döntője. Áron előre megy, és azonnal talál, 1 másodperc kellett hozzá. Hát, hogy mondjam, beköszönésnek nem olyan rossz. Azonnal tempót vesz, és azonnal el is találja az amerikait. Lesz-e válasza? A fekete bőrű amerikainak ismét Áron az, aki támad, aztán átveszi ezt az amerikai. Áron jön előre, nem tud pengét fogni, egészen lelép már. Védés megvolt, és megvan a második találat. Támad. Jobb lába még elől, pontosan bent ott a 2 méteres vonalon, és gyönyörű védés után egy visszavágás. 2-0 Áron javára. Atak és tus. 3-0. Hát akárcsak a koreai ellen úgy kezd. nem akarom és nem merem befejezni a mondatot. Nem szabad, nem szabad. 3-0-nál Áron. Szép, szép, szép, szép az amerikai találata. Az első amerikai tus megnyitja Áron védekezését, és aki képtelen fogadni, képtelen keresztbetett karddal kivédeni az érkező amerikai fegyverét. 3-2. Ugyancsak szép Homer találat. Kemény döntő. Már most az elején is természetesen. Egy kicsit tévedett Áron nem találja el az amerikai könyökét. De a vezetés még mindig megvan. És ez a vezetés megint két tus. Egészen távolról, egy picit előrehajolva, talán még vissza is húzza magát, mert érzi, hogy dől felé az amerikai, és a mellkasát megkarcolja. Pont elég az érintés. 4-2. Áron, inkább csöndet kérünk, inkább csöndet. Áron megy előre, és meg is találja. Olyan gyönyörűen könyökön vágja az amerikait, ahogy azt kell. 5-2-es magyar vezetés. És én meg elfelejtem itt fölírni a különböző vezetéseket. A mindenség itt neki. Lehet, hogy izgul. Na. Figyeljük. Átveszi az amerikai a támadást. Együttes nincs. Egyébként Jurir German és Zorka Tulman az edzői, a New Yorkban élő, a Virgin szigeteken születő amerikainak, aki most 5-3-ra módosít. Áron kéri a videóbejátszást, és mutatja, hogy elindult, visszaindult, és aztán én megvágtam. Majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. German mester ott ül a pást mögött. Hát, nem tudom, mi lesz, de nem fogja visszaadni. Nem fogja elvonni a tust. Ugyanúgy megvan, 5-3 marad. Újabb csöndes, merev pillanat. Együttes találat újra. Nem nagyon szeret vívni Áron Homer ellen, mert eléggé kiszámíthatatlan. Most például támad az amerikai, aztán Áron veszi át, és gyönyörűen eltalálja megint. Remek tempó! Az amerikai megtorpan, mert érzi, hogy Áron el fog indulni. Elindul Áron, és pengéről kizárja, és onnan puff, ez igen. 6-3. Egy táncolás vissza, és aztán fejvágás! Kérem szépen, szenzációs találat megint. Decsi András mosolyog. Ott a védés, ott a visszavágás. Úgy igen, 7-3-as magyar vezetés. Egy pici csönd megint, természetesen Áron indul, és az amerikai vág vissza, és mutatja Áron, hogy igen, ezt én elrontottam. Hát igen, elrontotta, és akkor mi van? Egyelőre még én is ezt mondom, hogy és akkor mi van? Marad a 4-ből 3 tus előny akkor is. És ha a következőt adja, akkor jön a pihenő, akkor lehet tanácsot adni, persze mindkét oldalra lehet tanácsot adni. Ott van Áron, és megvan a 8. 8-4, és azonnal le is kapja a sisakját. Többen nem tudnak megmaradni nyugton, és fölállnak, mert én is fölállnék, csak hát ugye rövid a madzag, ami hozzáköt a kommentátor egységhez. A lényeg, hogy 45 másodperc múlva vége a szünetnek, és a lényeg az, hogy Szilágyi Áron 8-4-re vezet, ugyanúgy, mint a koreai Kim elleni asszójában az elődöntőben. Akkor is 8-4 volt a félidő, lett aztán 9-5, 10-5, 13-12, és aztán 15-12. Kiegyeznék vele, de kell nekünk ennyi izgalom, mondják, kedves hallgatók. Kell nekünk ennyi izgalom, kell a frászt. Ne legyünk azért nagyképűek. Remekül vív Áron itt a döntő első fél idejében, és ezt a néhány percet most már bírjuk ki együtt, de te ott a páston feltétlenül. Én meg csak itt valahogy elüldögélek, meg beszélek itt rólad, meg éretted. Azért, hogy legyen meg a második aranyad Áron. Nagy élmény volt London is, ez a mai nap ugyanolyan, mint London, azzal a különbséggel, hogy azóta 4 évvel te is idősebb lettél, megváltozott a vívásod, és egy teljesen más karakterű ember lettél, jó értelemben természetesen, mint ami 4 esztendővel ezelőtt voltál. Mondom ezt akkor is, bármi történik itt a döntőben. Marad a 8-4, Az első együttes támadást ítéli egyelőre a zsűri, aztán megy megnézni, hogy megvan-e, hogy tényleg az volt-e. Ketten nézik, ketten tanácskoznak. Hát nem tudom. Nekem itt van egy monitorom, természetesen Áronnak szurkolok, és azt szeretném, hogy mindig ő érjen el találatot, és soha ne kapjon találatot. Csak hát ez ugye lehetetlenség. Na, Áron, mi lesz? Harmadszor is megnézték, most megy vissza a zsűri elnöke, a vezetőbíró, és megadja Áronnak a tust. Bravo, Áron, megvolt a tempó, mégiscsak megvolt. 9-4-es magyar vezetés. Ez igen. Na, mégiscsak vannak érdekességek. Áron előrefelé megy, támad, az amerikai mélyállásban védekezik, és Áron beviszi a tizediket. Szilágyi Áron 10-4-re vezet a riói döntőben. A harmadik tempó megvan, és a hónaljánál találja el ellenfelét. Az amerikainak előbb-utóbb kockáztatnia kell. Megy is, támad, támad, és be is viszi. 10-5, ez így volt. Ennek így kellett, hogy legyen. Megpróbálja Áron ugyan keresztül verni, de lehetetlen. Remek tempót indultott, és fejvágással szerzi 5. pontját, az 5. tust az amerikai. Na, akkor mit mond? Azt, hogy megvan a 11. Szilágyi tus. Áron indította az akciót a kezdés után, és ezzel már 6 tus az előnye. Most egy picit csöndesebbre veszem én is, hát ha ezzel is segítem Áront, nem tudom segíteni sajnos. Az amerikai talál tisztán, 11-6. Egy pici gondolkodás Árontól, elnézést is kér ellenfelétől. Végig zongorázza, gondolom, magában az iménti akciót, hogy hol hibázott. Rövid volt most Áron támadása, és aztán ez már nem. Közel csalja az amerikait, és keresztbe vágja a melkasán. 12-6. Csodálatos, tiszta találat. Remek vívás eddig a döntőben. Babonából mondom azt a szót, hogy eddig. A mindenség itt neki. 12-6. Azt a minden itt neki, micsoda tusokat ad. És aztán Omer felnéz a mennyezetre, és önmagát szidja, hogy megint hogy átvertek. Erről az oldalról ez másként néz ki. Együttes találat folytatódik. 12-6-os Szilágyi vezetésről a finálé. És akkor elindulunk, és akkor megint együttes. Áron a fejet próbálja találni, elérni, Omer pedig a testet. Mindketten egyformán, remek tempóban indulnak. Gyerünk, Áron! Ugyanaz. Nem, Áron van, Áronnál a találat. 13-6, Decsi András ugyanolyan merev olca rábólint Áron találatára. Igen, bocsánat, lehet, hogy én is fáradok, meg lehet, hogy az izgalom is az emberrel óvatosságra int. Az izgalom óvatosságra int. És itt megvolt a 14. találat, kérem szépen. Szilágyi Áron egyetlen tusra a második olimpiai aranyérmétől. Egyetlen apró tus, 14-6-os vezetésnél kísértetésen játszódik le a londoni olimpia döntője, és most azt mondja Ömer, hogy Homer, hogy ő kéri a legutolsó tus videó lejátszását, ezzel is talán megzavarandó egy kicsit Szilágyi Áron. Hát akit eddig nem nagyon lehetett megzavarni a mai nap során, mert amit a fehér orosz művelt vele, Mujkevics, azt kevés ember bírta volna ki idegekkel. Áron nemhogy túlélte, kibírta, és pozitív oldalára fordította az egészet. Na nézzük, ugyanúgy megadja a 14-et, na. Nincs appelláta. Gyerünk, Áron, a mindenség itt neki. Legyen meg gyorsan, essünk rajta túl, aztán tudjunk egy jót ünnepelni. Nem tudunk ünnepelni, de nem tudunk, bocsánat, nem tudunk, mert 14-7, most ugyanúgy az amerikai ünnepelt. Elnézést, megpróbálom magam jobban visszafogni. Vívóállás, Pré, Áron visszahúzódik, és megkapja a 8-at. Igen, a lába egy picit meghúzódhatott. 14-8, a befejezés nem kell sietetni. Olyan 5 centi hiányzott ahhoz, hogy elérje ott a sisak szakáll alatt az amerikai. 6-tus az előny. És jön az utolsó, és itt a 15-dik, 15-8. Szilágyi Áron, olimpiai bajnok, Továbbra is fényesen ragyog a magyar kard, újra, újra és újra stúdió.
12: Kedves hallgatóink, 100 emese győzelmény.
2: Napra pontosan 10 évvel ezelőtt véget ért Riói olimpián az első magyar aranyérmet 100 emese szerezte, a másodikat, a harmadikat és a negyediket Hosszú Katinka, az ötödiket pedig Szilágyi Áron. Utóbbi augusztus 10-én született, aztán néhány napig nem volt újabb magyar aranyérem, majd jöttek a kajakosok és a kenusok. Igazából persze a kajakosok voltak azok, akiktől aranyérmeket vártak.

0: a kajakosok, a kajakos hölgyek. Augusztus 16-án kajakpárosban 500 méteren Kozák Danuta és Szabó Gabriella állt be a rajtgépbe.
1: Most a versenyzők közelítenek a rajtálláshoz, a hivatalos rajtidőig még elvileg van bő egy perc, de most már akkor ismerkedjünk a mezőnnyel. A női kajak 2-es 500 méter A-döntőjének mezőnyével. Az egyesen az ausztrálok Bull és Burnett, a kettesen az oroszok, Anyushina és Stepanova VB 5-ek voltak tavaly a hármason, a fehér oroszok, Liapeska és Litvincsuk, a négyesen a címvédő német egység Weber és Dice, ugye voltak, ahogy említettem, világbajnokok is. Az ötösön Szabó Gabriella és Kozák Danuta Magyarország, többszörös világ és Európa bajnok páros. A hatoson a lengyelek, Karolina Naja és Beata Mikolajczyk olimpiai harmadikok voltak Londonban és EB győztesek 2013-ban. A hetesen az ukránok Todorova és Hirschun, és a nyolcason a kazakok Szergejeva és Podolnykova. Ez tehát a mezőny. Egyelőre elcsendesedik mindenki, a lelátón persze nem, hiszen a magyar zászlók is ott lengedeznek, és most már minden készen áll a rajthoz. Két évtized munka, és alig több, mint másfél perc a bizonyítása, 500 méter. Javítási lehetőség nincs, vagy négy esztendő múlva. És ebben a pillanatban elrajtol a mezőny, a teher ott van a magyar vállok, a magyar lányok vállát nyomja, és a hátrány is a miénk, nem csak a rajtnál, ami azért nem sikerül rosszul, hanem azért is, mert Kozák Danuta a győztes előfutamban betegen, bélfertőzéstől szenvedve legyengülten versenyzett, de kiállt magáért, a társáért, és nem patetikus azt mondani egy ilyen sportember esetében, hogy a nemzetért, a hazájáért. A németek kezdenek jobban, övék az előny, de nem sokkal az előny, és nekünk nem az elején kell elmenni, ott kell lenni velük, ott kell lenni velük, és majd Szabó Gabriella tudja, hogy mikor kell indítani. És most érkeznek a versenyzők a táv feléhez ebben a pillanatban, és már a mieink az elől, Szabó Gabi és Kozák Danuta, a balra tőlük lévő németek nagyon jönnek, és a lengyelek sem látszanak egyáltalán leszakadni. 200 méter van hátra, elképesztő harmónia és összhang, kifinomult technika jellemzi a mieinket, de nagyon-nagyon jönnek a németek is, és vajon az izomzat mennyire tud ellenállni, mennyire bírja a savasodást, és mennyire tud győzni a fej az ész felett. Vezetünk, de csak egy hajszállal, ahogy mondják, egy csőrrel. Jön Szabó Gabi és Kozák Danuta, és most begyújtja a rakétákat a magyar egység, de nem nő a különbség. Nagyon-nagyon együtt a két hajó, a németek és a magyarok között dől el. A németek indulnak, 10 méter van, a németek jönnek. Jövünk, és megnyerjük! Olimpiai bajnok Szabó Gabriella és Kozák Danuta. Olimpiai bajnok, gyorsabbak, erősebbek, és ők állhatnak majd a legmagasabbra a dobogón. Egy fantasztikus küzdelem végén letaszítják a trónról a címvédő németeket, Webert és Dicét. Egy hajszálon múlott. Ki tudja, hogy a betegsége, Danuta betegsége mit és mennyit befolyásolt, de most már nem érdekel senkit, mert olimpiai bajnok Szabó Gabriella és Kozák Danuta valóra válik a gyermekkori közös álom. Elképesztő, fantasztikus, megvan a 6. magyar aranyérem Rio de Janeiroban, az első a kajakkenu pályán, és látva ezeket az aranyos lányokat, bizonyára nem az utolsó.
0: Ez volt a Rióban szerzett 6. magyar aranyérem. Augusztus 16-án szerezte Kozák Danuta és Szabó Gabriella, két nappal később, augusztus 18-án pedig Kozák Danuta K1 500 méteren volt ott a döntőben.
1: Ki lesz a kajak királynő 2016-ban? Ez itt a nagy kérdés. Lesz-e címvédés, esetleg visszavágás vagy trónfosztás? Ezek pedig az eshetőségek. A legnagyobb esélyes pedig majd a 6-os pályán Kozák Danuta, a 29 esztendős magyar versenyző, aki már szerzett Rióban aranyérmet párosban 500 méteren Szabó Gabriellával, ezúttal egyesben

0: száll versenybe, hogy megvédje londoni aranyérmét. A legnagyobb ellenfelek, nem is erősségi sorrendben, pályát tekintve az egyesen a kínai Zhu, aki volt világbajnoki harmadik. A kettesen az a Lisa Carrington, az új-zélandi, aki ezen a távon tavaly világbajnok lett, akkor legyőzte Kárász Annát, és egyébként kétszeres olimpiai bajnok a sprintszámban 200 méteren, ahol négyszeres világbajnok is, és egyre jobb 500 méteren, nagyon-nagyon kell rá figyelni. A hármason a fiatal dán, a 20 esztendős Emma Jörgensen Európa-bajnoki harmadik volt ebben az esztendőben. Az ötösön a fehér orosz Marina Litvinchuk, aki K4-ben volt olimpiai bronzérmes Londonban, és az a Litvinchuk, aki próbálta megnehezíteni Kozák Danuta dolgát az előfutamban, végül is egy fél másodperccel kikapott, de legalább nagyobb erőbedobásra sarkalta a szám címvédőjét, tehát a hatoson lesz Kozák Danuta, és őt nem csak Litvinchuk, hanem a másik oldalról, a hetesről az azeri Osipenko Rodomska fogja majd közre. Az azeri egyébként ukrán, 33 esztendős, Pekingben ő nyerte ezt a számot, Londonban viszont hiába vezetett szinte végig az utolsó jó 50 méteren, Kozák Danuta lehajrázta és letaszította a trónról. Egyébként volt világbajnok is Osipenko Rodomska, mégpedig 2010-ben. A 8-as pályán is egy magyar hölgy, mégpedig Ruzicsics Benedek Dalma, aki férje által lett szerb állampolgár és olimpiai újonc, hiába 34 esztendős. Ennek ellenére Magyarországról nem sikerült kijutnia. Kozák Danuta, Carrington, Litvinchuk, Osipenko, ki tudja. És most elrajtol a mezőny ebben a pillanatban. Kozák Danutának nagyon kell vigyázni a rajtra, vigyáz a rajtra az Európa-bajnokságon, egész egyszerűen nem volt vezényszó, egy hajó hátrányt kellett behoznia. Most erről szó sincsen, arról van csak szó, hogy megy a többiekkel. Igaz, hogy nagyon-nagyon megy Litvinchuk, aki próbál tempót, iramot diktálni, és egyelőre úgy tűnik, hogy a fehér orosz van elől. Danuta azonban ott van mögötte az új-zélandi Carrington, aki ugye 200-as menő, és várható, hogy a táv elején elmegy, esetleg nem indul el az elején. Kozák Danuta mellett ott van Litvinchuk, ez azért jó, mert lát, ha egy kicsit csak balra sandít, akkor látja, hogy Litvinchuk mit csinál. Mi pedig azt látjuk, hogy megtesznek egy jó 100 métert, most már 150-et is a versenyzők, és a fehér orosz vezet. Kozák Danuta azonban jön, húzásról húzásra jön fel. Nem akarja a végére hagyni Kozák Danuta. Már kiszáll a versenyből Carrington 250-nél Kozák Danuta pedig az élen átveszi a vezetést Litvinchuktól, a harmadik helyen pedig Osipenko Rodomska, aki nem tett le arról, hogy visszaszerezze a trón. Óriási csatában a fehér orosszal Kozák Danuta, akkor, amikor 200 méter van hátra, és Danuta vezet, nem sokkal, de ő vezet, és a fehér orosz a legnagyobb ellenfele, sőt meglepetése az egyes pályán a kínai Zhu próbál versenyezni, de Danuta, ahogy Londonban is mondta, nyom egy fúrót, ez pedig azt jelenti, hogy 100 méterrel a vége előtt egy hajóval vezet a fehér orosz előtt, a többiek csak a vert mezőnyben. Kozák Danuta szenzációs, párját ritkítja az 50-en, az utolsó 50-en, egy diadalmenet, óriási győzelem, Kozák Danuta olimpiai bajnok, kiengedheti a feszültséget, tavaly elvesztette otthon az egyes, de ez is kellett ahhoz, hogy most itt Rio de Janeiro-ban elképesztő, egyértelmű, vitathatatlan győzelmet arasson. És hát hol vannak az udvarhölgyek? Hol van Carrington? Hol van Osipenko Rodomska? Hol van Litvinchuk? És hol vannak a többiek? Sehol, mert Kozák Danuta 1 perc 52,494 ezred másodperccel leiskolázza a teljes mezőnyt, és a második aranyérmét szerzi Rio de Janeiro-ban. Ő a kajak királynő, egyértelműen ő a kajak királynő. Megvédi egyes 500-on londoni olimpiai bajnoki címét, és ez már összességében a negyedik olimpiai aranya, a legeredményesebb ebből a szempontból a magyar kajakkenu sport történetében. Kozák Danuta tehát szenzációs, megszerzi a magyar küldöttség hetedik aranyérmét a riói olimpián, és hát csak látszólag, higgyék el, látszólag volt ez egy könnyed győzelem, összességében egyébként magabiztos, mindent beleadott, és betegsége ellenére most már a 110%-os Kozák Danuta versenyzett, és nincs ellenfele, nem volt ellenfele, nem lehetett ellenfele, csak önmaga, önmagát pedig sokadjára is legyőzi, és most sütkérezhet már a stégen, a napsütésben. Fantasztikus versenyző, fantasztikus győzelem. Női kajak egyes 500 méteren, tehát olimpiai bajnok, Kozák Danuta, Magyarország.
1: A napra pontosan 10 évvel ezelőtt véget ért riói olimpián hosszú Katinka 3 aranyérmet szerzett. Kozák Danuta megszerezte az első aranyérmét augusztus 16-án párosban, aztán augusztus 18-án egyéniben, és 20-án abban reménykedett, hogy négyesben is a csúcsra érhet, vagyis hosszú Katinka mellett ő is 3-szoros olimpiai bajnokként térhet haza Brazíliából.
2: Hát következnek rövidesen a lányok. Némi izgalommal várjuk. Évtizedek óta magyar-német párharc, ahogy Bóta Kinga is említette, hogy tart egy kicsit a németektől, még akkor is, hogyha most a fehér oroszok a nagy riválisok. Világbajnokságokon 11-11 magyar és német győzelem született. A legutóbbi 13 VB-ből 10-et mi nyertünk. Volt egy 4-es sorozat Szabó Szilviával, Kovács Katival, Viski Erzsébettel, Bóta Kingával, és 2009-től 2014-ig egy 5-ös, 9 kajakossal Benedek Dalmától Vadninettáig, és mindig más összeállításban nyert a magyar 4-es. A német Birgit Fischer 11-szer, a magyar Kovács Kati 8-szor nyert 4-esben. Az 5-ös sorozatunkat az évek óta formálódó, erősödő és kialakuló fehér oroszok szakították meg tavaly. Rióban így a párharc 3-as versenyé bővülhet. Olimpián 92-ben Barcelonában és 12-ben Londonban nyertünk. Szabó Gabi és Kozák Danuta tagja volt a 11-ben, 13-ban és 14-ben győztes csapatnak. Kozák már 2009-ben is, ha világbajnokságról van szó, persze az olimpiai bajnok csapatnak is. Fazekas Krisztina 2006-ban, 13-ban és 14-ben. Csipes Tamara is volt világbajnok 2010-ben. Az elmúlt 2 olimpián és 6 világbajnokságon jóformán csak a magyar-német-belorusz csapat állt a dobogóra. 8-szor, mi 7-szer a németek, 5-szor a fehér oroszok. A hiányzó 4 helyet 2-szer a lengyelek, 1-szer a spanyolok és az ausztrálok foglalták el. A riválisok egész évben együtt edzettek. A magyarok viszont olyan egységet alkotnak, amely könnyen és gyorsan összecsiszolódik. 8 hét volt rá. Az egyes pályán a dánok az ezüstérmes Jörgensennel. A 2-esen a kanadaiak, a 3-ason az új-zélandiak, a 4-esen mi a legjobb idővel futamgyőztesként rögtön a döntőbe kerültünk. Pekingben 2., Londonban 1. ez a csapat. 6 világbajnokságon 5 arany, 1 ezüst tavaly. Az 5-ös pályán a fehér oroszok. Futamgyőztesként ők is egyenesen döntősök. 3 világbajnok és 1 olimpiai bronz után nyertek Milánóban. A 6-oson a németek Hering, Weber, Kriegerstein, Dietze összeállításban Peking bajnokai, Londonban ezüstérmesek. 6 világbajnokságon 5 ezüst és 1 bronz. A 7-es pályán az ukránok. 1 év alatt óriásit fejlődtek, a semmiből feltűnve szerepeltek kiválóan az idei világkupákon. És a 8-ason Nagy-Britannia Simon Miklós lányával, Rebivel. Hát lassanként odaállnak tehát a csapatok. Minden tekintetünket a 4-es, 5-ös, 6-os pályára vetjük, magyar, fehér, orosz, német hajóra. Nem sértés, de a dánokra, kanadaiakra, új-zélandiakra, ukránokra, britekre nem számítunk különösebben. Egyébként Szabó Gavi rajtoltatja el a csapatot, Kozák pedig Simon Miklós szerint technikailag olyan képzett, mint Lionel Messi a futballban. És akkor ő hozzájuk jön az erő, Csipes Tamara személyében és a tapasztalat Fazekas Zúr Krisztina személyében. Beáll a rajtgépbe a 8 hajó. Középen a 4-es pályán a magyar, és megtörtént a rajt. Egy picit, mintha beragadtak volna a mieink, az 5-ös pályán mellettünk a fehér oroszok jobban rajtoltak, és feltétlenül, vagy mindenféleképpen jobban rajtoltak a németek, de hát ezt már megszoktuk. Az előfutamban is valahol 200-nál robbantottak Szabó Gabiék, és jöttek föl, de akkor mondhatni, hogy mindent elsöprő és viharos iramban. elől tehát a hajók, de nagyon jól állnak a mieink szerintem, majd, hogy nem vezetnek. A 4-es, 5-ös, 6-os pályát kell nagyon figyelni, és az 5-ösön, mintha a fehér oroszok lemaradnának, leszakadnának egy picit. Vajon jól látom-e? Egyelőre forog a 8 versenyző kezében a 32 lapát, a 250 méterhez a 4-es pálya ér el elsőként, de nagyon rajtunk vannak a németek, tehát Bent Bóta Kinga nem véletlenül félt a német egységtől. Sőt, itt nálam fura mód Új-Zéland és Dánia jelenik meg, úgyhogy teljesen össze-vissza sorrendet látok, vagy pedig én nézem el a csapatokat, a beosztást, ki tudja. A magyarok a 4-es pályán, tehát őket kell nagyon-nagyon figyelni, és véleményem szerint ők vezetnek, és ők csatáznak a németekkel, mint ahogy 250-nél is ők voltak az élen. De most már a mieink vannak az élen, egy légszekrényivel körülbelül, a hátralévő távolság még egy 80 méter, kell még bírni, mert nagyon keményen és nagyon erősen hajráznak a németek, a mieink hajója lelassul, az utolsó métereken kell eldőlni mindennek, még mindig a mieink vezetnek, gyerünk Gabi, gyerünk Tamara, gyerünk, most kell beerősíteni, és szerintem, ha egy orrhosszal is, nem is egy orrhosszal, egy beülővel, első a magyar csapat, második a német, és harmadik a fehér orosz. Jó van, lányok, ez szép volt. Nagyszerű munka volt. Kozák Danuta az első magyar kajakos, aki egy olimpián triplázz, azaz három aranyérmet nyer. Csipes Tamara a negyedik olyan magyar sportoló, akinek édesapja is olimpiai bajnok volt. Hiszen Homonnai Márton lánya Szőke Kató, Német Imre lánya Német Miklós, Szívós István fia Szívós, Német Imre fia Német Miklós, Szívós István fia Szívós István, és most Csipes Ferenc lánya Csipes Tamara lett olimpiai bajnok. Szabó Gabi, Kozák Danuta, Csipes Tamara, Fazekas Krisztina, ragyogó teljesítmény volt, amit produkáltatok. Köszönjük, gratulálunk!
3: Mi pedig köszönjük Novotny Zoltánnak, és Bóta Kingával itt a stúdióban folytatjuk. Hát megvan a 8. magyar aranyérem, látom azért könnyek vannak a szemedben, és hát amit mondtál, hogy a 8-ból Szilágyi Áron az egyetlen férfi, aki aranyérmet szerzett, a maradék 7-et, ugye a lányok, hiszen Hosszú Katinka 3-at, Százszemese, a párbajtőrvívó, illetve hát 3 női kajakban született.
4: Hát fantasztikus volt. Éreztem, hogy a németek lesznek a munsok. Nagyon, nagyon túl könnyűnek volt az előfutam. Éreztem ezt a taktikázást részükről. Hatalmasat mentek, és gyönyörű taktikával az utolsó méterekig egy nagyon kemény futam volt. Gyönyörűen mentek. Annyira végig együtt voltak, úgyhogy nagyon szívből gratulálok nekik, nagyon szép volt. És az, hogy Dana mint a 3-ból 3-at nyer, és az olimpián, hát igen, tehát eddig is volt a legsikeresebb kajakos, hát most már ugye már 5-szörös olimpiai bajnok.
3: Hát és hogyha ezt mondod, hogy 5-szörös olimpiai bajnok, akkor róla nekem Egerszegi Krisztina jut eszembe, az úszó, aki ugye szintén 5 olimpiai aranyat nyert pályafutása során. Ugye 88-ban kezdte, aztán 92 volt a barcelonai, amikor 3 aranyat is nyert, de hát még 96-ban is nyert egyet.
4: Igen, és hát még a Danában szerintem benne van egy Tokió is.
3: Benne van egy Tokió is. Na jó, folytatjuk mi majd, de hát itt van Angyal Zoltán, korábbi szövetségi kapitány, aki nem tudom, valami hasonló futamra számított?
5: Igen, körülbelül hasonló futamra. A németek egy kicsit comboskodtak velük, de pillanatok alatt visszaverték őket. Ez egy nagyon szép pálya volt, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Nagyon szép volt, nagyon-nagyon örülök neki. És nagyon érdekes, amit a Bóta Kinga mondott, hogy egy picit visszatérjek rá, hogy gyakorlatilag tényleg csak a Szilágyi Áron a férfi. Erről az oldalról én nem nézegettem, vagy nem vizsgálgattam ezt a kérdést, de ez is egy fantasztikus dolog, hogy a 8 aramból 7-et nők nyertek, és ez fantasztikus.
3: Nem volt mindig ez így, hiszen ugye Londonban picit más volt a helyzet, de nem vertük tönkre a németeket, de pont akkor robbantottunk, amikor kellett, ugye?
5: Igen, hát a verseny ilyen. Az, hogy pálya közben mi történik, az egy dolog. A lényeg az, hogy amikor a célvonalon áthaladok, akkor mi történik. A németek ott voltak, várható volt, jók voltak, éppen másodikok lettek, és ehhez gratulálunk nekik.
3: A korábbi olimpiákon mindig elhangzott az mondjuk Darnyi Tamásnál, vagy Egerszegi Krisztinánál, hogy milyen nagy dolog az, hogy valaki elbírja az esélyesség terhét. Tehát tudja azt, hogy én elvileg jobb vagyok ennél a mezőnél, vagy mi jobbak vagyunk. És talán azért is le a kalappal a lányok előtt, mert elbírták az esélyesség terhét. Nem?
5: Igen, elbírták az esélyesség terhét egyrészt, de az, hogy valaki elbírja ezt, az nagyon sok minden dolognak kell összepasszolni. Jól sikerült a felkészülésük, nyugodt körülmények között készültek, nagyon céltudatosan készültek, hát hallottam, illetve néztem a televízión a verseny előtt a Szabó Gabival történt egy riport, ahol annyira jól elmondta, hogy mit, hogy kell csinálni, tehát az egész olimpiára való felkészülés az első perctől kezdve az utolsóig mind-mind a tervszerűség és a céltudatosság szerint zajlott, és így ez adja azt, hogy amikor odáll a rajt, hogy maga biztos legyen, és el tudja viselni akár az esélyesség terhét is, mert tudja, hogy mi van mögötte.
3: És hát elbírták háromszor az esélyesség terhét, illetve olimpiákon már annyiszor tapasztaltuk, hogy felborult a papírforma, jött valaki, akit nem is nagyon ismertünk, és itt most ugye a Szabó Kozák páros is, Kozák Danuta egyesben is, illetve a négyesben is meg tudta nyerni.
5: Igen, hát ennek nagyon örülünk, és ez pont annak tudható be, hogy nem csak ez az évük, hanem az elmúlt 4 év is úgy telt a londoni olimpia után, amikor ugye egy versenyzőnél rögtön az van képbe, hogy amikor vége egy olimpiának, kifújja magát, kipiheni magát, és a következő gondolata az, hogy na most elkezdjük a felkészülést a következő olimpiára. És hogyha ehhez a feltételek adottak, és agyban is mindenben képesek vagyunk rá, akkor azt a 4 évet úgy kell végig dolgozni, úgy kell végig gondolni, mint hogy ezt a lányok tették, és akkor hát ez lesz az eredménye, ami csodálatos.
3: Angyal Zoltán korábbi szövetségi kapitánynak nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és Bóta Kingával folytatjuk itt a stúdióban. Én most valami nagyon érdekeset fogok kérdezni. Ugye London után nagyon sokan megkérdőjelezték, hogy Kozák Danuta miért vált edzőt, ugye ott hagyta Csipes Ferencet, akivel azért mégiscsak nyert 2 aranyat, és ugye, hát ha úgy tetszik, a barátja, a férje, Somogyi Béla lett az edzője. Sokan elég csúnyán néztek rá, hogy ugyan miért, és hogy ebből mi sülhet ki. Akkor most ebből milyen következtetést vonjunk le, hogy Somogyi Béla egy jó edző, vagy azt, hogy Kozák Danutának akár én is lehetnék az edzője, mert akkor is olimpiai bajnok lenne?
4: Jó a kérdés.
3: Gonosz a kérdés,
4: igen,
3: tudom.
4: Egy kicsit. Megpróbálok úgy válaszolni rá, hogy azt látom, és azt tapasztalom a mostani időben, hogy az már nem működik, hogy 10-12 fős csapatnak mindenkinek az az edzés módszer, amit kiír az edző, és nyilván az elsőre írja ki az edzést, az mindenkinek beválik. És hanem itt már annyira specializálódik a sportágunk, és tényleg itt lehet látni, hogy centimétereken múlik, hogy egyéni felkészülés kell, egyéni edzésmódszert kell kialakítani, amit azt gondolom, hogy nagyon mélyreásva és tanulmányoztak szerintem közösen. Tehát én azt gondolom, hogy ez a Dana és a Bécónak a közös munkájának az eredménye, amit amennyiben, hogyha ő csoportban készül, akkor ő neki el kell fogadni az edzőnek a véleményét, és nincsen egy ilyen szoros interakció és folyamatos visszajelzés, hiszen egy csoportban nem fér vesz bele. De ugyanígy van ugye a Krisztánál, a Fazekas Zúr Krisztánál, ő is a férje az edzője. Itt lehet látni Hosszú Katinkánál, őnek is a férje az edzője. Tehát, hogy ez mondhatnék most így nemzetközi szinten, még régebbi időkről Józsefai Demet, akinek a férje volt az edzője. Tehát, hogy ebben van elgondolkodtatni való, hogy nyilván ez adott párnak is egy különös helyzet, amit hogyha föl tudnak dolgozni, az tud ilyen hatékony lenni, mint ahogy ez a példák mutatják.
3: Minden esetre akkor már nem igaz az, amiről korábban szó volt, hogy valakiből csak akkor lehet nagy versenyző, hogyha ott kajakozik mellette még két vagy három lány, mert hogy ők viszik és hajtják előre. Tehát persze úgy is találkoznak egy-egy verseny alkalmával, az edzéseken lehet, hogy bőven elég az edző is, akinek a kezében ott van a stopper, vagy másképpen méri.
4: Nem feltétlenül, tehát én a Danáiknál is tudom, hogy azért ők nagyon sok csoporthoz szoktak úgymond csapódni.
3: Akár
4: tehát,
3: fiúkhoz
4: akár
3: is.
4: Fiúkhoz is, vagy akár más nemzetnek a lányaihoz, vagy fiaihoz csapódnak, és ott edzenek közösen, tehát megvan az, tehát nem kell mindig ugyanannak a 10 főnek együtt mozognia. Tehát nyilván kell az edzésen egy visszajelzés, meg néha főleg ez alapozó időszakban, amikor nagyon kemény edzésmunka, nagyon sok fájdalmat át kell élni, azért, hogyha ott van valaki, aki egy kicsit motivál, és nem feltétlenül a motorcsónakban, hanem ott halad valaki mellett, ez ugyanúgy van, mint hogyha most valaki bemegy egy edzésre, és ott együtt mozog többiekkel, nyilván jobban motiválja azt, hogyha ott mellette
3: mint valaki... Mint hogyha üres mondjuk az edzőterem.
4: Igen, tehát, hogy, és csak ezt így viszonyításképpen mondom, tehát, hogy nyilván van ilyen, de van, amikor meg együtt, tehát, hogy ők tudják ezt nagyon rugalmasan kezelni, és szerintem ebben van a nyerésnek a kulcsa.
3: Szűk másfél percünk van, de még azt hadd kérdezzem meg, hogy az is egy különleges érzés lehet Csipes Tamarának, hogy nem csak az édesapa olimpiai bajnok, hanem most már ő is, illetve hát Csipes Ferencnek is, azt hiszem.
4: Azt gondolom, hogy szerintem most a Feri egy nagyon gyönyörű pillanatot élhetett, tehát szerintem annál nincsen jobb dolog, amikor valaki látja, hogy a lánya is olimpiai bajnok lesz, és ráadásul ugyanabban a sportágban, ahol ő tevékenykedett, vagy ő is elért ilyen hasonló sikereket. Szerintem ez egy gyönyörű dolog.
1: A napra pontosan 10 évvel ezelőtt véget ért Riói olimpián a magyar küldöttség 8 aranyérmet szerzett. 100 emese vívásban ért a csúcsra. A második, harmadik, negyedik aranyérmünket Hosszú Katinka szerezte úszásban, az ötödiket ismételte egy vívó Szilágyi Áron, majd a hatodikat, hetediket és a nyolcadikat hölgy kajakosok hozták, előbb a kajak páros ért a csúcsra Kozák Danuta és Szabó Gabriella, ezt követően Kozák Danuta egyesben bizonyult a legjobbnak, majd a kajak négyes is verhetetlen volt nemzeti ünnepünkön, augusztus 20-án. Csipes Tamara, Fazekas Zúr Krisztina, Kozák Danuta és Szabó Gabriella utasította maga mögé a mezőnyt. Ezek a száraz tények, de a műsor, a visszajátszás még folytatódik, és a továbbiakban is a 10 évvel ezelőtti Riói olimpiával foglalkozunk.
6: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sport Rádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
7: Hétről hétre különleges vendégek.
8: Óriási csaták.
9: És persze rengeteg nevetés vár mindenkit. De a tét viszont változatlan.
7: Ki tud többet Magyarországról?
10: Szerintem az én csapatom.
7: Majd meglátjuk.
9: Készen állnak az új évadra?
11: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
6: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Napra pontosan 10 évvel ezelőtt ért véget a riói olimpia, és a Magyar Rádióban annak idején Tomka Tivadar foglalta össze az eseményeket.
8: Az elmúlt 16 napban az egész világ Rio de Janeiro-ra figyelt. A magyar küldöttség a 31. ötkarikás játékokon 8 aranyérmet, 3 ezüstérmet és 4 bronzmedáliát nyert. Most a 8 aranyérmes közvetítése következik.
10: Az olasz hátrál, gondolom már visszafelé kell, hogy jöjjön és emese, Csukron szúrja, 14-12-re vezet. Most már kockáztatnia kell Fiamingónak, a világbajnoknak. Emese kényszerítsd abba, hogy egy együttes legyen, és aztán lehet földobni 100 emesét. Egyelőre még nagyon messze persze, rettentően nehéz, 14-12. És ha lehet, akkor most még izgalmasabb, még nehezebb a dolog. Ott most nagyon figyelni. Óvatosan, de ugyanakkor koncentráltan. Jó van, Emese, ez eddig megy, 14-12. Elszorul a levegő, együttes találat! Olimpiai bajnok, 100 Emese, olimpiai bajnok, kérem, még ő sem akarja elhinni. Emese, szeretettel gratulálunk. 100 Emese, olimpiai bajnok, és oda megy, kulcsárgyőző, átöleli. Mind a ketten megérdemlik, de mi is megérdemeljük. Izgultunk érte, drukkoltunk neki, és köszönjük szépen ezt a nagyszerű teljesítményt. És a könnyeket is megértük, és oda megy az olaszok mestere, ő is gratulál, és Emese most már sír az örömkönnyei. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, és sok-sok szeretettel gratulálunk.
13: Hosszú előnye közel 3 perchoz, és Dirádó jön rá erőteljesen, vagy jönne erőteljesen, de Katinka tartja ezt az előnyt, tartja a különbséget, és nem csak ő, hanem még 2 a világcsúcs időn belül úsznak. Hosszú Katinka előnye, mint egy 3 perchoz, és most következik a gyorsúszás. Azt már a délelőtti előfutamban is elmondtam, hogy ha Hosszú Katinka a gyorsra elsőnek fordul, akkor befoghatatlannak látszik, és 3:24:50 még mindig a világcsúcs részidőn belül a közönség hangja fölerősödik, még 75 méter van hátra a versenyből. Megszorítani, megszorongatni senki nem tudja hosszatni Katinkát. Itt most csak gyönyörködni lehet az úszásában. Szurkolni neki, örülni neki, tapsolni neki, a mennybe menni. 350 méter forduló, a részidőt nézzük, 3:55:68. A világcsúcs csík még csak most éri el a falat, de aztán rohamosan jön rá Hosszú Katinkára. Jessiben célelmeteset úszott annak idején Londonban. Hosszú és a verseny a világcsúccsal, most már nem a többiekkel. Kit érdekel, hogy Dirádó lesz-e a második, vagy Belmonte a negyedik, vagy éppen a hatos pályán úszó Hannah Miley a harmadik. Hosszú Katinka az utolsó méterekre fáradni látszik, de meg lesz ez a világcsúcs is. Megvan a győzelem, megvan a világcsúcs. Első olimpiai bajnok, Hosszú Katinka. 4:26:36, fergeteges új világcsúcs. Több mint 2 másodpercet javított ezen a világcsúcson Hosszú Katinka. 4:26:36, és nem illik ilyet mondani. Hosszú Katinka itt most tulajdonképpen nem Wilmottal, nem Simizuval, nem Dirádóval, nem Belmonte Garciával, nem Miley-val, nem Beisellel, nem Overholttal versenyzett, nem a világgal versenyzett, önmagával versenyzett, és a világcsúccsal versenyzett, és legyőzte, és fényesen legyőzte, és fantasztikusan legyőzte. A kis magyar tábor természetesen lelkes, Katinka kiül, és hihetetlen komolysággal emeli föl a karját, csap a levegőbe. Ezt igen, ezt én csináltam, ezt megcsináltam, és most igazi Hosszú Katinka. Amikor megvoltak a, majdnem azt mondom, hogy teátrális jelenetek, amikor kijön a dac, a dű, a bizonyítás, a siker, és utána az öröm, a mosoly, a megelégedés. Jelentem, Hosszú Katinka megkezdte a versenyzést a Rio de Janeiro-i olimpián.
14: Kiemelkednek
13: és megvan az elrugaszkodás. A közönség hangja ilyenkor erőteljesen felerősödik. 15 méternél hosszú Katinka bukkan fel elsőnek a vízből, de nagyon jól jön Olivia Smoliga a 8-as pályán is. És már hosszú előtt Béker elúszott, mint ahogy fújjuan húlja, kínai is mindent belevág. De mondom, a súranó pályákra is figyelni kell, hiszen Szíbom nagyon-nagyon-nagyon jól jön. Hosszú Katinka egyelőre úgy a 5.-6. helyen úszik, a 6. fordul. Vajon az utolsó 50 méterre mit tud cselekedni? A faltól hihetetlenül jól jön el, és amikor 15-nél felbukkannak, akkor már Békerrel együtt jön, vezet ott bent középen. Békernek van egy karcsapásnyi előnye, egy kis karcsapásnyi előnye, de Szíbom az egyes pályán is félelmetesen jön, mint ahogy a 7-esen fölgyorsít Nielsen, tehát pontosan azok, akik versenybe lehetnek itt bármiért az aranyért. Szíbom, hosszú, Béker, Nielsen, szerintem hosszú, első hosszú Katinka, 58,45 másodperccel, és hogyha azt mondtam, hogy az az 58-12-es cápadresztes csúcs ellenáll az időnek, ellenállt ugyan az időnek, de hosszú Katinka már rajta ül a 4-es és 5-ös pályát elválasztó kötélen, magasba emeli a karját, kettőt széttárja, és most a mosoly is hamarabb megjön, mint a 400 vegyes győzelme után. Hosszú Katinka 3 tizeddel előzi a többieket, ezzel az 58-45-tel megvan a második riói aranyérme, és hogyha Szepesi György 1968-ban kulcsárgyőző győzelmékor, vagy Török László 1988-ban úszó győzelemkor világgá kúrjanthatta, akkor most én is azt kiáltom, jó reggelt Magyarország, jó reggelt aranyére! Most a hátúszással folytatódik a küzdelem, a hátúszásban szokott előnyre szert tenni, de Alisa Kutca 7-esen nagyon jól jön, mellette pedig csak egy karcsapásnyival van lemaradva O'Connor. A mellúszásban is kell majd erősíteni. Katinka minden esetre most magabiztossá teszi a vezetést, és még hajrázik is, ha szabad ilyet mondani, itt az a hátúszás végét megnyomja, most már valahol a térdénél van O'Connor feje, következik az újabb forduló, a mellúszás, ezt is bírni kell, ugye éppen Sós Csaba mondta annak idején, hogy a hosszú Katinka az utolsó távra, a gyorsúszásra elsőként fordul, akkor már nem lehet elvenni tőle a győzelmet, de félelmetesen jön föl O'Connor mellette. A brit mellúszó iskola újabb terméke, vagy az amerikai dirádó, mert most már Alisa Kutz messze leszakadt. Így haladnak az élen, hosszú 15 méterrel az utolsó forduló előtt vezet. Nagyon rájön O'Connor, tőle egy kisé leszakadva dirádó, mögötte Marzsalis, és a végén Pikrin. A 6-os, 7-es, 8-as pályát leírhatjuk, ők már leszakadtak. A fordulónál, utolsó fordulónál megint csak Katinka éri el elsőnek a falat. Elég tekintélyes az előnye, de most a sprintben nem lehet talán legyőzni őt, bár mindent belead O'Connor, és közelíti Katinkát. Katinkával kell lenni annyi erejének, hogy megnyerje ezt a versenyt. Miért ne lenne annyi ereje? Egyelőre 3/4 testhosszal vagy fél testhosszal vezet. Még hajrázni kell, a közönség tombol. A közönség nem lehetetlen, hogy a britnek szurkol, hogy érje be a hosszút, de hosszút nem lehet beérni, mert hosszú Katinka az első. 3 tizeddel megelőzi Siobhan Mary O'Connort. A világcsúcs nem forgott igazán veszélyben, hiszen az 2 perc 6,12 század másodperc. Ettől 46 századdal gyengébbet úszott Katinka, akinek aztán a nevénél persze megjelenik az olimpiai csúcs, hiszen a középutamban elért 2 perc 7,45 századját javítja 2.06.58-ra. Hosszú Katinka mester hármas. Mit forgat még a fejében ez a lány?
14: És itt megvolt a 14. találat, kérem szépen. Szilágyi Áron egyetlen tusra a második olimpiai aranyérmétől. Egyetlen apró tus 14-6-os vezetésnél kísértetésen játszódik le a londoni olimpia döntője, és most azt mondja Ömer, hogy ő kéri a legutolsó tus videó lejátszását, ezzel is talán megzavarandó egy kicsit Szilágyi Áron. Hát akit eddig nem nagyon lehetett megzavarni a mai nap során, mert amit a fehér orosz művelt vele, Lujkevics, azt kevés ember bírta volna ki idegekkel. Áron nemhogy túlélte, kibírta, és pozitív oldalára fordította az egészet. Na nézzük, ugyanúgy megadja a 14-et. Na, nincs appelláta. Gyerünk Áron, a mindenség itt neki. Legyen meg gyorsan, essünk rajta túl, aztán tudjunk egy jót ünnepelni. Nem tudunk ünnepelni, de nem tudunk, bocsánat, nem tudunk, mert 14 hét, most ugyanúgy az amerikai ünnepelt, elnézést, megpróbálom magam jobban visszafogni. Hívóállás, Pré, három visszahúzódik, és megkapja a nyolcadikat. Igen, igen, igen, igen, igen, igen, a lába egy picit meghúzódhatott. 14-8, a befejezés nem kell sietetni, olyan 5 centi hiányzott ahhoz, hogy elérje ott a sisak szakáll alatt az amerikai. Hattus az előny. És jön az utolsó, és itt a 15-dik, 15-8, Szilágyi Áron, olimpiai bajnok, továbbra is fényesen ragyog a magyar kard, újra, újra és újra.
0: Ebben a pillanatban elrajtol a mezőny, a teher ott van, a magyar vállok, a magyar lányok vállát nyomja, és a hátrány is a miénk, nem csak a rajtnál, ami azért nem sikerül rosszul, hanem azért is, mert Kozák Danuta a győztes előfutamban betegen, bélfertőzéstől szenvedve legyengülten versenyzett, de kiállt magáért, a társáért, és nem patetikus azt mondani egy ilyen sportember esetében, hogy a nemzetért, a hazájáért. A németek kezdenek jobban, övék az előny, de nem sokkal az előny, és nekünk nem az elején kell elmenni, ott kell lenni velük, és majd Szabó Gabriella tudja, hogy mikor kell indítani. És most érkeznek a versenyzők a táv feléhez ebben a pillanatban, és már a mieink az előtt, Szabó Gabi és Kozák Danuta, a balra tőlük lévő németek nagyon jönnek, és a lengyelek sem látszanak egyáltalán leszakadni. 200 méter van hátra, elképesztő harmónia és összhang, kifinomult technika jellemzi a mieinket, de nagyon-nagyon jönnek a németek is, és vajon az izomzat mennyire tud ellenállni, mennyire bírja a savasodást, és mennyire tud győzni a fej az ész felett. Vezetünk, de csak egy hajszállal, ahogy mondják, egy csőrrel. Jön Szabó Gabi és Kozák Danuta, és most begyújtja a rakétákat a magyar egység, de nem nő a különbség. Nagyon-nagyon együtt a két hajó a németek és a magyarok között dől el. A németek indulnak, 10 méter van, a németek jönnek. Jövünk, és megnyerjük! Olimpiai bajnok Szabó Gabriella és Kozák Danuta! Kozák Danuta mellett ott van Litvincsuk, ez azért jó, mert lát, ha egy kicsit csak balra sandít, akkor látja, hogy Litvincsuk mit csinál. Mi pedig azt látjuk, hogy megtesznek egy jó 100 métert, most már 150-et is a versenyzők, és a fehér orosz vezet. Kozák Danuta azonban jön, húzásról húzásra jön fel. Nem akarja a végére hagyni Kozák Danuta. Már kiszáll a versenyből Carrington 250-nél, Kozák Danuta pedig az élen átveszi a vezetést Litvincsuktól, a harmadik helyen pedig Oszip Benko Rodomska, aki nem tett le arról, hogy visszaszerezze a trón. Óriási csatában a fehér orosszal Kozák Danuta, akkor, amikor 200 méter van hátra. 200 méter van hátra, és Danuta vezet, nem sokkal, de ő vezet, és a fehér orosz a legnagyobb ellenfele, sőt, meglepetése az egyes pályán a kínai Zhu próbál versenyezni. De Danuta, ahogy Londonban is mondta, nyom egy fúrót, ez pedig azt jelenti, hogy 100 méterrel a vége előtt egy hajóval vezet a fehér orosz előtt, a többiek csak a vert mezőnyben. Kozák Danuta szenzációs, párját ritkítja az 50-en, az utolsó 50-en, egy diadal menet, óriási győzelem, Kozák Danuta olimpiai bajnok, kienged a végére, kiengedheti a gőzt, kiengedheti a feszültséget. Kozák Danuta 1 perc 52,494 ezred másodperccel leiskolázza a teljes mezőnyt, megszerzi a magyar küldöttség 7. aranyérmét a riói olimpián. Női kajak egyes 500 méteren, tehát olimpiai bajnok. Kozák Danuta, Magyarország.
2: Az egyes pályán a dánok az ezüstérmes Jörgensennel. A kettesen a kanadaiak, a hármason az új-zélandiak, a négyesen mi a legjobb idővel futamgyőztesként rögtön a döntőbe kerültünk. Pekingben második, Londonban első ez a csapat. 6 világbajnokságon 5 arany, 1 ezüst tavaly. Az ötös pályán a fehér oroszok, futamgyőztesként ők is egyenesen döntősök. 3 világbajnok és 1 olimpiai bronz után nyertek.
15: Milánóban a hatoson, a németek Hering, Weber, Kriegerstein, Dietze összeállításban, Peking bajnokai, Londonban ezüstérmesek. 6 világbajnokságon 5 ezüst és 1 bronz. A hetes pályán az ukránok. Egy év alatt óriásit fejlődtek, a semmiből feltűnve szerepeltek kiválóan az idei világkupákon. És a 8-ason Nagy-Britannia Simon Miklós lányával, Rebivel. A magyarok a 4-es pályán, tehát őket kell nagyon-nagyon figyelni, és véleményem szerint ők vezetnek, és ők csatáznak a németekkel, mint ahogy 250-nél is ők voltak az élen. De most már a mieink vannak az élen, egy légszekrényivel körülbelül, a hátralévő távolság még egy 80 méter, kell még bírni, mert nagyon keményen és nagyon erősen hajráznak a németek, a mieink hajója lelassul, az utolsó métereken kell eldőlni mindennek, még mindig a mieink vezetnek, gyerünk Gabi, gyerünk Tamara, gyerünk, most kell beerősíteni, és szerintem, ha egy orrhosszal is, nem is egy orrhosszal, egy beülővel, első a magyar csapat, második a német, és harmadik a fehér orosz. Jó van, lányok, ez szép volt, nagyszerű munka volt. Kozák Danuta az első magyar kajakos, aki egy olimpián tripláz, azaz 3 aranyérmet nyer. Szabó Gabi, Kozák Danuta, Csipes Tamara, Fazekas Krisztina. Ragyogó teljesítmény volt, amit produkáltatok. Köszönjük, gratulálunk!
1: Miután maradt még néhány perc a mai visszajátszásból, idézzük fel a 10 évvel ezelőtti rádióműsorból P. Fülöp Gábor kicsit szubjektív élménybeszámolóját.
8: P. Fülöp Gábor költői magasságokba emelkedett a riói olimpiát követően. Most az ő élménybeszámolóját hallják.
16: Mit nekem te zajos Maracanának fanatikusoktól vadregényes látványa? Tán csodállak ám, de nem szeretlek. S képzetem hegyvölgyedet nem járja. Lenn a kajakpálya tengersík vidékin, ott vagyok hon, az az én világom. Börtönéből szabadult sas lelkem, ha a kozák aranyak végtelennyét látom. És akkor Neymar berúgta az utolsó, mindent eldöntő 11-est a férfi labdarúgó torna fináléjában. 70 000 ember tombolt önfeledten a futball szentélyében. Az ötszörös világbajnok Brazília végre először aranyérmes lett egy olimpián. Még csak fel sem pattantam a helyemről, már álltam, mert egyébként a tömegtől semmit sem láttam volna. De bár imádom a focit, még a pulzusszámom sem emelkedett meg, holott 48-50-ről azért elég tágas tartomány kínálkozna felfelé. Én inkább nyugtázva a történelmi tényt elindultam lefelé, az 5. emeletről lift helyett lépcsőn, mozgó lépcsőn, hogy legalább kicsit felpörögjön a szívműködés. Apropó szívműködés, néha teljesen leállt, megszakadt. Mindkét vízilabda csapatunk számára drámai végjátékban foszlottak szerte az éremálmok, amelyek nem is voltak álomszerűek. A rideg valóság viszont egy 4. és egy 5. hely. A lányok megint megelőzték a fiúkat, ám sorozatban 3. estek el a bronz csatában. Vezettek, megremegtek, s végül orosz ruletben veszítettek az oroszokkal szemben, akiket az elmúlt években egyetlen kivétellel mindig megvertek. A történelem ismételte önmagát, tavaly is 11-9-ről kaptak ki Kazányban. A férfiak 3 aranyos olimpiát követően egymás után a negyeddöntőben kerültek a víz alá, ezúttal 5 méteresekkel maradtak alul a mumusnak számító Montenegróval szemben. Az 5. hely ismét meglett becsületből. Szívós Márton már nem lesz olimpiai bajnok, mint édesapja és nagyapja egykoron. A hozzá hasonlóan a válogatottságot lemondó Kis Gábor sem, a mindig jókedvű center, Peking bajnoka vigasztalhatatlan volt. A reménysugárt a bátor fiatalok Monherz Krisztián és Zalánki Gergő jelentik. Kérdés, hogy mire megy a férfi pólóvilág a szerb hegemóniával szemben. Mennyit ér a magyar úszósport hosszú Katinka nélkül? A 3 arany és 1 ezüstérmet szerző klasszis teljesen új utakon jár, mint Magyarországon szokásos. Kapás Boglárkájé és Kenderesi Tamásé a jövő. A jövő évi budapesti világbajnokságon pedig csak remélhetjük, hogy még Cseh László, valamint Gyurta Dániel is sok-sok örömet okoz az értük szorítóknak. Szorult a hurok férfi kajakkenusaink nyaka körül, a végeredménynek senki sem örül, 0, azaz 0 érem. Több doppingeset fegyelmi vétség az olimpia előtt. Felforgatott egységek. 2. hely. A stégen percekig ülő, magába roskadó kenus. Mike Robertben egy világ omlott össze. A világ tetejére lapátolta magát Kozák Danuta a hős. Vagy ahogy kajakos párostársa Szabó Gabriella mondotta volt itt a Kossuth Rádióban. Dana maga a csoda. Betegen legyengülten nyertek párosban. Kozák egyesben leiskolázta a mezőnyt. A női kajak négyes, amely egyetlen helyen változott Londonhoz képest, nagy csatában győzött, megvédte címét a németekkel szemben. Szabó Gabriella, Kozák Danuta, Csipes Tamara, Fazekas Zúr Krisztina. Gabika harmadik, Danuta ötödik, Kriszta második, Tamara az első olimpiai aranyérmét nyerte, igazi bajnok, mint az édesapja. Pedig mélyről, nagyon mélyről kellett felkapaszkodnia, de kemény volt, mint az ökölvívó kokó. S tudják, minden jó, ha jó a vége. Szép vagy, Rio, legalább nekünk szép.
1: Miután maradt még néhány perc a mai visszajátszásból, idézzük fel a 10 évvel ezelőtti rádióműsorból P. Fülöp Gábor kicsit szubjektív élménybeszámolóját.
6: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
17: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai műsorunk külső helyszínen készül. Itt vagyunk Márton Anitánál, az olimpiai bronzérmes világbajnok korábbi súlylökőnél, és érdekesség, hogy beszélgetésünk pillanatában éppen 10 éve annak, hogy a riói olimpián bronzérmet szerzett. Hogy emlékszel vissza erre a napra?
4: Hát a mai napig nagyon szép emlék természetesen számomra, hiszen ez karrieremnek az egyik csúcspontja volt. Soha nem gondoltam volna kislányként, hogy ilyen magasságokba felérhetek. Persze mindig cél volt az, hogy majd esetleg egy olimpiai érem, vagy akár egy EB-n, VB-n egy éremszerzés, de azért ez tényleg ilyen álomszerű volt.
17: 19 méter 87 centiméterrel akkor éppen egy országos csúcsot is felállítottál. Nem ez volt az egyetlen. A másik, ami aktualitást ad ennek a beszélgetésnek, hogy Birminghamben zajlik az Atlétika Európa Bajnokság, és Birminghamhez pedig egy másik élmény köt.
4: Igen, ugye ott voltam fedett pályás világbajnok Birminghamben. Hát már tényleg olyan réginek tűnik, ugye 2018-ban. Egyébként a birminghami pályán többször versenyeztem én is szabadtéren is. Nekem kellemes élmények kötődnek Birminghamhez.
17: És ott is egy országos csúcs, ugye 1962, akkor ugye a fedett pálya, illetve a szabadtér az még külön mérődött. Érdekes sztorit hallottam, hogy amikor te elkezdtél atletizálni, akkor tulajdonképpen az az edzés, ami az elsőnek volt tekinthető, vezető, akkor minthogyha nem jó helyre mentél volna be, minthogyha nem az edző fogadott volna, aki előre volt tervezve.
4: Így van, ez azóta is egy ilyen vicces történet Eperjesi Laci bácsi és köztem, ugyanis akkor is több szegedi atlétika szakosztály volt párhuzamosan egymással, és ugye Laci bácsival találkoztam a Diákolimpián, lehívott az edzésekre, és akkor, amikor anyukámmal leérkeztem, hát megmondom őszintén, hogy én nem ismertem meg Laci bácsi, tehát nyilván 11 éves kislány voltam, és ahogy ott mentünk be a pályára, ugye kerestük, hogy hol van az atlétika edzés, és akkor a portás oda irányított egy másik edzőhöz, Trényei Imre bácsihoz, és hát ő kezdett el velem foglalkozni, hát megmondom őszintén, nem annyira szakszerűen, mert ugye most ugye a 11 éves lányok 2 kilós golyóval löknek, én akkor 6 kilós golyót kaptam a kezembe, és akkor úgy el is tűntem utána, tehát nyilván nem fogott meg az edzés, és aztán a testnevelő tanáromon keresztül Laci bácsi ugye megkeresett, hogy mi van velem, hol vagyok eltűnve, és akkor derült ki, hogy hát tökre nem jó helyen jártam.
17: Akkoriban hogy nézett ki, ugye Szegedről beszélünk, aztán majd a pályafutásod Békés Csabához is köthető, egy ilyen edzés helyszín, tehát a mostani körülményeket hogy tudod összehasonlítani az akkoriakkal?
4: Fú, nagyon sokat változtak az edzés körülmények, akkor egy salakos pályán tudtunk edzeni, illetve egy ilyen különálló, egy sima füves terület volt, ahol maga a dobópálya volt, egy súlylökőkörrel, diszkoszkörrel és kalapácsvetőkörrel. Akkor egy picit így a szegedi atlétika a régi, ott a 80-as évek után egy ilyen lezuhanó ágban volt, és amikor edzőm ott 2000-es évek elején Kis Gáborral együtt elkezdtek foglalkozni az atlétikával, akkor kezdték el ezt újraépíteni itt Szegeden. Például erősítő edzésekhez, a súlyemelőkhöz jártunk be, a Szegedi Lelkesedés SK-hoz, úgyhogy így ott edzettünk, ahol tudtunk, télen is iskolai tornatermekbe mentünk, ahol úgy szívesen láttak minket, és innen nőttünk ki oda, hogy ugye most már 8 sávos rekordtámpálya van Szegeden, sajnos a mai napig fedett pályás edzési lehetőség nincsen, rekordtán edzési lehetőségünk, hanem egy tornateremben, egy nagy méretű tornateremben tudnak felkészülni a fiatalok, de hát reméljük azért ez hát, ha változik a közeli jövőben esetleg, úgyhogy most legközelebb ugye Kecskemét, a 100 kilométer, illetve Békés Csaba 90 kilométer, ahol jó fedett pályás körülmények között lehet készülni. Saját súlyemelő termünk van szépen berendezve, meg tudjuk adni a sportolóinak, amire szükségük van. Ugye amikor én kezdtem, akkor még a szülők fizettek mindent, az utazásokat, a szállást, ha szükség volt rá. Tehát, hogy egy jól működő közösségi klubbá nőtt ki azóta a szegedi atlétika.
17: Mi fogott meg a nehéz atlétikában annak idején?
4: Hát elég hamar jöttek a sikerek egyébként. Már ugye diákolimpiákat megnyertem, a korosztályos országos bajnokságokat megnyertem, viszont megmondom őszintén, hogy először a társaság fogott meg. Én mindig egy ilyen korán érő kislány voltam, és tetszett az, hogy ugye nagyobbak közé kerültem be, ott tényleg ilyen életre szóló barátságok kötöttek, tehát tetszett az az egész millió, ahol vagyok.
17: Annak idején, amikor beszéltél a súlyemelésről, ugye későbbiekben súlyemelő magyar bajnok is lettél, mint kiegészítő sportág. Egyszer mentem valamilyen súlyemelő versenyre, és te voltál az első, aki volt, akkor kérdeztem, hogy látogatok, mert mondtad, nem, indulok.
4: Igen, így van, hát ugye, ahogy mondtam is, hogy nagyon sokáig a Szegedi Súlyemelő Klubnak a kötelékében edzettünk, és egy ilyen nagyon jó oda-vissza kapcsolat épült ki. Én például a Nagy Péterrel a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok, rendszeresen beszélünk telefonon is, úgyhogy így alakult az, hogy azért cserébe, hogy mi ott lehettünk és edzhettünk a súlyemelőterembe, jártunk országos versenyekre nekik.
17: Hogyan változott a mentalitás, hogy 17-szeres magyar bajnok vagy, olimpiai bronzérmes vagy, világbajnoki arany és ezüstérmed is van. Az embert hogy változtatják meg a sikerek?
4: Én szerintem nyugodt szívvel mondhatom, hogy nem változtattak meg a sikerek, legalábbis én próbálok arra törekedni, hogy úgy éljek, mint valamikor, tehát egy ilyen csöndes kisvárosi környezetben vagyok. Ilyen, tehát mi próbáltuk azért ezt a szerényebb vonalat továbbvinni, és úgymond a földön maradni.
17: A sporták halmozással kapcsolatban még egy dolog, hogy nézegettem annak idején az utánpótlás Európa bajnoki eredményeket, és egyszer találtam egy osztravai junior Európa bajnokságot, ahol diszkoszvetésben lettél bronzérmes. Kérdezném, hogy ezt most itt akkor hogy, de hát aztán magyar bajnoki címet is szereztél, nem is keveset diszkoszvetésben.
4: Igen, így van, ugye nálunk atlétikában, főleg ugye dobásokban is azért a teljes körű képességfejlesztés ugye a cél, és pont ezért, amikor valaki letéved az atlétika pálya kötelékébe, így lehetősége van több versenyszámot is kipróbálni. Én nekem gerelyhajításban nem volt hozzá tehetségem, a kalapácsvetést én magam nem kedveltem, és akkor így maradt a súly és diszkosz, amit elég sokáig, 23 éves koromig párhuzamosan csináltam végig, és utána, amikor ugye beléptem a felnőtt korba, akkor hoztuk meg azt a döntést edzőmmel, hogy akkor most súlylökés vagy diszkoszvetés irányba menjünk el. Érdekességként egyébként nagyon sok olyan Európa-bajnokságon, világbajnokságon volt, ahol helyezésben sokkal jobb eredményt értem el diszkoszvetésben, mint súlylökésben. Mégis úgy gondoltuk, hogy sokkal sikeresebb lehetek hosszú távon a súlylökésben.
17: Ha visszatekintesz a pályafutás

0: Egyszer?
1: Hát, vagy többször, mert jó magam sem tudom, hogy összesen hányszor javítottam országos csúcsot, illetve ugye korosztályos országos csúcsokat is tartok, de azért nagyon remélem, hogy hamarosan jön egy újabb fiatal tehetségben, és egyébként kibontakozóban, Martin Zsófi személyébe, és remélem, hogy lesz, aki tovább vigye ezeket a hagyományokat, úgymond.
0: A nehézatléták nagyon összetartó társaság, akármelyik versenyen jártam, ott mindig mindenki szurkolt a másiknak is. Még akkor is, hogyha félő volt, hogy esetleg téged túldob.
1: Igen, így van. Tehát én is teljes mértékben ezt tapasztaltam az évek alatt, hogy nincs meg a dobók között az a fajta rivalizálás, ami mondjuk a sprintereknél megvan. Én a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok a magyarországi dobókkal is, illetve például egy Gyimántig alkalmával, és ez teljesen normális volt számunkra, hogy mi dobók így egy csoportba verődve együtt ebédeltünk, mondjuk együtt mentünk ki a pályára, sőt, még mi ugye női súlylökők is, volt olyan alkalom, hogy egymást segítettük verseny közben, mert nem ellenségként tekintettünk egymásra, hanem mint atléták, mint, hát nem, a rivális tényleg nem jó szóra, tehát, hogy mint ellenfél.
0: Hogyha 11 éves Márton Anitának azt mondják, hogy 2023-ban egy budapesti világbajnokság után fog visszavonulni, mit mondtál volna az embernek?
1: Hát nyilván nem hittem volna neki. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen magasságokba érhetek, és hogy olyan lehetőségeim lesznek akár a versenyzésre, utazásra, barátok szerzésére, és hogy egy ilyen hosszú karriert tudhatok majd a hátam mögött. Úgyhogy igazából meg szokták kérdezni, hogyha újra kezdhetném, és visszamehetnék, akkor újra kezdhetném, és azt szoktam mondani, hogy igen, újra nekivágnék.
0: Nagyon hosszú pályafutásod volt, nagyon sikeres is volt. Hogy látod, hogy ez alatt az idő alatt mennyit változott a magyar atlétika?
1: Sokat. Tehát volt, amikor én belekerültem fiatalként, utánpótláskorúként, akkor nehéz volt. Nem voltak olyan jellegű támogatások, mint mondjuk az elmúlt időszakban. Nem volt annyi lehetőség egy fiatal és tehetséges atlétának. Nem csak a szövetség irányából, hanem talán az egyesületek irányából sem volt olyan támogatott az atlétikának. Ez ugye az utóbbi időszakban nem csak magyar szinten, hanem szerintem egyébként így világszinten azért kinőtte magát, és újra egyre nagyobb figyelmet kapott maga az atlétika is. Nyilván volt egy virágkora ennek, és akkor most talán egy icipicit így visszafele hanyatlik megint. Mondom példaként például, hogy nálunk is megjelent már angoloknál és spanyoloknál is, hogy egy atléta hiába teljesíti mondjuk a kijutási szintet egy Európa-bajnokságra, világbajnokságra, külön szabályokat, szinteket hoznak a nemzetközi szövetségek, hogy milyen feltételekkel viszik ki az atlétákat, ami nyilván az anyagi vonzatát megérti az ember, viszont van olyan súlylökön ismerősöm, aki például azért hagyta abba, mert háromszor is elvették tőle a lehetőséget, hogy az országát, a hazáját képviselje egy nagyobb versenyen, holott a Nemzetközi Szövetség által felállított szinteket, vagy kvalifikációs rendszerben viszont kvalifikálta magát. És ez szerintem egyébként szomorú, mert nyilván éveket dolgozott azért, hogy büszke legyen magára, az országát képviselje. Szóval picit ez nekem ilyen nagyon ilyen nemzeti érzést hoz ugye természetesen magával, mert tudom én is azt, hogy milyen büszkeség volt mondjuk fönt állni a dobogón a magyar mezben.
0: A pályafutásod alatt ugye két városhoz vagy köthető, Szegedhez és Békés Csabához. Éreztél valaha egy ilyen főváros-vidék ellentétet, vagy olyan fajta rivalizálást, amelyben esetleg a budapestiek előnyben voltak?
1: Inkább azt mondanám, hogy nyilván ugye nagyon sok verseny Pesten, vagy Pest vonzás körzetében kerül megrendezésre, és nyilván ilyen

0: szempontból vidékről eleve, hogy föl kell utazni, ott kell aludni, tehát hogy sokkal nehezebb, és ugyanígy ugye Békés Csaba is, illetve Szeged is jó, tehát hogy azt nézzük, ugye az autópályán manapság már azért nem távolság Budapest, de mondjuk ezelőtt 25 évvel, vagy 20 évvel még ugye azért az volt. Igen, érezhető egyértelműen, én úgy gondolom, tehát most én ugye már egyesületi vezetőként is, meg szakosztályvezetőként is elég régóta dolgozok, és nagyon nehéz ezt anyagilag megoldani egy egyesületnek. Rengeteget kell utaztatni az atlétákat, nyilván nem szeretnénk ezt a terhet a szülőkre róni, úgy gondolom, hogy van nekik is bőven problémájuk, és egy egyesületnek ugye az az egyik feladata nyilván, hogy biztosítsa a gyerekeknek a megfelelő edzés és verseny lehetőségeket. Ugye van egy picit ez az iskolai LCO erő, hogy ugye az egyetemek miatt is nagyon sokan nem maradnak a vidéki kisebb városokba, habár Szeged itt ugye azért szerencsés, hiszen ugye itt a Szegedi Tudományegyetem azért egy elég híres és jó presztízzel rendelkező egyetem, úgyhogy így az évek alatt nálunk is többen megfordultak, hogy ide jöttek Szegedre egyetemre, és akkor a kötelékünkben vagy ideigazoltak esetleg, vagy csak velünk edzettek.
1: Három fő irányvonalat ragadnék meg az életedben, a sportolói létet, a vezetői létet, illetve a családanyai létet. A kérdés az, hogy a személyiségedhez, a világlátásodhoz melyik mennyit adott hozzá?
0: Biztos vagyok benne, hogy mindegyik nagyon sokat adott hozzá. Én mai napig rettentő módon hálás vagyok azért, hogy edzőm Eperesi Laci bácsi, hogy mondjam, az életre is nevelt minket. Tehát, hogy nem csak a sportolót látta bennünk, hanem az életre nevelt minket. Pontosságra, tiszteletre, kitartásra, és ebből is nagyon sokat viszek magammal. Ugye maga a sportolói lét még, amit adott, nyilván ugye sokat utaztam, tehát föl kellett találnom magam, egy stabil, biztos nyelvismeretet kellett szereznem, amit ugye szintén használok a munkámban. Ugye utána jött ugye gyakorlatilag a családi anyai szerep, ami ugye szintén egy teljesen más oldal, megtalálni azt az egyensúlyt, hogy nyilván onnantól kezdve, hogy befejeztem a sportolói pályafutásomat, azért a család az első. Tehát anyaként ugye két kislányom van, nyilván nekem az a legfőbb feladatom, hogy őket a lehető legnagyobb biztonságban, szeretetben és mindenben neveljük ugye a férjemmel, illetve nyilván ugye a nagyszülőkkel egyetembe, és hogy nekik biztosítsuk azt, amire nyilván szükségük van, mind emocionálisan, mind akár anyagilag. És akkor ugye utána jön a maga ugye ez a vezetői szerep, ami viszont ilyen viccesen mindig azt mondták egyébként, amikor csak sportoló is voltam, hogy ilyen tyukanyó típus vagyok, tehát hogy ott is azért a kicsiket, vagy akik frissen így akár fiatalabban becsatlakoztak a csoportba, azért így mindig is így pátyolgattam őket, és nyilván egy vezetőnek is meg kell lennie ennek a részének, hogy tudja kicsit pátyolgatni, bátorítani az alatta dolgozókat, tehát hogy egyáltalán nem egy ilyen aláfölé rendelt stílusban. Nyilván sajnos megvan az a rész is, amikor ezt is megköveteli az embernek a munkája, de hogy alapvetően egy ilyen partner viszonyban tudjuk ezt kezelni. És tehát ugye 2020 őszén vettem át a Szegedi Vasutas Egyesület atlétika szakosztályának a vezetését, és 2025 decemberében pedig a teljes nagy egyesületnek a vezetését, ami ugye viszont már több szakosztályos egyesületként működik, és nyilván itt lavírozni kell a most ugye jelenleg a család és az egyesületi teendők között, de én úgy érzem eddig, hogy ezt elég jól sikerült megoldani.
1: Ha már a gyerekekről beszéltünk, hogyha ők sportolnának, akkor mennyire támogatnád azt, hogy mondjuk az egyik súlylökő, a másik meg diszkoszvető szeretne lenni?
0: Én mindig is mondtam, hogy majd eldöntik. Egyébként a nagyobbik lányom, ő ugye 5,5 éves most, volt már atlétika edzéseken, mert nálunk itt Szegeden már 4 éves kortól várjuk a fiatal atlétapalántákat, viszont aztán úgy alakult, hogy megtetszett neki a görkorcsolya, úgyhogy ha kicsit fájó szívvel is, de átpártoltunk a görkorcsolyára, ami egyébként szintén úgy gondolom, hogy nagyon jó alapokat tud adni a gyerekeknek, és hát majd látjuk, hogy a későbbiekben hogy gondolja. Ugye például a férjem, ő soha nem sportolt versenyszerűen, viszont rendszeresen eljár futni, és akkor mindig csalja a nagyobbik lányomat, hogy így viccesen, hogy jöjjön bele, és ő mindig mondta, hogy nem megy, mert ő, neki fáj a hasa a futástól. Tehát gondolom, hogy mennyire fájhat egy kisgyereknek, de igen, tehát, hogy nem, futó biztos, hogy nem lesz belőle, de úgy gondolom, hogy amerre viszi az élet, próbáljon ki több mindent. Én is fiatalkoromban több sportágat kipróbáltam, majd ha bekerül az iskolai közegbe, ott szintén egy picit megnyílik a világ. Itt még ugye az is sokat számít nyilván, hogy a barátok milyen irányba mennek el, mit csinálnak, mit sportolnak, meg azért a technika. Tehát a tévé, az internet, telefon, tehát hogy még nincs nálunk is 6 éves a nagylány, és na, tehát azért próbálkozik, igen.
1: A munkát hazahozod valamilyen szinten? Tehát ugye klubvezetőként, ugye társadalmi elnök vagy szakosztályvezetőként nyilván számtalan impulzus ér, és mondtad, hogy a férjed versenyszerűen nem sportolt, de amikor megjössz, akkor megosztod vele, hogy mi történt, hogy esetleg el kell küldeni egy alkalmazottat, hogy fájó, de nem indulhat az egyik versenyzőn valamelyik versenyen, hogy nagyon messze kell nagyon sok embernek utazni, hogyan szerzünk majd pénzt a buszra is, így tovább, és így tovább. Szóval, hogy mennyire segítő neked ebben?
0: Teljes mértékben megértő természetesen, ugye mi így is ismerkedtünk meg, hogy ugye én akkor már benne voltam az éjjel sportban, és hát tudja, hogy ilyen típus vagyok, tehát most mondhatom, hogy nincs választása, mert én nem vagyok ez az otthon a fenekemen ülő típus. Haza szoktam hozni a munkát, főleg azért, mert én ugye a kisebbik lányunkkal még itthon vagyok hivatalosan, és nyilván ugye az az első, hogy vele minden rendben legyen, de szerencsére édesanyám még nagyon közel laknak, szeretnek is ott lenni a lányok, úgyhogy most jelenleg hát így szeptember közepéig, amikor a kicsi kezdi a bölcsit, addig úgy oldom meg, hogy vagy elviszem magammal, aki éppen itthon van, vagy ugye az édesanyámékhoz beadom, és akkor bemegyek, elintézem, amit kell. Én ilyen éjszakai bagoly típus vagyok például, tehát nagyon sokszor van az, hogy este, amikor a gyerekek lefekszenek, akkor én utána fölnyitom a laptopot, és nekiállok dolgozni. És olyankor is vagyok egyébként nagyon ilyen tevékeny, ilyen jó.
1: A mikrofonnál Szegő Tibor, én pedig Szegeden vagyok, Márton Anita házának kertjében indulsz a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáért. Mikor és hogyan döntötted el, hogy belevágsz ebbe a nagy utazásba?
0: Hát megmondom őszintén, ha 2 hónappal ezelőtt valaki ezt megkérdezi tőlem, akkor lehet, hogy kacagok egy jót, habár az elmúlt hónapokban többen megkerestek már így az atlétikai berkeken belül, hogyha esetleg egyszer úgy alakulna, akkor vállalnám ezt a pozíciót, hogy gyakorlatilag a magyar atlétika arca legyek. Nyilván ugye a családra meg a szegedi munkára hivatkozva akkor úgy gondoltam, hogy nem biztos, hogy én lennék erre a legalkalmasabb személy, viszont közben úgy alakultak az atlétikán belül is a dolgok, hogy jó, magam is úgy éreztem, hogy ki kell állnom a magyar atlétákért, és amikor ugye nem olyan régen volt egy rendkívüli küldöttgyűlés, ahol ugye a 3 elnökségi tagot a küldöttgyűlés ugye megerősítette a pozíciójába, ugye Németh Zsolt alelnök, elnököt, Zsivocki Farkas Györgyi alelnököt és Tölgyesi Előd elnököt, akkor ők is utána megkerestek többek között ezzel, hogy vállalnám ezt a megtiszteltetést, és én akkor kértem tőlük egy kis gondolkozási időt, nyilván ugye nekem ezt a családdal meg kell beszélnem, hogy fogjuk tudni ezt kivitelezni, ilyesmi, és aztán úgy döntöttem, hogy igent mondok. Megmondom őszintén, a legnagyobb löketet az adta, hogy én ugye nagyon jól ismerem mind a három elnökségi tagot, ugye a sportpályafutásom alatt is sokszor találkoztunk, beszélgettünk, én ugye Györgyivel egy időben is voltam, úgyhogy, és az a szemlélet, hogy ők mennyire csapatban dolgoznak, és ezt követve, hogy egyáltalán nem az elnöknek kell úgymond mindent elvinni a hátán, hanem egy alulról építkezve egy jó csapattal, nyilván ennek sokkal egyszerűbb, vagy sokkal könnyebb is lehet ez az egész, és én nagyon bízok benne, hogy most én azt látom, hogy mind a két oldalon, hiszen ugye van egy másik elnökjelölt is, ugye Kovács Zoltán személyében, egyébként Zolit is nagyon jól ismerem, azóta is többször beszéltünk telefonon, hogy ugye ő is bejelentette az indulási szándékát. Tehát, hogy nyilván mind a két oldal teljes szívvel fogja tudni ezt csinálni.
1: Márton Anita, köszönjük. Műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen jönnek a hírek, majd a sport összefoglaló. Búcsúzik a műsorvezető, Szegő Tibor.
2: Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portré műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Előnyben a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtező rájátszásában. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig. Változékonyra fordult az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Christopher Zakariasen 17. percben szerzett fejes góljával a Ferencváros 1-0-ra győzött a török Trabzonspor vendégeként a labdarúgó Európa Liga rájátszásának első mérkőzésén. A visszavágót jövő csütörtökön rendezik Budapesten. A párharc győztese az Európa Ligában, vesztese pedig a Konferencia Ligában lesz főtáblás. Szintén a labdarúgó Európa Liga rájátszásának első mérkőzésén a magyar válogatott Regis Damirral a kezdőcsapatában az Salzburg 1-0-ra nyert a svéd Mjällby vendégeként, míg Loic Négo együttese a ciprusi Omonia 1-0-ra kikapott a belga Saint-Truidentől. A Regis 74 percet töltött a pályán, Négo pedig a 77. percben állt be csereként. A Konferencia Ligában a Bolla Bendegúzt is foglalkoztató osztrák Rapid Wien 2-2-es döntetlent játszott a skót Harz vendégeként. Ugyancsak a rájátszás első találkozóján a Várkonyi Bencével felálló Azeri Karabag 1-0-ra győzött a holland Twente otthonában. Mindkét magyar játékos végigjátszotta a találkozót. Jamal Musiala nem játszhat a Bayern München labdarúgó csapatában holnap a Borussia Dortmund elleni német szuperkupa mérkőzésen, mert a napokban kétszer is összeesett a pályán. Vincent Kompany vezetőedző ma elmondta, hogy a 23 éves válogatott középpályás azért veszítette el rövid időre az eszméletét, mert változtattak az idegrendszeri rendellenességének gyógyszeres kezelésén. De a futballistát kezelő neurológusok szerint aggodalomra nincs ok, nyugodtan folytathatja sportpályafutását. A Bayern sportigazgatója Maximilian Eberl elmondta, Musiala nem kerül be a holnapi meccskeretbe, de a klub teljes mértékben támogatja őt. Az egészségi problémájáról már az elmúlt szezonban is tudtak a vezetők és csapattársai is.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Nem vallott szégyent az első 100 napban a Tisza kormány, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök az eredmények között említette a költségvetési hiány 1000 milliárd forintos csökkentését, az uniós források megszerzését és a 100 ezer forintos iskola kezdési támogatást. Bejelentette, hogy 200 millió forinttal támogatják a Tisza szigetek működését, 8 regionális vezetőt választanak, ősszel pedig alkotmányozási párbeszédet indítanak. Magyar Péter ismét országjárásra indul, 15 városban, majd Budapesten tart fórumot. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ennek részeként egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki. A cél, hogy a kerékpárutat rávezessék az Esztergomi Mária Valéria hídra. Megnyílt az Országháza nagy közönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ma és szombaton 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot és a Szent Koronát. A parlamentben az Országgyűlési Múzeum tárlatai is várják a látogatókat. Vasárnapig tart a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlensége 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. Több osztrák tartományban legkevesebb 60 autót tört fel vagy rongált meg egy magyar férfi. A rendőrök hetek óta nyomoztak utána. Végül a napokban egy alsó ausztriai településen tetten érték és őrizetbe vették. A 49 éves férfi éppen egy autókereskedésből próbálta járművekről leszerelt fényszórókat és motorháztetőket magával vinni. Több 100 000 euró kárt okozott, és kiderült, hogy korábban Magyarországon is megbüntették lopás miatt.
1: Közlekedés.
2: Erős a forgalom az M7-esen a Balaton felé Törökbálint és Tárnok között. A 16-os és a 31-es kilométer között szakaszos torlódásra számítsanak. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
2: Országszerte napos, fátyol felhős az idő. A legtöbb napsütésre délkeleten számíthatunk. Északon és nyugaton ugyanakkor többször beborul az ég, záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A Dunántúlon jégeső és felhőszakadás is lehet. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódik. Napközben általában 32-39, késő este 20-30 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Ferencvárosi bravúr Törökországban, a németek ellen hangolt az Európa-bajnokságra a magyar női röplabda válogatott. Az első szabad edzéssel megkezdődött a Forma 1-es holland nagydíj. Jó napot kívánok! Mujdrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A Ferencváros 1-0-ra győzött a török Trabzonspor vendégeként a labdarúgó Európa Liga rájátszásának első mérkőzésén. Az FTC Christopher Zakariasen 17. percben szerzett fejes góljával nyert. A visszavágót jövő csütörtökön rendezik Budapesten, a párharc győztese az Európa Ligában, vesztese pedig a Konferencia Ligában lesz főtáblás. A Trabzonspor Ferencváros mérkőzést a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc elemezte.
2: A Ferencváros egy nagyon-nagyon stabil játékot nyújtott, nagyon jó taktikával, nagyon jó felfogásban futballoztak. Eleve nem ásták be magukat a 16-oson belülre, magas letámadással igyekeztek megállítani a Trabzonspornak a támadásait. Tehát gyakorlatilag először a mérkőzés előtt az volt az érzésem, hogy az első negyedóra 20 percet csak húzzuk meg, várhatóan nagy nyomás lesz a hazaiak részéről. Ez megvalósult, pontosabban a nagy nyomás kevésbé valósult meg, a Ferencváros viszont nagyon stabil játékkal rukkolt elő. Ugyanakkor jött a Fradinak a gólja a 17. percben Zakariasen révén, Nagy Olivérnak szenzációs beadásából, a fiatal magyar játékos abszolút megállta a helyét. És tegyük hozzá, hogy a mérkőzés további részében, hogyha két kapust kell összehasonlítani, akkor Dibusz Dénesnek volt egy hatalmas védés a második fél elején, viszont Onanának legalább három mérkőzés befolyásoló óriási védése volt. Ez is mutatja, hogy a Fradi nagyon-nagyon érett játékot nyújtott, és a második fél időben a török cserék sem hoztak nagy változást. Borbély Balázs akkor nyúlt be a mérkőzésbe, amikor kellett, egy-egy alkalommal, amikor nagy nyomás alá helyezték a Fradi kapuját, akkor kizökkentette a cseréjével az ellenfelet. Én egy picit sajnálom, mert az volt az érzésem, hogy Jusufba és Lenzsi Zsozsefben még van gól. Borbély Balázs nem így gondolta, lecserélte őket, ezzel teljes mértékben visszakalibrálta a védekezésre a csapatát, de valójában igaza lett, hiszen a fellépő szélsővédőkre behozta Osváthot, fennhagyta Odaodát, és stabilizálta a Ferencváros védekezést még inkább. Középpályás cserék támadójáték szempontjából kevésbé váltak be, tehát a Fradi már ebben a periódusban nem volt veszélyes a török kapura, viszont stabilizálódott a középpályás védekezésünk, lezárták a széleket, egyre kevesebb beadás jött a törökök részéről, és lehetett látni a török játékosok, a Trabzonspor játékosai pontosabban részéről azt a fajta testbeszédet, amikor tanácstalanság lesz rajtuk urrá, elképzelések kevésbé valósultak meg, a támadójáték egyre kevésbé volt veszélyes, és gyakorlatilag az utolsó negyed órában, amikor az ember azt várta volna, hogy a kapujához szögezi a Ferencvárost, gyakorlatilag komoly gólhelyzetese volt a Trabzonspornak. Az első 90 perc alapján, én úgy fogalmaztam, ha egy döntetlentit elér a Fradi, akkor 51-49 lesz az esély talán a Fradi javára. Az első 90 perc alapján nem akarom elkiabálni, mert azért azt se felejtsük, hogy a Trabzonspor mindössze egyetlen egy tétmérkőzésen van túl, egy hazai bajnoki mérkőzés idegenbe, egy egyes döntetlen a Kasimpasa ellen, tehát a Fradi sokkal, de sokkal inkább mérkőzésben van, sokkal inkább benne van a nemzetközi rutin ebben a csapatban, és meg kell, hogy kockáztassam, és nem vállalok túl nagy kockázatot vele, az első 90 perc alapján nekem az a meglátásom, hogy egész egyszerűen a Ferencváros jobb csapat, mint ez a Trabzonspor. Lehet, hogy a Trabzonsporban vannak nagyobb egyéniségek, vagy nagyobb nevű világsztárok, de a Ferencváros egyértelműen jobb csapat.
1: A Ferencváros győztes gólját tehát tegnap Christopher Zakariasen szerezte, aki az FTC közösségi oldalán így értékelt.
3: Ez egy nagy győzelem. Iszonyatosan kemény volt ez a mai mérkőzés. A pályán mindenki küzdött egymásért, és a csapatjátéknak köszönhető, hogy ilyen jó eredménnyel távozunk innen. Nagyon jól védekezett az egész csapat. Természetesen a középhátvédeinknek is fontos szerepe volt, hiszen láttuk, hogy mekkora támadóik vannak, illetve milyen beadások jöttek. De igazából az is a csapat munkának köszönhető, hogy így védekeztünk.
4: Maybe not the biggest chances, but have some build up the chances, but in the end I think we did a very professional game and now we're halfway there. Now he did a fantastic game and the cross he made is just
3: Olivier részéről zseniális volt a beadás, de az egész csapat támadásban és védekezésben is kiemelkedőt nyújtott ma.
4: In defense, so, yeah, he did an amazing job.
1: Szintén a labdarúgó Európa Liga rájátszásának első mérkőzésén a magyar válogatott Regis Dambirral a kezdőcsapatában a Salzburg 1-0-ra nyert a svéd Mjällby vendégeként, míg Loic Négo együttese a ciprusi Omonia 1-0-ra kikapott a belga Szentrüdentől. Regis 74 percet töltött a pályán, Négo pedig a 77. percben állt be csereként. A konferencialigában a Bolla Bendegúzt is foglalkoztató osztrák Rapid Wien 2-2-es döntetlent játszott a skót Harc vendégeként, ugyancsak a rájátszás első találkozóján. A Várkonyi Bencével felálló azeri Karabakh pedig 1-0-ra győzött a holland Twente otthonában, mindkét magyar játékos végigjátszotta a találkozót. Továbbra is labdarúgás. Kiválóan kezdte az idényt az NB1 újonca a Vasas, amely annak is köszönhető, hogy a csapat a nyáron együtt maradt. Erről Erős Gábor vezetőedző beszélt Profusz Péternek. A Vasas 4 fordulót követően veretlen és 8 ponttal második a tabellán.
5: Nagyon jól kezdte a Vasas a szezont, két döntetlen után két győzelem, és ezzel második a tabellán a csapat. Hogy látod, minek köszönhető ez a remek kezdés itt az NB1 elején?
6: Én azt gondolom, hogy annak, hogy úgy tudtuk elkezdeni a felkészülést, ugye a sportigazgatónak, a tulajdonosi körnek és ugye a szponzori háttérnek köszönhetően, hogy együtt volt már az egész csapat, és egyetlen egy játékosunk érkezett, úgymond a Mezei Szabi személyében az utolsó napokban, illetve hát, hogyha most nézzük, hiszen az átigazolási időszak még tart. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek, és az, hogy ugye a tavalyi csapat, akinek sikerült kivívni a feljutást, az nagy részben egyben maradt, úgyhogy nekünk nem kellett előről kezdeni mindent, hanem volt egy jó alapunk, és ugye ennek köszönhetően sikerült ilyen jól kezdeni a szezont, aminek természetesen nagyon örülünk.
5: Hétvégén egy újabb fontos és nehéz meccs vár a csapatra, hiszen érkezik a bajnokságot szintén nagyon jól kezdő Puskás Akadémia. Az első helyezett jön tehát a második helyezett otthonába, ami a pillanatnyi állást illeti. Milyen meccsre számítasz, és hogy lehet megfogni a Puskás Akadémiát?
6: Nehéz mérkőzésre számítok, és igen, nagyon örülök egyébként, hogy a Puskás Akadémia itt szerepel, és azért mondom ezt, mert a Babó Levivel együtt végeztünk a ProLicenses tanfolyamot, úgyhogy nagyon-nagyon tehetséges, jó edzőnek tartom. És látjuk, hogyha megkapja egy fiatal magyar edző a lehetőséget, akkor tud is élni vele, vagy legalábbis bizonyítja, hogy van neki is keresni valója, és esetleg nem csak másoknak, ugye ebből a szempontból én kimondottan ülök. Ami nagyon látszik, hogy egy szervezett csapatról beszélünk, rendkívül erősek az átmenetekben, a labdaszerzések után, nagyon gyors játékosaik vannak, jó játékosaik vannak, és talán most egy kicsit jobban rendszerben vannak, mint esetleg eddig voltak. Az eddigi eredmények előtt is le a kalappal, ugye azért a Puskás Akadémiát, ha megnézzük, a Hornyák Zsolt alatt is nagyszerűen szerepel, csak most talán egy picit másabb a csapatnak a játéka és a stílusa, úgyhogy nehéz mérkőzésre számítok természetesen, mi igyekszünk ugyanúgy a lehető legjobban felkészíteni a csapatot, és bízunk benne, hogy eredményesek is tudunk lenni, és hogyha minden jól megy, akkor át is tudnánk venni az első helyet, de tehát ezt is még egyszer mondom, hogy nagyon-nagyon szerényen kezelve, hiszen nem ezek a céljaink jelen pillanatban, hogy a bajnoki címért menjünk, bár mindig mondom, hogy miért nem erhetnénk nagyot álmodni, mi szeretnénk stabilan bennmaradni, ezt a 6-10. Helyet, amit kitűztünk célnak, ezt elérni, természetesen ha ennél jobb lesz, akkor szerintem nagyon boldogok leszünk mindannyian, meg azok az emberek is, akik a Vasasért szorítanak, vagy szimpatizálnak vele, de ehhez a hétvégén meg kellene verni a Puskás Akadémiát, hogy megint egy lépést tudjunk előre tenni.
1: Erős Gábort hallották. A Vasas tehát holnap hazai pályán a Puskás Akadémia ellen folytathatja jó sorozatát. A labdarúgó NB1 5. fordulója egyébként már ma elkezdődik, méghozzá a Paks Újpest találkozóval. A meccset 17:30 az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. Újabb játékossal erősített a magyar bajnok Győr labdarúgó csapata, amely az elmúlt hetekben több kulcsemberét is eladta. Az Eto 2 napja egy nigériai védekező középpályást igazolt, tegnap pedig szerződtette a 16-szoros kosztarikai válogatott szélsőt, Juison Bennettet, aki legutóbb Ukrajnában játszott, de korábban szerepelt Angliában és Görögországban is.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Felkészülési mérkőzésen 3-0-ra kikapott a németektől a magyar női röplabda válogatott Isztambulban, a ma kezdődő Európa-bajnokság helyszínén. A miénk holnap az első csoportmeccsen a lengyelekkel csapnak majd össze. A nemzeti együttes Olaszországban légióskodó játékosa, Németh Anett, Virányi Zsoltnak nyilatkozott.
7: Túl vagyunk már, láttuk a lengyeleket egy kicsit, most ugye a németek ellen 4 játszmát. Hol tart ez a csapat, mert ugye szombat este a másik csarnokban, a nagy csarnokban, a Szilám Erdem csarnokban 6 órakor kezdtek majd a bombaerős lengyelekkel. Nem mintha hétfőn este a törökök ellen könnyebb lenne. Hol tart most a válogatott?
8: Szerintem jó úton járunk, tényleg látszik napról napra, hétről hétre a fejlődés. Erre ez a mai edzőmeccs egyébként egy tök jó teszt volt. Nem tudtuk pontosan, mire számítsunk és mire gondoljunk, hogy ennyire közel az EB-hez még van egy edzőmeccsünk, de úgy gondolom, hogy nagyon pozitív volt, és tényleg Edithán ez volt a legjobb edzőmérkőzésünk, úgyhogy alakul a játék, és bízom benne, hogy amikor ott leszünk, akkor a legjobbakkal is fel tudjuk venni a versenyt, és bátran megyünk fel a pályára. Nem csak mi kicsit tapasztaltabbak, de a fiatal újoncok is, mert egyébként abszolút bennük van.
7: Mit várhatunk egy ilyen csapattól, ahol te vagy az egyik húzó ember, légiós, de hát alapvetően 11 EB újonc van, 2008-2009-es születésűek bőven vannak, U18-as EB bronzérmes csapatból is, ha jól számolom, a két Zsombóklány és Pampuk Gréta.
8: Alapvetően azt gondolom, hogy reálisan nézve nagyon sok hullámvölgy lesz, hiszen egy nagyon tapasztalatlan, nagyon fiatal csapatról van szó, akik még nem játszottak, hát ugye játszottak a fiatalok is utánpótlás EB-t, de felnőtt szinte még nem játszottak ilyet, hogy ennyi mérkőzésünk lenne ennyire rövid időn belül ilyen ellenfelekkel, úgyhogy biztos, hogy hullámzó lesz a teljesítmény, de igyekszünk ettől függetlenül a legjobbunkat kihozni minden mérkőzésen, főleg a nyerhető mérkőzéseken, és szeretném nagyon bátran játszani, kockázatokat vállalni, amikor lehet és kell, és én bízom benne, hogy sikerülni fog, hiszen ezt kéri tőlünk az edző is folyamatosan, ezt kérjük mi idősebbek és a fiatalabbaktól, úgyhogy szerintem egy vagány társaság vagyunk, és ezt szeretném minden meccsen kihozni magunkból és megmutatni.
7: Egyébként itt a németek elleni meccsnek mi lehet a legfőbb tanulsága? 4 játszma, szoros játszmák voltak, és az első 3 az kifejezetten szoros.
8: Szerintem egyébként egyértelmű, hogy se ők, se mi nem készültünk taktikailag egymásra, hiszen egy edzőmérkőzésről volt szó, de ugye ott még fogunk csiszolgatni taktikai kérdésekben is.
7: Hát ugye 5 napotok van, tehát kedden jön a tét meccs ellenük, magyar idő szerint 3-kor.
8: Igen, úgyhogy ez mindenképpen egy-két figyelmi és taktikai utasítás, amit egy kicsit jobban be kell tartanunk, de egyébként szerintem arra nagyon jó volt, hogy az Európa-bajnokság előtt volt még egy ilyen ellenfelünk, ahol nagyobb blokkok, gyorsabb játék, dinamikusabb játék, erősebb ütések ellen kellett egy kicsit készülni, hogy egy picit ne csak a kezdeti izgalommal, hanem izgalom nélkül is szokhassuk ezt a közeget, úgyhogy erre szerintem nagyon jó célt szolgált, és remélem, hogy ezzel sikerült egy kicsit legyőznünk ezeket a kezdeti idegeket, izgalmakat, és nem úgy kezdjük majd a lengyelekkel a mérkőzést, hogy azt sem tudjuk, hogy hol vagyunk, hanem úgy, hogy jó, akkor már tudjuk, hogy kicsit mire számítsunk egy ilyen ellenfél ellen, hogy kell elvállalni, milyen vagányon kell játszani, és ne legyünk görcsösek.
1: Fél egykor kezdődött el, tehát javában tart már a Form 1-es holland nagydíj első és egyetlen szabad edzése, jelenleg 21 perc elteltével Lewis Hamilton áll az élen a Ferrarival. A sprint időmérőt 4:30-tól, míg a sprint futamot holnap 12 a főfutam időmérő edzését pedig 16 órától rendezik. A verseny vasárnap 15 órakor rajtól. A teljes versenyhétvégét természetesen ezúttal is élőben láthatják az M4 Sporton. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújdica István. Rövidesen 13 órától a Nemzeti Sportrádió labdarúgással foglalkozó magazinja következik. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sport Rádió.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Gurulj be lassítva is. A Nemzeti Sport Rádió labdarúgás magazinja. Minden pénteken 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, új adással jelentkezik a Gurulj be lassítva is, a közmédia labdarúgással foglalkozó podcast műsora. Tóth Bélával, jó magam, Berkesi Judit beszélgetek, Hajdú B. István ugyanis szabadságon van, ő most onnan láthatta azt, hogy a Ferencváros le tudta győzni a Trabzonspor együttesét az Európa Liga rájátszásában, amelynek a tétje már a főtáblára, vagy ligaszakaszba, alapszakaszba való jutás, amely azt gondolom, hogy elég komoly fegyvertény. Ez a hét talán legfontosabb futballeseménye, nemzetközi porondon egyébként is. Megszokhattuk, hogy a Ferencváros van ott. Béla, te már megszoktad, hogy csak a Ferencváros idén is?
3: Köszöntöm a hallgatókat én is. Sajnos kezdjük megszokni, igen, hogy csak a Ferencváros idén is. És főleg akkor, amikor az Eto bebiztosította a bajnoki címét, akkor, amikor szóba került ez, hogy a Ferencvárosra feltehetően majd egy sokkal nehezebb út vár az Európa Ligában magyar kupa győztesként, akkor én azt mondtam, hogy az Eto viszont a bajnokok ligájából indulva soha nem kopott még arra ekkora esélyt, hogy eljusson egy ligaszakaszban valamelyik kupasorozatban. Mert a bajnokok ligájából, hogyha nyer egy kört, illetve meg egy kört valamelyik csapat, akkor rögtön már, ha kiesik, ugye nem a konferencia ligába zuhan vissza, mint az Eto, vagy korábban a Ferencváros csak Lexik ellen, hanem szépen végigjárja ezt a három szintet a nemzetközi kupaporondon, és akkor úgy már sokkal-sokkal könnyebben el lehet jutni a bármelyik, akár a konferencia liga alapszakaszába. Hát nem ez történt, és ez nagyon fájdalmas, de a Ferencváros azért ezeket a sebeket tudja gyógyítani.
2: Igen, azért ez érdekes történet, egy mondattal én is erre rákapcsolódnék, még akkor is, hogyha azért inkább a Ferencvárosról fogunk most beszélni, bár van összefonódás, van közös pont Borbély Balázs ebben a két történetben legalábbis, mert ugye tavaly nagyon jól sikerült az Etónak a nemzetközi kupa szereplés is, közel volt nagyon, és sokat beszéltek arról, hogy ez megdobta őket a bajnoki szereplést illetően is, hogy elhitték, hogy hoppá, tényleg eljuthatunk, akár nemzetközi porondon is álmodhatunk nagyot, miért ne álmodhatnánk itthon, és jött ebből egy bajnoki cím, hogy aztán lehet, hogy talán erről is beszélgetünk egy kicsit, hogy azért abból az Etóból egyre többen táboznak, abból a keretből, ugye főleg mondjuk a magyar válogatott játékosok, és hát a vezetőedző is, mert azt gondolom, hogy azért ő egy kulcsfigura. Abban a történetben is az volt, és talán a mostani Ferencvárosnál is, amit látunk a nemzetközi kupaporondon, veretlenül, és a Trabzonspor otthonában is nyerni egy ilyen csapat ellen, és én nem szeretek egyébként az ilyen transfermártos mennyit ér az egyik és másik keretből kiindulni, de azért akár a bajnokságok színvonalát összehasonlítva, akár egyénileg a játékosokat is lehet, meg sok mindenből azért ki lehet indulni. Ha ezt nézzük, idegenben nyerni, kapott gól nélkül lehozni egy ilyen mérkőzést, ugyanannyi kaput eltalált kísérlet, legalábbis az UEFA statisztikája alapján mindkét oldalon, ez egy nagyon komoly fegyvertény. Úgyhogy azért még a Ferencváros kerete sem kristályosodott ki, tudjuk azért ebben az időszakban ez gyakori, de mégis azt gondolom, hogy ez megint egy olyan jel, amely azért azt mutatja, hogy egy jó vezető edző nagyon sok mindenre képes. Még olyan játékosokkal is, akik esetleg nem kaptak annyi szerepet, vagy akik most kaptak bizalmat, mint Nagy Olivér.
3: És milyen gyorsan összeállt ez a Ferencváros, ugye akkor, amikor a Ferencvárosnál történt változtatás a nyáron a szakmai stábban, vagy a vezető edző személyében, akkor mindig ez volt ugye a hibapont, hogy nagyon nehezen találta meg azt a kezdő 11-et, amelyikkel aztán együtt tudott dolgozni. Hát ehhez képest Borbély Balázs egyik pillanatról a másikra megtalálta nagyjából azt a 11-12-13 játékost, akivel kezdőként tud számolni, és aztán még vannak a cserék, akik folyamatosan jól szállnak be a padról, mint a Trabzonspor ellen is. Tehát ez tényleg szinte varázsütésre történt az, hogy összeszokott maga a szakmai stáb, meg a csapat, vagy legalábbis ez látszik a nemzetközi kupaporondon. A magyar bajnokság az megint egy más téma a Ferencvárosnál, de most azt hiszem, hogy a klubon belül, a fő hangsúly az Európán van.
2: Igen, ez azért érzékelhető, és hogy a fókusz az most tényleg azon van, hogy ott legyen.
3: És az egész idényt meghatározza.
2: Nemzetközi liga szakasz, amely egyébként már megvan, csak most ugye már ismételen.
3: De egyáltalán
2: ismételen,
3: nem mindegy, hogy melyik
2: és
3: sorozat.
2: És egyáltalán nem mindegy, igen, hogy melyik.
3: Sem pénzügyi, sem szakmai szempontból. Tehát akkora különbség van az Európa Liga és a Konferencia Liga között, hogy tehát egy Ferencváros szintű együttesnek egyáltalán nem mindegy, hogy melyik sorozatban indul, és az Európa Liga az nagyságrendekkel fontosabb szerintem. Már csak azért is, mert ugye az alapszakaszban biztosan 8 mérkőzést játszol, és nem akármilyen ellenfelekkel. Ha megnézzük azt, hogy mely együttesek vannak már ott a főtáblán az Európa Ligában, és a Konferencia Ligában, tehát a kettőt összevetni, óriási a differencia.
2: Igen, de ezt azért a Trabzonspor is tudja, amely sok-sok év után visszatért a nemzetközi kupaporondra, és sok minden szaláról szólt azért a klubnál az elmúlt hetekben, hogy ő ugye odaigazolt a Liverpooltól, de azért azt gondolom, hogy abból is ki kell indulnunk, hogy a török együttesnek mindössze egy tétmérkőzése volt, és akik érkeznek azért oda, még azért érezhető az, hogy azok, akik lehet, hogy már a Zeniten túl vannak. Most egy picit ezt éreztem még Szalán is, de azért ez a második meccse, és ne vegyük el tőle, nagyon sokat várnak tőle, és szerintem ő saját magától is, de egyébként elképesztő, hogy milyen szeretettel fogadták. Azért ezt gyorsan tegyük hozzá, hogy szerintem ez nagyon jó érzéssel töltött előtt úgy, hogy azért egy kicsit olyan keserédesen távozott talán a Liverpooltól, még akkor is, hogyha élete talán legmeghatározóbb időszakát töltött, és legeredményesebb időszakát az angol együttesnél. Hogy látod most az ő szerepét? Mennyire szólt róla, vagy lehet, hogy túlságosan is róla török oldalon ez a mérkőzés? Mennyire tudta ezt a Ferencváros kezelni a pályán?
3: Kiválóan kezelte a Ferencváros. Tehát akkor, amikor Kadúval találkozott Szalán a széleken, akkor hát azt nem mondom, hogy sőt, szerintem be lehet vállalni, hogy Kadú a párharcok többségét azért azt nyerte Szalával szemben. És az, hogy mennyire keresték a trabzoni játékosok Szalát, szerintem nagyon, nem tudom te, hogy érzékelted, de nagyon sokszor keresték őt a labdával, pontrugásokat már nagy részt őrá játszották meg. Szerintem egyik pillanat, hát oké, hogy egy Szalá minőségű játékos az nem lehet egy másodhegedűség Trabzonsporban, de nagyon hamar szerintem ő lett ennek a csapatnak az első számú játékos olyan szempontból, hogy hát körülötte alakul ez a csapat, legalábbis ez alapján, a mérkőzés alapján.
2: Játékmester is, igen, de valószínűleg, hogy ő szeretné is ezt a szerepet, tehát hogy azért is érkezett ide, mert ő szereti, ha nála van a labda, és alapvetően azért jó helyen is van nála a labda. Itt ezen a mérkőzésen azért a szélen kezdett, a második játék részben behúzódott, tehát azért próbált variálni a török együttes, mert azért kellett mire reagálnia, ami az első fél időben történt, mert én azt gondolom, hogy ott abszolút a Ferencváros lehetett elégedett, nem csak azért, mert Zakariasen megszerezte a vezetést, hanem az egész játék képében megvolt az a kontroll, amit én szerintem Borbély Balázs is szeretett volna látni. Nem akarom helyette megmondani, hogy értékeli mondjuk akár az első játékrészt, de mégis azt gondolom, hogy nem csak a gól miatt mondhatjuk, hogy az első játékrész abszolút a ferencvárosi tervek

0: az Európa Liga selejtezőben.
1: És mivel fejelte meg azt, hogy kezdő volt?
0: Hát az a Zakariasen fejelte meg az ő gólpasszát. Ez nagyon szép támadás volt. Jusuf is nagyon jól játszott ott a jobb oldalon, és ugye egy ilyen második ütemből adta oda Nagy Olivérnek, aki nem teketúriázott. Hát ez az, amikor a bizalom is megvan, valószínűleg ezt is érzi, meg a bátorság, és hát Zakariasen. Tehát én Zakariasenen se tudok napirendre térni, vagy szeretem mondjuk úgy, hogy hétről hétre dicséri. Ő az egyike azon játékosoknak, ugye Dibusz Dénessel együtt, akik a Trabzonspor ellen még legutóbb is pályára léptek, még 2022-ben az Európa Liga főtábláján. Tegyük ott is hozzá, hogy hazai pályán tudott nyerni, ott a Ferencváros idegenben a törökök nyertek, mármint az ő hazai pályájukon, de hogy hanyadvirágzását éli ebben a Ferencvárosban, és most megint csatár szerepkörben, Joseph mellett, aztán visszazár, bárhol feltűnik a középpályán, akár a védelem előtt, és szóval nagyon csupa szívjátékos, lehet, hogy azért is kellett lecserélni, mert elképesztően sokat futott megint, de én azt gondolom, hogy ez megint a szokásos, de hogy a befejezésekből is ennyit vállaljon, azért az párját ritkítja egy ilyen típusú játékostól, szerintem.
1: Nagyon sokoldalú játékos valóban is. Ez az egyik előnye, hogy sokoldalú, a középpályán szinte bárhol bevethető, és ugye csatárerényeket is csillogtat nagyon sokszor. Ő azért egy olyan légiós most már ebben a Ferencvárosban, tehát hogyha valamihez hozzászoktak a szurkolók az FTC-nél, az az, hogy ugye légiósok folyamatosan cserélődnek. Mert általában egy ugródeszkának használják az ideérkező külföldiek az FTC-t. Zakariasen az állandó pont, és azért ő már van olyan szinten, tényleg ezzel a csupaszív játékával, amivel szerintem az FTC szurkolók tudnak azonosulni. És hogyha mondjuk arra gondolunk, hogy FTC, akkor a játékosok közül Dibusz Dénes után szerintem azonnal Zakariasen jut az eszünkbe, és ez óriási eredmény egy légióstól. Amellett, hogy tényleg a játékával ő mindig hozzátesz a csapathoz, a nemzetközi szintéren nagyon fontos gólokat szerez, aki a lengyelek ellen nem övé lett a gól, de végül is ő játszotta döntő szerepet abban, hogy az végül is a kapu felé ment az a labda, és az, hogy ő hanyad virágzását éli, nagyon sok edzőnél tűnt már úgy, hogy ő a háttérbe szorul. Jánszennél, Robi Kinnél is volt olyan időszak, amikor nem mondtuk azt, hogy ő stabil kezdő lenne. Ehhez képest mindig valahogy oda kerül a csapat tengelyébe, és mindig lehet rá számítani, akár csereként, akár kezdőjátékosként. Tehát nem az a sértődékeny légiós, aki
0: hogyha kispadra szorul,
1: akkor onnantól fogva nem akar játszani, vagy összebalhézik az edzővel. Erre is volt már példa az FTC-nél, hogy ebből lettek balhék. Tehát ő tényleg az a játékos, aki... Hát ugye mindig bánkódunk, vagy mindig az az NBA-nek az egyik, akik kritizálják az NBA-et, azok azt mondják, hogy tucat légiósok tömegei érkeznek ide, ebbe a bajnokságba, hát Zakariasen az egyértelmű kivétel, hogy ő egyáltalán nem tucat.
0: Igen, erről beszélgettünk már a korábbi időszakban Pistivel is, itt a podcast keretein belül, hogy mennyi tartalék van egy kereten belül, mikor van az, amikor az új játékos tudja hozni, mikor van az, amikor elmegy egy játékos, és ezért, aki mondjuk korábban nem kapott annyi szerepet, de ott van a keretben, újra lehetőséghez jut, mikor van az, amikor egy új edző érkezik, és ezért tiszta lappal indul mindenki, és mikor van az, amikor esetleg egy olyan taktikai változás történik, hogy megtalálja a helyét a pályán. Szóval én azt gondolom, hogy ez sokkal összetettebb, mint sem, hogy mondjuk Varga Barnabás elment, és akkor kijön a helyére, vagy kell egy az egyben. Vagy mennyi maradt tartalékban egy kereten belül. Gondolok arra, hogy Korbu is a legtöbb játékperce van a Ferencvárosban, és milyen jól játszik Borbély Balázs irányítása alatt. De Joseph is elképesztő, de ő már ugye azt gondolom, hogy az egész idei esztendőt, ha nézzük, 2026-ot fölfelé ívelő pályát mutat a világbajnoksággal együtt, ahogy visszatért. Én Jusufon is ezt látom, tehát ez megint egy izgalmas dolog, legalább annyira, és ez nem csak a Ferencvárosnál, most azért elemezzük ezt így külön értelmszerűen, mert a Fradi játszik és szerepel, képviseli Magyarországot idén is a Nemzetközi Kupaporondon, most már, mert ez sokkal összetettebb, hogy mitől sikeres egy csapat. Persze nagyon fontosak az igazolások, főleg ebben az érzékeny időszakban itt nyáron, hogy ki jön, mikor jön és milyen állapotban jön. Egyébként így rátértünk Szalára is, mert azért ki tudja, hogy ő is persze ott volt a világbajnokságon, de hogy azért fizikailag, mentálisan is mikor tudja fölvenni azt a fordulatszámot, amelyre újra szüksége lesz. Ezen azért nagyon sok múlik, és azt látom, hogy ezzel is jól sakkozik Borbély Balázs, még akkor is, hogyha még mindig vannak bizonytalanságok, hogy esetleg kimegy, vagy érkezhet-e még valaki.
1: Igen, és

0: egyébként itt, amit mondasz, hogy mennyi tartalék van egy csapaton belül, a folyamatosan változó kereten belül, itt azért a sportigazgatónak a szerepe értékelődik fel, mert hogyha van valaki, aki állandó szereplő most már hosszú évek óta, az a sportigazgató az FTC-nél, mert közben ugye a vezetőedző személy az folyamatosan változik. Tehát elsősorban itt azt hiszem, hogy az ő szerepe olyan szempontból talán fontosabb is, mint a vezetőedzői, hogy milyen játékosok érkeznek a Ferencvároshoz, és kik távoznak. És ha már említetted a világbajnokságot, ugye Szalán kívül még zöldfoki játékosai vannak, Cabral, valamint Pina a Trabzonsporban, úgyhogy hát talán ők igen, egy körrel hamarabb fejezték be a VB-t, mint Szalá, de azért feltétlenül sem lehetnek a kipihentebbek, vagy a legélesebbek még az idének ezen szakaszában.
1: Picit visszatérve a mérkőzésre, azért a második fél időt megpróbálta megnyomni a Trabzonspor. Olyan értelemben mondom, hogy próbálta, mert azért volt nyomás a Ferencvároson, ezt lehetett érezni, és azt is, hogy azért frissíteni kellett, de nem éreztem azt a fordulópontot, hogy most teljesen átvette volna az irányítást, és teljesen beszorult volna a Ferencváros, és ez még akkor is így van szerintem, hogyha azért mondjuk a kapuralövési kísérletek között azért nagy különbség van, tehát 18 hazai oldalon és 6 a Ferencvárosnál, de említettem már ezt a számot, blokkok számában is van a Ferencvárosnál 5, akár szállálövésénél is nem egyszer, tehát jól működött a védelem, tehát nem az volt, hogy sorjáztak a lövések a kapura, és Dibusznak itt-ott kell repkedni, meg jön a szerencse, volt egy ilyen, amikor a hátáról nem pattant be, de azért idegenben a Trabzonspor ellen én azt mondom, hogy ennyi benne van, hogy 4 kapura lövés lesz, és azért Dénesnek is mondjuk 1-2 védést be kell mutatni. Tehát én azt gondolom, hogy nem az történt, hogy koptatta már a kapu a hátát mindenkinek a ferencvárosi oldalon, és így nagyon kihúztuk. Sőt, a szükségszerű úgy érződött, hogy azért szükségszerű cserék után, mert valószínűleg azért ebben a tempóban elfáradt némely játékos, a frissítés után megint lett az utolsó 10 percre még lendület, és adott esetben, hát lehet, hogy ahhoz már kis szerencse is kellett volna, de volt lövés is, kaputált, tehát kísérlet is ferencvárosi oldalon, tehát még egy második gól is benne lehetett volna.
0: Ne legyünk telhetetlenek,
1: mert egy török gól is benne lehetett volna, de azt gondolom, hogy a végéből is jól jöttünk ki, tehát nem éreztem azt, hogy ez kicsúszott volna ilyen értelemben, hogy ez teljes mértékben a törökökön múlt van, akkor inkább így mondom, hanem ezen az egyébként nagyon tényleg fegyelmezett védekezésen, és ezt azért elemezném még egy kicsit, mert egy olyan ellenféllel találkozott a Ferencváros, ahol azért jobban lehetett tudni, vagy számítani arra, főleg, hogy hazai pályán a Trabzonspor dominálni fog. És az előző ellenfeleket nézzük, akkor azért inkább kikipárharcokról beszélgethettünk, és itt először készülhetett arra a Fradi, hogy lehet, hogy második szándékból kell futballoznia, vagy reaktívabban, és ugye nagyon sokat beszéltünk a korábbi években is arról, hogy milyen jól állt a Ferencvárosnak, meg mekkora kontraszt volt, hogy itthon dominálnia kell, és egyébként a nemzetközi poronton ez a reaktív futball is jól működik, sőt, sokszor abban veszélyesebb volt a Ferencváros a nemzetközi kupaporondon, de hogy most megint egy ilyen szituációba került a Fradi, egy picit előre tekintve már a következő mérkőzésre, mármint a visszavágóra, mennyire számíthatunk domináns futballra a Trabzonsporttól idegenben, mármint a Ferencváros otthonában, úgyhogy ők hátrányban vannak, de biztos vagyok benne, hogy megpróbálják ledolgozni. Tehát a játékképe
0: más
1: milyen
0: nem
1: lehet?
0: Tehetnek. Szerintem hasonló lesz, mint abból a szempontból lehet hasonló, mint volt Trabzonban, mert itt is a mérkőzés korai szakaszában előnyt szerzett, hogy a 17. percben már érkezett a gól, tehát onnantól fogva előnyben játszott a Ferencváros, és nem hiszem, hogy Borbé Balázsnak mindenképpen fenekestül fel kellene forgatni ezt a játéktervet, mint egyébként a gól után nyújtott a Ferencváros. Az egyébként, ahogyan taglaltad, még jól is állt az FTC-nek, hogy az előnyt kellett védeni, és amellett arra is tudott hát próbált hasznot hajtani abból, hogy ugye a Trabzonspor egyre inkább nyílt ki, és egyre több játékos csatlakozott a támadásokhoz, és ez feltehetően a Groupama Arénában is így lesz. Hogyha telik az idő, és nem változik a helyzet, továbbra is egy gólos az előnye a párharcban az FTC-nek, az biztos, hogy az első negyed óra, fél órában nem szabad gólt kapni. Ha azt valahogy átvészeli az FTC, abból a helyzetből kiindulva egyre inkább ugye a törököknek lesz sürgős, és abból lehet akár élni, hogy a gyors támadókkal megkontrázni az ellenfelet. Tehát azt hiszem, hogy nagyjából olyan játékép érvényesülhet majd a visszavágón, mint itt az első mérkőzésen a ferencvárosi gól után.
1: Azért az elejét is megpróbálta megnyomni egyébként a török együttes, de igen, ott még inkább utána megpróbáltak rákapcsolni. Mennyire kell szerinted egy kicsit tördelnie a Fradinak a játékot? Keménységből nem volt hiány azért ezen a mérkőzésen, gondolok arra, hogy itt lett 22 szabálytalanság ferencvárosi oldalon. Volt azért ebben nem egy taktikai, például Szala megállítására már a mérkőzés legelején, a túloldalon mindössze 3 szabálytalanság, tehát azért azt mondom, hogy ebben,
0: nagy különbség,
1: ebben azért nagy kontraszt van a két együttes között, és lehetett látni, hogy a Ferencváros tudatosan próbálja, hogyha kell ilyen eszközökkel is, de tegyük azért hozzá, hogy a piros nap nem lett ferencvárosi oldalon a pályán. Leandro kapott a kispadon, míg de török oldalon az egyik belső védőt elveszítette a Trabzonspor.
0: És az azért nagy érvágás.
1: És ez lett itt az utolsó pillanatoknak még a történése, Lisztes felöklelésért gyakorlatilag egy teljesen felesleges mozdulat.
0: Szigorú ítélet, de hát most emiatt nem bánkódunk egy percig sem, és tényleg így a védelmét kell megbontani a török vezetőedzőnek. Azt hiszem, hogy megint csak egy változtatás, vagy egy kényszerhelyzet az ő oldalokon, és amellett, hogy tehát itt Trabzonsporból távozott egy győzelemmel az FTC, azt említettük, hogy veretlenek a nemzetközi kupaporondon, azt is érdemes szerintem kiemelni, hogy idegenbeli mérkőzéseken, itt a selejtezőben már több idegenbeli mérkőzése nem lesz az FTC-nek, 3 győzelem és 1 döntetlen.
1: És bocsánat, úgy, hogy most megnéztem itt ezt a statisztikát, azért hadd tegyem hozzá, 73%-ban birtokolt a Trabzonspor a labdát. Én nem éreztem ezt ennyire.
0: Szemre nem így tűnt, igen.
1: Szemre, mármint, de főleg a második fél időben, tehát azt nem mondanám, hogy nem, de hogy itt a második fél időben ez 82%-os. Bocsánat, ez egy nem pontos szám, most mindjárt megnézem itt a jó adatot, mert ez még nem az egész mérkőzésre vonatkozott, csak bizonyos periódusra. Na, így már azért értem, a 66%-os az úgy azt gondolom, hogy oké, ha az egész meccset nézzük, de az egyébként hazai környezetben 71% volt a második fél időben a törököknek, de
0: ez az, amit már említettél, igen, hogy ehhez hozzászokott a nemzetközi szintéren a Fradi. Tehát ez egyáltalán nem érte váratlanul szerintem a ferencvárost, és erre készülhettek a szakmai stáb részéről is. És mind a mellett, ami a legfontosabb a rugott gólok száma mellett, hogy tényleg zicserekről nem lehet beszámolni. Dibusznak volt egy-két nagy védése, de nem az volt a jellemző, hogy neki 10-esre kellett védenie, hogy ne kapjon gólt az FTC. És az, hogy tehát ha végignézzük az ellenfelek sorát ezen a selejtező szérián, selejtező sorozaton, tehát játszott a Ferencváros a szerb bajnoki másodikkal, kupadöntőssel, játszott a holland negyedikkel, holland kupadöntőssel, ugye a Górnik Zabrze mégiscsak lengyel második, lengyel kupagyőztes, és itt van a Trabzonspor, amely a hazájában török kupát nyert, és harmadik. Nem nagyon tudok olyan selejtező sorozatot a múltból felidézni, ami ennél nehezebb volt. Talán akkor, amikor a Bajnokok Ligájában ugye Rebrovval eljutottak a főtábláig, de akkor meg az volt igazából a Ferencvárosnak az előnye, hogy ugye a Molde elleni rájátszás mérkőzés leszámítva egy mérkőzések voltak. Szerintem ez a sorsolás, ez vetekszik azzal, mert itt 8 mérkőzésen kell olyan teljesítményt nyújtani, amiben sok hiba nem fér bele. És ez azt hiszem, hogyha a Ferencváros ezen az ellenfél listán végigmegy, és eljut az alapszakaszig, az azt hiszem, hogy a modern kori Ferencvárosnak az egyik legnagyobb teljesítménye a selejtezőket tekintve.
1: Igen, hát ha azt nézzük, hogy cél az út maga, és hogy jutott el, vagy hogy juthat el, akkor mindenképpen ez azért még nincs meg, mert van még egy második mérkőzés, amelyre le fogja vonni mind a két szakvezetés a tanúságokat, de én azt gondolom, hogy azért az óriási előny, hogy hazai pályán játszhatja a Ferencváros a visszavágót, ahogy ez fordítva is így lenne egy ilyen hangulatú mérkőzésen, bár mondjuk teszem hozzá a képernyőn keresztül, én annyira nem ijedtem, meg persze fütyüle is volt, meg láttam egy-két tárgyat, ami berepült, szóval én könnyen mondom, hogy innen nem volt annyira érzékeltő, de azért tudjuk, hogy őrültek háza szokott lenni a török stadionokban. Na, kíváncsi vagyok, hogy a Groupama Arénában is mi lesz, bár ezt már megszokhattuk azért, hogy azért a szurkolók nagyon sokat hozzátehetnek, ha lesz ilyen nehéz periódus, amire azért számítani lehet. No, hát ennyit a Ferencvárosról, amely most éppen ezen okok miatt nem lép pályára az NB1-ben, amely azonban folytatódik a következő 5. fordulóval. A nyitó mérkőzést a Paks vívja az Újpesttel. Gólgazdag meccsre számíthatunk, hogyha kiindulunk a két csapat játékstílusából, akár ugye a lőtt gólokon, akár a mérkőzéseiken esett góljaikon, amely egyébként nem csak az idei szezon nézve nem meglepő, hanem úgy az elmúlt éveket, főleg a Paksnál, amely ugye 4 meccséből egyet tudott megnyerni, 1 döntetlen és 2 vereség, az Újpest pedig a 3. pozícióból várja ezt a mérkőzést. Van már veresége, 2 győzelem, és ugye a legutóbbi döntetlen. Mi rajzolódik ki neked ebből a két csapatból most erre a szezonra, hiszen Pistivel sokat beszéltünk erről, azért nehezebb most az erőviszonyokat belőni az NB1-ben, de azért most már így valami mégiscsak elkezd kirajzolódni számunkra itt az első 4 fordulót követően.
0: Nagyon érdekes mind a két csapat abból a szempontból, hogy az Újpest ugye, hát a Nyíregyháza elleni saját maga nyitómérkőzésén nyert helyzetből bukott el. Aztán következett a Debrecen elleni mérkőzés, ahol korán hátrányba kerültek, onnan fordítottak. Mentek Kisvárdára, ahol rúgtak megint egy 4-est, úgyhogy közben azért olyan helyzeteket dolgoztak ki, hogy az a 4 lehetett volna akár 5-6 és 7 is. És most itt volt az NTK elleni mérkőzés, ami hát az előző két, tehát a Kisvárd és a Debrecen elleni mérkőzéshez képest, hát teljesítményben sokkal visszafogottabb volt újpesti részről. Tehát azt hiszem, hogy ott azért, ha megnézzük a támadó szekcióját az Újpestnek, akkor egyre több olyan játékos találni, aki hát végre a tudásának megfelelően játszik. Horváth Krisztofer, Flyter, azt hiszem, hogy ilyen teljesítményeket, mint a legutóbbi mérkőzéseken még nagyon nem nyújtott Lilafehérben. Amennyidó nem tűnik rossz fogásnak, és hát a középpályáról, ha Jujic vagy éppen Mayer meg tudná tolni még jobban a csapatot, akkor ez az Újpest még ennél is sikeresebb lenne. A Paksnál pedig folyamatosan az látszik egyelőre a csapaton, hogy a Bognár csapatokra jellemző stílus az egyelőre nem a sajátja ebben az idényben a Paksnak. Tehát valahogy ők fonalat veszítettek itt a nyáron, és most, hát oké, hogy Böde Dániel kiesett.
1: Igen, ezt akartam mondani.
0: Nem hogy tudom, hogy hány hónapos kihagyás.
1: Lassan
0: 40.
1: születésnapját ünneplő Böde Dánielt először kell műteni. Egyébként az is nagy dolog, hogy egy ilyen hosszú karrierben még nem került sor erre. Innen is kívánunk neki mi hamarabbi felépülést. Én 3-4 hónapot olvastam, combizom sérülést követően, amit ki kell hagynia.
0: Idén már nem játszik ebben a naptári évben. Ez azért nagy érvágás a Paksnak, és ugye amellett, hogy ebben a csoportban jelenleg Szalai József vagy Pető Milán olyan teljesítményt nyújt, ami azt hiszem, hogy abszolút üdeszín volt, és tényleg Szalai milyen hamar megtalálta az összhangot a paksi középpályásokkal. Ennek ellenére valahogy még mindig nincsen meg az egyensúly a csapaton belül. És hát ami folyamatos, az, hogy a védekezés sokszor lyukas, sok gólt kap a Paks, de most valahogy hogy nem tudja túrugni.
1: Nem tudja úgy kompenzálni, ahogy szokott, hogy általában azért sok gólos mérkőzéseken kapva is, de tudott nyerni. Az is igaz, hogy a Paksnak mindig van nehezebb időszaka, nem feltétlenül a legelején a szezonoknak, de sokszor ki tudott ezekből jönni, tehát nem ragad benne ebben, tehát hogyha viszik tovább, akkor is, hogyha nem működik úgy, és általában azért ebből kijött az előző idényekből is. Talán kezdésben nem emlékszem az elmúlt időszakban ilyenre, de még akkor is azt gondolom, hogy még az elején vagyunk ennek az idénynek is. Azért az érdekes a Paks honlapján, amit olvastam, hogy ugye A 20. győzelmére készül a Paks az Újpest ellen, többször győzte le a Paks az Újpestet, mint az Újpest a Paksot.
0: Ez ugye 2006 óta datálódik, igen. Tehát az elmúlt 20
1: évben. Engem meglepett, igen. Azért így, bár az elmúlt éveket nézve...
0: Felpörgetjük, igen, a Paks volt a megyünk,
1: akkor biztos a Paks volt a sikeresebb az elmúlt éveket nézve, de egy összességében is, mert 15-ször nyert eddig az Újpest a Paks ellen. Na meglátjuk, hogy ez mennyiben változik. Talán még egy párosításra érdemes lenne ránézni, hogy időrendben haladva itt az 5. fordulóból, ez a Vasas Puskás Akadémia, amelyet azért is emelnék ki. Nem tudom, mennyiben lep meg téged az, hogy ez a két csapat ilyen előkelő helyen van a tabellán, ugyanis az első, azaz a Puskás Akadémia látogat a második helyen álló Vasas otthonában. Mennyire volt ez benne a levegőben, ahogy elindult ez a szezon, hogy az 5. fordulóban tudom, hogy az elején vagyunk, de azért ez már mégsem csak egy meccs, hanem 4 meccsnyi minta, amit kaptunk ettől a két csapattól.
0: Engem a Puskás Akadémia jobban meglep. Nem tudom, hogy te hogy gondolod? Most bólogatsz?
1: Igen, egyébként igen. Bizonyos szempontból engem is. Bár azért sokszor volt az, hogy az NB2-ben jól teljesítő csapatoknak azért föl kellett venni az NB1 ritmusát, és hogy a Vasasnak ez ennyire sikerült, úgy, hogy azért nem volt könnyű sorsolása. Tehát kezdeni egy Eto ellen, és úgy, hogy hátrányba is kerül, és azt a meccset is X-re tudja menteni, hogy a Ferencváros otthonából is el tud hozni egy pontot, hogy utána a Zalaegerszeget
0: a kupadöntő
1: Zalaegerszeget 5-0-ra kiüsse, és hátrányból Kispesten meg tudjon fordítani egy mérkőzést, erre így azért nem számítottam.
0: Ez nem az álomsorsolás egy újonc csapatnál. És éppen az, hogy a Vasasnál abból kovácsoltak most nagy előnyt, hogy azt az NB2-es magot azt megtartották. Hoztak még jó néhány játékos, tehát a stabil kezdő közül Engedi a kapuban új, Csóka védelemben szintén új, Kosta, Kovács Rita támadósorban nyáron csatlakozott a csapathoz, de ezek a játékosok már a kerettel kezdték el a felkészülést. Tehát nem az van, hogy ők beestek mondjuk július végén, és akkor van 2 hét közös munka a hátuk mögött, hanem már a felkészülést is nagyjából ugyanazzal a kerettel kezdte el Erős Gábor, mint amelyikre számít a tétmérkőzéseken. Tehát ez nagy előny a Vasasnál, és nekem nagyon tetszik az, hogy végre az NB2-ből egy olyan együttes jött föl, amelyik nem úgy gondol a saját keretére, hogy akkor most mindenkit szélne keresztünk.
1: És csinálunk egy új NB1-es csapatot.
0: Egy új NB, igen, tele légióssal. Volt erre példa az elmúlt években jó néhány. Ez nekem nagyon tetszik a Vasasnál, és az, hogy ők abszolút versenyképesek ebben az NB1-ben, az jól látszik már az alapján, a 4 mérkőzés alapján. És Urblik Józsefnek a teljesítménye, az azt hiszem, hogy egy olyan meglepetésnek nem mondanám, de egy olyan tényező, ami alapján én egyre többször gondolok arra, hogy neki szeptember végén lehetne feladata nem csak a Vasasban is. És szerintem
1: erről már volt szó, gondolok. Szerintem, nem is tudom, hogy ki részéről hallottam, hogy azért Urblik ott lehet a válogatottban.
0: Igen.
1: Az biztos, hogy Márko Rossi figyeli őt is. Ebben biztosak lehetünk, ahogy egyébként akár
0: próbálni.
1: A nemzetközi porondon szereplő már kerettagokat, vagy még nem kerettagokat, a magyar bajnokságban egyre több szerepet kapó fiatalokat, tehát azt gondolom, hogy ilyen értelemben Márko Rossi számára is ez egy új helyzet, nem is új, de egy olyan helyzet, amelyben jobban tudja figyelni az érvényesülő fiatal, vagy nem feltétlenül fiatal, de magyar játékosokat, akár itt az első osztályban is. Igen, ez érdekes és izgalmas mérkőzés lehet, ez az 5. fordulóból, de hát a többiről is érdemes lesz majd figyelni természetesen, amit élőben fogunk közvetíteni önöknek, a Ferencvárosnak pedig jön majd a visszavágó, tehát a Trabzonspor ellen a cél az Európa Liga főtáblára, vagy liga szakaszába való bejutása a Ferencváros számára. Mára köszönjük szépen a figyelmet. Egy hét múlva jelentkezünk újra podcast műsorral. Viszont hallásra.
0: Viszont hallásra.
2: Ez volt a Gurulj belassítva is, a Nemzeti Sportrádió labdarúgás magazinja.

0: Ez az Újra Töltve, a Nemzeti Sportrádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
1: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az Újra Töltve című magazin műsor 15. részének rövidített változatát hallják. A következő percekben egy különleges témával foglalkozunk. Egy olyan kézilabda mérkőzéssel, amely egy gólos különbséget hozott, ám ez az egy találat nem a szokványos körülmények között született. Tartsanak velünk! január 26-a és február 5-e között Dánia adott otthont a 9. férfi kézilabda világbajnokságnak. A magyar válogatott Franciaországgal, az NDK-val és Romániával került egy csoportba, az utolsó mérkőzését január 29-én Herningben játszotta a román együttessel. Magyarország és Románia akkor hivatalosan baráti szocialista országnak számított. Mindkettő a Varsói Szerződéshez és a KGST-hez tartozott, vezetőik pedig nyilvánosan a két nép együttműködését hangsúlyozták. A felszín alatt azonban egyre feszültebbé vált a viszony. A legérzékenyebb kérdés az erdélyi magyarság helyzete volt, emiatt a két ország kapcsolata 1977 végére és 1978 elejére ismét mélypontra jutott. Így ebben a légkörben egy magyar-román mérkőzés jóval többet jelentett egyszerű sporteseménynél. A történelmi sérelmek, Erdély kérdése és a két rendszer közötti bizalmatlanság akkor is ott feszült egy-egy összecsapás mögött, ha hivatalos sajtó erről csak óvatosan beszélhetett. A két válogatott ebben a hangulatban találkozott a herningi csoportmeccsen, amelynek utolsó másodpercére a játékosok, a játékvezetők, az időmérők is másképpen emlékeztek. A teljes bizonyosságot pedig azóta sem ismerjük. A négyszeres VB aranyérmes román válogatott címvédőként érkezett az 1978-as dániai tornára, de a miénk csoportjában szereplő NDK is az erős csapatok közé tartozott. A Népsport ennek megfelelően visszafogottan vezette fel a VB-t. Az idézett részletet Szilágyi Dóra narrálásában hallják.
2: A magyar válogatott igen erős csoportban küzd a továbbjutásért. Az ellenfelek között találjuk azt a két együttest, amely az 1970-es és az 1974-es VB-n a döntőt vívta, nevezetesen Romániát és az NDK-t. A magyar csapat csak akkor bízhat a továbbjutásban, ha a csoportjában legalább két győzelmet arat, bár még ebben az esetben is lehet harmadik. Illúziók nélkül reálisan ítélve az esélyeket, ismerve a felkészülés nehézségeit, válogatottunk a csoport harmadik helyére esélyes.
1: Bartalos Béla, a válogatott első számú kapus emlékei szerint nyugodtan, magabiztosan várta a világbajnokság rajtját, meg is indokolta, hogy miért.
3: Szerintem itt a játékosoknak, meg nekem is az volt az elképzelésünk, hogy a négy közé fogunk jutni. Előtte egy éven keresztül mindenkivel játszottunk, mindenkit simán meg tudtunk verni, és úgy éreztük, hogy egy jó eredményt tudunk elérni. Az első reakcióm az az volt, én a németektől soha nem féltem, mert ők féltek tőlem. A románok azok egy fekete ló volt, de őket is megvertük előtte edzőmérkőzésen, úgyhogy összességében nem volt olyan nagy problémánk a csoporttal, annak ellenére, hogy tényleg nehéz volt.
1: A magyar válogatott az óvatos várakozást jóval felülmúlva hibátlan mérleggel érkezett el a csoportkör utolsó fordulójáig. Faludi Mihály szövetségkaptány együttes előbb 33-22-re legyőzte Franciaországot, majd egy jóval szorosabb, kemény védekezésre épülő mérkőzésen 12-10-re felülmúlta az NDK-t is. Ez utóbbi találkozót követően Faludi Mihály elégedetten nyilatkozott a Népsportnak. A felolvasó Tóth Béla.
4: Azt a csapatot sikerült legyőznünk, ráadásul a világbajnokságon, amely az utóbbi időben a legtöbb sikert aratta.
1: Válogatottunk Balát lövőjétől, Kovács Pétertől, azt kérdeztük, mi volt az NDK elleni siker kulcsa.
5: Védekezésben a kapus teljesítmény, mert Bartalos Béla zseniálisan védett. Igen, tehát mind a két csapat számára ez létfontosságú mérkőzés volt, de még egyszer mondom, hogy akkor a négyes csapatban még csak két csapat jutott tovább. Ugye, és akkor is vitte magával a másik csapat ellen elért eredményt. Mi a NDK-val jutottunk volna tovább, akkor két ponttal mentünk volna közép döntőbe, és ha ott még egy meccset nyerünk, akkor már biztos, hogy éremért játszunk. És hát ugye ez lett volna akkoriban a magyar kézilabdázás legnagyobb sikere, tehát történelmi esemény előtt álltunk. De egyrészt az NDK-t legyőzni, az mindig nagyon nagy szó volt, másrészt pedig egy világbajnokságon legyőzni az NDK-t, az még nagyobb szó.
1: A 12-10-es végeredmény egyértelműen kiemelkedő kapus teljesítményre utal. Bartalos Béla szerint ebben szerepet játszott az is, hogy az NDK játékosai tartottak tőle.
3: Nem tudom, hogy miért, de a keletnémetek, amikor megláttak, szinte háttal álltak a kapunak, tehát könnyű dolgom volt. Volt egy-két olyan mérkőzésem, amikor kifejezetten jó teljesítményt gyújtottam ellenük, meg elég sablonosan lőttek, ami nekem kedvezett. és emiatt szerintem tartottak is tőlem, mert jó teljesítményt szoktam ellenük nyújtani, mint az eredmény is mutatja, megvertük őket, annak ellenére, hogy az a kelet-német csapat egy nagyon jó csapat volt. Az egy kifejezetten komoly eredmény volt részünkről.
1: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A két találkozó után 4 ponttal álló magyar válogatott kedvező helyzetből várhatta a csoportkör utolsó összecsapását. Ezzel szemben a román csapat útja jóval rögösebb volt. A négyszeres világbajnok rögtön az első mérkőzésén 18-16-os vereséget szenvedett az NDK-tól, így már a torna elején nehéz helyzetbe került. A második fordulóban ugyan 36-17-re kiütötte Franciaországot, de ezzel csak életben tartotta továbbjutási reményeit. Két mérkőzés után Romániának 2 pontja volt, így nagy nyomás alatt várta a miénk elleni herningi összecsapást. A magyar együttes már egy döntetlennel is biztos továbbjutó lehetett volna, Romániának viszont ehhez mindenképpen nyernie kellett. Arról nem is beszélve, hogy a miénk az NDK-val szembeni sikerüket magukkal vitték volna a következő csoportkörbe, így nem csak a címvédő kiejtésére, hanem egy kiemelkedő világbajnoki szereplése is kiváló esély mutatkozott. Kovács Péter magazinunknak felidézte, milyen hangulatban várta a magyar válogatott a sorsdöntő összecsapást.
5: Ilyenkor nagyon nehéz ez, tehát ilyen sorozatban 2 nap alatt 2 ilyen mérkős lejátszani, természetesen meg akartuk nyerni a meccset, de hát ismertük a románokat, hogy borzasztó erős csapatuk van, és volt igaz, hogy őket is sikerült előtte megvernünk, de ez sokszor nem sikerült egyébként a magyar válogatottnak, de bennünk volt még az NDK mérkőzés, hát, hogy mondjam, tehát az ember nem is igazából fizikai fáradva egy ilyen mérkőzés, hanem idegileg. Tehát én például borzasztóan alva voltam egy meccs után, annyira fel voltam spanolva, és hát emlékszem, hogy szinte addig aludtam az éjjel. De gondolom a társaim is hasonló helyzetben voltak. Tehát a románok előnyük volt, annyiban, hogy ők ugye a franciákkal játszottak, és mit tudom, 10 valány góllal verték őket. De hát akkor ilyen volt a VB menetrend, azt hiszem, hogy ezt kellett megnyernünk. Kellett volna, bocsánat.
1: Az elmúlt évtizedekben erről kevés szó esett, de a románok elleni találkozóra való hangolást olyasmi zavarta meg, amire a magyar csapat, elsősorban a kapus Bartolos Béla nem volt felkészülve.
3: Ennek örülök, hogy 50 év után végre eljutunk arra szintre, hogy tudjuk, hogy ott mi történt, mert akármikor én valakivel találkozok, mindig azt hozza fel nekem a pályafutásom negatív pontjára, hogy én kaptam egy időntóli gólt, és azzal kiestünk. Tehát, hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba. Mi játszottunk a németekkel, este 11 órakor lett vége a meccsünknek, dopingra vittek el, éjjel 2-kor sikerült nekem a dopingot teljesítenem, 2 órára voltunk a helyszínről, míg hazaértünk, az reggel 4 óra volt, és 11 órakor volt a román mérkőzés, tehát egy kapus reggel 4-től 11 óráig lehetett, hogy kipihenje magát fizikailag, szellemileg. Fizikai még hagyján, de szellemileg nem. Tehát magyarul én az a románok elleni mérkőzésen életemben akkor léptem egyedül rosszul, mert szinte nem is láttam a labdát. Olyan fáradt voltam, tehát ez volt az előzménye. Tulajdonképpen erről még eddig nem volt szó, hogyha nem ez lett volna, ha egy napot pihenünk, akkor a románokat ugyanúgy megverjük 6-8-10 góllal, de ebben biztos vagyok.
1: A magyar-román összecsapás első fél idejében végig szorosan alakult az eredmény, egyik fél sem tudott nagyobb előnyre szert tenni. Csapatunk bátran, jól játszva 10-9-es vezetés szerzett a szünetre, s a látottak alapján a továbbjutáshoz szükséges döntetlen teljesen reálisnak tűnt, sőt, a győzelemre is megvolt az esély. A fordulás után azonban néhány perc alatt összeomlott minden. A 10-9-es magyar előnyből gyorsan 16-10-es román vezetés lett. Aztán jött az újabb fordulat, a később a torna társgól királyi címét megszerző Kovács Péter vezetésével a miénk 21-20-ra feljöttek. És ekkor már csak 3 perc volt hátra a mérkőzésből. Most idézzük fel az utolsó percek eseményeit. A narrátor Szilágyi Dóra.
2: 58. perc. Kocsis Pál letör a román védelem mögé és gólt szerez. De hiába. A két szovjet játékvezető nem adja meg, mert szerintük Kocsis lövés közben a 6-oson belül érintette a talajt. A magyarok hevesen tiltakoznak, Faludi Mihály pedig elveszíti az önuralmát. A kapitány egy széket a nézőtér irányába rúg.
1: A Nézsportot a helyszínről tudósító Kő András így írt az esetről. A felolvasó Tóth Béla.
4: A mérkőzés után a sajtószobában alkalmam volt még egyszer megnézni ezt a gólt, és nyugodt szívvel állíthatom, hogy Kocsis nem lépett be a 6-os vonalon belülre.
1: Térjünk vissza a találkozó hajrájában történtekre. A képzeletbeli idővonalat Szegő Tibor és Szilágyi Dóra felolvasásában hallják.
6: 59. perc. A magyar válogatott újabb lehetőséghez jut, miután a játékvezetők 7 méterest ítélnek. Molnár Gyula áll oda a büntetőhöz, és nem hibáz. 21-21. A magyar válogatott továbbjutásra áll.
2: 59 perc 30 másodperc. A románok utolsó támadása közben Szilágyi Istvánt kiállítják.
1: Erről a játékvezetői döntésről, annak jogosságáról az érintettnek, azaz a kiállított Szilágyi Istvánnak megvan a véleménye.
7: Véleményes volt a kiállításom is, mert ez egy normális ütközés volt, tehát egy kemény ilyen ütközés, de nem is, tehát sok előfordult a mérkőzésen, tehát fél perc vége előtt azért általában lerántásé vagy ütésé szoktak két percet adni, egy ilyen keményebb ütközésé nem szoktak fél perc vége előtt kiállítani, de amint mondtam, a mérkőzés közben is lehetett érezni azért, hogy ez a román sportdiplomácia azért működött a játékvezetők szempontjából is, úgyhogy, de ennek ellenére olyan jók voltunk, hogy nem érdekelt semmi, mondta, bebizonyítjuk, meg tudjuk verni a, tehát gyakorlatilag világbajnoki döntősöket a csoportban, és meg is vertük az NDK-t, és a románok ellen is szerintem nekünk állt a mérkőzés, és az biztos, hogy nem azt mondom, hogy a játékvezetők miatt egyértelműen, de hogy azért odahajlott inkább a játékvezetőknek a keze is az egyértelmű.
1: Ezek után folytassuk a találkozó utolsó percének krónikáját. Először Szegő Tibor idézi fel a történéseket, míg az utolsó másodpercek izgalmait Tóth Béla narrálásában hallják.
6: A kiállítás miatt a magyar válogatott emberhátrányban védekezik, de sikerül a labdát sarokdobásra menteni. A csarnok órája szerint már csak 3 másodperc van hátra.
4: 59 perc, 57 másodperc. A románok elvégzik a sarokdobást. A labda kézről kézre jár, egy passz, még egy, majd újabb átadások következnek. Végül a labdát ötödikként megkapó Kornél Durau kapura lő. A labda Bartolos Béla mellett a hálóba kerül. A román játékosok ünnepelnek. Számukra a gól győzelmet és továbbjutást jelent.
1: Hallgassuk meg, hogy a kapuban nézve, azaz Bartolos Béla szemszögéből hogyan zajlottak ezek a másodpercek.
3: Tulajdonképpen üvöltöttünk végig, hogy figyeljenek oda, lépjenek ki az emberekre, de pont erre játszották. Hát mi ott voltunk a védekezésben, hiába voltunk csak öten, mindenki tolódott a labda fele, mert balszéről indították a játékot. Balszéről, és az ötödik passz után ugrott fel a játékos lőni. Tehát volt egy rátörés passz, utána rátörés passz, rátörés passz, rátörés passz. Ez volt az úgynevezett plusz 6 másodperces idő, amikor a szélső beugrott és beejtette a labdát. Nagyon nagy szöge volt, mivel csak 5-en voltunk a pályán, tehát elvileg, hogyha bármilyen formában vagyok, mert nem hiszem, hogy azon múlott, hogy azt nem tudtam megfogni. Inkább a mérkőzés folyamán voltak olyan labdák, amiket védenem kellett volna, de a végén akkor a szög tudott beugrani, hogy egyszerűen védhetetlen volt. Lett volna még akkor is, hogyha én koncentrált vagyok, és oda tudok 100%-osan figyelni.
1: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A kiállított Szilágyi István az oldalvonal mellett a zsűri asztal közelében volt ezekben a pillanatokban, így test közelből láthatta a történteket. Kíváncsiak voltunk arra, ő hogyan emlékszik a sorsdöntő pillanatokra.
7: Gyakorlatilag már meg is volt a meccs, 4 másodperc volt hátra, döntetlen állásnál szöglet, ez jutott a Románia, és végighúzták a labdát. Én pont ki voltam állítva, ott voltam a cserepadnál, és körülbelül középen volt a labda. Már akkor majdnem el is vesztették a románok a labdát, amikor jelezte a zsűri asztal, hogy vége a mérkőzésnek. Érdekes módon pont ezzel a mérkőzéssel a nagy kijelző elromlott, és végigment még a labda, és legalább 4 másodperce később, vagy 4-5 másodperce később lőtte be a Durau jobb szélső a gólt. Mi már ünnepeltünk a padon, mert a padon láttuk, hogy vége van a mérkőzésnek, már ünnepeltünk, hogy nagyon jó helyzetben vagyunk. Megvertük az NDK-t, románok, gyakorlatilag a világbajnok román csapat kiesik, mi meg 2 ponttal megyünk tovább, mert az NDK-val együtt 2 plusz ponttal jutottunk volna tovább, biztos, hogy bejutottunk volna a legjobb négy, tehát így kerültünk volna a 8-ba, és a 2 ponttal biztos, hogy bejutottunk volna szerintem a legjobb 4-be.

0: Kövessük tovább a már a rendes játékidő lejárta után zajló eseményeket. A narrátor először Szegő Tibor, majd Szilágyi Dóra lesz.
1: A dán időmérő Jakub Haunstrup jelzi, hogy a mérkőzés már a lövés előtt véget ért. Az időmérő és a jegyzőkönyvvezető álláspontja szerint a román gól időn túl esett, ezért az eredmény 21-21. A kiállítása miatt a zsűriasztal közelében álló Szilágyi István értesül elsőként a döntésről. Örömében homlokon csókolja az időmérőt, majd a társainak is jelzi, a gól érvénytelen, maradt a 21-21. Ezzel Magyarország tovább jut, ezúttal a magyar játékosok ünnepelnek.
2: Néhány pillanattal később a két szovjet játékvezető a zsűriasztalhoz megy, hogy tisztázzák, időben esette a gól. Ott van velük Erik Eliász, a Nemzetközi Kézilabda Szövetség svéd ellenőre is. Eliász nem fogadja el a dán időmérő álláspontját. Arra hivatkozik, hogy a zsűriasztalon használt hivatalos óra nem ugyanazt mutatta, mint a csarnokban látható eredményjelző, és szerinte a labda még játékidőn belül került a kapuba. Jakob Haunstrup, a dán időmérő, viszont ragaszkodik hozzá, hogy az asztali időmérés alapján is lejárt a 60 perc. Ennek ellenére Eliász középre mutatva jelzi, a gól érvényes. A játékvezetők elfogadják az ellenőr álláspontját és megadják a találatot. Románia-Magyarország 22-21. A románok másodszor is ünnepelni kezdenek.
0: Adjuk át ismét a szót válogatottunk kiállított játékosának, Szilágyi Istvánnak, aki a zsűriasztal mellől követte az eseményeket.
3: Románoknak nagyon erős volt abban az időben a sportdiplomáciájuk, a Johnny Kunst volt a IHF román delegáció vezetője, a IHF technikai bizottságnak a vezetője. Ott reklamált egyből a zsűriasztalnál, hogy időn belül volt a gól, és utána megjelent még akkor volt a svéd Erik Eliász volt az IHF elnöke, és az nagyon jó kapcsolatban voltak a románokkal, és egy lenullázott sportág stopper órával lejött oda a zsűriasztalhoz, és jelezte, hogy időn belül esett a gól. Persze aztán reklamáltunk, próbáltunk góvni, mindent megpróbáltunk, elutasították. Mindenki, akivel mondtam, a technikai lehetőségekkel az egyértelműre lett volna, hogy az tudta mindenki, románok is tudták, hogy az időn túl esett a gól.
0: Hallgassuk meg, hogy a mérkőzés utolsó utáni másodperceiben is pályán lévő Kovács Péter szemszögéből nézve mi történt pontosan.
4: Amikor ők vezették az utolsó támadást, és 3 másodperc a vége előtt szöglet bal oldalra végezték a szöglet dobást, tehát lesáncoltunk egy labdát, valahogy így volt, már nem emlékszem pontosan a szituációra. Tehát bal szélről, bal átlövő irányító, jobb átlövő, jobb szélső beugrott, csinált még 2 cselt a levegőbe, majd belőtte a kapuba a labdát. A svéd, ezt a nevet jegyezzük meg, Erik Eliász, mert ez olyan, mint mondjuk ilyen Lasics a magyar történelemben, tehát ő volt az zsűri elnök, és ő nagyon-nagyon jó barátságban volt a románok zsenéjével, Johnny Kunz Germaneszkővel, aki szintén az IHF végrehajtó bizottságának, vagy edzőbizottságának volt a tagja, tehát kimondott, hogy jó barátok voltak. Egyből oda néztünk, hogy mi történt, először intett, két kézzel intett, hogy nem, vége volt a mérkőzésnek, majd a románok oda mentek, és hevesen gesztikulával tiltakoztak ez ellen, még Erik Eliász úr, a svéd úriember, visszavont az előző ítéletét, és megítéltette a gólt. Na most ebből a góllal estünk ki, ugye, amit mondtam, hogy NDK-ban mentünk volna tovább, akkor 2 pontot vittünk volna, ami nagyon nagy előny lett volna, de egyébként, hogy akkor még nem volt videóbíró, semmi nem volt, a magyar tévében digitálisan akkor még az is nagy szó volt, visszajátszották, lemérték, és 9 másodperc telt el azóta, hogy a szögletdobást elvégezték, és a hálomban kötött ki a labda. Tehát egyértelműen csalás áldozatai voltunk, és mondhatom, hogy és még talán szerencsés vagyok, idézőjelben hosszú pályafutásom alatt ez volt a legnagyobb negatív élményem, ami engem ért.
0: Nem meglepő módon a csapatkapitány Bartalos Béla is hasonlóan idézte fel magazinunknak a kritikus másodperceket.
5: Oda ment az edzőnk a kispadhoz, oda mentünk mi, én is, mint csapatkapitány, mindegyik játékvezető mondta és mutatta a táblát, hogy vége van, jöztek a magyarok. Erre lejött egy svéd ember, a lelátóról, az meg azt mondta, hogy gól volt. Semmi köze nem volt a mérkőzéshez, annak az embernek, és úgy irányított az egész vezetőséget ott. Az volt a különbség, hogy ő a Johnny Kunstnak volt a barátja. És egyértelműen, hát ezen múlott, hogy ki jut tovább.
0: A magyar küldöttség ezek után óvás nyújtott be, aminek díját érdekes módon nem a Magyar Kézilabda Szövetség képviselője, hanem a Magyar Televízió helyszínről tudósító kommentátora Szőnyi János fizette be a saját napi díjából. Ennek több oka is volt. Egyrészt a szocialista tömbhöz tartozó Románia volt az ellenfél, s egy ilyen óvás nem fért volna bele a táborhoz tartozó országokról kommunikált baráti viszonyba, másrészt, s talán ez még nagyobb súlyjal esett alatba, a két játékvezető szovjet volt, márpedig a szövetség hivatalos óvásának egyik alapja az lehetett volna, hogy a szovjetek hibáztak, aminek valószínűleg nem örültek volna Moszkvában. Sose felejtjük, hogy Madarász István, a Magyar Szövetség akkori főtitkára 1964 óta tagja volt a Nemzetközi Szövetség végrehajtó bizottságának, ezért gyaníthatóan ő sem akart konfrontálódni az IHF-fel. Ez utóbbi felvetést Kovács Péter is megerősítette.
4: Borzasztóan el voltunk keseredve, és mérgesek voltunk, és fel voltunk háborodva. Most akkor azért azt el kell mondani, hogy volt akkor egy magyar tagja az EHF, vagy az IHF végrehajtó bizottságra, Madarász Istvánnak az orvosi bizottságot vezette, aki magyar főtitkár volt. Hát tőle azért elvártunk volna valami segítséget, nem kaptunk segítséget, sőt, eljött a szállodánkba, nem találkoztunk vele, csak üzent, hogy ne óvjuk meg a mérkőzést. Először megóvtunk, bocsánatéket, megóvtuk a mérkőzést, másodszor ne óvjunk, mert az IHF tekintélyének ez árt, hogy nem fogadjuk az első döntést. Tehát nem mondom, hogy velünk volt a magyar főtitkár.
6: Itt felmerül az a dolog is, hogy nyilván akkor teljesen más politikai környezet volt Magyarországon is, és Románia ugye a keleti blokk országaihoz tartozott. Ha más nemzet ellen történik ez, vagy más játszik a magyarok ellen, akkor lehet, hogy a magyar sportdiplomácia több energiát fektetett volna abba, hogy más döntés szülessen?
4: Hát lehetséges, hogy az elvtársak egymás között ezeket a dolgokat először nyitották.
0: Válogatottunk kapusa, Bartalos Béla, az óvás körüli érdekességekre hívta fel a figyelmet.
5: A mi elnökünk az 200 méterre volt a helyiségtől, ahol mi játszottunk. A Johnny Kunst, a románoknak az elnöke, az meg 1400-ra. És az előbb odaért, mint a miénk. Szőnyi János riporter, ő fizette be az óvási díjat, és ami jellemző erre az egészre, hogy az óvási díjat soha nem adják vissza, ha igen, ha nem a válasz. Nem válasz volt, tehát nem fogadták el az óvásunkat, és a Szőnyi visszakapta az óvási díjat. Tehát magyarul elismerték, hogy ők a húgyunk.
0: Hónapokkal később az Esti Hírlap 1978. november 14-i számában Elréti Anna azt kérdezte Madarász Istvántól, hogyan kamatozik a magyar kézilabdázásnak a Nemzetközi Szövetségben betöltött funkciója. A választ, különösen a kézilabda VB-n történtek fényében érdemes meghallgatni. Tanulságos, sokat elárul a korabeli gondolkodásmódról. A felolvasó Szegő Tibor.
1: Szeretnék eloszlatni egy félreértést. A magyar delegátusnak nem az a dolga, hogy bizonyos kérdésekben részrehajlónak bizonyuljon, magyarán szólva, hogy a csapat javára döntsön. Elvégre a sportdiplomata nem dobhat gólt. De sportdiplomatánk helytállásával növekszik a magyar sport iránti tisztelet, tekintély. Nem készültem sportdiplomatának, sportágamnak és hazámnak akarok hasznot hajtani.
0: Jegyezzük meg, ez esetben nem igazán sikerült. A Nemzetközi Szövetség érintett bizottság az ügyet még a találkozót követően megtárgyalta. Erik Éliász, akinek a beavatkozása eldöntötte a mérkőzést, már hazautazott Svédországba, ezért nem jelent meg a meghallgatáson. A háromtagú ellenőri testület másik svéd tagja, Kurt Wadmark Éliász álláspontját támogatta, így a dán időmérő vallomása és a magyar tiltakozás nem változtatott a döntésen. Az óvást 3 órás vitát követően elutasították, érvényben maradt a 22-21-es román győzelem. Az indoklás 5 pontban foglalható össze. A narrátor Szilágyi Dóra.
2: Első. Az időmérő a 60. perc végén lefújta a mérkőzést. Második. Ezt a bírók nem hallották. Harmadik. Éliász kijelentette, hogy a 22. román gól a lefújás előtt esett. Negyedik. Ezt közölte a játékvezetőkkel, akik megadták a gólt. Ötödik. Az időmérő a lefújással egy időben nem állította meg az órát, csak 3 másodperccel később.
7: Megállítottad az idő, és a kerekasztalra tetted.
0: A mérkőzés hivatalos eredménye 22-21 maradt, ezzel a címvédő Románia továbbjutott, a következő szakaszban azonban már nem tudta folytatni a tőle korábban megszokott világbajnoki menetelést. A középdöntőben 17-16-ra kikapott Jugoszláviától, 17-17-es döntetlent játszott az NSK-val, majd a helyosztón 25-17-re legyőzte Svédországot. Ezzel a 4 évvel korábbi világbajnok végül a 7. helyen zárt. A magyar válogatott elleni mérkőzés a románoknak gyakorlatilag egy kiemelkedő korszak végét is jelentette egyben, ugyanis a korábbi 4-szeres világbajnok azóta sem tudott VB aranyat szerezni. Ami számunkra az érdekesebb oldalt illeti, Faludi Mihály csapata vitatott verességgel a legjobb 8-ba jutás helyett az alsóházba került. A miénk a folytatásban Csehszlovákiával 18-18-as döntetlent játszottak, majd Japánt 30-26-ra, Spanyolországot pedig 23-19-re legyőzték, és végül a 9. helyet szerezték meg. A csapat erejét jól mutatja, hogy Kovács Péter 47 góllal a lengyel Erzsik Lempelle holt versenyben a torna gól királya lett. Bármint mondja, ha választhatott volna a díj és a csapat jobb eredmények között, nem kérdés, melyik mellett dönt.
4: Hát gond nélkül elcseréltem volna ezt a díjat természetesen. Tehát ugye választani kellett volna, hogy mint akkor nem lett volna kérdés. Ugyanakkor hát azért azt se tagadhatom, hogy azért ez büszkeséggel töltött el. hogy társgól király voltam, de ugyanúgy csalódott voltam az eredménytelenségünk miatt.
0: A történtek ellenére örömteli, hogy a herningi fájó vereség nem törte meg a magyar férfi kézilabdát. A válogatott két évvel később negyedik lett a moszkvai olimpián, 1986-ban pedig világbajnoki ezüstérmet szerzett. Utóbbi eredmény, mint az Kovács Péter szavaiból is kiderül, egyfajta elégtételt, megnyugást jelentett ennek a valóban nagyszerű generációnak.
4: Én úgy gondoltam, hogy mi vagyunk az elátkozott generáció, és hogy nekünk semmi nem sikerül, hogy mindig egy szalmaszállal kevesebbek vagyunk, hogy elcsúszunk a nagy siker kapujába. És azt hittem, hogy mi már úgy fogjuk abba hagyni a pályafutásunkat, hogy nem lesz semmi kiugró eredmény, és ez egy borzasztó jó érzés volt, és elég tételt nyújtott, azt is kell mondom, hogy legalább egy világbajnoki ezüstérmet szereztünk.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsor 15. részének rövidített változatát hallották. Az elmúlt percekben az 1978-as kézilabda világbajnokság egyik vitatott ítéletét idéztük fel, amely könnyen lehet, hogy történelmi lehetőségtől fosztotta meg a Faludi Mihály vezette magyar válogatottat. Amennyiben kíváncsiak a hosszabb változatra, ha még részletesebben mutatjuk be az eseményeket, akkor keressék a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez. Szilágyi Dóra, Tóth Béla és Szegő Tibor. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
8: Ez volt az Újra töltve a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
9: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
8: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
8: Hajrá, magyarok!
11: Tartják az elmúlt idények jó szokását a paksiak. Sok gólos mérkőzéseket játszanak a bajnokságban. Ezúttal fővárosi ellenfelet fogadnak. A jó találkozó garantálható, hiszen a lilafehérek játéka kezd egyre olajazottabbá válni. Paks Újpest labdarúgó NB1-es mérkőzés 17:30-től élőben a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Játékos Kijáró, a Nemzeti Sportrádió beharangozó magazinja. Két hetente pénteken 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a műsorvezető Katona László. Brazil labdarúgásról lesz szó az elkövetkező fél órában. Vendégem itt a stúdióban Tóth Attila, az M4 Sport kommentátora. Szervusz, üdvözöllek!
2: Szervusz, Laci, köszöntöm a hallgatókat!
1: Első élmény, ami a brazil futballal kapcsolatos.
2: Nem vagyok már annyira fiatal, úgyhogy a 80-as évek, 86-os világbajnokság, 82-es világbajnokság, hogy őszintén megvalljam, bár ez aki ismer, tudja rólam, én nem voltam soha brazil fan. Én nekem a brazil labdarúgás az nagyon későn került igazán közel a szívemhez, 2000-es évek elején. Ennek pedig személyes okai voltak, brazil barátnőm volt, és innen eredt az, hogy végül megkedveltem őket. Tehát például a 94-es világbajnokságra gondolok, ugye a 90-es volt Olaszország, a 94-es az Egyesült Államokban, olasz-brazil döntő volt, szerintem már fiatal vagy, de erre még te is emlékszel.
1: Voltam.
2: Ugye ez a döntő, a legendás döntő, Robby Baggio fölé rúgta az utolsó 11-est. Gyerekkoromtól kezdve az olasz foci és az olasz válogatott volt a favorit. Gyűlöltem a brazilokat azon a 94-es világbajnokságon. 98 az már kicsit közelebb álltak hozzám, bár a döntőben akkor is a franciáknak szurkoltam, és aztán utána mondom 2000-től a személyes okok miatt lett igazi kedvenc. Mai napig bajban vagyok, ha olasz-brazil meccsről van szó, hogy akkor hova teszem a szívemet, de még akkor is inkább az olaszokhoz. Tehát a válogatott szint az más.
1: Na de az eredet történet az mégis a VB-re összpontosult. Tehát akkor ismerted meg a brazil labdarúgást, ott kedvelhetted meg?
2: De nem kedveltem meg. Tehát hiába játszottak mindig nagyon-nagyon szépen, látványosan, kiszámíthatatlanul tényleg a brazil csatárok, és elképesztő dolgok.

0: ára ülhettek. De mi az oka annak, ez egy nagyon általános kérdés, hogy öntik magukból a tehetségeket, mindig magas színvonalon van a futball, mert valójában az 1950-es évek óta a brazil labdarúgás válogatott szinten tényleg minden egyes VB-re úgy megy ki, hogy esélyes és meg is nyerheti. Mi a titok nyitja?
1: Egyrészt szerintem az, hogy rengetegen lakják az országot. Tehát nyilván minél nagyobb a merítési lehetőség, annál több tehetséges futballistád lesz. A másik, ami, hogyha most a napjainkat nézzük, ott nem a gazdag, vagy hát nagyon kevés, vagy nagyon ritka az olyan példa, de Kaká mondjuk pont ilyen volt, aki nem a szegénységből jön. Tehát nekik ez egy óriási lehetőség kitörni akár a favellákból, akár a szegényebb életkörülmények közül, vagy rendezetlenebb életkörülmények közül a futball által. Az egyik. A másik nyilván az, hogy amit mondtam is, hogy amint megszületsz, te már lehet, hogy egy futballista nevét kapod a szüleidtől, mert imádják a focit. És onnantól kezdve téged ezt úgymond az utad az előre meg van írva, hogy neked merre kell majd haladnod. Úgyhogy számomra ezek azok a dolgok, amik azt mutatják, hogy Brazília ez mindig is egy ilyen kimeríthetetlen forrása lesz a futballnak, akár így Európának is, az európai klubfutballnak, hogy jönnek majd a tehetségek. Az más kérdés, hogy a legtehetségesebbekből válogatott szinten egy edző, vagy akár egy edzői stáb, vagy akár majd az a csapat, az miért nem képes arra, hogy most már 22 éve nem nyer újra világbajnokságot. Amit én egyébként nem bánok, mert van egy olyan Penta feliratú pólóm, ami azóta sem változott. Hát, hiszen a Penta ugye az öt csillagot jelenti, vagy az öt csillagot, az ötszörös világbajnokot, és azóta is hordhatnám, ha nem nőttem volna ki.
0: Minden egyes évtizedből tudnánk mondani egy játékost, sok lenne, vagy hosszú lenne a lista. De, hogyha van egy nagyon tehetséges, ügyes labdarúgó, azt általában Peléhez mérik, vagy éppen mondjuk Ronaldóhoz, ugye a 90-es években, vagy hogy néz ez ki valójában? Te mit tapasztaltál?
1: Nyilván adott időszakokra lebontva, tehát minél közelebb vagy mondjuk Peléhez, akkor annál inkább hasonlítottak Peléhez. Akkor, amikor feltűnt Neymar, akkor őt nem Peléhez hasonlították még első körben, hanem ugye ott volt Robinho, aki közelebb volt hozzá időben, de Robinhót meg Peléhez hasonlították, pedig ő azért nem sokkal idősebb, mint mondjuk Neymar, és ez általában így szokott lenni, hogy mindig feltűnök valaki, és milyen furcsa, hogy mindig ott a Santos környékén tűnnek fel ezek a legnagyobb sztárok és legnagyobb tehetségek, vagy São Paulo-ban inkább, azt mondom, és aztán könnyű hasonlítani már ott Peléhez, Neymarhoz, Robinhohoz őket. De hát, hogyha mondjuk Rióban, akkor ott lehet hasonlítani persze másokhoz. Tehát ez attól függ, hogy éppen mely városról beszélünk, de igen, általában mindig keresik az új Pelét, az argentinok az új Maradonát, az új Messit, mi is keresnénk az új Puskást, vagy az új Détárit. Szerintem ez természetes dolog.
0: Kicsit a bajnokságról, mert az argentin futballnál nem egyszerű a lebonyolítási rendszer. Itt egy fokkal, minthogyha már a braziloknál más lenne, könnyebben követhető, de van egy első osztály, ahol 38 mérkőzést játszanak, mert 20 csapatos a liga. Milyen a lebonyolítási rendszer? Mert nem olyan egyszerű. Maradjunk annyiban, ugye?
1: A lebonyolítási rendszer az most már azért egyszerű. És akkor most egy picit majd én is puskázni fogok, mert tényleg azért az argentinhoz képest azért egyszerűbb a történet. Ugye egyrészt 1971-től van országos bajnokság, nyilván ezekre majd rátérünk, hogy miért nem volt addig, de hogy milyen most, az az érdekes dolog, ugye a bajnokságban az első 6 helyezett, az mehet a Libertadores kupába. A Libertadores kupa olyan, mint a BL Európába. 7. 12. az megy a Copa Sudamericanába, ami mondjuk Európa Liga, és az utolsó 4 kiesik. Tehát, hogyha azt nézzük, akkor gyakorlatilag 4 olyan csapat van csak a bajnokságban, aki a végén nem megy nemzetközi kupába, vagy nem esik ki. És ezáltal elképesztő, hogy mennyire kompetitív lett ez a sorozat. Nyilván persze emelték a Libertadores meg a Sudamericanának is Ja, és akkor még hozzáteszem azt, hogy a brazil kupa győztese is indulhat, tehát lehet, hogyha esetleg mondjuk az benne van ebben a 13-tól lefelé a 4 helyezetbe, akkor még lehet, hogy még egy csapat indul. Szóval emelték nyilván a létszámot, és ezáltal lett több résztvevő, vagy lehetséges résztvevő a bajnokságból, de ezáltal

0: elképesztő, hogy mennyire kompetitív, és hogy mennyire szoros, de mindig is szoros volt egyébként a brazil bajnokság.
1: Ami a Libertadores kupát illeti, milyen megítélése van ott, akár Brazíliában, vagy Dél-Amerikában?
0: Borzasztóan fontos, és nagyon nagy szerepe volt ennek a Libertadores kupának is, hogy a brazil bajnokság végül is megalakult, mármint az országos bajnokság. Mert ugye annak idején akkor még csak egy csapat, minden országot egy csapat képviseltette Európában is a BEC-ben, ugye csak egy csapat indult. Na de ki induljon? Tehát ez volt a nagy kérdés. És akkor el kell dönteni. De nem volt országos bajnokság. Ugye ez 1959-ben hozták létre a Libertadores kupát, és abban az évben írták ki az első már államok közötti bajnokságot Brazíliában, de az még mindig nem egy országos bajnokság volt. Ugye azt tudni kell, hogy São Paulo állam és Rio állam, a két állam, amely brutálisan erős a mai napig, és az alapok is ott lettek letéve, a futball alapjai ebben a két államban, és ezek a klubok, ezek folyamatosan rivalizáltak egymással. Gyakorlatilag ezért sem tudták létrehozni a bajnokságot. Meg nyilván a távolságok. Például Porto Alegre-t említettem, ahol az én csapatom is van, Grêmio, legdélebben, legnagyobb város, tehát már uruguayi-argenti határhoz közel. Fortaleza északon, egy nagyon nagy város, szintén egy nagy klubbal. Ha légvonalban nézzük, akkor is 3200 kilométer. De közúton 4200, és mondjuk gondolj bele az 1900-as évek elejébe, hol volt légi közlekedés, tehát sehol. Na most ez a 4200 kilométer, ezt én nem tudom, hogy hány napig, hétig kellett volna, hogy oda-vissza megtegyék ezt a távolságot. Egyszerűen lehetetlen volt bajnokságot létrehozni. Ezért is államokon, amit mondjuk magyarra lefordítva megyéken vagy vármegyékben tudtak közlekedni egyszerűen, és tudtak meccseket rendezni. Ezért volt az, hogy ezek a bajnokságok így működtek. Na de jött a Libertadores kupa, ahol meg kellett egy bajnok, erős Rio, erős São Paulo, sokszor össze is mérték már a legerősebb csapatok egymással a tudásukat, és aztán akkor létrehozták a Taça Brasilt, ami nagyon sokáig, több mint 10 évig működött, és akkor ennek a győztese mehetett már a Libertadores kupába, tehát akkor már volt egy olyan, hogy volt egy bajnok a Brazíliának. Viszont ez még nem egy olyan bajnoki kiírás volt, mint ami most van, mint amilyet megismertünk, tehát oda-visszavágós alapon mindenki utazgat. Nem, gyakorlatilag kupa rendszer volt, olyan volt, mint egy magyar kupa, egy brazil kupa, ami ma is van nyilván, de nem bajnokság. Állami bajnokok, mondjuk ugye riói állami bajnokságot Cariocának hívják, a São Paulo-t pedig Paulistának. Volt ez a két bajnokság, ha a mostani időket nézzük, van is, és minden államban megvan, januártól áprilisig tartanak ezek, akár kuparendszerben, akár körmérkőzéses rendszerben, attól függ, hogy éppen mennyi csapat van, milyen a lebonyolítás, nyilván São Paulo-ban rengeteg csapat van, Rio-ban is, tehát ott több csapatot kell valahogy megoldani, sőt, több osztály is van ezekben. És akkor lejátszották az állami szinteken ezeket a mérkőzéseket, majd utána ezeknek az államoknak a győztesei összecsaptak egymással. Tehát a riói legjobb, mondjuk a Vasco, meg a Paulista bajnokság legjobbja, a Santos. És akkor játszottak egy meccset, és például az 50-es években a Vasco volt az, amelyik tarolt, aztán később a 60-asban már a Santos elsősorban. Viszont ezeket nem ismerték el nagyon-nagyon sokáig, tehát a 2000-es évekről beszélünk már, amikor elismerték ezeket, hogy jó, akkor ezért mi adjunk egy bajnoki aranyérmet is nekik, visszamenőleg. Tehát Pelé, én nem tudom, 5-6 aranyérmet kapott így azokból az időkből, ami nem volt hivatalos bajnokság, de végül később elismerték annak.
1: Milyenek a stadionok állapota? Volt egy világbajnokság, hát nem is olyan rég, 2014-ben, meg azért lehet az olimpia is egy picit segített valamiben, hogy maradjanak ezek a stadionok maguk állapotában, jó állapotban, de elmondható az, hogy a stadionok kihasználtak, a mérkőzésekre járnak, szépek?
0: Nyilván a stadionok állapota az említett okok miatt javult bizonyos stadionoké, amik részt vettek ezen a világbajnokságon. De pont megnéztem, hogy ebben a szezonban az átlag nézőszám az ön 15 000 néző körül.
1: Csak?
0: Csak. Igen. Mi összetennénk a két kezünket, hogyha az átlag nézőszám Magyarországon ennyi lenne nyilván. Brazíliában viszont, ahogy te is mondod, ez tényleg csak. És megnéztem például az egyik stadiont, a Cuiabai stadiont, az Arena Pantanal, ami egy 44 ezres stadion. Most a Cuiabá jelen pillanatban utolsó előtti az élvonalban, amúgy sem egy top csapatról van szó, és nyilván, hát én nem tudom, hogy mi alapján határozták meg a stadionokat annak idején a világbajnokság, de szerintem közrejátszott az is, hogy vigyünk ide is, oda is, amoda is, tehát legyen meg az egész ország úgy, hogy lefedjük, és akkor mindenhol van, mert egyébként meg lehetett volna rendezni három városban is körülbelül az egészet. És hát ez a Cuiabá, ez soha nem volt egy nagy csapat. Jelenleg 2-3 ezer néző lézeng az ő stadionjukban, és nem csak azért, mert rossz a csapat. Nyilván, hogyha mennek oda nagyobb csapatok, akkor sokan, vagy többen vannak, de hát ez még akkor sem üti meg valószínűleg az átlag nézőszámot sem. Úgyhogy ez most egy elég komoly probléma, és az elmúlt években, miután azért, hát szörmentén említettük, hogy milyen gondok voltak, meg miért nem sikerült brazil bajnokságot létrehozni nagyon-nagyon sokáig, azért borzasztó erős lobbia van a São Paulo-i csapatoknak, és az őket tömörítő szövetségnek, a rióiaknak, szintén nagyon gazdag a déli, tehát ahol a Grêmio, az Inter van például, nagyon erősek, nagyon erős csapatok Minas Gerais-ban, a Cruzeiro, az Atlético Mineiro, ugye most említetted Libertadores kupa döntő, de egyébként a brazil kupa döntőjében is ott vannak. Még északabbra ott van Bahia, Fortaleza, ezek nagyon erős klubok, és ezeknek a kluboknak nem tudom, hogy megvan-e még, de szerintem igen, van egy ilyen szövetségük. És ők próbálnak a bajnoki rendszerben a brazil labdarúgó szövetség felé is nyomást gyakorolni, erőt demonstrálni folyamatosan, és emiatt ők megint felvetették az elmúlt időszakban, hogy lehet, hogy nekünk megint ki kéne írnunk egy saját bajnokságot, hogy a pénzeket igazságosan ossza el a szövetség, ne nyúlja le, megkapják a klubok is a kereskedelmi bevételeket, ők maguk értékesítsék. Szóval vannak gondok, ettől függetlenül a brazil emberek nyilván szeretik a futballt, és nyilván kijárnak a mérkőzésekre, még ha nem is százezrek mennek ki, mint régen, a bizonyos stadionokban, ahol lehetett mondjuk a Maracanába, vagy a Morumbiba, de ettől függetlenül a gondok azért nem szűntek meg. Inkább azt mondanám, hogy most volt egy olyan időszak, ami viszonylag nyugodt időszak volt, ami tervezhető volt, ahol lehetett statisztikákat készíteni így az elmúlt 20 évben, hogy tényleg volt egyfajta rendszer, mert azt megelőzően a bajnoki lebonyolítás is olyan volt, hogy évről évre változott, valahogy a szezon végén kiírtak valami új szabályt, mondjuk egy héttel a rajt előtt kiderült, hogy nem tudják kiírni a bajnokságot 87-ben például, amikor így végül két bajnok volt, a mai napig vitatott, hogy a Flamengo vagy a Sport a bajnok abban az évben, mert kiírtak két sorozatot, egy brazil kupát, meg a nagyok kiírtak maguknak egyet, szóval rengeteg gond volt, ez az elmúlt időszakban úgymond stabilizálódott, de most azért megint vannak olyan hangok, hogy azért, hát főleg az anyagiak miatt, azért ezt meg lehetne egy kicsit jobban is oldani.
1: Talán gazdasági oldalról figyelve ezt a történetet, csak úgy tudnak a csapatok fennmaradni, ha eladnak labdarúgókat. És valószínűleg ez egyfajta teher és áldás is egyben, mert kell is, jól jár a játékos, jól jár a csapat is. Ez az egyetlen forrás, ami miatt megmarad egy adott klub, mert a nézőszámok nem azt mutatják, hogy majd éppen a szurkolók hoznak temérdek mennyiségű pénzt, és hagyják ott mondjuk a büfében vagy jegyár formájában.
0: Ez nem elenyésző, amiről beszélsz, tehát a szurkolók, amit megvásárolnak, mezeket, a belépőket.
1: Akkor van forgalom.
0: Ez, persze, hogy van, tehát ez abszolút működik, de hát egy klubot fenntartani, egy élvonalbeli klubot a rengeteg utazással, ugye mondtam, 12 csapat indul európai kupákba, tehát annak elég komoly anyagi költségei, vonzatai vannak, azért ezt fenn kell tartani, nyilván a játékos eladás, ami döntő, és ezáltal elég nehéz is. Ugye elkezdődik a brazil bajnokság április közepén, volt amikor májusban, és tart decemberig. Az európai átigazolási időszak, az mikor van? Nekünk ugye nyáron, tehát az telibe veri a bajnokság rajtját ott. Elkezd egy csapat játszani, majd jönnek az európaiak, és szétszedik őket, nyilván a legjobbakat próbálják ott tartani, és nyilván ők is persze tudnak egyébként még igazolni, de ott rengeteg a távozó, és ez, hogy nem ugyanazon az idősíkban mozog a brazil meg az európai foci, ez borzasztóan nehézé teszi továbbra is a brazil klubok számára a jelent, és azt, hogy mondjuk egy nemzetközi kupában, tehát beszéltünk a legelején arról, hogy Libertadores kupa borzasztó fontos, de egyébként tök érdekes, mert a brazil klubok számára az csak egy lépés, tehát hogy igen, mi meg akarjuk nyerni a Libertadores kupát, de mi nem ez az elsődleges célunk, hanem az, hogy világbajnokok legyünk. És nem a válogatottról beszélünk, hanem klubszinten világbajnokok. Tehát nekik a világkupa, vagy interkontinentális kupa, vagy klub VB ki, hogy emlékszik rá erre a sorozatra, vagy mi lesz majd a jövőben ennek a neve, nekik az a legfontosabb. Tehát az én csapatom például 83-ban megnyerte az akkor még interkontinentális kupát Hamburg ellen. És akkor is az volt, hogy oké, meg kell hozzá nyerni a Libertadores-t, de nekünk nem az a lényeg, és nem arra emlékezünk legszívesebben, hanem az, hogy a Hamburgot legyőztük.
1: 116 játékos van jelenleg, ami a top 5 bajnokságot élt, és Brazil. Bőven lehetne több, hogyha még a hollandot itt vesszük, a portugált, de vagy Magyarországon is vannak brazil labdarúgók. Ők Brazíliában, legyen szó Corinthiansról, vagy egyéb más csapatról, oda se kerülhetnének a kezdő 11 környékére?
0: Nem.
1: Tehát, és az ő esetük az, hogy van egy megfigyelő, át kell hozni Európába, és itt ők egyébként. Milyen a megítélésük szerinted a braziloknak, amikor átjönnek?
0: De... Szerintem nagyon jó. Szerintem nagyon jó.
1: Ez ilyen előlegzett bizalom?
0: Abszolút. És én még sokszor azt is érzem, például a magyar klubok esetében, hogy csak azt látják, hogy brazil, és már hozzák is. És ettől függetlenül az a brazil, az nem biztos, hogy olyan brazil, aki valóban minőséget jelentene egy bajnokságban. Mert azért nézzük meg a magyar bajnokságot, azért volt itt néhány olyan brazil játékos, aki nem hozta azt a szintet. Aztán a másik történet, a brazil játékosok számára is, nekem például van egy nagyon-nagyon jó barátom, aki Magyarországon él most már évtizedek óta, játékosként került ide egyébként, és most edzőként dolgozik, meg dolgozott is korábban is, egyébként dolgozott így az élvonalban is, Felipe Matosról van szó, aki például, tehát bevallottan, ő nem szeretett edzeni. Egy Isten áldotta tehetség volt, ő is São Paulo nevelés, tehát az egyik legnagyobb klubban, sőt az első klubban, ami Brazíliában megalakult, kezdett el futballozni, tehát az alapokat elég rendesen megkapta. El is jutott valamilyen szintre, aztán kölcsön adták talán Peruba, vagy nem valami ilyesmi egzotikusabb helyre, majd elkerült Európába, és ide került aztán Pápára, talán a Lombardhoz, és akkor Tatabánya, Haladás, tehát hogy igen, valamit letett az asztalra, de hát ő nem hozta azt a szintet, miért nem? Mert fontosabb volt neki az élet, a Magyarországon jól érezni magát, keveset edzeni, szóval azért kell az is, hogy profi legyen az az ember, aki játszik, akinek olyan a hozzáállása, abból lesz valaki. De nyilván kitörési lehetőség mindenkinek, tehát nyilván mindent beleadnak egy ideig, aztán Európában sokan, nagyon sokan elkallódnak, szerintem többen elkallódnak, mint amennyien valamilyen szinten be is futnak majd. És hát az, nyilván a másik dolog meg, milyen borzasztó nehéz egy brazilnak abból a közegből, abból a hőmérsékleti tényezőkből, meg abból a világból átjönni Európába, mondjuk egy orosz meg ukrán bajnokságba. Tehát volt időszak, amikor az ukrán bajnokság zsákszámra vásárolta a brazilokat. Sajnál
1: kezdő 11-je az brazilokból állt kis túlzással.
0: Igen, de ott a brazil bajnokságban voltak például elképesztő tehetséges játékosok, akik elkerültek oda, és nem váltották be azt a reményt, aztán megmentek vissza.
1: Véges a műsoridő is. Tóth Attila, az M4 Sport kommentátora volt a mai vendég itt a Játékos Kiáró podcastben. A brazil labdarúgásról volt szó, lehetne még erről bőven sokat beszélni, de hát majd egyszer valamikor szerintem folytatjuk. Köszönöm szépen, illetve a kedves hallgatóknak is a figyelmet, a műsorvezető Katona László köszöni a figyelmet. Viszont hallásra!
2: Ez volt a Játékos Kiáró, a Nemzeti Sportrádió beharangozó magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Ne Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Több hónapos kihagyás vár Sőn-Szabolcsra, új kerékpárút jön létre Budapest és Győr között. Többfelé záporok enyhítik a kánikulát, Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
2: Sporthírek.
4: Sőn-Szabolcs a bajnoki címvédő Győr labdarúgója keresztszalag szakadás miatt nem játszhat az idény hátralévő részében. A 25 éves szélső a Riga elleni konferencia liga selejtezős párharc visszavágóján szenvedett sérülést, ezért műtét és több hónapos kihagyás vár rá. A magyar válogatott őszi nemzetek ligája mérkőzésein nem lesz bevethető. A Paks Újpest mérkőzéssel ma megkezdődik a labdarúgó NB1 ötödik fordulója. A találkozót 17 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A mai összecsapáson kívül még 4 találkozót rendeznek a hosszú hétvégén az OTP Bankligában. Holnap a listavezető Puskás Akadémia a Vasashoz, a Nyíregyháza az MTK-hoz látogat, míg vasárnap a listavezető Győr a Zalaegerszeget, a Kisvárda pedig a Debrecent fogadja. A világbajnoki pontversenyben vezető olasz Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Forma 1-es holland nagy díj mai egyetlen szabad edzésén. A Mercedes 19 éves versenyzője mögött a McLaren brit pilótája, a címvédő Lando Norris lett a második, a harmadik legjobb köridőt pedig Antonelli csapattársa, a brit George Russell érte el. A Ferrari 7-szeres világbajnoka a brit Lewis Hamilton negyedik lett. A teljes verseny hétvégét időben láthatják az M4 Sporton.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Ukrajna északkeleti régióit támadta éjjel az orosz hadsereg. Harkiv és Szumi megyében összesen 4 vesztették életüket, 4 megsérültek. A drónok az ipari létesítmények mellett több lakóházat is eltaláltak. Közben Kijevben gyásznapot tartanak a légi csapások áldozatainak emlékére. A több hullámban végrehajtott támadásokban 15 haltak meg és több tucat ember megsebesült. A megrongált épületek között volt általános iskola, óvoda és egy gyerekkórház is. Folytatták a dróntámadásokat az ukránok is. Az orosz légvédelem több mint 300 szerkezetet lőtt le 16 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Levélben köszöntötte a magyarokat az ukrán elnök augusztus 20-a alkalmából. Az Ukrajna-Magyarországi Nagykövetségének közösségi oldalán megjelent levélben egyebek mellett azt írja, a két népet a jó szomszédi kapcsolatok, a kölcsönös tisztelet, valamint a szabadságért folytatott közös küzdelem köti össze. Volodymyr Zelenszkij emellett megköszönte hazánknak a humanitárius segítségnyújtást, valamint hogy Magyarország kiáll Ukrajna szuverenitása mellett. Ma van a terrorizmus áldozatainak nemzetközi emléknapja. Az ENSZ közgyűlés 2017-ben határozott az emléknap megtartásáról, amelynek fő üzenete az emberi jogok védelme és a túlélők támogatása. A világszervezet 2006-ban terrorizmus ellenes globális stratégiát fogadott el, amelynek megvalósítása elsősorban a tagállamok feladata. Ismét országjárásra indul Magyar Péter, aki 15 vidéki városban, végül pedig Budapesten tart fórumot. A miniszterelnök mellett több kormánytag is országjárásra indul a következő hetekben. Magyar Péter a Tisza-szigetek budapesti találkozóján bejelentette azt is, hogy a pártnak járó állami támogatásból 200 millió forinttal segítik a közösség működését. A miniszterelnök szerint a Tisza-szigetek feladata lesz egyebek mellett a társadalmi kontroll erősítése és az önkormányzati választásokra való felkészülés. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ennek részeként egy Komáromtól Esztergomon át tartó, a Dunakanyarig tartó, közvetlen kerékpárutat alakítanak ki. A biciklisek az Esztergomi Mária Valéria hídon kelhetnek majd át a Duna felett.
2: Közlekedés.
4: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán két személyautó karambolozott Tatabánya közelében. Aki teheti, az 56-os kilométernél a Tatabánya óváros csomópontban tudja elhagyni az autópályát. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
4: Ma még többfelé, főként a Dunántúlon lehet egy-egy heves zivatar, felhőszakadás, jégeső, majd holnap túlnyomóan napos, száraz idő lesz. A szél többfelé megerősödik, éjszaka 18-25, napközben 25-33 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a három pontos. A Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja. Pénteken 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntjük a hallgatókat, ez itt a három pontos, a mikrofonok mögött Péter Ágoston és Hamzó Gottfried. A vonal másik végén pedig itt lesz majd velünk állandó szakértőnk Halm Roland is. Így beszélgetünk mai adásunkban a férfi és a női válogatott közelgő megmérettetéseiről. Sziasztok, urak!
2: Szervuszok, és köszöntöm a hallgatókat én is.
1: Kezdjük rögtön a férfi válogatottal, mely jövő hét csütörtökön Észtországot látja majd vendégül világbajnoki selejtezőn, majd vasárnap majd Szlovéniában lép pályára. Ez a VB selejtezők második köre. Ugye az első csoportkörből 3-3-as mérleggel jutott tovább a magyar csapat, mellettünk a franciák 5-1-el, finnek 4-2-vel, a keresztcsoportból pedig Észtország, Szlovén és Svédország is 3-3-mal, vagyis tényleg minden meccsnek döntő jelentősége lesz, amiatt, hogy a 6-ból 4 csapat is ugyanolyan mutatóval vág neki ennek az etapnak. De először hallgassuk is meg Somogyi Ádámot, hogy várja a csapat az előttünk álló két mérkőzést, és nyilván előbb a miskolci Észtek elleni találkozót, és aztán beszélgetünk erről a témáról.
3: Még jó néhány edzés, illetve videózás is vár ránk, úgyhogy ott vagyunk, ahol a lábunk van, itt Székesfehérváron, viszont nyilván már elkezdtük a rájuk való készülést. Annak ellenére, hogy a héten még inkább saját magunkon van a hangsúly, de nyilván arra a mérkőzésre készülünk mentálisan, és úgyhogy nagyon izgatottan várjuk azt a meccset, azzal együtt, hogy a jelenből próbáljuk a lehető legtöbbet kihozni, hogy legjobban felkészüljünk rá.
4: Hogyan jellemeznéd ezt a keretet most?
3: Sok oldalú és sokrétűnek, hiszen van rengeteg tapasztalat veteránokkal is, akik nem is annyira idősek, ugye Perzoli, Golomány Gyuri, Váradi Beni vagy Benkeszeli személyében, de ott van Pongó Marci is, aki ugye szintén már elég komoly tapasztalattal rendelkezik, sok évet lehúzott ebben a bizniszben. De ahogy említetted, Lukács Gábor személyében is olyan feltörekvő reménységek is vannak itt a csapatban, akik már úgy gondolom, hogy mai nap is nagyon komoly játékerőt képviselnek, és egy nagyon jó csapatkohéziónk van, aminek eredménye reméljük, hogy meg fog mutatkozni ebben a selejtező alakban is. Igyekszünk minden magunk, tehát minden tőlünk telhető dolgot megtenni annak érdekében, hogy legjobban felkészüljünk a mérkőzésekre, és a legjobb játékunkat is tudjuk játszani. Piszok kemény lesz, és piszok agresszív lesz az ész csapat, de állunk elébe, és azon leszünk, hogy mi üssünk először.
1: No, hát ugye Somogyi Ádám elmondta, hogy na most először magunkkal kell foglalkozni, magunkat kell összerakni, de persze figyeljük az ellenfelet, amelyik egy piszok kemény ész csapat. Beszéljünk először most az Észtek elleni mérkőzésről. Ugye ráadásul ők most nem legutoljára játszottak Litvániával egy olyan mérkőzést, amit hosszabbításban nyertek meg, de végigvezettek egyébként, és elképesztően jól dobtak a vonalon túlról. Ráadásul 3 észt játékos is 20 pont fölé. Oké, felkészülési meccs, de hát azért ebből valamelyest azért ki lehet indulni, hogy azért mégsem kell annyira leírni ezeket az észteket. Nem tudom, ti hogyan vagytok vele, mi lehet ennek a mérkőzésnek akár a végkimenetele, vagy mi az, amiben bízhatunk. Roli?
5: Hát azt gondolom, hogy persze, hát ez a világbajnoki selejtezők utolsó köre, nyilvánvalóan könnyű ellenfél nincsen. Szerintem nagyon sokat fog számítani, hogy sok ember legyen teltház, Miskolca, jó hangulat. Hazai pályán ez rengeteget tud segíteni a magyar válogatottnak. És valóban, ahogy Ádám is elmondta, te is említetted, egy nagyon-nagyon kemény, agresszív ellenfél az ész csapat. Nehéz őket megtörni, de viszont ha meg abba gondolok bele, hogy azért hazai pályán, idézőjelben papíron, vagy egyébként is ranglista alapján erősebb vagy előrebb lévő válogatottak is megvert már a magyar válogatott, akkor azt gondolom, hogy bizakodhatunk, és tényleg a 3-3 miatt, tehát hogy 3 vereséggel megyünk be, és a riválisok is így jöttek, élethalál fontosságú lesz minden egyes győzelem, ez biztos.
2: Én csak annyit tennék hozzá, hogy Somogyi Ádámot hallhattuk, aki friss hír az is, hogy az előző szezon legjobb férfi játékosa díjat megkapta, az MKOS-nél ő lett tehát a legjobb. Számomra picit érdekes, csak abból a szempontból szerintem felcserélték a két MVP-t az előző két szezonban, mert hogy az előző szezonban ugye Perl Zoltán lett, aki elvesztette a nagy döntőt a Szolnokkal szemben, idén pedig Somogyi Ádám, aki elvesztette a Falkóval szemben a nagy döntőt. Ez inkább csak vicc, mert mind a ketten megérdemelnék igazából mind a két szezonban, csak érdekes, hogy így jött ki.
1: De most akkor egálba vagyunk. Tehát
2: most egálba vagyunk, megkaptam mindenki. Mindenkit, hogy nyert egy bajnoki címet, mindenkit kapott egy legjobb díjat is, és közösen készülnek a válogatott feladatokra, ami most valóban a legfontosabb. Én picit a nagyobb képből indítanék, mert egyrészt szerintem, amit Roli mond, hogy fontos, hogy a közönség ott legyen és támogasson, ez most tényleg, ha valamikor, most nagyon fontos. És hogy az egész kosártársadalom, és ha lehet, akkor minél több ember ez tényleg jusson el egyáltalán a híre annak, hogy mi van itt készülőben, miről van szó, mert szerintem legyünk hálásak, és éljük meg, élvezzük ki ezeket a pillanatokat, ami a női és a férfi válogatottnál is történik, mert ez egy fantasztikus időszak lesz ez az augusztus-szeptember, és valóban a fiúknál is reális esély mutatkozik arra, hogy odaérjünk ennek a közös csoportnak a legjobb három tagja közé. Ugye én azt gondolom, hogy két csoportot raktak itt össze, így alakult ki ez a hatos, és a legjobb háromban kell ugye végezni. Én azt gondolom, hogy mi jöttünk az erősebb csoportból, méghozzá mi is egy 3-3-as mérleggel. Szóval, ha azt nézem, hogy a mi következő ellenfeleinknek, tehát akik a másik csoportból, a H csoportból érkeztek, nekik még játszaniuk kell a franciákkal, most papíron, ha ők nem veszik félváról, stb. Ha a világranglistát veszem elő, és a Franciaország-Finnország párost vetem össze az ellenfelekkel, akkor azt gondolom, hogy a mi 3-3-as kiindulási helyzetünk, az nagyon is jó. Viszont én valami olyasmire számítok, mint amit a H csoportban láthattunk, tehát óriási küzdelmek, körbeverések, egy-egy meccs, egy-egy pont, egy-egy pillanat dönthet majd akár arról, hogy ki lehet ott a világbajnokságon. Szóval ez nagyon komoly lesz, és akkor itt kanyarodnék vissza, hogy a kisebb képet nézzük ahhoz, amit Somogyi Ádám mondott, hogy mi üssünk először. Mert hogy ennek itt nagyon fontos jelentősége van, szerint nagyon nagy jelentősége van ennek a mondatnak. Az egész csoport alakulása szempontjából, és nyilván ezen az egy meccsen is. Egyszerűen meg kell próbálni saját kézbe venni az irányítást és a sorsot, mert akkor nagyon nagy dolgok sülhetnek ki ebből.
1: Sőt, egyébként én azt gondolom, hogyha már ezt a bizakodás szót idehoztad, hogy egyébként nem is tudom, hogy hirtelen visszagondolva, ha segítsetek, hogy mikor volt az az Izland elleni első EB-selejtező mérkőzés, amikor ugye úgy indultunk, hogy na, ha ezt megnyerjük, akkor megvagyunk, ugye az még az előző Európa-bajnokságra volt a selejtező.
2: Hát 2024-ben így kezdtünk van. Izland elleni vereséggel.
1: Igen, és akkor azért nagyon nem úgy tűnt, hogy ez egy ilyen dicsőséges hadművelet lesz. És visszautalva még a női válogatott is, amikor nem jutott ki az Európa-bajnokságra, azért ott is temettük ezt az egész szituációt, és ahhoz képest, hogy most hol tart mind a két válogatott, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon pozitív az előrelépés. A lányok tekintetében aztán végképp, de majd róluk is beszélgetünk. A fiúknál meg az, hogy ezt az előző selejtezőkört le tudták hozni így, ilyen mérkőzésekkel, ilyen eredményekkel, az most azt gondolom, hogy erre a következő három ellenfélre azért nagyon nagy lökést adhat. És ez, hogy nekünk kell először ütni, és nekünk kell úgymond irányítani, vagy kézben tartani majd a meccset az észtek ellen, én azt gondolom, hogy ez is megvan a csapatban, mert egyébként nagyon-nagyon jó kohéziója van ennek a válogatottnak, és tényleg azért láttunk tőlük az elmúlt mérkőzéseken olyanokat, olyan megoldásokat, és olyan taktikai elemeket, amik alapján azt gondolom, hogy bőven lehet esélyünk. Nyilván az már egy másik kérdés, hogy mi az, ami elvárható, vagy nem is tudom, mi a jó szó, vagy mi az, ami ezek után, a sikerek után elvárható mondjuk a magyar csapattól.
5: Hát én is egy kicsit visszakanyarodnék, abszolút így volt, ahogy említetted, hogy az indulás egyik válogatottnál se volt fényes, de azért ugye nagyon picit szakmázunk ott, ugye mind a két válogatottnál azért komoly hibákkal indult a sorozat. Tehát ugye a fiúknál sorsdöntő meccsel, tehát egy hónappal jött ugye a szövetségi kapitány, ott jött új 5 vagy 6 új játékos a válogatottba, tehát nyilván nem volt ideális a kezdés. Ugyanez a lányoknál a szakmailag tényleg nem akarok belemenni egy más felépítés miatt, tehát nem az idegen légiós hiányos, stb. De én azt gondolom, hogy ezek nagyon szépen lettek korrigálva, ezek a hiányosságok. Mind a férfi, mind a női válogatott szerintem játékos anyagban nagyon jó, nagyon ideális. Az elmúlt 10-12 évben szerintem felnőtt válogatott szinten látványos az előrelépés. még hogyha vannak megtorpanások is valamilyen szinten. Úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg a tágasnál is mondta, tehát az, hogy most ugye egy hónapon belül a női válogatottunk a világ 16 legjobb csapata között van, egy ilyen kicsi ország, egy ilyen globális sportágban, a világ második legnépszerűbb csapatsportágában óriási eredmény, tényleg drukkoljunk neki és örüljünk, és hogy a férfi válogatottnak is van reális esélye kijutni a világbajnokságra, tényleg ez is 10-20 évvel ezelőtt három kategóriában volt. Nagyon nehéz lett, borzasztó nehéz lett, de abban viszont én is osztom Ágostonnak a véleményét, hogy itt lehet, hogy még az utolsó forduló utolsó mérkőzésének a második fél időjében se fog elmenni semmi, mert olyan körbeverések, meg olyan számolgatások, meg minden lesz, úgyhogy valóban itt a legelső meccsen nagyon fókuszálni kell, hiszen nem tudhatjuk, hogy egy-egy győzelem mit ér majd a végét, de visszatérve gyorsan, én reális esélynek tartom, hogy hazai pályán meg tudjuk verni ezt az észtú válogatot. Tehát egyáltalán hazai pályán szerintem mindenkinek képesek vagyunk paliba lenni.
1: Na, és akkor most hallgassuk meg Per Zoltánt, aki a magyar csapat egyik rangidőse és vezére, hogy egyébként ő hogyan is viszonyul ehhez a szerephez, és ő mit gondol az esélyekről?
6: Nyilván itt edzéseken is próbálom tanácsokkal ellátni a fiatalabbakat, illetve a meccsen meg mindig a legjobb tudásom szerint minden próbálok beleadni, akár támadásban, akár védekezésben, úgyhogy, de az biztos, hogy a lendületet azt ők hozzák.
4: Kiharcolta magának a válogatott, hogy itt lehet most a VB-selejtezők második körében. Itt már nincs könnyű ellenfél, de milyen célkitűzésekkel vágtok neki a három ellenféllel szembeni hosszabb selejtezőkörnek?
6: Igen, már az első körben sem volt, mert ott is egy erős csoportba kerültünk, úgyhogy ez most sincs másképp. Viszont az előző eredményekből adódóan elég jól egyben van a csoport. Úgyhogy én bízom benne, hogy továbbra is, vagy hát a végéig így együtt tudunk maradni a többi csapattal, és nem akarok nagy elvárásokat, meg nagy szavakat támasztani, de van esélyünk szerintem arra, hogy egy óriási meglepetést okozzunk.
4: Az első kihívás itthon, Miskolcon, Észtország ellen. Milyen ellenfélre számítasz, és mit kell nekünk tenni ahhoz, hogy kiiktassuk az erősségeiket?
6: Pár éve játszottunk ellenük, abból emlékszem, hogy egy nagyon sokat mozgó csapatról van szó. Sokat játszanak labda nélküli befutással, sok hárompontos dobnak, és nagyon jól mentek a támadó lepattanók, és szerintem ezek mai napig jellemzőek lehetnek rájuk, de majd ahogy telnek a napok, egyre jobban bele fogunk menni az ő elemzésükbe.
4: És mi lehet jellemző a magyar keretre? Mi a mi erősségünk, hogy látod?
6: Én azt látom, pont most volt egy videózásunk, ahol megnéztük az előző két meccsről az összevágásokat, hogy támadásra nagyon jól ment a labda, kevés lejtéssel, sok passzal dolgoztunk, tök jó dobóhelyzeteket találtunk. Védekezésről nem mi vagyunk a legmagasabb csapat, de elég mozgékonyak vagyunk, tudunk váltani, és akár a 2-2-nél, amivel meg tudjuk törni az ellenfél ritmusát, úgyhogy ezek mind olyan karakterjegyek, amik a mai kosárlabdában nagyon fontosak.
2: A teljes interjúkat megtalálják egyébként az m4sport.hu oldalon, vágatlan verzióban. Szerintem azt is érdemes megtekinteni, mert ahogy halljuk, elég lényeglátó meglátások a játékosoktól. Amit én kiemelnék, talán itt a vége Zoli válaszának, aki azt mondta, hogy a videózásnál nagyon jó élmény volt nézni saját magukat támadásban, hogy milyen jól jár a labda, milyen jó helyzeteket látnak, és ezt egyszerűen nekem annyira jó hallani. Mi is így éltük meg kívülről, nyilván, vagy akár Oliékkal, a szakértőkkel, akár a stúdióból.
7: Abszolút.
2: És ez milyen fontos lehet nekik is, hogy ezt leülnek, közösen viszont látják, és azt mondják, hogy az ott rendben van. Azt meg tudjuk csinálni. És látják azt is, hogy védekezésben hol a hiányosságunk, vagy mi a mi hátrányunk, azt hogyan lehet kompenzálni. Szóval szerintem ezek nagyon kis apróságok, de nagyon bizakodásra adnak okot, hogy ezeket még jobban csiszolják, és minden a helyére kerüljön. Roli, szerinted mekkora jelentősége van annak, hogy ez ilyen visszaigazolás ez a válogatott játékosainak, amit láthatnak videózáskor?
5: Hát mindenféleképpen, tehát nem csak az, hogy látszik, hogy jó a kémia a csapaton belül, hanem mi is beszéltük, tényleg, hogy te is mondod sokszor közvetítés alatt, hogy jó nézni a csapat játékát. Tehát van az úgy, hogy nyer egy csapat úgy, hogy kibrusztolja, fogcsikorgatva, bértizzadva, valahogy kivédekezi és behúzza a mérkőzést. De a győzelmeinknél, főleg idegenben, mondjuk Belgium ellen, tehát jó volt nézni a csapat játékát, tehát mindenki hozzátett. Görgülőkeny volt a játék, elől, hátul, védekezésbe, támadásba, mindenki tudta a dolgát. Tehát tényleg szép, amellett, hogy eredményes, amellett még szép is volt a csapat játéka, és hát nyilvánvalóan a játékosok, akik ott vannak a pályán, ezt pontosan ugyanúgy látják, mint ahogy a néző.
1: Na és most viszont térjünk át a női kosárlabda válogatottra, mert van szűk 4 percünk, mely szeptember 4 és 13 között a németországi világbajnokságon lesz majd érdekelt. Ugye ott Franciaország, Nigéria és Dél-Korea lesznek az ellenfeleink, továbbításhoz pedig meg kell előzni egy csapatot, mert a csoport elsők majd rögtön a negyed döntőbe jutnak, a második és a harmadik helyezettek pedig majd keresztbejátszással döntenek arról, hogy ki jut be a legjobb 8 közé. A sorsolás után szerintem bizakodóak lehettünk, de ahogy haladunk a VB felé, egyre több sérülés és kényszerű változtatás lesz a keretben. Erről is beszélt Lelik Réke, aki, ha már Ágoston említette, Somogyi Ádám kapcsán az év női játékosa lett. Hallgassuk meg őt.
8: Néha vannak hátráltató tényezők, azért voltak sérüléseink, haza kellett küldeni sajnos alapembereket is, illetve lesznek most a héten új érkezők, úgyhogy ilyenkor egy kicsit mindig vissza kell lépni kettőt, és újra átmenni az alapokon, de azt gondolom, hogy jó ütemben haladunk, és nyilván az, hogy játszunk most már edzőmérkőzéseket, az nagyon sokat fog dobni a játékunkon. Nagyjából azért tudjuk, hogy milyen erősségű csapatokkal fogunk találkozni, és kinek mi az erőssége, de szerintem még egyelőre a saját játékunkra fogunk koncentrálni, és elővenni egy-két elemet az ellenfélnek a játékából. Most, hogy hozzak rá egy példát, a koreaiak nagyon gyorsan indulnak meg fölfele, és az legutóbbi edzőmérkőzésünkön is fel lett hívva a figyelem, hogy a tranzíciós támadásokat sokkal jobban meg kell védeni, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy bele fogunk rakni minden csapat ellen egy-két taktikai elemet, de nyilván az első és legfontosabb, hogy a saját játékunk összeálljon.
4: Az első ellenfélről, Franciaországról mit kell tudni, milyen sajátos elemet kell berakni, hogy hatástalanítsuk őket?
8: Csiha, azért ez egy nagy falat lesz, brutális keretük van, tehát szerintem ők esélyesek a VB címre is igazából. Talán annyi nehézségük van, hogy nem lesz sok idejük együtt készülni, hiszen nagyon sok játékosuk kint van a WNBA-be. Talán ez előnyünkre válhat egy első mérkőzésen, ahol bármi megtörténhet, de igazából a csoportunkból nem feltétlenül ők az az ellenfél, akiket mi meg szeretnénk verni. Ha úgy alakul, mindenképpen szeretnénk élni a lehetőséggel, de egy nagyon jó felkészülés lesz a másnapi mérkőzésre Nigéria ellen, akik egy nagyon-nagyon fizikális játékerőt képviselnek, ami általában nekünk magyaroknak nem fekszik, úgyhogy próbálunk erre is nyilván felkészülni, és szeretnénk 2 mérkőzést megnyerni a csoportból.
1: Nevesítsük is a sérülteket, ugye Varga Alizra és Dombai Rékára nem számíthat Völgyi Péter a továbbiakban sérülés miatt, úgyhogy ők már nincsenek a kerettel. De én ebbe az utolsó mondatba kapaszkodnék be, amit Lelik Réka említett, hogy 2 győzelem a cél. Ti ezt mennyire látjátok reálisnak? Itt nem is feltétlenül ugye a franciák ellen kell ezt megugrani, hanem Nigéria és Dél-Korea ellen. Ugye Nigéria kapcsán egyébként a szakvezetés is elmondta, hogy rögtön Völgyi Péter első mérkőzése Szenegál ellen volt, és ugye ott majd később még egyszer játszottunk velük, hasonló a fizikalitása a 2 csapatnak, de azt egyszer már sikerült megugrani, hogy legyőzzük Szenegált. Dél-Korea kapcsán pedig a jó emlékű japánok elleni VB-selejtező lehet az, amibe bele lehet kapaszkodni. Ti hogy látjátok?
5: Nagyjából én is így látom az esélyeket, tehát a franciák tényleg kiemelkednek a csoportból, brutális, erős csapatuk van. Nigéria viszont, én is azt gondolom, hogy a Nigéria ellen lesz a kulcsmérkőzés, de Nigéria, ahogy figyelem a felkészülésüket, semmit nem bíz a véletlenre. Tehát messze a legtöbb edzőmérkőzést játszottam, brutálisan nehéz csapatok ellen. Ugye ma este is játszik például edzőmeccset Spanyolország ellen, de hát játszott már 3 edzőmeccset női NBA csapatokkal, kim volt Kínába, mind a kétszer Kínától 2 ponttal kapott ki Kínába, tehát brutális, kemény edzőmeccsekkel, rengeteggel, és viszonylag jó, annak ellenőre kikaptak viszonylag jó eredményekkel, úgyhogy nagyon nehéz lesz ez a mérkőzés, viszont a pozitívum ebből, hogy annyi edzőmérkőzést játszanak nagyon komoly ellenfelekkel, talán könnyebben fel tudunk belőlük készülni, mert azt gondolom, hogy ha a Nigéria elleni mérkőzés megvan, akkor tényleg jó esélyünk lehet a tovább lépésre. Dél-Korea is borzasztó kemény ellenfél, és kellemetlen, de azt gondolom, hogy Koreát tehát a magyar csapatok én erősebbnek tartom Koreának.
2: Érdekes, hogy mi vagyunk az új csapat ebben a négyesben egyébként, mert hogy ők egy selejtező csoportból érkeztek, Nigéria, Dél-Korea és Franciaország. Úgyhogy érdekes, hogy ők már ismerik egymást, vannak friss emlékek. De szerintem készen állunk, nekünk megvannak a hasonló jellegű tapasztalatok. Sajnos Dombai Réka és Varga Aliz nincsen, akik szerintem mostanra mutatták azt, ami tényleg megvan bennük válogatott szinten is, de nélkülük kell majd megoldani a következő feladatokat, szurkolunk majd a lányoknak.
1: Köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, búcsúzik a két szerkesztő, műsorvezető Péter Ágoston és Hamzó Gottfried. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan a hazafutással folytatjuk itt a Nemzeti Sportrádióban. Viszont hallásra!
0: Ez volt a három pontos, a Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Jó napot mindenkinek, a mikrofonnal Elpap István, szerkesztő kollégám Erdei Márk nevében is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és legalább ekkora szeretettel Márton Richárdot, friss, úszó EB ezüstérmesünket, már úgy friss, hogy volt átéma EB ezüstérmes, de ez most egy nem tudom neked mennyire meglepő, de egy rendkívül jó érzésekkel tud visszagondolni az ember, mert az elmúlt egy-két évben azért nem rólad szóltak a hírek, most viszont 200 pillangón Leon Marchand mögött, de mindenki más előtt egy parádés ezüstéremmel zártad ezt a Saint-Denis-ben Párizs melletti Európa-bajnokságot. Hát szervusz, mennyire ülepedett le benned ez a egészen kiváló, és nem tudom téged mennyire meglepő végkifejlet.
2: Szia, szia, és köszönöm a meghívást, illetve köszöntök mindenkit. Először is ugye úgy mentem már ki ugye az Európa-bajnokságra, hogy mindenképpen szeretnék egy egyéni csúcsot, és bennem volt nyilván egy ilyen kicsikét, hogy lehetne egy éremet is esetleg hazahozni, és igazából az utolsó percekig próbáltuk a felkészítést arra összpontosítani, hogy meglegyenek ezek a célok. Úgyhogy Vér Balázssal, ahogy tudtuk, összeraktuk ezt a szezont, meg ezeket a versenyeket, hogy mikre kell fókuszálni, mi az, ami jelentős vagy kulcsfontosságú abban, hogy ideig eljussunk, meg a felkészítésünket, illetve ez egy ilyen tesztelés volt az elkövetkezendő két évre is, hogy miben tudnánk előrelépni. Na most ugye az ellenfelekre is úgy készültünk fel, hogy tudtuk, mennyire erősek lesznek. Én egyébként személy szerint 1.54.9-et satszoltam mondjuk a középdöntőből való a döntőbe jutáshoz. Úgyhogy nem mondom, hogy ez sikerült, az azt hiszem 1.56.0 volt, egy kicsit elsatszoltuk, de amit akartam időeredményt, az tökéletes volt már a középdöntőben.
1: Helyre jó volt.
2: Helyre jó volt, igen, tehát a középdöntőbe való jutásnál én már nem szerettem volna egyébként Leon Marchand mellé jutni, mert tudtam, hogy milyen lesz a közönség, az olimpián ezt megtapasztaltam, úsztam vele egy futamba, és brutális volt a hangulata. Úgyhogy még nem volt.
1: De az demoralizál ilyenkor? Tehát az azért brutális? Azért nem szereted?
2: Inkább azt mondanám, hogy még szerettem volna nyugodt környezetben
1: húzni. Tudtad, hogy majd a döntő az úgyis ilyen lesz.
2: Igen, igen, de hogyha már oda jutottunk, akkor úgy voltam vele, hogy jó, akkor ezt próbáljuk valahogy átformálni, hogy minthogyha egy kicsit inkább így a közönség ellen is úsznék egy picit, hogy jó, akkor megpróbálom megverni a versenyzőtöket.
1: Hát ez mondjuk speciál pont őt nem sikerült.
2: Speciál pont őt nem sikerült,
1: de hát... hozzáteszem, ami elsőre én se hittem el, hogy Leon Marchand még nem volt Európa-bajnok, mert az EB-ket valahogy valami miatt mindig kihagytam, miközben olimpiákon, VB-ken betegre nyerte magát, és ezen az EB-n is nagyon visszafogott programot úszott, ugye, tehát a saját nagy számai közül például 200 pillangot pont úszta. Azt láttuk, de hát nem csak Leon Marchand volt itt. Mindjárt beszélünk erről, de menjünk vissza oda, hogy a válogatás. Ugye ez nem volt mindennapos, Sós Csaba a következőt húzta, viszonylag exakt módon, még akkor is egy-két engedményt azért a finish betett, de jellemzően az előző világbajnokság 8. legjobb európai ideje, az volt a szint. Az egy nagyon magas szint, az VB középdöntős szint, és ez volt a belépő erre az ennek az Európa-bajnokságnak az előfutamaiba. És Márton Richárdnak nagyon sokáig nem volt meg ez a szintje, annyira nagyon sokáig, hogy egészen a finishben Rómába sikerült aztán megúsznod. Voltak benned kétségek? Egyfelől, hogy meg tudod-e úszni, másfelől, hogy mi van, ha nem úszod meg, hogy esetleg akkor is ott tudsz lenni az EB-n, vagy azt mondtad, hogy megúszom és kész.
2: Igen, szóval előjáróba ugye már megkaptuk szeptemberben ezeket a szinteket, 2025 szeptemberében, nagyjából ugye Szingapúrtól pár hetet követően ugye volt egy...
1: Mit szóltál hozzá, hogy ez lesz a belépő az EB-re?
2: Valahogy sejtettem egyébként, mert bennünk is volt egy elégedetlenség ezzel szemben, hogy milyen eredményeket produkáltunk, de szerintem sok úszóban ott volt, hogy bárcsak lehetett volna jobb, hanem valahogy nem jöttek ki azok az időeredmények, és azon gondolkodtunk, meg szerintem a szövetségnél is, hogy mivel lehetne egyébként ezt így, hogy mondjam, a felkészítést kicsit megspékelni. Hogy legyen akkor egy követelménye az Európa-bajnokságnak, hogy már így lássák azt, hogy abban az évben, abban az adott évben az úszó hol tart. Na most ugye volt, aki már országos bajnokságon megúszta, volt, aki már a Mare Nostrum májusi versenysorozat alatt, én voltam szinte az egyetlen, aki Rómában tudott július, talán. Június vége, június 28-a valahogy úgy volt.
1: Hát lassan gyűltek a szintes úszók.
2: Lassan gyűltek, igen. De ugye mellé még hozzátettek egy plusz új programot, az országos bajnokságnak egy teljesen más felépítését. És ugye bevezették a középdöntőket. Na most azon az országos bajnokságon, tehát az éven felépítését inkább úgy próbáltuk egyébként megtervezni, hogy az országos bajnokságom az még inkább ilyen erőálló képesség kihívás legyen. Tehát minél több szám, sűrítetve, még a saját számomat is.
1: Ott miket vállaltál, mert azt nem néztem meg.
2: 100 gyors, 200 gyors, 50 példa, 100, 200 példa.

0: bajnokságra. Ugye azt is elvállaltam utána még délután a 200 pildét, és mellette még a váltónak a döntőjét is, igaz, 200 pillangon kikaptam pár századra, de nem volt bennem csalódottság, mert tudtam, hogy ez kelleni fog a későbbiekben, majd a jövőre. És akkor onnantól kezdve egyébként, a májustól kezdve folyamatosan építettük a programunkat, hogy hogyan nézzen ki az úszás is, milyen legyen a felépítése, és igazából már az első állomástól kezdve már tudatosan tudtuk, hogy hogyan kell leúszni, és ez egyébként sikerült is, nyilván időeredményben még nem nyilvánul meg egy ilyen, azért nagyon ritka az olyan úszó, aki egy egész éves alatt tudja azt az időeredményt hozni, szerintem nem sokan vannak így.
1: A Katinka de... egy évig vagy igen. Két évig körülbelül ő csinálta, hát nem?
0: Ez brutális volt. Igen, számára ez összejött. Azonban ugye mi próbáltunk reálisnak tűnni az minden ilyen helyzetben, hogy milyen idők jönnek ki, és meg voltunk elégedve, de nem döltünk hátra. Nyilván akkor még jobban beleálltunk ezekbe az edzésekbe, versenyekbe, folytattuk tovább a munkát, és igazából tervezetten tudtam, hogy Rómába meg kell úsznom a szintet, de nem volt bennem kétely ezzel kapcsolatban, hogy nem lesz meg, inkább így nyugtattam magam, sőt, még emlékszem, amikor mentünk oda a Kórumba, ugye, ahol összerakják a futamokat, még a döntőre, és sétáltunk oda Balázsra, hogy figyelj, fordulómi rendben vannak, víz alatti delfin megvan, szerintem az sikerülni fog, állóképességem van, hajrázni is már úgymond tudok, így az elmúlt versenyek tapasztalatai alapján baromi edzéseket csináltunk, szerintem ez össze fog jönni.
1: Mi baj lehet,
0: igen, rajtot, hogyha elrontom, akkor egy óriási béna ember vagyok.
1: De azt még visszahozod.
0: Igen, hát igen, vissza lehet hozni talán. De hát ott is egyébként egy pár tizedre úsztam meg. Tehát, hogy megvolt utána a boldogság, és akkor volt egy két nap pihenő, utána rögtön beleálltunk az edzésekbe, és azt kell mondanom, hogy onnantól az egy újabb lendület volt számomra. Tehát, hogy nem volt ártalmas. Ott egyébként már, amikor lementem az első edzésre, már éreztem, hogy innentől kezdve az Európa-bajnokságra úgy kell fókuszálnom, hogy pénteki nap 200 pille. Csak az. Tehát, hogy volt előtte még egy 100 pillangó számom, ott is szerettem volna egy egyéni csúcsot úszni, az nem sikerült, de tudtam, hogy arra a pénteki napra, augusztus 17-ére nekem föl kell készülnöm. És azt kell mondanom, hogyha nem is sikerült volna érem, és csak az egyéni csúcs, már annak örültem volna, tehát, hogy ez így abszolút összejött nekünk.
1: Ugye voltam már ebben második 200 pillangón, de az egy merőben más helyzet volt. Tehát egyrészt 2022, igen. Ugye, tehát már 4 éve, másrészt Milák mögött, mert akkor még ő is volt. És tehát az teljesen más nyilván, hogyha, mert most is volt két magyar, csak most és a másik most sem volt kisebb klasszis, mert Kós Hubert volt, de óriási különbség, most Kós mögötted volt, mert ő más távokon ette meg Európát ezen az Európa-bajnokságon, viszont volt egy Leo Marchand, óriási mezőny volt a 200 pillangó döntőjébe, menjünk végig ezen a döntőn, jó? Bent vagy a döntőbe, jó pályán vagy bent a döntőbe, bárhova nézel, körülötted korszakos klasszisai a jelen világúszó sportjának, de úgy mész oda, hogy én most itt egy dobogót szeretnék, hogy építetted magad, mert ez egyfelől a vízben is építeni kellett magad, meg a Marchand néző szurkolói, meg a Kós Hubert, meg a mindenki, aki ott van körülötted, hozzájuk is építened kellett magad.
0: Igen, tehát maga a VB döntőnek a felépítése, a világbajnokságnak a döntőjébe is, ugye tavaly rengetegen szereztek érmet ebből a futamból. Tehát azért úgy voltam vele, hogy hú, ezen a pályán is van egy világbajnoki érmes, ezen egy olimpiai érmes van, aranyérmes is van, tehát eleve egyébként maga nem kis emberek voltak, tehát ezzel valahogy nyugtatnom kellett magamat, és igazából amíg be nem értem ugye a Kórumba, a döntőnek a Kórumjába, addig nem éreztem azt, hogy valahogy meg tudnék nyugodni, azonban amikor láttam egy kicsit feszülve őket, akkor megnyugtottam magamat, hogy ők is valamennyire tartanak tőlem, tehát hogy ez amúgy ilyen presztízs probléma, hogyha én...
1: Azt mondtad, hogy már pedig ezek miattam feszültek.
0: Igen, valamilyen szinten
1: ez
0: igen.
1: Ez jó, és akkor, pozitív hozzáállás.
0: És akkor ott egy picit így megnyugodtam, ugye odaértem már a rajtkőhöz, meghallottam a közönséget, amikor kihívták Marchandot, újra eljött az a pillanat számomra, hogy jó, akkor megint szintén akkor ellenetek megyek, és szeretnék az úszótok ellen versenyezni. Úgyhogy a vízbe egyébként nyilván csak azt láttam, hogy hú,

0: Ubi hol tart, és illetve a Marsant hol tart. Most ugye az első 50 méteren már szinte látható volt, hogy Marsant itt teljesen más beosztásra
1: úszik. Itt az ezüstér megyünk.
0: Igen, tehát hogy akkor ott láttam, hogy jó.
1: Hogy mi heten.
0: Igen, mi heten, akkor az ezüstér megy a csata. És nyilván a Hubinál megláttam azt, hogy ugyanaz a taktika, ugyanaz van nála, ami előző nap is, ugye a középdöntőnél. Úgyhogy ez szerint próbáltam már ott abban a helyzetben is felépíteni a technikámat.
1: Tehát ugyanaz, csak a hallgató kedvéért, hát, hogy bekezd. Iszonyatos. De ez neked nem volt rossz szerintem, nem?
0: Nem volt rossz.
1: Miután tudtad, hogy mi fog történni, tehát nem ért meglepetésként.
0: Igen, igen. Tehát van egy ilyen felállás, amit a Balázsról szoktunk megbeszélni, hogy üldöző vagy üldözött taktika. Tehát, hogy mi inkább most, ő nagyon arra hajaz mindig, hogy üldöző taktika. Tehát akkor jön egy kis adrenalin az emberre, hogy akkor valamennyire elkapja az előtte lévőt. És nyilván azért a Kós Hubertnél az első száznál ugye láttam, hogy ez vissza fog esni. Már a végénél egyébként, de aztán még tartalékoltam egy nagyon picit. Ugye a felépítés az volt, hogy az utolsó 80 méterem legyen a nagyon erős, vagy amikor elkezdek hajrázni. És odaérkeztünk az utolsó falra, és láttam, hogy egy testhossznyi előnye van. De amikor feljövök a víz alatti delfinezésből, akkor egy ilyen pár csapásnyi. Tehát egy, másfél. Nagyjából amennyi előnye van. Úgyhogy...
1: Most a Kósról beszélünk.
0: Igen,
1: csak
0: a Kós Hubertről.
1: Azért voltak hát még a ott a vízben.
0: Igen, csak
1: az a Marsan, ő elő volt nagyon.
0: Igen, csak az a baj, hogy nem lehet túltekinteni. Víz alatti delfin az, aminél ugye forduló után látja az ember, hogy jó, akkor a túlsó pályákon mennyire lehetnek előttem. De annyira nehéz egyébként pillangónál más pályákra tekinteni, de még maga az úszástörésnél is, hogyha felfordítja az ember a fejét, azzal már kiesik egy kisebb ritmusból. Úgyhogy ezt minél inkább minimalizálni akartam, mert azért én is voltam egy ilyen kicsit fejforgatós. Úgyhogy amikor esett vissza a Hubi ugye az utolsó 50 méter alatt, akkor elkapott az adrenalin fröccs, hogy na jó, akkor most kell meg jobban megindulni. És az utolsó 3 kartempó volt az, amit hibásnak éreztem már ott a vízben, hogy jó, most megálltunk az emelkedőnek annál a részén, amikor már kezdje kicsit visszaesni az ember, már nem bírja tovább tekerni a biciklit. Úgyhogy innen már csak igazából konkrétan könyörögtem magam, bírt ki. Aztán sikerült, hogy beértem, kinéztem oldalra, hogy látom a kis lámpákat, amik ott vannak a rajtkövön, hogy jelzik, hanyadik helyen vagyok. Nem láttam semmit se belőle, jól mondom, gyorsan fejfordítás. Láttam, hogy 1.54.06 volt, vagy 1.54.08, most ez nekem annyira új idő, hogy még nem tudom 06. Igen, tehát hogy ez annyira új idő nekem, hogy még nem tudom felfogni, hogy egyébként majdnem 1.53.99. Úgyhogy...
1: 700-addal voltál a görög siszkosz előtt.
0: Igen, igen, igen. Na neki volt egyébként meg nagyon durva hajrája, és láttam, hogy második helyezett. Hú, mondom, ez baromi jó. Hát nyilván amúgy egy kicsi idő kellett, hogy felfogjam, és aztán meg a Hubi is ott tordított nekem, hogy mit csináltál te ember, meg azt a mindenit, mekkora király vagy, és akkor igazából még őt kerestem, hogy hanyadik, aztán levették a táblát, de óriási boldogság volt, amikor beértem.
1: Hát kibekkelted, mert nem lehet azt mondani, hogy nem, mert amilyen szépen egyenletesen indult a felnőtt pályafutásod, az elmúlt 1-2 évben valóban nem úgy sikerültek a dolgok, ahogy te eltervezted, ugye ebbe olimpia is beleesett, VB-k is beleestek. Mi volt ott a baj?
0: Szerintem maga a sűrűség, mert nem találkoztunk még ilyen helyzettel, meg szerintem az úszósport se itt Magyarországon nem volt felkészülve arra, hogy az olimpiai évében világbajnokságot, Európa-bajnokságot rendeznek. Tehát 2024 az nekünk egy oltári sűrű év volt, úgyhogy...
1: Mert a Covidot addigra hozták be teljesen, igen. Ugye? Mert ott elcsúszott minden.
0: Igen, igen, de azt egyébként nem is értettük, és volt is egy fejvakarás, hogy akkor ez hogyan legyen összerakva. De úgyhogy még az előtte levő évben is 23 decemberében még elmentünk egy Európa-bajnokságra, egy rövidpályás Európa-bajnokságra. Tehát onnan 3 hónap múlva egy világbajnokság, rá egy másfél hónap múlva országos bajnokság, rá 2 hónap múlva Európa-bajnokság, és rá másfél hónapra pedig egy világbajnokság. Tehát ez annyira sűrű fél év volt számunkra, vagy inkább egy ilyen 8 hónap, 9 hónap, hogy kicsit nehéz volt ebből úgymond felállni, hogy hogyan is tekintsünk minden egyes versenyt, mert azért a világbajnokság alatt is februárban láttuk azt, hogy nem lesz túl nagy mezőny, tehát valamennyire lehet érmet szerezni. De nehéz volt felállni abból, hogy még egy decemberi rövidpályás Európa-bajnokságon is egy maximális teljesítményt nyújtottunk. Úgyhogy
1: hát a... meg ilyen közel egymáshoz a 25 meg az 50 méteres medence, nem vagyok úszó, de úgy el tudom képzelni, nyilván máshogy készülsz rövidpályára meg nagy medencére. Szóval nagyon közel is volt egymáshoz a kettő, nem? Igen. Tehát az edzéseket is átállítani, meg nyilván pihenés is kell egy világverseny után, meg amúgy is karácsony, meg szilveszter van, szóval ennél bohócabb időpontban nehéz VB-t rendezni, mint
0: igen,
1: a, mint
0: igen, az tehát az számunkra ilyen érthetetlen volt, de próbáltuk a legtöbbet kihozni mindenből, mert én nem szeretek visszalépni úgy versenyekről, hogy nincsen olyan komoly oka, ami akár sérülés, vagy mondjuk befolyás egy ilyen következő évre, ráadásul úgy, hogy a magyar csapatot nem úgy képviselni, hogy egy jó helyezést tudnék elérni. Tehát maga ezekről nem tudtam azt mondani, hogy nem indulok el. Úgyhogy azt a fél évet egy kicsit bánom, hogy nem hallgattam egy kicsit az eszemre, és inkább a szívem vitt el. Úgyhogy ez volt a legfőbb oka a 2024-es időszaknak. 25-ös évet pedig annak tudom be, hogy egyszerűen igazából túl későn jött ki az a formám, ami most meg egyébként pont jó időpontban. És egyébként nagyjából az időkön is látható meg maga a felosztásába is az ötveneimnek, hogy mi hogyan sikerült. Azonban a 25-ös évre annyit tudnék így még pluszba hozzátenni, hogy nagyon jó volt az, amikor elmentünk esetleg ilyen világkupa versenyekre. Mivel rengeteg tapasztalatot szereztünk ott, ugye a két versenyidő közt volt nagyjából ilyen 5 napunk. Amikor ugye edzhettünk úgy egy úszodában mindenkivel, tehát az, amikor az edzés napokat látjuk, hogy ki hogyan készül föl, akár egy Gretchen Walsh, akár egy Carson Foster, vagy akár a Hubieknál, mert egyébként volt olyan időszak, amikor a Hubieval is edzettem egy kicsit, tehát ezt is köszönöm neki, hogy amúgy edzhettem vele, még abban az időszakban. Ezektől így ellestünk ilyen pár stratégiai elemet, amit az edzésekbe be tudunk majd építeni, és be is építettünk. És innen tudom azt is, hogy a rövidpályás Európa-bajnokság már úgy sikerült jól, hogy tudtam ott is minden számban egyéni csúcsot úszni, illetve azért jó, hogy Európa-bajnokságon 5. hely rövidpályán, nem mondom azt, hogy nem számít sokat, de azért keveset se, és akkor ott voltunk úgy, hogy jó, akkor ezt a következő évre az 50-es medencére valahogy beépíteni. És ez egyébként valamennyire szerintem teljes mértékben sikerült, annyi, hogy az évelejét ugye nem tudtam teljesen véghez vinni, azonban szerintem ahogy kellett, megcsináltuk.
1: Ugye Balázs, Virt Balázsnak már többször előkerült a neve. Ezt hogy kell elképzelni, amikor így a nagymenők is ott edzenek, megmondtad, hogy a Hubinak is köszönött, hogy ott maga mellé, vagy maguk mellé vett, ilyenkor utána a Virt Balázssal összedugjátok a fejeteket, hogy ki mit látott, ki mit tapasztalt, és hogy ebből a saját felkészülési programodban mit tudtok beültetni?
0: Igen, a Balázs ugye, hát, ahogy le kell írnom az edzéshez való hozzáállás, hát ő inkább olyan, mint a Rocky filmekben az edző, tehát, hogy
1: na, szereti úgy... Kíváncsi úgy, vagyok, mit értesz ez alatt.
0: Tehát a nagyon nagy szíve van, azt kell tudni. És szereti az emberből kihozni a maximumot, de úgyhogy az a fajta mentalitása, hogy a maximumot úgy hozzad ki magadból, hogy a saját határaidat úgy küzdöd le, hogy még te is büszke legyél magadra, vagy az ember büszke legyen magára, illetve hogyha nem is sikerül úgy az edzés, vagy az időeredményeket tekintve nem sikerül minden rendben, akkor igazából, hogyha látja rajtad, hogy mindent megtettél érte, akkor onnantól te nem léptél hátrébb, vagy nem csalódás az, hogyha mindent megtettél érte. Úgyhogy nagyjából így tudnám leírni a Virt Balázst. Edzői munkája szempontjából az, hogy hogyan beszéljük meg ezeket, hogy ki mit látott, miket tapasztalt. Nyilván én vagyok a versenyző, aki átéli ezeket az edzéseket. Nyilván, hogyha minél inkább beledöglök, és minél jobb időeredményeket tudok kihozni már ott edzésen, vagy hogyha van egy ilyen kis pihenős fajta rendszer, ami éppen hiányzik nekünk az edzés módszerből, akkor azt így bele tudja illeszteni. Mert azt látja, hogy az hasznos, és lehet belőle építkezni.
1: Láttad, a saját szemeddel is láttad Kapás Boglárka üzenetét, amit a Virt Balázsnak írt, hogy jó taktika, ismerős. Most csak rend kedvér Kapás Boglárka, hogy nem 200 pillangón volt világbajnok. Tehát pontosan ugyanezen a távon, egyébként egy fantasztikus finish után, annó Kwangjuba, ha minden igaz.
0: Igen.
1: Ez mit szóltál, amikor...
0: Hát igazából van egy ilyen közös csoportunk, ahol velük is így szoktunk beszélgetni, és láttam már a szám után is, ugye miután megvolt az eredményhirdetés, minden felvettem telefonomat, és akkor hosszas beszélgetések, ilyen telefonhívások után ugye láttam az üzeneteket, hogy miket beszéltek csoportokba, és láttam a Bogi üzenetet, és mondtam neki, hogy köszönöm, de ugye értettem a célzást, tehát nyilván egyébként ugye Balázs erre hajaz, hogy
1: üldöző volt. Hogyne. Hát aztán valakinél nem feltétlenül üldöző az ember, gondolok itt például Milák Kristófra, nyilván róla is majd váltunk pár szót, de csak a hírek után, mert mindjárt jönnek a hírek. Na, ezt még megkérdezem, hogy ugye hát fél távnál vagyunk Párizs és Los Angeles között, azért ez az olimpiai ciklus már egy normális olimpiai ciklus, tehát itt már nincsen VB, EB, rövidpályás, ez az amaz egy kupacba, tehát normálisan lehet készülni. Ugye ez csak egy EB, ezt mindig rögzítsük, hogy azért a világbajnokság az több, az olimpia meg nyilván a legtöbb. Ez a lépcsőzetesség, ez most hogy néz ki neked a következő két évre? Ez egy jó ugródeszka minden esetre, igen. Ez az EB, szerintem így neki lehet futni azért az olimpiai, igen, felkészülésnek.
0: Ami is ilyen plusz öröm volt ebben az egészben, hogy azt látjuk, hogy nem haladunk rossz úton. Tehát, hogy ezt a felkészülést már úgy betudhatjuk, hogy egyéni csúcs, jól telt az időszak, ebből tudunk építkezni a következő két évre, és ez az, ami önbizalmat adott nekem is, meg boldogságot, hogy van miért küzdeni. Tehát újra látom magam előtt, vagy a szemem előtt, hogy Los Angelesbe, ugye nekem az nagy álmom volt a Párizsinál, hogy bejussak egy döntőbe, és ott legyek a legjobbak között. Helyezést nem számítva, mert arról nem szeretek beszélni, de azonban a legjobb nyolcba bekerülni szerintem minden egyes olyan döntőt sokszor visszajátszanak, és hát hogyha ott van a nevem, meg tudom, hogy én ott úszok, az számomra egy nagy élmény lenne.
1: Meg ahhoz már úgyis egyéni is közeli idő kell.
0: Igen.
1: Egy olimpiai döntőt azt mondjuk azért nem dobják,
0: igen, az
1: nem
0: nem
1: dobják az ember után. Jó van. Na, hát nincsen kétségeim, Los Angeles-ig sok mindent kell tenned, hogy ott legyél abban a nyolcba, de ott leszel, ha így folytatódik, mert ez most egy edzőnek, versenyzőnek ez egy elég jó visszaigazás szerintem, egy egyéni csúccsal szerzett Európa-bajnoki ezüstérem. Márton Rihárddal beszélgetek, a Saint-Denis úszó vizes Európa-bajnokság egyik magyar hősével, mindjárt folytatjuk a hírek után.
2: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
4: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
5: Megvan! 15-13!
4: Radulovics! Gól! Megvan!
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Több hónapos kihagyás vár Sünszabolcsra. Erős földrengés rázta meg Peru középső részét. Többfelé záporok enyhítik a kánikulát. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
2: Sporthírek.
7: Sünszabolcs a bajnoki címvédő Győr labdarúgója keresztszalag szakadás miatt nem játszhat az idény hátralévő részében. A 25 éves szélső a Riga elleni konferencialiga selejtezős párharc visszavágóján szenvedett sérülést, ezért műtét és több hónapos kihagyás vár rá. A magyar válogatott őszi Nemzetek Ligája mérkőzésein nem lesz bevethető. A Paks Újpest mérkőzéssel ma megkezdődik a labdarúgó NB1 ötödik fordulója. A találkozót 17 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Az OTP Bankligában holnap a listavezető Puskás Akadémia a Vasashoz, a Nyíregyháza az MTK-hoz látogat, míg vasárnap a listavezető Győr a Zalaegerszeget, a Kisvárda pedig a Debrecent fogadja. A világbajnoki pontversenyben vezető olasz Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Forma 1-es holland nagy díj mai egyetlen szabad edzésén. Mögötte a McLaren brit pilótája, a címvédő Lando Norris lett a második. A harmadik legjobb köridőt pedig a brit George Russell érte el. A Ferrari hétszeres világbajnoka, a brit Lewis Hamilton negyedik lett. A teljes verseny hétvégét élőben láthatják az M4 Sporton.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: Ismét terrorista szabotázs akciónak nevezte az északi áramlat gázvezetékek elleni robbantásokat a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov arra reagált, hogy Donald Tusk egyetlen elnök arra kérte Németországot, ne vonja felelősségre a gázvezeték felrobbantóit. Tegnap Horvátországban német körözés alapján vettek őrizetbe egy újabb gyanúsítottat, egy Lengyelországban élő ukrán férfit, aki a vád szerint részese volt a csővezeték elleni 2022. szeptemberi merényletnek. Egyre több illegális bevándorlónak kiépített föld alatti alagutat fedeznek fel a fehér-orosz határ közelében lévő uniós országok. Egy héten belül két járatot találtak meg a lett hatóságok, és hasonló esetek történtek Lengyelországban és Litvániában is. Az uniós határügynökség, a Frontex szerint Fehér-Oroszországnak köze lehet ahhoz, hogy szervezetten szállítanak illegális bevándorlókat az EU külső határához. Az érintett országok megerősítették határvédelmüket. Tűzütött ki éjjel Svájcban egy éttermet és lakásokat magába foglaló épületben. Öt embert még keresnek. A teljesen kiégett épületet 14-en hagyták el, közülük ketten súlyosan, ketten közepesen, négyen könnyebben sérültek meg. A tűzeset a kelet-svájci Tussisban, Graubünden kantonban történt. Tegnap Schaffhausenben is nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók egy több emeletes lakóházhoz. Feltehetően az egyik lakás konyhája gyulladt ki. 11 ember sérült meg, közülük 9-et kórházba kellett vinni. Erős földrengés rázta meg tegnap Peru középső részét. A 6,7-es erősségű földmozgásban ketten megsérültek és csaknem 30 épület, köztük egészségügyi intézmények és egy iskola megrongálódott. Több helyről földcsuszamlásokat, sziklaomlásokat jelentettek. Nyáron több pusztító földrengés sújtotta Dél-Amerikát. Június végén több mint 6000 ember vesztette életét Venezuelában, a múlt héten pedig Kolumbiában okozta csaknem 300 ember halálát egy 7,4-es erősségű földmozgás. Az anyagi kár mindkét országban több milliárd dollár. Ma tetőzik a hőség, hétvégén kissé csökkenhet a nappali felmelegedés. Vasárnapig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, hogy igyon sok folyadékot és fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól.
2: Közlekedés.
7: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán korábban két személyautó karambolozott Tatabánya közelében. Az 59-es kilométernél már megindult a forgalom, de a torlódás még így is több mint 5 kilométeres. A Budapest felé vezető oldalon a nézelődők miatt szintén lassulásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
7: Ma még többfelé, főként a Dunántúlon lehet egy-egy heves zivatar, felhőszakadás, jégeső, ott másodfokú figyelmeztetés van érvényben. Holnap túlnyomóan napos, száraz idő lesz, a szél többfelé megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Éjszaka 18-25, napközben 25-33 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 15 óra 35 perc múlt, mikrofonnál továbbra is Elpap István, és továbbra is Márton Richárddal, Európa bajnoki ezüstérmes úszónkkal beszélgetek. Menjünk egy picit vissza az időben, nem is a nagyon picit, ugye 27. évedbe vagy, ősszel töltött be 27-et, 9 évvel ezelőtt, hogy ismerte meg a te nevedet mondjuk az ország, azon az ominózus Indianapolis-i junior világbajnokságon, ahol amire nem feltétlenül figyeltek volna annyian, csak miután a budapesti vizes VB után Milák Kristóf feltűnt, Német Nándor a váltó bronzérmével berobbant, és ők mind ott voltak, mert nagyjából a te korosztályod, és hát ott szépen oda is csaptatok a világnak többek között mondjuk váltó aranyag formájában. Milyen emlékeid vannak a, hát ugye akkor voltál 18 éves, és mondjuk Milák Német Nándi is kb. Hasonló. Milyen volt a 18 éves Milák Kristóf, milyen volt a 18 éves Német Nándor, és főleg milyen volt a 18 éves Márton Rihárd?
0: Hát először is nagyon fiatalok. Nem mondom azt, hogy túl sok tapasztalatunk volt ugye világversenyekről, ilyen BB-ről, főleg nekem. Azért a srácoknak megvolt már a kezdőlöket egy budapesti világbajnoksággal, ugye a Német Nándornak és Milák Kristófnak.
1: Ugye Milák ott százon lett ezüstérmes, senki nem tudta, ki ez az ember, és hirtelen 17 évesen második lett, Német Nándi pedig a 400-as gyorsváltóval lett bronzérmes, ami szintén egy fantasztikus eredmény volt.
0: Igen, igen, az fantasztikus eredmény volt, és gyönyörű időket is úsztak már akkor. Ugye azért egy ilyen világbajnokságra ugye kiutazik egy ilyen csapat, hogy már van két darab világbajnoki érmes.
1: Felnőtt
0: még hozzá. Szerintem meglepődött egy kicsit ugye ott a mezőny, hogy már egy ilyen ifjúsági csapatunk van, és maga ugye megelőzte már egy netanyai Európa-bajnokság. Igen, igen, ifjúsági Európa-bajnokság, és már ott is egyébként elég jó időket úsztunk. Úgyhogy megvolt a kezdőlöket, és ugye ez a váltó érem, ami nekem sikerült, ugye 400-as gyorsváltóba, 400-200-as gyorsváltóba. Hát először is ugye a 400-as az egy óriási meglepetés volt számunkra, hiszen egyes pályára kerültünk be, ha jól emlékszem. Tehát, hogy annyira a szélén voltunk reggelről, hogy az is csoda volt, hogy bejutottunk a döntőbe, és akkor így úgy voltunk vele, hogy jó, hogy ilyen negyedik hely lesz, mert azért eléggé nagy országok vannak, ugye. Oroszország, Egyesült Államok, azért a britek, olaszok, mindegyiknek remek úszójuk volt százon, azonban mi nekünk nem volt speciálisan száz gyorsos úszónk. Ugye akkor derült ki, egy nagyjából a váltó formájába, ugye csak a Német Nándor volt, akit tudtunk, hogy egyébként egy brutálisan jó úszó. Úgyhogy az országos csúcstartot Német Nándort beraktuk. Az akkori országos csúcstartot Német Nándort.
1: Igen, az azóta változott néhányszor.
0: Néhányszor, igen. Ugye beraktuk utolsó embernek, a Milák Kristóf ugye akkor volt még, nem tudom pontosan milyen idővel, de ott is egy elég combos idővel váltott valakit, szerintem engem igen, én voltam a második ember, és mellette még ugye a Barta Márton volt, aki már sajnos abba hagyta az úszást, és eléggé más tevékenységeket folytat. Úgyhogy az egy óriási meglepetés volt számunkra, hogy aranyérmesek voltunk. Nyilván azért ez nagy lendület volt az első naptól kezdve, hogy már ifjúsági világbajnokként mehetek oda számokra, és az akkori edzőm is mondogatta folyamatosan, hogy innen már nincsen veszíteni valód, mert már nyakadból van egy érem. Tehát innentől lentebb nem mehetsz, csak föntebb. Ugye már nyilván egy ilyen szintről. Úgyhogy így álltam hozzá a számokhoz is, a 200-as igen, sima 200 gyorson, az még nem csak a váltó volt. Sima 200 gyorson álltam oda egy döntőre, sikerült eljutnom döntőig, ott hatodik lettem, és a 4x200-as gyors váltó az azt hiszem utolsó nap, utolsó előtti nap volt.
1: Az meg még egy arany volt,
0: és ott pedig a Holló Balázzsal egészült ki a csapat, ugye akkor még a Milák Kristóf, Német Nándor volt a másik tag.
1: Hát így kell felnőttbe megérkezni. Na de ami miatt aztán végképp megismerte a nevedet az ország, az volt, hogy csatlakoztál Milák stábjához. Nincs rá jobb szó. Edzőpartnere lettél. De hát persze úgy lettél edzőpartner, nem csak azért dolgoztál, hogy Milák jobb legyen, meg komfortosan érezze magát az edzéseken, bár az ő esetében azt hiszem ez is fontos volt, hanem hogy te is profitáljál ebből. Hogy emlékszel vissza erre az időszakra? Ugye ez Párizs előtti
0: igen,
1: időszak.
0: Igen.
1: Jó, még jóval. Egyel Párizs előtti.
0: Igen,
1: tehát
0: igen, igen.
1: Körülbelül
0: sőt, ez
1: négy
0: meg a Tokió.
1: Tokió. Bocsánat, Tokió előtti. Tokió előtti. Igen.
0: Ugye ez 2019-ben történt, ahol egy időre két hónapra, három hónapra abba hagytam az úszást. Ott több magánéleti gond is volt. Úgyhogy én úgy kaptam meg ezt az üzenetet, hogy már hazaértek Selmeci Attila bájék, nem Szingapurban, Dél-Koreában volt, Guangzhou-i világbajnokságról érkeztek haza, és akkor
1: hát ott döntötte meg Phelps.
0: Igen,
1: ott döntötte. Űrvilágcsúcsát
0: igen.
1: Világ.
0: Igen, igen, és akkor ott döntötte meg a világcsúcsát, aranyérmes lett, hazaérkeztek, és akkor rá pár napra felhívott engem Selmeci Attilabá, hogy mit szólnék hozzá, hogyha Milák Kristóffal edzenék, így egészen az olimpiáig, ugye akkor még 2020.
1: Akkor még úgy volt, hogy 20-ba lesz. Ja.
0: Igen, 2020-ba fogunk majd akkor versenyezni. És akkor úgy voltam vele, hogy jó, persze, mert akkor legalább van egy új célja az úszásomnak, vagy a karrieremnek, hogy valamivel kiegészítsem. Mert ugye abban az időszakban nagyon nehéz volt bekerülnem a felnőtt úszó válogatottba.
1: Ami Kenderes is volt.
0: Kenderes is volt, ha csak a 200 pillangot tekintjük. Ugye Cselaci is még hát úszott, persze. Akkor még a Bicó Bence is, ő volt a következő ilyen úgymond szájnsegéd, aki becsatlakozott a csapatunkba később.
1: És ugye, a 200 pillangó utolsó Magyarország volt. Lenne 4x200 pillangó, ott senki másnak nem osztottak volna lapot.
0: Hát ott aranyére minden egyes szám volt. Tehát hogy az annyira erős volt Magyarországon, hogy az világszintű volt.
1: Csak nincs ilyen szám.
0: Csak nincs ilyen szám, igen. Ugye a 200-400 gyors is teljesen foglalt volt, a váltók is, tehát sehol nem tudtam bekerülni, csak úgymond töltelék voltam országos bajnokságokon, és én meg tudtam, hogy kicsit többre lennék itt hivatott, de nem jön ki belőlem az az eredmény, és nincsenek olyan körülmények. Nem vagyok olyan körülmények között, ami adott lenne ebben a fejlődésben. Úgyhogy emiatt volt az, hogy egy időre abba hagytam az úszást. Jött ez a megkeresés, és nyilván az volt a főbb szempontom, ugye, hogy segítsem a Kristófot, ugye az minden egyéb felkészülésébe, a szárazföldi, a vizes edzéseken, és eleve egyébként nagyon jó barátok voltunk abban az időszakban. Úgyhogy ezekkel szép emlékekkel gondolok vissza minden egyes alkalommal. De nem volt számomra az így tekintélyben, hogy jó, akkor én most ebből mit tudnék profitálni, hanem inkább csak az ő segítsége.
1: Hát azt tudjuk, hogy végül is olimpiai bajnok lett, és majdnem 100 pillangón is.
0: Igen.
1: És most közelítette meg legközelebb azt az idejét 100 pillangón, amit Tokióba úszod, hát ott még volt ugye Dresszel. Milyen figura Milák Kristóf? Szerintem a legtöbb, ugye azt mindenki tudja róla, hogy nem szeret a nyilvánosság előtt létezni, és mindenki a csodájára járt, hogy most itt Szent-Denisben biztos nagy megkönnyebbülés volt persze neki, hogy nem csak nyert, hanem jó időkkel nyert, meg a váltóba fantasztikusan úszott, tehát ez nyilván egy oda-vissza folyamat, és most nyilatkozott itt-ott-amott egy-két napig, de hát nyilván te teljesen máshogy ismered, hiszen nem véletlenül mondjuk téged hívtak fel, vagy téged kértek fel, hogy csatlakozza ahhoz a csapathoz, amelyben Kristóf még Tokió előtt edz. Mondtad is, hogy jó nexust ápoltatok egymással, de mitől más ő, mint Kós Hubert?
0: Hú, hát azt tudni kell, hogy egyébként az úszó csapatban nem igazán vannak egyforma emberek.
1: Ja, világos. Csak most direkt a legnagyobb királyokat kérdeztem.
0: Igen,
1: az is érdekes, hogy Pápai Olivér milyen srác, de azért az, hogy Milák Kristóf milyen, az talán többeket érdekel pillanatnyilag.
0: Igen, hát Milák Kristóf milyen fajta ember? Ennél jobb kérdést egyébként nem kaptam volna. Nehéz megfogalmazni, mert a Kristófnak egy olyan egyénisége van, amit én ismertem, nyilván az, hogy felém egyébként folyamatosan nyitott volt, meg folyamatosan egy hullám mond pendültünk. Ezt egyébként sajnálom, hogy már nincsen meg. Nyilván ezt az új formáját tiszteletben tartom, hogy milyen jelenleg. Nem is szoktam egyébként zavarni, akár versenyen, akár edzések alatt is. Hogyha egyébként olyan van, akkor szívesen beszélgetek vele bármiről, amilyen adott téma lenne, vagy amivel megkeresne. De a jelenlegi...
1: De most tőle függ az, hogy... Igen. Hogy milyen a nexus.
0: Persze, az tőle függ, de egyébként úgy vagyok vele, hogy már ami 2023-22-ben, 21-ben volt köztünk kapcsolat, azon úgymond én már túl vagyok, mert nem azt mondom, hogy szükségem van rá, mert egyébként nagyon jó volt az, amikor mi együtt edzettünk, nagyon jó volt versenyeken is, hogy ott volt mellettem, mert az egy kisebb ilyen magabiztosságot adott, hogy ő lesz az, aki aranyérmes lesz, és akkor én vagyok mellette, aki próbálkozik ugye folyamatosan odaérni mellé a dobogóra, illetve azért mégis csodálatos volt akár célba érkezésnél megcsodálni azt az időt, amit úszott. Úgyhogy igen, ezt így leírni, hogy milyen volt vagy milyen az ő személyisége, milyen maga Milák Kristóf, ezt nem tudnám így leírni pontosan, hogy milyen lenne.
1: Hát öntörvényű, azt tudjuk.
0: Öntörvényű,
1: tehát
0: az, igen.
1: Azon különösebben is titok. Ugye Milák Selmeci Attilával készült még hát Kwangju idején, meg utána is, aztán pont Wirth Balázzsal, és aztán utána Párizs előtt akkor már senkivel jobbára, illetve Szabó Álmos adott esetben, aki most is az edzője, azt, Ezt te hogy élted meg, hogy például Wirth Balázs, aki azt azért nyilván kötődsz, hiszen most is ő a mestered, és hogy köztük ez a törés így végbe ment a Párizsi olimpia előtt?
0: Hú.
1: Meg Wirth Balázs hogy élte meg? Nyilván ezt tőle kell megkérdezni.
0: Igen. Hát a Balázsnak ugye, hogy is mondjam, én nem tudom, hogy mi volt köztük az a pont, aminél ez így megtört. Tehát, hogy ez ilyen örökrejtély marad, hogy mi az, amit az egyik fél sértésnek élt meg ebből a szempontból. Nyilván egyébként a híreket egyébként félre lehetett néha érteni, hogy mire gondol az ember, csak ugye ami megjelenik a címlapon, hogy egyébként ki hogy gondolkodik, akkor nyilván a kommentelő nem olvassa át, vagy nem lát a másik fejébe, hogy mi történik. És így eléggé sok negativitás keletkezik ezekből. Tehát az ő körülötte lévő híreknél például olyan is volt, hogy amikor mi lementünk még olimpia előtt edzésre, akkor mi hírekből tudtuk meg azt, hogy hol edz. Mert ugye úgy volt, hogy akkor nem megy edzésre, de egyébként tudtuk, hogy valahol úszik, csak nem tudtuk, hogy hol. Most nyilván a
1: Wirth Balázs...
0: Igen, meg hogy mit. Tehát a Wirth Balázs esetében úgy, hogy 5 sportolója van, abból 4-el kell foglalkozni, akkor most 4-et eldob, vagy 1-el fog foglalkozni. Tehát, hogy azért ezt a dilemmát szerintem mindenki tudja, hogy ilyenkor mi a helyes, akkor a 4-el foglalkozni azt a másikat, meg hát, hogyha nem akar edzeni vele, hát akkor nem edz vele. Tehát akkor nem áldozva mindent egy emberre. Meg nyilván itt az ilyen bizalom kérdése is, hogy kivel milyen a kapcsolata. Most a Balázs sok mindent áldozott föl rá, szerintem, és ránk is. Minden egyes versenyzővel úgy foglalkozik, mint hogyha egy saját gyereke lenne. Ez szerintem nem lehet a versenyző hálátlan ilyen szemben. Tehát, hogy nekünk ugye az a dolgunk, hogy megjelenjünk edzésen, elvégezzük azt a munkát, és hát igen, ebből a szempontból ő egy olyan személyiség, amit öntörvényűnek nevezünk. Ahogyan mondtad is az előbb, úgyhogy így tudnám megfogalmazni ezt a helyzetet.
1: Szerinted ez a mostani Európa-bajnokság, mert azért itt egy kicsit ilyen új Milák Kristófot láttunk, vagy ismertünk meg. Szóval szerintem itt nála is átszakadt valami, hogy de jó, most mondta is, hogy most már megint van kedvem úszni, mert azért ez mindig nagyon fontos, ugye nála. Ez mennyire tereli őt vissza, biztos nem lehet már visszaterelődni a Tokió előtti évekre, de mondjuk, hogy Los Angelesnek ne úgy fusson neki, mint Párizsnak, és akkor teszek egy záróját, mert ugye tudjuk, hogy Párizsban persze olimpiai bajnok és olimpiai ezüstérmes volt, de én emlékszem arra, hogy Tokió után nyilatkozta azt Sós Csaba, hogy még ő beszélte le Milákot, hogy te csak úszd a 100 meg a 200 pillangót Tokióba, még nem voltál olimpiai bajnok, majd most leszel, és majd Párizsba ott végúszhatod a teljes étlapot. És akkor mondta a Sós, hogy hát ebbe 4-5 érem benne van. De nem lett 4-5 érem, mert ott más volt már a felkészülés. De most Los Angeles előtt, ha nem is lehet reprodukálni azt, ami Tokió előtt volt, de így ezzel az újra kicsit éhesnek tűnő és lelkesnek tűnő Milák Kristófnak, vagy tőle te személy szerint mire számítasz Los Angelesben, ha ezt így sikerül prolongálni Los Angelesig, ezt, ami most van, és nem lesz benne újabb törés.
0: Hát nézzük ugye számról számra, ugye egy 100 pillangó esetében, hát most a világ egyik legjobb ideje van, tehát azt tudjuk, hogy ez egy aranyéremre képes, 200 pillangón nem tudom, mert ugye utoljára...
1: Most nem is úszott 200-at egyáltalán.
0: Igen, tehát ugye az most jelenleg nem tudom, hogy milyen fázisban áll neki, hogy most azt szeretné újra, vagy megunta, vagy a felkészülés az nem passzol-e neki. 50 pillangó az erős. Tehát az olyan sprint szám, amihez 2 méter magas, 120 kilónak kell lenni, ezt most mondtam valami, és abból 118 csak izom. Tehát, hogy általában ilyen emberek állnak oda. Na most ő ezt
1: És még Lutri is.
0: Igen.
1: Emellett.
0: Igen, tehát maga úgy ezt a szabályt egy kicsit így körbejárta, így is azt hiszem 5. vagy 4. lett, tehát ez gyönyörű eredmény. 4. is lett 50 gyorson. Ahhoz is egy ugyanilyen alkatnak kell lenni az embernek. Ott van a 100 gyors, amivel most jelenleg 4.-5. idő. Ugye maga ugye a világon. És mellett ott van a 200 gyors, amivel még szintén nem indult el, ami lehetne főszáma. Úgyhogy csak az is állóképességi munkát követel. Tehát, hogy ebből így összevetítve az egészet, most annyit látok, hogy maga a 100 pillangó az, ami biztos arany. Uh-huh. Illetve, hogyha egy 400-as gyorsváltóba beleáll ugyanúgy, Úgyhogy...
1: Mondjuk a 400-as gyors váltvonal a biztos aranyat kijelenteni.
0: Jó, ne, igen, nem, bocsánat.
1: Az egy kicsit
0: ami komolyan, de azt mondom,
1: de konkrét éremesély.
0: Konkrét éremesély, igen. Tehát ez nem mondom, azt nem lehet biztos aranyra
1: mondani. Gondoltam, hogy nem arra gondolsz, csak azért gondolom, pontosítsuk.
0: Igen, meg hát ott azért a másik három embertől is függ, illetve akik úsznak majd délelőtt. De igen, tehát így felépítve ezt az egészet, egy úgymond, nem mondom biztos aranyra, akkor meg... De éremeséhez közel lenne egyébként ott 100 pillangon. Ez a felkészülés pedig ugye mind a Szabó Álmoson múlik, részben nála is, tehát ő az, aki tudja befolyásolni az edzéseket, meg ő hogyan áll hozzá Kristoffhoz ebből a szempontból, úgyhogy az ő munkájukon múlik az egész.
1: Váltók. Hát itt már sokszor jöttek elő a váltók itt-ott, mert Indianapolisról is beszéltünk, meg hát felnőttként is váltóban vannak Európa-bajnoki aranyaid, meg ez a mostani 400-as gyorsváltó, ami egy fantasztikus történet volt ezen az Európa-bajnokságon, de azért ennek van egy ilyen múltja is, hogy Németh Nándor is, Kós Hubert is többször itt-ott-amott finoman jelezték, hogy hú, de jó lenne, ha Milákot sikerülne rávenni, hogy váltót ússzon, mert van egy döntőre, esetleg éremre esélyes váltónk, úgy pedig lenne egy aranyéremre esélyes váltónk, mondjuk egy Európa-bajnokságon, és lőn. Mert ez történt úgy, hogy ugye aznap derült ki, hogy Milák Kristóf egyáltalán ott lesz a váltóba, úgy megnéztem volna az emberek arcát, amikor ez kiderült. Te ezt mennyire követted nyomon? Tudom, hogy neked ott volt a 200 pillangó a gondolataidban, de nyilván azért te is láttad ott csapaton belül, hogy mi a helyzet.
0: Igen, azért ez nagy feszültséget okozott. Úgy mondom már megint, hogy egy Milák Kristófról úgy terjednek a hírek, ahogy. Ugye abból volt a probléma eddig, hogy nem indult a világversenyen, most meg ugye az volt, hogy akkor váltóban nem indul, és inkább amúgy azt nem értettem úgy maga az úszó csapatban, nyilván a váltó, hogyha az lenne az én egyik főszámom, akkor csak azzal foglalkoznék, hogy akkor a legerősebb csapatot összeállítani. Mondjuk valamilyen szinten egyébként a Hubinak a nyüstölés az bejött. Remélem, hogy nem kell még egyszer
1: hát egy ilyen... Ő jobban örült, mint az egyéni aranyainak. A váltó aranynak. Teljesen oda volt. Nagyon jó volt nézni.
0: Igen, annak nagyon örült. Úgyhogy én ezt mondtam a többieknek is, hogy figyeljetek, eddig az volt a probléma, hogy nem úszott, most meg az, hogy váltóban nem úszik, most akkor következőre a budapesti VB-n mi lesz a probléma, hogy nem megy kinyilatkozni? Tehát,
1: de még ki is ment.
0: Még ki is ment nyilatkozni. Jó, most mondjuk egy ilyen sajtótájékoztatóra, vagy bármi ilyesmi, nem éppen pont egy kamera elé. Úgyhogy én azt így mondtam a többieknek, hogy maradjunk annyiba, hogy örüljünk, hogy vízben van, és akkor majd talán az Európa bajnokság, hogy sikerül neki, akkor majd látjuk azt, hogy lehetne megközelíteni, vagy próbáljátok meg ezt a tervet egyébként felépíteni. Most nem is tervet, csak majd, ahogy szeretnétek egyébként, közöljétek vele. Nem tudom, hogy milyen formában ment végig ez a beszélgetést, én erről semmi hírt nem tudtam, sőt, én kim voltam a döntőnél, hogy ott tudtam meg, hogy a Kristóf az úszik ott. Úgyhogy számomra nagy meglepetés volt, és hát igen, tehát van, aki azt mondta, hogy délután 2-kor tudta meg, mielőtt még lefeküdt aludni például Németh Nándor, a Kós Hubert pedig délután 4-kor tudta meg az
1: amikor
0: egyik.
1: Amikor fölébredt.
0: Tehát voltak ilyen vegyes gondolatok, illetve Jászó Ádám is azt hiszem pont evét.
1: Neki meg múlt, hogy nem úszott döntőt, ugye? Igen. Mert ő lett volna.
0: Igen, mert valójában ő lett volna.
1: Viszont így Európa bajnok, mert annak minősül a délelőtti úszásával, igen. Akár csak Kósolig.
0: Hát én úgy tudtam meg, hogy egyébként ő a leláton ült előttem, és akkor, hogy ő fog keresztül, nem te
1: nem
0: fogsz
1: úszni. Nem kéne menni lassan.
0: Igen, és ott tudtam meg, hogy akkor úszni fog. Mert egyébként a Facebookon meg mindenhol megjelent ez a hír.
1: Nagyon jó. Na, Los Angelesre már esett szó, de addig megrendeznek Budapesten, megint rendeznek Budapesten egy vizes világbajnokság, de ez már kvalifikációs világbajnokság, tehát azért ez egy nagyon komoly verseny, ráadásul nem a Duna Arénában, hanem az MVM Domban, ami már...
0: Meg ez tervezett világbajnokság, nem beugrom.
1: Az se egy utolsó szempont, így van, és már méreteiben is az MVM Dom azért az egy grandiózus darab, és persze még mindig nem akkora, mint a Los Angeles-i lesz, mert az embertelen, de már egy kicsit modellezi, gondolsz-e már erre a budapesti VB-re?
0: Hát persze, hogy gondolok, ugye voltam már,
1: itt van.
0: Igen, mindjárt itt van egyrészt. Ugye hát az lesz a legnagyobb célunk, hogy ott a döntőbe ott legyünk, és akkor ott, ha már a döntőbe is vagyunk, előtte vagy az alatt megúszom ugye majd az olimpiai kvalifikációs időt, nagyjából erre az időszakra.
1: De azt nem Sós Csaba jelöli ki, hanem azt a World Aquatics.
0: Igen, mármint a Az olimpiára. Olimpiai szintet.
1: Igen, hát úgy értem, de, ja, azt, igen. De azt nem Sós Csaba mondja meg, hogy
0: hát
1: mennyi.
0: Hát az az olimpiai, nemzetközi olimpiai bizottság, van, igen. De hát most ugye azok is meg lettek erősítve, úgyhogy szerintem sok embernek lesz itt cél, hogy ezt teljesítse, és ez még erősebb lesz, mint az eddig világbajnokságok. Ahogyan eddig láttuk, ugye azért most is a Pan American, a Commonwealth Games az most ugye lement.
1: Igen.
0: Ugye ebben az elmúlt egy hónapban az Európa bajnokság is esett, azért rengeteg úszó úszott olyan időket, amikkel azért fel kell vennünk a kesztyűt. Szerintem itt minden számból.
1: És még esetleg lesz egy 4x200-os gyorsváltónk is, abba pedig egy Márton Rihárdnak is adott esetben lehet helye, mert azért azt se felejtsük el, hogy itt a váltók meg helyezések kvalifikálnak ugye az igen. olimpiára, tehát azért, és egy hazai VB-n vélhetően azért minden váltóba is lesz majd magyar csapat, majd meglátjuk. Hát Márton Rihárd, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, utólag még egyszer szívből gratulálok, mert ez az egyik korona ékszere volt ennek az Európa-bajnokságnak, ez a 200 pillangós döntő, és aztán akkor így tovább vitt Balázsa ugyanilyen érzésekkel, remélhetőleg majd Kapás Bogi ugyanilyen jellegű SMS-t fog írni, illetve nem is kell írnia neki, mert biztos ott lesz az MVM Dum, majd elmondja személyesen, de majd Los Angelesben meg írhat. Nagyon szépen köszönöm, Márton Rihárd, úszó EB ezüstérmesünk volt a vendégünk, megyünk tovább hamarosan a Nemzeti Sportkörrel.
2: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra, 1 perc, ez itt a Nemzeti Sportkör, mikrofonnal Elpap István, nagy szeretettel köszöntöm vendégeinket, Göbölyös Gábort, az MT sportszerkesztőjét, Gyenge Balást, a Nemzeti Sport labdarúgó rovatának kiváló munkatársát, és Turi Gábort, a Nemzeti Sport főmunkatársát. Hát nyilván kezdjük a Ferencvárossal. Tegnap este a változatosság kedvéért Vojvodina, Atvente és a Górnyék után most Trabzonban is megőrizte idei veretlenségét a Fradi az Európa Liga selejtezőjében, és egy idegenbeli 1-0-ás győzelemmel fogadja majd csütörtökön a török csapatot, a Mohamed Salah-hal felálló török csapatot. Független attól, hogy itthon az NB1-ben tavaly meg idén mi van, ez azért megsüvegelendő, tehát 7 meccs, 5 győzelem, 2 döntetlen, azt hiszem, hogy hevenyészve összeszámolom, és azért itt ebben nem voltak, mit tudom én, Noah nevű örmény csapatok, hanem ezek viszonylag komoly középcsapatai Európának, és a Fradi mondjuk úgy teljesen idevalónak tűnik ebbe a közegbe, és ennek is viszonylag az elejére.
3: Abszolút, és ez fontos kiemelni, ugye a Vojvodina, ugye a Twente és a Gúrnyik is tulajdonképpen jó csapat, tehát belenyúlt a Fradi, nem az igazán jóba. Más kérdés, hogy szerintem egyébként most a törökök a Trabzon gyengébb volt, mint amilyenre én számítottam.
2: De mindig de ez minden ellenfélre szoktam.
3: Így van, erről van szó. Erre van a másik mondás, ami azért legalább annyira igaz, hogy minden ellenfél úgy játszik, hogy engedik. Tehát ezek szerint a Fradi nem engedte, tehát a Fradi jól játszott, a Trabzon meg nem. Tehát én most megemelem a kalapot a Fradi előtt.
4: Igen, a Fradi jobb volt egyszerűen, szerintem ezt nyugodtan ki lehet jelenteni. És a másik meg, hogy ezek azok a mérkőzések, vagy ezek a mérkőzés sorozatok, hogyha most így egymás mellé mögé állítjuk az ellenfeleket, amiket azért magyar klubcsapatok nem, hogy nem visznek át egyszerre, egymás után téve, de ilyen magabiztossággal, mert a Fradi igazából egyik ellenfél ellen sem remegett be.
2: Tehát hát ez az elmúlt évek rutinja.
4: Igen, mindegyikkel szemben majdhogy nem azt mondom, hogy a 180 perceket patika mérlegre téve abszolút fölényben és mindenféle, hogy mondjam úgy, kockázat nélkül hozta a továbbjutásokat.
2: És nagy lelki nyugalomban.
4: Leginkább igen, és most is.
5: Ami nekem feltűnő volt, én előzetesen nem gondoltam erősebbnek ezt a Trabzon, de nyilván jött a Salah transfer, akkor úgy mindenki felkapja a fejét, hogy úristen.
2: De Fatih Tekke azt mondta, a Fradi sokkal jobb.
5: Igen. Hát sokkal jobb az erős, de ezt én nagyjából ilyen egára gondoltam.
2: De az bejelentetés volt.
5: De szerintem a Fradinak még jól is jött ez a Salah igazolás. Tehát én azt gondolom, hogy a Trabzon beleesik abba a hibába, hogy most tényleg a város kulcsát megkapta Salah kis túlzással, mit várna mondjuk a szurkoló, hogy ez a fiú akkor most nem tudom, meccsenként 3 gólt fog rúgni, és láthatóan egyébként a csapattársak is ezt várják, tehát hogy ott van ez a Egyiptom is rácott a jobb szélen, hát majd mindent meg fog oldani, most ehhez képest egy NB1-es védő gyakorlatilag zsebre tette őt az egész meccsen, és én valami hasonlót várok a visszavágón is, tehát nem hiszem, hogy nagyot változtatta majd a Trabzon jövő csütörtökön, ugyanezt kell játszani. És akkor szerintem ez egy idézőjelben könnyű továbbjutás lehet. A Twente ott a 85. perc környékén volt egy nagyon meleg 5 perc, de szerintem ebből bőven meg lehet az Európa.
2: Az 4x180 percben.
5: De az majdnem egy hosszabbítás jött belőle.
4: Igen, tehát ott is csak a hosszabbításért, mert a továbbjutás az egyik esetben sem forgott.
2: Te, mint aki az elmúlt idén nagyjából Liverpoolba töltötted, de ha téged fölhívott volna a Fatih Tekke, te elmondhattad volna neki, hogy Salahtól arra számítod, hogy egy csele se fog sikerülni gyakorlatilag, illetve bele, én úgy láttam, hogy beleesett a slot hibájába, hogy Salahot nem cseréljük
4: ahogy
2: le.
4: Ahogy szentehéntként kezeltem.
2: Nem cseréljük igen, le. És Borbély Balázs egy idő után azt mondta, hát akkor már Kadut le is hozom, mert úgyis a másik oldalról veszélyesek, és Osváthot már oda cserél.
4: És ő nézte biztos a Premier League meccseket, mert egyébként nagyjából ugye a harmadik, negyedik forduló után a Premier League-ben is rájöttek erre. Tehát mondtad, hogy a Salahval felálló Trabzonspor, a Salah nélkül felálló Trabzonspor. Ja, tehát gyakorlatilag, most ez persze pikírt, meg erős túlzás, De gyakorlatilag ugyanazokat a hibákat követte el, mint Liverpoolban, csak azért furcsa, mert a Liverpool, meg a Premier League, meg úgy egyáltalán azért a Liverpool-al a BL-ben is elég magas szinten kellett helytállni, tehát azért az a legmagasabb polc, onnan most azért mondjuk, hogy 2-3 polccal ment lejjebb.
2: Legyen kettő.
4: De legyen kettő, igen. És gyakorlatilag...
2: Mint egy picit jobb volt, mint Liverpoolban, de ez még mindig nem volt semmi különös. Legalább helyzetbe került.
4: Igen.
2: Kétszer.
3: Leszálló ágban van, és nincsenek olyan játékos társai, mint Liverpoolban, vagy az egyiptomi válogatottban. Gondoljuk mondjuk mondani, például a belga egyiptomi meccsre a VB-n.
4: Felszívta magát a VB-re. Tehát az a klasszikus Naza a figura, aki egyébként imád a válogatottban játszani. De egyébként nem véletlen, hogy Angliában is ott eltöltött ugye 9 idényt a Liverpoolnál, és akkor ott a liverpooli újságírók mondták, hogy a vegyes zónába ő csak akkor ment ki nyilatkozni, hogyha neki érdekében áll. Tehát olyan, hogy ő végigmegy a vegyes zónába, és kérik, hogy álljon, olyan nem.
2: De egy egyiptomi újságíró ott volt, akkor megállt, nem?
4: De a vegyes zónában nem feltétlen, de az egyiptomi újságírókkal egyébként az egyéb sajtó, nem is azt mondom, hogy kötelezettségét, mert azon túl is, tehát sajtó megjelenéseit, azokat úgy sokkal jobban pörgette. Tehát ő erőteljesen kötődik a hazájához, és a válogatottban kifejezetten szeret játszani, és ez a VB-n is látszott, tehát sokkal jobb teljesítményt nyújtott, mint a Liverpool, és most megint hogyha a Liverpoolban úgy elengedte volna az idényt, felszívta volna magát a VB-re az egyiptomiakkal, és most egy ilyen...
2: Most meg ezt engedi el.
4: Hát jó, oké. Tehát ez az első nemzetközi meccse volt a Trabzonnal, de hát azért ennél profibnak gondolom, remélem, inkább így mondom, mert azért az itt egy nagyon nagy arcú csapás lenne a Trabzonnak, már a Salah részéről, hogyha ő most ide pofátlan levezetésként
2: hát villogjon a konferencia.
5: De mondjuk arra nincs sok esélye, hogy mondjuk a Fener Galata kettőst megerőzze valahogy ez a csapat, tehát szerintem még Salahval se.
4: Semmi, nulla. És most olyanokat hallani, hogy még akkor Karim Benzemát is.
2: Tehát
4: ez megint ez a nettó parasztvakítás, tehát mert ugye itt arra megy rá a klubvezetés láthatóan, hogy nem a mérkőzéseken a sportszakmai eredményeket akarja elérni, hanem a merchandisinggal, igen, meg a jegyeladásokkal.
2: Látványpékség megy.
4: Igen, látványpékség szeretne ott egy nagyobb bevételt.
2: A törökök azok hajlamosak szerezni. Erre. Szóval.
5: Mondjuk Benzema jobb lenne szerintem, mint a 2 méteres csatár, aki folyamatosan feldobta magát 16-oson belül.
2: Igen,
4: de Benzemáról meg pláne el tudom képzelni, hogy idejön, és akkor itt egy kicsit úgy pihenget ott a...
2: Na jó, de a pihengető Benzema még mindig többet ér, mint a komplet csatásorra ennek a tegnapi Trabzonspornak.
4: Hát igen, olyan kis esetlenek voltak igazából.
2: nem baj az nekünk. Na, Nagy Olivérről beszéljünk egy kicsit, ugye azért nem volt önmagától való, hogy őt a kezdőbe fogja jelölni Borbély Balázs. Nagy Olivér ugye Soroksár, megérkezett 23 éves, magyar, és adott egy parádés gólpaszt Christopher Zakariasennek, ezzel van előnybe pillanatnyilag a Ferencváros, és a mezőnyben is abszolút megállta a helyét. Mit szóltok hozzá, illetve általában a Borbély Balázs meccseléséhez mit szóltok, ugye Kanikovszit kihagyta a kezdőből, helytelen mondjuk nem volt nevezve, arról most ne beszélgessünk, mert mit tudjuk éppen mi van vele, majd biztos jobban lesz 2 hét múlva. Nagy Ádámról beszélgethetünk néhány szót, aki azért jól láthatóan még nem egészen érte utol magát fizikálisan, de mindenek előtt Nagy Olivérről.
4: Hát szerintem ez első körben Borbély Balázs dicséri. Tehát őt eleve úgy most már szerintem nyugodtan az egyik legjobb magyar vagy magyarországi edzőnek szerintem most már nyugodtan.
3: Bognár György mellett én is ezt vallom.
4: Igen. Tehát olyan taktikai érettséget és magyar színvonal vagy magyar szinten olyan elképzeléseket és megvalósításokat, rotációkat lehet látni tőle, úgyhogy ez a második, tehát egy bajnokcsapatból átment egy bajnoki címet elvesztő csapathoz, és egyből gyakorlatilag arra a fordulatszámra tudta felhozni az elképzeléseivel, amin egyébként pörögnie kell egy Ferencvárosnak, ami azért egy nagyon komplett szaktudást igényel. Tehát az, hogy ő a játékosokból a legjobbat tudja kihozni, az meg pedig egy ilyen plusz réteg az edzői tudásban, és ebbe a vonalba bőven belefér ez is.
2: Hát több nagy nyertese van Borbé érkezésének, nyilván Korbu például, akinek kulcs szerepe van a mostani Ferencvárosban, és tegnap is azért voltak szép dolgai, vagy Zakariassen, aki beton stabil csapattag, ez a korábbi edzők, mindig ott volt.
5: Mindig visszatérő játékos.
2: Mint Árdai Ertába, igaz? Mindig jön

0: igen, aki egyébként egy játék intelligenciában egy egész magas szintű futballista szerintem, és a Nagy Olivér esete is beállította
1: a felvidéki nem akar, borbély a Csángó korb.
0: Így van, de szép. Most poénnak mondom, ugye a holnapi nemzeti sportban lesz egy kis keretes anyag a Nagy Olivér, és azt kezdte tőle a Borbély, hogy ő nem fész, és majd akkor a választ megtudhatják a tisztelt olvasók. De azt mondom...
1: Mezei György, aki az osztrákok elleni, az itthoni első VB-selejtező előtt, ahol betette a kipriket mindenki elképedésére a kezdőbe újoncként, és kérdezték, hogy miért, és azt mondta, hogy tatán megkérdeztem tőle, hogy amikor gyerek voltál, akkor a játszótéren, te szoktál verekedni? Mondta a kiprik, persze, hogy szoktam, és akkor eldöntöttem, hogy akkor te fogsz kezdeni. Lehet, hogy Nagy Olivértől is ilyet kérdez.
0: Igen, és a beadás, ugye, mert elment ott a jobb szélen, és a beadás teljesen tudatos volt, tehát te lehetett látni, nem az volt, hogy hála Istennek be tudom ma adni,
1: csukott szemmel berúgtam. Nem volt rajta,
0: így hozta az élet, így hozta a játékhelyzet, és akkor nem az volt, hogy csukott szemmel berúgom középre, azt lesz valami, hanem körülbelül lehetett látni, hogy hol vannak a fradisták és a Zachariasen. Egészen kíván. Egyébként nagyon jó futballista Zachariasen, tehát mondjuk ki.
2: És hogy mennyire jól meccsel Borbélyból, azt szerintem a Twente elleni említett 5 perc volt az, ahol ott nagyon csúnyán elcserélte magát szerintem ott a végén, de az összes többi meccsen, most a bajnokikat is idevéve szerintem teljesen jó cseréket húzott meg mindig. Nyilván a bajnokságban továbbra is. Tehát ez megint egy nagy kérdés lesz, hogy sikerül-e úgy felpörgetni a játékosokat egy-egy bajnoki meccsre, mint az Európa Ligára, de szerintem ő meg fogja tudni oldani. Néha még ebben nyilván jönnek olyan meccsek, mint az Ette meccs, de azt is behúzták, tehát hogy 3 pont nem kell megmagyarázni. Ezek nem mentek Robi Kinnek az előző szezonba, egyelőre Borbély Balázsnak szerintem megy.
3: Meg abban a szentséges pillanatban, hogy a Fradi odaér a főtáblára, vagy csoportkörbe.
1: Már
3: vagy
1: pedig odaér, csak kérdés, hogy melyikben.
3: Igen, alapszakasz, ezt a
1: szokat.
3: Liga szakasz, így van, de az nem jó. Az Európa Ligára értelemszerűen, mert most már számoljunk azzal, hogy ott lesz egy nyugvó
1: merjünk pont. Nagyot
3: ott, nem, ott lesz egy nyugvó pont, és akkor ott újra lehet kalibrálni azt, hogy az erőforrásokat hogyan ossza be. Mert tiszta sor, hogy most addig sokkal nagyobb energiát és odaadást kell fektetni a nemzetközi porondra, tehát ez tiszta sor, tehát ott el kell jutni, át kell érni azon a vonalon, és kész. És akkor onnantól kezdve már lehet az erőforrásokat szétosztani. Hát persze, meg jön majd az, hogy akkor oké, nagyon jó, elindultunk, és akkor úgy tűnik, hogy tovább lehet jutni, és akkor megint lesz egy új
1: matekozás.
3: De igen, hát de akkor is ez van.
1: Az Európa Liga szakasz, vagy alapszakasza megvan, az előbb mondtál, semmi nadrágszíjat nem kell meghúzni, mert az a különbség, azt már játékos eladásból a Fradi rég fedezte. Tehát a Fradi ebben az évben, ha megvan az Európa Liga, mert az kell hozzá, akkor szerintem semmivel se lesz kiebb, mint eddig volt. Arra számítatok-e, mert azért Magyarországon itt még vastagon tart, most már nem nagyon sokáig, de még tart az átigazolási időszak, hogy még a Fradinak adott esetben a csütörtöki eredménytől függően, mert azért jövő csütörtökön dől el, hogy ebből az előnyt meg tudja tartani a csapat, és Európa Liga lesz belőle, vagy Konferencia Liga, de attól függően számítatok-e arra, hogy a Fradinak még a kerete egy kicsit egy-két ponton változik?
0: Hát én azt gondolom, hogy lehet, hogy kellene, de nem tudjuk, hogy mennyi pénz van, ez fontos. Mert egyébként az alapszak, Európa Liga alapszak az...
1: Amikor a fizetés az mindenképpen.
0: Jó, én is majdnem, mint ahogy a Balázs, én is majdnem biztosra veszem, jó, le kell játszani ezt a visszavágót, az azért nyilvánvaló, és nem csak a meszt kell kivinni a pályára, de szerintem kellene még egy játék. Meg is mondom, hogy előre kellene.
1: Befejező
0: embernek, így van.
2: Én meg azt mondom, hogy szerintem az lenne a legfontosabb, hogy most már ne gyengüljön. Tehát most már az lenne az erősítés, hogyha nem gyengüljön tovább. Azért Kanikovszit még emlegetik, hogy
0: igen,
2: hazamenne Izraelbe, azért Yusuf és Joseph iránt is állítólag vannak érdeklődők, de szerintem itt ezt le kéne zárni, ezt a történetet, mert az a célvonalat...
1: Igen, mert eddig az volt, hogy esetleg jött valaki, olyan túl sokan nem is jöttek, de itt egy gyakorlatilag hirtelen elmegy még a Bufaniék után, és
2: igen.
1: Meg hogy mi van azokkal, mert az itt van ez a Szevikian, Csirkovics, Árzáni, van egy csomó ember, akik most se játszanak, vagy most se játszottak, nem annyira rossz futballisták egyébként, hogy most akkor ők újra kölcsön lesznek adva, vagy értékesíteni.
2: Értük.
1: Tudja a Fradi őket, de ezek nem is annyira rossz játékosok, szóval arról azért nem beszélhetünk.
3: Nem, de hogyha ott van az Európa Liga fázisában a Fradi, és az első hosszú távú matekozás úgy néz ki, hogy próbálják meg a továbbjutást, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy akkor az első 8-ba legyen automatikusan csapat.
1: De

0: hanem a, de egy rájátszásos...
1: Rájátszás kvalifikáció.
0: Igen, tehát az, hogy legalább még egy pár harcot, de már a kieséses fázisba játszon. Hát
1: 24-be kell lenni, az nem ördögtől való.
0: Igen, így van. Akkor azért lehet, hogy nem csak azért, hogy erősebb legyen a keret, hanem egyszerűen az nagyobb terhelést jelent. Tehát ott akkor egyszerűen több meccsperccel kell számolni. És ugye ezek ilyen exponenciálisan növekednek, nem csak az ő meccspercek, hanem a nehézségek. Tehát ott már az egy kieséses párharc, tehát ott gyakorlatilag majd, hogy nem azt mondom, hogy kétszer akkor energiát kell beletenni egy olyan meccsben, mint egy mezei, most ezt így idézőjelben mondom, csoportkörös meccsbe.
1: Viszont cserébe a keret nagy része már ezt átélte, mert akkora a fluktuáció azért nem volt. Mennyit számít az, hogy ugye idén most már szem, ha jól számolom, 8-szor sorozatban valamelyik, abból volt egy BL, meg egy konferencia liga, a többi általában Európa Liga szokott lenni, hogy a Fradi már 8-szor van ott, nyilván a keret nagy része nem volt, nincs ott 8-szor, de mondjuk Dibusz ott van már 8-szor, meg már Zakariasen is, nem is tudom, már 5-szor biztos. Tehát, hogy ez a fajta rutin.
2: Számít, biztos, hogy számít, de még egy dolgot szeretnék mondani, ugye igazolásokkal kapcsolatban, hogy én a Nabi Keitát egy jó futballistának tartom.
1: Persze, és amikor mindig tud játszani.
2: Igen, amikor tud játszani, de nagyon ritkán játszott, és emlékszem, most nem mondom a játékosnak a nevét, amikor Nyilasi Tibor még a 90-es években a Fradiba volt edzés, rákezdtem XY-ra, mondja, hogy nem játszik, és mondom, kérdezem, miért nem, azt mondja, sérült, és akkor hozzátette egy maliciózusan, úgy, hát ő sérülten született. Tehát kicsit úgy vagyok a szegény
1: Keitával. Kiről van szó?
2: Nem mondom el, mert mindegy. Nem, tényleg nem, mert... Na mindegy, tehát a Keitával is kicsit úgy vagyok, hogy lehet, hogy sérülten született, és ezt már tudták, amikor...
1: Hát, mondjuk azért van itt.
2: Sérülék. Igen, hát erről van szó. Erről
1: szóval
2: van szó.
1: Egy klasszis futballistáról beszélünk.
2: Hát erről van szó.
1: Aki még a Fradiban is, amikor játszik, adott esetben egy 20-30 percet. Hát azért az úgy látszik, hogy más minőség. Csak sajnos ebből a Fradi se kap túl sokat, de hát itt a díl lényege ez, hát sajnos itt az ülőhőtön is tudják, ezért van itt, ezért kerül ennyibe. De most már Fradi legalább, ugye? Tehát már nem, aztán már nem kölcsönben van, hanem talán megvették, ha jól emlékszem. Na mindegy, hát talán még majd látjuk. Például az alapszakaszban egyszer játszik, akkor azt a 3 pontot be is tudjuk írni. Na, hát ez majd jövő héten okosabbak leszünk, viszont cserébe, ugye az biztos, hogy a Fradit a hétvégén nem látjuk, mert most ez az a forduló, amit minden külön előre bejelentés nélkül bármelyik magyar csapat, ha megéri a rájátszást a alapszakasz előtt, akkor halaszthat a két meccs között, úgyhogy így, hogy már van egy Győr elleni elhalasztott meccse a Fradinak, ugye akkor játszott a Real, most a Honvéd elleni bajnoki, hát ezt gond nélkül lendületből elhalasztotta, majd biztos valamikor december, vagy nem tudom, mikor lejátsza.
3: December 2-án.
1: Tessék. Viszont cserébe, ami biztos, hogy ma lesz egy Paksújpest mérkőzés, meg az is biztos, hogy szegény Böde Dánielt hosszú hónapokra elvesztette a Paks. Emiatt biztos nem van túl boldog Bognár György, mert a magyar NB1-ben azért az utolsó 20 percre bárki ellen beküldött Bödét, ott az ellenfél szedi a nyugtatót. Na most ez nem lesz innentől kezdve, például egy Paksújpest meccsről mire számítatok? Mert az Újpestnek azért most már vannak életjelek, amit már elég régóta várnak a lila barátaink, de hát a Paks meg Paks, az meg az NB1-be Paks ellen senki sem mehet. Biztos ebből még egy egész tűrhető meccs is kifuthat.
2: Szerintem a Paksnak ideje lenne úgymond talpra állnia. De,
1: említetted,
2: hogy az Újpestnek is kéne a felszálló ág, tehát én azt mondom, hogy X lesz, ami Bödét illeti. Persze a sérülés sajnálatos, ami még sajnálatos, hogy ő benne van már a korba, és ilyenkor nehezebben regenerálódik az ember.
1: 40 konkrétan.
2: Hát igen, tehát ez nem tudom, hogy tavasszal.
1: Bár ő félig ember, félig gép, ahogy a paksi szurkolók szokták énekelni, tehát rá azért nem lehet a...
2: Igen, remélem tavasszal látjuk a pályán azért.
3: Yeah. Azért a gólövőlistán láthatjuk, hogy megint találtak egy olyan játékost, aki ott van a tetején a gólövőlistán.
1: Bog ezt megmondta, hogy aki nálunk csatár, az gólkirály szokott lenni.
3: Abszolút, tehát az tényleg így van. Az
0: meg úgy... jól mozog, most Szaléról beszélünk.
1: Igen,
0: tehát hogy...
1: Bár
0: hogy
1: 19 éves.
0: Igen, de úgy látszott a Puskás ellen is, ahogy ott úgy... tehát amikor a kapussal szemben állt, nem az van, hogy így elkezd toporogni, bedadog, átesik a kapuson, hanem úgy egy ilyen láthatóan, majd én azt mondom, hogy tudatos izommemóriával meg spékelt módon rúgtált a labdát a kapuson, tehát így a lényeg, hogy nem véletlenül találja meg ennyiszer a kaput, és ebből a szempontból szerintem nem akkora probléma Böde kiesése, tehát itt a Paksnál az lenne a probléma, hogyha ha nem lenne egy ilyen állandó góltermelő, és Bödét mindig azért kellene behozni, mert kell az a plusz gól, mindig hiányzik, de most szerintem ez nem feltétlenül így van. Az, hogy mögötte hogyan alakul a csapat, hát az most egyelőre még olyan felemás, de alapvetően abszolút ígéretes, ahogy az elmúlt idényekben megszokhattuk
2: Paksnál. Na, de még Tóth Barna is, hogyha hát azt nézzük.
1: Ott van. Háni János is ott van.
3: Jó, hát Pető.
1: Hát vannak, sokan vannak Pakson, de azért most még ez, szerintem itt még kell egy-két hét vagy hónap, hogy ez úgy normálisan kiforja magát ez a Paks, de mit szóljon a Győr? Gyakorlatilag minden számottevő játékosát a tavalyi alapcsapatból, legalábbis a magyarokat plusz Bembuálit eladták a győriek, és akkor most még bónuszként Sőn Szabolcsnak, meg legfrissebb hírek szerint elszakadt a keresztszalagja, akit egyébként lehet, hogy amúgy eladtak volna, így legalább őt most nem fogják eladni, az biztos, viszont nem is számíthatnak rá a pályán. Szóval ez azért komoly érvágás, nem?
2: Hát ha valaki azt mondja nekem, hogy a bajnok csapat így fogja kezdeni az idényt, tehát rendben van, arra nem lehet mérget venni, hogy bejutsz a bajnokok ligájába, de az, hogy kiesel a kupasorozatból.
1: És mindenkit eladsz közben.
2: Közben mindenkit eladsz.
1: Csinger, Vitális,
2: Tóth, lehet erre egyébként Bembuali azt mondani, hogy a játékost akkor kell adni, amikor a legtöbbet
1: ér, és most voltak. De nem az összeset.
0: Vagy azonnal pótolni, tehát hogy egy tudatos fluktuáció legyen. Persze. Meg, és ez utóbbi, ez hiányzik.
2: És ráadásul, mert azt még el lehet fogadni, hogy ugye Győrben
1: meg... Most valami kosztarikai válogatott?
2: Igen. Mindjárt mondom is a nevét, kérlek szépen. Juvizon Bennett nevű.
1: Na hát, akkor minden oké.
2: Úriember jött baloldalra, középpályára. Tehát azt ugyan nehéz volt, gondolom, megemészteni, hogy ugye Borbé Balázs elment a Fradiba, és utána...
1: Nogdácu még őt is elvesztették. Őt először. Van,
2: és aztán elment a szerintem egy eléggé mozgató ember volt a háttérben, a sportigazgató, a Steven Van Haren, a belga, akiért szintén egy belga jött, de ezek azért olyan változás, ja, és jött az Efrain Huárez, akit egyébként onnan tudtuk egyáltalán, hogy edző, mikor a Borsos Laci kollégán ki volt a világbajnokságon, és kiment, elment a Pumas klubba, és ott kiderült, hogy ez az alak, ez ott játszott annó, és akkor írta Laci, hogy ez elég szangvinikus emberről van, szóval rögtön meg is tudtuk utólag 4-5 balhéját. Nem tudjuk, hogy milyen edző, ez nagyon fontos. Annyit hangoz, hát összerúgta a Porta Vitalissal, ugye, kezdte azzal, majd utána a fiatalok, de ezt el lehet fogadni, mert a fiatalok ugye keresik a lehetőséget, már pedig most van lehetőség hát följönni a győri utánpótlásból, és azt mondta, hú, ez az öltöző vele van. Hát akkor most, de az
0: de a... mit mondjon egyébként? Tehát azért mit,
2: ez... Így van, de azért ez egy elég meredek idény kezdett, szóval nem tudom, hogy ez tudatosan alakult-e így, mert akkor eléggé...
1: Öltöző vele van, csak 4 magyar válogatottjából pillanatilag nullára igen, számíthat.
3: Igen, de azért a Győrnél.
2: Meg a BB-t megjárt Groningenbe, tehát ugye...
1: Hát persze, Tóth Rajmund is elment, persze. Meg Sőn lehet, hogy elmenne, de most mindegy, mert sérült, Vitális meg szintén elment.
3: De mondjuk másfél évvel ezelőtt Győrben, nem hiszem, hogy amikor a sportigazgató, a tulajdonossal, nem tudom, felvázolta a célokat, akkor az volt, hogy jó, akkor most bajnokok leszünk 2026-ban, és akkor utána BL, meg hasonlók. Tehát én azt gondolom, hogy az volt a cél, hogy neveljünk ki magyar fiatalokat, adjuk előket jó pénzért, csak hát jött ez a bajnoki cím, és szerintem ezzel...
0: Na, és bezavart.
3: De ez tényleg bezavart, tehát mert, hogy mondjuk Győr lett volna, nem tudom, 5., 6. és
1: ugyanígy
3: ugyanezeket
1: az
3: a játékosokat el tudja adni, akkor mindenki tapsol egyet, hogy megcsináltuk, csak hát...
0: Igen, csak akkor nem biztos, hogy eladják őket.
2: Így van, meg igen, nem tudod ennyire eladni, mert bajnok csapatból
1: menni. 3 hónappal ezelőtt mindenki azt mondta, hogy jaj, de jó, mert ez a tökéletes, hogy a Fradi az Európa Ligába, mert ott egy kiemelt, meg mit tudom én, bejut, és a Győr meg a BL onnan nem lehetne legalább a konferencia ligába nem eljutni, és akkor végre lesz 2 magyar csapat. Ez mi van belőle? Megint a Fradi lesz ott.
0: Igen, és ez sajnos fájdalom kimondani, de a Győr rontott el.
1: Tehát, abszolút.
0: Olyan szintű ellenfelek ellen égett meg, amiket nem
1: hát a tavaszi
0: volna.
1: Győr a gála összeállításában Vitálisostul, Csingerestül, Tóthostul, gyakorlatilag vesztett pont nélkül.
0: Igen.
1: Túlzással. Hát most nem erről volt szó. Na, viszont az, hogy a forduló rangadója Vasas Puskás Akadémia, szerintem erre aztán senki nem tett volna egy fillért sem mondjuk egy másfél hónappal ezelőtt, különböző okok miatt, de egész tűrhetően néz ki a Vasas is, és a Puskás Akadémia. A Vasas, amelyik jött, amelyik ugye újonc, de a régi edzőjével, a Puskás, amelyik kicsit az utóbbi időben befáradt, viszont egy elég jó ütemű edzőcserét csináltak szerintem, és most egész kulturáltan fest mind a két csapat, és a helyezéseket, ha csak a helyezéseket nézzük, akkor ez az NB1-es forduló rangadója.
0: Igen, én is ezt húztam volna alá, hogy az eredmények tükrében.
1: Hát, tehát, Pamela nem hazudik.
0: Nem hazudik. Csak
1: a közhely még, mondja.
0: De persze. Igen, rendben. De mondjuk, hogyha már mondjuk lement két számjegyű forduló, akkor érdemes egyébként hasonló kitételek mentén nézni azt, hogy akkor mi számít az eredmények alapján a forduló rangadójának, de kétségtelen, tehát a tények, hogy úgy veszük, makacs dolgok, tehát a Vasas valóban hozza.
1: A tabela nem hazudik, igen, és a tények makacs dolgok.
0: Igen.
1: Most mindjárt citálni fogom, Szent Herberger, labda gömbölyű, ez mind Herberger, a mérkőzés 90 percig tart.
0: Igen.
1: Illetve a Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, tehát ahogy az egyik meccsnek vége, akkor a következő meccs előtt vagyunk, ez kicsit nehezebben fordítható, de ez is Herbergernek igen. Csodálatos.
0: Annyira vagy jó, amennyire legutóbb jó voltál.
1: Ja.
0: Igen. Hát,
1: na, szóval a Vasas Puskás.
0: És a Vasas is, meg a Puskás is legutóbb jó volt, kétségtelen.
1: Ez így van.
2: Jó az edzőváltás egyébként, jót tett a Puskásnál, az a véleményem. Tehát pont jókor jött.
1: Még a végén, végén Német András visszakapja a magyar futball, mert már ideje lenne.
2: Nem? Hát kéne egy jó csatár, igen. Jó csatár mindig kell, nem kéne egy jó csatár mindig kell.
3: Aki hát, ha már jó csatár, akkor azért a Vasasnál Urblik játékát figyelni. Hát, most
1: extra.
3: Ez elég ritka az NB1-ben, hogy van egy magyar játékos, hogy lehet, hogy csak miatta bekapcsolok egy Vasas meccset, aztán meg is fogom tenni, mert...
1: Hát csak az a baj, ő se 20 éves. Tehát amire ezek így kitűnnek, most a Varga Barna volt az...
3: Vagy megint előveszik-e a követő emberfogást vele szemben, ami egyébként egészen extra volt is, talán egy ilyen összevágás, hogy nem is tudom, tehát... Ilyen kispályás bajnokságokban láttam ilyet utoljára, amikor valaki nagyon jó az egyik csapatban, és csak egy embert ráállítanak.
1: Salaival próbálta így mész, hogy Maradona 82-ben, annyira nem sikerült emlékeim szerint. Azóta a magyar futballban én nem nagyon láttam ilyet. Na jó, van, mindjárt folytatjuk nemzetközi futballal, mert itt aztán most már Premier League-től kezdve lassan-lassan a hosszú nyári VB, meg az követő szünet után beállnak normális fordulatra az elitligák is. Göbös Gáborral, Gyenge Balázssal és Turi Gáborral folytatódik a hírek után a Nemzeti Sportkör.
4: Ez a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autó, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
5: Hétről hétre különleges vendégek.
6: Óriási csaták.
7: És persze rengeteg nevetés vár mindenkit. De a tét viszont áltozatlan.
5: Ki tud többet Magyarországról?
8: Szerintem az én csapatom.
5: Majd meglátjuk.
7: Készen állnak az új évadra?
9: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
10: Szoboszlai Dominik az egyik csapatkapitány helyettes lesz a Liverpoolnál, kardos támadás történt Svédországban. Többfelé záporok enyhítik a kánikulát, Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
4: Sporthírek.
10: Szoboszlai Dominik ebben a szezonban az egyik csapatkapitány helyettes lesz az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoolnál. Andoni Iraola vezetőedző a Newcastle United elleni vasárnapi idényitót megelőző sajtótájékoztatón árult el, hogy a holland Virgil van Dijk lesz a csapatkapitány, helyettesei pedig a magyar válogatott középpályás mellett a brazil kapus Alisson és Joe Gomez lesznek. A Paks-Újpest mérkőzéssel ma megkezdődik a labdarúgó NB1 ötödik fordulója. A találkozót 17 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A világbajnoki pontversenyben vezető olasz Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Forma 1-es holland nagy díj mai szabad edzésén. Mögötte a McLaren brit pilótája, a címvédő Lando Norris lett a második, a harmadik legjobb köridőt pedig a brit George Russell érte el. A Ferrari hétszeres világbajnoka a brit Lewis Hamilton negyedik lett. A teljes verseny hétvégét élőben láthatják az M4 Sporton. Yannick Sinner a jobb térdében jelentkező sérülés miatt visszalépett a US Open tornától. A világ első a stábjával folytatja a rehabilitációt, és azt reméli, hogy az ázsiai versenyszakaszra, a pekingi és a sanghái tornára már ismét bevethető lesz.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
10: Ismét terrorista szabotázs akciónak nevezte az északi áramlat gázvezetékek elleni robbantásokat a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov arra reagált, hogy Donald Tusk lengyel elnök arra kérte Németországot, ne vonja felelősségre a gázvezeték felrobbantóit. Tegnap Horvátországban német körözés alapján vettek őrizetbe egy újabb gyanúsítottat, egy Lengyelországban élő ukrán férfit, aki a vád szerint részese volt a csővezeték elleni 2022. szeptemberi merényletnek. Akkor kell befejezni a háborút, amikor az ország erőpozícióban van Washingtonnal szemben, jelentette ki az iráni elnök. Masoud Pezeshkian hangsúlyozza, hogy az Egyesült Államok minden szabályt megsértve támadt iskolákat, kórházakat és az infrastruktúrákat. Az iráni vezérkari főnök pusztító választ helyezett kilátásba, miután Donald Trump amerikai elnök előzőleg minden korábbinál szigorúbb szankciókkal fenyegette meg Iránt. A szabadság és a demokrácia nem magától értetődő, megőrzése kiemelt fontosságú, hangsúlyozza az Európai Bizottság a totalitárius és autoritár rendszerek áldozatainak közelgő emléknapja alkalmából kiadott közleményében. Az emléknap augusztus 23-a az 1939-ben a náci Németország és a sztálinista Szovjetunió között megkötött Molotov-Ribbentrop paktum évfordulója. Az ezt követő éveket megszállás, elnyomás, deportálások és tömeges erőszak jellemezte, emlékeztettek az uniós tisztségviselők. Svédországban többen megsérültek egy iskolában, amikor karddal támadtak az ott lévőkre, a támadót elfogták. Az erőszakcselekmény Fagersta közép-svédországi településen történt, helyi lapinformáció szerint több iskolát kiürítettek. Egyelőre további részleteket nem tudni. Lezuhant az amerikai légierő egyik bérelt repülőgépe Alaszkában. A Cessna fedélzetén 8 ember, köztük 2 hadmérnök tartózkodott, senki nem élte túl a szerencsétlenséget. A gép az úti céljához közel egy radarállomás közelében zuhant le. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet. Csónakokkal mentették ki autósok tucatjait a heves esőzés miatt elárasztott utakról az amerikai New Jersey államban. Jersey City városában csaknem 70 járművében rekedt embert helyeztek biztonságba. A vihar New York környékén is komoly károkat és áramkimaradásokat okozott.
4: Közlekedés.
10: Baleset történt az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Pálkozd közelében. Az 50-es kilométernél egy sávon halad a forgalom. A baleset mögött több mint 2 kilométeres torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
4: Időjárás.
10: Ma még többfelé, főként a Dunántúlon lehet egy-egy heves zivatar, felhőszakadás, jégeső, ott másodfokú figyelmeztetés van érvényben. Holnap túlnyomóan napos, száraz idő lesz, a szél többfelé megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Éjszaka 18-25, napközben 25-33 fok várható.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 16 óra 35 perc múlt, a Nemzeti Sportkörben Göbös Gábor, Gyenge Balázs és Turi Gábor. A vendégem mikrofonnál továbbra is Eppap István. Külföldi futballal folytatjuk, mindenek előtt Premier League, hiszen már ma este folytatódik, vagy rajtol a 2026-27-es idény, a Liverpool, amelyre nyilván a legjobban figyelünk. Még nem most kezd, viszont amikor kezd, akkor pedig a Newcastle United vendégeként kezd. Azért az egy mindjárt egy gatyafelkötős rajtnak ígérkezik. Milyen Liverpoolra számítunk? Megérkezett Iraola mester, a két magyarnak alig ha van aggódni valója a kezdőcsapatbeli tagságát illetően, de persze ez hosszú távon majd az dönti el, hogy a Liverpool úgy szerepel-e, mint tavaly, mert akkor bármi változás megtörténhet, vagy pedig ugrásszerű javulás következik be, és azt hiszem mindenki ebben bízik.
3: Nekem a Kósubi mondta ezt a párizsi EB-n, hogyha nem fog egyéni csúcsokat úszni, akkor katasztrofális lesz az EB. Valahogy így gondolom a Liverpoolnál is, hogyha nem lesz egy picit jobb, mint az előző, akkor katasztrófa van.
1: Iraulát nem védi a bajnoki cím, mint Slotot tavaly.
3: Nem, de szerintem ő egy nagyon-nagyon jó edző, én sokkal jobb Liverpoolra számítok. Ráadásul én úgy látom, hogy szerintem most a kicsit szorosabb lehet a mezőny, szerintem a City az jóval gyengébb lesz, mint az előző szezonban. Az Arsenal nem fog 30 pontot szerezni szögletekből, legalábbis én ezt vizionálom. Tehát, hogyha a Liverpool nem lesz versenyben a, nem tudom, utolsó hetekig a bajnoki címért, akkor szerintem csalódás ez a szezon, de én úgy érzem, hogy versenyben lesz. Tehát Kerkeznek például Iraola, az egy nagyon-nagyon jó megoldás. Én egy éve mondom, hogy Virtzet szeretném jó formában látni, ebbe is bízom. Szoboszlai meg most már kapitány helyettesként.
1: Olyan edző nem nagyon van, akinél Szoboszlainak aggódni valója lenne, nem?
2: Igen, de azért is nyugodt vagyok, mert nem valószínű, hogy az író előtt jobb oldali backnek teszi be, tehát ezt azért fontosnak tartom.
1: Meg még egy olyan év nem lesz, hogy az összes jobb hátvéd sérült.
2: Persze.
0: Az a igazából a meglátásom, hogy a Liverpool nem lett sokkal erősebb, mint volt tavaly.
1: Bár Salah elment.
0: Bár Salah elment, igen, tehát a Salah nélkül felálló Liverpool. De azért két fontos tényező mindenképpen a Mersey partiak felé billenti a mérleg nyelvét. Az egyik Iraola, aki most már azért egyértelműen bizonyította azt is, hogy a legmagasabb szinten, tehát a Premier League-ben, mert egyébként megcsinálta a Rayo Vallecano-val Spanyolországban is, hogy egyébként ezt a korábban említett Borbé-féle erőforrás alapú gazdálkodást a legmagasabb szinten tudja üzni, tehát hogy az, ami rendelkezésére áll, abból a legjobbat tudja kihozni.
1: Kimaxolja?
0: Hát igen, így is fogalmazhatunk. És ebből a szempontból ez egy fontos tényező annál a Liverpoolnál, amelyik most bár még van egy pár nap az átigazolási idényből, de nem látom, hogy olyan nagyon sikerült mélyíteni azt a keretet, amelyik tavaly...
1: De legalább megmaradt 500 millió euró. Hogyha úgy akarták volna mélyíteni, mint tavaly.
0: Igen. De hát tavaly ugye rengeteg olyan meccs volt, hogy olyan fiatalok ültek a kispadon a Premier League mérkőzéseken, akik egyébként előtte vagy utána, de többnyire utána, az utánpótlás csapat meccsein szerepeltek. Tehát azért ez így egy olyan csapatnál, amelyik a bajnoki címre aspirál, ez nem igazán nyerő Angliában a Premier League-be. Szóval ez az egyik.
1: De ennyi sérülésre szokott lenni, tehát azért volt egy fatális oldala is ennek rendben, a dolognak.
0: Rendben, de más csapatoknál is vannak sérülés hullámok. Annyi van, hogy a Liverpoolnak a tavaly nyári átigazolási politikája nem feltétlen találta telibe vagy fején a szöget. Tehát jó, igazából minőségi játékosokat vettek.
1: Névre jókat,
0: de egyszerűen akkora összeget költöttek el minőségre, ami aztán nem térült meg feltétlen. Na de a másik egyébként, és akkor itt rákötnék a szöltem szólóra, hogy igazából az a Liverpoolnak az egyik nagy haszna, hogy maga a mezőny esett egy picit össze, tehát az az Arsenal magaslik ki ebből a Premier League mezőnyből, amelyik egyébként hagyományosan, hogy finoman fogalmazzak, nem feltétlen a nyerő alkat megtestesítője. Kérdés, hogy akkor most ez az Arsenal erre rácáfol-e, és akkor itt egy korszakos csapatot látunk, mert azért Artetának bőven hagytak időt, és most már tényleg egy jó csapatot rakott össze, össze vannak csiszolódva a játékosok. Miközben a többi klubnál azt látni, hogy nagyon, vagy elsősorban, vagy túl nagy hangsúllyal mennek rá arra a politikára, amit egyébként a Trabzonnál is látunk, hogy alapvetően nem feltétlen a sportszakmai siker az, ami a legfontosabb, hanem itt egyfajta üzleti modell az, amit szem előtt tartanak, egy gazdasági vállalkozás, amiben a nyereség jelenti a célkitűzést, és az nem feltétlen szükséges a pályán elért siker, tehát elég, hogyha az egyéb bevételi források megvannak. Na most éppen ezért olyan szétesettségeket látunk nem egy klubnál, vagy nagyoknál, ami azért igazából eddig, vagy korábban nem igazán volt jelenző. Tehát a Chelsea-nél például, ahol 40 játékosan, vagy mennyi, szóval ilyen mérhetetlen mennyiségű játékos a Manchester United-nál, Alex Ferguson visszavonulása óta én nem is tudom, hogy sikerült-e bármikor rendet tenni.
1: Még relatíve most van rend.
0: Igen. Tottenham majdnem kiesett, most letarolja az átigazolási piacot. Kit nem említettem még?
1: Hát City-t.
0: City, ugye hát Guardiola távozása.
1: Most nem.
0: Igen, tehát úgy olyan hatalmi űr keletkezett alapvetően a Premier League-be, amiben egyébként az kurbliszta.
1: Ebből jól is kijöhet a Liverpool adott esetben.
0: Nagyon, csak a Premier League-et az kurbliszta nagyon sokáig egyébként nem azt mondom, hogy ilyen Münchhausen bárószerűen a saját hajánál fogva rángatta ki magát, de az amikor kettő, de akár több test is gravitál egymás felé, és akkor gyorsítják egymás mozgását. Tehát, hogy ott sakkban tartották egymást azok a csapatok, amelyek a legjobbak voltak. De most körülnézünk, és azt látjuk, hogy ott egy Arzán, és akkor úgy körülötte igazából nincsen senki.
1: Fizikai rovatunkat hallottuk.
3: És az Arzenára se tekintesz úgy, mint a
2: gyorsító csapat.
0: Igen.
1: Na, egyet lépjünk odébb Spanyolországba. Milyen lesz a Real? Mert ugye ott meg egy Mourinho érkezett, az Mourinhóra mindent lehet mondani, de az biztos, hogy nagyjából félig róla fog szólni ez az idény, mert biztos, hogy minimum két hetente mond valami olyat, amiről itt is hosszan fogunk beszélgetni. Aztán, hogy emellett persze a pályán mi történik, az megint egy más kérdés. Most már hazajönnek Szabiról, mindenhonnan megérkeztek, a sok problémamentes ember, ott vannak megint együtt.
2: Hát Mourinho visszaállított állítólag a régi rendet, tehát közös étkezések vannak, legalább egy órával meg kell jelenni a közös foglalkozások előtt, telefont félre kell tenni, egyébként ezek mind aranyos dolgok. De
1: lesz ott lázadozás, én úgy érzem.
2: Igen, lesz lázadozás.
1: Melyik sztár lesz az első, akit kivág ilyen feltételek mellett, mert hogy ezt mondjuk tudok mondani 5-6 embert, hogy mind az 5-6 nem fogja ezt szó nélkül tűrni, az biztos.
2: Hát ez csak akkor lehetséges, hogyha a Mourinho-nak nem csak a régi elvei maradnak meg, hanem a varázs ereje is, mert ezt én ebben kételkedem valamelyest. Tehát abszolút, tehát megkezdeni, nem tudom, hogy milyen lesz a csapat Mourinho-val. Ez az a válaszom, nem tudom.
3: Én azért, tehát nem tudom, a Mbappé, Vinicius, Bellingham hármasba elég komoly fantázia van, de szerintem pont nem a Mourinho az, akit oda kellett volna ültetni ebben a helyzetben, mert lehet, hogy vasszigor lesz, meg minden, de...
1: Majd amikor Bellingham elrakja a telefonját.
3: Nem látom azt, hogy jobban játszana majd ez a csapat, mint egy évvel ezelőtt, és itt a témaleírásokban volt, és a Barcelonát mondjuk mennyire tudja megközelíteni, hát azért Rodri oda igazolt még így jokerként a középpályára, ami eddig sem volt olyan rossz.
1: Le is erótozta.
3: Na persze. Igen, minek jöjjön Madridba, aki nem akar, tehát én szerintem ott megmarad az a hatalmas nagy különbség a két csapat között. Én Mourinho-ban nem látom azt, hogy csodát csinálna ez a Real Madrid-ben.
1: Nem a középpályával kéne valamit kezdeni a Mourinho-nak, mert ott onnan ömlik a vér, ami ott a Modricék már nincsenek.
0: Igen, de azért a támadó potenciál az még, főleg Diomande érkezésével még erősebb lett, és igazából egyébként faramúci módon mégis a védelmet erősítette meg Mourinho. Aztán, hogy ez a politika mennyire lesz nyerő, főleg azért, mert Madridban nem elégszenek meg azzal, hogy a csapat nyert, tehát ott azért szép, tetszetős játék.
1: Fehér balett,
0: tehát ott az elvárások nagyon magasak. Na most, hogyha megint egy ilyen Mourinho-féle szuperbiztonságos betonvédekezésre épített taktikát kezd el játszani a Madrid.
1: Hát mondjuk a Mourinho csak a Barca ellen játszotta ezt, tehát a többi csapat ellen ott támadó foci volt, Barca ellen nem, ott busz volt.
0: Jó, busz, igen, na jó, csak én nem látom még arra a garanciát, de majd cáfoljon rám, hogy a La Ligában azok ellen, a csapatok ellen nem veti-e be ezt a taktikát, amelyek azért tudnak és jól is kontrázni egy olyan esetben mondjuk, amikor, és általában ez szokott lenni a helyzet, hogy a Real Madrid mondjuk megszerzi a vezetést, és tartania kell az eredményt, ő pedig ilyen erőforrás menedzsment miatt nem hajtja a csapatot, hogy rúgjanak még 3-4 gólt, hanem majd inkább arra, hogy fixen meg legyen a 3 pont, mert pragmatikusan gondolkodik. Na és akkor ott azért... Ott
1: na de
0: azért
1: ebből érzek... két ilyen meccs X lesz, aztán mindjárt ott
0: igen,
1: lesz
0: igen,
1: a tűz.
0: Igen, meg egyáltalán, tehát hogy abban a szentséges pillanatban, hogy mondjuk, most csak egy kiragadott példa, hogy és meg nem is kell az Atletico Madridig menni, mondjuk legyen a Villarreal. Tehát egy Villarreal ellen, hogyha azt látja a madridi szurkoló, hogy vezet a saját csapata, de nem arra megy rá, hogy az ellenfelet a földbe döngölje és kivégezze, akkor már húzza a száját. És akkor onnantól kezdve ezek ilyen feszültségforrások szépen egymásra épülhetnek. Tehát én sem látom feltétlen garanciának azt, hogy Mourinho személye akkor most itt a stratoszférában.
3: Lehozza a sztárjait a, nem tudom, 80. percben, hát, hogy védőt cseréljen.
0: Igen.
2: Vagy a Gulácsi kivédi a szemüket például.
0: Igen.
1: Na mindegy, hát na minden esetre érdekes lesz az. Mourinho biztos, hogy visz egy kis tüzet a La Ligába, és az nekem, mint teljesen semleges spanyol bajnokságot néző embernek ez jó. Na, én mondjuk ott nem vagyok egyáltalán semleges, szombaton lesz egy német szuperkupa meccs a Bayern és a Dortmund között. A Bayern Dortmundból én nem emlékszem rossz meccsre az elmúlt 20 évből, ezt a legkomolyabban mondom. Bármi esélyt adtok-e arra, hogy ilyen Leverkusen-szerű módon nem pont a Dortmund, bár nyilván is a Dortmund is része annak a 4-5 csapatnak, amelyiknek egyáltalán erre bármiféle esélye is nyílik, hogy a Bayern valaki megingassa. Vagy a Bayern az továbbra is nézelődjön a BL felé, mert otthon minden oké.
0: Most csak a szuperkupára?
1: Ne, a szuperkupa az az apropó.
0: Egy meccsen bármi meg ugye Dortmundban lesz a meccs. Ne, tehát ne, itt azért...
1: Kongó lelátok el.
0: Igen.
1: Olyan 84 ezer, mint a húzat persze.
0: Igen. Tehát én ezen a meccsen, csak én akkor az ember úgy mindig úgy belegondol, hogy milyen potenciált képvisel mondjuk egy Dortmund, és akkor az olyan baromi erősnek tűnik, aztán jön a Bayern, és így
1: rácapodott. Iszonyú sok változás volt egyébként a nyáron, tehát még én sem látom, hogy ebből mi lesz. Míg a Bayernban meg szerintem a legvégsőgig kitartó emberek, mint az Olisen, meg a Kane, akik azért mondjuk ott a legfontosabb emberek, azoknak még szerintem nincs is meccs a lábukba gyakorlatilag.
0: Úgy tudom, a Kane nem is játszik, csak egy fél időt
2: A Musiala egyáltalán nem játszik. Igen, hát ezért nem játszik nyilván, mert ugyanazt mondják, hogy nem életveszélyes, ez át kell alakítani a gyógyszeralagodást, vagy amit olvastam, de azért elég rossz, ha valakinek, hogy fönnakad a szeme, hogy meccs közben. Tehát
1: meg a következő meccsen is.
2: Van, tehát borítékolhatóan, tehát nem csodálom, hogy a szövetség azt mondta, hogy nem.
1: Jaj, itt nem arról van szó, hogy valami szívzűr egyébként.
3: Igen, ami neurológia.
0: Nem csak, hogyha azt mondják, hogy ők erről már tudtak a klubon belül, akkor és elájul egyszer, akkor nem értem, hogy akkor miért teszi be a rákövetkező felkészülési meccsen. Ja. Igen, tehát...
1: Mondjuk akkor csereként jött be egy pár percet, az alatt pont elájult megint.
0: Igen.
1: Hát majd meglátjuk. Minden esetre, ugye a Bayern esetében az is nagy kérdés, hogy F-ben Neuer utolsó idényéről van szó, és már egyre inkább mondogatják, hogy nem biztos, hogy első számú kapusként kéne ezt neki minden fronton abszolválni, főleg egy ilyen VB után.
0: Igen. De jó, de itt is majd ilyen klasszikus puding próbálja az evés lesz. Tehát, hogyha abban a szentséges pillanatban, hogy ahogy bedadog, vagy ha bedadog, akkor cserélnek, és ad abszurdum a Bayernnél, hát olyan anyagi lehetőségek állnak rendelkezésre, hogy
1: hát de ott aludik házon belül.
3: De ha meg van beszélve, hogy ez az utolsó, most mondjuk nem tudjuk mi, tegyük fel, hogy tényleg ez az utolsó.
1: Én úgy tudom, hogy igen.
3: Akkor én nem látom azt, hogy akkor leülteted padra.
0: A Bayernnél szerintem simán.
3: Még ha gyenge is? Uh-huh. Nem még tud jön. Olyan gyenge lenni szerintem.
1: Azt majd
3: nekem
1: majd
3: nagyon nagy kedvencem, de ahhoz valami elképesztő peksorozat, vagy ilyen potyasorozat kellene, szerintem, hogy ő mondjuk hosszú távon kispadra szoruljon. Egyébként valami, nem tudom, sielő baleset, vagy hasonló. Az mindig bejátszik nála. Ez minden évben van valami ilyesmi, de nem tudom, tehát formája alapján szerintem azért, meg azért német bajnokságban nem kell sokat játékba avatkoznia.
0: Hát ez igaz. Igaz.
1: Na, jel, hát a kaputó 25 méterre van hát folyamatosan.
0: Igen, tehát hogyha bekap egy potyát, akkor még semmi, senki nem beszél.
3: Akkor őt
0: egyre
1: nyernek. Na, az elsődleges funkciója a Bundesligában nyilván nem pont a legnagyobb idegenbeliben vívott rangadókon, de a többi meccsen, hogy az ellenfél által kivágott labdákat leveszi a saját térfél közepén, és odapasztolja valakinek. Azt hiszem rámondta Henkesz, hogy valami 4 vagy 5 poszton kezdő lenne nála, abba a Bayernba. De hát ő a kapus. Na, PSG-ről szerintem kár beszélgetnünk, mert pillanatilag nyilván Európa első számú csapatáról van szó, ugyanakkor meg Franciaországban meg nyilván még bajnokabb, mint a Bayern a németeknél. Még Forma 1-ről essen két szó, csak azért, mert már éppen sprint időmérő van, hiszen sprint hétvégénk van. Holland nagydíj, az én is úgy nőttem fel, hogy Zandvoort, Holland nagydíj, most ehhez képest ez az utolsó hosszú. Tehát most, hogy van egy holland menő a Forma 1-ben, most természetesen ugye Verstappenről van szó, most természetesen éppen beláthatatlan időre búcsúzni fog a holland nagydíj. Hova fognak menni a hollandok Forma 1-et nézni? Reméljük ide.
0: Hát de azok mindenhova mennek, nem? Tehát én megmondom őszintén, én igazából Ayrton Senna halál óta nem is nagyon nézem a Formula 1-et, addig nagyon majdnem minden futamot láttam, de azt érzékelem, hogy ilyen masszív szurkolótábor alakult ki Hollandiában, tehát ilyen narancssárga falak, tehát ilyen...
1: Hát itt főleg, ugye?
0: Igen, mint a kongol elátó
1: Dortmund is.
0: Igen, itt meg ilyen narancssárga falak vannak.
1: De még a Hungaroringen is van egy narancssárga, ahol minden
0: tehát,
1: narancssárga.
0: Igen.
1: Finnek voltak ilyenek régen, nem? Azok is.
0: Igen. De a finnek azok amúgy is be vannak kötve az autósportba, tehát...
1: Ja, raliba is, így van. Na jó, csak ez, hogy most nem lesz holland nagy díj, szóval nekem úgy ez úgy fura, vagy úgy hiány. Tudom, hogy már Európában alig van nagy díj, ez is kell megbecsülni a Hungaroringet, hogy ilyen jó tartja magát, de ezzel együtt, nem?
0: Igen, meg szerintem a hollandok egyébként úgy... Tehát, szerintem ők könnyebben túllendülnek azon, hogyha egy ilyen veszteség éri őket, tehát van ott elég sok sport, meg nem sportinger éri a holland sport és nem sport közvélemény. Tehát nem örülnek neki, de azt mondják, hogy jó, akkor majd megtaláljuk a megoldást, és egyébként azért találja meg a megoldást, mert mondjuk van ideje, meg pénze arra, hogy egyébként elutazzon a többi versenyre.
1: Így van,
3: szerintem azért furcsa egyébként, hogy nem lesz holland nagydíj.
1: Tehát Magyaródot.
3: A F1 elmúlt 10 évének legnagyobb sztár, ez egy holland, tehát hogy... Nem tudom, hogy a tárgyalások ezek miképpen zajlottak, de valószínűleg akkor a amerikai tulajdonosokat nem annyira érdekelt ez a dolog, pedig hát szerintem valószínűleg üzletileg is elég jól néz ki, tehát a sprint kvalifikáción full teltház van, ha jól látom.
1: Narancssárga minden.
3: Na de biztos, ami majd bekerül a helyére, azért ott se lesznek kevesen.
1: Ja, az biztos, persze, és az is biztos, hogy valami rendkívül távoli kontinensnek hát valami rendkívüli pályája lesz. Félig viccesen már itt az Antarktiszról beszélgettek odaig, talán nem fajulnak a dolgok, de hogy esetleg Dél-Afrikába elmegy a Forma 1, abba az simán benne van a pakliba, de legalább ott már járt régebben is van pálya. Grönland. Ott melegíteni kell a gumikat a kezdés előtt. Na jó van, hát urak, köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, aztán meglátjuk egyfelől, hogy a Ferencváros mire megy majd a Trabzon elleni jövő csütörtöki visszavágón, amit természetesen a Nemzeti Sportrádióban is majd élőben közvetítjük, meg egyáltalán, hogy a Fradi nélkül mire megy egymással az NB1, például mi lesz a Vasas Puskás Akadémia csúcsrangadón a hétvégén, meg hogy Szoboszlaiék hogyan rúgják rá az ajtót a Premier League-re, azért kezdés sem mindegy, szerintem egy ilyen zilált viszontagságos idény után. Itt azért illik a Liverpoolnak is valamennyire erőt demonstrálni, reményeink szerint két magyarral. Gedős Gábor, Gyenge Balázs és Turi Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Ez volt a mai Nemzeti Sportkör. Hamarosan megyünk tovább a hazafutással.
6: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Tartják az elmúlt idények jó szokását a paksiak. Sok gólos mérkőzéseket játszanak a bajnokságban. Ezúttal fővárosi ellenfelet fogadnak. A jó találkozó garantálható, hiszen a lilafehérek játéka kezd egyre olajazottabbá válni. Paks Újpest labdarúgó NB1-es mérkőzés 17 óra 30 perctől élőben a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
3: Már nincs sok hátra a hazafutásból, a mikrofonnál továbbra is Elpap István. Ma 40 éves, minden idők egyik legnagyobb atlétája, a 21. század egyik legnagyobb sportágoktól független sportolója, a 8-szoros olimpiai bajnok, jamaikai sprinter legenda Usain Bolt. Ebből az alkalomból Kreisz Bálintet készített róla összeállítást.
4: A sprinter, akinek rekordjai lehet még hosszú évekig velünk lesznek. A sportoló, aki stílusával több generációnak is példát mutatott. Az ember, aki Jamaikából érkezve a világ egyik legsikeresebb atlétája lett. 40 éves lett Usain Bolt, a világ leggyorsabbja. 9,58 század másodperc, jelenleg csak egy embernek elég arra, hogy lefusson 100 métert.
3: Kezdetek, családi háttér.
4: Usain St. Leo Bolt 1986. augusztus 21-én született egy kis jamaikai faluban, Sherwood Contintben. Két testvére van, egy bátyja és egy nővére. Érdekesség, hogy a BBC-n 2016-ban megjelent portréban édesanyja Jennifer úgy fogalmazott, hogy egyszer volt lassú a fia, amikor a vártnál 10 nappal később született, de már 3 hetes korában is tudta, hogy Usain különleges lesz. Nyilván arra nem számíthatott, hogy végsebessége megközelíti majd a 45 km/h. Már fiatalon is aktív volt, több sportot is kipróbált, például a labdarúgást, vagy a korábbi angol gyarmatokon népszerű krikettet is. Édesapja Wellesley elmondása szerint a krikett sokkal jobban érdekelte a fiát, kihívásként tekintett arra, hogy minél jobb legyen. Az egyik edzője viszont felfigyelt különleges képességeire, és győzködte a családot arról, hogy vigyék le az atléták edzésére. Ahhoz, hogy ez végül megtörtént, a motiváló tanácsok mellett véletlenül az is hozzájárult, hogy 12 éves korában megnyert egy iskolai 100 méteres sprint versenyt. Usain a középiskolai tanulmányait a William Knibbről, egy Jamaikában szolgáló angol misszionáriussal elnevezett gimnáziumban folytatta, és a spanyol tanár külön figyelmet fordított arra, hogy ő megtanulja a nyelvet. Azt mondták, hogy úgyis különböző országokba kell majd mennem, így fontos, hogy minél több mindent tudjak. Emlékezett vissza később Bolt. A jamaikai sprinter egyébként azóta több millió dollárral segítette korábbi iskoláját.
3: Az első komolyabb versenyek.
4: 2001 fontos év volt a jamaikai sprinter életében. Áprilisban hívta fel magára először a figyelmet, amikor Kingstonban a középiskolák versenyén ezüstérmes lett 200 méteren, 22,8 század másodperces idővel. Néhány héttel később pedig 22 alá is bement, Barbadoson szintén második lett, 21,82 századdal egy U18-as megméretésen. 2001 júliusában pedig Magyarországon állt rajthoz, 14 éves korában, a debreceni ifjúsági atlétikai világbajnokságon. Érmet nem szerzett, egyéniben 200 méteren indult, az előfutamát megnyerte, ám az elődöntőben a 21,73 százados ideje csak az 5. pozícióra volt elég, így kiesett. Valószínűleg azok, akik Debrecenben kint voltak a Gyula Istvánról elnevezett stadionban, nem gondolták, hogy ez a jamaikai versenyző valaha ilyen sikeres lesz. Csak hogy még jobban érzékeltessük, milyen kivételes az út, amit bejárt. A 200 méteres távon 70-en álltak rajthoz a 2001-es ifjúsági VB-n. Közülük a World Athletics-en elérhető statisztikák alapján volt az egyetlen, aki világ vagy olimpiai bajnok lett. Rajta kívül van még valaki, a nigériai Saul Wegeofa, aki eljutott egy olimpiai bronzére még a 2004-es játékokon, 4x400 méteres váltóban. Ezt a két esetet leszámítva elvétve lehet olyanokat találni a 70 fős mezőnyből, akik rendelkeznek VB döntővel vagy kontinens bajnoki sikerekkel. A jamaikai csapat a meglehetősen furcsán hangzó 1000 méteres váltóban is elindult. A tesz feletti André Maxwell, Usain Bolt, Jermaine González összetételű négyes a negyedik pozícióban zárt. A váltó tagjai végül összesen 8 olimpiai aranyérmet szereztek, természetesen mindegyik Bolt nevéhez kötődik. Rajta kívül González az egyetlen, aki felnőttként is ért el sikereket. 2011-ben világbajnoki bronzérmes lett a 4x400 méteres távon. 2002-ben a Karib térség országaiban állt rajta az a fiatal jamaikai, aki egy ideig a 400-as versenyekkel is komolyabban szemezett, még országos bajnoki címet is szerzett az U18-as korosztályban. Néhány héttel 16. születésnapja előtt, vagyis 2002 nyarán Kingstonban aranyérmet szerzett az U20-as világbajnokságon, 200 méteren, 20,58-as idővel. Tette mindezt úgy, hogy a rajt előtt rossz lábára húzta fel a cipőjét, ám a jamaikai legenda szerint ez az eset segített neki abban, hogy semmilyen váratlan helyzet ne zökkentse ki. A következő évben tovább javította a legjobbját, 20,13-ig is eljutott, emellett pedig megszerezte az U18-as VB aranyérmet is, pótolva azt, ami Debrecenben nem sikerült.

0: Olimpiai bemutatkozás.
1: 2004-ben Usain Bolt először ment be 20 másodperc alá, áprilisban Bermudában érte 19,93 százados időt. Ekkoriban a távvilág csúcstartója még Michael Johnson volt 19,32 századdal, így jelzésértékű volt, hogy valaki, aki még be sem töltötte a 18-at, alig fél másodpercre van a valahamért legjobb eredménytől. Ezek ismeretében nem meglepő, hogy az athéni olimpián is ott lehetett. Görögországban egy kisebb lábsérüléssel utazott, így az előfutamban mindössze 21,5 századot ért el, ahol az ötödik helyen zárt, így lecsúszott a négy tovább jutó helyről. És hogy kielőzte őt meg? Egy magyar sportoló, Power Géza, aki 3 századdal előbb szelt át a célvonalat, így kiejtette a jamaikait. Erről az eredményről így tudósított Dák Horváth Péter.
2: Power Géza nem szédült el, maradhat a ringlistpilem. Hogy miről van szó? Arról van szó, hogy a 200 méteres ségfutás előfutamaiból, vagy az első körből, ahogy tetszik, Géza tovább jutott a másodikba. Az időeredmény, letörődjünk ezzel, de azért mondom, 21,2 század másodperc, futamában negyedik, és Géza még egyszer futhat, nem úgy, mint Csillag Levente.
1: Ez volt Usain Bolt egyetlen olyan olimpiája, amelyen nem szerzett érmet, és ugyan a sportban nincs feltételes mód, de ha 19,93 százados legjobbját az athéni döntőben futja, akkor ez is érmet szerzett volna. Ezt követően edzőt váltott, és Glenn Mills új szemléletet hozott be, törekedett arra, hogy minél profi mentalitású legyen versenyzője. 2005-ben a felnőtt világbajnoki bemutatkozás is megvolt, Helsinkiben szerette volna kijavítani azt, ami Athénban történt, ám a döntőben ismét megsérült, és 8. lett. Néhány hónappal később volt egy kisebb közúti balesete, ami szerencsésen megúszott, és ez sem hátráltatta, 2006-ban 5 századdal megjavította egyéni csúcsát.
0: A világ leggyorsabb embere.
1: Ahogyan az már bemutatónkból kiderült, Usain Bolt a pályán kívül is különleges személyiségnek számít, laza stílusával. Ám sokáig a 200-as táv mellett azt a 400 métert futotta, amit saját bevallása szerint sosem szeretett. Első 100-as versenyére 2007. júliusáig kellett várni, 10,3 századdal kezdett. 21. születésnapja után nem sokkal pedig az első világbajnoki érmek is meglettek, 19,91-el ezüstérmes lett Tyson Gay mögött 200-on, és másodikként zárt a 4x100 méteres váltótagjaként is. 2008-ban a 400-at már nem erőltette, ráfeküdt a sprintávokra, ahol kifejezetten sikeres lett annak ellenére is, hogy az edzője Glenn Mills szerint nagy hátrán kellett a rajtán ledolgozni a 195 cm-es magassága és a fizikai adottságai miatt. A pekingi olimpia évében 100-on és 200-on is tovább javította a legjobbját, így a kínai ötkarikás játékok egyik legnagyobb esélyesének számított. Ezúttal a sérülések sem hátráltatták, a leggyorsabb idővel jutott a 100 méter döntőjébe. 2008. augusztus 16-án pedig Usain Bolt örökre beírta magát az atlétika történelem könyvébe. Novotny Zoltán közvetítését hallják.
3: Most következik a rajt után pedig azt figyeljük, hogy a négyes pályán Bolt hogyan indul el. Egyelőre úgy látom, hogy beragadt, mert mellette nagyon jól jön Thompson, a Trinidadi, aztán Boltot nem lehet megállítani. Nem lehet Boltot megállítani, kérem, és szerintem a Trinidadi a második. Ilyen futást se láttam még, káprázatos időnek kell lenni. Az utolsó 5 méteren nem futott, és ennek ellenére világrekord. Mire képes ez az ember? Mire képes ez az ember? Hihetetlen!
1: Usain Bolt nem csak 100-on ért el fantasztikus eredményt, néhány nappal később 200-on is ott volt a döntő egyik rajtképében. Míg a magyaroknak augusztus 20-a nemzetünnepet jelenti, a jamaikai sprinternek egy újabb, fontos mérföldkő dátumát. Petur András közvetítését hallják.
4: A nagy kérdés tehát, hogy Usain Bolt meg tudja-e dönteni Michael Johnson egészen hihetetlen világcsúcsát, hogy tud-e annyira laza lenni, mint 100-on, vagy Sean Crawford esetleg az Egyesült Államokból, esetleg Boltier Dix a meglepetés ember. Jön a rajt. Eljönnek elsőre, Usain Bolt gyakorlatilag 30 méter alatt lefutja a mellette lévő Sean Crawford, már csak a sarkát nézi, Usain Bolt most nem laza, hanem úgy fut, mint egy ördög, hát ebből én azt hiszem, hogy lehet világcsúcs, nézzük azt az órát, Kenterbe veri az egész világot, Usain Bolt 19.31, világcsúcs, megdöntötte a megdönthetetlent, Usain Bolt egy század másodperccel, túlhaladva Michael Johnsont, kétszeres olimpiai bajnok itt Pekingben. Sőt, 19.30-ra módosítják a tájékoztató időt. Így pedig 200-addal megdöntötte azt a világcsúcsot, amelyről nagyon sokan azt gondolták, hogy még évtizedekig megmaradhat, de legalábbis hosszú évekig.
1: A 100-an és a 200-an elért világcsúcs után néhány nappal a jamaikai 4x100 méteres váltó is aranyérmet szerzett Pekingben, ám ezt az eredményt 2017-ben törölték Nesta Carter pozitív doppingtesztje miatt. Így Bolt hivatalosan két bajnoki címmel és az atlétika egyik legnagyobb sztárjaként távozott a kínai fővárosból. Sokat nem pihent a jamaikai, a következő évben a berlini világbajnokság volt a fő esemény, ahol Usain Bolt még tovább írta a sporták történelmét. Megcsinálta azt, amit Pekingben is. Aranyérmet nyert 100-on és 200-on is, ráadásul világcsúccsal. A rövidebb távon 9,58 század másodperc alatt ért célba, ami 37,58 km/órás átlagot jelent, de volt olyan szakasz, amikor 44,72 század km/órás sebességgel ment, ami egészen elképesztő. Nem meglepő módon a rendező ország, vagyis a németek kommentátora is döbbenten figyelte az eseményeket. A siker utáni sajtótájékoztatón így értékelt a jamaikai sztár. Narrátor Virányi Zsolt.
5: Már az elődöntőben jól ment a futás, azaz lazán, erőlködés nélkül jutottam a fináléba, ahol sikerült megismételnem ezt. Sőt, mint a világcsúcs mutatja, felül is múltam az összes eddigi eredményemet. Éreztem, hogy a remek formában vagyok, de ekkora világrekordra nem számítottam, nem számíthattam. Most én vagyok az első ember a világon, aki 9,6 másodperc alatt képes volt teljesíteni a 100 métert. Gondolhatják, hogy milyen boldog vagyok, és aki közelebbről ismer, az tudja, hogy csak a kemény munkában hiszek, ugyanakkor imádok bohóckodni, még egy olimpiai, vagy mint most egy világbajnoki döntőben is, hiszen a közönség nem csak a fantasztikus eredményeket szereti, hanem a jópofáskodást és a színészkedést is. Engem nagyon feldob, amikor 50-60 ezer néző előtt futhatok, mivel gyerekkoromban mindig erről álmodtam. Tudtam, hogy gyorsabb vagyok legfőbb riválisaimnál, azaz az amerikai Tyson Gainnel és honfitársamnal, a Asafa Powellnél. Épp ezért magabiztosan álltam a rajthoz, és egy percig sem gondoltam arra, hogy esetleg más is nyerhet. Csak akkor lehet sikeres, ha ilyen fontos szituációkban nem foglalkozol másokkal, csak a futásodra összpontosítasz. Én ehhez teszem hozzá a már említett bohóckodást a szurkolóknak, ami azt hiszem teljesen egyedivé tesz.
1: 200-an is sikerült Berlinben a csúcsdöntés, itt 19,19 századra javította a világ legjobb idejét. Ez az eredmény és a 100-an elért 9,58 is mind a mai napig világrekord, és egyelőre nem látszik olyan atléta, aki ezt meg tudná dönteni.

0: Igen, hogy jó emlék, megnyeri a királyszámot. 200-on és a 4x100-as váltóban nem hibázott, de Guból két aranyéremmel távozott. 2012-ben újból olimpiát rendeztek, ezúttal Londonba látogattak a világ legjobb sportolói. Az ötkarikás játékok egyik legjobban várt száma a 100 döntője volt, jó emlék ugyanis a jamaikai bajnokságot is megnyerte, és elég komoly kihívónak számított. Eljött a finálé napja, és egy újabb történelmi pillanat. A szó Petur Andrásé.
1: Teljes a csend, 80 ezer ember pisszenni nem mer.
2: Jó rajt, jó rajt! Asafa Powell szenzációsan kapta el, nagyon hátul van Usain Bolt, de megindul Usain Bolt, és ő nyeri meg a 100 métert 9.64-gel! Nincs világcsúcs, 9.64-gel így is a világ idei legjobb eredményét futja Usain Bolt, és ezzel megvédi olimpiai bajnoki címét. Nagyon beragadt, de 60 méternél aztán szédületesen megindult, megnyújtotta a lépteit, és ezzel ismételten ő az olimpiai bajnok, megdöntve a saját olimpiai csúcsát 9.69-ről, módosítva az 9.63-ra. Johan Blake lett a második, ugyanúgy 9.75-tel, mint amikor legyőzte a jamaikai válogatón a mostani olimpiai bajnokot. Justin Gatlinnek pedig jut egy egyéni csúcs, 9.79, Tyson Gay a negyedik, 9.8 idei legjobbjával. Ezek szerint a világ leggyorsabb embere továbbra is Usain Bolt.
0: A megnyert 100 méteres döntő után Szabó Szilárd szólaltatta meg a jamaikai sztárt.
3: Te mindenkiből bolondot csináltál, amikor Johan Blake kétszer is legyőzött idén? Dehogy. Johan akkor tényleg jobb volt nálam. Ő egy fantasztikus atléta, és egy szavam nem lehet, hogy a válogatón kétszer is megvert. Jobb volt, gyorsabb volt, megérdemelte. Sőt, az a verseny felnyitotta a szemem, rámutatott, hogy keményebben kell dolgoznom, és tényleg mindent megtettem a sikerért. Ez a 9.63 minden idők második leggyorsabb 100 métere volt. Elégedett vagy az idővel? Teljes mértékben. Itt minden a győzelemről szól. Másrészt a világcsúcsomat rajtam kívül senki sem tudta megközelíteni. Úgyhogy hékás, boldog vagyok, nyerni jöttem és nyertem is. Újra gyorsabb voltál a villámnál, itt utaltam a rep számára. Lehetsz még ennél is gyorsabb? Nos, ez a terv. Szeretném tovább faragni a világcsúcsokat és mindenféle rekordokat felállítani, hogy ne ok nélkül nevezzenek villámnak. Benned van a 9-4. Remélem.
0: A 200 méter döntőjét is megnyerte ezúttal 19,32 századot futva, ami nem lett olimpiai csúcs, elmaradt a pekingi legjobbjától, és itt is jó emlék előtt zárt. Három jamaikai állt a dobogón, így nem meglepő, hogy a világ akkori két leggyorsabbjával felálló 4x100-as váltó is aranyérmes lett. Legyőzhetetlensége a következő években is megmaradt. 2013-ban egyedül egy római gyémántliga versenyen lett második, de Moszkvában visszaszerezte a 100 méteres világbajnoki címet, és emellett megtartotta a 200-as és a 4x100-as koronát is. 2014-ben jött egy combhajlító sérülés, ami miatt 9 hétig nem edzhetett, egyéni versenyt mindössze egyet teljesített, azt viszont 9,98-al megnyerte. A következő évben semmi nem hátráltatta, és legyőzője most egy megméretésen sem akadt. A világbajnokságot ezúttal Pekingben rendezték, és Bolt újabb három aranyjal távozott. A 100 méter fináléja pedig sokáig emlékezetes marad, Bolt és Justin Gatlin között mindössze 1 század döntött. A rekordok könyve 2016-ban ismét új oldalon nyílt ki. A Riói olimpiára ismét csúcsformában érkezett a jamaikai, akit már hosszú ideje nem előzött meg senki. És ez 2016. augusztus 14-én sem változott meg. A királyszámot ezúttal is Bolt nyerte 9,81 százados idővel, ezzel a történelem első sportolójává vált, aki háromszor nyert ezen a távon. Ezt a sorozatát 200-on is folytatta, és természetesen a 4x100-as váltót is elsőként hozta be, így 9-szeres olimpiai bajnokként utazhatott el Brazíliából a tripla-tripla teljesítőjeként. Ezt ugye Carter dopingügye miatt végül 2017-ben 8 aranyéremre redukálták, de Bolt így is minden idők legsikeresebb sprintere lett.
4: Visszavonulás és a civil élet.
0: Bolt a védjegyévé vált égfelé mutató ünneplést, már nem sokszor ismételhette meg Rio után, de ez egy tudatos döntésnek köszönhető. A jamaikai mindig arról beszélt, hogy időben szeretne távozni, és nem akarja leégetni magát. 2017 elején saját vállalkozást alapított, amelyel egy új formátumú versenyt akart létrehozni, ám a média és a nézők által sikeresnek ítélt első Melbourne-i bemutató után nem lett folytatás. Néhány hónappal később derült ki a korábban már említett Carter ügy, és Bolt nagyon csalódott volt, amikor megtudta, hogy honfitársa doppingolt. Eljött az augusztusi londoni világbajnokság, a klasszis utolsó versenye. Százon közel 4 év után győzték le újra, a 9,95 százados idő bronzérmetért, Gatlin 3, Coleman 1 századdal előzte meg. A búcsú pedig nem úgy sikerült, amilyet egy ilyen klasszis pályafutás érdemel. A 4x100

100 méteres döntőben Jamaica második helyen állt, amikor Bolt átvette a stafétát, ám 50-nél a combhajlítója ismét megsérült, és csak a csapattársai támogatásával tudott átbicegni a célvonalon. 31 éves volt tehát, amikor visszavonult, és ezt követően sem szakadt el a sporttól. 2017-ben a jellegzetes kézmozdulatát megörökítő szobrot kapott a jamaicai nemzeti stadionnál, 2018-ban a norvég Stromskedet csapatával edzett, és a norvég U19-es válogatott elleni barátságos mérkőzésen pályára is lépett, 9,58-as messzámmal. A gyerekkori álomként megmaradó labdarúgó karriert üldözte még egy ideig, Ausztráliában is készült egy klubbal, ám végül 2019-ben bejelentette, hogy felhagy ezzel a projekttel, és hivatalosan is lezártnak tekinti a sportpályafutását. Nagy Green Bay szurkolónak vallja magát, és amikor egy interjúban 2021-ben kérdezték, úgy fogalmazott, még mindig képes lenne lefutni bárkit az NFL mezőnyéből. Látható tehát, hogy a sajátos laza stílusa mindig megmaradt. 2020-ban édesapa lett, megszületett lánya, aki az Olympia Lightning nevet kapta, utalva az ötkarikás sikerekre és a védőjévé vált kézmozdulatra. Egy évvel később két ikerfiúval bővült a család. 2023-ban egy átverés áldozata lett, több mint 12 milliót emeltek le a bankszámlájáról, idén pedig visszatér oda, ahol a nemzetközi karrierje indult, Magyarországra. Usain Bolt ugyanis az atlétikai világdöntő abszolút legendája, ami lényegében nagyköveti szerepet jelent. Így viszont biztos, hogy szeptember 11-e és 13-a között a 40. születésnapját ma ünneplő Usain Bolt is itt lesz a Zsivószky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. És ha már atlétikai világdöntő, mi mással is búcsúzhatnánk, mint Armand Duplantis új számával, aminek a címét, mintha Usain Bolt inspirálta volna. Gold, vagyis arany. Boltnak ebből van néhány. Egész pontosan 8 olimpiai és 11 világbajnoki cím.

0: ez volt már a hazafutás, hiszen 17 óra 30 perctől már a Paks Újpest NB1-es labdarúgó mérkőzést közvetítjük itt élőben a Nemzeti Sportrádióban, de az már a körkapcsolás lesz Tóth Bélával. Erdei Márk szerkesztő kollégám nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzik a műsorvezető Elpap István, viszont hallásra.
1: Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
2: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
6: Hajrá, hajrá!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Nemzeti Sport Rádió.
1: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
8: 9 perc múlva 17:30 kellemes rádiózást kívánok augusztus 21-én péntek délután, a mikrofonnál Tóth Béla. Rendhagyó módon már most, hát egy cirka 40 perccel korábban elkezdjük a körkapcsolást, amelynek szerkesztője Szabó Szilvia, a hangmérnök pedig Nagy Máté. 17:30-kor rajtul ugyanis a labdarúgó NB1 ötödik fordulójának nyitómérkőzése Pakson, ahol az Újpest vendégeskedik. A találkozó teljes egészében közvetítjük itt élőben a Nemzeti Sportrádióban, ezért a korábbi kezdés. A mai körkapcsolásban, amely 10:30-ig tart, foglalkozunk a Formula 1-es holland nagydíj mai történéseivel. Friss hír, hogy véget ért a sprint kvalifikáció, és ezt az a George Russell nyerte meg, aki a Mercedes-szel versenyez, 1 perc 11,567 ezered másodperces idővel a leggyorsabbnak bizonyult, tehát a sprint kvalifikáció során. Ő indulhat majd a sprint futamon az első pozícióból, a sprint futamot holnap 12 órakor rendezik meg Zandvoortban. Norris a második, a Ferrari-s Leclerc a harmadik, míg a VB pontverseny élén álló Kimi Antonelli mindössze az ötödik lett a sprint kvalifikáción. Formula 1-en kívül még női röplabda Európa bajnokság itt a körkapcsolásban, és foglalkozunk majd a 21 órakor az Arsenal Coventry mérkőzéssel rajtoló Premier League-gel is. Labdarúgásról lesz szó tehát bőven itt a mai körkapcsolásban. Már csak azért is, mert ahogyan azt említettem, 8 perc múlva kezdődik a Paks Újpest mérkőzés az OTP Bank Ligában, amellyel kapcsolatban friss hír, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség feloldotta az NB1-re vonatkozó energiatakarékossági korlátozásokat a következő, tehát a 6. fordulótól kezdődően, így aztán jövő hét pénteken már 20 órakor kezdődik majd a forduló méghozzá egy Debrecen MTK mérkőzéssel. Kijött egyébként a 6. és a 7. fordulónak a teljes időrendje. A 7. fordulóban a Ferencváros Újpest mérkőzést szeptember 6-án, tehát vasárnap rendezik, méghozzá 3:45-os kezdéssel, és a 3. fordulóból elhalasztott Eto-Ferencváros találkozót szeptember 3-án, egy csütörtöki napon este 7:30-as kezdéssel rendezik majd meg, akkor pótolják tehát a bajnoki címvédő és a Magyar Kupa győztes mérkőzését. Na de mi a helyzet Pakson, hogyan várják a csapatok a mérkőzést? Paks-Újpest egy olyan párosítás, amely eddig rendre gólgazdag mérkőzéseket hozott. Ott van már a helyszínen a két kommentátor, Olasz Gergő és Szalai Kristóf. Sziasztok! Mi a helyzet, milyen összeállításokkal várják a kezdést a csapatok?
7: Szia Béla, sok szeretettel köszöntjük a Nemzeti Sportrádió hallgatóit is, azért felforgatott kezdőcsapatok itt a Fehérvári úti stadionban, ahol az ötödik fordulóban tehát a Paks az Újpest FC csapatát fogadja. A paksi kezdőcsapatban öt változtatása a múlt heti Puskás Akadémia elleni vesztes mérkőzéshez képest. Egyébként a Paks nem is kezdte olyan fényesen ezt a bajnokságot, de erről majd a későbbiekben beszélünk. Kovácsik maradt a kapuban a felcsúti mérkőzéshez képest, vagy hasonlóan. Lenzsér, Lapu és Szabó a három belsővédő, de az is lehet még, hogy Zeke lesz majd a baloldali belsővédő, és Lapu lesz a baloldalt a szárnyvédő. Itt kikerült a védelemből, tehát Sie, valamint Vas Gábor. A jobb szélén Györfi, a baloldalon akkor vagy Zeke Mário, vagy Lapu, ez attól függ, hogy melyikük kezd majd ott oldalt. A középpályán a Rutin, Windecker, Pap és Balog személyében ez a hármas már összeszokott, és azt hiszem rengeteg meccset játszottak már együtt. A center pozícióban pedig Hán mellett az a Szalai, aki jelenleg négy mérkőzésen szerzett öt találatával vezeti az NB1-es góllövő listát.
9: Az Újpest pedig kimondottan jól kezdte a szezont, ugye a nyitófordulós veresség után jött két győzelem és egy döntetlen, ehhez képest Szélesi Zoltán vezető edző három helyen is változtatott a legutóbbi forduló óta a kezdő 11-ben. Kikerült Fiola Attila, Mayer és Ajosa Matko is, na de akkor nézzük posztonként. Természetesen Szaponos Péter a kapuban, a korábbi paksi hálóőr, Bodnár, Nunes, Stronát és Újvári a négy hátvéd, Krajcsovic, Juic, Fenyő és Horváth Krisztófer a négy középpályás, elő pedig két csatárral rohamoznak a lilák, Amennyido és Flyter próbálja megnehezíteni a paksiak életét az előttünk álló 90 percben. Úgyhogy ennyi egyelőre innen a helyszínről, a játékosok hamarosan érkeznek ki a gyepre, mi addig is megyünk vissza a stúdióba.
8: És kapcsolunk majd vissza a helyszínre 4 perc múlva. Itt a stúdióban Bene Ferenccel követjük majd a találkozót. Szia Feri!
10: Tiszteltek, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, szervusz Béla!
8: Ismerjük már a kezdő felállásokat, és említettem, hogy ez a párosítás a közelmúltban rendre gólgazdag mérkőzéseket hozott, és ebben az idényben is, hogyha ránézünk a tabellára, akkor azt látjuk, hogy a Paks és az Újpest az a két együttes, amely eddig a legtöbb gólt hozó mérkőzéseket játszotta. Ugye a Paks találkozóin 22 gól született, még az Újpestén 17. Sokat kap a Paks, sokat is rúg, és az Újpest is igaz ugyanez. Mit vársz ettől a találkozótól?
10: Maximálisan egyetértek a felvezetéseddel, hát gyakorlatilag az elmúlt mérkőzésekből kifolyólag is, meg a két csapat játék stílusából fakadóan is, én is egy több gólos mérkőzést várok. Nagyon nehéz igazából erről jósolni, hiszen az Újpest azért nem kezdte rosszul a szezont, ráadásul mindkét győzelménél 4 gólt szerzett, legutóbb az MTK ellen is megnyerhette volna a találkozót, igaz ki is kaphatott volna, hiszen 11-est hibázott az MTK, tehát igazából a lilafehérek elindultak egy úton, de még nem stabil a teljesítményük. A Pakssal kapcsolatban meg kicsit meglepetés számomra, hogy az utolsó 4 mérkőzésükön 2 vereség, 2 döntetlen a mérlegük, és ennek szellemében én a Pakstól várok több kockáztatást, a Paksra számítok, hogy dominálni fog a mérkőzés elején, viszont az Újpestnek alapjába véve azért a labdaszerzések utáni gyors átmenet az egyik legnagyobb fegyvere, hiszen Krajcsovic a jobb oldalon, elől Amennyido, akár Flyter, de még Horváth Krisztófer is, azért megfelelő sebessége megáldott játékosok, tehát a paksiaknak viszonylagosan lassú védelemre azért könnyebben lehet kontratámadásokat eszközölni. Láttuk ezt Zalaegerszegen is, hogy a Paks védekezése azért bizony olykor döcög. Hát pontosan a két eltérő stílusból fakadóan én egy nagyon-nagyon érdekes mérkőzésre számítok. A paksiak oldaláról azért van egy Hán-Szalai ékpáros, Hán János egy mozgékony, fürge, alacsony súlypontú játékos, ezzel szemben Szalai József egy igazi klasszikus, magas center típus, tehát eltérő karakterisztikájú két ékkel rendelkeznek, és ahogy nagyon helyesen említettétek, hogy Windecker, Pap, Balog révén nagyon rutinos három belső középpással áll fel a Paks. Abban biztos vagyok, hogy Zeke Mário lesz a belső védő, tehát Lenzsér, Szabó, Zeke belső hármasra számítok.
8: Az látszik, hogy Bognár György a védelmet még nem találta meg, azt az összetételt, amely igazán ideális. Sérültek is vannak, meg azért folyamatosan forgatnia kell a hátsó sorát a paksi szakvezetőnek. Ez a felállás most bármilyen tekintetben számodra jelent meglepetést, ez a hátvéd sor a Paksnál?
10: Igazából nem, hiszen ugye Lenzsér most tért vissza, Szabó abszolút stabil, bár...
8: A vas kimaradása?
10: Igen, ez, de Bognár György ez jellemző, hogy azért nézi a játékosokat, folyamatosan forgatja, akit legjobb formában levőnek érez, őt rakja be. Egyébként ezzel kapcsolatban nincsen probléma. Én megmondom őszintén, Vas Gábort egyen feljebb a középpályán hatos pozícióval látnám legszívesebben, szerintem az lehet a legjobb posztja, de ott meg nagyon megvan a Paks, tehát teljesen logikus Bognár Györgynek, hogy olykor belső védőként játszhatja, vagy hát eddig belső védőként játszhatta, de azért azt se felejtsük el, hogy azért az Újpestnek az ékeit, elsősorban ugye amennyi időt és flightet azért nem könnyű semlegesíteni, tehát nagyon fontos lesz a Paksnak, hogy a labda vesztések utáni védekezésbe való átmeneték rendben legyenek. Újpestnél viszont kíváncsi leszek, a Juhics fenyőpáros, belső középpályás páros újra visszatér, és hát Újvári személyében újra játszik a fiatal 2008-as születésű játékos.
8: Fél hat, megyünk a helyszínre, a két kommentátor, Olasz Gergő és Szalai Kristóf.
7: Hán János kezdheti majd el a Paks Újpest összecsapást az ünnepélyes kezdőrugást követően. Érdekesség, hogy egyelőre Zeke Mário a baloldali belsővédő pozíciójában, míg Lapu az, aki felszalad most a balszélen, és ívelik is az irányába a labdát a paksiak, hiszen ebben a másodpercben elkezdődött a mérkőzés, tehát a paksiak kezdésével. A kezdőcsapatokat az imént már említettük, valamint azt is, hogy azért gyengébb formában kezdte a Paks ezt a bajnokságot. Az első fordulóban rögtön egy szenzációs győzelmet aratott itt a fehérvári úti stadionban. A Paks 4-2-re legyőzte a Ferencváros csapatát, azóta viszont nem úgy sikerültek az összecsapásai, ahogyan azt Bognár Györgyék elképzelték. Zalaegerszegen egy 5-2-es vereséget szenvedtek, aztán a Honvéd ellen itt szintén Pakson egy 2-2-es döntetlen, majd a múlt héten is Felcsúton egy 3-2-es vereségbe szaladtak bele a paksi zöldfehérek, így 4 forduló után a 9. helyen állnak csupán a tabellán 4 szerzett ponttal. Na de ma itt lehet a javítás, még egyszer villám gyorsan, akkor a paksi kezdő Kovácsikkal a kapuban. Lenzsér, Szabó és ezek szerint Zeke a balbek baloldali belső védő pozíciójában, a baloldali szárnyvédő, akkor így Lapu lesz, a jobboldali Győrfi, a középpályán Windecker, Papp és Balog, a center pozícióban valamint Hán és Szalai kapott helyet.
9: Az Újpest ugye, hogyha végigmegyünk kronológiailag, akkor a nyitófordulóban szenvedett egy vereséget Nyíregyházán 2-1-re, jött két győzelem, aztán a Debrecen ellen 4-2-re, aztán szintén 4-2-re nyertek idegenben a Kisvárda csapat ellen, és aztán a legutóbbi fordulóban pedig az MTK ellen játszottak hazai környezetben egy 1-1-es döntetlent, a második félidőben Szaponos Péter 11-est védett, Kata Mihály büntetőjét hárította a magyar válogatott korábbi kapusa. Rég nem látott helyezés az újpestiektől, a harmadikak a tabellán 8 ponttal 4 lejátszott mérkőzésen egyelőre. Így néz ki a lila-fehér alakulat, és akkor még egyszer itt is a rendkedvéért gyorsan a kezdők. Szaponos Péter a kapuban, Bodnár, Nunes, Stronát és Újvári a 4 hátvéd, Krajcsovics, Juhics, Fenyő és Horváth Krisztófer a 4 középpályás, elő pedig Amennyidó, illetve Flyter. Talán még azt nem mondtuk el, hogy a mérkőzés játékvezetője Derdák Marcell lesz, tartalék játékvezető Molnár Attila, asszisztensei a Derdák Marcell játékvezetőnek pedig Georgiou Theodoros, illetve Ország Péter. Nagyjából mindent elmondtunk, Pakson jelenleg 32 fok van, tehát napos idő, nagyon meleg, füllett, párás az időjárás, úgyhogy az ivószünet az mindenképpen hát adott lesz, és lehet, hogy a játékvezető élni is fog ezzel a lehetőségével, úgy nagyjából, ahogy már a VB-n is megszokottuk, úgy az első félidő felénél. Hogyha körbenézünk, akkor nagyjából 70-80%-ig megtelt a stadion, az újpestiek részéről szinte 90-95%-ig megtelt a vendégszektor, és nagyszerű a hangulat itt a stadionban. Eltelt 3 perc már a mérkőzésből, egyelőre nem történt helyzet, a mezőnyben jár ide-oda a labda, most éppen paksi lábakon, az állás pedig 0-0.
7: Windecker kapja meg most Lenzsértől a labdát, aztán Lenzsér íveli Szalai irányába. Szalai fizikálisan meg tudja tartani akár Nunes mellett is a labdát. Meg is teszi ezt, beáll a labdának és próbálja fedezni ott a szögletzászlónál, aztán kötényben vinni el a labdát Nunes lábai között. Ez nem sikerül, ráadásul Újvári megnyeri a párharcát Györfivel szemben. Bedobással jöhet majd az Újpest saját 16-osának vonalától aloldalról egészen pontosan. A behajított labdát Windecker elvéti, és ebből Flyter indulhat, aki jóval gyorsabb, mint Szabó. Szabónak most kapkodnia kell a lábait, de átforgatná a jobb oldalra a labdát Flyter, picit rövid az átadása, de Lapu megint csak elvéti, és akkor Krajcsovicsnál lehet a labda. Ott patog a 16-os előterében. Lapu most javít, de aztán megint elszórja. pap reklamál, hogy rápattant Fenyő kezére a labda, a játékvezető pedig meggyőzhető volt, úgyhogy jöhet majd a Paks saját térfelének a közepéről, majd egy szabadrúgással leállítja a labdát Windecker, de szerintem ott fogja hagyni Szabónak, de inkább úgy hagyja ott, hogy el is végzi azonnal, és Szabó akkor a bal oldalra forgatja. Ő azért gyakran játszott baloldali belsővédőt is, mármint Szabó János, aztán korábban még bal szélső szárnyvédőként is számolt vele Bognár György, de az elmúlt években már inkább visszacsúszott a belső védő pozíciókba, most jelen esetben a középső belső védők pozícióba. Vas egyébként ott van a kispadon, ő szokta játszani még azt a posztot, de hát most így döntött Bognár György. A bal oldalról jöhet egy beadás Hántól, de nagyon jól védekezett vele szemben Nunes, úgyhogy 4,5 percnyi játékot követően nem születik továbbra sem találat. Gól nélküli döntetlen az állás a Paks Újpest mérkőzésen.
9: Még mielőtt kivonultak volna a játékosok a pályára, volt egy nagyon szép jelenet, ugye a paksiak szokásos kabala figurája Hunor, a kiskutya, aki nem is annyira kicsi termetre vonult körbe a stadionban, és még az újpesti tábor előtt is megállt gondozójával, és hát fölállva az újpestiek hangos ovációval fogadták és meg is tapsolták. A hangos bemondó meg is köszönte az újpestiek sportszerűségét, úgyhogy mindenféleképpen egy fair play jelenettel indult el ez a mérkőzés. A paksiak jobb oldalán pedig Györfi forglódik Rajcsovics kínzásában, nem megy ki egyelőre a labda, pontosan a hazai a kispadja elől veszíti el a labdát, Györfi szélesi pedig felpattan a kispadjáról, és mutatja Rajcsovicsnak, hogy tegye flighter elé, így is tesz, flighter pedig balat középre centerez, Horváth Krisztóf estében lőtt ballal, ez nem ment volna kapura, el is szedte előle Balog, és aztán kiteszi oldalra, Lapu, az Lapu pedig felküldi, Szalai a Szalai, Stronátival küzd a labdáért, elmegy a labda, Stronáti rutinosan ráfogott egy picit Szalainak a hátára, így elment fölöttük a labda, és nyugodtan, könnyedén felszedhette balhátvéd társa, Újvári a labdát, és akkor szépen lassan építkezhetnek a lilafehérek, és Juhics a csapat kapitánya most, az újpesti térfél felénél a labdával, hátra kerül Stronáti, Stronáti előre passzolja a labdát, Horváth Krisztófer sarokkal szerette volna középre tenni a labdát, jól mozgott vele vissza Lenzsér, róla pattant ki a labda, mondom én, de aztán még engem is megtévesztett Györfi, de a játékvezetőt nem, közbeszólt Derdák Marcell sípja, és elvette Györfitől a bedobás jogát, Újvári hajítja középre, amennyi idő megtartja, hát megtartaná, Windecker faltolja, és rögtön azonnal egy sárga lap, picit szigorúnak mondanám ezt az ítéletet, így, hogy 7 perc sem telt el a találkozóból, és először kellett faltot fújni a játékvezetőnek. Úgy, hát a félpályától egy 10 méterrel beljebb a paksi térfélen, az újpesti kispad előterében volt egy falt, nem volt nagy falt, kis taktikainak mondanám, ehhez képest a játékvezető már most elejét veszi a durvaságoknak, és rögtön sárgalappal figyelmeztette Windecker Józsefet. Készülődik tehát az Újpest a szabadrugáshoz, 7. percben járunk a találkozón, 0-0-ás döntetlen egyelőre az állás.
7: Azért volt érdekes, mert Windecker még csak nem is talppal tartott rá az újpesti flighter lábára, hanem csak lefeszített lábfejjel eltalálta a vádliát. Nem volt abszolút durva szabálytalanság, és szándékosnak sem mondható talán. Érdekes, hogy erre már a 7. percben, sőt, hát még az a 6. minuton volt, sárga lapot mutat fel Derdák Marcell. Na, de most jöhet Juhistól az újpesti szabadrugás, jó messziről, átszáll a hosszú oldalra, Lapunak kell résen lennie, aki elrúgja a labdát Bodnár elől, sőt, Krajcsovics van ott, akivel nagyot küzd Lapu, aztán Krajcsovics megtartja, de pontatlanul passzolja vissza, Windecker nagyot küzd, de szabálytalan Fenyővel szemben megint egy újpesti szabadrugás, csak most nem a bal oldalról, hanem a jobb oldalról, Horváth Krisztófer az, aki kocog át. Hát ha ő végezheti majd el, mutatja mindenkinek, hogy nyugodjanak meg, és akkor lehet, hogy mennek föl megint csak a magas újpesti játékosok. Stronáti már kocog oda a 16-os előterébe, és akkor hasonlóképpen tesz majd Nunes is, neki azért jóval messzebbről kellett indulnia, saját térfeléről kocog át a jobboldali belső védő. Nagyjából 25 méteren lehet most a paksi védelem, és ezzel egy vonalban az újpesti támadósor, kiegészülve tehát akkor Stronátival, Nunessel, Fenyővel, és ott van bent még Krajcsovics is, Flighter is, valamint Amennyidó is, de hát a paksi védőket sem kell félteni, azért szép szál legények, Lenzsér, Szalai, Windecker, Zeke, vagy éppen Papp, jön az ívelés, de nincsen veszélyeztetés belőle, jöhet majd egy paksi kirúgás Kovácsiktól, a 9. percben Paks Újpest 0-0.
9: Egyelőre helyzet nélkül a mérkőzés, a tempó az hát jó lenne, hogyha jönnének a megoldások előrefele irányban, de egyelőre az utolsó passzok, az utolsó mozzanatok ott a 16-oson belüli labdaérintések nem úgy sikerülnek. Na talán most Amennyidó áttesz egy jobb lábára is, megindítja Krajcsovicsot, Zeke nagyszerűen olvasta ezt a kiugratást és megszerzi a labdát a Paksnak. Lapu nyargal már a paksiak bal oldalán, vele pedig ellenfele Bodnár az, aki versenyt fut, visszafogja a lapólabdát és Windeckert hozza a játékba. Windecker nem hozza át balról, jobb oldalra, inkább úgy van vele, hogy legyen náluk a labda a mérkőzés folyamán. Először pedig már szűk 10 perc eltelt ebből a találkozóból. Szabó János, Lenzsér a labda útja, Lenzsér pedig szintén nem előre, hanem inkább hátra passzolja át íveli keresztbe Zekéhez. Zeke az oldalvonal mellőny befele fut egy 10 métert, Szabó János bal lábára adja neki, az a jobbik, és szintén a jobbik lába a bal, Balognak. Balog, szintén bal oldalt, kinek adja a labdát, Windeckernek, nem, inkább jobbal beadja középre, Pap az, aki visszateszi Szalainak lövése, na most Szalaitól a mérkőzés első lövése, Pap elé pattan, de inkább kiengedi a 16-oson belül, hát kényszerítő volt a levegőbe. Pap lekészítette, Szalai visszafejelte neki, aztán Pap másodjára lekészítette újra, Szalai Józsefnek 15 méterre, a kaputól pedig tüzelni tudott a paksiak gólvágója, aki egyébként 4 meccs után vezeti az NB1 gólövő listáját 5 találattal. A labda pedig kigurult szögletre, és hogy a paksi szöglet, akkor természetesen Balog a labda mögött. Most fent a kéz, Balog benéz még középre, a mozgások most indulnak el szépen lassan. Bodnár azt nézi, hogy kimenjenek kis szögletre, mert Lapu is kérné ott bal lábbal, aki még becenterezné középre. Derdák Marcel játékvezető, viszont rendre inti Windeckert, Horváth Krisztófert, Szalai is ott van abban a magban. Érdekes lesz Windeckernek a szerepe innentől kezdve, hogy 8. percben középpályásként, belső középpályásként sárga lappal a birtokában, hogy mit mer majd vállalni. Na most újra a játékvezető engedélyt ad, most fent a jobb kéz, és akkor Balog most tekeri középre a labdát. Jól száll középre, van is fejes, de lecsúszott ez a fejes Szabónak a homlokáról, Stronati pedig rutinosan kiengedi a labdát, és akkor Szaponos Péter is megismerkedhet a bőrrel, nem minthogyha a karriere során először találkozna ilyen anyagú labdával. 11. percben járunk továbbra, és gól nélkül döntetlen a Paksi FC Újpest FC találkozón.
7: Eltelik tehát az első 10 perc a mérkőzésből, és akkor talán a játék értékelése mellett Bene Ferenchez azért is kapcsolnánk, hogy akkor azért Windeckernek tényleg figyelnie kell. A kispadon ugyan ott van Horváth Kevin és Vécsei Bálint is, de mikor húzhatja meg ezt a cserét például Bognár György?
10: Nagyon jó meglátás, azért Windecker védekező középpályás szerepe kulcs a Paks csapatjátékában, tehát a 7. percben kapott sárgalap azért önkéntelenül visszafogottságra sarkalja a játékos, már pedig Windecker játékában benne van egy újabb sárgalap. Nyilvánvalóan emiatt most még nem fogják lecserélni, de azért ez egy pici porszem azért a Paks gépezetében. Ugyanakkor felhívnám a figyelmet az Újpestnek egyfajta olyan stratégiájára, hogy Horváth Krisztófer baloldali szélső középpásként vagy szélső támadóként rendszeresen befelé nyit és próbál létszámfölén kialakítani a középpályán, és ezzel párhuzamosan Amennyidó, aki Flighter mögött egyfajta árnyékék pozícióban van, ő sprintel be mélységből a Horváth által nyitott területre, és azért Amennyidő és Flighter mélységi beindulásaiban bizony van veszély. A Paks pedig a szokásos stratégiáját alkalmazza, minél hamarabb próbál a széleken bontani, és a már a térfél közepéről a támadó harmad határától próbálja direktbe bejátszani 16-oson belül a labdát, elsősorban Szalai Józsefet keresve.
7: A 13. percébe lépünk a mérkőzésnek, Paks Újpest 0-0, és most egy újpesti bedobás jöhetett a jobb hátvédtől Bodnártól, amely pontatlan volt, és aztán végül Szabó János nyújtja a levegőbe a labdát, aztán Nunes is belerúg egyet, de ez már laposan csorog, és Horváth megszerzi a labdát, 4-3-ban vezethetik a támadást az újpestiek, és egy óriási mentés Szabótól, hát most bizony szüksége volt minden rutinjára a Paks belső védőjének, hiszen kiválóan olvasta a játékot. Talán, hogyha ott most egy nálánál fiatalabb csapattársa van, akár gondolhatunk Vassa is, vagy éppen talán még Lenzsérre is, akkor nem biztos, hogy ennyire jól olvasta volna az adott paksi hátvéd a játékot, de a zöldfehérek nagy szerencsére Szabó János volt éppen ott, és kiválóan olvasta azt, hogy mit csinál majd Horváth a labdával. Ebben most sokkal több volt újpesti részről, és nagyon sokat hozott ki ebből Szabó János paksi részről. Nem születik tehát találat a 13. percben sem. Paks Újpest az NB1 5. fordulójában változatlanul 0-0.
9: Stronati kerülhetett volna nehéz helyzetbe, de aztán Jújcs kisegítette, aztán Horváth révén pedig már szépen fejlődik az újpesti támadás, hátulra jött Hán, leüt közte Fenyőt, a játékvezető sípjába fúj, szabadrugás, újpesti szabadrugással folytatódik a mérkőzés, pedig talán Hán lendületből jött és a testét használta mindössze. Lehet, hogy más országban ezt elengedték volna, de itt lefújták. A labda mögött Jújcs természetesen az újpestiek ballábas pontrúgás specialistája, Horváth, tehát pont onnan mozgott el Amennyidó, a testcselt mutatta be oda, aztán ellépett, visszalépett volna a labdáért, nem értették meg egymást. a két újpesti támadó. De hát ez az első szezon, amikor együtt játszanak, úgyhogy talán ennyi kommunikációs hiba még belefér. Györfi, a Paksiak jobb oldalán elmegy Hánnak a középre centerezett labda, és néhány centiméterrel elmegy Hán spicce előtt a labda. Nagyszerű volt Györfitől a beállás, meg kell dicsérni a fiatal magyar játékost. Most pedig már támad az Újpest, Flighter forgolódik már a Paksi térfélen, ballal teszi át keresztbe hosszan Horvátnak, az picit hosszú lesz, sőt a fűvön is megcsúszik a labda, így nincs esélye Horváth Krisztófernek, hogy elérje a labdát. Teljesen ügyesen érkezhetett bent Hán az ötösön belül, Szapanos nem jött ki, de nem is kellett neki. A védőket lehet ilyenkor okolni egy ilyen helyezkedési hibánál, de még egyszer inkább dicsérjük a támadó focit és a Paksiak figuráját ennél az akciónál. A Paksi bedobást rögtön elhozza a labda, Újvári, az Újpest támad most már, mondom én, amennyit tudnak, megint rossz volt a passz, Szabó János pedig tényleg minden hájjal megkenve próbálja segíteni csapatát az utóbbi években. Hán kap labdát a Paksi bal szélen, oda szaladt Nunes, kirúgja a labdát, Paksi bedobással folytatódik majd a találkozó. Hán szépen lassan elcammog, onnan ott hagyja, inkább Lapunak hajítsa ő középre. Szalaira már mutogatnak bent az újpestiek középen, Sztonáti révén, hogy figyeljenek rá is, hogyha esetleg nagy bedobás következne. Zeke, hát nem nagy bedobás, hát hátra dobták a labdát a Tolnaiak. Lenzsér most már a labdával a kezdőkörben, Lenzsér visszateszi oda Lapunak, úgy ítéli meg, hogy üresen van. Bodnár most ér ki, Lapur el is pöcköli előre, előle egy újabb Paksi bedobás. Gyorsan játékba hozzák ezt is, a Paksiak próbálják diktálni a tempót Bognár György legényei több-kevesebb sikerrel. Balog lesgyanús pozícióban, az asszisztens nem emeli az ászlaját, az Újpest révén Jújcs próbálja kiemelni, Újvári fut versenyt az oldalvonallal, bent tartja a labdát, de megint elveszti. Györfi köténnyel akarta tovább menni, Jújcs szintén rutinjával ezt elszedte előle, megint csak egy Paksi bedobás. Windecker kap egy nagyot, Windecker, és akkor ez is falt. És hogyha előbb kapott Windecker egy sárgalapot hasonló faltért, akkor jogosan reklamálják a Paksiak, hogy most Jújcs miért maradt sárga kártya nélkül, mert hogy úgy maradt, és egyelőre a hálók sem rezegtek. Az állás továbbra is 16 perc játék után 0-0.
7: Balog lesz majd, aki beíveli ezt a jobboldali szabadrúgást középre. Nem hinném, hogy azért innen megpróbálná meglepni korábbi csapattársát, Szapanost. Bár még az is elképzelhető tőle, de ez inkább majd élesen kanyarodik a kapu irányába. Ez a labda a legveszélyesebb gyakorlatilag, főleg, hogy ballábas végzi el ezt a jobboldali szabadrugást. Úgy is gól lehet belőle, hogy nem ér bele senki. Ezt nemrégiben például a Köbenhamn-Debrecen mérkőzésen Zsuzsák Balázs megtette. Most tekeredik középre, Balog labdája, Szalai csúsztat, de csak a magasba tudta fejelni a labdát. Szapanos pedig egy óriási kidobással Krajcsovicsot hajszál pontosan játsza meg, Krajcsovics befejeli középre, Flighter mellett megy Horváth, ellövi, nagy védés a jobb oldalról érkező próbálkozást hárította ezt most Kovácsik a Paksi kapuban. Egy helyzet itt, egy lehetőség ott, az újpestibe azért talán egy kicsit több volt, tekintve, hogy amikor Krajcsovics befejelte középre a labdát, akkor Flighter 2-1-ben vezethette volna a támadást Horváttal a Paksi hátvédre, ő azonnal tovább fejelte Horvátnak, akinek nem volt meg most a sebessége ahhoz, hogy elég gyorsan bevágjon a védő elé, és akkor onnantól nem lehet már őt bántani. Gyakorlatilag 1-1-ben vezethette volna Kovácsikra a labdát, így viszont el kellett lőnie nagyjából 14 méterről, és nem is sikerült úgy a befejezés, ahogyan azt szerette volna. Nem született találat belőle tehát, de megint csak Amennyidó az újpesti középpályán, és támadhatnak a lila fehérek a 18. percben. Egy remek labda be a 16-oson belül, a Freiter átveszi, de aztán végül lecsúszott a lábáról ez a próbálkozás. Hát az Újpest támadójátéka is éledezik, de azért a Paksnak is volt már egy-két komoly lehetősége. Hogyan látja azt az előző fél percet benne Ferenc a stúdióban? Ott azért az egy komoly helyzet volt Újpesti részről.
10: Különösen annak a tekintetében, hogy Szapanos lehúzott egy beadást, és egyből kidobta a labdát Krajcsovicsnak, és gyakorlatilag egy szemvillantás után 3-1 elleni játékhelyzet alakult ki a Paks tér felén. Pontosan ez az, amit a mérkőzés előtt is említettünk, hogy a Paksnak a labda vesztések utáni védekezésbe való átmenetén nagyon-nagyon sokat kell javítania, mert egész egyszerűen nem fordulhat olyan elő, hogy egy kapus kidobásba 3-1 elleni játékhelyzet adódik. Az más kérdés, hogy utána röviden kapta az újpesti támadó a labdát, tehát az Újpest nem tudott élni ezzel a hatalmas lehetőséggel. Az egész mérkőzésre az a jellemző egyelőre, hogy a középpályán és a védelemben jól járatják a labdát a csapatok, nagyon markánsan kirajzolódnak a mérkőzés tervek, de elől egyelőre sok a pontatlanság, tehát az íre a pont nincs meg egyik csapatnál sem. Mind a támadó harmadban, akár az újpestieknél, akár Hán helyzeténél, amikor centikkel maradt le a beadásról.
9: kombinatív offenzíva volt minden esetre. Most pedig már Horváth Krisztófer csinált volna egy kötényt Lenzséren, elvesztette a labdát, Szélesi pedig elfordult ettől az akciótól, nem tetszett neki Pap Kristóf. Bognárnak ez inkább tetszett, Pap Kristóf beadása és a játékvezető Lestint, úgyhogy nincsen szöglet, de lehet, hogy összefejelt Stronati és Hán, hogyha jól látom, így van, Szaponos oda megy mindkettőjükhöz, egy korábbi és egy jelenlegi csapattársát segíti fel Szaponos Péter, Les volt, úgyhogy az biztos, hogy jön az Újpest, és aztán folytatom az előző gondolatmenetet, Szélesi utóbbi is utasításokat ad az elvesztett labda után Horváth Krisztófernek, hogy hogy kellett volna azt jobban csinálni esetleg. Szaponos még megbeszéli az asszisztenssel, hogy hova tegye le pontosan a labdát, megegyeznek abban, hogy a 16-oson belül, de még ne a vonalon, és akkor Szaponos előre küldi a labdát. Hogyha azt is elmondtuk, hogy ő játszott korábban Pakson, akkor azt is el kell mondani, hogy a már sokszor labdába érő Balog is játszott Újpesten 7 esztendő erejéig, ő ugye újpesti nevelés, de már Jócskán ő is 36 esztendős, és már jó néhány éve a paksiakat erősíti. Juhics pöcköli oda labdát Amennyidónak, és ezzel át is lépi a paksi térfél határát Amennyidó. Krajcsovics mozog vissza viszonylag mélyre, el is adja a labdát, Szalai pedig már fordulhat azzal előtte, Zeke szokatlan pozícióban, Szalai inkább megtartja, két csel, jó volt az egyik, másodjára már belebonyolódott, Györfi segíti ki, megkapja a labdát, megint Szalai. Előtte 4 újpesti védő, 4 paksival, Szalai keresi a lövőhelyzetet, jó a lövőcse, Szalai 16 méterről, Szaponos beleér és kitolja. Na megvolt a mérkőzés első igazán futballra hasonlító jelenete, ami a paksiakat illeti, bár mondjuk ne vegyük el Györfi beadását, amikor Hán majdnem gólt szerzett szűk 10 perccel ezelőtt, ez is mutatós volt, kombinatív játék, Szalait kell megint dicsérni, elképesztő, hogy mennyire érzi a kaput. A paksiak egyik legfrissebb igazolása, már 5 gólt termelt idén az NB1-ben. És akkor az imént említett Balog pedig készül a szögletrúgáshoz, ez a második paksi szöglet arról az oldalról, nem véletlenül fogja ketten is Szalait ennél az akciónál. Balog most legurítja Lapunak a 16-oson belülre, Lapu most teszi középre, átmegy mindenkin és ott a gól! Videker József találatával a 21. percben megszerzi a vezetést a Paksi FC az Újpest ellen! Jött egy szöglet, Balog nem adta be, mindenkit meglepet ezzel, hanem visszagurított annak a Lapunak, aki felettébb üresen maradt ott a 16-os csücskénél, és izomból belőtte erősen a hosszú irányába, kifele a kaputól, elfele távolodott a labda. Átment rengeteg paksi és újpesti játékoson, de végül megtalálta Windecker lábát a labda, ő pedig köszönte szépen, és betalált, viszonylag közelről vette be Szaponos Péternek a kapuját. Úgyhogy a 22. percben egy szöglet utáni találattal Windecker József góljával név szerint megszerzi a vezetést a Paks. Windeckernek ez a második találata az idei bajnokságban, 4. mérkőzésén. Úgyhogy fordulunk is a stúdióba, hogy Bene Ferenc hogy látta ezt a találatot. Vártuk-e egyáltalán azt, hogy a Paks egy viszonylag hát semleges kezdés után megszerzi a vezetést?
10: Alapjából a Paks rögzített játékhelyzethez jut, különösen ha a szöglet vagy oldalszabadrugás a 16-os környékén, akkor mindig idézőjelben várjuk a gólt, tehát ebben nagyon erős a paksi gárda. Viszont érdekes, mert ehhez a szöglet gólhoz hasonló játékhelyzet volt az imént, és akkor Bodnáron lehetett látni, hogy kérdően néz a társaira, hogy ki menjen-e Lapura, vagy maradjon a pozíciójában a rövid kapu helyezkedésénél, és most imént nem ment ki, és hát ez volt a végzete az Újpestnek, hiszen Lapu nagyon-nagyon szépen a 16-os sarkától élesen balbelső rüszte beívelt a labdát. Igazából a nagyobb probléma az újpesti részről, hogy derékmagasságban 5 védő között ment el ez a labda. Hát egész egyszerűen még azt se lehet mondani, hogy egy magas csapódó beadás lett volna, vagy a legmagasabb játékos fejelte volna be a beadást, hiszen egyrészt nem fejjel történt, másrészt Windecker semmiképpen sem nevezhető égi meszelőnek. Tehát komoly szerepe van az újpesti védelemnek a tétlenségének ebben a gólban. Egész egyszerűen megengedhetetlen, hogy derékmagasságban 5-6 védő között elmenjen ez a labda. Az más kérdés, és hogy nyilván Bodnár személyében ki kellett volna menni egy játékosnak Lapura.
7: Megint érkezik egy baloldali beadás, a paksiaktól Lapu volt az, aki megpróbált centerezni, de most nem érkezett jól egyik társ sem. 23. perc vége, most már a 24. perc eleje. Paks Újpest 1-0, Windecker vezető találatával továbbra is előnyben a Paks, tehát Lapu most egy kényszerítő pappal, jól kapja vissza Lapu, aztán próbálná laposan centerezni, ebbe belenyúl egy újpesti védőláb, úgyhogy megint jöhet egy sarokrúgással majd a Paks. Ez most már a 24. perc történése lesz majd. Az imént tehát egy baloldali szögletet követően szerezte meg a vezetést, a Paks most megduplázhatja előnyét, szintén egy sarokrúgást követően. Balog az, aki megint csak kisétál a szögletzászlóhoz, lehelyezi a labdát, kicsit még meg is tapossa a helyét, biztos, ami biztos, jól tudja majd beadni középre, és Bodnár nem úgy, mint az imént, most már ott van Lapun, aki a 16-os csücskénél várná a visszapasszolt labdát, és aztán centerezhetné csak úgy, mint az iménti vezető találat megszerzése előtt. Balog egyelőre még vár, most emeli fel a magasba jobb kezét, Derdák Marcell sípszava megszólal, aztán jön középre a labda, Szappanos üti ki, Lapuhoz kerül a labda, megint jöhet egy ismétlés. A bal oldalról Lapu az, aki centerez a hosszú oldalra, Windecker fejeli el, de ezt most végül megúszták az újpestiek, megint csak egy az előzőhöz hasonló szituáció, Lapu visszakapta a labdát, de ezúttal nem a szögletből közvetlenül, hanem már a visszacsorgott labdát kapta meg Lapu, centerezett, és Windecker volt megint csak jó helyen, Balog viszont rosszul veszi át most a labdát, Flighternek hagyja ott Krajcsovics, aztán Fenyő, jöhet egy gyors kontratámadás, majdhogy nem 3-3-ban, de most már visszaérnek a paksiak. Krajcsovics keresztbe vezeti a labdát, megjátsza remekül Horvátot, de Horvát lemarad a labdáról. Nem gondolta volna, hogy eljuthat hozzá, vissza kellene passzolni a Újvárinak, meg is teszi ezt, Újvári nem centerez egyelőre, Krajcsovicsot választja. Krajcsovics egy-két cselt megpróbál Windeckerrel szemben, de aztán inkább végül odapasszolja Juicsnak a labdát, a bal oldalon Újvári. Nem jön beadás újpesti részről. Most egy szöktetési kísérlet, de hát Horvátot nem tudta megjátszani Újvári. Most pedig egy szabálytalanság. Stronátitól Derdák Marcell nagyon elnéző az újpestiekkel szemben. Nem úgy, mint Windeckerre volt a 7. percben, aki sárga lapot kapott azonnal. 26. perc, Paks Újpest. Itt az NB1 5. fordulójában 1-0, és a játékvezető elküldi a játékosokat oda a technikai zónák elé. Hidratációs szünet, ivószünet következik, úgyhogy mi addig 1-0-ás paksi vezetéssel, tehát adjuk vissza a szót Bene Ferencnek a stúdióba, hogy értékeljen.
10: Igen, az elmúlt 5-6 percben nem csak a gólnak köszönhetően, ha már előtte is a Paks látványosan tempót diktál, tehát sokkal pattogósabbak, sokkal párharcerősebbek, és ami leginkább hiányzik az Újpest védekezéséből az az, hogy nyomást helyezzenek a labdás játékosra. Tehát nagyon-nagyon fontos ilyen Paks szintű csapatok ellen, amelyiknek elsősorban a direkt játék a legnagyobb fegyvere, tehát minél több labdát jutassanak a 16-oson belőle, minél többször kerüljenek mélységbe a széleken, minél több mélységi paszt tudjanak adni a védőharmad és a középső harmad határáról a támadók felé, hiszen kétékkel játszik a Paks. Az ilyen típusú csapatokat távol kell tartani a 16-ostól, tehát nyilvánvalóan az az optimális, ha minden csapatot távol tartunk a 16-ostól, de azért ne felejtsük el, hogy Szalai révén talán az NBA egy legjobb formában lévő, jól fejelő csatárával rendelkezik a Paks, azért Hán mozgékony fenyegetést tart a védők felé állandó jelleggel, és amint a műsor elén is említettük, azért az a három belső középpályás Pap, Windecker, Balog rendkívül rutinnal rendelkezik, és azt kell mondani, hát újpesti szempontból sajnos, hogy nincs nyomás ezeken a játékosokon, és nagyon könnyedén tudják felpasszogatni a labdát, akár a támadók felé, akár a két szélső, elsősorban a baloldali Lapu felé. Tehát egyelőre a Paks nagyon-nagyon szabadon és nyomás nélkül szervezheti azt a fajta támadójátékot, amiben a legjobb. Az Újpest az elmúlt 5-10 percben csak kizárólag kontratámadásokra hagyatkozott, abban viszont sok volt a pontatlanság.
9: Újraindult a mérkőzés, köszönjük szépen közben Bene Ferencnek. Derdák Marcell újraindítja a játékot, Pap Kristóf kap egy mély átadást, az hosszú lesz neki, Szappanos kiengedi, kirúgással folytatódik a mérkőzés. Igen, hát az ivószint abszolút indokolt, 32 fok van továbbra is itt Pakson, és a mérkőzés végéig és maximum 30 fokig csökken majd le a hőmérséklet az előrejelzések alapján, úgyhogy valószínűleg a másik féldőt is meg fogja majd szakítani. A felénél a játékvezető Stronati végzi el piciben a kirúgást, Szappanos pedig előre rúgja, Horvát Krisztófer és Lenzsér fejpárbaja, a Paksi nyeri meg, vagyis Lenzsér, Balog. Balog vezeti meg a labdát, 20-25 méterre a kaputól, és a 18 méterre a jobb lábára egy óriási keresztlabda, forintos labda, Pap pedig hát mondhatni meghalt a szépségben. Ötösről, az ötös csücskéről nem ellőtte azt a forintos labdát, amit kapott Balogtól, hanem még jobb helyzetbe szerette volna hozni Hánt. túljátszotta ezt a Paks, de tényleg nagyon szép támadás volt ez is. Viszont fordul most már az Újpest, mondom én, mire kimondom, Horváth labdát veszít Balog. Hát egyelőre Balogot és Windeckert is, Papp Kristófot is, tehát a Paksiak motorját, a középpásorát mindenképpen óriási dicséret illeti. Mindenhol ott vannak, minden második labdát felszednek és zseniális passzokat adnak előre, gólpasszokat, ha úgy tetszik. Györfi nem így tett most, itt a Paksiak jobb szélén, ő ráesett az újpestiek bal hátvédjére, Újvári Ferencre, a játékvezető pedig úgy ítélte meg, hogy szabálytalanságot követett el a Paksiak fiatal jobb hátvédje Györfi, úgyhogy az Újpest egy szabadrugással jöhet majd újra akcióba a 29. percben, Sztronáti még megigazítja, Újvári oda menne, kicsiben elvégezzék, nem számol egyelőre vissza a játékvezető, pedig láttunk már olyan NB1-es mérkőzést, amikor ezt megtették. Újvári még egy kísérletet tett arra, hogy kicsiben elvégezzék Sztronátival, most már lassan fél perce áll a játék ezzel, hogy nem végzik el a szabadrugást, na most hozza meg a legjobb döntést saját maga szerint Sztronáti, hogy átrúgja keresztbe a labdát Bodnárhoz, Krajcsovics esik el most a földre, Zeke lökte meg őt hátulról, de még mindig az újpesti térfélen gurul a labda Fenyőn, a most lép át Fenyő labdával a Paksiak oldalára, Flyter forgolódik, Szabó becsúszik, Horváth Krisztófer Zitzerben a 16-oson belül, Horváth egyssel 11 méter a kaputó, Flyter elé pattan, elfekszik Lenzsér, és így lesz jó! Az igen, Lenzsér beleblokkolt, belevetődött háttal a labdának, és így tette jól, ugyanis lehet, hogy gólba tartott volna az a Flyter lövés balla a 10 méterről. Nunes az, aki elszedi a Paksiaktól, aztán egy műesést próbál eladni a játékvezetőnek, azonnal fel is pattan a Paksiakat, ez nem érdekli, Szalai révén fordulnak a tolnaiak, Szalai rávezeti a labdát Sztronátira, Szalai úgy is besegít, hogy megállítsák a Paksiak centerét, és Sztronáti kihasználja pozíciós fölényét, aztán minthogyha megbotlott volna, azért esett el, de nem, a játékvezető nem így ítélte meg. Azt látta, hogy Szalai faltolta a Sztronátit, megint az újpestiek jöhetnek egy szabadrugással. A 31. percben járunk, 1-0-ra vezet a Paks az Újpest ellen.
7: Szapanos az, aki odakocog, hogy elvégezze majd ezt a szabadrugást. Az imént egy óriási lehetőség az Újpest előtt az egyenlítésre, de hát a Paksiak is azért kontrázhattak volna 3-3-ban, sőt, hogyha egy kicsit gyorsabban tudják vezetni azt a kontratámadást, akkor akár még emberfölényben is támadhatták volna Szapanos kapuját. Ez nem így történt, a Szapanos által előreívelt labdát pedig most már Szabó nagyon okosan hazacsúsztatja Kovácsikhoz, aki így tehát fel is vehette ezt az átadást, mert nem számít hazaadásnak, hogyha így teszi hátra a védőjátékos a labdát. Lapu próbálja meg megverni a jobb oldalon, vagyis hát a bal oldalon Bodnárt, ez nem sikerül neki, Szalai pedig lent maradt egy néhány másodperc erejéig, de úgy néz ki, hogy tudja folytatni a mérkőzést a gólerős center, aki tehát az eddigi 4 forduló alatt 5 találatot jegyzett, és ezzel vezeti az NB1-es góllövő listát. Jön egy előreívelt labda, ez hosszúnak tűnik Lapu irányába, Bodnár okosan kifedezi, úgyhogy jöhet majd megint csak egy kirúgással Szappanos a 32. percben. Továbbra is 1-0-ra vezet a Paks az Újpest ellen, az NB1 5. fordulójában Windecker találatával.
9: Igen, és az előző helyzetre még visszatérve, ezt Bene Ferenc is említette, hogy az újpestiek kontratámadásai rendre veszélyt rejtegetnek magukban, főleg amikor Horváth Krisztófer tudják olyan helyzetbe hozni, hogy kapura a 16-oson belőre tud törni. Ez is most ilyen volt, bevezette a 16-oson belőre Horváth, de olyan volt, mintha tojáshíjon lépkedett volna, mintha nem találta volna az egyensúlyát, és ebből alakult ki az a szituáció, hogy aztán még csapattársa hiába odapattant Flyter elé a labda, ő sem tudott kapura veszélyesen lőni, bár mondjuk ott Lenzsért is ki kell emelni, ahogy beledobta magát abba a próbálkozásba. Sztronáti passzolja hátra a labdát Szappanoshoz, kirúgásból eljutottak szintén addig, hogy a kapus érjen labdába. Juicsot hívják segítségül, Sztronátiékot hát, Juics előre emeli balla a Lenzsér, őt is ki kell emelni, hogyha azt mondtam, hogy a középpályások jól teljesítenek, a Paksiak részéről a védelmet is ki kell emelni, Lenzsér volt most kulcs szereplő. Újvári dobja be újpesti részről a labdát, most Horváth nyújt neki segítséget, és akkor egy labdaérintés után jobbal átpasszolja a túloldalra belsővel Bodnárnak. Bodnár az újpestiek kettese. Na most kiugratja Krajcsovicsot, az is egy jó labda, egy mélységi fölpassz. Krajcsovics becenterezik középre, Flyter nem ott volt, amennyi idő pedig a második hullámban érkezett. Nem érkezett, nem zárta be senki újpesti részről a hosszút, csak Györfi, aki köszönte szépen, és előreíveli a labdát Hánnak. Hán és Fenyő fejpárbaja, Fenyő nyeri, Flyter most Windeckerrel küzd, Hán elhozza a labdát, de a játékvezető Derdák Marcell pedig úgy ítélte meg, hogy szabálytalankodtak Flyterrel szemben. Messziről, viszonylag messziről lesz egy újpesti szabadrugás, de hát Juicsnak van olyan ballába és van olyan lövő ereje, hogy onnan is megpróbálja. Egyelőre két újpesti játékos a labda mögött, az egyik Horváth, a másik pedig Juic pillanatokon belül eldől, hogy mi lesz ennek a szabadrugásnak a sorsa, esetleg kapura tűzik. Én Juicot előlegeztem meg, de most Horváth Krisztófer igazított egyet utoljára a labdán. Ilyenkor a futball egyik iratlan szabálya, hogy szabadrugás előtt az a játékos rúgja, aki legutóbb megigazítja a labdát. Ez Horváth Krisztófer volt most, és Juic is, mint ha már úgy eltántorogna a szabadrugás elvégzésének lehetőség elől. Horváth Krisztófer távolról viszonylag gyenge volt ez a próbálkozás. Elment a sorfal mellett, fölött, de nem tudta átverni a paksi kapust, Kovácsik Ádámot. Úgyhogy folytatódik a találkozó 34. percben egy Kovácsik kirúgással és 1-0-ás paksi vezetéssel.
7: Kovácsik már le is helyezte maga elé a labdát. Aztán íveli előre, Szalai irányába, kimást keresne egy ilyen felívelt labdával, mint a remek adottságokkal, fizikai adottságokkal rendelkező centert. Horváth kapja meg most a labdát, és forgatja át Krajcsovicsnak a jobb oldalra. Lapu nyargal vissza vele, jó az labdaátvétel Krajcsovicstól, aztán Juicot játsza meg, egy picit Juic csimbe kapta a labdát, de még meg tudta menteni, aztán hosszan adta Bodnárnak ugyan, de Bodnár is a pályán tartotta a labdát. Fenyő, neki kell most forgolódnia, nem tud előrefele játszani, inkább visszapasszolja Duneshez. Dunes néz előrefele, Amennyidót megjátsza, de Amennyidó is csupán a másik belsővédőnek, Stronátinak tudja bepasszolni a labdát. Aztán egy kőkemény szerelés Paptól, és aztán indul előtte Györfi, Újvári fut vele, óriási versenyt. Utóbbi jött ki győztesül belőle, az újpesti pedig hazapasszolta a labdát Szappanosnak, Szappanos Fenyőt választja, Fenyő pedig forgatja ki a bal oldalra Újvárihoz, aki tekinthet maga elé, tekinthet a pálya közepe irányába is, és inkább utóbbit tette. Juicot játssza meg a pálya tengelyében. Horváth szépen fordul le most emberéről, a bal oldalon pedig teljesen üresen kapja meg Amennyidó a labdát, rávezeti Lenzsére, jó a csel, jó a második, és még mindig ott a labda 16-oson belül, de sikerül kikotornia onnan Szabónak. Jöhet Újváritól a beadása, hosszúra ez szörnyen mély, úgyhogy ebből nem lesz egyenlítő találat. A 36. percben Paks Újpest az OTP Bank Liga 5. fordulójában továbbra is 1-0 Windecker góljával vezet a Paks.
9: Abszolút egyet lehet érteni továbbra is szakértőnk hozzászólásával. Amikor a Paks védekezésre szorul, és nem csak kontrákból, hanem amikor az Újpest labdát tud birtokolni és át tudja játszani a paksiak középpályáját, akkor rendre veszélyt tud kialakítani. Főleg Horváth Krisztófer, de most éppen ő bemozgott középre, árnyékék pozícióba, Flyter mögé, Amennyidó pedig kihelyezkedett balra, és így is helyzet alakult ki belőle. Na de lesz-e paksi helyzet? Pap lekészíti Szalainak a 16-oson belül, Szalai egy lövőcsel, és ott a második gól! Szinte a semmiből, amikor már éledezett volna az Újpest! Szalai labdát kap Paptól a 16-oson belül, beveregszi magát, megint egy lövőcsel, csak úgy, mint néhány perccel ezelőtt, és nagyon higgadtan, nagyon elegánsan, egy igazi vérbeli befejező csatár módjára, jobb elsővel elpasszolja Szappanos mellett a labdát a hosszúba, ezzel megduplázva a paksiak előnyét, így a 37. percben, mondhatni a játékképe alapján az elmúlt perceket látva, picit meglepetése, jön a második paksi gól, nem úgy, mint az újpesti egyenlítés. És akkor ezzel a lendülettel fordulunk és újra a budapesti stúdióba Bene Ferenchez. Hát váratlan volt a paksiak második gólja?
10: Hát igazából a játék képében nem feltétlenül volt benne a paksi gól, illetve az Újpestnek ott voltak a lehetőségei, de nagyon-nagyon egyértelmű, tehát a futballnak az alapelveit, a futballnak a törvényét nem szabad megszegni. Tehát az, ahogyan akár Amennyidő, akár Horváth Krisztófer a helyzetekkel, de Krajcsovicsot is említhetném, helyzetekkel bánik, tehát lassan hoznak döntéseket, ahogy említette, tojáshéjon lépked Horváth Krisztófer, hát én ebből azt szűröm le, hogy azért a helyszínen is látszik, hogy rendkívül lassan és lassan hozzák a döntéseket, és kevésbé határozottak a kapu előtt. Ezzel szemben a paksiak, elsősorban Szalai József révén, hát két lövőcsel után gyakorlatilag a teljes Újpest védelmet befűzte Szalai, és nagyon-nagyon magabiztosan passzolt el Szappanos mellett a hosszú sarokba a labdát. Ezt a fajta határozottságot hiányolom a lilafehér támadóknál. Legalább volt ugyanannyi helyzete az Újpestnek is, mint a Paksnak, ennek ellenére 2-0 az állás, és ami még nagyon-nagyon szembetűnő, és továbbra is azt mondom, hogy megengedhetetlen, hogy az újpestiek sem középpályán, sem pedig a védőharmadban nem ütköznek. Tehát gyakorlatilag olyan edzőmeccs jelleggel tudnak gólhelyzetbe kerülni a paksiak, és a három rutinos középpályás továbbra is komoly minőségi labdákkal támogatja a támadóikat, és az újpestiek részéről nincsen nyomás a labdás játékoson.
7: Egy nagy bedobás a bal oldalról Laputól, a 39. percbe lépünk most már, megint támad a Paks, hiába vezet 2-0-ra, nem áll meg a Tolnai együttes, a beadást viszont Szappanos húzza le, és hiába volt Les, Derdák tovább engedi a játékot, mert nem született belőle végül találat, sőt előnyszabályt ítélt. Aztán jól teszi-e, amennyi idő kapja a labdát, ő továbbítja Horvátnak, Horvát már a 16-oson belül. Egy az egyben Lenzsérrel szemben, Horvát a hosszú oldalon érkezne, amennyi idő, lepattan a labda, Juhics ismétel egy óriási védés Kovácsiktól. Nem az első hárítása már a paksi kapusnak. Volt Horvát ellen is már egy védése, most pedig van Juhics ellen is egy nagy védése, Győrfi. Aztán ebből kontrázhat a Paks, 3-2-ben vezetik a labdát a zöld-fehér mezesek az újpesti védelemre. Győrfi gyorsabb Stronátinál, Stronáti odabőki, Hán elé, Hán lövi el, Szaparos is egy óriásit hárít a túloldalon. Egy nagy védés, itt egy nagy védés, ott a kapusok kezet foghatnak egymással, a mezőnyjátékosok pedig nem tudtak most túljárni a kapusok eszén. Marad az állás 2-0 a Paks számára, a Paks javára itt az Újpest ellen az NB1 ötödik fordulójában. Két remek kapus teljesítmény az elmúlt percekből, és hát mind a kettő lehetőségben sokkal több volt támadó szempontból. A Paks is 3-2-ben vezette saját támadását, valamint az Újpest is azért megint a 16-oson belülre jutott, és megint csak egy lehetőség, amelyet elpuskázott a negyedik kerületi együttes. 6 perc marad még az első félidő rendes játék idejéből. Paks Újpest 2-0.
9: Tűzijáték volt tehát mindkét kapu előtt, és nagy bravúrok mindkét kapustól. Talán Juhics próbálkozása volt veszélyesebb, mert annyira kényelmesen lassan gurult felé a labda, hogy érkezett pont a bal lábára, szinte oda lőhette volna, ahova akarja. Közben Szabó János kerül picit nehéz helyzetbe, de megoldja a paksiak rutinos csapatkapitánya. Ha már csapatkapitány és Paks, akkor Böde Dániel nevét is meg kell említeni. Hát Böde Dániel sajnos egy sérülést szenvedett, viszont nagyon-nagyon pozitívan áll a sérülése elé. Csináljuk, minél hamarabb gyerünk, aztán jövök is vissza, amint lehet. Közben támad az Újpest, Horváth Krisztófer, és megint Szabó az, aki szerelni tudott, ha már említettem a másik csapatkapitányt, Böde Dánielt, a jelenlegi csapatkapitány Szabó János, ami a paksiakat illeti, szépen szerelte a megint kiugró Horváth Krisztófert. Aztán Juhics forgulódik most, ott az újpesti kispad előterében, egy köténypasszal hozza játékba Fenyőt, Fenyő kidobja oda jobbra Bodnárnak, Bodnár a picit későn lép ki Lapu, 16-osan belül kap egy labdát Krajcsovics, kifordul onnan vissza Bodnárnak, az újpestiek jobb oldalán megint a labda, amennyi idő a 16-os vonalánál, amennyi idő 16 méterre ballal, eltekeri, az középre ment. Könnyedén lehúzta Kovácsik, nézte, hogy indítsa hosszan, gyorsan Szalait, de ketten is fogják a paksiak csatárát, így inkább várt néhány ütemet Kovácsik, és előrúgta Hán irányába. Hán küzd most a labdáért, és Györfi segítségével labdát is szereznek a paksiak, megint meg kell dicsérni őket, nagyon labdaéhesek a paksiak. Jön középre a labda, Pap kerül helyzetbe, és majdnem ott a harmadik! Hát a szezon eddigi legnagyobb mentése, az egészen biztos, hogy most Troáti nevéhez fűződik, konkrétan a gólvonalról tudta kiemelni az utolsó centimétereken, mielőtt még bement volna a labda az újpestiek kapujába, a harmadik paksi talált is meg kell dicsérni, ahogy visszaszaladt Tronáti, de aztán némi szó éri a ház elét majd Újvárit, hogy hogy veszíthetett labdát ennyire könnyedén ott Hánnal és Györfivel szemben. Viszont amit látunk az óriás kivetítőn, hogy a VAR vizsgálja, hogy bent volt-e a labda esetleg, de ez egy viszonylag gyors varozás volt, ugyanis már is Derdák játékvezető sípjába fúj, és Zeke pedig behajítja a labdát. Pap Kristóf a 16-oson belülről vissza Zekének. Zeke Szalait keresi, Hánt sem találta meg, Stronáti nevét kell megint megdicsérni és kiemelni. Hú, de nagy védés volt az. Gyors a stúdióba egy kapcsolásra Bene Ferenchez, hogy nagyon közel volt, bent volt esetleg, azt varozták-e? Te hogy láttad azt a szituációt?
10: Teljesen helytálló volt a megállapításotok, azt varozták, de egyértelműen nem volt benne.
9: Stronáti csúsztatja ki a labdát, köszönjük szépen, Győrfi.

0: Zekeszel indíti meg, úgyhogy maradt továbbra is a paksiak birtokában, de csupán eddig, hiszen Lapu nem tudja lekezelni Zeke egyszerű átadását, kiengedte az oldalvonalon túlra véletlenül, és így jöhet Bodnár majd egy behajított labdával. Így visszatekintve akkor az első félidőre, hát a 2-0 abból a szempontból reális eredmény, vagy reális állás legalábbis, hogy a Paks sokkal jobban sáfárkodik saját lehetőségeivel, az Újpest is legalább kettőt, ha nem több találatot jegyezhetett volna. Helyzetekben gyakorlatilag majd, hogy nem egyenlően állnak a csapatok, sőt, talán még zicserekben is. Annyi a különbség, hogy a paksi oldalon kettőt értékesíteni tudtak, sőt, nagyon közel álltak a harmadikhoz is, míg az újpestiek hát vagy Kovácsikba lövik a labdát, vagy Kovácsik véd bravúrral, vagy egyszerűen csak elpuskázzák saját lehetőségeiket. Ez a különbség a két együttes között, és ez egyelőre az első félidő utolsó percéhez érve a rendes játékidőben két gólos különbségben mutatkozik meg. Amennyi idő kap egy mélységi átadást, visszapasszolja Juicsnak, Juics pedig pontatlanul játsza föl Flighterhez, úgyhogy megint jöhetnek a paksiak. Zeke passzol mélységben Balogkhoz, Balog pedig mutatja Zekének, hogy inkább nyugodjon meg egy picit, nyugtassa meg a támadás építést, hiszen nem siet sehova a tolnai együttes. 2-0-ra vezet a negyedik kerületi lilafehérek ellen. Paks Újpest 44 percnyi játékot követően az első félidő hajrájához érve 2-0, Windecker valamint Szalai góljával vezet a Paks.
1: Windecker érdekesen továbbította a labdát Lenzsérhez, ha így akarta, zseniális, de mondjuk inkább úgy, hogy szerencséje volt. Lenzsér a labdával. Lenzsér kiugratja Györfit, szöktetés az alapvonal irányába, Györfi még eléri a labdát, de a beadás a picit lecsúszott a lábáról, szapponosnak nem kellett hozzáérnie a labdához, kiment az magától, jöhet az Újpest egy kirúgással, szapponos szépen leteszi komótosan a labdát, nem sietnek egyelőre a lilafehérek. Azért lehet látni valóban némi frusztrációt most, amikor az imént Juic passzolta fel Flighter irányába a labdát, és szintén volt egy kis meg nem értés kettejük között, akkor lehetett látni, hogy Juic legyint egyet Flighter irányába, aztán kinézett szélesire. Krajcsovics most már a labdával a hosszú oldalon megint ott van, Amennyidó a 16-oson belülre cselezi magát, Amennyidó jobb lábát keresi, eltekeri, hújj, majdnem kirúgta a stadionból, ebben is sokkal több volt. Ezt mondta az imént Gergő, hogy sokkal hatékonyabban sáfárkodnak a paksiak a helyzeteikkel, mint sem az újpestiek, ez is üde színfoltja volt, lehetett volna az újpestiek támadásaik sorában, de jócskán elkerülte ez az Amennyidó próbálkozás is Kovácsiknak a kapuját. Most pedig, hogyha már Kovácsik, akkor ő küldi a mezőnybe szapponos után kirúgás által a labdát, természetesen Szalait keresve tudja csúsztatni, meg tudta csúsztatni, aztán Oxival teszi maga elé Lapu, ez is szép jelenet volt, most kirúgják az égbe a labdát, Flighter nyeri meg a fejpárbajt. Hát Horváth Krisztófer pedig elrúgta a labdát, levehette volna, mert légüres térben mozgott, nem volt rajta éppen senki, meg is vezethette volna, átléphette volna a paksiak térfelét, nem így tett, inkább elrúgta. 2 perc volt egyébként a jelzett hosszabbítás a negyedik játékvezető által, úgyhogy már bőven-bőven ebben benne vagyunk a mérkőzésnek az első fél idejében. Az utolsó percét üljük most már, a paksiak pedig egy bedobással folytatják a játékot, a labda pedig Györfinek a kezében, vajon bedobja, megvárja esetleg csapattársát, bedobja Lenzsérhez, dobja be Lenzsér, Windecker, Lenzsér a labda útja, megvan a labda Lenzsér lába alatt, picit dadogott, de össze tudta szedni, Windecker csak Györfinek adhatja, most jól fedezik le a lilák a területeket, Györfi csak hátrafele, ó, mekkora kötény volt Györfitől, az igen, tetszik is a publikumnak, Windecker után megint Györfi, és a fejes, új, ez mekkora támadás volt, és hogyha góllal végződött volna, azt aztán lehetett volna nézni még este is. Ugye szép volt, ahogy odaadta Györfi a labdát Windeckernek, aztán volt egy óriási kötény ballal Györfitől, amikor már mindenki azt hitte, hogy hátra fogja passzolni a labdát. Akkor felhúzta Újvárit, Windecker visszaadta Györfinek, üresen maradt az a pozíció, jó volt a centerezés, és megint meg tudták találni Szalainak a fejét, Szapanost is ki kell emelni újpesti részről, hogyha ő nincs, akkor lehet, hogy már 3-mal vezetnek a hazaiak. Balog a labda mögött, a második szöglete jól sikerült, abból gól született, akkor Lapu adta ugyan a gólpassz, de hát nyilván közreműködött benne Balog is. Most megint van egy kis szögletre egy opció, egy lehetőség, Györfi mozog oda, Balog ezt most valószínűleg be fogja tekerni, hiszen most már Györfire kimozgott Bodnár. Most jön középre a labda, Szabó János csúsztat, túlságosan is kirúgás, a játékvezető pedig lehet, hogy pillanatokon belőle is fújja az első féldőt. 2-0-ra vezet a Paks, és nem csak pillanatokon belül, hanem ez ebben a pillanatban meg is történt. Jobban játszott.

0: játszott egyelőre, a Paks már pedig a kapu előtti játék nagyon fontos, és ott sokkal-sokkal hatékonyabbak, mint az újpestiek. 45 percnyi játék után a mérkőzés első gólját Windecker József szerezte a 21. percben, aztán Szalai József duplázta meg a hazaiak góljainak számát a 36. minutumban. Mi most elmegyünk 15 percnyi szünetre, és aztán jövünk vissza a második félidővel, addig is a szó a stúdióé.
1: Szalai Kristófot és Olasz Gergőt hallottuk, itt a stúdióban pedig Bene Ferenc és Tóth Béla, jó magam a mikrofonoknál. Feri, veled követtük végig ezt a félidőt. Ez a két gólos különbség, ez mennyiben reális a játékképét tekintve, és a második félidőre mit jelez előre ez a két gólos paksi vezetés?
2: Hát először is a két paksi szerzett gól az abszolút reális, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy Szappanos talán a mezőny legjobbja is, amellett, hogy kapott két gólt, még óriási bravúrjai voltak, tehát ez mindenféleképpen minősíti mind a Paksnak a támadójátékát, mind negatív értelemben az Újpest védekezését. Ugyanakkor az Újpest támadójátéka a támadó harmadban hal el, tehát a kontratámadások azok működnek, a 16-oson belül kell több határozottság és több hatékonyság az Újpest részéről, abban az esetben vissza tudnak jönni a mérkőzésbe. Ez a kettőnél egy pont olyan állás, hogy veszélyes a Paksra nézve, de az Újpestnek mindenféleképpen az első 4 óra 20 percen gólt kell szereznie.
1: És a statisztika is azt mutatja, hogy a Paks játszik kvázi fölényben, mert bár az összes lövés az 10-9 csupán a Paks javára, de 6-szor eltalálta a kaput a tolnai együttes, ráadásul ugye ebből született is 2 gól. Azt illetően, hogy az újpestiek szakvezetője Szélési Zoltán belenyúlhat-e valamelyest a csapatba itt a szünetben, te hogy gondolod, kell-e változtatni a felálláson, kell-e a padról bárkit becserélni?
2: Hát először is ott van a kispadon a tavalyi gólkirály, tehát nem értem, hogy Matkót miért nem foglalkoztatják. Nyilván van egy olyan pozitívum a Matkó beszállásának rendszeresen, hogy felpörgeti a jobb oldalt, frissen a fáradt védőkre be lehet cserélni, de ez inkább egy olyan kikimérkőzésen, amikor olyan döntetlen szagú mérkőzés, döntetlen az állás is, és esetleg ő lehet a mérleg nyelve, de amikor ekkora gondban van a csapat, akkor egyértelmű, biztos vagyok benne, hogy szünetbe be fogják cserélni, mert nem tudom elképzelni, hogy ne legyen olyan csere, ami vagy a védekezés hatékonyságát növeli, vagy az Újpest támadójátékának a hatékonyságát.
1: Meglátjuk, majd a második félidővel folytatjuk természetesen a közvetítést. Paksról. Mindjárt jönnek a hírek, előtte viszont még egy érdekesség, és ez is labdarúgás. Leandro Paredes 10, míg Nahuel Molina 7 válogatott mérkőzésre szóló eltiltást kapott a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, vagyis a FIFA Fegyelmi Bizottságától. A két argentin játékos, emlékezhetünk rá, hogy a világbajnoki döntő lefújása után követett el durva és hát egyúttal sportszerűtlen szabálytalanságot. Paredes több spanyol ellenfélre is rátámadt, még Molina Rodrit ütötte meg. Hát példaértékű a büntetés, amit kirótt a FIFA, ráadásul az eltiltás mellett a két argentin futballista nagyjából 28 millió forintnak megfelelő pénzbüntetést is kapott. 21 perccel múlt 18 óra, a hírekkel és Ötvös Ádinnal megyünk tovább.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Az augusztus 20-ai ünnepet értékelte a kormányfő, több mint 6 kilométeres a torlódás az M7-es autópályán. Többfelé záporok enyhítik a kánikulát. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Miniszterelnökként első augusztus 20-ai ünnepét értékelte a kormányfő. Magyar Péter felidézte, hogy a legemlékezetesebb az volt, amikor találkozott és beszélgetett 160 a gyermekvédelemben élő fiatallal, akiket meghívtak, hogy a Karmelita teraszáról közösen nézzék meg a tűzijátékot. A miniszterelnök az ünnepi eseményeket sorolva megemlékezett egyebek mellett a tisztavatásról, a Szentjobb körmenetről, Tisza-szigetek találkozójáról és a budapesti karneválokról. A Fidesz szerint minden jel szerint irányított volt az augusztus 20-ai rendezvénysorozat közbeszerzése. Az ellenzéki párt országgyűlési frakciója szerint a Hard Rock Kft. Már akkor elkezdte szervezni az augusztus 20-ai ünnepséget, amikor még az eredeti szerződést a kormányzat fel sem mondta. A frakció közérdekű bejelentést tesz az ügyben a közbeszerzési hatóságnál. Zivatarok veszélye miatt másodfokú riasztást adtak ki egyes délnyugati járásokra. A következő órákban hevesebb zivatarokra lehet számítani, akár jégeső, viharos szél, villámlás is előfordulhat. Az Észak-Alföldön és az északi középhegység térségében is kialakulhat egy-egy zivatar. A katasztrófavédelem mindenkit elővigyázatosságra int. Senki ne parkoljon villanyvezetékek és fák alá, vihár idején az autóval közlekedők, lassítsanak vagy álljanak meg valahol. Ha valaki bajba jutott embert vagy leszakadt vezetéket lát, jelezzen a 112-es segélyhívón.
3: Közlekedés.
4: Baleset történt az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Pákozd közelében. Az 50-es kilométernél a belső sávon megindul a forgalom, de a baleset mögött így is több mint 6 kilométeres torlódás alakult ki. Aki teheti, az a 45-ös kilométernél található velencei pihenőhelynél tudja elhagyni az autópályát, és a Székesfehérvár Kelet-Agárt csomópontban tud visszasorolni a gyorsforgalmi útra. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
4: Ma még többfelé, főként a Dunántúlon lehet egy-egy heves zivatar, felhőszakadás, jégeső. Holnap túlnyomóan napos, száraz idő lesz, a szél többfelé megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Éjszaka 18-25, napközben 25-33 fok várható. Nagy tavaink vize 24-25 fokos.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: A pontos idő 18 óra 27 perc, a mikrofonnál Tóth Béla. Válogatott védővel erősített a címvédő Arzenál, ugye az angol labdarúgó bajnokság az ma kezdődik, méghozzá a címvédő Arzenál hazai mérkőzésével, az újonc Coventryt fogadja 21 órától a londoni együttes, és ezen a mérkőzésen nem lesz még ott a keretben, azaz Ezri Konsa, akit ma jelentett be érkezőként az Arzenál. A londoni klub jelezte, hogy hosszú távú megállapodást kötött a 28 éves futbolistával, aki korábban 2019 óta az Aston Villában játszott, ugye az előző idényben Európa Ligát nyert a Birminghamiekkel, és az idei világbajnokságon is meghatározó szereplője volt az angol válogatottnak Konsa, ő tehát most már az Arsenal játékosa. Említettem korábban, hogy itt a Körkapcsolásban majd terjedelmesen foglalkozunk a ma rajtoló Premier League-gel, a legnagyobb esélyes az Arsenal, és hát nagyon érdekes az is, hogy a mezőny majdnem felénél összesen 9 csapatnál történt menedzserváltás a nyári szünetben. Na de addig is labdarúgó NB1, a hazai vizeken pedig azt látjuk, hogy az 5. forduló nyitó mérkőzésén egy fél időt követően 2-0-ra vezet a Paks a vendég Újpesttel szemben. Holnap egyébként a labdarúgó NB1-ben további 2 mérkőzést rendeznek. 15 óra 30 perces kezdéssel Vasas Puskás Akadémia rangadó a javából, mert hogy az Angyalföldi együttes a 2. a tabellán, míg a felcsútiak a listavezetőek jelenleg, úgyhogy mindenképpen érdekes lesz ez a találkozó, ahogyan az MTK és a Nyíregyháza összecsapása is holnap este 17:30-tól. Mind a 2 mérkőzést élőben közvetítjük majd itt a Nemzeti Sportrádióban, ahogyan a vasárnapi találkozókat is, ugye ott 2 mérkőzés párhuzamosan, 17 óra 30 perctől Kisvárda Debrecen és Eto Zétie. A keleti végen és a nyugati végen is lesz szomszédvári derbi, ezeket a találkozókat is figyelemmel követhetik majd itt tehát a Nemzeti Sportrádióban, és még hozzá tartozik ehhez a fordulóhoz, hogy elhalasztották a Ferencváros találkozóját a vendég Kispest Honvéd ellen, ezt majd december 2-án pótolják, hogy az FTC egyoldalúan halaszthatta ezt a találkozót, ugyanis bejutott az Európa Ligában a rájátszás körbe, és kiváló pozícióból várja a Trabzonspor elleni jövő csütörtöki visszavágót. Paks Újpest tehát, Bene Ferenccel állandó szakértőnkkel figyeljük majd a folytatást is, és te már itt jelezted, hogy azért az elképzelhető, hogy a 2 gólos hátrányban lévő csapat szakvezetője Szélesi Zoltán majd belenyúl a csapatba. Itt figyelve a bejövő képeket, nagyon intenzíven melegítő, lila-fehér felszerelésben játszó lévő játékosokat azért nem látunk, úgyhogy ráfordulva már arra, hogy mi várható a folytatásban, a Paksnak kell-e bármit változtatni azon, hogy amit eddig nyújtott, lévén, hogy 2 gólos előnyben vannak.
2: Én úgy gondolom, hogy a Paks részéről nem várható csere, tehát nagyon jól működik Bognár György csapata, olyannyira, hogy bár a labda vesztések utáni visszaállásokat, visszazárásokat, védekezésből való átmeneteket azért nem oldják meg tökéletesen, de ezt én úgy gondolom rendbe tudja rakni Bognár György a szünetben. A támadójáték nagyon jól működik, elsősorban kihasználva az újpesti védőknek, újpesti védekezésnek a hiányosságait nagyon gördülékenyen is. Ahogy a mérkőzés telt, percről percre jobban és hatékonyabban futballozott előrejátékban a Paks, és hát nem utolsó sorban azért Szalai József révén van egy olyan ütőképes támadójuk, aki mind határozottságban, mind helyzetmegoldásokban, mind döntéshozatalban extra teljesítményt nyújt. Az Újpest részéről egyedül Szappanos tudnám kiemelni. Ugyanakkor azért azt ne felejtsük el, hogy az Újpest támadásból átmenetei azért nem rosszak, tehát alakult 3-1 elleni játékhelyzet volt, 3-2 és nagyon sok 3-3, 4-4 vagy 2-2 elleni játékhelyzetek. Bizony az Újpestnek a 16-os környékén, a támadó harmadban lévő szituációkban kell egész egyszerűen egyénileg felnőni a feladathoz. Hát nem létezik, hogy ennyi létszámelőnyös vagy legalább létszámazonos támadó helyzetből ne tudjon az Újpest kihozni legalább egy gólt. A második félidőnek ez lesz egyértelműen a játékképe, az Újpestnek jönnie kell, kockáztatnia kell, és most paksi kontrákra fogok számítani.
1: És már úgy látszik, hogy lesz csere is, illetve olyan játékosok, akik frissítés gyanánt érkeznek az Újpestbe, hogy kik ők és mit kell róluk tudni, az már a két kommentátortól, az Olasz Gergőtől és Szalai Kristóftól következik.
3: A Pas csapata változatlanul érkezett a második fél időre, ugyanaz a 11 játékos a pályán, amely elkezdte az összecsapást, 2-0 vezet egyébként a Pas 45 percnyi játékot követően, és a második fél időben szeretne ezen változtatni az Újpest, és szeretné megtartani ezt az előnyét, vagy éppen növelni is a Pas a negyedik kerületi lilafehérekkel szemben. Ezzel egy időben az Újpestnél két változtatás lejött a pályáról, Flyter a center pozícióból érkezett a helyére Mátkó, valamint elhagyta a játékteret Újvári is, Sarkadi a balbek pozíciójában a második félidőben. Juhics kap most egy labdát a 16-oson belül, de nem sikerül átvennie, úgyhogy elég volt legördülnie a kapusnak, Kovácsiknak, hogy felszedje. Már Iveli is előre a 46. percben teszi meg mindezt. És akkor villámgyorsan a csapatok, amelyek fönt vannak a pályán. A hazaiaknál Kovácsik a kapuban, Lenzsér, Szabó János és Zeka a három belsővédő, Györfi, Windecker, Pap, Balog és Lapu az öt középpályás, a Pastály, Szalai, valamint Hán a két támadó. Hán most a 16-os előterében egy lövés ballal, de Stronati blokkol. Szapanos az Újpest kapujában, ezzel szemben Bodnár, Nunes, Stronati és Sarkadi a négy hátvéd közben. Amennyidó kap egy remek labdát, aztán visszapasszolnák Krajcsovicsnak, nem sikerül eljutni a labdának odáig. Matko viszont helyzetben, Zeke ér oda tisztázni. A négy hátvétád Bodnár, Nunes, Stronati és Sarkadi az Újpestnél. Juhics és Fenyő a két védekező középpályás, egy szörnyű próbálkozás közben a középpályáról. Amennyidó a támadó középpályás, vagy visszavont ég. Krajcsovics a jobb oldalon, Horváth a bal oldalon, és Matko a center pozíciójában továbbra is, de ez még változhat természetesen, hiszen Amennyidó is adott esetben feljebb tud lépni. 47. perc, Paks Újpest változatlanul az első félidőhöz képest, 2-0.
4: Derdák Marcell játékvezető sokat gondolkodott, hogy lefújja vagy ne fújja le itt ezt a lökést, amit Balog ellen követtek el az újpestiek. Kétszer is a szájához emelte a sipot, végül néma marad, de hát elintézte az élet, és Amennyidó jócskán célt tévesztett. Szaponos most már, akinek igyekeznie kell, előre íveli a labdát. Zeke és Matko ugrik, Zeke nyeri meg a fejpárbajt, Nunes pedig higgadtan leveszi mellel, aztán odapasszolja jobbal Bodnárhoz. Fenyő, szép a játék útja, Krajcsovics megnyújtja át keresztbe a hosszú oldalra, de lapos volt, ezt könnyedén leolvasta Lenzsér, megdicsértem őt az első féldőben is, és most is szépet szerelt, aztán nagyszerű volt a blokja Zekének, és mindent beleadnak a paksi védők is, nem csak a támadók. Bedobás, a bedobáshoz Lenzsér sétál oda, 47. perc, véget ért a 48. perc, most kezdődött, azóta gól nem történt, 2-0 vezet a Paks az Újpest ellen.
3: Derdák pedig számol Györfinek, hogy végezzel minél gyorsabban a bedobást. Pontatlan volt, de Juhics odafejelte Windeckerhez. Windecker továbbra is a pályán, pedig a 7. percben sárga lapot szerzett. Jön most Györfi, beadása sikerül elfejelnie Hánnak, de az alapvonalon túlra csorog a labda. Úgyhogy nem született újabb paksi találat. Az első félidő 7. percében tehát Windecker sárga lapot kapott, és hát arra is lehetett számítani, hogy már talán a félidőben változtat majd Bognár György, hiszen ott van a kispadon Vécsei, például ott van Horváth Kevin, aki be tudna szállni oda a középpályára és pótolni tudná, ha nem is teljesen ugyanazzal a játékprofillal, de hasonló módon Windeckert, mint amilyennel ő rendelkezik. De hát nem történt csere egyelőre, de aztán lehet, hogy majd Bognár György elszánja magát erre. 49. perc, Krajcsovics kapja a labdát Bodnártól, nem jó a kényszerítő, lapu csúszik bele, Windecker pedig már kiveheti onnan a bolyból a labdát, Zekéhez passzol, Zeke pedig hazaadja, hazaadja a labdát egészen a kapushoz, Kovácsikhoz. 49. perc, Paks Újpest az NB1 5. fordulójában, 2-0.
4: Kovácsik Zekének, ő pedig megnyújtja a lapu irányába, nem sikerült jól átvenni, maga eléteni lapunak a labdát, a lövőcsere pedig nem ment el Bodnár, de a bíró szerint az újpesti ről ment ki a labda, úgyhogy paksi bedobás ott az újpesti 16-osnál, ott a szögletzászló mellett az újpesti cserejátékosok közvetlen közelében. Pap Kristóf segít, lapunak lapu betekeri balla, Szaponos igyekszik, Kínunes fejeli el előle, kis meg nem értés kommunikációs hiba, Szalai az, aki befordul a 16-oson belőle, Nunes az, aki tisztázni tud megint csak bedobásra, az előzőhöz képest nagyjából 2-3 méterrel hátrébről végezheti el ezt a paks. Most Balog segít lapunak, lapu ő is rendre észrevéteti magát ott a bal oldalt, megint jó a beadása, Hán lő ballal! Félollós mozdulat kapásból, bal belsővel lőtte el Hán, szép mozdulat volt, azonban célt tévesztett, újpesti kirúgással folytatjuk, az 50. percben továbbra is Paks Újpest 2-0.
3: Eltelik akkor most már szépen lassan 5 perc a második játék részből. Bene Ferenchez villám gyorsan, csak menjünk a stúdióba. Egyértelmű most már akkor, hogy Matko posztra érkezett Flighter helyére, míg ugyanezt tette Sarkadi Újvári esetében. Így változik-e majd az Újpest támadójátéka, de előbb még Papp kap labdát a 16-os oldalvonalánál, megpróbálja centerezni, Stronati nyúl bele, de még mindig ott van Györfinél, úgyhogy egy pár pillanatot még várnia kell Bene Ferenc szakértőnknek. Györfivel szemben a szabálytalanság, mondom én, úgyhogy jöhet majd egy szabadrugással a Paks, addig viszont van időnk Bene Ferenchez menni.
2: Hát felállási formában a játékrendszerben nem változott semmi, Matko center pozícióba jött be, hogy változik az Újpest támadójátéka, az most kizárólag a játékosokon múlik, hiszen Matko is hasonló mozgékony labdarúgó, mint Flighter, talán gólérzékenyebb és jobb formában van, ebből a szempontból teljesen logikus a csere. Itt az volt a kérdés, hogy a szélére jön Matko és megmarad Flighter center pozícióból, vagy centerbe jön, hát az utóbbi történt.
3: Most pedig a Paks jöhet majd az 51. percben egy szabadrúgással. Balog ígéretes pozícióból nyesheti középre, lőheti középre a labdát. Nagyon veszélyes helyről, ballábbal a jobb oldalról, nagyjából 11-12 méter az alapvonaltól, és 5-6 méter az oldalvonaltól jöhet majd középre Balog szabadrúgása. Az 51. perc végén Balog betekeri középre, jön a csúsztatás Szabótól, de ez pontatlan, Papp még a hosszú oldalon bent tartja, és óriásit küzd érte, de aztán Szappanos veszi föl, elő pedig nincsen senki, Lenzsér tartja Krajcsovicsot, hogy ne tudjon gyorsan elindulni. Rutinos volt most a belső védő. 51. perc vége, 52. perc eleje, Paks Újpest 2-0.
4: Azért szépen lassan elkezd itt is beszürkülni, ugye hétfőn az Zalaegerszeg Ferencvárosnál lehetett ott a helyszínen azt tapasztalni, közben egy becsúszás, érzésem szerint labdára irányuló, igen, a bíró nem is fújja le. Lehet, hogy fáj Fenyőnek, de oda megy hozzá sportszerűen Hán, és megnézi, hogy mi van vele. Szóval kezd szépen lassan besötétedni. Most még ebben a fordulóban él a korlátozás, tehát nem fogják fölkapcsolni az energiatakarékosság jegyében a világítást. Úgyhogy most az 50. percben mondom ezt, nagyjából 40 perc múlva, amikor már tényleg lemegy a nap, akkor az Zalaegerszegen azt éltük meg Edvi László kollégámmal hétfőn, hogy gyakorlatilag egy jegyzetfüzetünket már nem tudtuk látni és elolvasni, hogy mit írtunk fel oda, és egy elég mókás jelenetről tudtam beszámolni utána, hogy a ferencvárosi szurkolók a vendégszektorban a telefonjaikkal világították a pályát, hogy lehessen látni, hogy mi történik a játék téren. Most ettől még messze vagyunk, de mondom, 40 perccel később lehet, hogy hasonlókat fogunk átélni itt Olasz Gergő kollégámmal, Svarkas Bálint hangmérnökünkkel. Az 52. percet is megütötte az óra, továbbra is Fenyő a földön, és az újpestiek körbevették csapattársukat, lehet, hogy kényszerű okokból cserét kell eszközölnie Szélesi Zoltán játékvezetőnek, de ez még a jövő zenéje.
3: Az érthetetlen egy picit azért, hogy Windecker a 7. percben kapott egy sárga lapot, egy ennél véleményem szerint jóval kisebb szabálytalanságra, hogyha a szabálytalanságokat lehet kategorizálni. Most pedig Hán becsúszva próbálta megszerelni Fenyőt, és egyértelműen Fenyő lábát találta el. Más kérdés, hogy rosszul esett aztán az újpesti középpályás, és inkább a vállát fájlalja, azt ápolja az újpesti orvosi stáb. De hát Hán megúszott most egy sárgalapot. Nagyon-nagyon kemény volt ott Derdák Marcell játékvezető Windeckerrel szemben a 7. percben, tényleg egy apró kontakt, egy kis taktikai szabálytalanság miatt sárgalapot adott azonnal Windecker Józsefnek. Na de most már Fenyő elhagyta a játékteret, sőt, már kéreckedik is vissza lassan a játékra, ott az újpesti orvosi stáb elvégezte a munkáját, de Fenyő egyelőre még nem jöhet vissza a pályára az ápolást követően. Nem kapott sárgalapot tehát Hán, úgyhogy el kellett hagyni a játékteret Fenyőnek. Ha kapott volna, akkor maradhatott volna a pályán az újpesti középpályás a második félidőben, is majd biztosan lesz ivószünet, hiszen ha az egyik félidőben tart a játékvezető ivószünetet, akkor a másodikban is kötelező. Györfi közben belép már a támadásba, egy távoli lövés, lepattan Nunes lábáról, de összeszedi még a lepattanó labdát Windecker, aztán Balog is távolról próbálkozik, Szappanos lenyeli ezt a kísérletet, és már hajítaná előre a labdát. Dobni nem tudja ezúttal, mint az első fél időben tette Krajcsovics irányába, de rúgni igen. És Horváth megtartja Lenzsérrel szemben, Lenzsér aztán felökleri Horváthot az 54. percben, de valószínűleg már inkább az 55-ben végzi majd el ezt az Újpest, szabadrúgással jöhet a 4. kerületi együttes. Viszont 2-0-ra vezet még mindig a Paks az Újpest ellen.
4: Hagyta leengedni a labdát Lenzsér, az edzők ezt már gyakorlatilag utánpótlásban tanítják, hogy olyankor nem szabad, hogy lepattanja, mert azonnal a támadó kerül helyzeti előnybe. Így történt ez most is, aztán Juic igazgatja a labdát megint Horváth Krisztófer társaságában. Derdák Marce kimérte a 9 métert, hogy Györfi és Balog van a két tagú sorfalban, ennyit kért Kovácsik, és akkor jön is a sípszó, Jújics emeli a jobb kezét, ezt most lehet, hogy ő fogja ballal középre tekerni. Így is van, Jújics neki szalad a labdának, jön át a hosszúra, tekeredik a labda, van feje, Tronáti vissza, Avenido helyzetben leblokkolja ezt meg Papp Kristóf. Hát ha összeszámoljuk, ez a harmadik vagy negyedik olyan tiszta újpesti kapura lövési lehetőség, amikor azt hinnék, hogy na most ott a helyzet és a gólveszély, de egy paksi valahonnan becsúszik, bevetődik, és saját testét, saját test épségét nem féltve dobja a felső testét egy éppen adott paksi védő a labda útjába, hogy elkerüljék a gólt. Ez most is így történt, úgyhogy óriási dicséret jár. Nem csak a középpályásoknak, gólszerzőknek, hanem a védelemnek is Paksi részről. 56. perc, Paks Újpest 2-0.
3: Milyen érdekes, hogy a mérkőzés előtt úgy állt a tabellán a két együttes, hogy egyiknek 4, a másiknak 7 pontja volt, úgy az Újpest volt előrébb 7 szerzett ponttal, és az Újpest a legtöbb gólt szerezte a bajnokságban, a Paks pedig a legtöbbet kapta a találkozót megelőzően, de ha ezt bárkinek így elmondanánk az 56. percben, amikor a Paks hősiesen védekezve kapott gól nélkül áll eddig, na az Újpest pedig az összes helyzetét kihagyja gyakorlatilag úgy, hogy 10 gólt szerzett az első 4 fordulóban, akkor legalább jót kacagna az, akinek ezt elmondjuk, és nem hinne a szemének, hogy mi történik itt a mai napon. A Paks hősiesen védekezik, kapott gól nélkül, 12 találatot kapott egyébként a Paks az első 4 fordulóban, ez 3 gól átlagolva mérkőzésenként, 5-öt kapott az Alaegerszeg ellen, 3-at a Felcsút ellen, tehát a Puskás Akadémia ellen, és 2-2-t kapott a Honvéd, valamint a Ferencváros ellenében. Egészen elképesztő, és valóban nagy mennyiségű az a gólszám, amelyet elszenvedett, vagy amelyet kapott a Paks, és az Újpest támadójátéka meg eddig nagyon eredményes volt az első 4 forduló alapján. Hát most ez nem látszik így, de hát még van a találkozóból azért bő fél óra, egészen pontosan 33,5 perc a rendes játékidőből, a Paks viszont továbbra is 2-0-ra vezet az újpestiek ellen.
4: Az 57. percben járunk, nagyjából bő 10 perc telt el a szünet óta, ilyenkor beszoktunk számolni arra, hogy milyen korábbi játékosok, esetleg sportvezetők vannak itt a helyszínen, tekintik meg a mérkőzést, előtte még Windecker elszalad a balon, egy beadás Papp Kristóf fejét kereste, Storanátiét találta meg, Jújics rosszul veszi át, technikai hiba, Lenzsér ballal a belső védő, Lenzsér a 16-osa belül ördöngős Cselek Lenzsértől, aztán egy beadás a hosszú oldalra, jó, de szép! Egy Györfi bomba ballal, az viszont lecsúszott, elkerült a Szappanosnak a kapuját, de ez is szép paksi támadás volt. Lenzsért meg kell dicsérni, milyen szépen tört be a 16-oson belőle. Szóval a helyszínen itt van a Nyíregyháza, Spartakus sportigazgatója Fekete Tivadar, de a ferencvárosi a korábbi játékosa Sovuni Tomás, és egyébként a tegnapi Trabzonsporban még pályára lépő Osváth Attila is, a korábbi paksi játékos is a helyszínen tekinti meg a találkozót. Többek között, ha már Fradistát mondtam, akkor mondok egy újpestit is, ha már a lilák játszanak, Kabát Péter is itt van a helyszínen. 2-0-ra vezet továbbra is a Paks, tehát az 58. percben megint egy szabadrugás a lilák részére, pontosan ugyanonnan oldalról, nagyjából 30 méterre Kovácsik kapujától egy oldalsó szabadrugás, és Horváth Krisztófer már el is sétál onnan, Jújics pedig azt nézi, hogy kicsiben el tudják-e végezni, Györfi észnél van, és ezt nem engedélyezte, úgyhogy Jújicsé lesz ez most már egyértelműen. Hogy jön a következő paksi gól, néhány másodperc, paksi újpesti gól néhány másodpercen belül kiderül, 58. perc, 2-0 a hazaiaknak.
3: Tóth Barna közben oda sétált a kispadhoz, úgyhogy lehet, hogy ő majd érkezik a center pozíciójában. Hát most kérdés, hogy vagy Szalait, vagy Hánt váltja majd. Az 59. percben jön középre Jújics ívelése, Szalai belerúg egyet, de azt reklamálják az újpesti játékosok, hogy mintha a kezére rúgta volna a labdát. Most hát a legújabb szabályértelmezések szerint már, hogyha egy játékos a saját kezére rúgja a labdát, az nem 11-es, de ez is elég szubjektív megítélésű a játékvezetők körében. Minden esetre egy kontratámadást indíthat a Paks a bal oldalon. Szalai az, aki egy az egyben Bodnárral vezeti rá a labdát, hát azért jóval mozgékonyabb a jobb hátvéd, mint a klasszikus centere a Paksnak. El is veszítette a labdát Szalai, de aztán visszaszerzi Szabó János a védelemben. Szalai pedig már forgatja ki a jobb oldalra, ahol remekül átveszi Györfi, és vezeti rá a csereként beszállt Sarkadira a labdát. Sarkadi megnyeri ezt a párharcot, ráadásul ott is hagyja Györfit, és egy sárga lap lesz a jutalma minden bizonnyal a paksi játékosnak, de hát Derdák Marcel most megint megkegyelmezett neki. Egyértelmű visszarántás volt, lépés előnyben, ritmus előnyben volt a bal hátvéd Sarkadi, ezúttal Györfivel szemben, de Györfi is megúszta a sárgalapot, pedig biztos vagyok benne, hogy csak meg akarta állítani a gyors paksi kontratámadást. Krajcsovics most már forgolódik a 60. percben a paksi térfél közepén. Támadhat az Újpest 2-0-ás paksi vezetésnél. Jön középre a labda, sikerül kifejelni a paksiaknak, és akkor Balogh Balázs ívelheti előre.
4: 60. percben Balogh előre rúgná a labdát, ez pontatlan volt a két center szala, és hát most a feltolódó pap közé ment ez a labda. Szaponos dobja vissza, átvitt értelemben, hiszen jóval a 16-osát elhagyva tette ezt meg jobb lábával Nuneshez. Aztán most már fenyő a labda útja. Horváth Krisztófer a újpesti balról átjött most ide az újpesti jobb oldalra. Felpassz Matkóhoz, Krajcsovics Matkónak adná vissza, megint Szabó Jánost kell kiemelni, és aki most becsúszik, közbelép, az Lenzsér éppen. Hánnak hosszú ez a passz, viszont olyan hosszan szögtette magát Sztronáti, hogy tökéletes lett Hánnak. Györfi íveli föl a labdát, és akkor így Pap meg tudja rohamozni Sarkadit. Nézzük, hogy mi lesz ebből. Sarkadi és Pap is a földön, végül is az újpestinek van szerencséje, két paksit is ott hagy, lehetne menni kontrázni, hiszen kettős ember forba, hogyha Szalait is levesszük, hármas ember forba tudott volna támadni az Újpest, lendületből nem tették meg. Krajcsovics Matko a leshatáron kéri a labdát, megint Szabó az, aki közbefejel, Zeke lekészíti Matkónak, Ájosa Matko pedig nagyon csúnyán eltöri a labdát, és még talán amerikai focira sem lett volna elég egy hárompontos kísérletre ez a rugás, mert itt magas, ott pedig rövid lett volna. 61. perc, Paks, Újpest 2-0.
3: Kapcsoljunk villámgyorsan Benne Ferenchez a stúdióba. A második félidőben a játék annyiban változott, hogy az Újpest most már nem jut el azokhoz a nagy helyzetekhez, amikhez az első félidőben eljutott, de kihagyta őket.
2: Igen, nagyon-nagyon komoly felfogásbeli gondok vannak az Újpest támadójátékát illetően. Gondolok itt arra, hogy Krajcsovics és Horváth is, akik a szélső játékot kellene, hogy táplálják, és a szélen kellene, hogy tartózkodniuk, mindketten bemennek középre, és ezzel teljes mértékben leszűkíti a lehetőségét az Újpest, viszont Bodnár és Sarkadi pedig nem tudják betölteni a szélső támadó pozíciókat, a szélső védőből fellépve, hiszen nem rendelkeznek olyan kvalitásokkal. Furcsa számomra, hogy Krajcsovics eredményes tudna lenni kifejezetten jobb szélsőként kiszélesítve a pályát, de egész egyszerűen bejön középre, szinte zavarják Jujicsnak és Fenyőnek a vadász területét, úgymond. Az pedig, hogy Matko center pozícióba került, én úgy gondolom, hogy szintén szűkíti a lehetőségeit, hiszen Matkónak terület kell, hogy érvényesülni tudjon. Tehát igazából Matkónak a játékos profilját nem tudja kihasználni az Újpest center pozícióban. Én ezt látom, és ezért, véleményem szerint ezért nem működik megfelelően az Újpestnek a támadó játéka.
3: Két csere érkezik, egyik oldalon kettő csere érkezik, a másik oldalon Hán és Balogh hagyja el a játékteret, Horváth és Pető érkezik a helyükre, Pető lesz előrébb, Horváth a középpályára érkezik majd, és Krajcsovics is lejön a pályáról, Mayer jön az ő helyére, valamint a 77-es számban futballozó Fenyőnoa is a csere sorsára jut, és Mucsányi Miron érkezik az ő helyére. Ez érdekes, és akkor megint egy picit foglalkoztassuk Benne Ferencet. Akkor így most Mayer egy klasszikus középpályás jön Krajcsovics helyére, aki szélső, és eddig is Feri a szélső játékot hiányoltad az Újpestnél.
2: Igen, hát nyilvánvalóan olyan átszervezéssel jár ez az egész. Egyrésztről Mayer személyében egy védekező középpályás jön be, aki a támadás építésben is tud segíteni. Ugye Mucsányi személyében pedig egy mozgékony fiatal játékos, tehát az Újpestnek mindenféleképpen föl kell gyorsítani a támadó játékát, erre kitűnően alkalmas Mucsányi. Mayer személyében pedig több labdaszerzésre lesz szükség középpályán, és a megszerzett labdákból pedig minél több minőségi labdát a támadó harmadba kell juttatni az Újpestnek. Mindenféleképpen az Újpestnek gólt kell szereznie, hiszen most már 63 perc tett el a mérkőzésben.
3: Az Újpestnek egy csere lehetősége maradt, hiszen érkezett már a pályára Sarkadi és Matko a fél időben, most pedig Mayer, valamint a középpályára szintén Mucsányi jött a paksiak ellenben. Eddig csupán kétszer változtattak, jött Horváth, valamint jött Pető. 64. perc, Paks Újpest 2-0 továbbra is.
4: A labda pedig a vendégeknél. Mayer először ér labdába a mérkőzésen, Sarkadi, Horváth Krisztófer, most már mindkét horvátnak a keresztnevét is kell mondani, hiszen a paksiakhoz pedig feljött Horváth Kevin, az újpestieknél pedig Horváth Krisztófer igyekszik. Bodnár odaadja Jujicsnak, Jujicstól elveszi Pap, aztán most ide-oda pattog a labda, még egy becsúszása, most beállt Mucsányitól a játékvezető, szól közbe, három játékos is volt adott esetben a földön, Mucsányi ellen szólt a falt, Jujics pedig a bal lábára elkezd görcsölni, és az újpestiek, ahogy Gergő mondta az imént, már csak egy csere lehetőséggel bírnak, úgyhogy ha az esetben Juic lenne, akkor onnantól kezdve a mérkőzés az utolsó 30 percére már csere lehetőség nélkül maradnának. A bedobás joga most a Paksot illeti. Lapu az, aki az elmúlt percekben önmagához képest picit eltűnt, nagyszerűen játszott eddig az elmúlt 60 percben, szinte minden akciónál észre lehetett őt venni, most bedobja Szalainak, két ember a nyakán, megtartja vissza Lapunak, illesembe középre a Szappanos kezei között hal el, és már indul, amennyi idő kapja is a kidobást Szappanostól, picit hosszan, Szabó János pedig nem teketóriázik, visszaküldi a mezőnybe. 65. perc, Paks Újpest 2-0.
3: Stronati ugyan meggyeri a fejpárbajt Horváttal szemben, de aztán Pető gyorsabban érkezett a második labdára, és összegyűjtötte azt az összes újpesti előtt. Mucsányi lehetett volna még a közelben, de lemaradt most Petőről Windecker. Még mindig a pályán, érdekes, hogy azt beszéltük, hogy hát valószínűleg őt majd leszedi Bognár György, de hát ezek szerint fönt hagyja őt, és bézik a rutinos középpályásban Windecker Józsefben, hiába a 7. perc óta sárgalapos figyelmeztetéssel a birtokában futballozik. Windecker a pályán, tehát a középpályán egy változás történt, csupán Balog hagyta el a játékteret és érkezett a helyére Horváth, valamint azért Pető beállásával és Hán kiválásával egy picit visszavontabb ék jött a pályára, hiszen Pető nem annyira klasszikus centere a Paksnak, mint Hán mondjuk. Juic forgatja ki a labdát a jobb oldalra Bodnárhoz, Bodnár csak visszafele tudja passzolni Nuneshez. Dunes pedig néz előre, hogy kit lehetne megjátszani. Horváth megint nagyon behúzódott, így a bal oldalon gyakorlatilag senki nincsen, akit meg lehetne játszani. Matko kikerült a jobb oldalra ezzel a szerkezetváltással, vagy hát ezzel a személyi cserével, amelyet Széresi Zoltán alkalmazott az Újpest csapatánál. Matko most a jobb szélső, és amennyi idő lett a klasszikus centere az újpestieknek. A bal oldalon pedig hát Horváthnak kellene lennie, de megint kóricál a pálya közepén, és inkább a játékvezetővel beszélget. Szabó próbál reklamálni egy sárgalapot. Az újpestiektől eddig két sárgalapos figyelmeztetés volt a mérkőzésen. Windecker a 7., Hán a 62. percben kapta ezeket. 67. percben járunk most viszont. Kevesebb, mint 25 percre maradt már csak a 4. kerületi lilafehéreknek, hogyha szeretnének ponttal, vagy éppen pontokkal távozni innen Paksról. Paks, Újpest a 67. percben 2-0 Windecker, valamint Szalai találatával vezet az Újpest ellen a Paks.
4: Mi itt a kommentátor állásban, sőt talán a nézők is elkezdték segítségül hívni a hirdető táblát, a LED falakat, ugyanis eltelt már szűk 20 perc azóta, hogy azt mondtam, hogy szürkület van. Horváth Kevin kap labdát a 16-oson belül, egy beadás, és Szappanos is kijött már, üres volt a kapu, és az újpesti egység azonban nem kapitulált, közbe tudott szúrni még ott. Nunes volt az, hogyha jól láttam, megint a bedobásból indult, megint Lapurt, Szalait kell megdicsérni egy csúsztatás után. Egy érésből Horváth Kevint játékba tudták hozni, és Mayer volt az, aki tisztázni tudott, korrigálom magamat. A szöglet rugás viszont az egyértelműen a Paksé, ettől függetlenül Pető az, aki a szöglet zászló mellett tekeri be középre a labdát. Most viszont már biztosan Nunes volt az, aki felszabadított, Horváth a földre kerül, Matko viszont labdát kaphat majd Mucsányitól, hogyha odaadja neki. Matko a leshatáron kéri labdát, Mucsányi még megvezeti. 35 méter a kaputól most kapja a labdát, Matko 16-oson belül, Matko külsővel, hát ezt hova akarta? Hát ez beadásnak nem volt jó, és mivel külsővel rúgta, a kaputól elfele távolodott a labda, tehát nem mehetett be. Kovácsik nem is nyúlt érte, úgy volt vele, hogy ez egészen biztosan kimegy kirúgásra, és hát így is lett. 68. percben tehát egy újabb, elpazarolt újpesti lehetőséget tudunk feljegyzetelni, amíg fel tudjuk jegyzetelni itt a szürkület miatt. 2-0 továbbra is a Paksnak, és itt az időszünet, az ivószünet, ahogy már korábban Gergő azt megjósolta, most is megtartjuk a második félidőben. Ez pedig arra enged következtetni, hogy mi forduljunk a budapesti stúdióba Bene Ferenchez, hogy az eddig látottakat a második félidőben elemezze, különösen kitérve erre a legutóbbi újpesti támadásra.
2: Hát akkor kezdjük ezzel. Igazából Matkónak a megoldásából nem az látszott, hogy jó formában lenne. Lehet, hogy megzavarta az, hogy kispadon játszik mostanában, lehet, hogy megzavarta az átigazolási pletykák, a körülötte zajló bizonytalanság, de hát ez nem egy komoly csatár megoldás volt, ahogy azt láttuk tőle tavaly mondjuk egy ilyen szituációban. Na de térjünk vissza az Újpestre, mert igazából a Paks játék az jól működik, tehát lezárják a területeket, igazából most már kontrajátékkal, direkt futballal meg tudják kontrázni az Újpestet, ez Bognár Györgynek a szándéka, teljes mértékben kézben tartja a Paksa mérkőzést. De ugye Szélesi Zoltán ezzel a második kettős cserével kvázi igazat adott nekünk, amiről beszéltünk itt a mérkőzés folyamán, hogy Matko nem igazán center típusú játékos, tehát Krajcsovics lecserélésével Matko kiment a jobb szélre a igazi posztjához, úgymond. Amennyi idő került center pozícióba, és Mucsányi Miron lett a tízes játékos, igazából a támadó középpályás, akinek kellene az ég mögött szervezni a játékot. Ez teljesen logikus cserének tűnik, csak ez már a második átszervezés, és ugye ezek szerint az első nem működött. Tehát próbálkozik Szélesi Zoltán, nem minden döntése jó, de ez a második most véleményem szerint logikusnak tűnik. Azt egy kicsit furcsálom, hogy Újvári helyett Sarkadi csere mi célt szolgált, tehát ott nem igazán éreztem a logikát, bár lehet, hogy Újvárival bármi probléma volt, ezt nem lehet tudni, de igazából az Újpest talán most került olyan szituáció, hogy mindenki a helyén van.
3: Itt az oldalvonal mellett egy óriási tanácskozás volt az imént, a két csapatkapitány Derdák Marcell, ott volt az egyik vezetőedző Szélesi Zoltán is, sőt, hát Bognár György is ott van az oldalvonal mellett. Én nem láttam egészen pontosan, hogy mi történt.
4: Azt mutogatták, Bognár György szinte megbeszélt a játékvezetővel és Szélesivel, hogy szerinte felkapcsolhatják-e a villanyt. Most ez azért érdekes, aztán egy kolléga azon el is kezdett telefonálni, mutatva a reflektorok irányába, mert elvileg ez a szabály, amit az MLS hozott, ez a következő fordulótól léphetne életbe, de most már valóban van annyira homály és sötétség a pályán, hogy már lehet, hogy zavarja a látási viszonyokat, és ezt érzésem szerint ezt vélte felfedezni Bognár György, illetve Szélesivel és a két csapatkapitány, illetve a bíróval megbeszélve próbálták azt, hát nem tudom, kierőszakolni, vagy megfejteni, hogy felkapcsolhatják-e. Érdekes, hogy vajon lesz-e majd reflektor világítás a következő percekben, avagy sem. Ami biztos, 71. percben járunk, és továbbra is 2-0-ra vezet a Paks az Újpest ellen.
3: Kovácsikhoz kerül hátra most a labda. Mindenki elfoglalta most már a helyét a kispadokon, Szélesi Zoltán, az Újpest vezetőedzője, valamint Bognár György, a paksi vezetőedző, és visszatért saját technikai zónájába. Most két nagyon szép csel Horváttól, aztán még Lapu mellett is elviheti. Egyértelműen buktatta őt Szabó, de még a 16-oson kívül ezt reklamálta, csak Szabó nem a szabálytalanság tényét. És akkor jöhet majd az Újpest egy szabadrúgással, Szabónak elkönyveli a játékvezető a sárga lapját, ez egyértelmű. Horvát pedig remekül villant meg egyénileg most a 72. percben, de hát akkor adódik a kérdés, hogy hol volt eddig Horváth Kevin, hiszen többször volt már alkalma ennél könnyebb szituációban is mondjuk a kapura törni, azokkal nem sikerült élnie, most pedig elképesztő szólót követően harcol ki egy nagyon jó pozícióból szabadrúgást, és az előző fordulóban, amikor az Újpest az MTK-t fogadta és végül 1-1-es döntetlennel ért véget az a budapesti rangadó, akkor Juic, hát ennél egy picit távolabbról is talán egy óriási gólt ragasztott az MTK kapujába, amely védhetetlen volt. Gyakorlatilag a hálót nem is érintette az a lövés. A felső lécről a gólvonal mögé vágódott le a labda, és onnan jött ki, aztán végül ott a kavarodás után gól lett belőle, de hogy Juic gólt szerzett szabadrugásban az előző fordulóban, ráadásul nem is kicsit. Most ismét itt a lehetősége az újpesti csapatkapitánynak a gólszerzése. A négy tagú paksi sorfal viszont ott áll vele szemben, sőt, hát ha még azon átrepül a labda, akkor is ott van Kovácsik a kapujával. Egyelőre négy tagú a sorfal, Windeker nem áll be oda Lapu, Szalai, Pap, valamint Lenzsér mellé, de két újpesti beáll, Stronati, valamint Nunes, a két legnagyobb darab játékosa az Újpestnek ott a sorfal mellett. És Windeker is ott van, de nem a sorfalban, hanem még az újpestiek mellett. Hát most kapus legyen a talpán, aki lát bármit is a labdából jelenleg.
4: Mondjuk a villanyokat felkapcsolták már, úgyhogy lehet, hogy most már jobbak lesznek a látási viszonyok.
3: És lehet, hogy ez Juicnak segít, de az is elképzelhető, hogy Kovácsik éppen emiatt hárítja majd a próbálkozást. A 74. percben jöhet Juic szabadrugása ballábbal, eltekeri a rövid irányába, kifejeli. Szalai nem csak az ellenfél kapuja előtt hatékony a paksi támadó, hanem saját 16-osának előterében is, vagy éppen már a 16-oson belül is takarít. Most a 74. percben újpesti bedobás jöhet majd, de előtte még egy cserével folytatódik a játék.
4: Méghozzá érkezik a pályára 19-essel Baladon Prince Manu, és aki elhagyja a játék, tehát az a görcsölő csapatkapitánya a Liláknak, vagyis Juic, az, aki távozik és köszöni meg a munkáját Szélesi Zoltán. Hát csak felkapcsolták a reflektorokat, jól lehetett itt észrevenni a második ivószünetnél, hogy valóban azt beszélte Bognár György, Szélesi, a játékvezető és a két csapatkapitány. Tessék csak felkapcsolni, hogy lássunk futballt. A bedobás után pedig, egy ollózó mozdulat, már kó volt az, hogy voltam, nem, már mennyi idő. Hát ez rossz volt, nem nézett ki jól, nem is sikerült, nem volt sikeres. Horváth Krisztófer ördöngős cseleit láthatjuk már az újpesti bal oldalon, visszapasszolja Mayernek, ő Bodnár irányába, beteszi középre, feleslegesen felpörgeti Bodnár, időt veszít ezzel, és micsoda paszt ad a paksiaknak, Pap Kristóf pedig nyargalhat, 2-1, Szalai 1-1, rossz az átvétel, visszaszerzi Pető, nem tudja visszaszerezni Pető, a játékvezető megállítja a játékot. Mit csinált Bodnár, te jó ég? Kap egy labdát, teljesen indokolatlanul felpörgeti, úgyhogy nincs is rajta nyomás, ezzel idő területet veszít, aztán egy külsős rossz passz, eladja a labdát, de végül hátul kisegítették őt, megúszta. Márpedig ezt az Újpest, ő pedig azt a fejmosást, amit kapott volna Szélesi Zoltántól a mérkőzés után. 75. perc, Paks Újpest 2-0.
3: Jöhetett volna a klasszikus ne pörgest fel felkiáltása a pályáról, de hát természetesen nem direkt pörgetik fel a játékosok ilyenkor a labdát, rosszul ért hozzá de egyszerűen Bodnár, és ennek végül meglett a bőtje, de szerencséjére tudott javítani csapattársa. Most eljut a 16-oson belülre a labda, de kifele cselez onnan az újpesti játékos, a csereként beszállt Baladom, úgyhogy jöhet megint majd a Paks, de mire ezt kimondom, addigra ismét az Újpest birtokolja a labdát. Stronati egy mélységi átadása Mucsányit játsza meg, a bal oldalon pedig Sarkadi kapcsol feljebb egy sebességi fokozattal. Jöhetne a centerezése, jön is, jön a fejes, de ez nem sikerült jól. Kovácsik kis sprinttel a kapujából a 16-oson kívülre érkező labdát pedig visszavezeti a 16-oson belülre. Nagyon rutinos a paksi kapus, így fel is vehette a kezébe a labdát, és már hajíthatja lapu elé a 76. percben. Paks Újpest továbbra is 2-0, támad a Paks.
4: Ezt meg is tette, így van, lapu pedig nyargal a paksi balon, előtte Pető, ő kapja a labdát, Pető nagy nehezen meg tudja szelídíteni a labdát, olyan szép az elefordulás, felkanyarodik a 16-osra, Pető társat keres magának, megtalálja hosszú oldalon Horváth Kevin szemében, nem is az Györfi, az Györfi vissza a hosszúra, egyik oldalról a másikra, ez picit lecsúszott Györfi jobb lábáról ez a beadás, kirúgás, szappanos, kér már labdát gyorsan a paksi labdaszedő fiúktól, lehet, hogy még az elmúlt évekre való jó kapcsolat miatt megkapja ezt hamarabb, mint bármely más vendégkapus, aki ide látogat a paksi stadionba. Bodnár hozza a labdát, az Újpest újra támad a jobb oldalon, a 77. percben járunk már továbbra, sincsen újpesti gól a mai mérkőzésen, amennyi idő segítene be Bodnárnak. Egy hátrapasszal folytatódik a mérkőzés, Nunes, Mucsányi, Nunes, a Paks pedig továbbra is 2-0-ra vezet.
3: Stronati kapja most a labdát, ő ívelheti előre, ott óriási sprintet kivágva Baladon próbálja megtartani Szabóval szemben, Szabó elesik, szabadrúgás kifele, ítél a játékvezető, hiába mutatja Baladon, hogy ő bizony vállal lökte a paksi csapatkapitányt, nem volt egyenlő a két játékos testhelyzete, úgyhogy teljesen jogosan jöhet a Paks majd egy szabadrúgással a 77. percben, de ezt valószínűleg Kovácsik már csak a 78-ban végzi majd el. A játékvezető egyelőre nem számol Kovácsiknak, hogy végezze el gyorsabban. Vannak olyan sporttársak, akik gyakorlatilag az első percektől kezdve megteszik ezt, nem tartozik közéjük Derdák Marcell. Egy előreívelt labdát követően óriási kavarodás, aztán végül, mintha Pető tudná megszelídíteni a labdát, de Baladom az, akihez eljut. Pap becsúszó szerelése jól sikerült, indítása kevésbé már Mucsányinak, Horváth elől tisztázott Szabó János. A 78. perc végéhez érve pedig még mindig 2-0-ra vezet a Paks az Újpest ellen, és fogynak az Újpest percei, ha pontokat szeretne, vagy pontot egyáltalán első körben szerezni itt Pakson.
4: Mayer bedobása, Mayer átadja a labdát Sarkadinak, ő hajította be középre, a két szűke fiú kezéről vándorolt egyikről a másikra át a labda. Ja, de ha már labda a bal oldalról, az Újpest jobb oldalra vándorol át a játékszer, most éppen Bodnár jobb lábán. Bodnár odaadja Matkónak, az elmúlt néhány percben talán eltűnt Ájosa Matkó, visszapasszolja Nunesnek. Nunes vette át Újistól a csapatkapitányi karszalagot egyébként, ám ennyi idő, visszamozog most ő, hamis center, hamis 9-es pozíciójába, rossz a labdája, laput kell megint megdicsérni Pető. Na nézhetjük Petőnek a cseleit, külsővel felpasszolja Szalaihoz, Nunes szorításában nem tudja a paksi csatár megtartani a labdát. Mayert nem tudja Pető lerántani, lehet, hogy nem is szerette volna egy sárga lapért, bárki tudja a mai játékvezetés ennyire adott volna ezért sárga lapot. Most azért így már kifejezetten lehet látni a pályát, a mérkőzést, jó döntés volt a szakvezetőktől, hogy felkapcsoltatták a kollégákkal a reflektorfényeket. Na, Szalai és Nunes, hát ütköztek egyet, aztán Szalai lent marad, lehet, hogy a faltot szeretett volna eladni a játékvezető, ezt nem ette meg, folytatódik tovább a játék Mucsányinak a labdája. Én azt mondtam volna elsőre, egy hosszú, de aztán sikerült elérni a Balladomnak, bedobásra pattan ki a labda, nincs idő átadni a szót, Horváth Krisztófer teszi be ballal, ütemtelenül középre, talán kicsit ezt elkapkodta, kirugás, és a Paks pedig továbbra is 2-0-ra vezet a 80. percben az Újpest ellen az NB 1/5. Fordulójában.
3: Kevesebb, mint 11 perc, tehát már csak a találkozó rendes játék idejéből. Derdák játékvezető már számol, hogy végezzel minél gyorsabban a kirúgást Kovácsik, ő ezt meg is tette. Íveri előre, természetesen Szalai irányába, Szalai pedig szokásához szíven megcsúsztatja, aztán egy borzasztó ügyetlen megoldás Nunestől, egy távoli próbálkozás, nem sokkal a bal kapufa mellett. Hagyja el a játékteret a labda, laposan próbálkozott most Pető nagyjából 18 méterről, feltehette volna az íre a pontot a paksi teljesítmény szempontjából, de hát egyelőre ez még várat magára, és akkor ez továbbra is lehetőség az újpestieknek, mert egy kettőgólos hátrányt azért 10 perc alatt láttunk már ledolgozni csapatot, nem egyszer, nem kétszer, akár ennél nagyobbat is. Lapu kapja meg a labdát, íveli előre, Bodnár maga elé engedi, aztán hazateszi Szappanosnak. 81. perc, az utolsó 10 percében répünk tehát a rendes játékidőnek, és továbbra is magabiztosan őrzi kettőgólos előnyét a Paks az Újpest ellen.
4: Stronati, Sarkadi, majd Horváth Krisztófer, a labda útja, még a saját tér felén passzolgat az újpesti társulat. Odaadja a labdát Mayernek, nála csak jó helyen van, azért van, nem csak egy Bundesliga tapasztalata az újpesti tízesnek. Bodnár becenterezi középre, hát még nem készült fel erre a beadásra, ott középen Matko Lapu azért kicsúsztatja, biztos, ami biztos. 81. perc, újpesti bedobás, a Paksi 16-os vonalának meghosszabbított vonalával egybe. Horváth Krisztófer tör be a 16-oson belülre, Zeke az, aki egy nagyon elegáns, becsúszó mozdulattal elszedi a labdát nemes egyszerűséggel Horváth Krisztófertől, és így elhal ez az újpesti akció is. Szalait viszont megállítják lesen, úgyhogy az Újpest egy szabadrugással folytathatja a játékot. Az utolsó 10 percre fordultunk rá, Bene Ferenchez fordulnánk a budapesti stúdióba. Van esélye még az Újpestnek? Úgy játszanak-e most a lilák, ahogy kell, két gólos hátrányban?
2: Hát én véleményem szerint az Újpesten csak a gól csodája segíthet, amennyiben most tényleg perceken belül gólt szereznének, akkor közelségbe kerülne a döntetlen lehetősége, és talán egy picit megzavarná a Paksot. Egyébként a Paks ragyogóan menedzseli a 2-0-ás vezetését, az Újpest pedig dinamikába és kondícióba is úgy látom, hogy elmarad a paksiaktól, tehát továbbra is pattogósabbak a paksiak, párharc erősebbek, és Szélesi Zoltán harmadszorra szervezi át Balaton beállásával a csapatát. Egyelőre egyik verzió sem működik.
3: Szabó János fejeli ki a stadionból a labdát, egy újpesti beadást követően Bodnár próbálta meg oda kanyarítani ezt a beadást, vagy Amennyidó, vagy Baladon fejére, egyikére se sikerült. Szabó János viszont kifejelte a leláton túlra, úgyhogy azért majd valakinek el kell mennie. A 83. percben jöhet viszont majd Mayer jobboldali szöglete, 8 perc a rendes játékidőből, plusz az egy néhány perces hosszabbítás. Jön most a középre tekert labda, Sie pedig kocog ide már a paksi kispadhoz, úgyhogy valószínűleg beszáll majd a mérkőzésbe. Bognár György cserélhet majd minden bizonnyal. Mayer az ismétlést betekeri a hosszú irányába, az bizony nagyon veszélyes volt. Kovácsik egy kicsit kint állt a kapujából, de még visszaért a hosszú felsőbe tartó labdára, és lehúzta a magasból ezt a hát beadást. Inkább beadás volt ez Mayertől, de benne volt a kapu is, úgyhogy ezért lett ez végül veszélyes. Lecsúszott egy kicsit ez a próbálkozás. A 83. percben egyelőre nem született újabb találat. Paks Újpest 2-0.
4: Sarkadi visszapasszolja a labdát Stronátinak, nagyon mélyről kell az Újpestnek most építkeznie és felérni a Paksi 16-os előterébe, de azért próbálkoznak rendületlenül, mi mást tehetnének. Bodnár odaadja a labdát Mayernek, Mayer vissza Bodnárnak, egy oda visszapassz, Mucsányi Miron forgolódik a labdával, jó a direkt fölpassz Amennyidónak, külsővel ütemtelen indít egyet Mucsányi, Matko megint vagy későn indult, vagy nem számított rá, ami biztos, hogy a labda elcsordogál, elcsúszott Kovácsikig, úgyhogy a Paks kapusa szépen felszedi a labdát, és akkor most kezd el majd számolni, így van a játékvezető, ennyi ideje van most Kovácsiknak, a mezőnybe visszaküldi a labdát Szala irányába, hát ki más? Végig őt keresik minden bedobásnál, szögletnél, kirugásnál, nem véletlenül 6 gólja van már 5 lejátszott mérkőzésen, és ezzel vezeti az NB1 góllövő listáját Szalai József. Nincsen falt, megy tovább a játék Pető, Horváth Kevin, Windecker, úgy van vele, hogy átrugja jobb oldalra, ne unatkozzon a Györfi. Az elmúlt percekben talán kevesebb volt a dolga, amióta rendre védekezik a Paks, de még szerencséje sincs az Újpestnek. Visszapattan a labda Sarkadi lábára. Paksi szöglettel folytatjuk a 84. percben. Paks Újpest 2-0.
3: Jöhet majd a Paksi szöglet, de előtte még egy csere. Sije érkezik a pályára, rosszul írják ki egyébként, mert azt mutatják, hogy Sije jön le. De hát Lapu az, aki elhagyja a játékteret, csak a tartalék játékvezető Molnár Attila most felcserélte a színeket, úgyhogy zölddel kellett volna kiírni Sije nevét, aki most lépte át a pályára, és pirossal kellett volna a Lapujét, aki pedig elhagyta a játékteret. Ez az utolsó változtatása Bognár György vezetőedzőnek minden bizonnyal ezen a mai mérkőzésen, hiszen, sőt, hát még van játék megszakítási lehetősége, valamint csere lehetősége is, úgyhogy még kettőt változtathat a hajrában a Paksi vezetőedző. Jön viszont a 85. percben középre a Paksi jobboldali sarokrúgás, egy lövés Lenzsértől, de ezt könnyedén szedi össze Szappanos, aztán találkozik is a két játékos egymással, de azért volt csapattársak lévén, nem volt ez olyan kemény, viszont a gyors kontratámadás jöhet az újpestiektől. Bodnár oda melleli a labdát, a csereként beszállt Baladom elé, Baladom viszont pontatlanul továbbítja Matkónak, és akkor most szétszakad a pálya gyakorlatilag.

0: Laput azért mindenféleképpen meg kell dicsérni, zseniálisan futballozott, rendre jó beadásokkal szolgálta ezt a paksi sikert, hogyha már megelőlegezzük Bognár György együttesének. Hát ez Zidán csel mondhatni Szalaitól, most már ő is színezi, de nagyon jó meccse van neki is, önbizalomtól duzzad, nyilván aki vezeti az NB1 góllövő listáját a magyar első osztályban, úgyhogy tavaly még Mezőkövesden futballozott, ez mindenféleképpen nagy dolog. Matko hibázott egyet, Zeke lerántja, ez lehet, hogy piros lap lesz, hiszen utolsó ember, hátsó zsebben nyúl oda Derdák, piros lap. 87. percben kiküldi a játékvezető Zeke Máriót, egy helyezkedési hiba, hirtelen előre rúgott labda az újpestiektől, és ez igazából Zeké volt, szinte már helyzeti előnybe volt, de valahogy úgy pattant a labda, vagy azt hitte, hogy Matko nem fogja tudni őt megelőzni, de mégis így tette az újpestiek szlovén légiósa. Lerántotta két kezénél fogva a derekánál Matkót, Zeke, egyértelmű a piros lap. A VAR vizsgálja az esetet, forduljunk Bene Ferenchez, hogy tiszta piros lap volt-e. Meglátjuk, hogy ő hogy látta onnan.
1: Véleményem szerint nem kérdés, hogy teljesen jogos az Erdák Marcell ítélete. Zeke Mário abban hibázott, hogy nem a passz irányát, tehát a passávot tudta volna lezárni. Hát Matkóval, ha futóversenyre kell kelni, akkor nincs esélye. Itt abban lehetett volna megelőzni az eseményeket, hogy a jobb keze felé védekezik. Tehát mindig a belülről kell kifelé védekezni egy védőnek, tehát a jobb keze felé egy bal hátvédnál nem mehet el a labda. Úgyhogy Matko ezt használta ki, egyértelmű gólhelyzetben volt Ájosa Matko, így a kiállítás teljes mértékben jogos.
2: Mindennek ellenére Zeke Mário tapsűhar közepette hagyja el a játékteret piros lapos kiállítását. Követően Szekszárdi viszont már ott az oldalvonal mellett, úgyhogy érkezik egy védő a Paks csapatába. Kérdés, hogy ki hagyja majd el a játékteret. Szalai azért már nagyon régóta fent van, lehet, hogy őt áldozza be. Megint nem jött össze azért Molnár Attilának a tábla felmutatása. Valóban lehet, hogy a 400 méteres síkfutás jobban megy ezzel a névvel, mint egy tábla felmutatás. Hatossal hagyja el majd a játékteret Györfi, és akkor érkezik Szekszárdi a pályára. Mindezt most a szabadrúgás előtt megejti még a Paks együttese. Hát most már lekocogott Györfi, bekocogott Szekszárdi, és jöhet szabadrúgással az Újpest a 89. percben, hiszen bár a 87-ben állították ki Zekét, azóta eltelt 2 perc a közjátékkal. Jöhet a szabadrúgás. Maier a labda mögött, nagyjából 27 méter a távolság a kaputól. Kovácsik vele szemben, háromtagú mindössze a sorfal. Maier eltekeri, ez is lepattan Szalairól, aki elterül a földön, úgyhogy azonnal megállítja a játékvezető a játékot, de Szalai már talpon. Irán gyorsan oda szaladtak hozzá a paksi játékosok segíteni, hát ha nagyobb a baj, de szerencsére Szalai tudja folytatni a játékot. Emberhátrány van a Paks, de már csak másfél percet kell kibírnia. 2 gólos előnyben a rendes játékidőből, plusz az egy néhány perces hosszabbítást. 2-0 vezet a Paks tehát az Újpest ellen.
0: Miközben Györfi a hosszú oldali lelátótól is megkapja azt a tapsvihart, amit Zeke megkapott néhány perccel ezelőtt. Valóban ő is és Lapu is nagyszerűen erősítették a paksi széleket ezen a mérkőzésen. Sarkadi hozza el a labdát a 16-oson belülre, tör egybeadás, Szekszárdi első labdérintésre leveszi, megtolja, majd egy jó nagyot rúg bele, amerre csak állt. 90. percbe lépünk, megkezdődik a mérkőzés rendes játék idejének utolsó minutum a Szappanos Péternél. A labda, ne legyen kétségünk, vissza fogja ütni a mezőnybe az újpesti csatárokhoz, így is tesz Szappanos. Szekszárdi lehúzza a fejét, Szabó János jobb lábbal húzza ki Maierhez. Maier átnéz a hosszú oldalot, Bodnár teljesen üresen, ember hátrányban van most már a Paks. Bodnár benéz, betekeri a hosszúra, van fejes Kovácsik! Aki fejelt, a Stronati nagyon mérges, üti a földet, és mint amit a kézilabda meccseken megszokhattunk, amikor egy-egy védés után bemondja a hangos bemondó a kapusnak a nevét, az most, hát rendhagyó, futballpályán is megtörtént, így történt, Kovácsik Ádám nevét hallhatták a Paksi stadionban. 90. perc, most már csak azt várjuk, hogy Molnár Attila helyesen felmutassa, hány perc van hátra, és akkor ez most meg is történik, 5 perc a hozzáadott minutum, 2-0 vezet továbbra is a Paks az Újpest ellen.
2: Ez azért érthető, ez az 5 perces hosszabbítás, volt kiállítás is a második félidőben, volt ivószünet, ápolás is volt, amikor Fenyőnöval maradt a földön. Azt hiszem reális ez a cseréket, nem is számolva természetesen. A 91. percben még mindig 2-0 vezet a Paks az Újpest ellen. Windecker, valamint Szalai volt eredményes mindkettő az első játékrészben. A második félidő egyelőre nem hozott gólt. Most egy bedobás a jobb oldalról, ember hátrányban futballozik a Paks, de így is megpróbálja vissza

0: szerezni a labdát, Derdák Marce viszont már szabálytalanságot látott, Papp feldobja a levegőbe a labdát, Derdák most szóbeli figyelmeztetésben részesíti őt, a lap elmarad, Szapanos pedig rohamosan szaporázza lépteit, hogy elvégezze a szabadrúgást, amelyet már oda is gurított Horvátnak, aki az utolsó játékosa a Paksnak. Horváti veli előre, Lenzsér elfejeli, Papp elcsúszik, szerencsére nem talált el Mayer lábát, hiszen benne lett volna ebben egy vétlen szabálytalanság, és az bizony fájhatott volna Mayernek is, vagy hát akár Pappnak is, hogyha a játékvezető úgy látja. Windecker a csímbe belemegy, most Horváth egy távoli próbálkozás is, éppen hogy csak a jobb oldali kapufa mellett száll el a labda. Nem kellett játékba avatkozni a Kovácsiknak, nem úgy, mint az imént Tronáti fejesénél, de ez is egy nagy lehetőség volt az újpestiektől. Talán az utolsó lehetőségek egyike volt, amely ha még a kapuban landol, akkor akár az Újpest ponttal távozhatott volna innen, Paksról a Fehérvári útról, tehát már csak 3,5 perc maradt a jelzett 5 perces hosszabbításból, és a Paks még mindig 2-0-ra vezet az Újpest ellen.
1: Pető veszít labdát, aztán Horváth Kevin nyargal az újpesti játékos, amennyi idő után, ugye szépen hozzá, mint a bújákat kerülgetne. Pető szép volt, odaadta a labdát Siének, Sié meg fogja nyújtani balra, hossza nem mozgott már arra Pető, de nem baj, az idő ezzel is pörög, ezzel is megy, és az innentől kezdve minden egyes szekundum a Paks irányába fordíthatja a mérleg nyelvét. Mayer megint a labdával, Mayer odaadja a mellette lévő Stronátinak, Stronáti kiteszi balra Sarkadinak, Sarkadinak szépen lemozog, amennyi idő nem őt választja, hanem Mayert, Mayer megvezeti a labdát, megtolná szöktetni magát Sarkadina, most amennyi idő van területe megvezetni, amennyi idő lesz-e passz, inkább Csel van helyette, gyakorlatilag beleugrott a Paksi játékosba, a Papp Kristófba, ha jól látom, így is van, a játékvezető is így látta kifele, szabadrugás, a 93. percben járunk, a Paks valószínűleg megnyeri most már ezt a találkozót, 2-0-ra vezetnek a hazaiak az Újpest ellen.
0: És Kovácsik természetesen már nem siet annyira, mint poszttársa, ez a jó kifejezés, így van, Szapanos. Kovácsik azért ennél jóval komótosabban végzi el ezt a szabadrúgást, amikor már csak 2 perc marad a jelzett 5 perces hosszabbításból. Azt hiszem a 3 pont sorsa már nem lehet kérdéses. Itt a Paks Újpest mérkőzésen a Paks minden bizonnyal megnyeri ezt az összecsapást. A nyitott kérdés talán csupán már csak az eredmény, hogy mekkora lesz a különbség a két csapat között. Szalai 2 kört is tesz tengelye körül, mindezt megteheti úgy, hogy ember hátrányban futballozik a Paks, és 2 gólos előnnyel a birtokában a tolnai együttes. Lenzsér letámadja őt Mátkó, de nem tudja olyan gyorsan, hogy Lenzsér elhibázza, hazapasszolja Kovácsiknak, Kovácsik nyújtja előre. Megkezdődik a 94. perc is, sőt már fél perc el is telik belőle. Másfél perc maradt még a jelzett 5 perces hosszabbításból. 2-0-ra vezet a Paks az Újpest ellen.
1: Papp Kristóf odafejli Stronátinak, és az utolsó offenzívák egyikét készül megindítani az Újpest. Horváth Krisztófer mélységbe visszalép labdáért, egy embert ezzel mindeket leszedi. Stronáti át a hosszúra, ott Sie van, visszaküldi a mezőnybe. Aztán a végén még a Paks fog tudni kontrázni. Mayer szedi össze a lepattanót, a második labdát újra Stronáti. Hova adja? Be középre. Pontosan, igen, visszamozog a labdáért. Az Újpest csatára, amennyi idő pedig már 16-osan belül, Matko lesz lövés, Matko lő, nem, semmi nem jön össze ma az Újpestnek. Közel volt megint Ájosa Matko a gólhoz, de most csak nem is kellett védenie Kovácsik Ádámnak. Egyszerűen ma nem működött a Lila Fehérek gépezete, és ez most már, mivel kevesebb, mint 1 perc hátra, így is marad. A Paks 2-0-ra vezet az Újpest FC ellen.
0: A tegnapi napon, az augusztus 20-ai ünnepségen a Neoton Familia együttesen lépett föl itt Pakson. Hát, ha holnap hajnalig játsszák ezt a találkozót, talán akkor sem szerez gólt az Újpest csapata. Fél perc maradt már csupán a jelzett 5 perces hosszabbításból, és az egész szurkolótábor a teljes paksi publikum talpon. Zúga szép volt, fiúk, pedig még van 15 másodperc a találkozóban, de azt hiszem ez már nem oszt, nem szoroz. Derdák Marcell ugyanis véget vett a találkozónak. Lezárta a rossz sorozatát a Paks, idegenben szenvedett vereséget az Újpest. Paks Újpest az NB1 ötödik fordulójának nyitó mérkőzésén 2-0. Az eredmény ellenében jobban kezdte a mérkőzést az Újpest együttese, amely a 14. percben egy lehetőséghez is jutott. Horváth Krisztófer a bal oldalon találta meg az üresen érkező Amennyidót, de hiba csúszott az átadásába, így végül Szabó János nagymentésének követhetően, köszönhetően nem jutott gólszerzési lehetőséghez az Újpest. A 14. percben a jobb oldalról érkezett egy beadás Györfitől, hány centikkel maradt le arról a beadásról, így eltolva a paksi vezető találat megszerzését. A 18. percben sem sikerült ezt megszerezni, akkor viszont jött egy veszélyes újpesti próbálkozás. Egy gyors kontrát követően Horváth Krisztófer eresztette el egy lövést, nagyjából 18 méterről Kovácsik kiütötte a középre tartó labdát. A 21. percben ismét egy paksi lehetőség, Szalai alakította ki magának. A jobb alsó sarokból Újhegyel Szapanos kitolta a labdát szögletre, ám a szögletből jött a paksi vezető találat. Lapu kapta meg Baloktól a labdát, egy kis szögletet követően tekerte középre Lapu, aztán Windecker beletette a lábát, és ezzel már 1-0-ra vezetett a Paks a 21. percben. Aztán a 29. percben Nunes mentett nagyot, nem jött a paksi második találat. A 31. percben egy újpesti egyenlítési lehetőség maradt ki, amikor nagyot védett megint csak Kovácsik. A 36. percben pedig a második találatát jegyezte a Paks, amikor Papp hozta helyzetbe a bal oldalon Szalait, aki egy cselt követően becsapta Nunest, majd higgadtan a bal alsó sarokban lőtt. Itt még rengeteg újpesti egyenlítési lehetőség, mind az első, mind a második félidőben, de egyik sem talált utat a paksi kapus Kovácsik hálójába. Aztán a mérkőzés hajrájában a 87. percben Zeke utolsó emberként lerántotta az egyedül kilépő Matkót, piros lap volt a jutalma ezért, de az Újpest nem tudott gólt szerezni, még az 5 perces ráadásban sem. Matkó lövése még elment a jobb alsó mellett, ekkor vált egyértelművé, hogy az Újpest bármeddig játszhatna, nem szerezne gólt a mai mérkőzésen. A végeredmény még egyszer, Paksi FC, Újpest FC az NB1 5. fordulójának nyitó mérkőzésén 2-0. Én Farkas Bálint hangmérnökünk, valamint Szalai Kristóf kommentátortársam nevében is köszönjük a figyelmet innen a Fehérvári úti stadionról, Paksról. Menjünk vissza a stúdióba.
2: Palasz Gergőt hallottuk, itt a stúdióban pedig a mikrofonnál Tóth Béla és állandó szakértőnk Bene Ferenc. Hát Feri, hogyha összegezni kell ezt a mérkőzést, én úgy fognám meg az egésznek az elejét, hogy a Paks végre azt az arcát mutatta ebben a bajnokságban, amit egyébként az elmúlt években tőlük megszokhattunk. Számomra pedig az Újpest továbbra is kiolvashatatlan csapat, mert láttunk tőlük egy kiváló, illetve két kiváló teljesítményt a Kisvárra és a Debrecen ellen. Az MTK ellen már nem volt az igazi, ez pedig most egy teljesen kilátástalan játék volt. Te hogy látod ezt a mérkőzést?
3: Teljesen egyetértek, és én sem tudom az Újpestet kiolvasni, ahogy te fogalmaztál, hiszen elindult a Nyíregyháza mérkőzés óta egyfajta olyan pályán az Újpest, hogy működött a támadójáték, dinamikusak voltak a játékosok, kifejezetten sok volt a mélységi futás a támadók részéről. Erre a mai mérkőzésen az első fél időben még csak-csak eljutottak az ellenfél 16-osáig, bár már a számomra gyanús volt, hogy rendkívül lassan hoztak döntést a lilafehér támadók, és többnyire rossz döntéseket hoztak. Nem igazán tudom, hogy itt most megint valami átmeneti túledzettség, vagy fáradtság, vagy egyéb tünet jöhet szóba, de látszott, hogy nem eléggé koncentráltak a lilafehér támadók, és nem működik a csapatjáték megfelelően. Az pedig külön érdekesség számomra, hogy egy olyan Paks ellen, amelyikről hát köztudott, hogy elsősorban a direkt futballt kedvelik, elsősorban 16-oson belüli szituációkban tudnak érvényesülni, rendkívül veszélyesek a pontrugásokból, hát nem utolsó sorban egy szöglet utáni helyzetből, illetve egy beadás után, hát egy olyan, hát ha nem is beadás, de gyakorlatilag egy középpályán végigvezetett támadás után Szalai József került gólhelyzetbe, és gyakorlatilag két lövőcsellel elfektette a védőket az újpesti részről, és higgadtan szerezte meg Szapanos mellett a gólját. Tehát gyakorlatilag amit én hiányolok újpesti részről, az a védekezésben a megfelelő agresszivitás, az ütközőtávon belüli helyezkedés, támadójátékban pedig a koncentráció és a határozott döntéshozatal. Az egész Újpest olyan tompának tűnt, és különösen a második félidőben csodálkozom az egészen, hiszen Előfordulhat, hogy Szélesi Zoltán rosszul cserélt Matko center pozíciójába helyezésével, de aztán rájött, átszervezte a csapatát, utána háromszor átszervezte, igazából egyik sem működött, és a mérkőzés végére lelkileg fel is adta az Újpest ezt a mérkőzést, tehát azt lehetett látni, hogy már a játékosok kocorásznak, sétálgatnak, nincs meg az alakzat, nem volt elég feszes, nem volt elég szervezett, nem volt elég éles ez az Újpest. A támadójáték tekintetében egyértelmű, hogy tompák voltak, viszont védekezésben sem voltak meg a távolságok, tehát a csapatrészek szétestek, és a cserék sem hozták meg a várt eredményt. Tehát ez most főleg a második félidőben eléggé kilátástalan volt. Na de beszéljünk egy pár szót a Paksról. Igazából, hogy a mérkőzés előtt is előrevetítettétek, Pap, Windecker, Balogh hármas egyértelműen a mérkőzés legjobb döntésének bizonyult Bognár György részéről, hiszen ez a középpályás hármas egyértelműen uralta a találkozót, arról nem is beszélve, hogy a Paksra pontosan ellenkezőleg az Újpesttel szemben olyan önfeláldozó és olyan csapategységet láttam, egy olyan önfeláldozó védekezést, amiben több esetben is önfeláldozóan a testi épségüket nem kímélve dobták bele magukat lövésekbe a védők, de a csapategység is sokkal, de sokkal határozottabban jelen volt a Paksnál, mind a támadójáték tekintetében, mind a védekezés tekintetében, és ez lehetett látni a testbeszédekben is, illetve a megoldásokban a játékosok részéről.
2: Négy nyeretlenül megvívott tétmérkőzés után nyert ismételten a Paks, és ezzel a mai sikerével pontszámban utolérte az Újpestet. Még egy szereplőről beszéljünk, Szalai Józsefről, aki azon túl, hogy most már megszerezte a hatodik gólját is a bajnokságban, mindössze ugye az ötödik mérkőzésén, de azt látjuk, hogy mindegyik találkozóján a kapuba talált. Tehát azt hiszem, hogy ha kívánhatnak valamint a szakvezetők egy csatártól, az az, hogy minden mérkőzésen rúgjon gólt. És az, hogy minden mérkőzésen betalál, az szerintem annál már sokkal többet mutat, hogy jó a helyzet kihasználása. Ráadásul ugye ő az NB2-es szinten játszott az előző idényben. Minek köszönhető az, hogy ő ilyen hamar fölvette a ritmust a másodosztályból érkezve?
3: Igen. NB2-es szinten nekem is volt szerencsém dolgozni Szalai Józseffel, egy végtelenül alázatos, egy tanulási vágyjal rendelkező, nagyon-nagyon jó alany. Tehát az edzők ilyen játékosokra vágynak, aki fizikálisan is rendben van, tanulni akar, issza az embernek a szavát, és folyamatosan amit információt begyűjt, azt hasznosítja a pályán. Tehát egy nagyon-nagyon fejlődőképes fiatal játékosként dolgoztam vele, aki mostanra elérte ezt az NB1-es szintet, és nagyon-nagyon komolyan számolni kell vele. Én bízom benne, hogy tartós lesz a jó teljesítménye, és későbbiekben akár válogatott szintre is viheti, hiszen nagyon nagy szüksége van a magyar labdarúgásnak is egy ilyen típusú centerre. Egyébként ami különösen a javára illik, és a javára írható az az, hogy a 16-oson belül bizony nem csak erőből oldja meg a szituációt, hanem nagyon komoly váratlanokat húz. Tehát olyan váratlan lövőcselei vannak, olyan helyzet kihasználása rendelkezik, ha kell, nagyon magabiztosan meghozza jó döntést gólhelyzetben, és bepasszolja a hosszú sarokba, ha kell, átböki a kapus felett, ha kell, még megcsinál egy lövőcselt. Tehát egész egyszerűen nem csak jó formában van, hanem látszik, hogy tudatosak a döntései, és ez nagyon-nagyon fontos egy támadónál. Tehát van, amikor olyan formában egy támadó, hogy amibe belerúg az gól, de véletlenül lecsúszik a lábáról, elépattan, jókor van jó helyen, de Szalai Józsefnél látszik a tudatosság és a döntéshozatalai rendkívül jók.
2: Két gólos paksi győzelemmel kezdődött tehát az OTP Bank Liga 5. fordulója, Paks Újpest 2-0, holnap pedig Vasas Puskás Akadémia 15 óra 30 perctől és MTK Budapest Nyíregyháza Spartakusz 17:30 kezdéssel. Bármelyik mérkőzésen számíthatunk-e rád, Feri?
3: Holnapi napon nem, viszont vasárnap. Számíthatnak rám a hallgatók.
2: Ott pedig igen. Egy Kisvárda Debrecen és egy Eto Zalaegerszeg mérkőzés a te tolmácsolásodban is. Pont Feri, szóval. A mait köszönjük szépen, és akkor várunk téged vasárnap. Mi pedig folytatjuk a következőkben hírekkel, mert hogy a pontos idő 19 óra 32 perc, Ádin pedig már itt van a stúdióban.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Szoboszlai Dominik az egyik csapatkapitány helyettes lesz a Liverpoolnál, palesztinpárti tüntetést tartottak Budapesten. Többfelé záporok enyhítik a kánikulát, Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
4: Sporthírek.
5: Szoboszlai Dominik ebben a szezonban az egyik csapatkapitány helyettes lesz az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoolnál. Andoni Iraola vezetőedző a Newcastle United elleni vasárnapi idénnyitót megelőző sajtótájékoztatón árulta el, hogy a holland Virgil van Dijk lesz a csapatkapitány, helyettesei pedig a magyar válogatott középpályás mellett a brazil kapus Alisson és Joe Gomez lesznek. A Magyar Labdarúgó Szövetség visszavonja az augusztus 1-én az energia megtakarítás érdekében hozott átmeneti határozatát, így újra lehet majd esti időpontokban mérkőzéseket rendezni. Az első osztályban hétfőn, a többi bajnokságban egy héttel később veszti érvényét a határozat, közölte az MLS a honlapján. George Russell szerezte meg a pole pozíciót Formula 1-es holland nagydíj sprint időmérőjén. A brit mögött a címvédő Lando Norris lett a második, míg a harmadik helyet a Ferrari pilótája Charles Leclerc szerezte meg. A holland nagydíj sprint futamát holnap 12, a főfutam időmérő edzését pedig 16 órától rendezik. A verseny vasárnap 15 órakor rajtol. A teljes verseny hétvégét természetesen időben láthatják az M4 Sporton. Jannik Sinner a jobb térdében jelentkező sérülés miatt visszalépett a US Open tornától. A világ első a stábjával folytatja a rehabilitációt, és azt reméli, hogy az ázsiai versenyszakaszra, a pekingi és a shanghai tornára már ismét bevethető lesz.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Törökország nemzetközi elfogató parancsot adott ki az izraeli miniszterelnök ellen, jelentette be a török igazságügyi miniszter. Benjamin Netanyahu és további 34 ember ellen azért indult büntetőeljárás, mert Izrael korábban nemzetközi vizeken feltartóztatta a Gázába tartó segélyflottia aktivistáit. Az izraeli-török kapcsolatok jelentősen megromlottak a gázai konfliktus kezdete óta. Ankara már 2024 májusában leállította kereskedelmét Izraellel a gázai humanitárius tragédiára hivatkozva. Palesztinpárti szolidaritási tüntetést tartottak a budapesti Fővám téren. A palesztin zászlókkal érkezett tüntetők szabadságot követeltek Palesztinának, és valódi békét szorgalmaztak a Közel-Keleten. Emellett palesztin foglyok szabadon bocsátását követelték. A palesztinpárti demonstráció ellen korábban a Mazsihisz és Karácsony Gergely főpolgármester is szót emelt. A palesztinpárti demonstrációval egy időben ellentüntetést tartottak a Dohány utcai zsinagóga előtt. A résztvevők a terrorizmus támogató demonstrációk betiltását követelték. Több osztrák tartományban legkevesebb 60 autót tört fel vagy rongált meg egy magyar férfi. A rendőrök hetek óta nyomoztak utána, végül a napokban egy alsó-ausztriai településen tetten érték és őrizetbe vették. A 49 éves férfi több százezer euró kárt okozott, és kiderült, hogy korábban Magyarországon is megbüntették lopás miatt. A mentők több mint 200 alkalommal nyújtottak segítséget a fővárosi ünnepi rendezvényeken, 67 beteget kellett kórházba vinni. A felerősödött szél miatt senki nem sérült meg, közölte az országos mentőszolgálat. A fővárosi tűzijáték idején a Duna két partján összesen 56 helyre települtek ki. Zivatarok veszélye miatt riasztást adtak ki a Dunántúl több járására. A következő órákban hevesebb zivatarokra lehet számítani, akár jégeső, viharos szél, villámlás is előfordulhat. Az Észak-Alföldön és az északi középhegység térségében is kialakulhat egy-egy zivatar. A katasztrófavédelem mindenkit elővigyázatosságra int. Ha valaki bajba jutott embert vagy leszakadt vezetéket lát, jelezzen a 112-es segélyhívón.
4: Közlekedés.
5: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
4: Időjárás.
5: Holnap túlnyomóan napos, száraz idő lesz, a szél többfelé megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Éjszaka 18-25, napközben 25-33 fok várható. Nagy tavaink vize 24-25 fokos.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Ma este 21 órától az Arsenal Coventry mérkőzéssel elrajtól az angol labdarúgó Premier League 2026-27-es idénye. A legfontosabb változásokról, az esélyekről és a magyarok várható szerepéről is beszél Gyenge Balázs, a Nemzeti Sport újságírója Szabó Szilviának.
3: Jó passz, Nagy Olivier, onnan kell egy beadás. Nagy Olivier teszi középre, van fejes és gól! Megszerzi a vezetést a Ferencváros, hát ki más? A nagy pillanatok, a nagy meccsek, a nagy gólok embere, Christopher Zakariasen góljával.
4: 1-0-ra nyert a Ferencváros a török Trabzonspor otthonában a labdarúgó Európa Liga selejtező rájátszásának első mérkőzésén, így előnyben várja a jövő heti hazai visszavágót. A párharc első mérkőzéséről készült összefoglalót hallják a kommentátorok Jó András és Szalai Kristóf.
5: A Ferencváros a mostani szezon 7. mérkőzésére készül az Európa Liga selejtezőjében. A Trabzonspor ehhez képest a szezon első nemzetközi kupa mérkőzését játsza, hiszen kiemeltként, mint bajnoki 3. helyezett jutott a playoff körbe. Na de akkor jöjjenek is a kezdők, először is a magyar kupagyőztes Ferencváros kezdőcsapata. A Gornyik Zsabzsa elleni meccshez képest bekerült oda-oda és Nagy Olivér, kikerült pedig Kanikovszki és Osváth Attila, és Dibusz Dénes természetesen a kapuban, és akkor a négy hátvéd Nagy Olivér, Gomez, Rámakersz és Kadu, középen Korbur, Romance és oda-oda, elő pedig Yusuf, Lenny Joseph és Zakariasen rohamoz Borbé Balázs csapatában.
6: Több mint 40 ezer török szurkoló, egy világsztár Mohamed Salah. Vegyük végig akkor a törökök kezdőcsapatát, és a kapuban Onana, a védelemben jobbra-balra halad a Pina, Vaivu, Özkadzsár és López Cabral, ugye azért rá emlékezhetnek a hallgatók is, hiszen azért ő az övé volt a világbajnokság egyik legszebb gólja, nem is az egyik, hanem a legszebb gólja. A középpályán Bucsuári, Kabaszekál, a támadó soron pedig Szala, Nair, Saviolo és Onuachu. Az egykori Atletico Madrid védő Savic nem kapott lehetőséget a kezdőben, de azt hiszem örülhetünk is neki.
5: Pálya centrumában a labda, Yusuf, 16-os csücskénél Yusuf, befele kéne vinni, Yusuf be is viszi, befele viszi, ketten rámennek, hát nem tud mit csinálni, visszafordul, jönnek a testcselek, és utána egy jó passz, Nagy Olivér, onnan kell egy beadás, Nagy Olivér teszi középre, van fejes és gól! Megszerzi a vezetést a Ferencváros, hát ki más? A nagy pillanatok, a nagy meccsek, a nagy gólok embere, Christopher Zakariasen góljával vezet a Ferencváros a mérkőzés 17. percében, jön a hideg zuhany a Papara Parkban, vezetnek a zöld-fehérek. Gyönyörű támadás, meg kell dicsérni Yusufot, aztán meg kell dicsérni Nagy Olivért. Tehát sokan kétkedően fogadhatták, hogy mit keres ő a Ferencváros kezdőjében, miért nem Osváth Attila van ott. Hát ezért rácáfol mindenkire, mértani pontosságú beadást mér Zakariasen fejére Nagy Olivér. André Onana földbe gyökerezett lábakkal nyúlt maga mögé, onnan pattan ki a labda a hálóból. Zseniális találat. A 17. percben Zakariasen góljával vezet a Ferencváros a Trabzonspor ellen.
6: Romance ki a bal oldalra, ez jól néz ki, nagyon üresen hagyták ott, oda-odát, na gyerünk, be kéne ott tenni, oda-oda egy cselt követően, most felnéz, betekeri a hosszúra, Yusufai! Talán már les volt egyébként, de Yusufnak jó volt ez a próbálkozása, jó volt ez a beadás oda-odától, és Yusuf pedig hát ahogy tudott beleért a labdába, rövid sarkot tudta már csak célba venni, de nagyon cirozériként nem is tudott, López Cabralt tette oda le a földre, de jöhet akkor majd kirúgással a Trabzon. 21. percben 1-0 a Ferencvárosnak. Yusufnak ez nagyon-nagyon jó labda volt, és már jobb oldalt cselezgett. 16-oson belül Yusuf még egyszer elővi a labdát, és Onana védi a rövid alsóból a labdát. Lespárgázott, vagy fél is párgázott Onana a 36. perc legvégén. Yusuf húzogatta bent a 16-oson belül, már az 5-ösnél tartott nagyjából, és addig cselezgetett, ameddig a bal lábára tudta húzni a labdát, és López Cabral lába között el tudta lőni azt, és onnan óriás nagy bravúra védte ki azt.
5: elvégzi a Fradi kicsiben a szögletet. Korbu után Rommens tekeri középre, megint van fejes, ott a lepattanó Zakariasen, luftot lő, luftot rugán talált el az ötösön belül a labdát, de kár érte, mekkora lehetőség volt. Onana pedig már Mohamed Salah indítja a túloldalt, Zicserben Salah egyedül három Fradi védőre vezeti a labdát a 16-oson belülre. Mohamed Salah két fradista között visszateszi lövésre, Nahir lő mellé. Hogyha ezt összeszámoltuk volna, hány másodperc telt el Zakariasen luftja és Mohamed Salah hát fél gól passza között, hát biztos, hogy 10 alatt voltunk, amíg felért a Trabzonspor.
6: No és akkor nézzük, López Cabral betekeri a labdát a 47. perc legelején. Veszélyesen jön befelé a labda, jól ki tudják fejelni a ferencvárosiak, és ezzel a labdával már nem lehet megindulni, ugyan Korbu átvette, mert hogy a horvát játékvezető belefújt a sípa, és lefújta az első félidőt. Egy félidőt követően, tehát Trabzonspor Ferencváros 0-1. A 17. percben Zakariasen szerezte meg az első gólját a Ferencvároson. Gyönyörű szép fejes gól volt. Nagy Olivérnek a gólpasszát is dicsérni kell. Nagy labdát kapott Mohamed Salah, 16-oson belül húzogatja a labdát. Ellövi, hosszú alsó teszi célba, de mellé megy a labda. 49. percben, tehát egy komoly lehetőség már a második félidő legelején. Mohamed Salah a 16-oson belül kapott egy labdát López Cabraltól, nagyszerű átadás volt. Jól is vette át azt, le tudott fordulni Gomezről, és utána pedig a hosszú alsót vette át célba. A labda az mellé ment, úgyhogy jöhet majd a Dibusz Dénes féle kirúgás. Már hozhatták a törökök eddig a labdát, aztán pedig megint visszakerül hozzájuk, és már Saviola a jobb oldal tűnik fel, és be is íveli a labdát. Ocsának, aztán pedig kapufa, onnan Dibusz feje, hopp, ott, mint a talán még kéz is lehetett volna, nagyon sanszos, de Onuachu feje. Nagyon szépen ment rá a labdára, nagyszerű fejes volt, kapufa, aztán pedig a kapufáról lepattant Dibusz fejére, Dibusz fejéről pedig kifele pattant a labda, ott pedig megpróbálták újra rálőni a labdát, és talán Rámelkerc volt az, akinek melkasára pattant a labda, egy biztos, hogy figyelni kell, még mindig az 55. percben jönnek a törökök. Azonnal első ütemből Korbu továbbadta a Kadunak, Kadu pedig fölnéz, cipelheti, viheti, volt még előtt a terület, Korbunak adja, ez pontatlan. És a labda pedig bent volt, erre figyelni kéne, mert hogy Pina már viszi előre. Onuachutól visszakapja, ez nagyon szép játék. Salah ellövi, Dibusz, ojjj! Dibusz mekkorát tudott hárítani. Egy az egyben volt Pinával. Hű, mekkora zicser volt ez a Trabzon előtt. A 71. percben nagyon-nagyon közel állt ahhoz a török együttes, hogy kiegyenlítsen.
5: A helyi műsor közülnek, hogyha lehet hinni, akkor 4 perc a hosszabbítás, meg is erősítik a kollégák a fülemen, köszönöm szépen. Próbálják megdobálni a Fradi játékosokat, valami beesett a pályára. Le kell fújni ezt most már a játékvezetőnek. Egy piros lapot elővett. Vajbu piros lapot kap.
1: És úgy, nagyon megérdemli, mert nagyon-nagyon sportszerűtlenül futballozott végig. Provokált a Lisztest is.
5: Igen, neki rohant izomból Lisztesnek.
6: Nem is értem, miért hagyja
1: még nem lenne kiállítás, de könnyékkel ment neki.
5: Csúnya volt. Lisztes folytatja, ő nem kapott szerencsére lapot, de hát miért kapott volna? És akkor ez a vége. Hát köszönjük szépen azt a plusz 1-1,5 percet, amit a játékvezető még indokolatlanul rátett a hosszabbításra. Gól már nem született, viszont Vajvu nem játszhat majd jövő héten csütörtökön a Grupama Arénában, ami biztos, hogy a Ferencváros pedig győzelemmel várja. A visszavágót ugyanis a 17. percben Zakariasen góljával megnyerte a Fradi a mérkőzést, és ezt a török túrát is abszolválja.
4: A Törökországban lejátszott mérkőzés után a mindent eldöntő gólt előkészítő Nagy Olivér értékelt az M4 Sporton Kohári Zsombornak.
7: Több szakértő is a Trabzonsport látta esélyesebbnek a mérkőzés előtt, de nagyon fegyelmezett és stabil játékot nyújtottatok végig, és hát az előző 3 fordulóhoz hasonlóan ismét győzelemmel kezdtetek az Európa Liga rájátszásában is. Hogyan láttad a mérkőzést? Mi volt ennek a remek sikernek a kulcsa a török csapat otthonában?
8: Igen, ahogy mondod, ők voltak az esélyesek papíron, de mindig minden a pályán fog eldőlni. Nagyon szervezetten, nagyon stabilan tudtunk játszani. Nagyjából az ő jobb oldalukon tudtuk inkább jobban bontani őket, de szerencsére a jobb oldalról volt egy lehetőség, egy jó beadás, Zaki befejelte. Utána is úgy éreztem, hogy labda nélkül is jól kontrolláltuk a mérkőzést. Abszolút voltak helyzeteik, de a szerencse mellénk állt, úgyhogy elégedettek vagyunk ezzel az első mérkőzéssel.
7: Így van, hát az a beadás, amiből Christopher Zakariasen megszerezte a győztes gólt a mérkőzésen, az pont a te beadásodból érkezett. Meséld el azt a szituációt, hogy sikerült ilyen jól beadni, mert nagyon-nagyon szabadon találtad meg Zakariasent középen.
8: Igen, volt egy forgatás, a Yusuf elé beindultam, ott nem kaptam a labdát. utána megpróbáltam visszajönni Lesről, és Jusuf pont jól fordult, és ott megtalált engem üresen. Így benéztem a boxon belőre, és láttam, hogy nagyjából létszámazonosan vagyunk, és próbáltam egy jó labdát betenni a társaknak. Szerencsére az aki fejét sikerült eltalálni, pedig hibátlanul szállt a kapuba.
7: Említettem az első kérdésnél, hogy pláne azzal, hogy a Liverpoolnak a legendája Mohamed Salah pont a párharc előtt csatlakozott a Trabzonsporhoz, talán inkább a török csapatot kiáltották ki erősebbnek a mérkőzés előtt. Milyen benyomást keltett maga a Trabzonsport, mert főleg az első fél időben teljes mértékben egyenjogú volt a játék, az utolsó percekben nyomtak ők inkább, de ott se volt olyan igazán egetrengetően nagy gólhelyzetük.
8: Tudjuk a minőségbeli különbséget, amit a Salah tud jelenteni nekik, de úgy gondolom, hogy ezt el tudtuk tüntetni a pályán. Nyilván az erőviszonyok azért, még egyszer mondom, feléjük dőltek el papíron, de örülök neki, hogy a pályán meg tudtuk mutatni, hogy egyenrangú ellenfelei tudunk lenni a Trabzonspornak idegenbe is.
7: Budapesten a jövő héten egy gólos előnyből várhatjátok a visszavágót. Ha sikerül megőrizni, vagy akár növelni az előnyt, akkor az Európa Liga főtáblát jelenthet. Mit gondolsz, kell-e bármit változtatni a ma mutatott játékon a jövő hétre, vagy nagyjából a hasonló játékreceptet kell hozni, és akkor meg lehet a továbbjutás?
8: Ezt meghagyjuk a stávnak, hogy kielemezzük, de nyilvánvalóan, ha így tudunk küzdeni egymásért meg a klubért, akkor azt gondolom, hogy nem lehet akadályt továbbjussunk, de még ennél is picit több kell. Majd a visszavágom Budapesten.
4: A Ferencváros gólszerzője Christopher Zachariasen az FTC hivatalos közösségi oldalán így nyilatkozott.
9: Ez egy nagy győzelem. Iszonyatosan kemény volt ez a mai mérkőzés. A pályán mindenki küzdött egymásért, és a csapatjátéknak köszönhető, hogy ilyen jó eredménnyel távozunk innen. Nagyon jól védekezett az egész csapat. Természetesen a középhátvédeinknek is fontos szerepe volt, hiszen láttuk, hogy mekkora támadóik vannak, illetve milyen beadások jöttek. De igazából az is a csapatmunkának köszönhető, hogy így védekeztünk. Olivier részéről zseniális volt a beadás, de az egész csapat támadásban és védekezésben is kiemelkedőt nyújtott ma.
4: Nyila Selek tartott a Trabzonspor elleni meccstől. A Ferencváros korábbi válogatott labdarúgója elmondta a Nemzeti Sportrádiónak, hogy látta a párharc első mérkőzését. Merész húzás volt Barbey Balázstól, hogy Osváth helyett Nagy Olivér kezdett, és ráadásul Kánikovszkit sem jelölte a kezdő 11-be?
10: Ha merész húzás volt, ha nem bejött, tehát nagyon örülünk neki, hiszen az Olivér szemében tudjuk, hogy egy tehetséges fiatal játékosról van szó, de még olyan de nagyon komoly szerepet nem kapott még a Ferencváros mérkőzésein. Valóban az volt, de úgy látszik, hogy nagyon jól elismerte ennek lehetőségét, ennek pozitív hozadékát az edzői stáb, hiszen nagyon megbízhatóan és olyan teljesítményt adott le, amelyik nem csak a tegnapi mérkőzésre, hanem a jövőben is egy nagyon, hogy is mondjam, komoly előny lehet az ő számára, hiszen tudjuk, hogy hirtelen pont nem ehhez a dolgokhoz tartozik, nem ehhez a tegnapi mérkőzéshez, de ugye a magyar szabály szerint nagyon fontos, hogy olyan játékosok is szerepeljenek majd a bajnoki mérkőzéseken, amiben egy picikét még ugye várott magára az a szereplés, amit mindannyian elvárunk, és ahhoz egy ilyen játékos nagyon nagyban is hozzá tud járulni, hogy pozitív legyen.
4: Beszéljünk erről a garról, amelynek a gólpasszát ugye Nagy Olivértől kapta Christopher Zachariasen. Nagy Olivér megmozdulásán látszódott, hogy mondjuk ez a beadás jó helyre fog menni?
10: Ez egy nagyon-nagyon szép labda volt. Nagyon sokszor érkeznek be új mérkőzésen beadások is. Azért tegyük hozzá, hogy az Osváth is szokott jó beadásokat adni, csak tőle én sokszor azt hiányolom, hogy ő az egy az egyekben megver a játékost, és talán utána egy pontos passzal helyzetbe hozza a társait. A beadásoknak ugye van egy olyan háttere, hogy nagyon sokszor jól érkezik be a labda a 16-oson belülre élesen. Én azt szeretem, meg gondolom mindenki élesen, amiben megvan megfelelő erő, megfelelő magasság, és ez viszont ott a megfelelő érkezés is kell. Tehát hiába pazar egy beadás, hogyha nincsen érkező játékos, de ebben az esetben nem csak az Akarjászen, hanem még két játékos is, ha jól emlékszem, a 16-osok belül tartózkodott. Tehát ilyenkor egy jó beadásnak ugye sokkal nagyobb az esélye, hogy saját játékos talál el, hiszen megvan a megfelelő számú érkező, és ebben az esetben ez tökéletesen volt kivitelezve, és egy gyönyörű gólt szerzett belőle a csapat.
11: És ha már érkező játékos, akkor hogy tudott ilyen, vagy hogy tud ilyen szabadon fejelni egy Zachary Aston szintű játékos?
10: Én ennek örülök, ha mi kaptuk volna a gólt, akkor nyilván bosszakodhatnánk, viszont erről az oldalról pedig egy remek megoldás volt, és ezért mondom, amit az előbb fejtegettem, hogy ha ugye csinálhatunk gyönyörű támadásokat, és tényleg mint a rajztáblán lerajzolva ezeket az akciókat, hogyha nincs megfelelő számú érkező. Tehát ebben a tekintetben ennek ez volt a kulcsa, hiszen lehetett volna az Olivernek ez a gyönyörű beadása, hogyha gyakorlatilag mondjuk 3-1-ben vagyunk ott bent, és ugye egy játékosnak 3 ellenében nagyon nehéz lenne fejelni, hiába perfekt a beadás, de ebben erről szó sincs, hál' Istennek. Itt hibát vétettek, nyilván egy emberfogásos szituációban nem észlelte a veszélyt annyira a török csapat, vagy a hátvédei, de hát ennek kifejezetten örülünk.
11: Az előbb is említette, hogy azért nem csak erről a két játékosról van szó, itt most Zachary Aston-t, illetve Nagy Olivért említettük, de hát Zachary Aston is kiemelt az interjújában, hogy nagy csapatjáték volt és hatalmas győzelem. Mit gondol a Ferencváros taktikájáról, hogy kontrákra rendezkedett be a csapat?
10: Ez is várható volt, és nagyon jól választottuk meg ezt a részét, és ahogy választotta meg a szakmai stáb a csapat, hiszen megmondom, hogy én picit tartottam a meccstől, és nem kifejezetten a trabzoni játék erejétől, hanem most ettől a nagy felhajtástól, ami most van ott. Tehát ott szebbnél szebb hírek, csigázzák ott a kedélyeket fel, pesdült most a Trabzonspornál ott az élet, hiszen nem csak Szálá érkezéséről van szó, hanem azt hiszem Darwin Núñez leigazolásáról, lehet, hogy ez már azóta sikerült is. Tehát ettől egy picit én úgy tartottam, hogy most beindulott valami, és akkor most ez a lendület, ez viszi őket. De úgy fent bebizonyosodott, hogy nem kell ezt gyakorlatiakban túl misztifikálni. Ugyanolyan emberekről van szó, mint mi vagyunk, és tényleg le a kalappal, és ez a taktika is ült, hiszen várható volt, hogy jönnek, majd támadnak, szeretnének gólt szerezni, Szálá bemutatkozó meccse. Tehát minden meg volt, fény, pompa, és szerencsére ezt a Ferencváros kitűnően kihasználta, de ez tényleg kellett, ez a taktikai fegyelem, ez az okos futball, és amiről ugye az egészet elkezdtük itt ezt a gondolatrészt, amiről tegnap is sokat beszélgettünk a barátokkal, hogy egy igazi csapatot láttunk, és ugye nyilván vannak benne jobb és még jobb teljesítmények, de ez kifejezetten egy nagyon komoly férfi munka volt.
11: Említette, hogy egy picit tartott a meccstől azért, mert sokkal nagyobb figyelem övezte, mint mondjuk korábban a bomba igazolásokat illetően, és ugye Szálá is ott volt a pályán, viszont őt Gomezék teljesen leradírozták a pályáról. Egy ilyen szintű játékos ellen ez két meccsig egyébként tartható?
10: Természetesen, hiszen láthattuk azt, hogy egy kivételes képességű futballistáról van szó, de talán már nem bántok meg senkit azzal, hogyha túl van az elitjén, és annak ellenére roppant veszélyes, de nagyon jól lekettőzték azon az oldalon a védekezés, mert hogyha cselezett, és tényleg túl jutott az egyik védőn, ott volt rögtön kisegítette a másik, tehát remekül megoldották ezt a részét, attól függetlenül, hogy nyilván ebben a játékosban mindig benne van a váratlan, benne van az a fajta pillanatnyi, vagyis valami jó döntés, ami bármikor veszélyt okozhat. Hát tegnap sikerült, igaz, hogy nagyon sokat kellett ezért dolgoznia a védőinek, de megérte, hiszen egy remek eredményt értünk el. Egy 0-ás előnyünk van a visszavágó előtt, hát nagyon remélem, hogy úgy, mint az eddigi során, az első meccs utáni jó szituációt ki tudjuk használni, és tovább jutunk. Illetve főtáblára jutunk az Európa Ligában.
11: És egyébként a török csapatban látja a megújulást taktikailag a következő mérkőzésre?
10: Hát nyilván nem fognak fejjel neki szaladni valószínűleg a falnak rögtön az elejétől, de ahogy fog telni, múlni az idő, és ha az eredmény számukra nem kecsegtető, akkor nyilván kockáztatni kell. És a Ferencváros remekül megoldotta, hogy amiről beszéltünk tegnap is, hogy ezt a helyzetet ugye a Jusuf, illetve a Józsefnek a labdabiztonsága, gyorsasága, erőszakossága miatt ezeket nagy számban jól oldotta meg. Erre lehet számítani a következő mérkőzésen is. Én azt gondolom, hogy olyan nagyon nagy csodákat nem kell várni ettől a csapattól, hiszen becsületesen tették a dolgukat, csak szembe találkoztak most egy nagyon-nagyon szervezett és elszánt ellenfél a Ferencváros esetében. és ez vezethet a következő mérkőzésen is sikerre. Ha ugyanilyen szemlélettel és ugyanígy fogunk küzdeni, és hogy is mondjam, egymásért harcolni a pályán.
11: Dibuzdénes kiemelhetjük még, akinek voltak óriási védései, fogott azért néhány zicsert.
10: Igen, természetes. Tehát ezeken a mérkőzéseken ez egy gyakorlatilag előre borítékolható dolog, hogy a kapusnak a teljesítménye az kiemelt lesz, mert ugye van egy magasan jegyzett csapat Európában, most ugye meg főképpen itt ezekkel az átigazolásokkal, és ilyenkor az 1000%-ra lehető, hogy ilyenkor a kapusnak a teljesítménye az nagyban befolyásolja a csapatnak a szintén a teljesítményét, hiszen foglalkoztató van, foglalkoztató lesz, mert támadni fognak, és jó brigádról van szó. Tehát ebből a szempontból ez kiemelten fontos, és már sokatszor mondhatjuk azt, hogy a DNS teljesítménye rendkívül sokat hozzátett a csapat eredményességéhez, nem csak nemzetközi szinten, hanem a magyar bajnokságban is. Örülünk, hogy van egy ilyen kapusunk, és egyértelmű az, hogy ha visszatérünk arra, hogy amikor a csapatot dicsértük, abban egyértelműen benne van, és előkelő helyen áll.
11: Ejtsünk még szót a mérkőzés végi sportszelütren jelenetről, amikor a Trabzon védője Vajvu lekönyökölte Lisztes Krisztiánt. Hogy látta azt az esetet? A piros lap az vajon egyébként az egész mérkőzésnek szólhatott, vagy annak az esetnek?
10: Hát én azt gondolom, hogy ott valószínűleg kijött a mérkőzésen való, nem tudok mit tenni már ez ellen a csapat ellen gondolat ennek a fiúnak a fejében, és megpróbált így módon törlőzteni. Nyilván nagyon rosszul esett nekik az, hogy várták ezt a hihetetlen nagy lehetőséget. Ugye én még egyszer mondom, biztosan nem voltunk ott, nem tudjuk, nem éreztük, de biztos, hogy ha nem is országos szinten, de a maga térségnek ennél a klubnában, a városban hihetetlenül felfokozott volt ennek a mérkőzésnek a jelentősége több szempontból is, és hát nem bírta az úriember ezt elviselni, és egyértelműen jogos volt a piros kártya, és azért hajd elcsünk szólt a sokat kritizált, és sokszor kritizált játékvezetőkről, aki a tegnapi úriember személyében szerintem kiti nem is állott, és nem csak azért mondom, mert a Ferencváros megnyerte a mérkőzést, és kiállított egy hazai játékost, meg segítette a csapatot, hanem roppant jól vezette, és örülünk, hogy tudunk erről az oldalról én dicsérni is játékvezetés, mert mostanában az elég sok kritika illeti a tevékenységet.
11: Igen, egy horvát úriemberről van szó, ugye?
10: Én most nem tudom így hirtelenjében, mert nem néztem meg, de teljesen, szerintem ez itt teljesen mindegy, de egyértelmű az, hogy tényleg nagyon, nagyon jó kézben tartott a mérkőzés, és amit látott, amit úgy gondolt, hiába volt ott, emlékezzünk vissza, hányszor a Szála ellen ott egy ilyen testeteszteleni, kettőgegyelemi játék, amikor már túljött valakin, ott elsodorták, vagy a 16-oson belül is próbálták eljátszani ugye azokat a büntető gyanús szituációkat, és nagyon határozottan, nagyon, mondjuk úgy, hogy nagy vonalúan, és tényleg rendzete nem tartott mindenkit, és a másik oldalon is előfordult, hiszen mi is sérelmeztünk egy pár dolgot, ami valószínűleg, és láthatunk is, hogy nem is volt a szélesen az, tehát nagyon fontos volt az, hogy egy ilyen mérkőzésen, ahol ekkora a tét, és ugye megy a csinálatot, az a cirkusz, főleg ugye a törökök részéről, akkor itt ne essen áldozatul a játékot ennek, meg érzelmileg ne legyen befolyásolható, mert akkor nyilván a vendégcsapatnak nagyon nehéz lenne bármit is csinálni.
11: A végére pedig akkor nézzünk még egy héttel előre, vagy egy héttel tovább, ugye jövő héten csütörtökön lesz a visszavágó itt hazai pályán a Ferencváros otthonában. Arról azért már úgy nagy vonalakban beszélgettünk, vagy elmondta, hogy mit vár a jövő heti visszavágóról. Azt ugye tudjuk, hogy a Ferencváros elhalasztotta a Honvéd elleni hétvégi bajnokiát, viszont ha jól tudom, akkor a Trabzonspor ennek ellenére vasárnap játszik. Ez is lehet mondjuk inkább, ami a Fradi malmára hajthatja a vizet?
10: Hát ezt majd csütörtök este fogjuk meg, hogy melyik volt jobb döntés. Mindenféleképpen jó, hogyha egy kicsit most többet tudnak pihenni, hiszen elég sok mérkőzést játszott már a Ferencváros az utóbbi egy hónapban, illetve amióta a bajnokságért van, nemzetközi mérkőzések elkezdődtek, és nem árt az, hogyha van egy lélegzetvételnyi idő. Hát én a csütörtöki mérkőzésen egyértelműen azt várom, amit mindannyian, hogy ha már ha már ilyen magasra tettük így a létet saját magunknak, akkor ezt ugorjuk is meg, és tényleg rendeztessünk meg mindenkit azzal, hogy újra az Európa Liga főtáblájára jut a csapat, és olyan valószínűleg neves csapatok ellen hosszú hónapokig komoly mérkőzéseket láthatunk a tévében, illetve az Üllői úton. Olvastam, hogy micsoda hangulat és micsoda fergeteges szurkolás volt a törökök részéről, azt ugye azt olvastam, azt hiszem talán vezető is nyilatkozta, illetve más is, hogy milyen hangulatot, hát akkor ők nem tudják meg azt, hogy az Üllői úton mi vár rájuk, és ebből a szempontból én biztos vagyok abban, hogy a szurkolók, illetve mindenki segítségével a csapat meg fogja tenni azt, aminek tegnap szépen megágyazott, és remélhetőleg, ha már nem remélhetőleg, hanem örülnék is lesz ebben a mérkőzésben.
4: A Ferencváros tehát egy gólos előnyben várja a jövő heti visszavágót a Trabzonspor ellen a labdarúgó Európa Liga selejtező rájátszásában. A mérkőzést csütörtökön 20 óra 30 perctől rendezik, és a Nemzeti Sportrádió, illetve az M4 Sport élőben közvetíti. A páros győztese az Európa Liga főtáblájára jut, a vesztes pedig a Konferencia Liga főtábláján folytatja.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
12: 6 perccel múlt 20 óra, mikrofonnál Tóth Béla. Az előzőekben Szilágyi Dóra összeállítását hallhatták, amelyben a Ferencváros tegnapi törökországi sikerét idéztük föl. 1-0-ra nyert ugyebár az FTC az Európa Liga selejtezőjének rájátszás körében. A visszavágót majd jövő csütörtökön rendezik méghozzá este 20 óra 30 perctől a Groupama arénában. Labdarúgással folytatjuk méghozzá Magyar Kupával, mert hogy ma már rendeztek Magyar Kupa mérkőzéseket, méghozzá a második fordulóban itt a legjobb 64 közé jutás a tét, még a legmagasabb szint, amelyből részt vesznek csapatok ebben a körben, az az MB3. A Salgótarján otthonában 2-0-ra nyert a Máté Szalka, a Sándorfalva pályaválasztásával szintén vendégsiker született méghozzá, a szintén MB3-os Szolnok győzött 3-1-re, Gyula BKV előre 5-1, mindegyik MB3-as csapat, Monor Békés Csaba 3-1, és az Ikarusz, amely már Blasz 1-es, a Dunaharasztival szemben 3-2-re kapott ki hazai pályán. Érd Iváncsa 0-3, Pécs Sárbogárd 3-0, és Kaposvár PTL Peac 1-0, itt is MB3-os csapatokról van szó, itt tehát a legjobb 64 közé jutás a tét, és a következő körben már az MB2-es és MB1-es csapatok is bekapcsolódnak. 21 órától kezdődik, tehát kevesebb, mint egy óra múlva az Arsenal Coventry összecsapás, az angol bajnokság nyitó mérkőzése, mi az Arsenal a címvédő, a Coventry pedig a feljutó együttes, meg is nyerte a másodosztályú küzdelmeket az előző idényben a Coventry. Érdekesség, hogy az Arsenal kezdő 11-ében ott van a görög Colis, akit ezen a nyáron szereztek meg a londoniak, és kimaradt például a kezdő csapatból az a Gyökeres, aki az előző idényben azért szállította a gólokat a londoni együttesben. Hogy mi várható ettől az idénytől, ez a következő szűk fél órában mindenképpen terítékre kerül, hiszen hát hogyha csak azt nézzük, hogy a mezőny felénél, majdnem felénél, tehát összesen 9 együttesnél történt edzőváltás, ráadásul a Liverpoolnál is, amelyet kiemelten figyelünk a két magyar játékos miatt, így aztán igazán kibogozhatatlan az, hogy milyen esélyekkel szállnak harcba a bajnoki címért a csapatok. Ugye a címvédő az Arsenal, ráadásul a keret erősödött, a Liverpoolnál ott van továbbra is Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, viszont új az edző, Anthony Iraola, hogy vele mire képes majd a vörösök együttes, ez kiderül, és a Manchester City-nél is új időszámítás kezdődik. Elvégre Pep Guardiola távozott, és a helyére érkezett Enzo Maresca. Minden további Gyenge Balázstól, a Nemzeti Sport szakírójától következik, akivel Szabó Szilvia beszélgetett.
2: És mielőtt belemegyünk a részletekbe, egy ilyen rövid véleménynyilvánítást kérek tőled, milyen idényre számítasz, érkezőket, távozókat tekintve a tavalyihoz képest, vagy az előző évekhez képest milyen idényre számítasz?
13: Dióhéjba azt mondanám, hogy egy hatalmi űr keletkezett a Premier League-ben, azért, mert a Manchester City, amelyik strukturálisan és sportszakmailag messze a legjobban felépített klub volt az elmúlt mondjuk úgy évtizedben, gyakorlatilag azzal, hogy Josep Guardiola edző kikerült az egyenletből, mint a Jenga, így ki lett húzva egy olyan építő elem, amitől nem mondom, hogy feltétlenül összeomlik, de sokkal instabilabbá vált az egész, és ebbe a hatalmi űrbe egyébként már tavaly nagyon szépen belefolyt az Arzenál, és azt látom, hogy az Arzenálon kívül nincs még egy olyan klub a Premier League-ben, amelyik legalább ennyire összeszedett lenne, viszont az Arzenál meg nem feltétlen a nagy nyerő klubok archetípusa, tehát mondjuk úgy, hogy talán több szereplős idény lesz, aztán lehet, hogy jól rám cáfolnak, mert lehet, hogy az Arzenál majd kiemelkedik, és akkor senki nem éri utol. De én azzal számolok, hogy a bajnoki címért többen lesznek majd harcban, mint mondjuk tavaly, amikor alapvetően két klubnak a versengése volt.
2: Kik lehetnek versenyben? Címvédő Arzenál?
13: Értelemszerűen csak a nagy klubok, tehát azért most már a Premier League-nél is kinyílt annyira az olló, hogy az olyan csodák, mint a Leicesternek a felfutása, az most már szinte lehetetlen, pedig az is nagyjából ugye 10 éve volt, tehát hogy ezek a csodák már nem nagyon valósulhatnak meg, de azért, és itt mondok egy det, azok a teoretikusan kisebb klubok, és azért kisebb, ezt nagyon óvatosan mondom, mert kőgazdagok ám, ahol azért próbálnak sportszakmailag értelmes módon csapatot építeni, ott azért lehetnek meglepetések, és akkor ugyanakkor a bukás lehetősége is nagyobb, tehát ezért ez óvatosan kell szerintem ezt nézni, de most itt kizárólag ebből a halmazból merítve az Aston Villát abszolút ide sorolom, a Tottenhamet, amelyik tavaly majdnem kiesett, viszont idén letarolja az átigazolási piacot, és akkor még ugye kérdés, hogy mi van az olyan tényleg nagyon kicsikkel, mint a Bournemouth meg a Brighton. Uh-huh. De nem érzem, hogy a bajnoki címért ezek a csapatok fixen ott lehetnek.
2: Az, hogy Pep Guardiola elmegy, és azt mondott, hogy egy hatalmi űr keletkezett ezután, ez azt feltételezi, hogy ő nem pusztán egy vezetőedző volt, hanem valami sokkal több?
13: Menedzser, igen, tehát Angliában nem véletlenül nevezik az edzőket menedzsernek, mert ugye ezek olyan jogkörök, amiket nem feltétlen gyakorolnak a kontinensen más kluboknál a vezetőedzők. Természetesen ott is van beleszólása az edzőknek a csapatépítési politikába, de Angliában sokkal nagyobb, és ennek a menedzser státusznak egyébként a legegletánsabb képviselője Sir Alex Ferguson volt, tehát aki az alfája és az omegája volt a Manchester United sportszakmai részének. Tehát nem csak, hogy vezetőedző volt, de ő volt a sportigazgató is, ha úgy tetszik. Tehát ő kívülről tudta azt, hogy milyen játékosokat honnan kell megszerezni. Tehát azért az egy tágabb perspektíva. Na most egyébként sok edző erre nem is feltétlen kvalifikált, és nem is feltétlen akarja az energiáit erre fordítani. Ez embere válogatja, de Guardiola abszolút ilyen volt. Tehát ő pontosan tudta, hogy kikre van szüksége. Arról nem is beszélve, és ez is egy fontos tényező, hogy a Guardiola éra alatt a sport igazgatói posztot Csiki Begiristány látta el, aki az egyik legjobb bizalmi embere volt. Tavaly érkezett

0: Ugye azt már megszokhattuk, hogy a Liverpoolban Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos azért elég nagy szerepet kap a vezető edzőktől. Emellett a felkészülési időszakban azt láthattuk, hogy Tóth Alexis, ahogy te írtad ugye a Nemzeti Sport beharangozó cikkében, az 5 felkészülési mérkőzésből 4 szerepet kapott. Bízhatunk-e abban, hogy sokkal több játékpercet kap majd ez a 3 játékos ebben az idényben?
1: Akkor itt szálazzuk szét őket, mert onnan kell kiindulni, hogy Szoboszlai Dominik gyakorlatilag kihagyhatatlan. Tehát ő és Van Dijk az a két játékos a Liverpoolban, akiket csak akkor vesz le bármilyen edző, ha ég a ház, ha megsérült, vagy én nem is tudom. Tehát olyan helyzetekben is a pályán maradnak 90 perceket, ahol már nincs is feltétlen szükség rá, mert mondjuk már nagyon vezet a csapat, és már lehetne pihentetni, de nem kell. Van Dijknál egyébként ez furcsább, mert azért ő már benne van a korban, de Dominik abszolút bírja az iramot, terhelhető, tehát szerintem ő ilyen európai szinten is ilyen kimagasló játékpercet produkál majd idén, és nem csak a Premier League-ről beszélek, hanem ő ott lesz majd a Bajnokok Ligája mérkőzéseken, a komolyabb FA Kupa meccseken, és csak a Liga Kupa meccseken nem lesz ott, mert az lesz majd számára a pihenő. De egyébként 90 perceket folyamatosan. Kerkez Milos esete egy picit más, viszont azt érdemes látni, hogy ugye tavaly az első olyan idénye volt, ahol karrierje során fölért a legmagasabb szintre, és először kapott 2 terhelést, és egyből ugye egy bajnoki címért és Bajnokok Ligája győzelemért hajtó csapatnál, és akkor azt a ritmust még föl kell venni. Na most kérdés, hogy Iraolával, aki egyébként korábban az edzője volt, és aki egyébként nagyon jól menedzseli azokat a játékosokat, akiket rábíznak, tehát akiket lehet még úgy mondjam csiszolni, mert egyfajta csiszolatlan gyémántként kerülnek oda, tehát ezeket a játékosokat ő nagyon jól tudja gardírozni. Na most egy ilyen helyzetben, úgyhogy már megvan a kellő tapasztalata, és ami nagyon fontos, mert azt már tavaly láttam Kerkez Miloson, hogy mi a különbség mondjuk egy augusztus-szeptemberi érkezés és egy április-májusi végzés között a fizikumában, tehát az ég és föld. Tehát,
0: érettségben.
1: És érettségben is, igen, az is, abszolút. Itt most, de egyelőre ez nagyon fontos, mert a Premier League-ben nagyon fontos, hogy milyen fizikuma van az illetőnek a játékperceket tekintve, mert például érkezett Florian Wirtz is, aki egy klasszis játékosnak tekinthető, a Bundesliga tetejéről érkezett német válogatott, és az első mondjuk 2-3 hónapban, hát nem bírta a tempót.
0: Így van.
1: Na, és most viszont én úgy látom, hogy Kerkez Milos fizikailag most már abszolút elérte azt a szintet, hogy a legmagasabb polcon lévő angol top csapatban is 90 perceket játszon. Az érettsége is megvan hozzá. Kérdés, hogy Iraola milyen taktikát dolgoz majd ki, de az ő taktikája nem hiszem, hogy sokban változik majd ahhoz képest, amit a Bournemouth-nál játszott. Igaz, és ez nagyon fontos kitétel. Iraola most először edző egy ilyen kvalitású csapatnál. Tehát ő eddig olyan gárdákat rakott össze, amelyek elsősorban arra voltak a bajnokságukba predesztinálva, hogy a nagyok ellen helytálljanak. Ott ellenfutballt kellett játszani.
0: És nem voltak kifejezett sztárjátékosok, ugye?
1: Igen. De meg az, hogy ugye mi az attitűd. Tehát ott az attitűd az, hogy nem birtokolhatja a labdát egy kis csapat, tehát egy Rayo Vallecano vagy egy Bournemouth. Most viszont ugye itt az a feladat, hogy földbe kell döngölni az ellenfelet. Na most kérdés, hogy ez a szemlélet, ez hogyan ül a Liverpoolnál, és Kerkez Milos esetében milyen feladatokat ró rá teljességében, mert egyébként azt azért fontos szerintem leszögezni, hogy a támadó játéka az gyakorlatilag már a Bournemouth-nál is kiváló volt, a védekezéssel voltak problémák, Liverpoolban pláne, mert ott azért ugye az van, hogy támadó felfogású csapat, tehát ő többször mehetett föl, ezért többször kellett volna visszalépni, és helyenként lemaradt, de egyébként az is csiszolódott az év végére, abszolút még Slotnál is. Na most hogyha ezeket teljességében rendbe teszi Iraola, vagy a saját szája éze szerint tudja megcsinálni, akkor megkockáztatom, hogy Kerkez is sokkal több meccsen és 90 perces játékos lesz. És akkor itt jön az érem másik oldala, hogy Tóth Alexnél hiába van az, hogy ő a felkészülési meccseken ennyi lehetőséget kap. A Bournemouth jelenleg egy olyan struktúrát alakított ki, és az már Iraola érkezésekor is érezhető volt, de a tavalyi idény során szökkent szárba igazán, hogy érezni, hogy a klub egy szintet lép, a stadiont most fogják bővíteni, tőkeinjekció, tehát komolyabban kezdenek el

0: úgy általában gondolkozni a Bournemouthnál, és látszik az is, hogy az átigazolási piacon hogy működnek, mert azt hinné az ember, hogy odaérnek, mert egyébként ugye az elmúlt években szétkapkodták a Bournemouth-t, elvittek mindenkit, és Iraola még jobbat csinált, most viszont nem. Most az történt, hogy a Bournemouth, jó, még sok van hátra, vagy egy pár nap hátra van az átigazolási piacból, de azt látni, hogy a Bournemouth lényegesebben többet költött erősítésre, mint amennyi befolyt az eladásokból.
1: 70 millió font, jól emlékszem?
0: Az a kiadás, igen. És megint csak ott is portugál sportigazgató van, olyan kapcsolatokkal és olyan vízióval, ami szerintem az egyik legjobb a Premier League-ben. Tehát ha most csak azt nézem, hogy António Silva, aki a Benficában egy meghatározó játékos volt, és alapvetően csak azért tűnt el egy kis időre, mert a 2004-es EB-n Grúzia ellen tényleg egy nagyon rossz 90 perce volt, de egyébként egy kiváló játékos. Na most az ilyen elkallódó, egyébként amúgy szuper tehetségeket, hogyha szépen összegyűjti egy halomba a klub, és egy megfelelő edző kezébe adja, na már most Marco Rose is gyakorlatilag egy Iraola kettő, ha úgy veszük, akkor abból komoly garnitúra jöhet ki, és ebben a közegben én sajnos azt látom, hogy hát nem sajnos, hát meg cáfoljon rám, hogy a kezdőbe egyenlőre nem fér be Tóth Alex. Kérdés, hogy akkor ő hogy érzi meg, vagy hogy éli meg belülről, hogy adott esetben, hogyha érzi, hogy folyamatosan csak a cserék között kap helyet, akkor az attitúd jön elő belőle, hogy akkor összeszorítja fogát, és még erősebben küzd azért, hogy ebbe a csapatba kerüljön be, vagy azt mondja, hogy akkor megpróbál esetleg kölcsönjátékosként több játékpercet szerezni. Ez az egyéni döntése, nem mondom, hogy egyik rosszabb, másik jobb, csak azt látom, hogy jelenleg a Bournemouth egy olyan sportpolitikát követ, amelyben egyszerűen ez a keret, ez most mennyiségében és minőségében is erősebb lesz, mint a tavalyi.
1: És ugye mondjuk el, hogy Pécsi Ármént kölcsönadták az osztrák ligába, úgyhogy őt nem láthatjuk majd a Premier League-ben. Térjünk még vissza egy mondat erejéig a Liverpoolra. Azt írtad a cikkedben, idézve egy újságot, hogy Iraola a szervezett káosz nagymestere.
0: Igen, a Guardian.
1: Mit jelent ez? És Szoboszlai, illetve Kerkez posztja vagy feladat köre más lesz-e, mint az előző szezonban?
0: Itt jön megint az a képbe, hogy ez hogy fog működni a Liverpoolnál, mert az, hogy a szervezett káosznak a nagymester, ez azt jelenti, hogy mivel kisebb csapatoknál tevékenykedett, ezt nagyjából, hogyha most ilyen képszerűen szeretnénk leegyszerűsíteni, akkor mondjuk, mint egy kobra, amelyik úgy figyeli az ellenfelét, és így hirtelen csap le. Tehát az, hogy nem birtokolja a labdát, a Bournemouth, tehát gyakorlatilag minden ellenfele ellen, de még a vele egy szinten lévők ellen is, olyan, nem azt mondom, hogy passzívan, de átengedve, nem feltétlen a területet, de a labda birtoklást igen, és azok a momentumok, amikor a labda nincsen fixen az ellenfélnél, tehát szabadon van, nincs kontrollálva, azt a pillanatot, azt a káosz pillanatot uralja az Iraola csapat. Mindig is ez volt a politikája. Na most ezért mondtam azt, hogy kérdés, hogy akkor a Liverpoolnál ez hogy lesz, de még ott is bőven beleférhet egy magasabb szinten. Mert egyébként olyan tempóban játszanak a Premier League-ben, még a kisebb csapatok is, hogy nem azt mondom, hogy rengeteg, de nagyon sok az olyan labda, ahol nincs kontrollált helyzetben, mert egyszerűen olyan a tempó, tehát nem azért, mert bénák lennének, szó nincs róla, hanem mert olyan a tempó, hogy a védők is úgy érkeznek, akár csak tisztázni, hogy sok labdáért kell megküzdeni. Na most ezeket a labdákat, ezekre egy ilyen, mondom, ilyen kobraként lecsapni, na az egyfajta szervezett káoszt igényel, mert ott mindegyik játékosnak kell tudnia, pedig ugye ezek ilyen, hát ilyen véletlen helyzetek, azt nem lehet kiszámítani, hogy egy labda merre, meg hogyan pattan, de mégis ezt valahogy
1: készülni
0: meg kell szervezni.
1: Rá.
0: Így van. Na most erre írta egyébként nagyon találóan a Guardian, hogy a szervezett káosz nagymestere, és erre szükség is van, mert egyébként ezek olyan helyzetek, amiket úgy, mint például, amit sokan mondják, hogy Mikel Arteta azért nyerte meg a Premier League-et, mert felismerte azt a nagyon fontos tényezőt, hogy az állított labdás szituációkból mennyi minden előny kovácsolható, most, és akkor, hogyha van egy trend, amit valaki elkezd vinni, akkor azt ugye elkezdik másolni a többiek, de aki elsőnek csinálja, az helyzeti előnyben van. Na most kérdés, hogy akkor ez az Iraola iskola, ez egy új motivumot hoz-e a legmagasabb szintű futballba, hiszen most először derül ki, hogy a legmagasabb szinten a legjobb játékos garnitúrával hogyan tudja ezt játszatni.
1: Na hát ez is, ettől is izgalmas lesz ez az idény, és szerintem nagyon sokan várjuk. Említetted már az Arsenalt, amely az angol szuperkupában ugye 3-0-ra letarolta a Manchester City-t. Ez egy ilyen jó kis erő, de demonstráció volt. Erre számíthatunk az Arsenaltól idén?
0: Hát nem is az, hogy számíthatunk, hanem ez a, ha erősen fogalmazok, azt mondom, hogy elvárás. Ha finomabban, akkor inkább azt mondanám, hogy ma szurkolók részéről egyfajta remény. Tehát igen, igen, mert képes rá a csapat, tehát, és hogyha képes rá, akkor miért ne csinálja, tehát ez tiszta sor.
1: És ugye, bocsáss meg, tavaly láttuk a Liverpooltól, hogy ugyanúgy, mivel címvédő volt, ugyanazt a teljesítményt várták tőle, és hát messze nem az történt.
0: Igen, vagy igen, nem igen úgy. Csak, és most nem akarom itt a minősíteni a szurkolótáborokat, félreértés ne essék, de amit mondtam, hogy az Arsenal nem feltétlen a győztes entitások archetípusa. Ugye 2004-ben volt legutóbb bajnok, egyébként a története során egyszer, egészen pontosan kétszer tudott címet védeni, de azok egymás után, tehát három bajnoki cím, és nem sikerült. Tehát majd, hogy nem már 100 éve, jó, még azért nincsen, de 90 éve nem tudott egy Arsenal szintű csapat címet védeni Angliában, az élvonalban. Nagyon hűségesek az Arsenal szurkolók, de a Liverpool szurkolókhoz mérten elképesztően türelmesek. Na most Liverpoolban ezért természetes, hogy ott egy picit is máshogy működnek a dolgok, azonnal megy a felsziszenés. Most kérdés, mert egyébként ez egy próbája lesz a szurkolóknak is, hogy akkor, na jó, rendben van, akkor most ti vagytok a bajnokok, most hogy viselkedsz? Te, aki egyébként eddig olyan kitartó és hű voltál a nehéz időkben. Tehát ott úgy el tudom képzelni, hogy úgy olyan elnézőbbek lesznek, és ezért mondom azt, hogy inkább azt mondják, hogy finomabban fogalmazok, hogy ők csak remélik, reménykednek benne, hogy ez lesz, és nem pedig elvárják. Liverpoolba fix elvárás van, az Arsenalnál pedig azt mondom, hogy inkább remény, de azért félreértés ne essék, azért, hogyha tudja a csapat, akkor szurkolóként én azt mondom, most mindegy, hogy melyik csapathoz kötődik az ember, hogy akkor azért úgy elvárná, hogy na, akkor viszont csináld is.
1: Manchester Cityről mit érzel, vagy velük kapcsolatban? Ugye említetted, hogy a vezetőedző Pep Guardiola távozott, Enzo Maresca érkezett, Rodri is elment a Barcelonához, szóval ez a két kulcs szereplő, ez mennyire befolyásolhatja az idei teljesítményüket?
0: Szerintem nagyon, meg van egy külsős motívum, amire már úgy vár a rendszer nagyon régóta, és nem tudni, hogy mikor lesz a kifutása. Ugye a Manchester City-t nem elmeszelték, de eljárást indítottak az ilyen gazdasági és pénzügyi anomáliák miatt, amiket elkövetett a klub, és itt az ítélő szék, az nem egy polgári bíróság, hanem a Premier League delegátjaiból áll össze, és még mindig nincs ítélet, és akkor itt kérdés, hogy akkor ez hogy néz majd ki.
1: Ez az idén során megtörténhet bármikor?
0: Már meg kellett volna történnie. Uh-huh. Tehát az egész úgy lóg a levegőben. Most, hogyha van egy ilyen bizonytalanság, az sosem jó. Ettől függetlenül a City azért nagyon biztos anyagi alapokon áll, tehát nem kell attól félni, hogy tönkre megy, de akkor is kérdés, hogy akkor itt milyen verdikt születik. Mert azt érdemes szerintem megnézni, hogy mi a legkevésbé súlyos, és mi a legsúlyosabb végkimenetele a helyzetnek. És hogyha a legsúlyosabb valósul meg, az viszont borzalmasan kellemetlen. Tehát az hogyha mondjuk visszasorolják egy-két osztály, vagy szóval itt azért nagyon súlyos dolgok lehetnek. Tehát az Evertontól is nem azt mondom, hogy nagyon súlyos, vagy a Cityhez mérten nagyon súlyos dolgokért, de ott már konkrétan pontlevonások voltak. A Citynél ez egy kicsit olyan ingatag, és hát ez befolyásolhatja az idényt. Ezzel együtt a City olyan, nem azt mondom, hogy túlnyerte magát itt az elmúlt időszakban, de annyi hitelt gyűjtött össze, és ez a hitel, ez nem pénzügyi, hanem egyfajta
1: respekt,
0: meg türelmi hitel szurkolókkal szemben, hogy alapvetően, ha van itt egy tranzíciós időszak, akkor nem lesz lázadás ebből értelemszerűen, de hogy ez a Manchester City már bőven nem az, amelyik gyakorlatilag egyeduralkodó volt még a világ legerősebb bajnokságában, az is biztos.
1: A tavalyi idényben ugye mondhatjuk azt, hogy meglepetésre a Manchester United lett a bronzérmes, az Aston Villa pedig a negyedik. Tőlük idén mire számítasz?
0: a Manchester United az krónikus esélyes, azért azt lássuk be. Igen, mert, igen. Mert a világ egyik leggazdagabb egyesülete, akármit csinálnak. Tehát ez egy messzire vezetne, de ugye, hogy nem kell sportszakmai sikereket elérni ahhoz, hogy gazdaságilag jól működjön a klub. Na most a Manchester United ennek egy tökéletes példája. Tehát nem nyernek, mégis elképesztően gazdagok. Ami azt jelenti, hogy egy olyan keretet tudnak fenntartani, ami versenyképes bárhol. Na most ehhez még párosult az, hogy Michael Carrick személyében találtak egy olyan figurát, aki a jelek szerint nagyon jól össze tudja rakni a csapatot. Most kérdés, hogy amikor ő építkezik, akkor az elejétől fogva ez hogy néz ki, mert azért itt vannak még buktatók, de kétségtelen, hogy az elmúlt időszak legszebb arcát tudta mutatni a Manchester United, de ez kellett egy nagyon durva pofára esés is Ruben Amorimmal. Tehát ott ilyen nagyon fájdalmas mélységeket hódított meg a Manchester United. Meg az Aston Villát illeti, itt már említettem, hogy abba a halmazba teszem a Birminghamieket, azok a klubok közé, akik vagy amelyeknél az átlagnál jobb a sportszakmai építkezés, okos, ügyes és összeszedett, és már tavaly is ezt láttam az Aston Villán, tehát hogy úgy nem tartozott szervesen a legjobbak közé, nem tartozott szervesen a leggazdagabbak közé, mégis egy olyan kompakt gárdát rakott össze Unai Emery, illetve a maga a klub, de ott is Unai Emery egy nagyon fontos darab a kirakósban, amely elegendő volt ahhoz, hogy a legjobbakkal vegye fel a versenyt. Mégiscsak anyagilag fontos igazából nagyon jónak lenni, mert hiába rak össze egy nagyon jó kis csapatot, ami mondjuk 11 fő, és mondjuk a cseréket, a holdudvar tekintve mondjuk még 4-5, mert az kevés a Premier League-ben, és most ne felejtsük, hogy ugye a Bajnokok Ligájában is ott kell, hogy helytálljon az Aston Villa, tehát ezek a dupla terhelések azért fájdalmasak még egy Aston Villa számára is, viszont olyan kontinuitás van a csapatban, ami azért szavatolja azt, hogy megint odaérjenek. Mondom ezt úgy, hogy alapvetően vesztettek el komoly játékosokat is.
1: Három újonc csapat van, ugye az Ipswich, a Hull City és a Coventry Frank Lampard irányításával. Tőlük mire számítasz? Átszálló jegyet vettek-e csupán, ugye ez egy vagy bevált slang, vagy tartósan itt maradhatnak?
0: Hát ez a tartós bemaradás Angliában, ez nem divik újabban. Tehát megint csak, hogy az elmúlt időszakban többször előfordult, hogy a feljutók azonnal vissza is estek. Tehát itt azért olyan szintű egyesületek tudnak igazából, vagy van esélyük megmaradni, mint mondjuk a Leeds United, tehát ahol sajnos megint visszakanyarodunk oda, ahol van annyi anyagi potenciál, hogy a klub ne csak a Premier League jegyet váltsa meg, hanem a bennmaradást is, és ehhez fájdalom, de kell a tömegbázis, tehát hogy, mert ugye több pillérből áll össze egy klub költségvetése, és ehhez az egyik legfontosabb Angliában a meccsnapi bevétel, és ehhez pedig kellenek a nagy tömegben a szurkolók, és ezek a csapatok, akiket most itt felsoroltál, sajnos, vagy hát az ő szempontjukból sajnos nem rendelkeznek ezekkel, tehát én azt mondom, hogy a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy ők mennek is vissza majd a Championship-be.
1: Balázs, zárjuk a beszélgetést Szoboszlai Dominikkal, vele is kezdtük szinte. Ugye az elmúlt idényben azért te hónapokig kint dolgoztál a klubnál, és nagyon szép pillanatok, élmények voltak, amiket te átéltél, vagy Szoboszlai Dominik, vagy Kerkez Milos kapcsán. Az egy szintlépés lehet szerinted, és hogyha esetleg ott leszel a helyszínen, az egy ilyen külön kategória, hogyha egyszer ő, mint csapatkapitány fog ott lenni a pályán a Liverpoolban?
0: A rövid válaszom igen, és szerintem a pályafutásának az egyik kimagasló pillanata lenne az, hogyha csapatkapitányként vezetné ki a gárdát a pályára, és mondjuk egy győztes gólt lőne, és még mondjuk a komplelátó előtt, egyébként a góljai többségét arra lőtte.
1: Igen, igen.
0: Ez egy olyan megvalósítása a szakmai álmoknak, aminél nincs sokkal följebb. De azért mondom, hogy egy picit óvatosan még vagy lassabban, mert ebben az idényben Virgil van Dijk még ott lesz, és ugye itt említettem a beszélgetés elején, hogy ő is 90 perces lecserélhetetlen, tehát alapvetően ebben az idényben, és ez már egy óriási lépés, és szerintem ezt kell kihangsúlyozni, hogy Iraola már, amikor megérkezett, kérdezték, hogy mi lesz a csapatkapitányi helyettesi pozíciókkal, akkor azt mondta, hogy még várjunk, majd, hogyha majd összedolgoztam mindenkivel, látom, hogy hogy állnak fel a sorok, akkor majd megmondom, és ma kijelölte Dominikot, tehát ő hivatalosan is csapatkapitány helyettes. Tehát itt egy elképesztően nagy szintű ugrást látunk, de ezeket az ugrásokat itt szépen fokozatosan érdemes megcsinálni, de most az ő esetében ez makulátlan egyenlőre, tehát nagyon szépen megy és halad felfelé. Arról nem is beszélve, csak mondom óvatosan, nem szaladjunk ennyire előre, de Virgil van Dijk feltehetően az utolsó idényét kezdi a Liverpoolban.
1: Világos, de előfordulhat, és természetesen minden jót kívánunk Van Dijknak, de egy sérülés, vagy egy taktikai hiányzás esetén, akár a nemzetközi meccsek során Dominik lenne, tehát Van Dijk hiányában, így
0: igen,
1: mondom.
0: Tehát előfordulhat az a szenárió, hogy egy tétmeccsen a Liverpoolban Szoboszlai Dominik lesz a csapatkapitány, tehát ez, igen, ez megvalósulhat.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Szoboszlai Dominik az egyik csapatkapitány helyettes lesz Liverpoolnál. Jól haladnak a munkálatok Paksnál. Napos, meleg idő várható. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
2: Sporthírek.
4: Szoboszlai Dominik ebben a szezonban az egyik csapatkapitány helyettes lesz az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoolnál. Andoni Iraola vezetőedző a Newcastle United elleni vasárnapi idénnyitót megelőző sajtótájékoztatón árulta el, hogy a holland Virgil van Dijk lesz a csapatkapitány, helyettesei pedig a magyar válogatott középpályás mellett a brazil kapus Alisson és Joe Gomez lesznek. A magyar labdarúgó NB1 ötödik fordulójának nyitó mérkőzésén a Paks Zeke Mário kiállítása ellenére is magabiztosan 2-0-ra legyőzte hazai pályán az Újpest együttesét. A Magyar Labdarúgó Szövetség visszavonja az augusztus 1-én az energiamegtakarítás érdekében hozott átmeneti határozatát, így újra lehet majd esti időpontokban mérkőzéseket rendezni. Az első osztályban hétfőn, a többi bajnokságban egy héttel később veszti érvényét a határozat, közölte az MLS a honlapján. A magyar női jégkorong válogatott 2-1-re kikapott Füssenben a februárban olimpiai résztvevő francia együttestől a Nemzetek Európai Kupája első állomásán. A következő negforduló februárban Budapesten lesz, majd áprilisban következik a 6 csapatos döntő. Jannik Sinner a jobb térdében jelentkező sérülés miatt visszalépett a US Open tornától. A világ első a stábjával folytatja a rehabilitációt, és azt reméli, hogy az ázsiai versenyszakaszra, a pekingi és a shanghai tornára már ismét bevethető lesz.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Jól haladnak a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok. Az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és a kövek szórását segíthetik majd, jelentette ki közösségi oldalán a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus videójában elmondta, a két part felől épülő kövekből kialakított fenékküszöb már a bárkáknál is jobban visszadúzzasztja a folyót. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat, és a jövő hét végére ismét teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. Hivatali visszaélés miatt tett feljelentést Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója a fővárosi nyomozóügyészségnél. A miniszterelnökség korábbi helyettes államtitkára azért fordult az ügyészséghez, mert májusi felmentése után nem kapta meg a felmentési időre járó júliusi illetményét. Havasi Bertalant májusban Magyar Péter mentette fel tisztségéből, szolgálati jogviszonya azonban november közepéig fennáll. A feljelentés szerint Magyar Péter korábban legalább kétszer nyilvánosan kijelentette, hogy Havasi Bertalan nem kapja meg a felmentési időre járó illetményét. Véradásra várják az önkénteseket az ünnepi hosszú hétvégén. A holnapi országos véradó napon 20 helyen lehet jelentkezni, általában 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy az a véradó, aki egészségesnek érzi magát és teheti, szánjon egy órát a segítségnyújtásra. A helyszínek, a pontos nyitvatartás és az időpontfoglalás részletei a vérellátó honlapon találhatók. A mentők több mint 200 alkalommal nyújtottak segítséget a fővárosi ünnepi rendezvényeken. 67 beteget kellett kórházba vinni. A felerősödött szél miatt senki nem sérült meg, közölte az országos mentőszolgálat. A fővárosi tűzijáték idején a Duna két partján összesen 56 helyre települtek ki.
2: Közlekedés.
4: Két autó ütközött össze a 84-es főúton Simaság térségében. A 86-os kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
4: Szinte az egész országra figyelmeztetést adtak ki zivatarok veszélye miatt. Jégeső, viharos szél, villámlás is előfordulhat a következő órákban. Holnap már túlnyomóan napos, száraz idő várható. A szél többfelé megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Éjszaka 18-25, napközben 25-33 fok várható. Nagy tavaink vize 24-25 fokos.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Egy perc múlva 3:49 a mikrofonnál Tóth Béla. Folytatjuk a Körkapcsolás méghozzá labdarúgással, mert hogy megkezdődött egy török bajnoki, Erzurumspor Galatasaray egy negyed órát követően 0-1, vezet tehát a címvédő Galatasaray, méghozzá a magyar válogatott Sallai Roland góljával. A 12. percben volt eredményes Sallai, aki tehát kezdőként van ott a pályán, és ezzel ebben a török bajnoki idényben első gólját szerezte meg a magyar válogatott játékosa, Sallai, tehát ezzel előnyhöz is juttatta a vendégegyüttest. Negyed óra telt el ebből a mérkőzésből, és érdemes még figyelni, a belga bajnokságban perceken belül kezdődő Standard Liège-La Louvière mérkőzést, mert a vendégcsapat kispadján két magyar játékos is ott van, egyrészt Gruber Zsombor, másrészt pedig Kovács Mátyás, ugye mind a két játékos a La Louvière előző bajnokián már játszott egy bő fél órát. Ezúttal feltehetően megint csak csereként kaphatnak lehetőséget Liège-ben. Zajlik német kupaforduló is. Itt a Frankfurt, tehát egy élvonalbeli együttes az alacsonyabb osztályú ellenfelének otthonában 11-0-ra nyert. A Szent Tonisz együttesét verte meg a Frankfurt gárdája, és perceken belül kezdődik majd a Rostock-Stuttgart összecsapás is. A másodosztályú Karlsruhe a harmadosztályú Münster otthonában nyert 2-1-re, és már hosszabbításnál tart a Mannheim és a Kaiserslautern mérkőzése. 97. perc, tehát ez már a 2x15 perces hosszabbítás, és gól eddig azon a találkozón nem született. A spanyol élvonalban 21 órakor kezdődik majd a Betis Real Sociedad mérkőzés, a francia első osztályban perceken belül rajtol az Olympique Marseille és a Strasbourg összecsapása, és ahogyan már korábban is említettük, a Premier League nyitó mérkőzése 21 órától az Arsenal Coventry.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
2: Formula 1-gel folytatjuk, ugyanis véget ért az egy hónapos nyári szünet és a száguldó cirkusz mezőnye ezen a hétvégén Zandvoortban, Hollandiában versenyez. Ma kora délután az első szabad edzésen gyakorolhattak a pilóták, akkor Kimi Antonelli bizonyult a leggyorsabbnak, míg a sprint kvalifikáció csapattársa George Russell nyerte meg, így a holnap délben rajtoló sprint futamot a Mercedes brit versenyzője kezdheti pole pozícióból. Erről a mai történésekről beszélgetek a Nemzeti Sport szakírójával, Zsoldos Barnával, és hát olybá tűnik, hogy hiába az egy hónapos hosszú nyári pihenő, a Mercedes előnye gyorsaságban az továbbra is töretlen. Hogy látod ezt, Barna?
3: Igen, a Mercedes továbbra is a top csapatok közé tartozik, viszont nagyon örömteli az eredménylistát böngészve, hogy mennyire szoros az eredmény. Az első négy helyezett ezen a sprint időmérőn egy tizeden belül végzett egymáshoz képest, és ez a négy pilóta három különböző csapatot képvisel. Lando Norris lett a második, mindössze 41 ezreddel, lemaradva Charles Leclerc a Ferrarival csak 55 ezredet kapott, és Oscar Piastri lett a negyedik 99 ezredes hátrányal. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a hétvége hátralevő részére is optimizmusra ad okot, mert tényleg lehet egy izgalmas és szoros versengés itt a top csapatok pilótái között, és azt gondolom, hogy végül még Antonelli is labdába rúghat. Ő most azért nem volt esélyes a pole pozícióra, mert a sprint időmérő első szakaszában kisodródott, és megrongált az autóját, az autójának a padlólemezét, nem volt megfelelő leszorító ereje, ő így végül csak az ötödik helyen végzett a sprint kvalifikáción, de majd a holnapi normál nagydíjra kvalifikáló időmérőn ővel is számolni kell, azt gondolom.
2: A hatodik lett a sprint kvalifikáción, és ő indulhat majd a sprint futamon a hatodik pozícióból Max Verstappen, akinek ez ugye kiemelten fontos verseny, elvégre hazai pályán versenyez, és már csak azért is különleges számára az a hétvége, mert egyrészt Zandvoortban előreláthatólag záros határidőn belül utoljára versenyezhet majd, valamint az is kiderült ezen a héten, hogy ő szerződést hosszabbított a Red Bull-lal, és a legfrissebb hírek szerint ő marad is 2030-ig a Red Bull kötelékén belül. Az ő teljesítményét hogyan látod, és a szerződés hosszabbítás ténye az téged mennyire lepett meg, mert az elmúlt időszakban azért az is felvetődött kérdés gyanánt, hogy Verstappen marad-e egyáltalán a sportágon belül?
3: Igen, ami a mostani teljesítményt illeti, gyakorlatilag folytatódott ez a trend, mert a Red Bullnak rendkívül hullámzó a teljesítménye, nem csak hétvégéről hétvégére, hanem gyakorlatilag eseményről eseményre is egy nagy díjon belül. Most fél másodperccel maradt le a sprint pole pozíciót szerző Russelltől, ez egyébként még változhat a folytatásban, tényleg még csak egy szabad edzésen vagyunk túl. Most holnap tartanak egy sprint futamot, és utána újra hozzá lehet nyúlni a beállításokhoz, a Red Bull ezen a téren elég erős szokott lenni, sőt még olyat is láttunk már idén nem egyszer, hogy egy pocséknak tűnő időmérő után aztán Verstappen versenytempója kitűnő lett, tehát én azt gondolom, hogy ebből a sprint időmérős hatodik helyből még messze menő következtetést nem lehet levonni. Az biztos, hogy jó hangulatban érkezett meg a hazai nagydíjára, mert valóban, ahogy említetted, új szerződést írt alá a Red Bull-al, elvileg ez a kontraktus 2030-ig szól, viszont azért azt mindig érdemes leszögezni, hogy a versenyzői szerződésekben rengeteg kilépési záradék szerepel, úgyhogy ez még nem azt jelenti, hogy a Red Bull vezetői hátradőlhetnek, hogy most 4 évig biztosan övé ki az egyik legjobb versenyző, bizony teljesíteni kell a csapatnak, mert lehetnek olyan teljesítménybeli kitételek Verstappen részéről, hogyha bizonyos konstruktőri helyezés nem ér el a csapat, akkor ő szabadon távozhat. Minden esetre neki az a célja, hogy kitöltse ezt a szerződést. Többször elmondta, hogy szeretné a karrierjét a Red Bullnál befejezni, egyfajta második családként tekint rá, de azt gondolom, hogy azért nagyon sok kulcsfigura távozott a csapattól, idén is nyeretlen még az istálló, ez azért szokatlan a Red Bull házatáján, tehát annak ellenére, hogy a közös bizalom megvan, és azt szeretnék a felek, hogy visszatérjenek közösen a csúcsra, azért, hogyha a következő 1-2 év eredmények szempontjából nem úgy sikerül, ahogy Verstappen elvárja, egyáltalán nem biztos, hogy kitölti ezt a 2030-as szerződést.
2: Most maradva a Red Bullnál, azért is szolgáltatott érdekességet az elmúlt napokban ez az istálló, mert hogy kényszerű okokból cserélni kellett az egyik pilótánál. Ugye megsérült a csuklója Isaac Hadjarnak, és ő ezen a nagydíj hétvégén nem bevethető, és a Racing Bullsból lépett elő Liam Lawson, és ezen a napon nem is teljesített ő rosszul, 11. lett végül is a sprint kvalifikáción a Red Bull színeiben Liam Lawson, és az ő pozícióját meg a Racing Bullsnál Tsunoda Yuki vette át, aki meg előre lépett megint csak a ranglistán, tehát itt volt több változás is, voltak személycserék is tálókon belül. Ennek a két versenyzőnek a teljesítményét hogyan látod? Lawson ugye 11., Tsunoda pedig a 12. helyről rajtolhat majd holnap délben.
3: Én azt gondolom, hogy mindketten dicséretet érdemelnek, hiszen egyetlen szabad edzés állt a rendelkezésükre ahhoz, hogy egy teljesen más vadonatúj autót megismerjenek. Ilyen szempontból talán Lawsonnak egy picit könnyebb dolga volt, mert ő neki legalább ezekkel a vadonatúj 2026-os generációs autókkal van tapasztalata, de azért a Red Bull nyilvánvalóan teljesen másik konstrukció, mint a Racing Bull. Tsunodának nehezebb lehetett belerázódni, hiszen ő neki tényleg mindent meg kellett tanulnia, ő még soha nem vezet 2026-os autókat csak a szimulátorban, és ehhez képest azt gondolom, hogy mind a kettejük részéről szép eredmény az, hogy elérték a második szakaszt. Lawson egy kicsit csalódott volt, mert tényleg az első meg a második etapban is elég biztató volt a teljesítménye. Egyáltalán nem volt tragikus a lemaradás a Verstappenhez képest, nagyon szívesen bejutott volna a döntő etapban, de valami probléma hátráltatta, azt mondta, hogy ezt majd ki fogják vizsgálni, és úgy vélem, hogy Tsunodától is ez volt többé-kevésbé a maximum, és egyetlen szabad edzés van a hátuk mögött, most van egy sprint kvalifikáció, holnapi sprint futamon is folyamatosan tanulni fognak a technikáról, úgyhogy benne van a pakliban, hogy az időmérőn és a nagydíjon még ennél is jobb eredményt érnek el.
2: Azt már említettük, hogy ez a sprint kvalifikáció Norris számára jól sikerült, ugye a Hungaroringon diadalmaskodó McLarenes versenyző a második pozícióban rajtolhat majd a déli sprint futamon holnap, Picit beszéljünk a Ferrari-ról, mert ugye a McLarenen meg a Mercedesen kívül még a Ferrari tudott idén nagy díj hétvégén végül is a legjobbnak bizonyulni. Leclerc a harmadik lett, és Hamilton, aki a VB pontversenyben a második helyen áll, ő a hetedik a sprint kvalifikáción. Ezekből a teljesítményekből mit lehet leszűrni majd a tényleges időmérőre meg a futamra vonatkozóan?
3: Hát egyelőre még csak a sprint futamot tekintve beszélhetünk az esélyekről, mert tényleg nagyon sok minden változhat a beállítások megváltoztatásával a rendes időmérőre. Minden esetre Charles Leclerc 55 ezredes lemaradása abszolút bizakodóvá teheti a Ferrari, tényleg itt nüanszok döntöttek a rajtelsőség sorsáról. Hamilton valószínűleg belehibázott a körébe, azért nem egyszerűek a körülmények egy ilyen sprint hétvégén, egyetlen szabad edzés rendelkezésre, a felkészülésre, és utána itt a döntő etapban is csak egyetlen mért kört tehetnek meg a versenyzők, ráadásul lágy gumikon, úgyhogy az első két szakaszban közepeseken haladnak, úgyhogy mindenki számára nagy a kihívás, és egy apró hibának azért lehetnek súlyos következményei, ezért is lehet Hamilton most csak 7.-6. lemaradással, de az autó tempója egyértelműen jó, ezt Leclerc bizonyította, és meglátjuk, hogy ki mennyi tapasztalat szerez itt a sprint futamon, és hogy mit tud hasznosítani majd az időmérő előtt. Gyakran változik az erősorrend péntekről szombatra, ezt láthattuk például a legutóbbi hétvégén is nálunk Magyarországon, McLaren szinte sehol sem volt még a pénteki szabad edzéseken, aztán hirtelen az időmérőn és a versenyen is szárnyalt. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindegyik top csapatnál bizakodhatnak ebben, és majd meglátjuk, hogy ki tudja kiaknázni hatékonyabban a lehetőségeket.
2: Azért is érdekes a mostani helyszín, amit már korábban taglaltunk, hogy Zandvoort búcsúzik a Formula 1-es versenynaptárból, de azért ez nem egy olyan helyszín, ahol oly gyakoriak az előzések, mégis sprint hétvége a mostani. Tehát te ezt hogy látod, hogy miért kaphatta meg Zandvoort ezt a sprint hétvégét, mert a korábbi futamokból kiindulva hiába egy különleges karakterisztikájú pálya a holland, de nem úgy rémlik nekik, mint ahol rettenetesen izgalmas futamokat rendeztek volna korábban.
3: Igen, ez abszolút jogos felvetés, és én úgy vélem, hogy félig meddig ez gesztusértékű is a helyszínnek, mert ugye búcsúzik a versenynaptárból, nem tudtak megegyezni a folytatást illetően, ennek elsősorban az az oka, hogy Zandvoort az a nagyon kevés helyszínek egyik, amelyik állami támogatás nélkül próbálta megvetni a lábát az F1-ben, hát ez mind kiderült nem lehetséges, tényleg elképesztően magas rendezési jogdíjat kell fizetni a helyszíneknek, ennek jó részét, vagy a teljes egészében, vagy az állam, vagy az önkormányzat szokta állni a más helyszínek esetében. Zandvoortnál ez nem sikerült meggyőzni a kormányzatot, és én úgy vélem, hogy ez egyfajta búcsú ajándék az F1-től, de egyébként általánosságban véve is elmondható, hogy vannak érdekes döntések itt a sprint helyszíneket tekintve. Például idén lesz még Szingapurban is sprint futam, ami abszolút egyedi, és talán még inkább szélsőséges példa egy ilyen városi pályán, úgyhogy vannak különleges vagy furcsának ható döntések, de itt Hollandiában valószínűleg a búcsú az, ami elősegítette azt, hogy egy kicsit felpesdítsék ezt az utolsó nagydíj hétvégét Hollandiában.
2: Még egy gondolat már nem is feltétlen a holland nagydíjjal kapcsolatban, hanem már a Formula 1 jövőjét és a pilóták jövőjét illetően. Ugye azt megszokhattuk, hogy a nyári szünet alatt, illetve a nyári szünet után azért beindulnak a tárgyalások, a lehetőségek azt illetően, hogy ki hova mozoghat a következő idényre szólóan. Itt azért azt látjuk a nagy csapatoknál, hogy például Verstappen szerződés hosszabbításával túl sok kérdőjel a legnagyobb istállókat tekintve nincsen a jövőt illetően, de hogyha végignézzük a teljes mezőnyt, akkor hol vannak még pilóta kérdések, hol lehet esetleg arra számítani, hogy változtatnak azt illetően, hogy kikapjon ülést 2027-re?
3: Így van, a top csapatoknál annak ellenére, hogy még hivatalosan nem mindenhol erősítették meg és jelentették be, hogy azonos felállással folytatják, nem várható változás, viszont a középmezőnyben és a mezőny hátsó részében annál inkább. A leginkább azt foglalkoztatja a világsajtót és a szurkolókat, hogy a 45 éves Fernando Alonso vajon folytatja-e az Aston Martin színeiben. Ugye Magyarországon is sokat faggatták, és itt Hollandiában azt mondta, hogy egyelőre még nem döntött. Ilyen szempontból ez fontos kérdés, hogy marad-e a kétszeres világbajnok, mert ez is elindíthat olyan folyamatokat, amire más, aminek más pilótákra is hatással van. Igazából még a Haasnál lehetnek kérdőjelek, hogy vajon Esteban Ocon megőrizheti-e a pozícióját. Még az újonc Cadillacnél sem dőlt el, hogy Bottas és Perez maradhat-e. Úgyhogy vannak még kérdőjelek, de a legizgalmasabb kérdések itt most Verstappen szerződés hosszabbításával legalábbis 2027-re eldőltek, úgyhogy ilyen szempontból a mezőny végét érdemes majd figyelni itt a következő hetekben, hónapokban.
2: És hát érdemes majd figyelni a Formula 1-es hétvége további történéseit is. Holnap déltől tehát sprintfutam Hollandiában, időmérőt is rendeznek holnap még hozzá délután 4 órától, vasárnap pedig a futam koronázza meg ezt a hétvégét, azt 15 órás kezdettel követhetik majd figyelemmel a közmédia, tehát az N4 Sport felületein, és itt a Nemzeti Sport Rádióban is beszámolunk majd a történésekről. A Nemzeti Sport szakírójának, Zsoldos Barnának köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 4 perccel múlt 21 óra, a mikrofonnál továbbra is Tóth Béla. Ma elrajtolt a török, cseh, azeri, svéd közös rendezésű női röplabda Európa-bajnokság, amelyen a magyarok szombaton a lengyelek ellen mutatkoznak be az isztambuli csoportban. Ebben a hatosban egyébként egy mérkőzés ma már lejátszottak, a házigazda törökök 3-0-ra verték meg, tehát nagyon simán a letteket. A helyszínen tartózkodó kollégánk Virányi Zsolt pedig a válogatott edzőjét, Szabó Dávidot kérdezte az EB előtt.
3: Alessandro Chiappini mellett Szabó Dávid ugye csapat edzőjeként. Arról mesél, hogy a lengyelek elleni meccsnek mi lehet a kulcs pillanata, azért ez egy bivajerős csoport, a lengyel válogatott, akárhogy nézzük, ugye a legutóbb ott volt a negyeddöntőben az EB-n, világrang is a 7., az idei Nemzetek Ligájában szintén éremért csatázott 3. lett, tehát nagyon erős, a törökökről nem is beszélve, de most a lengyelekről mit kell tudni, hogyan lehet meglepni, mert épp Zsombók Anna, a csapat egyik legfiatalabb játékosa azt mondta, hogy nagyon bízik abban, hogy valami meglepetéssel kezdtek, ami akár egy játszma megnyerése is lehet, de akár több is.
4: Hát, hogy hogyan tudjuk meglepni őket egy ilyen csapat ellen, hanem 110, 120, 130 vagy 150%-ot kell nyújtani. A lengyel csapatot olyan játékosok alkotják, akik mindegyik játékos, mind a 14 játékos azért elég magas bajnokságban is játszanak, magas színvonalú bajnokságban játszanak, plusz az egész nyarat ugye nemzetek ligázzák, jó csapatokkal játszanak. Hogyan lehet meglepni őket?
3: Azt nem mondta, hogy sehogy.
4: Mi még egyelőre szerintem nem tartunk ott, hogy valami hatalmas meglepetést okozunk azért a lengyel csapat ellen, tehát azért a realitás talaján állva, tehát azért van egy-két olyan sztárjátékosok is, akik legalább van, aki egy fejjel magasabb a mi játékosainknál, tehát ez a női röplabdában főleg nagyon nagy előny. Nem tudom, talán egy felszabadult játék, talán egy szerencsés nap, egy-két jó pattanó labda, küzdeni akarás, akkor talán tudunk szerintem egy meglepetést okozni, talán egy szettet elrabolni, esetleg két szettet elrabolni. De nyilván azért az első két meccsünk ellenfelét tekintve mindenképp nekünk az fontos, hogy élvezzék a játékot a lányok, legyenek felszabadultak, és hogy próbáljunk idézőjelbe, zárójelbe felkészülni arra a három meccsre, ami majd utána fog jönni a németek, a lettek, nincs a szlovének ellen.
3: Mit látsz, mit érzékelsz, ugye minden nap tulajdonképpen együtt reggeliztek, stb., tehát végigkíséritek a napotokat, nem csak itt a csarnokban, hanem például a szállodában. Minden tökéletes, körülmények milyenek, meg ha az arcokra nézel, mert azért itt a németek elleni meccsen, meg akár a mostani edzésen is azért látunk felszabadult arcokat, és akik mintha nem lennének betolva, korukat meghazudtolva, hogy egy ekkora csarnokban, mint ez a Színen Érdem kosárlabda, röplabda csarnok, egy kosárcsarnok egyébként, de itt kiválóan lehet röplabdázni.
4: Igen, a körülmények tehát extrán jók. A szállásunk az nagyon rendben van, tágas szobákban vannak, kényelmes az ágy, az ennivaló teljesen megfelel, ami a sportoló étrendjének, hogy meg kell, sőt, még azon túl is, ugye. Úgyhogy a körülményekre tehát egyáltalán nincs panasz. A törökök nagyon jók ezekbe a szervezés dolgokba is, tehát itt is beléptünk a csarnokba, minden szépen le van szervezve, minden a helyén van. Úgyhogy erről az oldalról semmi. Tehát igen, ahogy mondta tegnap a németeken, és azért látszik már a lányokon, várták ezt, felszabadultan játszanak, hál' Istennek, azért az mindig jó jel egy ilyen edzőmeccs alatt látni őket, mert ebből nagyjából tudunk már következtetni arra, hogy mit várhatunk. Az, a holnapi nap az megint más tészta lesz, mert nyilván azért bejövünk egy 15 000-es csarnokba, nem tudom mennyi nézőszám lesz, de sokuknak még nem volt ilyen élményük, tehát egy ekkora közönség előtt, ekkora csarnokba.
3: Az is zavaró még lehet, ha mondjuk csak 500-an vannak, de ekkora a csarnok.
4: Nyilván, tehát ezek hatalmas csarnok, többi csapat egyébként nyilván hozzá van szokva, de figyelj, ezek olyan dolgok, hogy ezt a játékos a fejébe ezt le tudja győzni, meg nem gondol rá, tehát a labda kerek. Igazából más.
3: Hogy fehér színű a labda, más, mint ami szokott lenni, az bármi jelentősége bír-e, zavaró-e?
4: Egy kicsit fura volt az elején, tehát nyilván a sárga labda, tehát magát meglátni a labdát egyébként egy kicsit azt könnyebb volt, de nem, mert mivel már úgy kezdtük meg a felkészülésnek a második szakaszát, hogy már kaptunk ilyen labdákat, úgyhogy már ezzel tudtunk készülni két és fél hetet körülbelül, úgyhogy már szerintem a lányok hozzászok. Az elején egy kicsit fura volt, de azért nem volt vészes.
2: A szövetségi kapitány Alessandro Chiappini munkáját segítő Szabó Dávid után pedig következzen két játékos, Kis Lilla és Zsombok Anna, a riporter továbbra is Virányi Zsolt.
3: Túl vagytok a mostani edzésen is, és hát kerestetek labdát, találtatok? Mert hogy ugye kiütött labdákat azért össze kell gyűjteni minden csapatnak, ez akár a csapat egységet is erősítheti.
1: Hát igen, elég nagy ez a csarnok, úgyhogy ez egy kihívás jelentett. Szerintem ez a legnagyobb csarnok, amiben valaha voltam, úgyhogy ez mindenképpen még egy plusz hozzáad ahhoz, hogy nem csak ez az első Európa-bajnokságom, hanem tényleg a körülmények is minden adott hozzá igazából.
3: Ugye itt 2008-2009-es születésű fiatalok is vannak. Te hogy érzed, hogy például a Vasasban eltöltött két év, az mennyit adott hozzá? Már három is, de mondjuk csak az elmúlt két év, hogy az mennyit segített neked, hogy itt legyél a válogatottban?
1: Hát mindenképpen ugye a tavalyi évben végig a pályán tudtam lenni, és ez mindenképpen segít abban, hogy itt is a pályán tudok tapasztaltabb játékos lenni, és több meccs rutinom van már. Nyilván a válogatott az mindig egy más jellegű érzés, de most már azt érzem, hogy itt is tudtam rutin szerezni az Európa Liga során, úgyhogy most már teljes erőbedobással állok elébe az EB-nek is.
3: Na és mit vársz ettől az EB-től, ahol ugye három nagyon erős, világranglista a hetedik Lengyelország, a legutóbbi EB aranyérmes török házigazda válogatott, aztán jönnek a németek, ők is kifejezetten jók, 12. a világranglistán német válogatott, és utána jön majd a két inkább nyerhető meccs.
1: Reálisan kell nézni a dolgokat, hogy egy nagyon kemény csoportban vagyunk, de szerintem a röplabdában mindig vannak meglepetések, és szerintem, hogyha mindenki teljesen el tudja engedni magát, és élvezni tudja a játékot, akkor bármelyik csapat ellen lehet esélyünk.
3: Akár az első meccsen a lengyelek ellen is látsz valami ilyen reménysugarat? A legutóbbi EB-n azt hiszem nyertünk egy játszmát ellenük három éve Gentben.
1: Igen, szerintem most készülünk rájuk, és hogyha be tudjuk tartani azokat, amiket az edző mond, és csapatként tudunk játszani, akkor akár ellenük is okozhatunk meglepetést.
3: Figyelve a csütörtöki németek elleni felkészülési találkozót, azt a négy játszmát, milyen pozitív dolgokat emelt ki a szövetségi kapitány Chiappini, akár rád, akár a csapatra vonatkozólag, amiből lehet tanítani, tanulni?
1: Hát így külön a meccsről nem beszélgettünk, de szerintem mindenképpen előremutató volt az, hogy nagyon szoros szetteket játszottunk velük, és megmutattuk már ott, hogy nem lehet minket csak új félvárról venni. Vagyis, hogy tényleg komolyan kellett, hogy vegyenek, mert nagyon kiélezettek voltak a szettek, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó felkészülés volt így utoljára az EB előtt.
3: Milyen erőállapotban vagy, és van-e olyan példaképed, mint Cserekje Zsófiának, aki Zekra Günest említette, hogy szeretne ellenem majd játszani a törökök elleni mérkőzése?
1: Hát most jó erőben vagyok, úgy érzem, hogy az elmúlt hónapok után így összeálltak a játékelemek, úgy gondolom csapat szinten is, és egyénileg is érzem a fejlődést, úgyhogy nagyon várom az EB-t. Egy példaképet nem tudnék kiemelni, nagyon nagy élmény ilyen játékosok ellen játszani, vagy hát élmény lesz, úgyhogy nagyon várom.
3: És jól láttam, hogy inkább téged feldoboz ilyen szituáció, mint sem az, hogy összeroppantana?
1: Igen. Hát ez nyilván megint egy új szituáció lesz, de azt gondolom, hogy már így az Európa Liga is hasonló hangulatú volt. Ez még egy felsőbb szint, úgyhogy azt gondolom, hogy hát ehhez is alkalmazkodni kell, és meg kell ragadni a lehetőséget, hogy ilyen játékosok ellen, ilyen csapatok ellen tudunk játszani.
3: Hogy telnek a napok itt ebben a hatalmas 15 milliós városban? Hát nyilván még városi nézésre nem volt lehetőség, az baj is lenne. Megérkeztetek már szerdán, csütörtökön a Németország ellen felkészülési meccs, vagy inkább egy ilyen edzőjellegű mérkőzés. Most túl vagytok a meccs előtti utolsó hosszabb edzésen. Milyen csapat a magyar, és milyen lesz majd a lengyel?
5: Én nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, tényleg.

0: pihenőidőt, ami szerintem fel tudott minket tölteni, és itt teljes erővel tudtunk nekivágni a mostani felnőtt válogatottnak.
1: Mennyire számítasz arra, hogy majd akár kezdő lehetsz, vagy ha éppen csere, hogy a te pontjaidra szükség van, a te blokkjaidra is például?
0: Én bármennyi lehetőséget, hogyha kapok, én nagyon boldog vagyok, és élni szeretnék majd vele.
1: Na, mit tudtok a lengyelekről? Egy kicsit még erről meséljél. Most a legutolsó hosszú edzésen mennyire figyeltetek a lengyelek lenni meccsen? Nyilván az volt már középpontban, hogy ők milyenek. Nincs itt például Volos a feladójuk, egy rutinos játékosuk, de itt kezdik épp az edzésüket.
0: Tegnap és ma is volt már videózásra lehetőségünk, és ők egy nagyon jó csapat, és szerintem fel tudtunk ellenük elég jól készülni. Ugye az átlójuk, aki a egyik legdominánsabb játékosuk, persze emellett sok centerjátékot is játszanak, és hogyha szerintem mindenki beleadja a maximumát, akkor akár meglepetést is tudunk okozni.
1: Ez több, mint egy játszma megnyerése?
0: Akár igen, én bízom benne.
2: Kis Lillával, a magyar női röplabda válogatott szélső ütőjével és Zsombók Annával, a centerrel beszélgetett Virányi Zsolt. A magyar-lengyel mérkőzés holnap 18 órakor kezdődik, ezt követően hétfőn a házigazda és címvédő törökökkel, kedden a németekkel, csütörtökön a lettekkel, jövő pénteken pedig a szlovénokkal találkozik majd a magyar válogatott a török, cseh, svéd és azeri közös rendezésű Európa-bajnokságon. Ez az isztambuli A-jelű csoport, itt tehát ahhoz, hogy a magyar válogatott tovább jusson, a legjobb 4 együttes között kellene végezni, de hát itt azt hiszem, hogy már a győzelem is egyetlen egy mérkőzésnek a megnyerése is óriási eredmény lenne. Röplabdával tehát foglalkozunk majd a következő napokban részletesen itt a Nemzeti Sportrádióban, a továbbiakban pedig labdarúgás, ugyanis elkezdődött az angol bajnokság, méghozzá a Premier League. Negyed órát követően pedig meg is szerezte a vezetést a címvédő Arsenal az újonc Coventry-vel szemben. Havertz szerezte Calafiori átadását követően a londoniak első találatát, ezzel tehát vezet a hazai pályán játszó Arsenal, a mérkőzésből 17 perc telt el. Fél időben 3-0-ra vezet az Erzurumspor otthonában a Galatasaray a török labdarúgó ligában. Itt Sallai Roland a mérkőzés 12. percében már eredményes volt, ezzel szerzett vezetést tehát a Galata. Azt követően Agüen és Osimhen talált be, így kialakítva a félidei állást 3-0 tehát a vendégegyüttes javára. Elkezdődött a spanyol labdarúgó bajnokság második fordulója is, Betis Real Sociedad negyed órát követően egyelőre gól nélkül. A német kupában pedig már korábban említettem azt, hogy a Frankfurt kiütötte ötödosztályú ellenfelét, a Saint-Denist, ráadásul ezzel a teljesítménnyel a Frankfurt rekordot döntött meg, méghozzá Bayern München hosszú ideje 1997 óta fennálló rekordját, ugyanis a félidőben 10-0-ra vezetett a Frankfurt a Saint-Denis otthonában, és a Bayern legutóbb 1997-ben 45 perc után 10-1-re vezetett a Waldberg ellen. Ezt a rekordot írta újra a Frankfurt együttes, amely érdekesség, hogy a második félidőben a már megszerzett 10 gólra mindössze egyet pakolt rá. Tovább jutott hosszabbítás után a Kaiserslautern is, méghozzá a Mannheim, tehát egy harmadosztályú csapat otthonában, a Bundesliga 2-es Kaiserslautern végül is a hosszabbítás 30. percében, a mérkőzésnek a 120. percében szerezte meg a győztes gólt, és vezetéshez jutott a Stuttgart a harmadosztályú Rostock otthonában, 33 perc telt el ebből a mérkőzésből, a 18-ban szerzett Pejcinovic góllal tehát vezet a VfB. Kézilabda, mert hogy felkészülési tornát rendeznek Debrecenben, méghozzá a női kézilabdázók számára, és itt a Debrecen 32-29-re megverte a Podravka Koprivnicát, és bejutott a viadalnak a döntőjébe, ahol majd az ellenfele vagy a Győr, vagy a szerb Crvena Zvezda lesz. Ez a mérkőzés jelenleg is zajlik. 36 perc telt el a találkozóból, és nagyon magabiztosan 12 gólos különbséggel vezet a Bajnokok Ligája legutóbbi döntőjét elveszítő Győri Eto, 25-13 tehát a szerb csapattal a győriek javára. Ezt a döntőt majd egyébként holnap rendezik meg, minden jel szerint tehát magyar csapatok részvételével. A pontos idő 21 óra 19.

0: 9 perc, hamarosan folytatjuk a körkapcsolást.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Szoboszlai Dominik az egyik csapatkapitány helyettes lesz Liverpoolnál. Jól haladnak a munkálatok Paksnál. Napos, meleg idő várható. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: Szoboszlai Dominik ebben a szezonban az egyik csapatkapitány helyettes lesz az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoolnál. Andoni Iraola vezetőedző a Newcastle United elleni vasárnapi idénnyitót megelőző sajtótájékoztatón árulta el, hogy a holland Virgil van Dijk lesz a csapatkapitány, helyettesei pedig a magyar válogatott középpályás mellett a brazil kapus Alisson és Joe Gomez lesznek. A magyar labdarúgó NB1 ötödik fordulójának nyitó mérkőzésén a Paks Zeke Mário kiállítása ellenére is magabiztosan 2-0-ra legyőzte hazai pályán az Újpest együttesét. A Magyar Labdarúgó Szövetség visszavonja az augusztus 1-én az energia megtakarítás érdekében hozott átmeneti határozatát, így újra lehet majd esti időpontokban mérkőzéseket rendezni. Az első osztályban hétfőn, a többi bajnokságban egy héttel később veszti érvényét a határozat, közölte az MLS a honlapján. A magyar női jégkorong válogatott 2-1-re kikapott Füssenben a februárban olimpiai résztvevő francia együttestől a Nemzetek Európai Kupája első állomásán. A következő NEK forduló februárban Budapesten lesz, majd áprilisban következik a 6 csapatos döntő. Jannik Sinner a jobb térdében jelentkező sérülés miatt visszalépett a US Open tornától. A világ első a stábjával folytatja a rehabilitációt, és azt reméli, hogy az ázsiai versenyszakaszra, a pekingi és a shanghai tornára már ismét bevethető lesz.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Jól haladnak a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok. Az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és a kövek szórását segíthetik majd, jelentette ki közösségi oldalán a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus videójában elmondta, a két part felől épülő kövekből kialakított fenékküszöb már a bárkáknál is jobban visszadúzzasztja a folyót. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat, és a jövő hét végére ismét teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. Hivatali visszaélés miatt tett feljelentést Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója a fővárosi nyomozóügyészségnél. A miniszterelnökség korábbi helyettes államtitkára azért fordult az ügyészséghez, mert májusi felmentése után nem kapta meg a felmentési időre járó júliusi illetményét. Havasi Bertalant májusban Magyar Péter mentette fel tisztségéből, szolgálati jogviszonya azonban november közepéig fennáll. A feljelentés szerint Magyar Péter korábban legalább kétszer nyilvánosan kijelentette, hogy Havasi Bertalan nem kapja meg a felmentési időre járó illetményét. Véradásra várják az önkénteseket az ünnepi hosszú hétvégén. A holnapi országos véradónapon 20 helyen lehet jelentkezni, általában 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy az a véradó, aki egészségesnek érzi magát és teheti, szánjon egy órát a segítségnyújtásra. A helyszínek, a pontos nyitvatartás és az időpontfoglalás részletei a vérellátó honlapon találhatók. A mentők több mint 200 alkalommal nyújtottak segítséget a fővárosi ünnepi rendezvényeken. 67 beteget kellett kórházba vinni. A felerősödött szél miatt senki nem sérült meg, közölte az országos mentőszolgálat. A fővárosi tűzijáték idején a Duna két partján összesen 56 helyre települtek ki.
1: Közlekedés.
2: Két autó ütközött össze a 84-es főúton Simaság térségében. A 86-os kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
2: Szinte az egész országra figyelmeztetést adtak ki zivatarok veszélye miatt. Jégeső, viharos szél, villámlás is előfordulhat a következő órákban. Holnap már túlnyomóan napos, száraz idő várható. A szél többfelé megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Éjszaka 18-25, napközben 25-33 fok várható. Nagy tavaink vize 24-25 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 6 perccel múlt 9:30, a mikrofonnál pedig továbbra is Tóth Béla. Friss hír, hogy az ukrán Shakhtar Donetsk labdarúgó csapata Londonban a Chelsea stadionjában játsza majd hazai mérkőzéseit a Bajnokok Ligája következő idényének liga szakaszában. A hírt a két klub úgy kommentálta még, vagy úgy toldatta meg, hogy hát az Európai Labdarúgó Szövetség, vagyis az UEFA jóváhagyására azért még várnak, úgyhogy még ezen nem teljesen biztos, de alig ha fog ennek gátat szabni az UEFA. 38 percet követően 2-0-ra vezet az angol labdarúgó bajnokságban az Arsenal a vendég Coventry-vel szemben. A 15. percben Havertz volt eredményes, majd aztán Saka duplázta meg a londoni címvédő előnyét, így aztán az első félidő végéhez közelítve 2 gólos az Arsenal előnye. Törökországban a Super League-ben megkezdődött a második félidő az Erzurumspor Galatasaray találkozón. 51. perc, 3-0-ra vezet a Galata, amelynek első gólját a magyar válogatott Sallai Roland szerezte. Rajta kívül Aggyön és Osimhen volt még eredményes, magabiztos előny tehát a címvédőnél. Sallai továbbra is ott van a pályán kezdőként. A spanyol La Ligában 36. perc, Betis Real Sociedad 0-0. A német kupában pedig most már elteltek fél idő a Rostock és a Stuttgart mérkőzésén. A harmadosztályú csapat otthonában az élvonalbeli VfB 2-0-ra vezet. A francia ligőn is megkezdődött. Itt a nyitó mérkőzést az Olympique Marseille és a Strasbourg játsza. Szünetében tart a mérkőzés, az első félidő gól nélkül ért véget, és a Jupiler League-ben, tehát a belga első osztályban is van egy péntek esti mérkőzés, magyar érdekeltségű, Standard Liège-La Louvière 0-0 a félidőben, itt a kispadon egyelőre a vendégegyüttesnél mind a két magyar játékos, Gruber Zsombor és Kovács Mátyás. És a magyar NB1-ben is megkezdődött az 5. forduló, méghozzá a Paks 2-0-ás győzelmével, amelyet a vendég Újpest eszemben ért el. Holnap pedig a magyar labdarúgó élvonalban további 2 mérkőzést rendeznek, Vasas Puskás Akadémia délután 15:30-tól, és MTK Nyíregyháza 17:30-tól, mind a 2 mérkőzést élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sport Rádióban. Kézilabda csak, de csak egy pillantás arra a részeredményre, hogy a debreceni felkészülési tornán hogyan áll a második elődöntőben a Győr. Hát jelentem, hogy 5 perccel a vég előtt 34-17-re vezet a szerb Crvena Zvezda ellen, úgyhogy azt hiszem ki lehet jelenteni a holnapi döntőben a felkészülési tornán a házigazda Debrecen ellenfele majd a Győri Eto lesz. Úszással folytatjuk és zárjuk itt a körkapcsolást, ugyanis az adásunk utolsó órájában Márton Richárddal hallgathatnak meg egy beszélgetést. Márton a nemrég véget ért vizes Európa-bajnokságon 200 méteres pillangó úszásban szerzett ezüstérmet, méghozzá a hazaiak kedvence a 4-szeres olimpiai bajnok Leo Marchand mögött. Az Európa-bajnok ezüstérmes Márton Richárddal Elpap István beszélgetett.
2: A mikrofonnal Elpap István, nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és legalább ekkora szeretettel Márton Richárdot, friss, úszó EB ezüstérmesünket, már úgy friss, hogy volt átemel EB ezüstérmes, de ez most egy, nem tudom neked mennyire meglepő, de egy rendkívül jó érzésekkel tud visszagondolni az ember, mert az elmúlt 1-2 évben azért nem rólad szóltak a hírek, most viszont 200 pillangón Leo Marchand mögött, de mindenki más előtt egy parádés ezüstéremmel zártad ezt a Saint-Denis-ben Párizs melletti Európa-bajnokságot. Hát szervusz, mennyire ünnepedett le benned ez a egészen kiváló, és nem tudom téged mennyire meglepő végkifejlet.
3: Szia, szia, és köszönöm a meghívást, illetve köszöntök mindenkit. Először is ugye úgy mentem már ki ugye az Európa-bajnokságra, hogy mindenképpen szeretnék egy egyéni csúcsot, és bennem volt nyilván egy ilyen kicsikét, hogy lehetne egy éremet is esetleg hazahozni, és Igazából az utolsó percekig próbáltuk a felkészítést arra összpontosítani, hogy meglegyenek ezek a célok. Úgyhogy Vér Balázssal, ahogy tudtuk, összeraktuk ezt a szezont, meg ezeket a versenyeket, hogy mikre kell fókuszálni, mi az, ami jelentős vagy kulcsfontosságú abban, hogy ideig eljussunk, meg a felkészítésünket, illetve ez egy ilyen tesztelés volt az elkövetkezendő két évre is, hogy miben tudnánk előrelépni. Na most ugye az ellenfelekre is úgy készültünk fel, hogy tudtuk, mennyire erősek lesznek. Én egyébként személy szerint 1.54.9-et satszoltam mondjuk a középdöntőből való a döntőbe jutáshoz. Úgyhogy nem mondom, hogy ez sikerült, az azt hiszem 1.56.0 volt, egy kicsit elsatszoltuk, de amit akartam időeredményt, az tökéletes volt már a középdöntőben.
2: Helyre jó volt.
3: Helyre jó volt, igen. Tehát a középdöntőbe való jutásnál én már nem szerettem volna egyébként Leon Marchand mellé jutni, mert tudtam, hogy milyen lesz a közönség, az olimpián ezt megtapasztaltam. Úsztam vele egy futamba, és brutális volt a hangulata. Úgyhogy még nem volt...
2: De az demoralizál ilyenkor? Tehát az azért brutális? Azért nem szereted?
3: Inkább azt mondanám, hogy még szerettem volna nyugodt környezetben
2: húzni. Tudtad, hogy majd a döntő az úgyis ilyen lesz.
3: Igen, igen, de hogyha már oda jutottunk, akkor úgy voltam vele, hogy jó, akkor ezt próbáljuk valahogy átformálni, hogy minthogyha egy kicsit inkább így a közönség ellen is úsznék egy picit, hogy jó, akkor megpróbál megverni a versenyzőtöket.
2: Hát ez mondjuk speciál pont őt nem sikerült.
3: Speciál pont őt nem sikerült, de hát...
2: Hozzáteszem, ami elsőre én se hittem el, hogy Leon Marchand még nem volt Európa bajnok, mert az EB-ket valahogy valami miatt mindig kihagytam, miközben olimpiákon, VB-ken betegre nyerte magát, és ezen az EB-n is ő nagyon visszafogott programot úszott, ugye, tehát a saját nagy számai közül például 200 pillangot pont úszta, azt láttuk, de hát nem csak Leon Marchand volt itt, mindjárt beszélünk erről, de menjünk vissza oda, hogy a válogatás. Ugye ez nem volt mindennapos, Sós Csaba a következőt húzta, viszont exakt módon, még akkor is egy-két engedményt azért a finish betett, de jellemzően az előző világbajnokság 8. legjobb európai ideje, az volt a szint. Az egy nagyon magas szint, az VB középdöntős szint, és ez volt a belépő erre az ennek az Európa bajnokságnak az előfutamaiba. És Márton Rihárdnak nagyon sokáig nem volt meg ez a szintje, annyira nagyon sokáig, hogy egészen a finishben Rómába sikerült aztán megúsznod. Voltak benned kétségek? Egyfelől, hogy meg tudod-e úszni, másfelől, hogy mi van, ha nem úszod meg, hogy esetleg akkor is ott tudsz lenni az EB-n, vagy azt mondtad, hogy megúszom és kész.
3: Igen, szóval előjáróba ugye már megkaptuk szeptemberben ezeket a szinteket, 2025. szeptemberében, nagyjából ugye Szingapúrtól pár hetet követően ugye volt egy...
2: Mit szóltál hozzá, hogy ez lesz a belépő az EB-re?
3: Valahogy sejtettem egyébként, mert bennünk is volt egy elégedetlenség ezzel szemben, hogy milyen eredményeket produkáltunk, de szerintem sok úszóban ott volt, hogy bárcsak lehetett volna jobb, hanem valahogy nem jöttek ki azok az időeredmények, és azon gondolkodtunk, meg szerintem a szövetségnél is, hogy mivel lehetne egyébként ezt így, hogy mondjam, a felkészítést egy kicsit megspékelni. Hogy legyen akkor egy követelménye az Európa-bajnokságnak, hogy már így lássák azt, hogy abban az évben, abban az adott évben az úszó hol tart. Na most ugye volt, aki már országos bajnokságon megúszta, volt, aki már a Mare Nostrum májusi versenysorozat alatt, én voltam szinte az egyetlen, aki Rómában tudott június 28-a valahogy úgy volt.
2: Hát lassan gyűltek a szintes úszók.
3: Lassan gyűltek, igen, de ugye mellé még hozzátettek egy plusz új programot, az országos bajnokságnak egy teljesen más felépítését. És ugye bevezették a középdöntőket. Na most azon az országos bajnokságon, tehát az éven felépítését inkább úgy próbáltuk egyébként megtervezni, hogy az országos bajnokságom az még inkább ilyen erőálló képesség kihívás legyen. Tehát minél több szám, sűrítetve, még a saját számomat is.
2: Ott miket vállaltál, mert azt nem néztem meg.
3: 100 gyors, 200 gyors, 50 pilde, 100-200 pilde, váltok.
2: Ki se jöttél a vízbe.
3: Hát konkrétan volt olyan, hogy végeztem a 100 gyorssal, és rá 8 percen belül már volt a 200 pillangó középdöntőm, ahol már 1.56 felett mentem, és meg is lepődtem, és mondta Balázsnak, hogy figyelj, ez nagyon jó volt. És másnap reggelre még mondta, hogy a váltót húzzuk ki, a 200 gyorsas váltót, mert ugye a honvéd csapatomnak nem volt elég ember ahhoz, hogy reggelre mást tegyenek be, de én mondtam ott is neki, hogy azt is csináljuk meg, mert szeretném, meg úgy szükség van rá, hogy kicsit így visszaépítsünk. mert ugye azért mégis ez egy felkészítő verseny majd az Európa-bajnokságra. Ugye azt is elvállaltam utána még délután a 200 pildét, és mellette még a váltónak a döntőjét is, igaz, 200 pillangon kikaptam pár századra, de nem volt bennem csalódottság, mert tudtam, hogy ez kelleni fog a későbbiekben, majd a jövőre. És akkor onnantól kezdve egyébként, a májustól kezdve folyamatosan építettük a programunkat, hogy hogyan nézzen ki az úszás is, milyen legyen a felépítése, és igazából már az első állomástól kezdve már tudatosan tudtuk, hogy hogyan kell leúszni, és ez egyébként sikerült is, nyilván időeredményben még nem nyilvánul meg egy ilyen, azért nagyon ritka az olyan úszó, aki egy egész éves alatt tudja azt az időeredményt hozni, szerintem nem sokan vannak így.
4: A Katinka de... egy évig vagy igen. Két évig körülbelül ő csinálta, hát,
3: ez brutális volt. Igen, számára ez összejött. Azonban ugye mi próbáltunk reálisnak tűnni az minden ilyen helyzetben, hogy milyen idők jönnek ki, és meg voltunk elégedve, de nem döltünk hátra. Nyilván akkor még jobban beleálltunk ezekbe az edzésekbe, versenyekbe, folytattuk tovább a munkát, és igazából tervezetten tudtam, hogy Rómába meg kell úsznom a szintet, de nem volt bennem kételj ezzel kapcsolatban, hogy nem lesz meg, inkább így nyugtattam magam, sőt, még emlékszem, amikor mentünk oda a Kórumba, ugye, ahol összerakják a futamokat, még a döntőre, és sétáltunk oda Balázsra, hogy figyelj, fordulómi rendben vannak, víz alatti delfin megvan, szerintem az sikerülni fog, állóképességem van, hajrázni is már úgymond tudok, így az elmúlt versenyek tapasztalatai alapján baromi edzéseket csináltunk, szerintem ez össze fog jönni.
4: Mi baj lehet,
3: igen, rajtot, hogyha elrontom, akkor egy óriási béna ember vagyok.
4: De azt még visszahozod.
3: Igen, hát igen, vissza lehet hozni talán. De hát ott is egyébként egy pár tizedre úsztam meg. Tehát, hogy megvolt utána a boldogság, és akkor volt egy két nap pihenő, utána rögtön beleálltunk az edzésekbe, és azt kell mondanom, hogy onnantól az egy újabb lendület volt számomra, tehát, hogy nem volt ártalmas. Ott egyébként már, amikor lementem az első edzésre, már éreztem, hogy innentől kezdve az Európa-bajnokságra úgy kell fókuszálnom, hogy pénteki nap 200 pille, csak az. Tehát, hogy volt előtte még egy 100 pillangó számom, ott is szerettem volna egy egyéni csúcsot úszni, az nem sikerült, de tudtam, hogy arra a pénteki napra, augusztus 17-ére nekem föl kell készülnöm. És azt kell mondanom, hogyha nem is sikerült volna érem, és csak az egyéni csúcs, már annak örültem volna, tehát, hogy ez így abszolút összejött nekünk.
4: Ugye voltam már ebben második 200 pillangón, de az egy merőben más helyzet volt. Tehát egyrészt 2022, igen. Ugye, tehát már 4 éve, másrészt Milák mögött, mert igen. akkor még ő is volt. És tehát az teljesen más nyilván, hogyha, mert most is volt két magyar, csak most és a másik most se volt kisebb klasszis, meg Kós Hubert volt, de óriási különbség, hogy most Kós mögötted volt, mert ő más távokon ette meg Európát ezen az Európa-bajnokságon, viszont volt egy Leo Marchand, óriási mezőny volt a 200 pillangó döntőjébe. Menjünk végig ezen a döntőn, jó? Bent jó. Vagy a döntőbe, jó pályán vagy bent a döntőbe, bárhova nézel, körülötted korszakos klasszisai a jelen világúszó sportjának, de úgy mész oda, hogy én most itt egy dobogót szeretnék. Hogy építetted magad? Mert ez egyfelől a vízben is építeni kellett magad, meg a Marchand nézői, szurkolói, meg a Kós Hubert, meg a mindenki, aki ott van körülötted, hozzájuk is építened kellett magad.
3: Igen, tehát maga a VB döntőnek a felépítése, a világbajnokságnak a döntőjébe is, ugye tavaly rengetegen szereztek érmet ebből a futamból. Tehát azért úgy voltam vele, hogy hú, ezen a pályán is van egy világbajnoki érmes, ezen egy olimpiai érmes van, aranyérmes is van, tehát eleve egyébként maga nem kis emberek voltak, tehát ezzel valahogy nyugtatnom kellett magamat, és igazából amíg be nem értem ugye a Kórumba, a döntőnek a Kórumjába, addig nem éreztem azt, hogy valahogy meg tudnék nyugodni, azonban amikor láttam egy kicsit feszülve őket, akkor megnyugtottam magamat, hogy ők is valamennyire tartanak tőlem, tehát hogy ez amúgy ilyen presztízs probléma, hogyha én...
4: Azt mondtad, hogy már pedig ezek miattam feszültek.
3: Igen, valamilyen szinten
4: ezek
3: igen.
4: Ezek jó, és hogy akkor, pozitív hozzáállás.
3: És akkor ott egy picit így megnyugodtam, ugye odaértem már a rajtkőhöz, meghallottam a közönséget, amikor kihívták Marchandot, újra eljött az a pillanat számomra, hogy Jó, akkor megint szintén akkor ellenetek megyek, és szeretnék az úszótok ellen versenyezni. Úgyhogy a vízben egyébként nyilván csak azt láttam, hogy Hubi hol tart, és illetve a Marchand hol tart. Most ugye az első 50 méteren már szinte látható volt, hogy Marchand teljesen más beosztásra
4: úszik. Itt az ezüstér megyünk.
3: Igen, tehát hogy akkor ott láttam, hogy jó.
4: Hogy mi heten.
3: Igen, mi heten, akkor az ezüstér megy a csata. És nyilván a Hubinál megláttam azt, hogy ugyanaz a taktika, ugyanaz van nála, ami előző nap is, ugye a középdöntőnél. Úgyhogy ez szerint próbáltam már ott abban a helyzetben is felépíteni a technikámat.
4: Tehát ugyanaz, csak a hallgató kedvéért, hát, hogy bekezd. Iszonyatos. De ez neked nem volt rossz szerintem, nem?
3: Nem volt rossz.
4: Miután tudtad, hogy mi fog történni, tehát nem ért meglepetésként.
3: Igen, igen. Tehát van egy ilyen felállás, amit a Balázsról szoktunk megbeszélni, hogy üldöző vagy üldözött taktika. Tehát, hogy mi inkább most, ő nagyon arra hajaz mindig, hogy üldöző taktika. Tehát akkor jön egy kis adrenalin az emberre, hogy akkor valamennyire elkapja az előtte lévőt. És nyilván azért a Kós Hubertnél az első száznál ugye láttam, hogy ez vissza fog esni. Már a végénél egyébként, de aztán még tartalékoltam egy nagyon picit. Ugye a felépítés az volt, hogy az utolsó 80 méterem legyen a nagyon erős, vagy amikor elkezdek hajrázni. És odaérkeztünk az utolsó falra, és láttam, hogy egy testhossznyi előnye van. De amikor feljövök a víz alatti delfinezésből, akkor egy ilyen pár csapásnyi. Tehát egy, másfél. Nagyjából amennyi előnye van. Úgyhogy...
4: Most a Kósról beszélünk.
3: Igen,
4: csak
3: a Kós Hubertről.
4: Azért voltak hát még a ott a vízben.
3: Igen, csak
4: nem, a Marsan ő elő volt nagyon.
3: Igen, csak az a baj, hogy nem lehet túltekinteni. Ja. Víz alatti delfin az, aminél ugye forduló után látja az ember, hogy jó, akkor a túlsó pályákon mennyire lehetnek előttem. De annyira nehéz egyébként pillangónál más pályákra tekinteni, de még maga az úszástörésnél is, hogyha felfordítja az ember a fejét, azzal már kiesik egy kisebb ritmusból. Úgyhogy ezt minél inkább minimalizálni akartam, mert azért én is voltam egy ilyen kicsit fejforgatós. Úgyhogy amikor esett vissza a Hubi ugye az utolsó 50 méter alatt, akkor elkapott az adrenalin fröccs, hogy na jó, akkor most kell még jobban megindulni. És az utolsó 3 kartempó volt az, amit hibásnak éreztem már ott a vízbe, hogy jó, most megálltunk az emelkedőnek annál a részén, amikor már kezd egy kicsit visszaesni az ember, már nem bírja tovább tekerni a biciklit. Úgyhogy innen már csak igazából konkrétan könyörögtem magam, bírt ki. Aztán sikerült, hogy beértem, kinéztem oldalra, hogy látom a kis lámpákat, amik ott vannak a rajtkövön, hogy jelzik, hanyadik helyen vagyok. Nem láttam semmit se belőle, jó, mondom, gyorsan fejfordítás. Láttam, hogy 1.54.06 volt, vagy 1.54.08, most ez nekem annyira új idő, hogy még nem tudom 06. Igen, tehát hogy ez annyira új idő nekem, hogy még nem tudom felfogni, hogy egyébként majdnem 1.53.99. Úgyhogy...
4: 700-addal voltál a görög siszkosz előtt.
3: Igen, igen, igen. Na neki volt egyébként meg nagyon durva hajrája, és láttam, hogy második helyzet. Hú, mondom, ez baromi jó. Hát nyilván amúgy egy kicsi idő kellett, hogy felfogjam, és aztán még a Hubi is ott tordított nekem, hogy mit csináltál te ember, meg azt a mindenit, mekkora király vagy, és akkor igazából még őt kerestem, hogy hanyadik, aztán levették a táblát, de óriási boldogság volt, amikor beértem.
4: Hát kibekkelted, mert nem lehet azt mondani, hogy nem, mert amilyen szépen egyenletesen indult a felnőtt pályafutásod, az elmúlt 1-2 évben valóban nem úgy sikerültek a dolgok, ahogy te eltervezted, ugye ebbe olimpia is beleesett, VB is, VB-k is beleestek. Mi volt ott a baj?
3: Szerintem maga a sűrűség, mert nem találkoztunk még ilyen helyzettel, meg szerintem az úszósport se itt Magyarországon nem volt felkészülve arra, hogy az olimpiai évében világbajnokságot, Európa-bajnokságot rendeznek. Tehát 2024 az nekünk egy oltári sűrű év volt, úgyhogy...
4: Mert a Covidot addigra hozták be teljesen, igen. Ugye? Mert ott elcsúszott minden.
3: Igen, igen, de azt egyébként nem is értettük, és volt is egy fejvakarás, hogy akkor ez hogyan legyen összerakva. De úgy, hogy még az előtte levő évben is 23 decemberében még elmentünk egy Európa-bajnokságra, egy rövidpályás Európa-bajnokságra. Tehát onnan 3 hónap múlva egy világbajnokság, rá egy másfél hónap múlva országos bajnokság, rá 2 hónap múlva Európa-bajnokság, és rá másfél hónapra pedig egy világbajnokság. Tehát ez annyira sűrű fél év volt számunkra, vagy inkább egy ilyen 8 hónap, 9 hónap, hogy kicsit nehéz volt ebből úgymond felállni, hogy hogyan is tekintsünk minden egyes versenyt, mert azért a világbajnokság alatt is februárban láttuk azt, hogy nem lesz túl nagy mezőny, tehát valamennyire lehet érmet szerezni. De nehéz volt felállni abból, hogy még egy decemberi rövidpályás Európa-bajnokságon is egy maximális teljesítményt nyújtottunk. Úgyhogy
4: hát meg ilyen közel egymáshoz a 25 meg az 50 méteres medence, nem vagyok úszó, de úgy el tudom képzelni, nyilván máshogy készülsz rövidpályára meg nagy medencére. Szóval nagyon közel is volt egymás az a kettő, nem? Igen. Tehát az edzéseket is átállítani, meg nyilván pihenés is kell egy világverseny után, meg amúgy is karácsony, meg szilveszter van, szóval ennél bohócabb időpontban nehéz VB-t rendezni, mint
3: az. Igen,
4: a,
3: igen, tehát az számunkra ilyen érthetetlen volt, de próbáltuk a legtöbbet kihozni mindenből, mert én nem szeretek visszalépni úgy versenyekről, hogy nincsen olyan komoly oka, ami akár sérülés, vagy mondjuk befolyás egy ilyen következő évre, ráadásul úgy, hogy a magyar csapatot nem úgy képviselni, hogy egy jó helyezést tudnék elérni. Tehát maga ezekről nem tudtam azt mondani, hogy nem indulok el. Úgyhogy azt a fél évet egy kicsit bánom, hogy nem hallgattam egy kicsit az eszemre, és inkább a szívem vitt el. Úgyhogy ez volt a legfőbb oka a 2024-es időszaknak. 25-ös évet pedig annak tudom be, hogy egyszerűen igazából túl későn jött ki az a formám, ami most meg egyébként pont jó időpontban. És egyébként nagyjából az időkön is látható meg maga a felosztásába is az ötveneimnek, hogy mi hogyan sikerült. Azonban a 25-ös évre annyit tudnék így még pluszba hozzátenni, hogy nagyon jó volt az, amikor elmentünk esetleg ilyen világkupa versenyekre. Mivel rengeteg tapasztalatot szereztünk ott, ugye a két versenyidő közt volt nagyjából ilyen 5 napunk. Amikor ugye edzhettünk úgy egy úszodában mindenkivel, tehát az, amikor az edzés napokat látjuk, hogy ki hogyan készül föl, akár egy Gretchen Walsh, akár egy Carson Foster, vagy akár a Hubieknál, mert egyébként volt olyan időszak, amikor a Hubieval is edzettem egy kicsit, tehát ezt is köszönöm neki, hogy amúgy edzhettem vele, még abban az időszakban. Ezektől így ellestünk ilyen pár stratégiai elemet, amit az edzésekbe be tudunk majd építeni, és be is építettünk. És innen tudom azt is, hogy a rövidpályás Európa-bajnokság már úgy sikerült jól, hogy tudtam ott is minden számban egyéni csúcsot úszni, illetve azért jó, hogy Európa-bajnokságon 5. hely rövidpályán, nem mondom azt, hogy nem számít sokat, de azért keveset se, és akkor ott voltunk úgy, hogy jó, akkor ezt a következő évre az 50-es medencére valahogy beépíteni. És ez egyébként valamennyire szerintem teljes mértékben sikerült. Annyi, hogy az évelejét ugye nem tudtam teljesen véghez vinni, azonban szerintem ahogy kellett, megcsináltuk.
4: Ugye Balázs, Virt Balázs, amikor már többször előkerült a neve. Ezt hogy kell elképzelni, amikor így a nagy menők is ott edzenek, megmondtad, hogy a Hubinak is köszönöd, hogy ott maga mellé, vagy maguk mellé vett, ilyenkor utána a Virt Balázsral összedugjátok a fejeteket, hogy ki mit látott, ki mit tapasztalt, és hogy ebből a saját felkészülési programodban mit tudtok beültetni?
3: Igen, a Balázs ugye, hát, ahogy le kell írnom az edzéshez való hozzáállás, hát ő inkább olyan, mint a Rocky filmekben az edző, tehát, hogy
4: na, szereti úgy... Kíváncsi vagyok, mit értesz ez alatt.
3: Tehát a nagyon nagy szíve van, azt kell tudni. És szereti az emberből kihozni a maximumot, de úgyhogy az a fajta mentalitása, hogy a maximumot úgy hozzad ki magadból, hogy a saját határaidat úgy küzdöd le, hogy még te is büszke legyél magadra, vagy az ember büszke legyen magára, illetve hogyha nem is sikerül úgy az edzés, vagy az időeredményeket tekintve nem sikerül minden rendben, akkor igazából, hogyha látja rajtad, hogy mindent megtettél érte, akkor onnantól te nem léptél hátrébb, vagy nem csalódás az, hogyha mindent megtettél érte. Úgyhogy nagyjából így tudnám leírni a Virt Balázst edzői munkája szempontjából. Az, hogy hogyan beszéljük meg ezeket, hogy ki mit látott, miket tapasztalt, nyilván én vagyok a versenyző, aki átéli ezeket az edzéseket. Nyilván, hogyha minél inkább beledöglök, és minél jobb időeredményeket tudok kihozni már ott edzésen, vagy hogyha van egy ilyen kis pihenős fajta rendszer, ami éppen hiányzik nekünk az edzés módszerből, akkor azt így bele tudja illeszteni. Mert azt látja, hogy az hasznos, és lehet belőle építkezni.
4: Láttad, a saját szemeddel is láttad Kapás Boglárka üzenetét, amit a Szentvirt Balázsnak írt, hogy jó taktika, ismerős. Most csak rend, kedvér, Kapás Boglárka, hogy nem 200 pillangón volt világbajnok. Tehát pontosan ugyanezen a távon, egyébként egy fantasztikus finish után, annó Kwangjuba, ha minden igaz.
3: Igen.
4: Ez mit szóltál, amikor...
3: Hát igazából van egy ilyen közös csoportunk, ahol velük is így szoktunk beszélgetni, és láttam már a szám után is, ugye miután megvolt az eredményhirdetés, minden felvettem a telefonomat, és akkor hosszas beszélgetések, ilyen telefonhívások után ugye láttam az üzeneteket, hogy miket beszéltek csoportokba, és láttam a Bogi üzenetet, és mondtam neki, hogy köszönöm, de ugye értettem a célzást, tehát nyilván egyébként ugye Balázs erre hajaz, hogy
4: üldöző volt, hát aztán valakinél nem feltétlenül üldöző az ember, gondolok itt például Milák Kristófra, nyilván róla is majd váltunk pár szót, de csak a hírek után, mert mindjárt jönnek a hírek. Na, ezt még megkérdezem, hogy ugye hát fél távnál vagyunk Párizs és Los Angeles között, azért ez az olimpiai ciklus már egy normális olimpiai ciklus, tehát itt már nincsen VB, EB, rövidpályás, ez az amaz egy kupacba, tehát normálisan lehet készülni. Ugye ez csak egy EB, ezt mindig rögzítsük, hogy azért a világbajnokság az több, az olimpia meg nyilván a legtöbb. Ez a lépcsőzetesség, ez most hogy néz ki neked a következő két évre? Ez egy jó ugródeszka minden Igen. esetre, ez az EB, szerintem így neki lehet futni azért az olimpiai Igen, felkészülésnek.
3: Ami is ilyen plusz öröm volt ebben az egészben, hogy azt látjuk, hogy nem haladunk rossz úton. Tehát, hogy ezt a felkészülést már úgy betudhatjuk, hogy egyéni csúcs, jól telt az időszak, ebből tudunk építkezni a következő két évre, és ez az, ami önbizalmat adott nekem is, meg boldogságot, hogy van miért küzdeni. Tehát újra látom magam előtt, vagy a szemem előtt, hogy Los Angelesbe, ugye nekem az nagy álmom volt a Párizsinál, hogy bejussak egy döntőbe, és ott legyek a legjobbak között. Helyezést nem számítva, mert arról nem szeretek beszélni, de azonban a legjobb nyolcba bekerülni szerintem minden egyes olyan döntőt sokszor visszajátszanak, és hát hogyha ott van a nevem, meg tudom, hogy én ott úszok, az számomra egy nagy élmény lenne.
4: Meg ahhoz már amúgy is egyéni súlyos közeli idő kell.
3: Igen.
4: Egy olimpiai döntőt azt mondjuk azért nem dobják,
3: az
4: ember után. Jó van. Na, hát nincsen kétségeim, Los Angeles-ig sok mindent kell tenned, hogy ott legyél abban a nyolcba, de ott leszel, ha így folytatódik, mert ez most egy edzőnek, versenyzőnek ez egy elég jó visszaigazás szerintem, egy egyéni csúccsal szerzett Európa-bajnoki ezüstérem. Márton Rihárddal beszélgetek, a Saint-Denis úszó vizes Európa-bajnokság egyik magyar hősével. Menjünk egy picit vissza az időben, nem is a nagyon picit, ugye 27. évedbe vagy, ősszel töltött be 27-et, 9 évvel ezelőtt, hogy ismerte meg a te nevedet mondjuk az ország, azon az ominózus Indianapolis junior világbajnokságon, ahol amire nem feltétlenül figyeltek volna annyian, csak miután a budapesti vizes VB után Milák Kristóf feltűnt, Németh Nándor a váltó bronzérmével berobbant, és ők mind ott voltak, mert nagyjából a te korosztályod, és hát ott szépen oda is csaptatok a világnak többek között mondjuk váltó aranyag formájában. Milyen emlékeid vannak hát ugye akkor voltál 18 éves, és mondjuk Milák Németh Nándi is kb. Hasonló. Milyen volt a 18 éves Milák Kristóf, milyen volt a 18 éves Németh Nándor, és főleg milyen volt a 18 éves Márton Rihárd?
3: Hát először is nagyon fiatalok. Nem mondom azt, hogy túl sok tapasztalatunk volt ugye világversenyekről, ilyen BB-ről, főleg nekem. Azért a srácoknak megvolt már a kezdőlöket egy budapesti világbajnoksággal, ugye a Németh Nándornak és Milák Kristófnak.
4: Ugye Milák ott 100-on lett ezüstérmes, senki nem tudta, ki ez az ember, és hirtelen 17 évesen második lett, Németh Nándi pedig a 400-as gyorsváltóval lett bronzérmes, ami szintén egy fantasztikus eredmény volt.
3: Igen, az fantasztikus eredmény volt, és gyönyörű időket is úsztak már akkor. Ugye azért egy ilyen világbajnokságra ugye kiutazik egy ilyen csapat, hogy már van két darab világbajnoki érmes.
4: Felnőtt
3: még hozzá. Szerintem meglepődött egy kicsit ugye ott a mezőny, hogy már egy ilyen ifjúsági csapatunk van, és maga ugye megelőzte már egy netanyai Európa-bajnokság. Igen, ifjúsági Európa-bajnokság, és már ott is egyébként elég jó időket úsztunk. Úgyhogy megvolt a kezdőlöket, és ugye ez a váltó érem, ami nekem sikerült, ugye 400-as gyorsváltóba, 400-200-as gyorsváltóba. Hát először is ugye a 400-as az egy óriási meglepetés volt számunkra, hiszen egyes pályára kerültünk be, ha jól emlékszem. Tehát, hogy annyira a szélén voltunk reggelről, hogy az is csoda volt, hogy bejutottunk a döntőbe, és akkor így úgy voltunk vele, hogy jó, hogy ilyen negyedik hely lesz, mert azért eléggé nagy országok vannak, ugye Oroszország, Egyesült Államok, azért a britek, olaszok, mindegyiknek remek úszójuk volt százon, azonban mi nekünk nem volt speciálisan 100 gyorsos úszónk. Ugye akkor derült ki, egy nagyjából a váltó formájába, ugye csak a német Nándor volt, akit tudtunk, hogy egyébként egy brutálisan jó úszó. Úgyhogy az országos csúcstartott német Nándort beraktuk, az akkori országos csúcstartott német Nándort.
4: Igen, azóta változott néhányszor.
3: Néhányszor, igen. Ugye beraktuk utolsó embernek, a Milák Kristóf ugye akkor volt még, nem tudom pontosan milyen idővel, de ott is egy elég combos idővel váltott valakit, szerintem engem, igen, én voltam a második ember, és mellette még ugye a Barta Márton volt, aki már sajnos abba hagyta az úszást, és eléggé más tevékenységeket folytat. Úgyhogy az egy óriási meglepetés volt számunkra, hogy aranyérmesek voltunk. Nyilván azért ez nagy lendület volt az első naptól kezdve, hogy már ifjúsági világbajnokként mehetek oda számokra, és az akkori edzőm is mondogatta folyamatosan, hogy innen már nincsen veszíteni valód, mert már nyakadban van egy érem. Tehát innentől lentebb nem mehetsz, csak föntebb. Ugye már nyilván egy ilyen szintről. Úgyhogy így álltam hozzá a számokhoz is, a 200-as, igen, sima 200 gyorson, az még nem csak a váltó volt. Sima 200 gyorson álltam oda egy döntőre, sikerült eljutnom döntőig, ott hatodik lettem, és a 4x200-as gyors váltó az azt hiszem utolsó nap, utolsó előtti nap volt. Az meg még egy arany volt, és ott pedig a Holló Balázzsal egészült ki a csapat, ugye akkor még a Milák Kristóf, Németh Nándor volt a másik tag.
4: Hát így kell felnőttbe megérkezni. Na de ami miatt aztán végképp megismerte a nevelet az ország, az volt, hogy csatlakoztál Milák stábjához. Nincs rá jobb szó, edzőpartnere lettél, de hát persze úgy lettél edzőpartner, nem csak azért dolgoztál, hogy Milák jobb legyen, meg komfortosan érezze magát az edzéseken, bár az ő esetében azt hiszem ez is fontos volt, hanem hogy te is profitáljál ebből. Hogy emlékszel vissza erre az időszakra? Ugye ez Párizs előtti,
3: igen,
4: időszak.
3: Igen.
4: Jó, még jóval. Egyel Párizs előtti.
3: Igen,
4: tehát
3: igen.
4: Körülbelül
3: ez még a Tokió.
4: Tokió előtti. Igen.
3: Ugye ez 2019-ben történt, ahol egy időre két hónapra, három hónapra abba hagytam az úszást. Ott több magánéleti gond is volt. Úgyhogy én úgy kaptam meg ezt az üzenetet, hogy már hazaértek Selmeci Attila báék, nem Szingapurról, Dél-Koreába volt, Guangzhou-i világbajnokságra érkeztek haza, és akkor...
4: Hát ott döntötte meg Phelps.
3: Igen,
4: ott döntötte meg. Űrvilágcsúcsát, Milák.
3: Igen, és akkor ott döntötte meg a világcsúcsát, aranyérmes lett, hazaérkeztek, és akkor rá pár napra felhívott engem Selmeci Attilabá, hogy mit szólnék hozzá, hogyha Milák Kristóffal edzenék, így egészen az olimpiáig, ugye akkor még 2020.
4: Akkor még úgy volt, hogy 20-ba lesz. Ja.
3: Igen, 2020-ba fogunk majd akkor versenyezni. És akkor úgy voltam vele, hogy jó, persze, mert akkor legalább van egy új célja az úszásomnak, vagy a karrieremnek, hogy valamivel kiegészítsem. Mert ugye abban az időszakban nagyon nehéz volt bekerülnem a felnőtt úszó válogatottba.
4: Ami Kenderesi is volt.
3: Kenderesi is volt, ha csak a 200 pillangot, igen, tekintjünk. Ugye Cselaci is még, hát úszott. Persze. Akkor még a Bicó Bence is, ő volt a következő ilyen, úgymond szánysegéd, aki becsatlakozott a csapatunkba később.
4: És ugye, a 200 pillangó utolsó Magyarország volt. Lenne 4x200 pillangó, ott senki másnak nem osztottak volna lapot.
3: Hát ott aranyérem minden egyes számból. Tehát hogy az annyira erős volt Magyarországon, hogy az világszintű volt.
4: Csak nincs ilyen szám.
3: Igen. Ugye a 200-400 gyors is teljesen foglalt volt, a váltók is, tehát sehol nem tudtam bekerülni, csak úgymond töltelék voltam országos bajnokságokon, és én meg tudtam, hogy egy kicsit többre lennék itt hivatott, de nem jön ki belőlem az az eredmény, és nincsenek olyan körülmények, nem vagyok olyan körülmények között, ami adott lenne ebben a fejlődésben. Úgyhogy emiatt volt az, hogy egy időre abba hagytam az úszást, jött ez a megkeresés, és nyilván az volt a főbb szempontom, ugye, hogy segítsem a Kristófot, ugye az minden egyéb felkészülésébe, a szárazföldi, a vizes edzéseken, és eleve egyébként nagyon jó barátok voltunk abban az időszakban, úgyhogy ezekkel szép emlékekkel gondolok vissza minden egyes alkalommal, de nem volt számomra az így tekintélybe, hogy jó, akkor én most ebből mit tudnék profitálni, hanem inkább csak az ő segítsége.
4: Hát azt tudjuk, hogy végül is olimpiai bajnok lett, és majdnem 100 pillangón is.
3: Igen.
4: És most közelítette meg legközelebb azt az idejét 100 pillangón, amit Tokióba úszod, de hát ott még volt ugye Dresszel. Milyen figura Milák Kristóf? Szerintem a legtöbb, ugye azt mindenki tudja róla, hogy nem szeret a nyilvánosság előtt létezni, és mindenki a csodájára járt, hogy most itt Szent-Denisben biztos nagy megkönnyebbülés volt persze neki, hogy nem csak nyert, hanem jó időkkel nyert, meg a váltóba fantasztikusan úszott, tehát ez nyilván egy oda-vissza folyamat, és most nyilatkozott itt-ott-amott egy-két napig, de hát nyilván te teljesen máshogy ismered, hiszen nem véletlenül mondjuk téged hívtak fel, vagy téged kértek fel, hogy csatlakozza ahhoz a csapathoz, amelyben Kristóf még Toki előtt edz. Mondtad is, hogy jó nexus tápoltatok egymással, de mitől más ő, mint Kós Hubert?
3: Hú, hát ezt tudni kell, hogy egyébként az úszó csapatban nem igazán vannak egyforma emberek.
4: Ja, világos. Csak most direkt a legnagyobb királyokat kérdeztem. Is érdekes, hogy Pápai Olivér milyen srác, de azért az, hogy Milák Kristóf milyen, az talán többeket érdekel pillanatnyilag.
3: Igen, hát Milák Kristóf milyen fajta ember? Ennél jobb kérdést egyébként akartam volna. Nehéz megfogalmazni, mert a Kristófnak egy olyan egyénisége van, amit én ismertem, nyilván az, hogy felém egyébként folyamatosan nyitott volt, meg folyamatosan egy hullámon pendültünk. Ezt egyébként sajnálom, hogy már nincsen meg. Nyilván ezt az új formáját tiszteletben tartom, hogy milyen jelenleg. Nem is szoktam egyébként zavarni, akár versenyen, akár edzések alatt is. Hogyha egyébként olyan van, akkor szívesen beszélgetek vele bármiről, amilyen adott téma lenne, vagy amivel megkeresne. De a jelenlegi...
4: De most tőle függ az, hogy... Igen. Hogy milyen a nexus?
3: Persze, az tőle függ, de egyébként úgy vagyok vele, hogy már ami 2023-22-ben, 21-ben volt köztünk kapcsolat, azon úgymond én már túl vagyok, mert nem azt mondom, hogy szükségem van rá, mert egyébként nagyon jó volt az, amikor mi együtt edzettünk, nagyon jó volt versenyeken is, hogy ott volt mellettem, mert az egy kisebb ilyen magabiztosságot adott, hogy ő lesz az, aki aranyérmes lesz, és akkor én vagyok mellette, aki próbálkozik ugye folyamatosan odaérni mellé a dobogóra, illetve azért mégis csodálatos volt akár célba érkezésnél megcsodálni azt az időt, amit úszott. Úgyhogy igen, ezt így leírni, hogy milyen volt vagy milyen az ő személyisége, milyen maga Milák Kristóf, ezt nem tudnám így leírni pontosan, hogy milyen lenne.
4: Hát öntörvényű, azt tudjuk.
3: Öntörvényű, tehát igen.
4: Azon különösebben is titok. Ugye Milák Semeci Attilával készült még hát Kwangju idején, meg utána is, aztán pont Wirt Balázzsal, és aztán utána Párizs előtt, akkor már senkivel jobbára, illetve Szabó Álmossal adott esetben, aki most is az edzője. Ezt te hogy élted meg, hogy például Wirt Balázs, aki aztán azért nyilván kötődsz, hiszen most is ő a mestered, és hogy köztük ez a törés így végbe ment a párizsi olimpia előtt.
3: Hú.
4: Meg Wirt Balázs, hogy élte meg? Nyilván ezt tőle kell megkérdezni.
3: Igen, igen, igen. Hát a Balázsnak ugye, hogy is mondjam, én nem tudom, hogy mi volt köztük az a pont, aminél ez így megtört. Tehát, hogy ez ilyen örökrejtély marad, hogy mi az, amit az egyik fél sértésnek élt meg ebből a szempontból. Nyilván egyébként a híreket egyébként félre

0: A
1: meg hogy
0: Balázs,
1: mit.
0: Igen, meg hogy mit. Tehát a Vir Balázs esetében úgy, hogy 5 sportolója van, abból 4-el kell foglalkozni, akkor most 4-et eldob, vagy 1-el fog foglalkozni. Tehát, hogy azért ezt a dilemmát szerintem mindenki tudja, hogy ilyenkor mi a helyes. Akkor a 4-el foglalkozni azt a másikat, meg hát, hogyha nem akar edzeni vele, hát akkor nem edz vele. Tehát akkor nem áldozva mindent egy emberre. Meg nyilván itt az ilyen bizalom kérdése is, hogy kivel milyen a kapcsolata. Most a Balázs sok mindent áldozott föl rá, szerintem. És ránk is. Minden egyes versenyzővel úgy foglalkozik, mint hogyha egy saját gyereke lenne. Ez szerintem nem lehet a versenyző hálátlan ilyen szemben. Tehát, hogy nekünk ugye az a dolgunk, hogy megjelenjünk edzésen, elvégezzük azt a munkát, és hát igen, ebből a szempontból ő egy olyan személyiség, amit öntörvényűnek nevezünk. Ahogyan mondtad is az előbb. Úgyhogy így tudnám megfogalmazni ezt a helyzetet.
1: Szerinted ez a mostani Európa-bajnokság, mert azért itt egy kicsit ilyen új Milák Kristófot láttunk, vagy ismertünk meg. Szóval szerintem itt nála is átszakadt valami, hogy de jó, most mondta is, hogy most már megint van kedvem úszni, mert azért ez mindig nagyon fontos, ugye nála. Ez mennyire tereli őt vissza, biztos nem lehet már visszaterelődni a Tokió előtti évekre, de mondjuk, hogy Los Angelesnek ne úgy fusson neki, mint Párizsnak, és akkor teszek egy zárójelet, mert ugye tudjuk, hogy Párizsban persze olimpiai bajnok és olimpiai ezüstérmes volt, de én emlékszem arra, hogy Tokió után nyilatkozta azt Sós Csaba, hogy még ő beszélte le Milákot, hogy te csak úszd a 100 meg a 200 pillangót Tokióba, még nem voltál olimpiai bajnok, majd most leszel, és majd Párizsban ott végúszhatod a teljes étlapot. És akkor mondta a Sós, hogy hát ebbe 4-5 ére benne van. De nem lett 4-5 érem, mert ott más volt már a felkészülés. De most Los Angeles előtt, ha nem is lehet reprodukálni azt, ami Tokió előtt volt, de így ezzel az újra kicsit éhesnek tűnő és lelkesnek tűnő Milák Kristófnak, vagy tőle te személy szerint mire számítasz Los Angelesben, ha ezt így sikerül prolongálni Los Angelesig, ezt, ami most van, és nem lesz benne újabb törés.
0: Hát nézzük ugye számról számra, ugye egy 100 pillangó esetében, hát most a világ egyik legjobb ideje van. Tehát azt tudjuk, hogy ez egy aranyéremre képes, 200 pillangón nem tudom, mert ugye utoljára...
1: Most nem is úszott 200-at egyáltalán.
0: Igen, tehát ugye az most jelenleg nem tudom, hogy milyen fázisban áll neki, hogy most azt szeretné újra, vagy megunta, vagy a felkészülés az nem passzol-e neki. 50 pillangó az erős. Tehát az olyan sprint szám, amihez 2 méter magas, 120 kilónak kell lenni, ezt most mondtam valami, és abból 118 csak izom. Tehát, hogy általában ilyen emberek állnak oda. Na most ő ezt
1: És még Lutri is.
0: Igen.
1: Emellett.
0: Igen, tehát maga úgy ezt a szabályt egy kicsit így körbejárta, így is azt hiszem 5. vagy 4. lett, tehát ez gyönyörű eredmény. 4. is lett 50 gyorson. Ahhoz is egy ugyanilyen alkatnak kell lenni az embernek. Ott van a 100 gyors, amivel most jelenleg 4.-5. idő. Ugye maga úgy a világon. És mellett ott van a 200 gyors, amiből még szintén nem indult el, ami lehetne főszáma. Úgyhogy csak az is állóképességi munkát követel. Tehát, hogy ebből így összevetítve az egészet, most annyit látok, hogy maga a 100 pillangó az, ami biztos arany. Uh-huh. Illetve, hogyha egy 400-as gyorsváltóba beleáll ugyanúgy, úgyhogy...
1: Mondjuk a 400-as gyorsváltónál a biztos aranyat kijelenteni.
0: Jó, aztán... nem, bocsánat.
1: Az egy kicsit
0: ami erős, komolyan, de, azt mondom,
1: de konkrét éremesély.
0: Konkrét éremesély, igen. Tehát ez nem mondom, azt nem lehet biztos aranyra
1: mondani. Gondoltam, hogy nem arra gondolsz, csak azért gondolom, pontosítsuk.
0: Igen, meg hát ott azért a másik három embertől is függ, illetve akik úsznak majd délelőtt. De igen, tehát így felépítve ezt az egészet, egy úgymond, nem mondom biztos aranyra, akkor meg de éremeséhez közel lenne egyébként ott 100 pillangon. Ez a felkészülés pedig ugye mind a Szabó Álmoson múlik, részben nála is, tehát ő az, aki tudja befolyásolni az edzéseket, meg ő hogyan áll hozzá Kristófhoz ebből a szempontból, úgyhogy az ő munkájukon múlik az egész.
1: Váltók. Hát itt már sokszor jöttek elő a váltók itt ott, amott, mert Indianapolisról is beszéltünk, meg hát felnőttként is váltóba vannak Európa-bajnoki aranyaid, meg ez a mostani 400-as gyorsváltó, ami egy fantasztikus történet volt ezen az Európa-bajnokságon, de azért ennek van egy ilyen múltja is, hogy Németh Nándor is, Kós Hubert is többször itt-ott-amott finoman jelezték, hogy hú de jó

0: lenne, ha Milákot sikerülne rávenni, hogy váltót ússzon, mert van egy döntőre, esetleg éremre esélyes váltónk, úgy pedig lenne egy aranyéremre esélyes váltónk, mondjuk egy Európa-bajnokságon, és lőn. Mert ez történt úgy, hogy ugye aznap derült ki, hogy Milák Kristóf egyáltalán ott lesz a váltóba, úgy megnéztem volna az emberek arcát, amikor ez kiderült. Te ezt mennyire követted nyomon? Tudom, hogy neked ott volt a 200 pillangó a gondolataidban, de nyilván azért te is láttad ott csapaton belül, hogy mi a helyzet.
1: Igen, azért ez nagy feszültséget okozott. Úgymond már megint, hogy egy Milák Kristófról úgy terjednek a hírek, ahogy. Ugye abból volt a probléma eddig, hogy nem indult a világversenyen, most meg ugye az volt, hogy akkor váltóban nem indul, és inkább amúgy azt nem értettem úgy maga az úszócsapatban, nyilván a váltó, hogyha az lenne az én egyik főszámom, akkor csak azzal foglalkoznék, hogy akkor a legerősebb csapatot összeállítani. Mondjuk valamilyen szinten egyébként a Hubinak a nyüstölés az bejött. Remélem, hogy nem kell még egyszer
0: egy ilyen jobban örült, mint az egyéni aranyainak. A váltó aranynak. Teljesen oda volt. Nagyon jó volt nézni.
1: Igen, annak nagyon örült. Úgyhogy én ezt mondtam a többieknek is, hogy figyeljetek, eddig az volt a probléma, hogy nem úszott, most meg az, hogy váltóban nem úszik, most akkor következőre a budapesti VB-n mi lesz a probléma, hogy nem megy kinyilatkozni?
0: De meg ki is ment.
1: Még ki is ment nyilatkozni. Jó, most mondjuk egy ilyen sajtótájékoztatóra, vagy bármi ilyesmi, nem éppen pont egy kamera elé. Úgyhogy én ezt így mondtam a többieknek, hogy maradjunk annyiba, hogy örüljünk, hogy vízben van, és akkor majd talán az Európa-bajnokság, hogy sikerül neki, akkor majd látjuk azt, hogy lehetne megközelíteni, vagy próbáljátok meg ezt a tervet egyébként felépíteni. Most nem is tervet, csak majd, ahogy szeretnétek egyébként, közöljétek vele. Nem tudom, hogy milyen formában ment végig ez a beszélgetés, én erről semmi hírt nem tudtam, sőt, én kim voltam a döntőnél, én ott tudtam meg, hogy a Kristóf úszik ott. Úgyhogy számomra nagy meglepetés volt, és hát igen, tehát van, aki azt mondta, hogy délután 2-kor tudta meg, mielőtt még lefeküdt aludni például Németh Nándor, a Kós Hubert pedig délután 4-kor tudta meg az
0: amikor
1: egyik.
0: Amikor fölébredt.
1: Tehát voltak ilyen vegyes gondolatok, illetve Jászó Ádám is azt pont evéd.
0: Neki meg ezen múlt, hogy nem úszott döntőt, ugye? Igen. Mert ő lett volna.
1: Igen, mert valójában ő lett volna.
0: Viszont így Európa bajnok, mert annak minősül a délelőtti úszásával, igen, akár csak Kós Hubert.
1: Hát én úgy tudtam meg, hogy egyébként ő lelátón ült előttem, és akkor, hogy ő fog keresztül, nem kéne
0: menni lassan.
1: Igen, és ott tudtam meg, hogy akkor úszni fog. Már egyébként a Facebookon meg mindenhol megjelent ez a hír.
0: Nagyon jó. Na, Los Angelesre már esett szó, de addig meg rendeznek Budapesten, megint rendeznek Budapesten egy vizes világbajnokság, de ez már kvalifikációs világbajnokság, tehát azért ez egy nagyon komoly verseny, ráadásul nem a Duna Arénában, hanem az MVM Domban, ami már...
1: Meg ez tervezett világbajnokság,
0: nem beugrom. Az egy utolsó szempont, így van, és már méreteiben is az MVM Dom azért az egy grandiózus darab, és persze még mindig nem akkora, mint a Los Angeles-i lesz, mert az embertelen, de már egy kicsit modellezi, gondolsz-e már erre a budapesti VB-re?
1: Persze, hogy gondolok. Ugye voltam már
0: itt van.
1: Igen, mindjárt itt van egyrészt. Ugye hát az lesz a legnagyobb célunk, hogy ott a döntőbe ott legyünk, és akkor ott, ha már a döntőbe is vagyunk, előtte vagy az alatt megúszom ugye majd az olimpiai kvalifikációs időt, nagyjából erre az időszakra.
0: De azt nem Sós Csaba jelöli ki, hanem azt a World Aquatics.
1: Igen, mármint az olimpiára, olimpiai szintet. Igen,
0: hát úgy értem, de azt nem Sós Csaba mondja meg, hogy
1: hát
0: mennyi.
1: Az olimpiai, nemzetközi olimpiai bizottság, igen. De hát most ugye azok is meg lettek erősítve, úgyhogy szerintem sok embernek lesz itt cél, hogy ezt teljesítse, és ez még erősebb lesz, mint az eddigi világbajnokságok. Ahogyan eddig láttuk, ugye azért most is a Pan American, a Commonwealth Games az most ugye lement.
0: Igen.
1: Ugye ebben az elmúlt egy hónapban az Európa bajnokság is esett, azért rengeteg úszó úszott olyan időket, amikkel azért fel kell vennünk a kesztyűt. Szerintem itt minden számból.
0: És még esetleg lesz egy 4x200-os gyorsváltónk is, abba pedig egy Márton Rihárdnak is adott esetben lehet helye, mert azért azt se felejtsük el, hogy itt a váltók meg helyezéssel kvalifikálnak ugye az olimpiára, tehát azért és egy hazai VB-n vélhetően azért minden váltóba is lesz majd magyar csapat, majd meglátjuk. Hát Márton, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, utólag még egyszer szívből gratulálok, mert ez az egyik korona ékszere volt ennek az Európa-bajnokságnak, ez a 200 pillangós döntő, és aztán akkor így tovább vitt Balázsa ugyanilyen érzésekkel, remélhetőleg majd Kapás Bogi ugyanilyen jellegű SMS-t fog írni, illetve nem is kell írnia neki, mert biztos ott lesz az MVM Dome, majd elmondja személyesen, de majd Los Angelesben meg írhat. Nagyon szépen köszönöm, Márton Rihárd, úszó EB ezüstérmesünk volt a vendégünk.
2: Elpap Istvánt hallották. A pontos idő 22 óra 25 perc. Ez azt jelenti, hogy véget ér a körkapcsolás. Én a szerkesztő Szabó Szilvia és a hangmérnök Nagy Máté nevében is búcsúzom. Következik a Sportvilág, tartsanak velünk a továbbiakban is. Jó András számít a figyelmükre. Tóth Bélát hallották, viszont hallásra.
3: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
2: Szoboszlai Dominik az egyik csapatkapitány helyettes lesz a Liverpoolnál. A Paks otthon tartotta 3 pontot. A világ első Jannik Sinner kihagyja a US Open-t. Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Jó András.
0: Sportvilág.
2: Adásunkat labdarúgással kezdjük. A Paks hazai pályán magabiztos játékkal legyőzte az Újpestet a labdarúgó OTP Bank Liga 5. fordulójának nyitó mérkőzésén. A találkozó krónikása Olasz Gergő.
3: Lezárta a rossz sorozatát a Paks, idegenben szenvedett vereséget az Újpest. Paks Újpest az NB1 5. fordulójának nyitó mérkőzésén 2-0. Az eredmény ellenében jobban kezdte a mérkőzést az Újpest együttese, amely a 14. percben egy lehetőséghez is jutott. Horváth Krisztófer a bal oldalon találta meg az üresen érkező Ámennyidót, de hiba csúszott az átadásába, így végül Szabó János nagymentésének követően köszönhetően nem jutott gólszerzési lehetőség ez az Újpest. A 14. percben a jobb oldalról érkezett egy beadás Györfitől, hán centikkel maradt le arról a beadásról, így eltolva a paksi vezető találat megszerzését. A 18. percben sem sikerült ezt megszerezni, akkor viszont jött egy veszélyes újpesti próbálkozás. Egy gyors kontrát követően Horváth Krisztófer eresztette el egy lövést, nagyjából 18 méterről Kovácsik kiütötte a középre tartó labdát. A 21. percben ismét egy paksi lehetőség, Szalai alakította ki magának. A jobb alsó sarokból Újhegyel Szapanos kitolta a labdát szögletre, ám a szögletből jött a paksi vezető találat. Lapu kapta meg Balogtól a labdát, egy kis szögletet követően tekerte középre Lapu, aztán Windecker beletette a lábát, és ezzel már 1-0 vezetett a Paks a 21. percben. Aztán a 29. percben Nunes mentett nagyot, nem jött a paksi második találat. A 31. percben egy újpesti egyenlítési lehetőség maradt ki, amikor nagyot védett megint csak Kovácsik. A 36. percben pedig a második találatát jegyezte a Paks, amikor Papp hozta helyzetbe a bal oldalon Szalait, aki egy cselt követően becsapta Nunes, majd higgadtan a bal alsó sarokban lőtt. Itt még rengeteg újpesti egyenlítési lehetőség, mind az első, mind a második félidőben, de egyik sem talált utat a paksi kapus Kovácsik hálójába. Aztán a mérkőzés hajrájában a 87. percben Zeke utolsó emberként lerántotta az egyedül kilépő Matkót, piros lap volt a jutalma ezért, de az Újpest nem tudott gólt szerezni, még az 5 perces ráadásban sem. Matkó lövése még elment a jobb alsó mellett, ekkor vált egyértelművé, hogy az Újpest bármeddig játszhatna, nem szerezne gólt a mai mérkőzésen. A végeredmény még egyszer, Paksi FC, Újpest FC az NB1 5. fordulójának nyitó mérkőzésén 2-0.
2: A mérkőzés első gólját a volt újpesti Windecker József szerezte, majd értékelt Farkas Mártonnak.
4: A 200. paksi NB1-es bajnoki dona gólodat nem ünnepelt, egy győzelmet viszont ünnepelhet, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Mi az, amiben ma sikerült egy picit stabilabbnak lenni, vagy picit előrébb lépni játékterén?
5: Köszönöm a gratulációt, nem tudtam úgy, hogy a 200. paksi meccsem, de örülök, hogy ilyen emlékezetesre sikerült. Ugye nem örülök az Újpest szurkolóknak, mindig megadom ezt a tiszteletet, de a győzelemnek nagyon örülök, mert nagyon kellett már nekünk. Utóbbi időben és a Puskás ellen is egy megnyert meccsen maradtunk végül pont nélkül, és úgy voltunk vele, hogy most mindenféleképpen már kell a 3 pont, ez szerintem meglátszott mind a küzdeni tudásban, mind a játékban is, szerintem ez teljesen rendben volt ez a mérkőzés.
4: Ha már a Puskás elleni mérkőzést említed, ugye utána nekünk nyilatkoztál úgy, hogy most inkább a fiatalok játszanak, ti inkább most a padról nézitek, hát most azért Bognár György belenyúlt a csapatba, és Baloggal, Lenzsérrel, többek között te is bekerültél a kezdőcsapatba. Van-e összefüggés, vagy ez inkább más dolog?
5: Igen, láttam azt a cikketeket, nem is örültem neki nagyon, mert teljesen máshogy jött le az egész, mint ahogy én ezt mondtam. Van egy nagyon tehetséges fiatal csapatunk, akik a jövő is, meg a jelen is valamilyen szinten, de nem lehet elvárni azt tőlük, hogyha 6-7 fiatal játszik, akkor az eredmény is jön, főleg annak tükrében, hogy mi azért az utóbbi években elég magasra tettük a mércét itt paksi szinten, tehát paksi szintről beszélek. De tényleg nagyon ügyesek, nagyon lépkednek előre, csak néha kell nekik egy kis segítség, most lehet, hogy nyerünk 1-2 meccset, akkor már ők is még nagyobb önbizalommal játszanak, még több meccset tudnak megnyerni, mert nem is feltétlenül a játékkal volt a probléma az utóbbi meccseken, hanem az eredményességgel. Ha ez a kettő párosulni fog, akkor kiegyenesedünk, és akkor nagyon szép jövő lesz még a Paksnak.
4: A fiatalok azért ma is mutatták magukat, ugye Lapu adta neked a gólpaszt, Szalai megint betalált, Györfi is ott sok beadása jelentkezett a jobb oldalon. Kovácsik Ádám mondta a mérkőzés előtt, hogy jó lenne most már megszerezni nektek egy bajnoki mérkőzésen az első gólt, mert akkor talán jobban tudnátok játszani a játékotokat. Hogy érzed, volt ennek jelentősége, mert ma először sikerült nektek rúgni az elsőt?
5: Volt jelentősége, ugye, mert elég nyitva cit játszunk, és azért nem mindegy, hogyha az ellenfél vezet, és még jobban kinyílunk nekik, még jobban fekszik a kontrajáték. Abszolút. Igen, említetted ezeket a fiatal játékosokat, de például akik ma a padon voltak, a Gyurkics Gergő, Pető Milán hány gólt rúgott, a Horváth Kevin fantasztikus mezőnymunkát végez. Szóval tényleg nagyon rendben van, de ha együtt a pályán vannak, akkor van még, hogy eredményességben nem tudják azt hozni mondjuk, mint a rutinosabb játékosok, de szépen majd jön, mert ez csak a rutina fog jönni.
2: Bognár György, a Paksiak vezetőedzője elmondta, hogy van még hova előrelépni.
4: Így rakja össze a csapatot. Mérkőzés előtt is utalt rá, hogy nyilván fiatalok is majd megkapják akár 3-4-en együtt is a lehetőséget, de most azért nyilván itt Windeker vagy Balog is kulcs szereplő volt, nem beszélve mondjuk a védelemben Lenzsérről.
6: Nem teszünk le erről a folyamatról. Jó tehetséges fiataljaink vannak. Már a jövő héttől elképzelhető, hogy ugyanúgy elkezdjük őket nyomni.
4: Lapu szerintem nagyon jól játszott ma ott a bal szélen, de Györfi is egyre inkább mutatja magát ott a jobb oldali pozícióban, amit talán neki picit új, mondjuk az ő két fiatal játékos teljesítménye hogyan tetszett ma?
6: A jó játékosok eddig is jól játszottak egyébként, jó teljesítmény nyújtottak az eddigi meccseken is, tehát nem tudom elmarasztalni őket. Nyilván még van mit előrelépni, erőnlétbe is, és helyzetmegoldó képességben, de tehetségesek, és rájuk tudjuk bízni ezeket a feladatokat.
4: Most még korai egybecslésnek érni, hogy Szalai József a szezon végén hány gólig juthat? Korábban ugye voltak ilyen tippjei.
6: Nem tudom, hány gólig rúg, vagy hány gólt tud lőni ebbe a szezon. Szerintem ebbe a futballba ő ki tud teljesedni, hát remélem, hogy sikerül neki.
2: Krajcsovics Ábel a mérkőzés követően arra tért ki, hogy az első gól után nem találták magukat.
4: Kívülről úgy tűnt, hogy az oldalvonal mellől, hogy az első gólig, hogy az első 20 percben tudjátok azt játszani, amit elterveztetek, utána viszont abszolút a Paks dominált. Belülről a pályáról milyen érzete volt ennek?
7: Hát igazából én azt éreztem, hogy szerintem mi domináltunk az elején, igen, rengeteg helyzetünk volt, sajnos az utolsó passzokat nem úgy használtuk ki, ahogy mondjuk gyakoroltuk, vagy edzéseken, de nem éreztem azt, hogy ez a meccsen ki tudunk kapni, de sajnos így alakult, és igen, az első bekapott gól után sajnos nehezen találtuk önmagunkat.
4: Azért jó pár helyzete volt a Paksnak. Említetted itt az utolsó passzokat. Sokszor odaértetek az utolsó harmadban, mondjuk főleg az első félidőben, de valóban mindig az utolsó mozzanat valahogy hiányzott. Ez koncentráció, önbizalom, minek a kérdése lehet?
7: Szerintem, hát az a baj, nem tudom erre, mi lehet a válasz. Hát szerintem mindenkinek kicsit el kell gondolkodnia, hogy mi lehetett a probléma, de megpróbálunk a következő meccsen tényleg minden beletenni, koncentrálni még többet, és gyakorolni ezeket a végső harmadból pontos passzokat.
4: Azt hiszem, hogy akkor csapatvédekezésen és így kollektív azért talán el kell majd gondolkodnatok, mert ugye 5. mérkőzés volt, negyedszer kaptok 2 gólt, amit hát volt, hogy már túl tudtatok rúgni, de azért hosszú távon nyilván nehéz lesz. Ezt a részét a játékotoknak hogy látod most?
7: Hát igen, mint ahogy mondtam, hogy az első kapott gól után nem találtunk magunkat, és utána jött egyből egy másodikra, utána megint azt éreztem, hogy kicsit elveszítettük a fonalat, de utána azt éreztem, hogy megint voltak lehetőségeink, próbálkoztunk, mint ugyanúgy a második fél időben, ott is rengeteg helyzetünk volt, és sajnos ez nem a mi napunk volt, úgymond, de megpróbálunk mindent megtenni a következő mérkőzésen, és ugyanúgy menni tovább, ahogy eddig.
2: Majd végül, de nem utolsó sorban következzen az Újpest vezetőedzője, Szélesi Zoltán.
4: Mérkőzés előtt beszéltünk róla, hogy a Paks ellen az elméleti tudás ez egy dolog, de hát gyakorlatban azért sokkal nehezebb megvalósítani. Ez utóbbiban elsősorban ma hol csúszott hiba újpesti részen, hogy az első fél időben rúgott kettőt a Paks, és az volt még jó pár nagy helyzetük, ahhoz a Panosnak kellett védenie.
8: Igen, Paksról beszélgettünk, azt a racionális játékot hozták, amit te is, én is, a lelátóról is láthatnak a kedves nézők, és ennek a megoldásai, azt gondolom, hogy ez a kulcs, megint csak hosszú labdák, ugye kapuskirúgásból, egy pontrugás utáni figyelmetlenség, ami tulajdonképpen a kapott két gólunkat okozta, de ezeken felül egyébként az első 20-30 percben, hogyha mi támadó játékunk hasonló, itt egy kicsit precizitásban, utolsó passz minőségben a Debrecenhez vagy a Kisvárdához, ebben a meccsben is simán benne kellett volna, hogy legyen a 4-5 rugott gólnak. Az nem fér bele, hogy minden meccsen kapott gólokkal mindig kompenzáljuk, támadó játékkal két gólt kapunk, ezt egész egyszerűen le kell nullázni, meg kell próbálni nullára játszani, felhívtam most is a srácoknak a figyelmét, hogy ez nem működik. Sok gólt kapunk, nem elég racionális a védekezésünk, nem tudunk mindig több gólt rúgni, mint amennyit kapunk. Egy csapat, el lett mondva, védekezésben is együtt veszük ki a részüket, támadásban is. Ha ez megvan az első fél időben, azok a lehetőségek, amiket gólhelyzetre, gólra tudtunk volna váltani, akkor más lehetett volna, de így, hogy pontatlanok voltunk, nem jó döntéseket hoztunk, cserébe viszont belehibáztunk az ellenfélnek egyes szimpla, egyszerű akcióiba, amit ők gólra váltanak, nagyon jól, gratulálok a Paksnak, a Bogesznek, ezt nagyon jól csinálják, úgyhogy ebben mindenféleképpen fejlődni kell, már a következő meccsre is.
4: Például most adva van, mert ugye a Paks is sok kapott gól után tudta lenullázni ezt a részét. Elkaptam egy olyan mondatfosztányt ott a kispad mellett, hogy védekezzetek, ne szerelni akarjatok itt a védekezésbeli mentalitást. Azt hogyan láttad?
8: Igen, ez alapfeltétel. Hajlamosak a mai fiatalok mindig szerelni, megpróbálni szerelni. Ez azt jelenti, hogy nem jó védekező pozícióban elhamarkodnak egy-egy szituációt. A védelmi még ugye arról beszélek, hogy sok a kapott gól, ugye nem erre voltunk berendezkedve, a Markráf Ákosnak az érkezetével akartuk a bal oldalt, esetlegesen a jobb oldalon akkor az Újvárival, a Bogerszel játszani, ez egy szinten megborult, úgyhogy azt próbáljuk sakkozni jobbra, balra, balról, jobbra, ezért is gondolom, hogy ettől vannak azok a kapott gólok, amiket nem tudunk egyelőre még 0-1 környékére redukálni meccsenként.
4: Lehet, hogy korai, de lehet, hogy majd rendszerben is picit át kell gondolni, akkor a csapat szerkezetét?
8: Nem gondolom, hogy rendszerben kellene gondolkozni az egyéni teljesítményeken, illetve még nem zárult le az átigazási ablak, még lehet, hogy lesz változás a keretben. Egyéneknek kell jobbnak lennie, ahogy említettem a támadójátékban, azok az utolsó passzok, a döntések ma olyanok, mint esetleg az elmúlt 2-3 hétben, akkor nem nulla gól. Tehát én azt gondolom, inkább nem a Paks tett hozzá, hogy nullát rúgtunk, hanem a saját játékból hiányzott a megfelelő minőség.
2: A továbbiakban még 4 találkozót rendeznek a hosszú hétvégén az OTP Bank Ligában. Holnap a listavezető Puskás Akadémia a Vasashoz, a Nyíregyháza az MTK-hoz látogat, míg vasárnap a címvédő Győr az Alaegerszeget, a Kisvárda pedig a Debrecent fogadja. A forduló 6. találkozóját, a Ferencváros Honvéd meccset az FTC Európa Liga szereplése miatt december 2-ára halasztották. Szoboszlai Dominik ebben a szezonban az egyik csapatkapitány helyettes lesz az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpoolnál. Andoni Iraola vezetőedző a Newcastle United elleni vasárnapi idénnyitót megelőző sajtótájékoztatón árulta el, hogy a holland Virgil van Dijk lesz a csapatkapitány, helyettesei pedig a magyar válogatott középpályás mellett a brazil kapus Alisson és Joe Gomez lesznek. Az olasz élvonalban címvédőként érdekelt Internacional a hivatalos honlapján közölte, hogy szerződtette a Liverpooltól Curtis Jones-t. A 25 éves angol középpályás 2031-ig írt alá az olasz bajnokcsapattal, amely vonatkozó sajtóhírek szerint 30 millió eurót fizetett a játékjogáért. A Magyar Labdarúgó Szövetség visszavonja az augusztus 1-én az energiamegtakarítás érdekében hozott átmeneti határozatát, így újra lehet majd esti időpontokban mérkőzéseket rendezni. Az első osztályban hétfőn, a többi bajnokságban pedig egy héttel később veszti érvényét a határozat, közölte az MLS a honlapján. Sön Szabolcsa, a bajnoki címvédő Győr labdarúgója keresztszalagszakadás miatt nem játszhat az idény hátra lévő részében. A 25 éves szélső a Riga elleni konferencialiga selejtezős párharc visszavágóján szenvedett sérülést. A klub mai tájékoztatása szerint Schönnek elszakadt a keresztszalagja, ezért műtét és több hónapos kihagyás vár rá. Ez azt is jelenti, hogy nem lesz bevethető a magyar válogatott őszi Nemzetek Ligája mérkőzésein sem. A FIFA fegyelmi bizottsága kiosztotta a büntetéseket a világbajnoki döntőben és az elődöntő után történt argentin rendbontások miatt. Az argentin szövetséget 321 ezer dollárra büntették, és a válogatott következő két hazai mérkőzésén csak a stadion befogadó képességének felét használhatja ki. A játékosok közül Leandro Paredes 10, Molina 7, Thiago Almada pedig egy mérkőzésre szóló eltiltást kapott. Pablo Martín és Roberto Ayala szintén eltiltást kapott, valamennyi érintett pénzbírságot is fizet. A labdarúgó német kupa legjobb 32 közé jutásért vívott meccsén a Frankfurt és a Saint-Denis találkozója szünetben 10-0-ra állt, és ez új rekordot jelent a kupa történetében a félidei eredményeket nézve. Az előző legjobb eredményt a Bayern München tartotta 1997-ben, amikor 10-1-re vezetett az első 45 perc után. A Wildberg ellen akkor a bajorok 16-1-re győztek. A Frankfurt Saint-Denis mérkőzés végeredménye 11-0 lett. Az ukrán Shakhtar Donetsk labdarúgó csapata Londonban a Chelsea stadionjában játssza hazai mérkőzéseit a Bajnokok Ligája 2026-27-es idényének liga szakaszában. Szerhij Pálkin, a Shakhtar Donetsk klubvezetője kiemelte, bár természetesen Ukrajna az otthonuk, a háború továbbra is lehetetlenné teszi, hogy hazai körülmények között fogadják ellenfeleiket a nemzetközi kupákban.
0: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
2: 4 év várakozás után ismét egyéni éremmel zárt kontinens viadalt Márton Richárd. A Saint-Denisben rendezett úszó Európa bajnokság 200 méteres pillangó döntőjében ezüstérmet szerzett. Az igazi szenzációt azonban nem csupán a dobogó jelentette, hanem az is, hogy 3 év után újra egyéni rekordot úszott, és teljesítményével egyetlen futam alatt a világ élmezőnyébe emelkedett. Márton Richárd a hazafutás vendége volt, ebből hallhatnak most egy részletet. A riporter Elpap István.
9: 200 pillangón Leo Marchand mögött, de mindenki más előtt egy parádés ezüstéremmel zártad ezt a Saint-Denis-ben Párizs melletti Európa-bajnokságot. Hát szervusz, mennyire ülepedett le benned ez a egészen kiváló, és nem tudom téged mennyire meglepő végkifejlet.
10: Szia, szia, és köszönöm a meghívást, illetve köszöntök mindenkit. Először is ugye úgy mentem már ki ugye az Európa-bajnokságra, hogy mindenképpen szeretnék egy egyéni csúcsot, és bennem volt nyilván egy ilyen kicsikét, hogy lehetne egy éremet is esetleg hazahozni, és igazából az utolsó percekig próbáltuk a felkészítést arra összpontosítani, hogy meglegyenek ezek a célok. Úgyhogy Vér Balázssal, ahogy tudtuk, összeraktuk ezt a szezont, meg ezeket a versenyeket, hogy mikre kell fókuszálni, mi az, ami jelentős vagy kulcsfontosságú abban, hogy ideig eljussunk, meg a felkészítésünket, illetve ez egy ilyen tesztelés volt az elkövetkezendő 2 évre is, hogy miben tudnánk előrelépni. Na most ugye az ellenfelekre is úgy készültünk fel, hogy tudtuk, mennyire erősek lesznek. Én egyébként személy szerint 1.54.9-et satszoltam mondjuk a középdöntőből való a döntőbe jutáshoz. Úgyhogy nem mondom, hogy ez sikerült, az azt hiszem 1.56.0 volt, egy kicsit elsatszoltuk, de amit akartam időeredményt, az tökéletes volt már a középdöntőben.
9: Helyre jó volt,
10: igen, tehát a középdöntőbe való jutásnál én már nem szerettem volna egyébként Leon Marchand mellé jutni, mert tudtam, hogy milyen lesz a közönség, az olimpián ezt megtapasztaltam, úsztam vele egy futamba, és brutális volt a hangulata, úgyhogy még nem volt...
9: De az demoralizál ilyenkor? Tehát az azért brutális? Azért nem szereted?
10: Inkább azt mondanám, hogy még szerettem volna nyugodt környezetben
9: úszni. Tudtad, hogy majd a döntő az úgyis ilyen lesz.
10: Igen, de hogyha már oda jutottunk, akkor úgy voltam vele, hogy jó, akkor ezt próbáljuk valahogy átformálni, hogy minthogyha egy kicsit inkább így a közönség ellen is úsznék egy picit, hogy jó, akkor megpróbál megverni a versenyzőtöket.
9: Láttad, a saját szemeddel is láttad Kapás Boglárka üzenetét, amit a Szentvirt Balázsnak írt, hogy jó taktika, ismerős, most csak rend kedvér Kapás Boglárka, hogy nem 200 pillangón volt világbajnok, tehát pontosan ugyanezen a távon, egyébként egy fantasztikus finish után, anno Kwangjuba, ha minden igaz.
10: Igen.
9: Ez mit szóltál, amikor...
10: Hát igazából van egy ilyen közös csoportunk, ahol velük is így szoktunk beszélgetni, és és láttam már a szám után is, ugye miután megvolt az eredményhirdetés, minden felvettem telefonomat, és akkor hosszas beszélgetések, ugye telefonhívások után ugye láttam az üzeneteket, hogy miket beszéltek csoportokba, és láttam a Bogi üzenetet, és mondtam neki, hogy köszönöm, de ugye értettem a célzást, tehát nyilván egyébként ugye Balázs erre hajaz, hogy
9: üldöző volt, hogyne. Hát aztán valakinél nem feltétlenül üldöző az ember, gondolok itt például Milák Kristófra, nyilván róla is majd váltunk pár szót, de csak a hírek után, mert mindjárt jönnek a hírek. Na, ezt még megkérdezem, hogy ugye hát fél távnál vagyunk Párizs és Los Angeles között, azért ez az olimpiai ciklus már egy normális olimpiai ciklus, tehát itt már nincsen VB, EB, rövidpályás, ez az amaz egy kupacba, tehát normálisan lehet készülni. Ugye ez csak egy EB, ezt mindig rögzítsük, hogy azért a világbajnokság az több, az olimpia meg nyilván a legtöbb. Ez a lépcsőzetesség, ez most hogy néz ki neked a következő két évre? Ez egy jó ugródeszka minden esetre, igen. Ez az EB, szerintem így neki lehet futni azért az olimpiai, igen, felkészülésnek.
10: Ami is ilyen plusz öröm volt ebben az egészben, hogy azt látjuk, hogy nem haladunk rossz úton. Tehát, hogy ezt a felkészülést már úgy betudhatjuk, hogy egyéni csúcs, jól telt az időszak, ebből tudunk építkezni a következő két évre, és ez az, ami önbizalmat adott nekem is, meg boldogságot, hogy van miért küzdeni. Tehát újra látom magam előtt, vagy a szemem előtt, hogy Los Angelesbe, ugye nekem az nagy álmom volt a Párizsinál, hogy bejussak egy döntőbe, és ott legyek a legjobbak között. Helyezést nem számítva, mert arról nem szeretek beszélni, de azonban a legjobb nyolcba bekerülni szerintem minden egyes olyan döntőt sokszor visszajátszanak, és hát hogyha ott van a nevem, meg tudom, hogy én ott úszok, az számomra egy nagy élmény lenne. Sportvilág.
2: A francia válogatott szlovákok elleni sikerével rajtolt el a török, cseh, azeri, svéd közös rendezési női röplabda Európa bajnokság. A göteborgi csoport és az egész kontinens torna első meccsén a franciák a vártnál simában győzték le a szlovákokat, akitnél a magyar bajnok vasast erősítő Karin Szunderlikova 8 pontot szerzett. A magyarok szombaton a lengyelekkel ellen mutatkoznak az isztambuli csoportban, hogy miként várják a részvevők az Európa bajnokságot, Virányi Zsolt először a szélsőütő Kis Lillát kérdezte.
11: Túl vagytok a mostani edzésen is, és hát kerestetek labdát, találtatok, mert hogy ugye kiütött labdákat azért össze kell gyűjteni minden csapatnak, ez akár a csapat egységet is erősítheti.
12: Hát igen, elég nagy ez a csarnok, úgyhogy ez egy kihívás jelentett. Szerintem ez a legnagyobb csarnok, amiben valaha voltam, úgyhogy ez mindenképpen még egy plusz hozzáad ahhoz, hogy nem csak ez az első Európa-bajnokságom, hanem tényleg a körülmények is minden adott hozzá igazából.
11: Ugye itt 2008-2009-es születésű fiatalok is vannak. Te hogy érzed, hogy például a Vasasban eltöltött két év, az mennyit adott hozzá? Már három, és nem csak az elmúlt két év, hogy az mennyit segített neked, hogy itt legyél a válogatottban?
12: Hát mindenképpen ugye a tavalyi évben végig a pályán tudtam lenni, és ez mindenképpen segít abban, hogy itt is a pályán tudok tapasztaltabb játékos lenni, és több meccs rutinom van már. Nyilván a válogatott az mindig egy más jellegű érzés, de most már azt érzem, hogy itt is tudtam rutint szerezni az Európa Liga során, úgyhogy most már teljes erőbedobással állok elébe az EB-nek is.
11: Na és mit vársz ettől az EB-től, ahol ugye három nagyon erős, világranglista a hetedik Lengyelország, a legutóbbi EB aranyérmes török házigazda válogatott, aztán jönnek a németek, ők is kifejezetten jók, 12. a világranglistán német válogatott, és utána jön majd a két inkább nyerhető meccs.
12: Reálisan kell nézni a dolgokat, hogy egy nagyon kemény csoportban vagyunk, de szerintem a röplabdában mindig vannak meglepetések, és szerintem, hogyha mindenki teljesen el tudja engedni magát, és élvezni tudja a játékot, akkor bármelyik csapat ellen lehet esélyünk.
11: Akár az első meccsen a lengyelek ellen is látsz valami ilyen reménysugarat? A legutóbbi EB-n azt hiszem nyertünk egy játszmát ellenük 3 éve Gentben.
12: Igen, szerintem most készülünk rájuk, és hogyha be tudjuk tartani azokat, amiket az edző mond, és csapatként tudunk játszani, akkor akár ellenük is okozhatunk meglepetést.
11: Figyelve a csütörtöki németek elleni felkészülési találkozót, azt a 4 játszmát, milyen pozitív dolgokat emelt ki a szövetségi kapitány Chiappini, akár rád, akár a csapatra vonatkozólag, amiből lehet tanítani, tanulni?
12: Hát így külön a meccsről nem beszélgettünk, de szerintem mindenképpen előremutató volt az, hogy nagyon szoros szetteket játszottunk velük, és megmutattuk már ott, hogy nem lehet minket csak új félvárról venni, vagyis hogy tényleg komolyan kellett, hogy vegyenek, mert nagyon kiélezettek voltak a szettek, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó felkészülés volt így utoljára az EB előtt.
11: Milyen erőállapotban vagy, és van-e olyan példaképed, mint Cserekje Zsófiának, aki Zekra Günest említette, hogy szeretne ellene majd játszani a törökök elleni mérkőzése?
12: Hát most jó erőben vagyok, úgy érzem, hogy az elmúlt hónapok után így összeálltak a játékelemek, úgy gondolom csapat szinten is, és egyénileg is érzem a fejlődést, úgyhogy nagyon várom az EB-t. Egy példaképet nem tudnék kiemelni, nagyon nagy élmény ilyen játékosok ellen játszani, vagy hát élmény lesz, úgyhogy nagyon várom.
11: És jól láttam, hogy inkább téged feldoboz ilyen szituáció, mint sem az, hogy összeroppantana?
12: Igen, igen. Hát ez nyilván megint egy új szituáció lesz, de azt gondolom, hogy már így az Európa Liga is hasonló hangulatú volt, ez még egy felsőbb szint, úgyhogy azt gondolom, hogy hát ehhez is alkalmazkodni kell, és meg kell ragadni a lehetőséget, hogy ilyen játékosok ellen, ilyen csapatok ellen tudunk játszani.
11: Alessandro Chiappini mellett Szabó Dávid, ugye csapat edzőjeként. Arról mesél, hogy a lengyelek elleni meccsnek mi lehet a kulcs pillanata, azért ez egy bivajerős csoport, a lengyel válogatott, akárhogy nézzük, ugye a legutóbb ott volt a negyeddöntőben az EB-n, világrang is a hetedik, az idei nemzetek ligájában szintén éremért csatázott harmadik lett, tehát nagyon erős, a törökökről nem is beszélve, de most a lengyelekről mit kell tudni, hogyan lehet meglepni, mert épp Zsombók Anna a csapat egyik legfiatalabb játékosa azt mondta, hogy nagyon bízik abban, hogy valami meglepetéssel kezdtek, ami akár egy játszma megnyerése is lehet, de akár több is.
13: Hát, hogy hogyan tudjuk meglepni őket egy ilyen csapat ellen, ha nem 110, 120, 130 vagy 150%-ot kell nyújtani. A lengyel csapatot olyan játékosok alkotják, akik mindegyik játékos, mind a 14 játékos azért elég magas bajnokságban is játszanak, magas színvonalú bajnokságban játszanak, plusz az egész nyarat ugye nemzetek ligázzák, jó csapatokkal játszanak. Hogyan lehet meglepni őket?
11: Azt nem mondta, hogy sehogy.
13: Mi még egyelőre szerintem nem tartunk ott, hogy valami hatalmas meglepetést okozzunk azért a lengyel csapat ellen, tehát azért a realitás talaján állva, tehát azért van egy-két olyan sztárjátékosok is, akik legalább van, aki egy fejjel magasabb a mi játékosainknál, tehát ez a női röplabdában főleg nagyon nagy előny. Nem tudom, talán egy felszabadult játék, talán egy szerencsés nap, egy-két jó pattanó labda, küzdeni akarás, akkor talán tudunk szerintem egy meglepetést okozni, talán egy szettet elrabolni, esetleg két szettet elrabolni. De nyilván azért az első két meccsünk ellenfelét tekintve mindenképp nekünk az fontos, hogy élvezzék a játékot a lányok, legyenek felszabadultak, és hogy próbáljunk idézőjelbe, zárójelbe felkészülni arra a három meccsre, ami majd utána fog jönni a németek, a lettek, nincs a szlovének ellen.
11: Mit látsz, mit érzékelsz, ugye minden nap tulajdonképpen együtt reggeliztek, stb., tehát végigkíséritek a napotokat, nem csak itt a csarnokban, hanem például a szállodában. Minden tökéletes, körülmények milyenek, meg ha az arcokra nézel, mert azért itt a németek elleni meccsen, meg akár a mostani edzésen is azért látunk felszabadult arcokat, és akik mintha nem lennének betolva, korukat meghazudtolva, hogy egy ekkora csarnokban, mint ez a Sinan Erdem kosárlabda, röplabda csarnok, egy kosárcsarnok egyébként, de itt kiválóan lehet röplabdázni.
13: Igen, a körülmények tehát extrán jók. A szállásunk az nagyon rendben van, tágas szobákban vannak, kényelmes az ágy, az ennivaló teljesen megfelel, ami a sportoló étrendjének, hogy meg kell, sőt, még azon túl is, ugye. Úgyhogy a körülményekre tehát egyáltalán nincs panasz. A törökök nagyon jók ezekben a szervezős dolgokban is, tehát itt is beléptünk a csarnokba, minden szépen le van szervezve, minden a helyén van. Úgyhogy erről az oldalról semmi. Tehát igen, ahogy mondta tegnap a németeken, és azért látszik már a lányokon, várták ezt, felszabadultan játszanak, hál' Istennek, azért az mindig jó jel egy ilyen edzőmeccs alatt látni őket, mert ebből nagyjából tudunk már következtetni arra, hogy mit várhatunk. Az, a holnapi nap az megint más tészta lesz, mert nyilván azért bejövünk egy 15 000-es csarnokba, nem tudom mennyi nézőszám lesz, de de sokuknak még nem volt ilyen élményük, tehát egy ekkora közönség előtt, ekkora csarnokba.
11: Az is zavaró még... lehet, ha mondjuk csak 500-an vannak, de ekkora a csarnok.
13: Nyilván, tehát ezek hatalmas csarnok, többi csapat egyébként nyilván hozzá van szokva, de figyelj, ezek olyan dolgok, hogy ezt a játékos a fejébe ezt le tudja győzni, meg nem gondol rá, tehát a labda kerek, igazából más.
11: Hogy fehér színű a labda, más, mint ami szokott lenni, az bármi jelentősége bír-e, zavaró-e?
13: Egy kicsit fura volt az elején, tehát nyilván a sárga labda, tehát magát meglátni a labdát egyébként egy kicsit azt könnyebb volt, de nem, mert mivel már úgy kezdtük meg a felkészülésnek a második szakaszát, hogy már kaptunk ilyen labdákat, úgyhogy már ezzel tudtunk készülni két és fél hetet körülbelül, úgyhogy már szerintem a lányok hozzászok. Az elején egy kicsit fura volt, de azért nem volt vészes.
2: George Russell szerezte meg a pole pozíciót a Formula 1-es holland nagydíj sprint időmérőjén. A brit mögött a címvédő Lando Norris lett a második, még a harmadik helyet a Ferrari pilótája Charles Leclerc szerezte meg. A holland nagydíj sprint futamát holnap 12 órakor, a főfutam időmérője edzését pedig 16 órától rendezik. A verseny vasárnap 15 órakor rajtol. A teljes verseny hétvégét természetesen ezúttal is élőben láthatják az M4 Sporton. Jannik Sinner a jobb térdével jelentkező sérülés miatt visszalépett a US Open tornától. A világ első a stábjával folytatja a rehabilitációt, és azt reméli, hogy az ázsiai versenyszakaszra, a pekingi és a sánkai tornára már ismét bevethető lesz. Köszönöm a figyelmüket, ez volt már a Sportvilág, én további kellemes estét kívánok, a viszont hallásra.
0: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
14: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
15: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió stúdiójában az U20-as és U23-as országos rekordot jelentő 6407 ponttal Európa-bajnoki 6. helyezett Chris Saroltát. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Óriási mosolyal az arcodon, akik nézik az élő közvetítést, láthatják. Ülepszik már, hogy mit értél el?
12: Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Hát szépen lassan igen, azért biztos, hogy kell még egy pár nap, pár hét, vagy esetleg a következő nagy versenyig egy kis idő, még ez leülepszik. Próbáljuk feldolgozni szépen lassan.
15: Az U20-assal a helytállót mondtam, az még igaz, vagy az U23-as az igaz?
12: Nem igaz az U20-as, U23-as.
15: Akkor, na, köszönöm, a saját magamat kijavíthattam, hogy butaságot mondtam. Nem, mert ebben nem voltam teljesen biztos, annyira szemtelenül fiatal vagy hölgyek esetében nem illik ezt szóba hozni. Honnan, meddig menjünk vissza a történetbe, hogy elkezdjük felgöngyölíteni? Honnantól számítod ezt az Európa-bajnokságot, felkészülést, a hangolást, egyáltalán az egésznek, a tényleg honnantól datálod, hogy az már az Európa-bajnoksághoz tartozik közvetlenül?
12: Hát ez egy nehéz kérdés, valahol vagy az áprilist mondanám, vagy a novembert, nálunk két szezon van, két felkészülés, úgy igazán novemberbe kezdtünk el a 26-as szezonra készülni, de ott közben jött egy sérülés, és a feledpályát azt nem is sikerült túl jól abszolválnom. És
15: nem
12: akkor...
15: mertem beleszólni ezzel a sérüléses dologgal, mert mondom, KK-n mégse keresünk csomót, meg negatív dolgokról nem beszélünk, na de akkor a sérülésből hogy sikerült ilyen jól visszajönni, vagy mikor mutatkozott-e, bármilyen jel mutatkozott-e erre vonatkozóan, hogy ez ennyire zseniális, hogy jó lesz ez a Birminghami Európa-bajnokság? Mert egy sérülés után azért ez óriás lutti, tehát ez elsülhetett volna, Isten őriz, hogy máshogy, de akár az is benne lehetett volna a pakliban.
12: Szerencsére nem volt egy akkora sérülés, ezért nagyjából egy 3 hetet kellett kihagynom, amire pont a fedett pályás szezonom ment rá, viszont utána április óta zavartalanul tudtam edzeni, tényleg nagyon jó körülmények között, úgyhogy szerintem nem nagyon szólt már ez a sérülés bele ebbe.
15: 19 éves vagy, ugye mondtam, hogy hölgyek esetében nem élik, de legalább egyszer jegyezzük meg. Bármilyen, ugye első felnőtt Európa-bajnokság különlegességben, nem tudom, versenydrukban jelentette ez bármivel másabb, mint egy korosztályos. Nyilván másabb, de miben másabb?
12: Az volt a szerencsém, hogy már voltam felnőtt Európa-bajnokságon előtte, csak nem hét próbában, hanem váltóval már. Én 22-ben Münchenben is ott voltam a csapattal, ott először tartalékként, aztán 2 év múlva Rómában pedig már futottam is.
16: És,
15: szóval ez mégis első bál volt, de mégsem egy olyan igazi első
16: igen,
15: bál.
16: Igen, igen, igen. Kicsit úgy voltam vele, hogy itt össze kell rakjam azt, amit a váltó élményekből eddig kaptam, meg amit a karosztályos versenyeken eddig hétpróbában csináltam, szóval mégsem lesz teljesen új az egész. Meg szerencsére azért már a felnőtt mezőnyel is meg tudtam ismerkedni ilyen párnapos versenyeken, ami nem egy ilyen világverseny. Nem volt teljesen újdonság, és próbáltam is úgy kezelni, hogy én nem már voltam ilyesmi helyzetben, és itt a helyem.
15: Mennyit készülsz, ami nem atlétika, az ilyen jellegű mentális felkészülésre? Dolgozol-e bárkivel, aki a felkészülésedben segít ilyen tekintetben?
16: Dolgozom sportpszichológussal. Igazából erre talán idén jöttem rá, hogy ez mennyire fontos része az élsportnak. Már régóta kezdtem el vele dolgozni, nem is tudom, pár évvel ezelőtt, viszont az elmúlt talán egy-két évben így fél évente, ha megjelentem nála, hogy bejelentkezzek, hogy még élek, de most idén azért rendszeresebben ellátogattam hozzá, és részt vett ő is a felkészülésben, mert hát ha van konkrét probléma, ha nincs, azért ez egy nagyon fontos része az élsportnak.
15: És ez most aktuális, ugye itt, amikor arról beszélünk, hogy azért első bálozó, nem első bálozó, ezt innen a stúdióból olyan könnyű mondani, hogy hát élete első felnőtt Európa-bajnoksága ebben a számban, vagy ezekben a számokban, de hogy azért ezt megélni sokkal nehezebb, ugye? És akkor az okos ember tanul a másik kárán, aki meg menet közben jön rá, az meg milyen jó, hogy rájön, ugye? Hogyha jól foglalom össze.
16: Igen.
15: Na, kicsit nézzük, hogy hogyan is indult át ez a birminghami történet, mert hogy egyik ámulatból estünk a másik ámulatba. Kezdjük a 100 gáttal, és ezzel a 13-38-al, ami 16 századdal jobb az idei legjobbadnál, és mindössze 3 századdal marad el az egyéni csúcsottól. Itt volt az első olyan, hadd mondjam egy kicsit pestiesen szólva, amikor így leesett az állunk, és elkezdtük visszarakni a helyére, hogy atyavilág, mi lehet ebből?
16: Azért futottam igazából ennél jobb gátat már idén, csak nagy volt a hátszél, és ezért nincs benne az eredményeim között. Szóval ez számunkra nem volt egy olyan nagy meglepetés, sőt igazából utána azt mondtuk, hogy hát ez lehetett volna jobb, de azért így is jó volt, ez egy jó kezdés, ez jó lesz. Szóval igazából annak örültem, hogy azt már meg tudtam csinálni végre egy nagy versenyen, azt a gátfutást, amit úgy nagyjából tudok, és akkor utána inkább a magasugrás volt az, aminek mi is tudtunk nagyon örülni.
15: Mert hogy ott mi volt, ami miatt rezgett a léc, akár a szószoros értelmében is rezeghetett volna, de végül ugye 1.71-es szezon csúcs.
16: Hát ott idén nem tudom, hogy pontosan mi történt a magasugrással, de annyira nem úgy sikerült, ahogy mi azt terveztük. Nem is kerültem az egész szezonban 170 fölé, és tényleg egy szenvedés volt az összes verseny és az összes edzés is igazából. És fölimádkoztuk magunkat 170 fölé, ennyi volt a kérésem a verseny előtt magamtól, hogy csak ugorjak 170 fölött, és akkor jó lesz. És próbáltam nem foglalkozni azzal, hogy hol van a léc, meg hol tartunk, meg mi van, de nagyon-nagyon megkönnyebbültem azért, mikor ez sikerült.
15: Mázsás? Vagy tonnás kövek gördültek inkább?
16: És bármelyik lehet.
15: Mindegy, súlyos kövek. Ha már ezt említed egy pillanatra, az eredmények felidézése kapcsán álljunk meg, vagy egy picit szakítsuk meg azzal, hogy néz ki a heti edzésmunkád? Mert mondtad, hogy amikor készültél a magasugrásra, hogy az edzésmunka sem ment naponta mást, vagy minden nap egy kicsit mindenbe belekóstolsz, egy picit beengedsz a kulisszák mögé, megmutatsz valamit ebből, hogy néz ki, mert azért itt tényleg mindenben otthon kell, hogy legyél, és vagy nyilván végére érünk mindegyik versenyszámnak, de hogy tényleg érdekel, hogy hogyan néz ki a felkészülésed.
16: Általában úgy van, hogy egy hét alatt azért szeretjük mindegyik számot érinteni, plusz emellett kell kondizni is, meg ugye vannak futóedzések, és egy nap pedig legtöbbször egymás után több számot csinálunk. Tehát az én fejemben az van meg, hogy nem edzem többet 5-6-nál egy héten, de igazából egy edzés, azt fel is foghatjuk akár három edzésnek, mert van, hogy három számot csinálok egy edzésen.
15: Szóval ez időben van, mit akar? 3 óra? 4 óra?
16: Van, hogy elhúzódik 3-3.5-re, az a ritkább eset, de azért az is előfordul, igen.
15: Ha választani lehetne, vagy lehet választani, van kedvenc számod egyébként? Tehát az, ami most kiderült, hogy nem a magasugrás, az legalábbis az idejek alapján nem az. Tehát hogy lehet ilyenkor, lehet kedvenced? Például megengedi akár a sportpszichológus, akár az edző?
16: Valamiért mindig mindenki ezt kérdezi, hogy mi a kedvenc számom.
15: De, én kérdezem, hogy lehet-e, bocsánat, akkor hagyd tűnjük.
16: Lehetne, ha lenne.
15: De akkor ezek szerint nincs.
16: Én nagyon szeretem egyben az egész hét próbát, és ilyenkor szoktak mindig nevetni az emberek, hogy igazából, hogyha egy számot kéne választanom, az lehet, hogy nem a hét próbából egy szám lenne. Mert én egyébként nagyon szerettek 400-at és 400 gátat is futni, viszont magát a hét próbát azt azért jobban szeretem. Meg mindig húz az embernek a felé a szíve, ami épp jobban megy, az pedig szezononként tud változni.
15: Most... De akkor talán pont ezért is, és bocs, hogy közbeszólok, pont ezért is vagy nagyon jó, mert hogy nincs olyan, hogy kedvenced, viszont a magas ugráson kívül nem biztos, hogy nagyon szívesen lemondanál bármelyik másikról, ha jól értelmezem.
16: Hát lehet, igen.
15: Na, akkor kanyarodjunk vissza itt az edzésmunkába, és egy picit belepillanthattunk, ugye a magasugrás és a szezoncsúcsot jelentő 1.71 után. Jött ugye itt egy pénteki napot írunk, amikor jött a folytatás, és jött a súlylökés. Na most sok mindent el tudok képzelni hölgyekről, csak pont nem azt, hogy a súlylökés az alapértelmezettem választott kedvencük, hogy állsz a súlylökéshez.
16: Kicsit semlegesen állok a súlylökéshez, azért az sose ez a számom, vagy nem volt még eddig sosem, ami így a mezőny az élmezőnybe tartozott volna. Valahogy úgy állunk hozzá, hogy az nem ad, ha lehet így fogalmazni, nem ad túl sok pontot, nem fizet olyan nagyon jól, mint mondjuk egy futószám vagy egy ugrószám, tehát kicsit kevesebb talán rajta a hangsúly. Meg hát, ahogy mondtad is, nem is talán egy nagyon nőies, nem is egy ilyen látványos szem.
15: Szempont az egyébként? Már milyen szinten? Nem lehet szempont.
16: Nem szempont egyáltalán. Úgyhogy azért sose volt a kedvencem a súlylökés, de most azért utólag kiemeltem, hogy az volt talán az egyik legjobb szám, aminek a legjobban tudtam örülni.
15: Megint egy egyéni csúcs, 13 méter 26 centiméter. Ugye én azt mondtam, hogy rögtön az első számnál már, az első próbánál pestélyesen szólva, hogy azt mondtam, hogy leesett az állunk és vakartuk össze. Itt azért péntek estére már eljutottunk oda, hogy ténylegesen mindenki dörzsölte a szemét, a tenyerét és mindenét. Menet közben, amikor itt voltál, hogy a súlylökésen is túl voltál, mert mennyire fogtad föl, voltál tudatában annak, hogy tényleg extra jó pozícióban vagy, akár az eredménysort nézve is, de akár, hogyha az egyéni eredményeket nézzük is, tehát ez egyik jobb, mint a másik. Sőt, mind a három, ugye itt most a magasugrásról is beszéltünk, hogy az idei szenvedések után az 1.70 felett, ami a cél volt, az is megvolt.
16: Én igazából innentől tudtam, hogy nagyon jó lesz. Hogyha minden jól sikerül, akkor nekem általában a súlylökésnél kell a leghátrébb legyek a mezőnyben. És azt hiszem, talán ott is 20. helyen belül voltam, tehát ilyen 18. hely környékén.
15: Valahol ott, igen.
16: És tudtam, hogy nekem onnan csak előrébb kell jönni, hogyha minden jól megy. És előzetesen azt mondtam magamnak, ugye 18. helyen kvalifikáltam, de hogy ilyen 15. hely körül volt az egyéni csúcsom. Hogyha már a körül vagy azon belül végzek, akkor örülni fogok. És mivel az volt ugye a legidézőjelben a legmélyebb pont, tehát ahol a leghátrébb kell álljak a versenyben papírforma alapján, ezért valószínűsíthető volt, hogy onnantól azért jó lesz az a verseny, mert csak előrébb jövök.
15: A Nemzeti Sportrádió stúdiójában továbbra is Krisz Sarolta, aki megdöntötte elődje Krizsán Szénia U23-as csúcsát, ez pedig azt jelenti, hogy a birminghami atlétikai Európa bajnokságon a hétpróbázók versenyében a nagyszerű 6. helyezés szerezte meg. A Nemzeti Sportnak azt nyilatkoztat, hogy nem izgultál, és hogy éretten tudtál versenyezni. Ez szinte rögtön a verseny után volt, nem sokkal. Na most ez az, én erre abból, vagy arra következtetek ebből, hogy amikor ennyire jók az eredmények, az ember akarva akaratlanul is, ebbe az esetben meg akarva is felszabadul. Tehát ez az egész, hogy nem izgultál, ez gondolom én ebből kellett, hogy jöjjön. Nem egy idő után, amikor már látod, érzed, a vívók szokták mondani, ugye náluk ilyen egynapos versenyek vannak, hogy valakinek napja van, és hogy ha megy, akkor onnantól kezdve a falon is át tud menni. Bár ez nektek kétnapos, és majd mindjárt kitérünk arra, hogy a második napod mindig jobb szokott lenni, mint az első, ugye erre utaltál most a súlylökés kapcsán, de hogy mennyire közelítem meg jól a dolgot, hogyha innen nézem, hogy tehát ez kell, hogy kihatással legyen a szereplésedre, vagy az eredményeidre.
16: Nálunk azért bármi előfordulhat, nagyon-nagyon ritka az, hogy hét számból mind a hét jól sikerül, vagy elfogadhatóan sikerül, és meg is kell tanuljuk azt, hogy főleg, hogyha az elején valami nem megy, akkor is ugyanúgy kell hozzáállni a többihez.
15: Hú, ez de nehéz lehet.
16: Hát igen, nehéz, szerencsére azért elég hamar megtanulja az ember, mert főleg az elején, amikor elkezd hétpróbázni az ember, biztos, hogy nem úgy fognak menni a számok, ahogy ezt előre elképzelte az
15: mondja
16: ember.
15: Mondja ezt a 19 esztendős, rendkívül rutinos Krisz Sarolta.
16: Jó, igen, nagyjából az az 5-7 próba, amit eddig életemben csináltam, ez megtanította.
15: Na, hát ez mindenképpen előre
16: igen,
15: mutat.
16: De hát eddig nem nagyon volt olyan 7 próbám, ahol főleg ezt mondtam pont az edzőmnek az első két szám után, hogy olyat még nem csináltam, hogy elfogadható volt a gátam és a magasugrásom is, mert hogyha nem direkt, de ha az egyik jól ment, akkor eddig a másik az nem ment jól. Tehát igazából már ott úgy voltam vele, hogy már előrébb vagyok, mint eddig bármikor, mert már ez a két szám összejött.
15: Na és akkor az első nap zárásaként 223.58, ez összességében az első nap végére 3.701 pont, hogyha jól jegyzeteltem, illetve jól kerestem vissza, és ez a 11. helyet jelentette. Ugye a súlylökésnél már említetted, hogy ott van az a pont, hogy onnan biztos vagy benne, hogy előrébb fogsz menni. Mi volt itt a gondolat, ha visszaemlékszel rá a 3.701 pont, vagy akár a 11. hely láttán, hallatán, tudatában?
16: Nagyon próbáltam egész nap nem ránézni az eredményekre, és nem számolgatni, mert azért bele tudok esni abba a hibába, hogy számolok, hogy akkor a következő szám mennyi kell legyen, meg a következő mennyi kell legyen. És itt most ezt egész nap nem csináltam, és csak mikor lejöttem a pályáról 200 után felpillantottam az eredményekhez, és akkor láttam, hogy 3700 pont fölött vagyok. Én eddig szerintem sose voltam 3600 fölött az eddigi 7 próbáim során, tehát azért... Eddig is tudtam, hogy jól állok, de megláttam, hogy
15: ennyire.
16: Igen, azért az feldobott, meg eddig az előző 7 próbáim során nézegettem is, hogy na majd, amikor én leszek 3700 pontnál az első napon, akkor tudom, hogy nagyon jó lesz majd a vége. Szerencsére így is lett, de ott sem néztem rá többet az eredményekre, tehát a telefonomon nem nyitottam meg, nem kezdtem el számolni, hogy hány pontra vagyok és kitől, de azért reménykedtem, meg tudtam, hogy innen remélhetőleg csak följebb van.
15: Ugye 3600-at említettél, ez a 2025-ös U20-as EB ezüstéremnél is így volt valahol, vagy ott hol jártál?
16: Én úgy emlékszem, hogy ott is 3500 valamennyi volt, lehet, hogy ott érintettem a 3600-at, de nem gondolom.
15: Tehát mindenképpen egy szemmel látható jelentős ugrás volt. Hogy telik ilyenkor az embernek az estéje?
16: Hát,
15: ilyenkor megint gondolom, jön a sportpszichológus, van valamilyen bevett taktika, technika, hogy hogyan kellene elaludni, ha el tudna, mert nekem azt szokták mesélni, és a sportáktól független, hogy ez egyéni, vagy csapatsporták, amikor az emberbe dolgozik az adrenalin, akkor mindent lehet csak aludni, nem?
16: Így van, nekem ezzel mindig nagyon sok problémám volt, hogy főleg a verseny előtti napon nem tudtam aludni, de a két nap között is nagyon

0: volt a pályától. Vacsorázni is kell, hogyha úgy van. A szurkoló
1: pár az igazak álmát aludták, miközben te még a kis teendőiddel.
0: De ezzel ugye mindenki így volt, persze. Tehát nem csak én szenvedtem ezt el, és másnap pedig 7:30-kor ment már ki a busz a pályára, és akkor előtte összekészülni, reggelizni, összepakolni, stb.
2: Hát akkor ez 6 óránál több alvás nem
0: egy
2: volt?
0: 1:30 sikerült, igen. Igen, mert azért még, mikor így rohanva bekerül az ágyba az ember, akkor ugye rögtön azért nem tud elaludni. De szerencsére azért régebben, mivel mikor már volt, lett volna időm aludni, akkor nem sikerült. Tehát csináltam már úgy elég sokszor hétpróbát, hogy nem aludtam a két nap között, ezért így nem estem pánikba.
1: Vettem egy nagy levegőt, ezt így végighallgatva, hogy ez valakinek verseny közben így tudja menni. Na, gyorsan nézzük akkor, ugye a szombati volt a második nap, ott az első szám a távolugrás volt, 6,44 méter rögtön nyitásként, ezt hogy értékelted?
0: Jól éreztem magam, meg egész évben úgy voltunk a távolugrással, hogy bármikor kijöhet egy jó, és nagyon jó volt a hátszelünk is, úgyhogy nem gondoltam pont arra az ugrásra, hogy ez olyan jó lesz, mert belülről nem éreztem olyan jónak, meg az edzőm is mondta, hogy mikor elugrottam, akkor már jelengedte, hogy hát ez nem volt jó, ez a neki futás, ez nem lesz jó, és akkor néztük, hogy 6:44, nagy volt a szél, tehát nem egy érvényes egyéni csúcs, de azért nagyon örültem. Normál esetben nem biztos, hogy ilyenkor tovább ugrottam volna, mert ez egy jó eredmény, és akkor minek fárasztam magam, de hát úgy voltunk vele, hogy ez technikailag nem volt egy túl jó ugrás, tehát ebben van még, úgyhogy folytattam, de végül ez marad, de ennek is nagyon tudtunk örülni.
1: Mennyit kell taktikázni? Ugye most említetted itt, hogy normál esetben nem biztos, hogy fárasztottad volna magad. Mennyire kell erre figyelni? Mert sok mindenre gondolna az ember, de talán erre nem, hogy még erre is kell. Ez mekkora részét teszi ki a versenyzésnek?
0: Azért az ritka, hogy valaki elsőre tényleg egy olyat tud teljesíteni, hogy azt mondja, hogy utána nem ugrom le a következő egy-két ugrást, vagy nem dobom le, meg mindig az is benne van az emberben, hogy mi van, ha még mindig lehet nagyobb, akkor ott hagyok benne pontokat. Szóval azért ritka, hogy azt mondja az edző és a tanítvány együtt, hogy akkor ennyi hagyjuk, ez nagyon jó, és akkor menjünk pihenni.
1: Ebben az esetben neked mennyi beleszólásod volt most ebbe, hogy inkább próbáljátok tovább?
0: Lehetett volna, tehát hogyha én azt mondom, hogy ezzel megelégszem, akkor biztos, hogy azt mondja az edzőm, hogy jó, de én nem vagyok nagyon ilyen, aki ezt mondaná, inkább az edző mondaná azt, hogy figyelj, ne ugorjunk tovább, mert ez már nagyon jó, és akkor elgondolkozom, és azt mondom, hogy na jó. Okay.
1: Kifejezetten tetszik nekem az a hozzáállás, amiket olvastam veled kapcsolatban, már a versenyzés után, hogy nem lepett meg, tudtam, hogy képes vagyok ehhez, és ilyen és ehhez hasonló eredményre nem izgultam. Csodálattal is, ámulattal nézem, és egy kicsit hadudvaroljak szemtől szembe, hogyha valaki ennyire fiatalon, ennyire szerintem könnyedén tudja, ez nem magyarokra nem jellemző, vagy szerintem korábban nem volt jellemző ez a hozzáállás. Ez sokszor visszatértem már, és visszakérdeztem, ugye beszéltünk a sportpszichológusról, hogy mint fő motivum, de ugye a jó eredmények az egyéniségedből, a lényedből, vagy a sportos családból, vagy honnan fakad az, hogy az ember tudatában van annak, hogy jó, mert vagy elhallgatjuk, hogy jók vagyunk, és ilyen álszerénynek tűnünk, vagy nagyon nagyképű, Szoboszlai Dominikot folyamatosan nagyképűzik, és mindennek elmondják, holott tudatában van annak, hogy mire képes. Most félre ne, és nem akarlak se nagyképűnek, se álszerénynek beállítani. Nekem mondom, nagyon-nagyon tetszik ez. Mi az, ami még ahonnan ered ez a jófajta hozzáállás?
0: Én úgy gondolom, hogy kell egy egészséges ego az e-sporthoz, mert hogyha én nem hiszem el magamról, hogy én vagyok a legjobb, akkor majd valaki más elhiszi a pályán, és ő fog nyerni.
1: Ez is de jó hozzáállás.
0: Szóval mindig, hát érdekesen, meg kicsit csodálattal is néztem, főleg az amerikaiakról hangoztatjuk nagyon, legalábbis az atlétikában, hogy milyen magabiztosak, meg talán rájuk azt is mondjuk, hogy túl magabiztosak, de valahogy mégis mindig 90%-ba bejön az a magabiztosság, és először elhiszik magukról ők, aztán be is bizonyítják, és utána már mindenki el fogja magát róluk hinni. Úgyhogy igazából nem
1: ez
0: is
1: akkor
0: tudom.
1: Valamennyire egy picit tanulható is ezek szerint?
0: biztos vagyok benne, hogy tanulható, legalábbis remélem. Szerintem én ezt nem tudom, hogy tanultam-e igazából, láttam, tetszett, és így gondolom, és nevezhetjük követendő. Ezt annak, és hogy tanultam.
1: És követendő. A Nemzeti Sportrádió stúdiójában továbbra is a Birminghami Atlétikai Európa Bajnokságon a hét próbázók versenyében a csodálatos 6. helyet megszerző Krisz Sarolta. Ugye az első napi versenyszámokat végig

0: vettük már itt a kis visszatekintésben, visszaemlékezésben, hogy a második nap első próbáját, a távolugrást is szintén felelevenítettük. Jött a gerelyhajítás, 46 méter, 67 centiméter, egy rövid jelzőt kérek. Jó, nagyon jó, nem jó, milyen jó, mennyire jó, hogy jó?
1: Jó volt, elment. Igazából ott egyedül nem volt szerencsénk a széllel, amit nem is nagyon lehetett szerintem kívülről látni, de hogyha utólag megnézzük az eredményeket, senki nem dobott egyéni csúcsot idei legjobban
0: se. Most bocsánat, mondtad itt a zene alatt egyébként, hogy Saci, úgyhogy a Sarol, tehát a hivatalos formula kedvéért mondtam, és elnézést kérek, ha bárkit ezzel a hallgatók közül bántott volna. Van, aki nem szereti ezt, hogyha ilyen nagyon barátkozós formában beszélgetünk, de engedd meg, hogy így mondjam. Szóval ez a hatodik legjobb eredmény volt, ugyanúgy, mint ahogy egyébként a távolugrás is önmagában a hatodik legjobb, tehát ez kifejezetten jó azért.
1: Dobtam ennél idén nagyobbat, de tényleg...
0: Imádom ezt a hozzáállást, nagyon dicsérem, és azt mondja, nem rossz, de ennél jó még.
1: De tényleg abban nem volt szerencsénk a széllel, mert ott az szembefújt, és abban nagyon nehéz, nagyon jól el kell találni a gerejt ahhoz, hogy jól menjen, és majdnem 47 méter, szóval azért tudtam örülni annak is.
0: Na, ezzel összetettben 5485 ponttal a hatodik helyre léptél föl. Mondtad, hogy az első nap igyekeztél nem nézegetni, és sikerült betartani a második napon is?
1: Sikerült, az volt, azt fogadtam meg, hogy 800-ig nem számolok, nem nézem. Előtte meg már muszáj.
0: Én úgy tudom, azt csicseregték nekem, hogy az korábban általában nagy plénum előtt is kijelentetted, hogy 800-on idén adós vagy egy jó futásra.
1: Ezt kijelentettem, de ez nem sikerült.
0: Na! Nem
1: hát időeredményben legalábbis nem sikerült, úgy gondoltam ezt a kijelentést, hogy még időeredményben vagyok adós, mert tavaly ennél sokkal jobbakat futottam 800-on, volt egy 2-10-em, aminek már nem örültem, mert volt 2-0-8-am is, és idén 11-12-t, és ez meg már majdnem 13 lett, de...
0: Nem. Igen, 2-12-93 a vége, ugorjunk oda. Igen. És a hajrában azt láttuk, én ugye itthonról követtem az eseményeket, hogy ott azért volt olyan pillanat, amikor az életedért küzdöttél, és úgy tűnt nekem, hogy vesztésre állsz.
1: Igen, ez egy jó megfogalmazás.
0: De aztán minden jó, ha a vége jó, vagy nem?
1: Van.
0: Ugye ott a lengyelre kellett nagyon figyelni, aki sokáig élen állt az összetetbe, aztán utána oda esett vissza hozzád, és ő volt a legfontosabb. Most én nem mondom ki a nevét, mert az sose kommentátor barát, hogyha Magyarországról próbálunk lengyel neveket kimondani, de hogy szóval, hogy a célt értél végül is ezzel, hogy őt sikerült magad mögött tartani. Úgyhogy neki ugye óriási 2-0-8-83-as legjobbja volt, ami a te legjobbadhoz képest is nagyon-nagyon extra jó, tehát majd két másodpercen felül van, tehát hogy minden tekintetben én azt gondolom, hogy itt akkor bármennyire is marad benned hiányérzet, azért ezt valahol helyén kell kezelni, hogy mégiscsak jó volt ez.
1: Igen, azért ehhez még hozzáadnám, hogy így utólag nem tudtam csalódott lenni ezért a 800-ért. Nem csak a lengyelt kellett figyelnem, hanem az olaszt is, mert ő is azért azt hiszem 50 pontra volt mögöttem, és neki is van egy nagyon jó 800-a, meg tudtam is, hogy ő menni fog, mert neki nincs vesztenivalója, csak az, hogy megy, úgyhogy azért is kellett ott hagynom a lengyelt útközben, és figyelni az olaszra, de azért ez egy olyan 800-as élmény volt, ami eddig nem nagyon adatott meg, mert azért itthon más egy-egy emberrel 800-at futni, vagy a korosztályos versenyeken ott azért kiemelkedőnek számít az én 800-as időm, és általában ott egyedül futok, és tényleg ez egy teljesen új élmény volt. Alapból a szél szintén nem segített, mert 800-on sem, bármilyen szél van, az nem jó, mert az valahol szembe is fog fújni, és ez túl sok erőt kivesz. És most először kellett tényleg helyezkedni, lögdösödni, kettes pályán futni.
0: Isten hozott a felnőttek között. Na, mindent egybevetve, hogy ez a 6407 pont 85-tel jobb, mint Krizsán Széni a 2015-ös U23-as csúcs. Ugye itt a beköszönésnél jó fél órával ezelőtt belementem egy U20-as történetbe is, ami bárcsak igaz lenne, de hát a szemtelenül fiatal mi voltod ellenére sem tudsz már U20-asnak számítani, úgyhogy ezt inkább hagyjuk, hogy az U20-asnál hogyan és miként javíthattál volna, ha ez oda számítani, az U23-nál viszont az tényleg a valóság. Egy 2015-ös rekordot adtál át a múltnak. Mi ilyenkor az első gondolat, ami megfogalmazódik az emberben? Csettint egyet, hogy Nem olyan rossz?
1: Hát végül is igen, néztem évelején ezt az országos csúcsot, azt hiszem 6321 volt, és pont 6320 pont volt idén erre az Európa-bajnokságra a kvalifikációs szint, amivel biztos, hogy oda kerültem volna az EB-re, és az volt a célom előzetesen évelején, hogy ezt még az EB előtt megcsináljam, és akkor meg lesz a szintem, és biztos kint vagyok. Na hát ez előtte nem sikerült, de ezért is még jobban tudtam örülni, hogy utána azért bőven felülmúltam.
0: Na most többször utaltam már, hogy az edzőmmel így, az edzőmmel úgy, az edzőmmel amúgy. Azért azt fedjük már fel azt a kártyát, hogy az edző pontosan kicsoda is. Azok kedvéért, én ezt a végére akartam hagyni, és kíváncsi voltam, hogy hogyan nevezed meg, de hogy milyen relációban vagytok.
1: Sokan tudják, hogy az edzőm az édesanyukám is egyben. Én egyébként szoktam, vagy szeretem...
0: Körmendi Katalinról van szó, igen. Nevezzük meg, igen.
1: Igen. Szeretem édesanyukámnak is hívni.
0: De ilyenkor, amikor verseny van, ilyenkor ő az edződ.
1: Igen.
0: Nekem ez is nagyon tetszik. Már annyit udvarlok itt, hogy a feleségem hallgatja ezt a beszélgetést, lehet, hogy ki fogok kapni, hogy egyébként ennyit udvarlok, de tényleg viccet félretéve... Hogy lehet ezt úgy szétválasztani, hogy ez jól működjön? Mert gondolom én, hogy a vasárnapi asztalnál lehet egyszer, figyelj anya, így, de aztán utána meg kedves versenyzőm úgy. Tehát lehet ilyen hangnem is, meg lehet olyan hangnem is, vagy az egyik marad az edzés helyszínre, a másik meg ami otthon van, az meg az anya-lánya kapcsolat.
1: Mi lehet, hogy van, akinek sikerül ezt teljesen szétválasztani, nekünk azért nem megy teljesen, és idén jött is egy változás kettőnk kapcsolatában, már pedig az, hogy én elköltöztem otthonról, és nem volt az, hogy hazamentünk edzésről, és akkor elkezdtük megbeszélni az edzést, meg mindent kitalálni közösen, hanem kicsit függetlenebb lettem, és ez kicsit az edzésre is kihatásabb volt. Szerintem nekünk az annyira nem jött be, vagy hát igazából nem is próbáltuk meg, hogy nem beszélünk az atlétikáról az edzésen kívül, meg szerintem nem is nagyon tudnánk, mert az egész családnak köze van hozzá, nem csak az édesanyukának.
0: Igen, édesapukád is, tehát mindenki érintett ebben a történetben. Egy példát tudok erre mondani, a kézilabdás példa, az Elek Szucsánszki házaspár, Elek Gábor, mint edző, és a tanítványa felesége gyermekének édesanyja Szucsánszki Zita, állítják mind a ketten, és mivel viszonylag jól ismerem őket, nem kételkedek abban, amit mondanak, hogy ahogy beülnek az autóba az edzés után, megszűnt létezni a kézilabda. Én ezen körülbelül 15 éve csodálkozom, hogy mondom, ez hogyan lehet, és mindig, amikor ilyen sztorikat hallok, hogy családon belülről vagy kicsit megerősített bennem, hogy nem véletlenül csodálkozom, mert hogy én azt gondolom, hogy nem lehet ezt teljesen függetleníteni, nagyra értékelem, hogyha valakinek ez megy. Hogyan sikerült ez az elköltözéses dolog, akkor ezek szerint hozzáadott ehhez a dologhoz, ehhez a kapcsolathoz?
1: Hozzáadott mindenképpen, kicsit más lett talán edzésen is a viszonyunk, meg mind a kettőnknek azért szokni kell, ezt tanulni kell. Most elég úgy néz ki, hogy jó irányba haladunk, az eredmények azt mutatják.
0: Igen, reméljük, meg tudom erősíteni.
1: Ez így marad.
0: A stúdióban továbbra is Kriszt Sarolta, egy Európa-bajnoki 6. helyezés után beszélgetünk, mármint egy felnőtt Európa-bajnoki 6. helyezés, ugye itt én egy 2025-ös U20-as EB ezüstérmet már megemlítettem. Rengeteg utánpótlás eredményedet, ha nem haragszom, most nem hoznám ide, bár tényleg beszéltünk róla, hogy szemtelenül fiatal vagy. Egy ilyen kiváló eredmény után, egy olyan hozzáállás után, amiről szintén sokat beszéltem már is, kérdeztem is, nem izgultál, nem lepett, meg egy egészséges önbizalommal felvértezve. Célok, tervek a jövőt nézve, mert azért itt most így tokostól rúgtad be az ajtót a felnőtt mezőnybe, és jelezted, hogy jó napot kívánok, megjöttem.
1: Igyekeztem.
0: Örülünk, de majd visszaépítik azokat a tapukat meg az ajtókereteket, ha ki akarja.
1: Próbálok továbbra is így hozzáállni a következő nemzetközi versenyekhez.
0: Az mikor lesz a következő? Mert ugye most csapatbajnokság lesz, ha jól tudom.
1: Igen, felnőtt nemzetközi verseny hétpróbában jövőre lesz. 2027 szeptemberében lesz Pekingben egy világbajnokság. Még nyilván ki kell oda jutni, de remélhetőleg ezzel az eredményemmel azért ez már sikerülni fog, és próbálok ugyanúgy hozzáállni a következő versenyekhez, ahogy ehhez is hozzáálltam. Mert még mindig úgy gondolom, ahogy te is sokszor említetted, hogy még mindig nagyon-nagyon fiatal vagyok, tehát
0: ezt
1: igazából...
0: Nem kell így gondolni, ez egy ténykérdés.
1: Igazából nincs semmi, ha ez nem úgy sikerül, ahogy most már el fogják várni, vagy én elvárom magamtól.
0: Na, ezt látod, egy nagyon érdekes kérdést említesz. Magadtól várod el, vagy szerinted a közönség várja jobban tőled? Mind a kettő szerintem egyformán, vagy majd csak egyformán, de ez belülről te hogyan érzed, érzékeled?
1: Hajlamos vagyok én többet elvárni magamtól, mint a körülöttem lévők tőlem, de engem általában motivál az, hogyha külső nyomás van, vagy elvárás.
0: Szerintem te ezt nem nyomásként éled meg, tehát ez, amennyire én most így megismertelek, ez minden csak nem nyomás, ez így lepereg rólad.
1: Én szeretem, hogyha van elvárás, mert az azt jelenti, hogy ott vagyok a legjobbak között.
0: Na most említetted már is, egy picit, ha még megengeded, kutakodnék, vagy vájkálnék a magánéletedben, hogy elköltöztél. Úgy tudom, hogy szeretsz főzőcskézni. Ilyenkor, amikor az ember egy kicsit leválik az otthoni dolgokról, hogy jobban ki tud teljesedni ilyen jellegű dolgokban is?
1: Abszolút, igen. Azért azt is meg kellett tanulnom, meg most már belekóstoltam abba, hogy milyen magamat ellátni, nyilván magamnak vásárolni, magamnak főzni, magamnak takarítani minden. Azért ez egy új dolog, de szeretem.
0: Azt látom, hogy most egy mosolyogsz, hogy egyébként tetszik.
1: Tetszik, igen, igen. Nekem csak idősebb testvéreim vannak, és már emiatt régóta azt látom, hogy ők külön élnek, már elköltöztek otthonról, van egy saját életük, és nagyon jól, nagyon élvezték, megélvezik azt a saját életüket, és ezért én is mindig szerettem volna ezt.
0: Erre az útra léptél. Azt is tudom, hogy szeretsz állítólag nyelveket tanulni, hogy állsz a nyelvtanulással, van-e most bármi, ami éppen zajlik, vagy éppen halad? Van-e egyáltalán időd az edzések mellett ilyesmire?
1: Én végül nem egy olyan egyetemre mentem, mint amit előzetesen szerettem volna, és megígértettem magammal, hogy cserébe akkor még egy nyelvet tanulok. Az angolt tudom szerintem elég jól, és emellett németet tanultam a középiskolában. Az nem mondtam, hogy nagyon jól megy, megértettem magam.
0: Az nehéz az angol után németet tanulni, mert a német nyelvtan az követhetetlen az angolhoz képest.
1: Igen, szóval azt még nem döntöttem el teljesen, hogy most egy újba belekezdjek, vagy a németet próbáljam meg felhozni, de mindenképp szeretnék, rajta van a listámon, de azért most ez egy kicsit lassabb. Ezt megértettem.
0: Figyelj csak, és mi a helyzet a matekkal és az informatikával, mert csiripáltak nekem matematika és informatika beállítottságot, meg érdekeltséget, amit így bevonom őszintén nyelvi nyitottsággal, főzős érdeklődési körrel, a matekot és az informatikát nehezen tudtam összepárosítani. De mondom, Üsse Kavics, ha már edzeteltem, és próbáltam utána nézni, akkor mondom, megkérdezem, hogy ez hogy van.
1: Kíváncsi lennék, hogy ki volt a forrásod, de ne, egyébként...
0: Vakon vagyok?
1: Nem.
0: Na, meg jó van, megnyugodtam.
1: Jó helyen jársz. Igen, én gimnáziumban matematika és informatika fakton voltam, aztán az informatikát egy év után ott hagytam, mert rájöttem, hogy nem fog kelleni az egyetemhez, de igazából a matek se kellett volna, de azon maradtam, mert nagyon szerettem, és szeretem is még mindig.
0: Hát mondjuk igen, a 7 próbálnál van, akinek az 1 meg 6 is nehezen megy, úgyhogy itt azért ez meg egy kicsit többet igényel, igen. Most viccet félretéve.
1: Igen, úgyhogy én sokáig mérnöki szakra szerettem volna menni, meg igazából lehet, hogy még mindig szeretnék is, de úgy gondoltam, hogy talán az azzal a szintű e-sporttal, amit én szeretnék, nem teljesen összeegyeztethető, úgyhogy végül nem is mentem el olyan irányba. Nem tudom, hogy vissza fogok elmenni, majd még meglátjuk.
0: Hogy van ennyi időd, energiád? Oké, fiatal vagy, ez egy dolog, erről már sokszor beszéltünk itt a mostani interjú, vagy beszélgetem, szeretem ezt, hogy interjú beszélgetés kapcsán, de azért ezt ennyi mindent bele kell szuszakolni egy 24 órába, ennyi energiának kell lenni, hogy azért beszéltünk róla, hogy van egy edzés, van, hogy elhúzódik akár 3 órásra egy edzés, ott mindent elképzelek, hogy utána az embernek sok minden van, de mondjuk életkedve talán a legkevesebb. Energia szintje meg talán még annyi sem biztos.
1: Igen, hát pont ezért, ahogy mondtam is, hogy végül nem olyan irányba mentem az egyetemen, mint én azt gondoltam, hogy fogok, és próbáltam egy kicsit, talán nevezhetjük könnyebb útnak, könnyebb utat választani, könnyebb szakot, és azért egyéni tanrendem is van.
0: Nem, annyiban vitatkozhatok, hogy egyébként bárki, aki főállás mellett, legyen az munka, vagy legyen az élsport mellett, bármilyen felsőoktatási intézményt végez, szerintem ott nincs olyan, hogy könnyű vagy nehéz, hanem csak kalapemelés van.
1: Annyi szerencsém van, hogy tudok egyéni, vagy hát kedvezményes tanrendet hivatalosan kérni a legtöbb tantájra, ami felmentést ad az óralátogatások alól.
0: Mondjuk így jó esetben. Mondjuk így a 6. helyen, igen.
1: Ez a tanárokat annyira nem szokta érdekelni. Hát meg nem is kell, hogy érdekelje.
0: Ajánljuk figyelmükbe ezt a beszélgetést, visszahallgatható lesz majd mindenféle platformon, úgyhogy érdemes egy kicsit, hát ők is átszellemülnek, hallják azt, hogy mennyi energia és milyen munka van ebben. Még egy kérdés foglalkoztat itt a végére, hogy kézilabdát, kosárlabdát, szertornát és úszást is állítólag kipróbáltál gyerekként, amikor még nagyon-nagyon-nagyon, még ennél is számtalanul fiatalabb voltál. Van-e bármilyen kedvenc sportágad, amit követsz? Tehát mondjuk például nyáron volt labdarúgó világbajnokság. Minden hölgy vendégtől, aki megfordult itt a stúdióban, megkérdeztem, hogy ki hogy áll ehhez a kérdéshez hozzá, mert mégiscsak a világ, ezen lehet vitatkozni, az olimpia vagy ez, de hogy mindenképpen top 3-as nagy sportesemény. Szóval például most a foci VB jutott eszembe, de ha éppen nem tudom én a kézilabdát szeretett, szóval van-e bármi, amit követsz, jut-e még arra is pluszban idő, energia, vagy van-e olyan fanatizmus bármilyen csapat, játékos, bárki iránt?
1: Én egy hatalmas sportnéző vagyok. Nagyjából a focin kívül mindent szeretek, úgyhogy beletrafáltál.
0: A foci évében akkor nagyon szép igen. volt, igen.
1: Valószínűleg ehhez hozzátartozik az, hogy édesapukám is mindig is nagyon szerette sportokat, és nézte is otthon, és akkor én mindig leültem mellé, és néztem. Nagyon szeretem a kézilabdát, vízilabdát, úszást, de a kosárlabdát is, Forma 1-et is, tehát elég sok mindent fel tudnék a focin kívül sorolni.
0: Van olyan kedvenced, akár csapat, akár nem tudom, versenyző, mondjuk ha például a Forma 1-et nézzük, aki tényleg közelebb áll a szívedhez az átlagnál, vagy az a sportfogyasztó vagy, aki úgy nyitott mindenre, és nincs igazi nagy kedvenced?
1: A legtöbb sportákban a magyarokat szeretem nagyon nézni, meg nekik szurkolni.
0: Na jó, de mondjuk egy Fradi Győrnői kézi rangadón, akkor melyik kis ujjadba harapsz bele? Hát, vagy egy Veszprém Szegeden, ha most már kézilabdánál maradok?
1: Ott is, főleg édesapukám miatt azért a Fradinak szoktam szurkolni, mert ő örök Fradis, de egyébként inkább csak az ilyen nemzetközi versenyeken a magyarokat próbálom keresni és nézni.
0: Óriási élmény volt, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és befáradtál hozzánk a stúdióba. Az elmúlt egy órában Krisz Saroltával idéztük fel az Európa-bajnoki hatodik helyezéhez, a hét próbában az Európa-bajnoki hatodik helyezéséhez vezető utat. Kicsit a vezeték neved is, meg ez a hét próba hatodik helyen is feladtad nekem a leckét, de ez annyi, hogy nekem is egy kicsit többet kell majd gyakorolni, hogyha legközelebb jössz, mondjuk egy világbajnoki top 4. 5.
1: Az is lehet, de 6. Maradjunk a 8-10-nél.
0: Oké. Egy világbajnoki top 8 után, hogy akkor már se a vezeték nevedbe ne botoljak bele, vagy törjön bele a nyelvem, illetve hogyha eredményekről kell beszélni. Tényleg nagy élmény volt Krisz Saroltának, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt hozzánk, és sok sikert, sérülésmentes időszakot még most a versenyidőszakból, ami hátra van. Aztán rengeteg sportnézést, sportrádió hallgatást, nem maradsz le velünk útközben se semmiről, ajánlom figyelmet, illetve ajánlom magunkat, és várunk vissza legközelebb is. Köszi, hogy itt voltál.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Lefon! 15-13!
1: Radulovic! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Beat.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mai két vendégünk itt élőben a Nemzeti Sportrádióban, Lendvai Zoé, valamint Schmuck Tünde, az U20-as Európa-bajnok női vízilabda válogatott két tagja, a BVSC két játékos, a mind a kettő a második szezonját kezdi ott. Sziasztok! Köszönjük, hogy bejöttetek, ezek szerint egyikőtök sem megy el pihenni.
3: Szia! Hát terve volt, hogy elmegyek, de inkább szerintem a repülésből most már elegem lett így a nyára, úgyhogy én maradok itthon.
2: Mert hogy olyan sok helyre mentél, ugye volt egy Sydney túra, mert hogy te a felnőtt válogatottál a világkupán, ott voltál Ausztráliában.
3: Igen, az egy bő 22-3 órás út volt, igen, oda-vissza, igen, utána volt még egy 2x4 órás portugáliai út, úgyhogy én az autónál és a sétánál maradok így a nyára.
2: Tünde, te ugye nem mezőnyjátékos vagy, hanem kapus, és hát majd külön beszélünk Torma Lucáról is, akinek szintén kellettek a bravúros védései, például a spanyolok elleni döntőben, amit 5 méteres párbajban nyertünk meg. Mondtam, hogy második szezonodat kezdett majd a BVSC-ben, és itt a válogatottban ezek szerint az utazást azt, vagy hát válaszolj inkább te is, hogy utazni szeretsz még, meguntad, nem voltál Sydney-ben a felnőtt
4: válogatottal? Igen, én Sydney-ben nem voltam, nekem csak a portugáliai repülőutak maradtak, én el fogok még utazni, és én megyek még nyaralni most ebben a 2 hét pihenőben, másfél hét.
2: Fizikailag vagy fejben fárad el jobban egy
4: vízilabdázó? Fejben. Szerintem fejben.
3: Szerintem is.
4: Még ilyenkor bennünk van a tűz és az adrenalina LB-ből, és ilyenkor még edzeni talán még bírnánk is, de fejben ilyenkor nagyon ránk fér a pihenő, de nyilván fizikálisan is.
2: Tehát még lehet, hogy játszani is könnyebben be tudnátok ugrani a medencébe, de a mentális erő az már nem segítene, mert igen, az teljesen elfogyott, mondjuk Zoé nálad akkor, hogy, mert Tündinél meg azt el kell mondani, hogy ugye a felnőtt válogatott a bőkeret tagja vagy, de ott még nem mutatkoztál be, mind a ketten 19 évesek vagytok, tehát előttetek még a jövő.
3: Hogyha nem így sikerült volna talán ez az EB, hanem egy rossz élmény lett volna, akkor biztos, hogy én mentálisan lenullázom magam, mert azért Sydneyből úgy mentünk, hogy azért nagyon kifárasztott minket. Igaz, csak 3 meccs volt ott, tét meccs ugye a világkupán, de azért az a 2 hét, végig 2 hétig kint voltunk, az az izgatottság, meg az izgalom. Én azért Portugáliában nehezen álltam így át, mert ugye azért innen is nagyon nehéz így a felnőttből vissza a korosztályba. Szóval ezért ez is nagyon nehéz mentálisan, viszont így, hogy tudok építkezni abból, ami ott történt, és hogy ilyen jól sikerült, hál' Istennek ez az EB, így azt mondom, hogy egyébként annyira nem nulláztam le magamat így fejben.
2: Fontos kérdés, hogy ahogy említettem, 5 méteres párbajban, tehát igencsak mentális próbatétel volt ez a spanyolok elleni U20-as EB döntő, és 98 Millföldben nyert legutoljára, vagy legutóbb ezt megelőzően a női vízilabda válogatott ilyen korosztályos versenyt, tehát U20-as EB-t. Roppant mond érdekelne, hogy az első nyilatkozatokban azt láttam a közösségi médiában is, hogy többen azt mondtátok, hogy mi úgy mentünk ki, hogy ezt mindenképpen meg fogjuk nyerni. Ugye itt Hajdu Katát is, Tiba Pannát is, akik Szabijukat töltik, mondhatnám, és Varó Eszter, tehát akik a felnőtt válogatottban ugyanúgy szerepelnek, mint te, Zoé. Ennyi? Ilyen egyszerű, hogy ez volt a sikertétke, hogy ti nektek ezt meg kell nyerni, meg fogjátok nyerni?
3: Nem. Abszolút nem, sőt, viszont azt gondolom, hogy ezzel a csapattal ilyen mentalitással igenis könnyű volt, és akár fejfej lett a vége ennek a mérkőzésnek, végig azt éreztem, hogy így uraljuk a meccset, és már nem akartam mondani a lányoknak, de én már mentünk a buszon a meccsre, és akkor is éreztem, hogy bármi van, itt meg fogjuk nyerni a mérkőzést. Nyilván nem volt könnyű, sőt, én már meg a szerintem beszéltek a másik 4 felnőtt válogatott játékos nevében is, hogy én már tényleg a végén úszni se tudtam már fel-le, annyiszor úsztunk fel-le, szóval nem volt azért könnyű, de hogy így jobbra-balra néztem és láttam a csapatot, így abszolút könnyebb volt, hogy ezeket a fejeket látom.
2: Tündi, neked hogy fogalmazódott meg, hogy mi volt a sikertitka?
4: Hát én is csatlakozom a Zoéhoz abban, hogy tényleg így valahogy az elejétől szerintem mindannyian éreztük, hogy mi azt meg fogjuk nyerni. És azt tényleg így volt, igazából már az első holland meccsen olyan szinten domináltunk, és olyan szinten egy csapatként játszottunk, és mindenki, aki ott volt, a szívét, lelkét belerakta mindegyik mérkőzésbe, és tényleg érződött, hogy ez most a mi EB-nk, és hogy meg tudjuk csinálni, mert azért itt az elmúlt két évben volt pár olyan világverseny, ami nem feltétlenül sikerült, hogy mi szerettünk volna. Nyilván így is volt, hogy érmesek voltunk, de hogy mindig ugye az aranyért mentünk, és emiatt most nagyon jó, hogy végre sikerült, és most éreztem azt, hogy tényleg nagyon egybe vagyunk, és hogy mi azt meg tudjuk csinálni.
2: Az ünneplésben mit lehet elárulni? Mert úgy érzem, hogy azért ez a csapat biztos, hogy bulizott egy nagyot. Vagy nem volt időre.
3: Nyilván, persze, buliztunk persze csak e-sportolói keretek között.
2: Vagy akár ott a győzelem, meg az eredményhirdetés után az öltözőben abból, mert ugye ott azért nagyon jó videók szoktak születni már, ami ugye publikus lehet, és már ahol készül.
3: Hát igen, nagyon vicces volt. Igazából inkább a vízben volt ilyen óriás ünneplés, ott sírtunk, tényleg én annyira sírtam, olyan képek vannak rólunk a Katával, ahogy sírunk.
2: Hajdukatával.
3: Nagyon vicces, még most is rögünk rajta. Utána az öltözőben, hát vicces volt, mert két csapatársunkat elvitték dopingozni, úgyhogy...
2: Pontosan a dopingvizsgálatra.
3: Igen, a dopingvizsgálatra, úgyhogy ők így nem voltak, de vicces volt, mert siettünk, mert sminkálni kellett, meg kajat kellett csinálni, meg öltöztünk gyorsan, hogy kimenjünk a ceremóniára, közben már mindenki szólt, hogy menni kell, de hát jól kellett kinézni, úgyhogy ott siettünk.
2: Mégiscsak az EB aranyérem a nyakatokban, amikor lóg, akkor ez nőknél, fiatal lányoknál, ez már ilyen korosztályos versenyeken is, mert ugye ennek a sikernek az előzménye azért ott is rejlik, vagy abban rejlik, hogy például a spanyolok ellen már kétszer korosztályos világversenyen kikaptatok a döntőben, de most visszavágtatok nekik, tehát hogy egy ilyen sminkelés az már rutin munka, mert már 15 évesen ez megvan, mondjuk. Igen. Tündi, te hogy oldottad meg, vagy hogy tanultad meg ezt? Valakit bíztatni kell, vagy ez minden nőből, csajból jön?
4: Hát szerintem tudjuk, hogy mikor kell gyorsan elkészülni, akkor tudjuk, hogy mi a leggyorsabb módszer, hogy lehet legjobban nézzünk ki rövid időn belül, még magunkra lángassuk a leggingset is, amit vizesen nagyon nehéz, úgyhogy nagyon kellemes úgy készülni, hogy közben hallott, hogy már az edzők szólnak, hogy amúgy már takarodjunk ki, mert már átadták a bronzérmet, meg már az ezüstöt is adják, és még sehogy nem állunk, de igen.
2: Visszatérve magához a mérkőzéshez. Hol volt a fordulópont, a döntő pillanat, mert a -2-ről feljöttek a spanyolok, és a végén Torma Lucának, meg hát mindig ilyenkor azért hozzáteszem, hogy oké, az ő bravúrjáról beszélünk, de hát nyilván a csapat védekezése kellett hozzá, hogy ő tudjon még bravúrosan hárítani, tehát a spanyolok majdnem úgy fordítottak, hogy akkor EB aranyat nyertek volna. Fordulópont ki, hol érezte a pillanatot?
3: Végéreztem, hogy uraljuk a mérkőzést még akkor is, hogyha mindig egyenlítettünk, és ők mindig elléptek egyel. Ez volt, hogy egyenlítettünk, utána a spanyolok találtak be, és ez volt végig. De én akkor is éreztem, hogy minket itt ma nem verhet meg senki.
2: Az utolsó negyedben azt jól mondtam, hogy ti vezettetek már 13-11-re, és igen. Innen jött azért a majdnem fordulat.
3: Tudom, még így benne van, is van a fejemben, hogy jó, 13-11, látom a táblát, és mondom, jó, innen már nem kaphatunk gólt, üvölt mindenki, most már nincs gól. Kettő bravúr gólt azért belőttek, az ellenfél egyik legjobb játékosa, akit egyébként mondtunk, hogy ő azért előjön. Ők még betaláltak, aztán úgy voltam vele, jó, 5 méteres párbaj, nem, és még volt egy hátrányunk. Hátrány volt, vagy 6-6?
4: Mindegy. Az utolsó, ugye hátrány volt.
3: Hátrány volt, egy kiállítás volt, és időt is kértek a spanyolok, és akkor ott voltunk, hogy jó, hát, hogy most ezt belőjük, akkor már nem tudunk szépíteni. És ott is még volt 2 akkora védése a Lucának, vagy 1 akkora védése a Lucának, hogyha az ott nem, és ott bepöckölik, akkor ott vége. Szóval nyilván kellett a védekezésünk is ahhoz, de azért azt gondolom, hogy ez az utolsó másodperces védés azért az övé volt.
4: Igen, egyértelműen.
2: Tündete onnan mondanom, hogy cserepadról, de már gondolom a medence szélen ugráltatok, és az utolsó pillanatokat úgy néztétek, hogy szóval hogy élted meg, mert hát nyilván egy kapus azért másképp nézi ezt a szituációt, vagy ott már mindegy, hogy kapus vagy mezőnyjátékos valaki.
4: Hát szerintem ott már mindegy, de az biztos, hogy nagyon stresszes ez kintről, amikor így ott vagy, hogy így teljesen feszülsz az idegtől, csak kiabálsz és üvöltesz, és fú, nagyon-nagyon nehéz, és az ott egy hatalmas pillanat volt nyilván. Ez egy kettős dolog, egyrészt akkor egy pillanatban örülsz, hogy nem lőtték be, aztán már azon kattogsz, hogy 5 méteres párbaj, hogy akkor arra kell már fókuszálni. Hú, hát nagyon stresszes, az biztos.
2: Akkor mit lehet mondani az 5 méteres párbajról, meg hogy a 22 lövés volt összesen, Tiba Panna bedobta a legutolsó magyar 5 méteres, amire szükség volt, és utána megint Torma Luca védett. Korábban, meg ha jól emlékszem, két olyan védése volt, amikor megint a spanyolok, ha nem véd, ha bedobják a spanyolok, akkor ők az Európa bajnokok. Tehát ott hát, szép fiatal nők vagytok, de ott mennyit öregettetek, vagy hogy viseli az ember ezt?
3: Fú, hát borzasztó volt. Én nekem ilyen kicsit ilyen, nem is tudom, én elég stresszeltem ezen az 5 méteres párbajon, ilyenkor kérdezte a Bíros Peti, hogy ki akar lőni.
2: Az edzőtől majd beszélünk később.
3: Igen, hogy ki akar lőni, és akkor ilyenkor aki a leglelkesebb, az lő, mert ezt már tudjuk, hogy ha valaki nem akar, akkor az úgyse lövi be. Vagy hát szerintem ez az én fejemben így van. Úgyhogy mindenképpen jelentkeztem, de az előző U20-as VB-n volt egy 4 bejutásunk, mert nagyon elrontottuk a csoportot, és velük játszottunk a 4 bejutásért, és ott én kihagytam az 5 méterest, és ezzel kikaptunk. Úgyhogy én nagyon-nagyon stresszeltem, főleg, hogy spanyolok, főleg, hogy ugyanaz a kapus, főleg, hogy minden tényleg ott volt, úgyhogy én még ki is hagytam ezt az 5 méterest is, az elsőt is ezen az EB-n. Aztán meg beleltem magam, és akkor belőttem a másodikat, de hát ez az 5 méteres párbaj. Én már ott álltunk a szélén a lányokkal, és láttam, hogy mindenki lemegy a víz alá, a Kardos Dominika, rossz kéz játékosunk, ő lement, és elmondott, így láttam, hogy keresztet vett. És már tényleg olyanok voltak, hogy egymás...
2: rossz kéz az akkor bal oldalon, tehát ő bal kezes, pontosan a jobb oldalon.
3: Jobb kezes? Igen, jobb kezes, de jobb oldalon játszik, tehát a rossz oldalra lő.
2: Bal kezesnek kellene igazából igen. Lenni, az lenne
3: az optimális, igen. És már egymás dresszét így fogtuk, és mondtuk, hogy belövi, kiadja. Szóval, hogy hú, ez senkinek nem kívánom ezt. Igazából ezért szeretem ezt a sportot, mert az adrenalin szerintem mindenki szereti, aki ezt játsza, vagy élsportoló. De hát...
2: Anyukád mit mondott, hiszen ő is vízilabdázó volt, kisteleki Dóra, vagy hát akár a nagypapa, mondjuk, hogy nem vízilabdázó volt.
3: Hát anyukám...
2: Kisteleki Istvánra gondoltam a nagypapára.
3: Anyukám így írt a meccs után, hogy ő most ért magához, és azt se tudja, hogy most mi merre hány méter, mert szerintem az én meccseim jobban izgul, mint a sajátjaim valaha.
2: Ez biztos, mert én szülőként átéltem ilyet, semmihez nem hasonlítható, és semmit nem tudsz tenni, tehát úgy rossz, ahogy van.
3: Igen, úgyhogy mondta, hogy ő öregedett 10 évet, hogy ezt nem bírja, főleg az előző nap az elődöntő az olaszokkal, az volt még ilyen nagyon kiki meccs, amit egyébként 10-re kellett volna nyerni, de mindenki tudja, hogy milyenek az olaszok, meg milyenek vagyunk mi, amikor az olaszokkal játszunk, úgyhogy ott is mondta, hogy Zoe, én ezt nem bírom, és hogy léci, mert kívülről borzasztó, ráadásul neki meg aztán végképp, mert ő meg azon idegeskedik, hogy miért nem lehet azt megcsinálni, amit ő már valaha egyszer megcsinált, ugye a vízbe, vagy taktikai szempontból, úgyhogy hát őt nem irigylem, amikor az én meccseimet kell nézni.
2: Rendbai Zoéval beszélgetek, illetve őt hallották, hiszen a Nemzeti Sportrádióban ő, valamint Schmuck Tünde a két vendég, a BVSC játékosai, Tünde kapus, Zoé pedig mezőnyjátékos, és mind a ketten az U20-as női vízilabda válogatottal ott voltak Portugáliában az EB aranyérmes csapatban, és ez

0: hollandokkal, a korosztályos válogatottakban is, és azért általában ott kicsit nagyobb a különbség, mint felnőttben, ahol nyilván egy elképesztően erős csapat, és korosztályos válogatottakban is az, viszont szerintem a hollandok ellen még nem nagyon kaptunk ki az elmúlt években korosztályos válogatott szinten semmelyik korosztályban. Így mindenképp úgy mentünk arra a meccsre, hogy tudtuk, hogy és úgy mentünk, hogy ez lesz a csoportban a legnehezebb meccsünk, tudtuk, hogy ők a legerősebbek a csoportunkban, és amiatt mindenképp meg kell nyernünk a csoport elsőségért. Arra nem számítottunk, hogy 12 góllal nyerünk, és hogy egy könnyű meccs lesz. Nagyon jól zárt a védelmünk, alig jött kapura lövés, amik jöttek, azok sem voltak kifejezetten élesek. Így hát mindenképp meglepődtünk, hogy egy 12 góllal el tudtunk venni egy holland válogatottat, mert ez mindig hatalmas szó.
1: És akkor még azt mondd el a hallgatóknak itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában, hogy mennyit is játszottál, hogy oszlott meg, mert Torma Lucáról ugye a kezdőkapusról sok szó esett, főleg itt az 5 méteres párbaj miatt is, de hát a te szereped is az egyre több, meg a BVSZ-ben is majd lesz hasonló szerep, mert ott meg Magyari Alda ugye az új igazolás, de majd arról még nem beszélünk, majd csak a végén.
0: Ugye 6 meccsünk volt, mondjuk 2 meccsit játszottam, így a negyedeket elosztva. Nyilván itt az volt, hogy a Luca a kezdő, ugye ez az ő korosztálya is, neki nincs több korosztályos világverseny, nekem még jövőre van egy U20-as VB-m, és nyilván úgy volt, hogy ha bármi van, én ugrom, ez volt itt most a szerepem. A Lucának jól ment, a döntőn kifejezetten hatalmas bravúrokat védett, nyilván ez a győzelmünkben is hatalmas szerepet játszott, így ott a kieséses szakaszban nem ugrottam vízbe, de ez azért volt, mert a Lucának nagyon jól ment.
1: Te mit raktározol el? Tehát mondjuk a következő ilyen EB-n ugye már Luca nem lehet ott, tehát hogy akár te legyél ott a vezető első számú
0: hát
1: kapus.
0: Hát mindenképpen ez a terv. Igen. Hát nyilván más, ugye, vagy voltam már ugyanúgy a Luca mögött cserekapus 2 éve az U18-as VB-n Kínában, meg ugye volt tavaly nekünk a saját korosztályomban, ott én védtem végig, ott bronzérmesek lettünk mind a kettőn. Hát mindig más a szerep, hogyha beugró kapus vagy, illetve hogyha kezdő kapus vagy, teljesen más fejben is. Most is így át kellett magamat állítanom, hogy most más a feladat, mert tényleg 2 éve voltam utoljára így beugró, mert ugye a klubban is kezdő vagyok, úgyhogy...
1: Épp ezt akarom mondani, hogy a BVSC az előző szezont, ami nagyon-nagyon sikeres volt, hiszen Hortó Mágyi Tibor, ugye a klub sajtó munkatársa, egykori kollégám mesélt, meg le is írta, hogy 2017 óta nem sikerült olyan jól a női vízilabda klubnak a szezon, mint tavaly, amikor ezüstérmesek lettetek, és jól mondom, hogy az UVS-ét legyőzve az elődöntőben, ami azért, aki egy kicsit is benne van a női vízilabdában, tudja, hogy mekkora bravúr, tehát hogy neked ott a BVSZ-ben azért ez az elmúlt szezon nagyon sokat segíthetett.
0: Hát rengeteget szerintem, ebben az egyében rengeteget fejlődtem.
1: Tehát, hogy meg kellett birkóznod ezzel, meg magyarán válogatott szinten is, hogy igen, bármikor neked kell beugrani. 5 méteresnél ez nem merült fel, 5 méteres párbajnál?
0: Hát, de hát ott álltam, ezért is volt nekem szerintem kifejezetten stresszes.
1: Ez borzasztó lehet, ezt el sem tudom képzelni, milyen, mert oké, ezt így könnyen elmondani, hogy jó, de amikor hirtelen azt mondja az edző, hogy na most ugorjál be, mert te védsz, és akkor lehet, hogy ezen múlik az EB arany.
0: Hát, azt igaziból nem is azt mondanám a stresszes részének, mert sportolók vagyunk, szóval bármikor készen állunk arra, hogy beugorjunk, nyilván stresszes, de úgy voltam ott, hogyha az kell, hogy én menjek be, akkor bemegyek és kivédem, bármi van. Szerencsé, vagy nem, ugye Lucának nagyon jól ment, és nagyon jókat védett, és így erre nem kerül sor. Viszont inkább az a stresszes, hogy én ott állok egyedül, ugye ahol a kapusok külön állnak ilyenkor a csere, akik ugye csere kapusok, hogyha akarnak cserélni, úgyhogy én ott álltam a medence túloldalán egyedül, én is folyamatosan így imádkoztam, mint az egyik, csak én teljesen egyedül voltam, és én is így kivédett, Luca üvöltöttem, meg hogy belövítek minden. Úgyhogy az nagyon stresszes ott egyedül, amikor nem
1: nincs
0: tudsz
1: segítség,
0: kit megfogni, nem tudsz semmi, csak én magam vagyok, örlődök, és
1: drukkolok. És nézed, hogy nem, be kell ugranom.
0: Igen, drukkolok ezerrel, úgyhogy mindenképpen egy érdekes élmény volt.
1: Vízilabdában van olyan, hogy mint a fociban, hogy lista, hogy ki hova fogja lőni az 5 méterest?
0: Hát van, nyilván.
1: Tehát, hogy nem csak fejben tudjátok, hanem konkrétan, mint most előttem itt egy cetli, hogy nektek is megvan, vagy a nem tudom én, valamilyen kütyűbe beleírjátok, hogy
0: hát nem
1: ide lövi,
0: a fejünkbe beleírjuk, hogy meccsek alatt kiszoktuk videózni a lövőket, alapban, hogy hova lövik a meccsen, nyilván most mennyire lehet, de hogy alapesetben, hogy ki hova szokta általában lőni, az 5 méteresekre ez kifejezetten igaz, így nagyjából tudjuk, hogy melyik lövő hova szokta lőni, így próbálunk arra is, meg az ösztöneinkre is hagyatkozni, és

0: és akkor az alapján menni.
1: Visszatérve ehhez az U20-as EBS Portugáliához, hogy zajlott, ugye kiemeltem ezt a holland győzelmet az elején, utána két újabb, könnyebb győzelem, aztán az oroszok ellen negyeddöntő, olaszok ellen, ahogy már itt Zoe utaltál rá, egy nagyon kemény elődöntő. A mindennapok, mennyit kellett utazni, mert ugye nem ebben a kisvárosban voltatok, hanem Lisszabon. Ez 15 kilométerre volt Lisszabontól, de akkor ti meg Lisszabonban laktatok?
2: Lisszabonban szálltunk meg, igen. Hál' Istennek nagyon közel volt a reptértől is. Úgyhogy a 4 órás repülőúton kívül nem nagyon volt megerőltető szerintem az, hogy milyen 20 perces buszutak voltak, ráadásul az edzőmedence, ha edzeni mentünk, az közelebb volt, úgyhogy ilyen szempontból ez most egy nagyon jó elhelyezkedésű EB volt.
1: És a program az mennyire monoton, vagy pont jó volt, hogy meccs, edzés, tehát nem fásultatok bele?
2: Nem, de laza volt, és szerintem pont ez kellett nekünk, hogy ne az legyen, hogy ez az videó, ide megyünk, oda megyünk, hanem minden meccs előtt volt egy edzés reggel, aki akart, bement, ez minden edzőnél más, van, aki gyakorolni akar reggel, valaki azt mondja, mint ahogy a Biros Peti is, hogy azt csináltok, amit akartok, aki be akar menni lőni, lőjön, aki úszni akar, úszon, aki csak nyújt a parton, az is jó, úgyhogy ilyen szempontból azért nagyon laza volt, milyen akkor mindig reggel volt edzés, hazamentünk ebéd, akkor szabad foglalkozás, és este megindultunk a meccsre.
1: Továbbra is ott a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Lendvai Zoe, illetve Smuk Tünde, két 20-as EB aranyérmes női vízilabdázó a vendégünk. Most már Biros Pétert másodszor mondtad, és hát említettem korábban, hogy rá is kitérünk. Háromszoros olimpiai bajnok, az utánpótlás szakmai igazgatója, tőle is megkérdeztük, de ti hogy éltétek meg, hogy egy ilyen legenda úgy döntött, hogy ő szeretne ott edzősködni, és hát a kohézió jól működött, de meséltek egy kicsit a részletekről, hogy ez a Biros faktor miben nyilvánult meg, mert Pétert azért inkább, mint háromszoros olimpiai bajnok játékos ismerjük.
2: Azért ő ott volt velünk mindig, szóval mi U15-től kezdve ő volt ott igazából az edzők mellett, mindig jött velünk, mindig ott volt a világeseményeken is, egyfolytában mindenhova jött velünk, amikor még Sike Józsi bácsi volt az edző, úgyhogy ez nem volt új, hogy ott van. Régen csak úgy bele-bele szólt, meg videóztunk vele, amikor ő azt gondolta, hogy kell még valamit mondani. Úgyhogy ilyen szempontból már ismertük, és ott volt velünk végig, szóval nem volt ilyen nagy, váratlan fordulat.
1: De kíváncsiak vagyunk arra is, hogy milyen edző.
2: De én azt gondolom, hogy jobban áll neki az, hogyha ő vezetőedző, mint sem, hogy csak mondja, mert ő neki van egy elgondolása, ő neki van a fejébe valami, és azt ő szeretné közvetíteni, és ha bárki bármibe beleszól, az nem jó, nyilván. Úgyhogy mi is megérkeztünk Sydneyből, másnap már mentünk le edzésre ötten, és mondta, hogy na jó, akkor itt egyszerű vízilabdát fogunk játszani, elmondta ezt, meg ezt, meg ezt, hogy mit fogunk játszani, taktika, előny, hátrány, stb., és akkor így álltunk, hogy basszus, ez tök egyértelmű, hogy tök jó, hogy elmondta így egyből mindent. Úgyhogy,
1: és érthetően, tehát nem bonyolította?
2: Hát nem, ő megmondta,
1: hogy... Nem kellett kód hozzá.
2: Igen, ő megmondta, hogy ilyen laza, egyszerű, igen, vízilabdát fogunk játszani. Én már akkor is tudtam, hogy nyilvánvalóan nem mond hülyeséget, mivel eléggé ért hozzá. Úgyhogy ő ezt így letisztázta az elején. Egyszerű lesz, senkinek nem lesz más dolga, mint eddig. Ezt és ezt elmondta, és úgy voltunk, hogy jó, hát akkor mehetünk az EB-re.
1: Tündi, hát szereted az ilyen mentalitást, amikor igen, világos, egyszerű szavak, nincs félreértés?
3: Igen, szerintem ez mindig jó mindenkinek, nekünk kapusoknak is jó, hogyha tudjuk, hogy a melyik lövés a blokké, hol kell állni a blokknak, a védőknek hol kell állni, a mezőnek is sokkal könnyebb, hogyha pontosan megvan adva, hogy akkor ez meg ezt kell csinálnod, és ez az ilyen egyszerű vízilabda, nem kell túl bonyolítani, hanem mindenki tudta, hogy mit kell csinálnia, azt elég jó, magas szinten tudjuk csinálni, és mindenki a saját feladatára fókuszált végig, és ez tényleg bevált most.
1: Hogy... Meséljetek egy kicsit a szakmáról, hogy mondjuk emberelőny, emberhátrányos szituáció, ez ebben a sportágban is alap, tehát aki nem lövi be az emberelőnyt, az orosznak ki fog kapni, mert úgy sokkal nehezebb. Ha meg jól védekezel, ez is kevés, tehát be kell lőni. Ez statisztika mit mutatott? Nem néztem most meg, elnézést érte.
2: Hát volt egy meccsünk, amikor nagyon-nagyon mindent kiadtunk. Szerintem ez talán pont az olasz meccs volt, hogy elkapkodtuk.
1: Tehát a 10-8-ra megnyert elődöntő.
2: Igen, minden fórunkat kihagytunk, mindent túlbonyolítottunk, meg minden, hát amit ugye nem kellett volna csinálni, hiszen Bíros Peti is elmondta, hogy nem kell ezt túlbonyolítani.
1: És olyan rögtön akkor azért reagálni is próbál, amikor lehet időt kérni.
2: Igen, szóval ott végig kapkodtunk, meg végig nem is értem, hogy mi, de hát vannak néha ilyen meccsek, amikor semmi nem jön össze. Azt gondolom, hogy végig nagyon jól védekeztük az ember hátrányokat, szóval szerintem az így nagyon jól megvalósult, mert azért elég nagy emberek vannak nálunk, és nagy blokkok, szóval szerintem az végig jó volt. A spanyol meccsen is kiemelném az ember hátrányunkat, mert szerintem ott is nagyon jól csináltuk. Emberelőnyben volt egy-két, mondom, olyan meccs, amikor úgy nem voltunk annyira pontosak, meg sikeresek így elől.
1: Akkor ki csinál még rendet? Már bent a vízben, tehát ha a Bíros Péter hangját vagy tanácsait nem halljátok, akkor Tiba Panna, Varró Eszter, Hajdukata, te közületek ki a leghangosabb?
2: Hát szerintem a Panna. Szerintem a Tiba Panna szokott, ő van kettes pozícióban, általában így a jobb oldal szokott beszélni, mert ők belátnak mindent. Hát a Varró Eszti, ő bent van, és őt éppen megverik.
1: Verekedés közben.
2: Igen, vagy ő ver meg valakit általában, úgyhogy ő, neki nincs nagyon energiája így kibeszélni, inkább így az átlövők meg a hátsó emberek szoktak beszélni, köztük így a Panna, ő ebben nagyon jó, meg nagyon profi, de próbálunk végig így kommunikálni, de szerintem inkább védekezésben beszélünk többet, mint elől, mert szerintem ott így jönnek maguktól így a helyzetek. Az olasz meccsen sehogy se jöttek, meg ott beszélni se tudtunk, úgyhogy...
1: Akkor hogy nyertetek végül 10-8-ra?
2: Hát, mindig az olaszok ellen mindig nagyon nehéz, mert ők nagyon színészkednek, meg ők kicsik, és mennek, és tényleg még azt is eljátszák, ami meg se történt, de tényleg ott egyébként kaptunk egy cserés piroslapos kiállítást a Kardos Laura kipontozódott, így nem is tudott játszani a döntőn se, úgyhogy ez egy borzasztó rossz dolog volt, és már akkor azon izéltünk, hogy úristen, hogy nem fog játszani jött, és akkor na mindegy, úgyhogy itt mindig ellenünk nagyon nehéz, de inkább mentálisan, mert ők nekik, hogyha adunk egy kicsi esélyt, hogy ők nekik van itt esélyük, akkor ők tényleg elhiszik, és ilyen szempontból nagyon jó csapat így mentálisan, de nyilván akkor is győzött az, hogy itt van 8-9 felnőtt válogatott játékos, és itt nem kaphatunk ki egy ilyen kis olasz csapattól.
1: Itt most feldobtál egy labdát, de még előbb megkérdezem a kapust is, Tünde, hogy te melyik típus vagy, tehát hogy kommunikálsz ott a kapuból hátulról, azt hiszem, hogy enélkül jóval nehezebb.
3: Hát igen, kapusként az mindig feladatunk, hogy irányítsuk a védelmet. Hát megpróbálom irányítani, sokszor megkaptam már, hogy nem elég erős, vagy hogy hangosabban mondjam. Én azt gondolom, hogy ebbe is sokat fejlődtem ebben az évben, és azért most már úgy talán hallatszódik a hangom.
2: Hallatszódik?
3: Jó. Szóval igen, hát mindenképp szerintem kapusok irányítani mindig kell, mivel mi látjuk hátulról a védelmet. Mi tudjuk, hogy a blokk hova álljon, ki menjen rá jobban. Szóval hát próbálkozunk. Aztán, hogy hova jut el a hangunk, meg hogy ugye ilyenkor koncentrálja arra is, hogyha jön a lövés, ugorjál, de hogy közben mond is. Szóval...
1: Mennyi munkát tettetek bele? Tehát mondjuk az elmúlt hónapokban, úgyhogy Zoljának a felnőtt válogatottra is figyelni kellett, tehát itt hajnali edzések, itt Magyarországon mennyi meló volt?
2: Hát azt gondolom, hogy ez az egész év, főleg a mi kettőnk szempontjából azért ez egy nagyon vízválasztó év volt, tehát még így is nagyon, szerintem most fejlődtünk neketten a legtöbbet, szóval ilyen szempontból egész évben nagyon sokat edzettünk azért, hogy most ide jussunk, nyilván nem csak a mi kettőnk dolga, de a mi kettőnk szempontjából én ezt így gondolom. És a Tündi már edzett velünk az egész Sydney-ig, ugye a bőkerettel, szóval ő is végigedzette azt az egészet, mi nem is tudom, mikor kezdtük el így az alapozást. Igazából csak együtt nem edzettünk így az U20-szal, mert mi úgy ment Sydney-ből már úgy jöttünk, hogy megyünk Portugáliába, de nyilván kétségkívül nagyon-nagyon-nagyon sokat el kellett edzeni egész nyáron, de úgy gondolom, hogy azért ezt már így megszoktuk, hogy a nyarunk az így néz ki, úgyhogy ez nem volt így különösképp megterhelő, mint eddig.
1: Ott ugye Ausztráliában a felnőtt női válogatott két egygólos vereség után végül hetedik lett, Mind a kettőtöknél, de Zoe-nél már ez nagyon aktuális. Az olimpia, Los Angeles, a következő egyik nagy cél a hazai budapesti VB, a másik, az még ráadásul jövőre lesz, tehát előbb is lesz. Mennyire van versenyhelyzet vagy rivalizálás itt a csapatokon belül? Már sokan vagytok, tehát az U20-as EB arany, akkor ott van a felnőtt válogatott, fiatalitás, van egy-két felnőtt, aki most be se került ebbe a keretbe. Mit lehet ebből elárulni, hogy milyen a rivalizálás így az olimpiai keretben, mert az bődületesen nehéz bejutni most már hosszú-hosszú évek óta.
2: Hát az biztos. Ilyen nagy titkom nincs igazából, meg nem is tudok semmit elárulni, azt a Sanyi tudja mindig.
1: Sándor szövetségi kapitány, de hogy jó hatással van ez, hogy most akkor az U20-as csapatban is vannak, akik így kopogtatnak, mert nem csak azok, akik már voltak a felnőttben, de hát lehet új ember.
2: Igen, és azt gondolom, hogy nagyon jó így az utánpótlás, és nem csak most mi az U20-asok, hanem még az alattunk az U18-asok, meg akik majd jönnek, de szerintem most így az U20-nál megállhatok, akiknek van esélyük mondjuk az olimpiáig, vagy az olimpiára bekerülni. Nyilván mindig rohadt nagy rivalizálás van, de most is színiben megbeszéltük, hogy igazából a cél egy, szóval bármennyire is rivalizálsz, ami egyébként szerintem egészséges, hogy nem veszed így, hogy te már benn vagy a keretbe, nem is lehet így venni, főleg nem a fiataloknak, de szerintem egy ilyen egészséges rivalizálás belefér, hiszen nyilván sportolók vagyunk, és mindenki be akar jutni egy olimpiai keretbe, vagy egy VB keretbe.
1: Tündi, neked mi az a fő motiváció, ami hajt előre?
3: Hát szerintem nyilván ugyanaz, mint mindenkinek, bekerülni a keretbe. Ugye négyen vagyunk a felnőtt válogatottban kapusok, így most már, hát egy éve biztosan, de igen. Úgyhogy nyilván nehéz, mert kapusként két hely van. Én még eddig nem kerültem így be az utazó keretbe, viszont ugye már tavaly is edzettem velük, bár akkor még kereten kívül, de hogy már akkor is a tavalyi szezonban is edzettem velük. Idén volt először, hogy tényleg így a keretben, a EB felkészülésen is, meg a világkupa felkészülésen is, ugye még az utazóval nem kerültem be, de nyilván azért dolgozok, hogy ez bekövetkezzen minél hamarabb, ez a motivációm. Ez is a motivációm a mindennapokban, hogy válogatott legyek, és hogy minél előrébb tudjak lépni.
1: Egyetem, főiskola, tanulmány belefér meg ebben valamelyikőtöknek, vagy mindkettőtöknek, hogy vagy csak edzések, mert az bőven sok is a válogatottak mellett?
2: Hát szerintem a Tündi ebbe menőbbet tud válaszolni, de én azt gondolom, hogy amúgy lehet simán mellette egyetemen.
1: De te akkor most még nem vagy egyetemista.
2: De én igen, sőt már két éve érettségiztem, vagy három, nem, kettő éve érettségiztem. Én járok a testnevelési egyetemre, de hát levelezőre, amire alig kell bejárni, és hát te kell tanulni, de annyit azért nem, mint egy orvosi egyetemen. Úgyhogy így szerintem így lehet tanulni, de nem úgy, hogy egész nap benn kell lennem az iskolába. Szóval ez szerintem egy jó alternatíva arra, hogy lehet egy főiskolai papíron majd egy-két éven belül.
1: Na hát feldobta a labdát itt Zoe Lendvai, Zoe Schmuck Tündének. Tündi, akkor te minek tanulsz?
3: Hát még egyelőre semminek, mert én most érettségiztem, és én a Semmelweis Egyetem általános orvosi karára fogok menni.
1: Tehát felvettek?
3: Felvettek, igen. Az első.
1: Nem levelezőn?
3: Sajnos úgy nem lehet csinálni, jó lenne.
1: Mi szeretnél lenni?
3: Hát orvos, még azt nem tudom milyen, ugye általános orvosi, azért van itt időm én, hogy kitaláljam. Hát én még nem tudom pontosan, hogy ezt majd a sporttal hogy fogom összeegyeztetni. Ebben nekem segítenek a Vízilabda Szövetség, a Csesanyi. Nagyon segítőkészek, és segítenek nekem elintézni mindent, hogy a tanulmányaim ne hátáltassák a sportot, mivel most itt 19 évesen az nagyon fontos számomra a vízilabda, és ahogy mondtam, nyilván szeretnék válogatott lenni. Még nem tudom pontosan, hogy ezt majd a kettőt hogy fogom tudni összeegyeztetni, viszont tényleg nagyon nagy köszönet a szövetség miatt, mivel tényleg most intéznek nekem különböző dolgokat, hogy ez ne hátráltassa. Ezt még nem tudom pontosan, hogy lesz.
1: De ez jól hangzik, hogy a szövetség nem azt mondta, hogy vagy nappali egyetem, vagy válogatottság, meg BVSC, hanem a kettőt hogy lesz összeegyeztetni, mert ha ilyen ambíciód van, akkor azt Isten ments, hogy letörje valaki, mert a kettőt meg lehet azért oldani. Pont a vízilabdások azért tudnak mesélni arról, hogy a kettőt hogyan lehet, tehát itt a jó példák is lebeghetnek a szemetek előtt. Még zárásul, ami eszembe jutott, hogy például ez az életpálya modell, Zoé, te mondtad azt, hogy elég sokan vízilabdáznak, a női vízilabdában is. Tényleg elég népszerű, mert sikerek bőven vannak, az most 20-as EB arany kapcsán beszélgettünk, 2021-ben megszületett az a nagyon-nagyon várt felnőtt női olimpiai érem Tokióban a válogatottnak, tehát azért van miről beszélni, ugyanakkor pillanat alatt el lehet érni azt, hogy csak mondjuk a olimpián a 8-ba bejut egy magyar válogatott, és 5. lesz, mert ilyet is átéltünk már korábban Rióban.
2: Hát azt gondolom, hogy nem elég népszerű, sőt, nyilván nem elég népszerű, amennyire akarnánk, hogy az legyen. De szerintem azért mostanában már jobb, főleg szerintem az olimpia óta, a 2021-es olimpia óta egyre jobban és egyre többen nézik, vagy egyre híresebb ez a sportág női része. De mindig egyébként ez egy tök jó és boldogságot okoz, hogy mindig látom a Facebookon, mindig amiket mondjanak, hogy ne olvassak el, de mindig elolvasom a Facebook kommenteket, és ott mindig azt írják rengetegen, ezren, hogy miért nincs közvetítés, szeretnénk látni, miért nem nézhetjük őket, és hogy miért más sportágat, mert mi ezt akarjuk, és hogy ez egy tök jó dolog, és remélem, hogy ez így minél gyorsabban, minél híresebb lesz, vagy minél több emberhez eljut, mert szerintem van rá igény, úgyhogy remélem, hogy ez így minél hamarabb így befutunk.
1: Hát igen, mert sok csapatsportág van, látvány, TAU támogatásos sportág, ami azért hát elszívja ugyanúgy a gyerekeket, tehát harcolni kell a vezetőknek, az edzőknek, a kluboknak azért, hogy minél többen az adott sportágat válasszák. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok a stúdióban, Lendvai Zoé, illetve Smuk Tünde, a BVSC két U20-as EB aranyérmes női vízilabdázója, és hát mind a ketten, Zoé már most Sydneyben a világkupán, és ott volt a felnőtt válogatottal, Tünde pedig a keret tagja, és ugye 4 BVSC játékos volt az előző szezont figyelembe véve az U20-as EB aranyérmes csapatban, de igazolások után most már 7. Még egy záró gondolat tényleg legvégén, hogy a BVSC-től mit vártok egy ilyen sikeres szezon után, meg lehet ezt ismételni?
2: Meg. Abszolút meg lehet ismételni, és meg is szeretnénk. Pont ezt beszéltük itt az aulában a Tündivel, hogy mit mondjunk, hogy mi legyenek a, vagy mik az idei céljaink, és akkor mondtuk, hogy hát nem annyira nehéz ezt így mondani. Nyilvánvalóan a legmagasabb, vagy a legelőrébb helyezkedve a bajnokságba, illetve a BL-be, mert ugye most már BL-be is vagyunk, minél jobb helyezést elérni, és azért most jött megint egy pár játékos, vagy pár jó, nagyon jó játékos, akivel szerintem ezt még könnyebb lesz elérni, mint tavaly. És nyilván, hát tavaly másodikok lettünk a bajnokságba, ami akkor is egy bravúr volt, de most meg az lenne a bravúr, ha elsők lennénk, úgyhogy vannak álmaink, de azt majd meglátjuk évközben.
1: Tündi, neked mi a legnagyobb álmod? BVSC szinten?
3: Hát egyértelműen, amit a Zoé is mondott, hogy minimum ilyen sikeres szezon, mint a idei volt. Szerintem nagyon jól játszottunk, és nagyon jó volt a csapat. Most nyilván erősítettünk, jönnek nagyon jó játékosok hozzánk, így, és nyilván a összes csapatban igazolások vannak, így nyilván kicsit más lesz a mezőny.
1: De jól láttam, a Ferencváros női csapata talán ott még a leginkább, ahol kevés volt a változás. De
3: ott kevés volt a változás.
1: Ugye, ott a megmaradt, de az egy
3: igen,
1: másik
3: de azt
1: történet.
3: Azért tudjuk, hogy ők milyen szinten vannak, viszont ugyanúgy, ahogy a döntőkön is az volt a célunk, hogy megfogjuk őket, idén is az lesz a célunk. Szóval azért megvannak az álmok és a célok, úgyhogy küzdünk értük.
1: Tehát még a címvédő Ferencváros is retteket. Most elárulom, hogy két szőke vízilabdázó nő ült velem szemben a stúdióban, és ők eléggé, nem azt mondom, hogy harciasak, de céltudatosak vagytok. És egyébként még az jutott eszembe, hogy a 2016-os Riói VB-t szóba hoztam, a Riói olimpiát szóba hoztam, ott nem a női válogatott, hanem a férfi lett egyébként 5. Emlékeim szerint a Montenegro elleni negyeddöntős vereség után, mert a női csapatnak tényleg a 4 közéjutás az sokszor megvolt, összejött, csak az érem, az Tokióban kellett, hogy meglegyen. egy nagy gratuláció, további sok sikert kívánok nektek, Lendvai Zoét és Smuk Tündét hallották. Hallottátok, vagyis itt a Nemzeti Sportrádióban az U20-as EB aranyérmes női vízilabda válogatott két tagját. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük szépen.
1: Virányi Zsolt búcsúzik, viszont hallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány, majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig? Gyere Egérke, gyere kicsi lány! Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Nemzeti Sport Rádió, és benne a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. A most következő egy órában nem titok, hogy egy nehéz témával foglalkozunk majd, amelynek sajnálatosan aktualitása van, éppen ezért döntöttünk úgy, hogy megfelelő szakemberek segítségét kérjük abban, hogy egy olyan üggyel foglalkozunk, ami sajnos jelenség. A közelmúltban látott napvilágot, hogy az ügyesség kiskorú veszélyeztetése miatt vádat emelt egy általuk meg nem nevezett műkorcsolya edző ellen, aki, mint ahogy a közlemény fogalmaz, az eredményességet egyes gyermekek fejlődése és egészsége elé helyezte, őket pszichésen, olykor fizikailag is bántalmazta. Ugyanaz ügyesség nem nevezte meg a műkorcsolya edzőt, de a sajtóban természetesen, mert több fórumon is napvilágot látott, hogy Gólsebestyén Júliáról van szó. Viszont nagyon fontosnak tartom azt elmondani, hogy ennek a beszélgetésnek nem az ő személye lesz most itt a központi szereplője, hiszen ez a folyamat jelenleg bírósági szakaszban járó jogi ügy, és természetesen még első fokon sincsen, hogy úgy mondjam, semmiféle fajta sem ítélet, sem pedig határozat, tehát nem tudhatjuk, hogy mi lesz az ügy kimenetele. És hát az is tény, hogy ez nem egy elszigetelt személyre vagy sportágra vonatkozó jelenség. Emlékezzünk csak vissza a közelmúltban, nyilván a Magyar Úszó Szövetségben is, Szilágyi Liliana ügye kapcsán az egész úszó sportban felmerülő nehézségekkel kellett, hogy foglalkozzon a szövetség, erre külön bizottságot hozott létre, és hát az sem titok, hogy jelenleg is zajlik például a ritmikus gimnasztikában egy olyan nemzetközi független etikai bizottság által vizsgált ügy, amelynek a végeredményét még nem ismerjük, és mehetnénk tovább, és azt gondolom, hogy ez a lényeg, hogy még csak nem is sportág, és még csak nem is ország specifikus, hogy ez a jelenség sajnos létezik a versenysportban, különösképpen akkor, hogyha felnőtt edzők, szakemberek, sportszakemberek leginkább kiskorú versenyzőkkel foglalkoznak. Éppen ezért az üggyel, illetve a prevencióval, a lehetőségekkel, a megoldásokkal próbálunk foglalkozni, és ehhez két kitűnő szakembert hívtunk ide a Nemzeti Sportrádióba, egyikük itt van velünk a stúdióban, dr. Gál Andrea, habilitált egyetemi docens, a Testnevelési Egyetem szociológusa. Szervusz Andrea, szeretettel köszöntelek.
3: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is.
2: Másik oljuk pedig dr. Lénárt Ágot, a szintén habilitált egyetemi docens, sportpszichológus, és aki rendszeresen hallgat minket itt a Nemzeti Sportrádióban, jól tudja, hogy a Nemzeti Sportrádió Profil Fejben dől el alcímet viselő műsor sorozatának állandó szakértője, aki jelen pillanatban a zágrábi Tornász Európa-bajnokságon a szabad fogalmazom, teljesít éppen szolgálatot, ezért nincs itt fizikailag, viszont az ügyben feltétlenül fontos, hogy az ő szakmai véleményét is halljuk. Szervusz Ágóta, szeretettel köszöntelek téged is.
4: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
2: És ugye azt sem titok, hogy titeket, kettőtöket kértelek kifejezetten, hogy ebben a beszélgetésben vegyünk részt, hiszen kezdeményezői voltatok egy olyan munkacsoport létrehozásának, amely 2022 óta a Testnevelési Egyetemen is működik. Ugye ez a Gyermek, Ifjúság és Szakember Védelem Kutató Csoportja, amely a tudományos munkán felül természetesen a tájékoztatást és a sportban dolgozó kollégák kompetenssé válásának támogatását is nagyon fontosnak gondolja, illetve feladatának tekint ezt a bizonyos, nagyon nehéz erre más kifejezést mondani, egy safeguarding szemléletet beépítse az egyetemen megújuló sportszakember képzésbe, hogy ne kerüljenek ki onnan olyan sportszakemberek, akik ezt a fajta képzést ne kapnák meg, sőt, mi több, a jelenlegi sportban dolgozó kollégák is lehetőség szerint egyfajta állandó monitorozáson essenek át ebben a tekintetben. Na, kezdjük akkor onnan talán most veled, Andrea, hogy összességében nyilván az, hogy egy ilyen ügyben egy vádemelés megtörténik, az ügyek feltárása szempontjából jó, az ügy azon szempontja szerint, hogy egy volt neves sportolóról beszélünk, aki edző, nyilván rossz, ez az emberben mindig okoz egy picike törést, de meglepe ma bárkit is, hogy látunk ilyesmit. Te hogy vagy ezzel, aki ezzel a területtel sokat foglalkozol?
3: Hát több szempontból is tudnék erre a kérdésre válaszolni. Egyrészt, mint volt élsportoló. Ebből a szempontból egyáltalán nem lep meg, mert a múltnak az örökségeit azért erősen hordozza ez a jelenség.
2: Másrészt, mert mi a te sportod?
3: Kézilabdáztam. Nem akarom népszerűsíteni, de hát tudjuk, hogy született olyan kis művészfilm, ha lehet ezt annak nevezni, amely ebben a sportágban jeleníti meg az ilyen jellegű negatív edzőviselkedés formákat.
2: És bocsáss meg, született olyan nagy, ha nem is művészfilm, hanem komoly mozifilm, a Fehér tenyér, ami például kifejezetten a tornasport hasonló jelenségre ide.
3: Így van. Hogy itt egy egyén és egy csapatsportágról is beszélünk, tehát azt mondhatjuk, hogy ez a sportnak a teljes körét érintheti. A másik az, hogy az egyetemem egyébként már 2019 óta van olyan kurzus, amely áldozatvédelemmel, áldozatsegítéssel foglalkozik, nem véletlenül, hiszen azért a hallgatóktól hallunk és hallottunk annó is történeteket, és ezzel az ötlettel tulajdonképpen megtalált minket a Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatal azzal a pályázattal, amely a kultúra és család területet fette le, és mi úgy gondoltuk, mint volt sportolók, és itt ki kell hangsúlyoznom, hogy ebbe a kutatócsoportba végül is 11-en kezdtük el ezt a kutatást, különböző területekről érkeztek a szakemberek, így például Lénárt Ágota a pszichológiáról, de volt szociológus, volt jogász, van, aki közgazdász, és van, aki élsportolóként ma is a sportban tevékenykedik, vagy ma már mondjuk bíróként. És úgy gondoltuk, hogy ha van ez a család és kultúra téma, akkor mi hiszünk abban, hogy a sport az egyrészt ad egy kultúrát, és ebben a kultúrában pozitív értékek vannak, mint ahogy te is mondtad, hogy a gyerekek fejlődését kell, hogy szolgálja. Másrészt, ezt te is tudod, mint volt sportoló, hogy a sportolóként az ember bekerül egy családba. Abba a családba, ahol az értékek a biztonság, a bizalom, egymás segítése, és hogy
2: kötődés, a tartozom valahova.
3: Így van, és azt is tudjuk, hogy sokszor a gyerekek, főleg aki versenysportoló, több időt tölt már az edzőjével, mint a szüleivel.
2: Ajaj.
3: Úgyhogy mi így pályáztuk meg ezt a területet, és nagyon örültünk, amikor az egyetem is, a TF is támogatta, hogy első helyen ez a pályázat érvényesüljön és kapjon támogatást, és kaptunk is támogatást a hivataltól egy 4 évre szóló munkára. Ez a munka nagy lelkesedéssel indult, és azt kell, hogy mondjam, hogy a mai napig tart, hiszen bár decemberben lezárult volna, de minden ezen a területen kutató csoport kapott még halasztási lehetőséget, és mi ezt abszolút kihasználjuk, hiszen azok a kutatási eredmények, amelyek születtek, és itt fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy tehát nem elképzelések, gondolatok, meg feltételezések, hanem exakt kutatási eredmények alapján tudjuk azt mondani, hogy kell erről a jelenségről beszélni, benne van a magyar sportban, különböző formákban van benne, és követnünk kellene a nyugati mintát, főleg az angol szász mintát, amely ugye a safeguardingra, és itt felhívnám a figyelmet, hogy a gyermekvédelemhez képest, tehát a child protectionhoz képest a safeguarding az egy mindig egy ilyen preventív, tehát olyan terep előkészítésre törekszik.
2: Van ennek megfelelő magyar kifejezése?
3: Hát én nem fordítanám, nem, igen, nagyon erőltetett lenne. Azért próbálom hangsúlyozni a különbséget, hogy ebben a preventív, megelőző intézkedések, amelyek több szintű összefogást igényelnek, és egy szemléletmódváltozást, ami különösen szükséges itt ezekben a volt államszocialista országokban.
2: Jó, tehát egy picit érzem azt, amit mondasz, hogy azért az államszocializmusból hozott gyakorlat, és hát valljuk meg, mindannyian abban a korban kezdtük el azért sportot. Ugye Ágota még mindig sportol, tehát ilyen szempontból ő ugye egy kicsikét felülló ki ebben a történetben, de azt nyugodtan mondhatjuk, hogy ugye egy olyan rendszerbe születtünk bele, ahol bizonyos szempontból az eredményesség, a sportolói eredményesség egyfelől egyfajta, szinte az egyetlen kitörési mód volt legalábbis annak, aki a sportra adta a fejét, és éppen ezért az ehhez mellékesen kapcsolódó jelenségeket nemhogy eltűrtük, hanem azt gondoltuk, hogy ez teljesen természetes. Ágota, te magad nyilván, aki régóta is sportolsz, és ugye nyilvánvalóan szakemberként figyeled a változásokat, szerinted mikor kezdett el ez a jelenség, hát hogy úgy mondjam, úgy felszínre kerülni, hogy ez foglalkozni kell, és ez persze ennek számos vetülete van, és voltak nagyon-nagyon durva megnyilatkozásai is, például ugye az Egyesült Államokban zajló történetekről ne is beszéljünk, tehát nem feltétlenül gondolom, hogy csak az államszocialista országok, hanem ez akár, ahogy mondtam, szerintem sokkal inkább jellemző, hogy olyan sportágokban, ahol felnőtt, illetve kiskorú sok időt tölt együtt, abban jobban jelen van. Szóval neked mi a tapasztalatod, hogy mióta kezdi felismerni a világ, hogy ez ezzel a jelenséggel foglalkozni kell?
4: Egészen friss tapasztalatokkal tudok szolgálni, hiszen júliusban volt Temesváron az Európai Sportpszichológiai Társaságnak a kongresszusa, és hát természetesen, mint érintett ebben a témában, igyekeztem minél több műhelymunkában, workshopon, előadásban részt venni. És sajnos az a tapasztalat, hogy nem csak, hogy most reneszánszát éli, hanem szinte erősödik az ezzel kapcsolatos felismerés, és ez most már hangot is kap, hogy ezzel a területtel foglalkozni kell. Nagyon érdekes a jelenség, mert néhány országban azt mondják, hogy nem kell, nem szükséges, a sport az ilyen, ezt így el kell fogadni, de egyre több a szülői megnyilatkozás, egyre több a másik oldalról a szakember megnyilvánulás, hogy ez már pedig nem mehet így. Nagyon érdekes, hogy vannak titkolt rejtett dolgok, amik felszínre kerülnek, ezek általában óriási felháborodásra adnak okot, de másik oldalon elindult a szisztematikus munka, és azt mondhatom, hogy pont Temesváron is azt tapasztaltuk, hogy 3-4 olyan kiemelt területen is megnyilvánultak a szakemberek, amiken mi is dolgoztunk, tehát széleskörű képet kaphattunk arról, hogy hol tart ma a dolog. Sajnos egyik oldalról azt kell mondani, hogy mindenhol előfordul ez a téma, és vannak mind a két oldalról túlkapások is. Tehát például vannak olyan tanítványaim, akik Angliából kénytelenek voltak hazajönni, pont tornáról szólt a történet, mert Angliában egyáltalán nem engedték az érintést, és nem tudtak asszisztálni. Ugye az asszisztálás azt jelenti a tornában, hogy a különböző mozdulatoknál az edzőnek oda kell tartani a kezét, hogy megvédje a sportolót, és a két edző kollega sajnos hazajött, mert azt mondta, hogy ha nem tud asszisztálni, akkor nem tud tanítani. Másik oldalról pedig, hát ugye rengeteg példát látunk arra, hogy ez milyen módon nem történhet meg. Sajnos kortól, sportáktól függetlenül vannak ilyen jelenségek, tehát Magyarországon is volt olyan csapatsportágban, hogy az edző ecetbe mártotta a gyerek kezét, mert majd akkor megtanul dobni. Na most egészen elképesztő fenyítési és büntetési dolgok kerülnek elő, de ez rendszerhiba is. Arról is szól a történet, hogy hogyan várja el a rendszer az eredményt, és az edzők egy része elkeseredetten próbálja ezt ilyen szempontból hozni. És hogyha ez nem megy, akkor az ezzel kapcsolatos frusztráció, akadályoztatottság érzése a gyereken csapódik le, a fiatal sportolón csapódik le, hiszen minden áron eredményt kell elérni. Viszont lehet pozitív példákat is látni, sokat emlegetik mostanában a norvégoknak a tapasztalatát. Igen. És azt kell látnom, most én direkt megfigyeltem, tehát oda mentem a norvégok edzésére, hát ugye a teremben szabadon lehet közlekedni, és tényleg azt láttam, amiről eddig is szóltak, derűsen, vidáman segítik, támogatják a sportolót, és nem csinálnak ügyet abból, ha valami nem sikerül. Igen, gyerünk, javíts ki, megyünk tovább. És ez a szemlélet egészen más derűs munkalégkört biztosít. És ez nem jelenti azt, hogy ne dolgoznának keményen. Tehát nagyon sokan azt gondolják, hogy csak sírva, fájdalmasan lehet eredményt elérni, ez egy hamis mítosz, ez nem igaz. Lehet nagyon is keményen dolgozni, pontosan úgy, hogy eredmény lehessen elérni, de másképp építik föl az egésznek a menetét, máskor várnak el teljesítményt, és az egésznek tényleg van egy felépített rendszere. Azt gondolom, hogy minden országban, ahol ilyen jellegű problémák vannak, ezt a szemléletet érdemes lenne átvenni.
2: Igen, de a szemléletváltást tudjuk, hogy az nem egy gyors folyamat. Tehát ugye ahhoz évek, sőt lehet, hogy generációk kellenek. Olyanok, akik mondjuk például nem úgy nőnek fel, és lesznek edzők, hogy ők ebben a világban nőttek fel. És most természetesen a bevezetőnkre is hadd utaljak vissza, és nem szeretnék most semmiképpen sem személyeskedni, de láttunk már olyat, és elképzelhető, hogy emögött is van olyan tapasztalat, ami miatt most a vádemelés született, hogy de hát engem is így edzettek. Hát én is kibírtam, és lám-lám, Európa bajnok lettem, lám-lám, ezt értem el, és a többi. Tehát amikor arról beszélünk, hogy hogyan lehet a szemléleten változtatni, akkor azt, amit hoz valaki magával, és azt gondolja, hogy ez ugyan nehéz volt, ugyan megszenvedtem, de lám megszületett az eredmény. Persze azokra viszonylag ritkán beszélünk, akiknek nehéz volt, megszenvedték, de nem született meg az eredmény, örök általában, ugye nincsenek a frontvonalban. Szóval, hogy ez vajon, ez nyilván bizonyos szempontból azért pszichológiai kérdés, hogyha neked is szól a kérdés, Ágota természetesen, de most először Andrára nézek, hogy szerinted ehhez hány generáció kell, és hol kell beavatkozni, melyik ponton, akár az oktatás, tehát amikor szakembert képzünk, vagy pedig melyik ponton kell, lehet szociológiai értelemben új szemléletet formálni, vagy nyújtani az ebben résztvevőknek?
3: Hát ugye egy szociológiai elmélet mondja, a politikai gazdasági átalakuláshoz hónapok, évek, rövid évek kellenek, de a szemlélet átalakuláshoz évtizedek. Uh-huh. Na most itt is, amit Ágota mondott, ugye az elvárások és az eredmény hajszolás. Ugye a sportnak a szubkultúrájába kialakult az, hogy ahhoz, hogy megkapjuk a támogatást, megkapjuk az elismerést, és azt hiszem, hogy ez a mai napig így van, ahhoz hozni kell az eredményességet. Tehát minthogyha született volna egy olyan belső konszenzus, hogy igen, hát vannak itt problémák, van, amitől szenvednek, sokan szenvednek, és ugye nem csak sportolók, hanem tegyük hozzá edzők is. Azt mégis tartani kell a berkeken belül, mert különben ez az eredményesség rovására mehet. Na most az a kérdés, hogy hogyan lehet váltani, és ugye erre lennének nekünk is majd javaslataink, hogy az eredményesség mellett az is egy eredményesség maradjon, hogy például a gyermekek nem hullanak ki a sportákból, hogy edzőt nem kell elküldeni.
2: Hogy jó a munkalégkör.
3: Hogy jó a munkalégkör, hogy a szervezeteknek erről be kell számolni, milyen volt a lemorzsolódás, milyen volt az edzői lemorzsolódás, volt-e olyan probléma, ami a safeguardinggal kapcsolatos. Tehát ez is, hogy csúnyán fejezem ki, el legyen számoltatva, ugyanúgy, mint az eredmény. És akkor nézzük meg, hogy hogyan állnak ezek a számok egymáshoz képest. Tehát amíg erre nem kérnek semmilyen visszajelzést, és teszem hozzá, nem akarnak hallani visszajelzést erről, addig nem fogunk tudni elmozdulni, hiszen már most látjuk, ugye hát a 2 évvel az olimpia előtt már az eredményességről van csak szó, hány érmünk lesz, hány aranyérmünk lesz, és közben azt kellene még mellette meghallani, hogy az utánpótlásban mi a helyzet, mennyire maradnak a gyerekek, mennyire morzsolódnak le, hiszen egyébként a másik oka, amiért ezzel foglalkoztunk, az, hogy tudjuk, hogy a csökkenő gyermekszám az azt is jelenti, hogy ugye a kiválasztási bázis, sőt már csökken. Nem is kiválasztásinak nevezem, mert annak is örülnek, ha valaki elmegy bármilyen képességgel sportolni, hogy úgy csökken, hogy nem szabad hagyni, hogy a gyerekek etikátlan, meggondolatlan edzői viselkedés miatt, amiből egyetlen momentum elég. Tehát nem kell ezt rendszeresen csinálni. Tudjuk, hogy egyetlen momentum elég, különösen az érzelmi bántalmazást tekintve, hiszen azt mi is megtanultuk gyerekként, már bocsánat, hogy ezt mondom, és ezzel nem fizikai bántalmazásnak az erejét csökkentve, de hogyha az ember kapott egy fenékberugást, akkor az 2 másodpercig sajgott, de a lelkünk mondjuk lehet, hogy hetekig, vagy azt mondtuk, hevertük. Hogy többet nem. Így van, tehát ezek a hatások, ezek olyanok lehetnek gyermekektől függően, tehát ugye van, aki egy ilyen momentumon jót nevet, és más, de nem is emlékszik rá, de van, aki azért este sír, és igen, azt mondja otthon, hogy holnap nem megyek edzésre. Tehát ez is mindenképpen szükségessé teszi, hogy a mentalitáson változtassanak az edzők, és megtaláltuk az empirikus kutatás során, hogy mi az, amin változtatni is kellene.
2: Na majd akkor erre mindjárt ki is térünk. Hát akkor nézzük ennek a pszichológiai oldalát, mert ugye Andrea most ezeket felvetette, hogy azért a fogadó oldalon is nagyon nagy az eltérés. Tehát van, aki átsiklik rajta, és valóban nem rendül bele, átfut rajta, mint egy kisebb ütés egy boxolón, és van, aki valóban belehal ebbe, vagy egyszerűen elsorvad, és lemorzsolódik, vagy az is lehet, hogy egy életen át cipel sérüléseket. Szóval gondolom, hogy itt meg nyilván a te szereped jön be, hogy ezeket fel kell tudni ismerni, vagy adott esetben szülő ként látni kell, hogy baj van a gyerekemmel.
4: Így van pontosan, és nem csak arról van szó, hogy hogyan éli meg valaki, hanem hogy ennek milyen nyoma marad, és ez milyen hatással lesz az életére. Tehát, hogy akit fenéken billentettek, és utána azt mondja, hogy hát ezt így kell csinálni. Tehát kapott egy mintát arra vonatkozóan, hogy hogyan kell bizonyos helyzeteket lerendezni. Tehát a konfliktuskezelés és az ezzel kapcsolatos dolgok mindegy téves irányba tudnak menni. A másik, ami szintén a mintához kapcsolódik, és a minta ismétléshez, az pedig arról szól, hogy amit végigéltünk, és azt mondjuk, hogy hát én is bajnok lettem, jó ez így, ahogy van. Ezek a minták, ha ismétlődnek, és ilyen edzők kerülnek ki, akik ugyanezzel a mentalitással dolgoznak a gyerekekkel, akkor ez a minta örök életű lesz. Sok mintánál szeretnénk, ha

0: viselkednek így, hanem az új irányba fordulnak. És nagyon sokszor volt olyan reakció, hogy miért volt erre szükség, jó ez így, ahogyan van, mi csak fölbolygattuk az állóvizet, és ezt nem kellett volna. Tehát társadalmi szinten mintát váltani nagyon-nagyon nehéz. De érdekes, amikor már a gyerekek, ugye hát azért ők is olvasnak és hallanak ezzel kapcsolatosan dolgokat, tehát volt olyan jelentség is, amikor a sportoló megállt, és azt mondta az edzőnek, hogy maga most abuzál engem? Az edző meg nem kapott levegőt, hogy most honnan tudja a kölök, hogy erről van szó. Pedig erről volt szó. Tehát, hogy minden oldalról kell ezzel kapcsolatosan a nevelés. De mondok olyan példát is, hogy kolléganőm gyereke labdajátékban vett részt, és a kolléganő beszélt a szülőkkel, a szülők meg azt mondták, hogy teljesen rendjén van, hogy bántják a gyerekeket, ha ez kell az eredményhez, ugye, mint a régi iskolában, ugye pont volt egy ilyen úszóiskola, tudjuk, kiről van szó, akkor hadd menjen. És mondta a kolléganő, hogy hát de emberek, álljatok meg, szülőkénti engedélyezitek azt, hogy amit most történik a gyerekekkel? Tehát én sem nagyon gondoltam volna, hogy ez ma még kérdés, és neki támadtak, hogy jó, ez így, ahogy van. Tehát azt gondolom, hogy a nevelést, az oktatást minden területen el kell végezni, és ugyanúgy kell szülők akadémiát csinálni, amiben el tudjuk mondani a szülőknek, hogy ez miért káros, és miért ne engedjék, ha a gyerekek ilyen közegbe kerülnek. De a gyerekeket is fel kell világosítani, már az óvodában van olyan, hogy megtanítják nekik a bugyi határt, tehát hogy melyik az a terület, ahová nem szabad nyúlni a felnőttnek, és így tovább. Tehát a nevelést, oktatást minden szinten el kell kezdeni, a sportolóknál, a gyerekeknél, a szülőknél, az edzőknél, és hozzáteszem a sportszakembereknél is, mert hiszen a mi szakmánkban ugye természetesen találkoznak ilyen esetekkel, de egy sportvezető nem biztos, hogy olyan szinten érintett lett egy ilyen esetben, amiben tud segíteni, tehát neki is tudnia kell, hogy hol van ez a bizonyos határ, és milyen lehetőségek vannak a továbblépésre. A másik nagyon fontos dolog pedig, hogy ne legyen tabu, mert akivel történik ez az eset, általában szinte 100%-ban azt tudjuk mondani, hogy azt kiáltják ki bűnbaknak. És ez aztán végképp egy nagyon kóros személyiségre ható nyomást helyez a sportolóra.
1: Abszolút, abszolút így van, és ez nyilván egy nagyon nehéz folyamat, és ugye nincs említettem már, hogy az amerikai Larry Nassar esetét, ami megrázta az egész világot, ugye aztán lett bizonyos szempontból a MeToo jelenség, aminek lettek, azt gondolom, hogy átcsapódó, és olyan hatásmechanizmusai is, ami megint egészségtelenné alakított a dolgokat, és amikor azt mondjátok, ugye, hogy gyermek és szakembervédelem, akkor ez egy nagyon fontos dolog, ugye, hogy az ártatlan szakembereket, a szakmájukat, jól végző szakembereket is meg kell védeni, tehát kell tudni egy olyan közeget csinálni, és erre utatni Melágota is, amiben nincs tabu, mert hogy mindenkinek a biztonsága fontos, és mindenkinek a biztonságos munkavégzése, meg a jó munkakörnyezet, amit az imént ugye említettetek. Illetve hát az is nagyon-nagyon fontos, és ez nyilván majd egy másik kérdés, hogy mindezt hogyan lehet már, ha eljutunk oda, adott esetben jogszabályi környezetbe helyezni, mert amíg ez mondjuk ott nem jelenik meg, addig nagyon sokan nem érezhetik úgy, hogy ezügyben muszáj lépni. Márpedig most azért is beszélünk erről, mert ahogy mondtuk, ez egy jelenség, egy sajnálatos jelenség, ami hol felüti a fejét, hol egyes ugye, jogi vagy büntetőjogi ügyek kapcsán beszélünk róla, miközben jelen van a sportban, sokkal több helyen van jelen, mint amennyi ebből felszínre kerül, és azt szeretnénk, hogyha ezeknek a száma minél kevesebb lenne, illetve ahogy mondtátok, ugye egy sokkal egészségesebb munkakörnyezet lenne. Azt említetted, Andrea, az imént, ugye, hogy empirikus tapasztalatok alapján látjátok a beavatkozási pontokat. Akkor beszéljünk ezekről egy kicsikét, és aztán majd a következő fél órában pedig beszélünk arról, hogy hol tartunk most, illetve hogy mik lehetnének a következő szinten ezek a lépések, amelyek elősegítik ezt a folyamatot.
2: Igen, tehát ami a kutatásunkban előzetesen azt tűztük ki, hogy nem a napvilágra került eseteket elemezzük, amelyek te is emlegettél, hanem inkább megnézzük azt, hogy melyek azok a kulcspontok, és melyek azok a rizikófaktorok, amelyeknek a következményei lehetnek ezek a bántalmazási esetek, és az egyik ilyen maga a tudás. Ugye tudjuk mindig, a tudás az, amelynek a hiánya nem mentesít, viszont ha nincs, akkor az nem jó. És mi is azzal kezdtük a munkát, hogy azokat a fogalmakat, amely ez a jelenségkörrel kapcsolatos, például a bántalmazás különböző eseteit, formáit, vagy az elhanyagolást, amiről sokan nem szoktak beszélni, pedig az is egy bántalmazási forma. Ugye mi a különbség agresszió, erőszak, bullying vagy konfliktus között, ezeket tisztáztuk, és utána

0: A több mint 860 edzővel vettünk föl adatokat kérdéves formában, illetve a TFS hallgatók, akiknek ugye többsége ma is sportol, vagy élsportoló is akár, a körükben is folytattunk egy ilyen szörvi vizsgálatot. És ami a legérdekesebb eredmény volt, és elgondolkodtatóbb, hogy máshogy érzékelik az edzők, és máshogy érzékelik a fiatalok ezt az egészet. Tehát amikor egymás mellett tettük azt a két grafikont, amikor megnéztük, hogy főleg az érzelmi bántalmazás, mert szerencsére azt tudom mondani, hogy a fizikai bántalmazásnak a gyakorisága az adataink szerint azért csökkenőben van. Tehát azért ott mégiscsak visszafogottabb lett ez az egész jelenség és maga a sportnak a területe. Az érzelmi bántalmazás az gyakori, és a fiatalok lényegesen magasabb arányba számolnak be érzelmi bántalmazásról, mint ahogy ezt az edzők teszik. És a másik, amire felhívnám
1: ez
0: a figyelmet...
1: Ez azt jelenti, hogy a fiatalok ezt megélik,
0: igen.
1: Az edzők meg tulajdonképpen szinte természetesnek veszik, vagy nem gondolják, hogy ez az.
0: Igen, így van. Uh-huh. És ugye itt van a kutya elásva, hogy igen. Így mondjam, kevésbé tudományos formában.
1: Bocsáss meg, ugye amikor egy ilyen vádemelés bekövetkezik, és itt is arról van szó, hogy az eredményességet egyes gyermekek fejlődése vagy egészsége elé helyezte, ebben benne lehet az, ugye, amiről beszélünk, hogy bizonyos lépések nem tűnnek fel az edzőnek. Ugye, hogy ez önmagában bántalmaz.
0: Így van, amire a gyerek esetleg otthon sír.
1: Igen.
0: Tehát ha oda dobunk egy korcsolya élvédőt, az lehet, hogy nekünk egy, tehát észre se vesszük tulajdonképpen, hogy mit csinálunk. A gyermekem, aki meg csattan az élvédő, az meg észreveszi, és ugye ez neki egy olyan élményt jelent, amiért lehet, hogy másnap már nem megy leedzésre.
1: És nagy valószínűséggel nem is biztos, hogy maga az élvédőnek a csattanása fáj, hanem az, hogy egy ilyen megalázó helyzetbe kerültem.
0: Igen, de hogy bonyolítsam a témát, ugye nem... Tehát azt mindig hangsúlyozom, hogy azért foglalkozunk mi ezzel, és mondjuk el mindig, hogy mi mindannyian a sportból jövünk.
1: Igen.
0: Tehát azt tudni kell, hogy a sportban vannak veszélyhelyzetek. Ott néha meg lehet halni, bocsánat, még igen. Edzésen is. Hát a te sportágadban tudod. Tehát, hogy az egyik nagy kérdés ott is, tehát ott kezdtük, hogy hát azzal jönnek, hogy de hát fegyelmezni kell, életet menteni kell, sérülést megelőzni kell, és ez...
1: És ezzel nehéz vitatkozni.
0: Nehéz vitatkozni, és behozok egy harmadik, vagy már nem tudom, hanyadik aspektus, negyedik szempontot, hogy nem mindegy, hogy milyen generációkkal dolgozik az edző. Ugye itt pontosítanék Ágon, mert azt mondta, hogy a 18 év alatti, tehát a fiatalkorúakkal foglalkozó edzőknek írja elő most már a jogszabály az, hogy évente kell ilyen safeguarding képzésen részt venni, és ez a jogszabály, ez örülünk, hogy van, de meglehetősen elégtelen, hogy finoman fogalmazok, úgyhogy megpróbálunk olyan irányba is lépéseket tenni, hogy itt a jogszabály kiegészítési vagy változtatási javaslattal éljünk a jövőben.
1: No, hát iszonyatosan gyorsan megy az időnk, és rengeteg a téma ennek kapcsán, és még előrevetítem annak a lehetőségét is, hogy ebből akár több beszélgetés is lesz. Az első fél órában elkezdtük elemezni, ugye a közelmúlt büntetőjogi ügyei kapcsán azt, hogy mi is történik a magyar sportban, és egyáltalán hogyan tudunk foglalkozni azzal a jelenséggel, amit akár a fizikai vagy lelki abúzus kapcsán említünk. Dr. Gál Andrea, illetve Dr. Lénát Ágota, a szakértő vendégünk ebben a műsorban, velük folytatjuk rövidesen.
2: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
1: Ez itt továbbra is a Nemzeti Sportrádióban egy nagyon izgalmas és tartalmas beszélgetés egy nehéz témáról. A mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, illetve két szakértő vendégünk van, Dr. Gál Andrea, habilitált egyetemi docens, szociológus, illetve Dr. Lénárt Ágota, szintén habilitált egyetemi docens, sportpszichológus, aki most Zágrábból, a Tornász Európa Bajnokság helyszínéről telefonon kapcsolódik hozzánk. Annak kapcsán, hogy a közelmúltban vádat emeltek egy kocsai edző ellen, Gólsebestyén Júriáról van szó, de már a beszélgetésünk legelején is elmondtam, hogy ezt a beszélgetést az ő személyétől elemeljük tekintettel arra, és ezt nyilván jogászként is mondom, hogy ez egy folyamatban lévő jogi eljárás, amely bírósági szakaszban van, és nem tudhatjuk, hogy mi lesz a vége. Ez önmagában már eddig tény, ezt tudjuk, de az is igaz, és ugye ez is szóba került a beszélgetésünk elején, hogy nem is személy, nem is sportág specifikus, és abszolút nem magyar jelenség az, amiről beszélünk, hiszen számtalan ilyen esetet láttunk sajnálatosan a közelmúltban, illetve egy olyan világjelenségről van szó, amelyben nyilván nagyon sok nemzetközi folyamat is benne van a gyermekjogok fejlődésétől elkezdve számos egyéb olyan kérdéskör, amely a kultúránk, az életünk körülményének a megváltozása miatt is azt gondolom, hogy új szemléletet hoz vagy hozhat be. Ebbe az is benne van, hogy most egy kicsit személyesítsem ezt a dolgot, hogy ahogy én vagy mi sportoltunk, azt ma már, meg amilyen körülmények között, meg amilyen feltételek mellett, ha az ember gyerekéről van szó, azt azért nem biztos, hogy szeretné. Tehát én elviseltem, de a gyerekemmel ezt ne csinálják. Tehát nagyjából körülbelül így tudnám ezt most egy kicsit így sarkítva elmondani. Ott hagytuk az imént abban, Andrea, hogy sok-sok kutató óra, következtetés és megoldási képlet tulajdonképpen empirikus tapasztalatok alapján merült fel a ti kutató munkátokban, és hogy el is indultunk, ugye hál' Istennek akár a jogszabályváltozás irányába. Kérlek, beszélj egy picit akkor arról, ahogy mondod, tapasztalatokból, hiszen ti az élsportból jöttök, hogy állunk most, tehát mik lennének valóban azok a beavatkozási pontok, ahol már lehetne eredményt elérni ennek a szemléletváltozásnak az érdekében?
0: Igen, amikor 24. július 1-től kötelezővé vált a fiatalkorúakkal dolgozó edzőknek a képzése, akkor a mi kutatási munkánk is hát kapott egy új aspektust, mert ugye ez minket is váratlanul ért, de annyiban örültünk neki, hogy megkezdhettünk egy gyakorlati munkát, hiszen elkezdték keresni az egyetemet, hogy hát hogy lehet ezt a képzést megoldani.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a sporttörvény alapján, vagy egy kiegészítése alapján ugye az történik, hogy a 18. életévét be nem töltött sportolót felkészítő edzői tevékenységet végzők sportszakember legalább évente egyszer köteles részt venni a gyermekekkel való bánásmóddal, a gyermekekkel és a szülőkkel való kommunikációval kapcsolatos továbbképzésen, és hát ugye nektek ez a szakterületek, tehát ha jól értem, akkor a ti tudásotokra megnőtt az igény.
0: Igen, és hát kicsit félre kellett tennünk azt az elméleti vonalat, amit ugye a pályázat elnyerésénél mi megígértünk, mert úgy gondoltuk, hogy a gyakorlatban is tenni kell ezen a területen. Az nagyon szerencsés volt, hogy az első pillanattól kezdve vannak olyan komoly szakmai partnereink, mint például a Magyar Edzők Társasága, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Sportegyesetek Országos Szövetsége, vagy a Nemzeti Versenysport Szövetség.
1: Ez elég széles az szakmai spektrum.
0: Igen, nagyon örültünk, hogy ennyien mellénk álltak. És hát ugye ők is kérték a segítségünket, hogy most akkor mi a helyzet, mert hát meg kell mondani azt, hogy ez a jogszabály ezért meglehetősen, hogy is fogalmazok, laza. Tehát azt kérdezték, hogy akkor most ki képezhet? Milyen anyag alapján képezhet? Mennyi ideig kell, hogy tartson a képzés, és hogy lesz ennek a kontrollja.
1: És kiadja meg rá ugye úgymond a pipát, hogy igen, kérem szépen, maga átment ezzel
0: így
1: a képzésen.
0: Van, így van. És volt olyan sportágnak a szövetségi jogász, aki azt mondta, hogy a leírtak alapján, ha most itt elét tolok az edzi elő egy A4-es papíron van 5 mondat, és ezt aláírod, meg volt a képzés. Uh-huh. Úgyhogy mi az első perctől kezdve azt mondtuk, hogy ez így nem jó. Ez nem elég. Tehát sajnos most csúnyán fogalmazza, ki lehet játszani, vagy mondhatom azt, hogy nem, lehet nem komolyan venni ezt az egész rendelkezést.
1: És feltéve, de nem megengedve, mert nyilván nem ez volt a cél, hogy ne vegyék komolyan. Tehát ha belekerült mondjuk a sporttörvénybe egy ilyen jellegű jogszabályi kiegészítés, akkor nyilván ez eleve azt célozta, hogy ebben legyen változás. Az más kérdés, hogy esetleg mondjuk egy picit pongyol a megfogalmazás, és hogy ezen akkor, ha más nem, akkor a jövőben például érdemes lenne akár a sportkormányzatnak is gondolkodni, hogy hogyan lehet ezt a továbbiakban pontosítani, és olyan keretek közé helyezni, amely mindenki számára érthetőbb.
0: Így van, így van. És hogy lehet kontrollálni? Ugye azt tudja, aki mondjuk Angliában dolgozott, hogy ott például safeguarding igazolványjal kell rendelkezni a kiskorúkkal foglalkozó edzőknek, mint nálunk az erkölcsi igazolvány, az olyan szinten van. Itt ugyanakkor tényleg nem tudták a sportágak is, hogy akkor most mit várnak el, tehát legyen valami papír, legyen egy pecsét, vagy legyen egy aláírás, és akkor megvan ez a képzettsége az edzőknek.
1: Vagy inkább legyen mögötte tudás.
0: Vagy legyen,
1: mondtál,
0: és hogy szükség van erre a tudásra. Mert a másik érdekes tapasztalatunk, hogy Voltak olyan szövetségek, itt hagyj emeljem ki, hát az is köztudott, ugye, ami a karate sportákban történt, például a karate szövetség az első között fordult hozzánk, hogy ő egy komolyabb képzést szeretne. Voltak is annyian a karate edzők a képzésen, hogy hát a fogason is lógtak a terembe, és úgy jöttek be sokan, hogy hát eljöttek már, hogy kell, de hát mit lehet nekik erről mondani? És tényleg hihetetlen volt, hogy nem akartak kimenni 6 órát. Végighallgatva a teremből, mert azt mondták, hogy hát annyi minden tudatosult bennük, annyi minden újat hallottak, hogy ez volt a legjobb képzés az utóbbi időben. Nagyon-nagyon büszkék voltunk rá, és vártuk, hogy jönnek a további sportágak, jöttek is egyébként, tehát több ilyen képzést tartottunk, és a Magyar Edzők Társaságával is együttműködve, hogy ilyen online továbbképzésekben szerepelnek a kutatócsoport tagjai. Ami viszont úgy gondoljuk, hogy egy nagyon nagy lépés lenne az, hogy ennek a képzésnek, tehát legyen a képzésben olyan szakembergárda, bocsánat, nem akarom magunkat dicsérni, de mint mi vagyunk, akik 4 éve ezzel foglalkoznak. Mi abban tovább is léptünk, hogy ugye tartottunk tavaly decemberben egy nemzetközi konferenciát ebbe a témába.
1: Egy nagyon neves nemzetközi olimpiai bizottság tag volt itt, igen.
0: Így van, nagyon örültünk, hogy eljött ez a spanyol hölgy, aki maga is egyébként áldozat volt a tornasportágban.
1: Ezt akarom mondani, és tornász, igen.
0: Igen, Gloria Viszárászról van szó. Illetve megjelent egy olyan kötetünk, amely a kutatási eredményeinket tartalmazza, és amelyet minden sportági szövetségnek, szakszövetségnek igyekeztünk eljuttatni, mert azt is vállaltuk, hogy tájékoztató anyagokat készítünk a jövőben. A másik az, amit én nagyon fontosnak tartok, hogy mindebből, amit találtunk okulva, úgy gondoltuk, hogy valóban az egyetemnek óriási felelőssége van abban, hogy ne kerüljön ki olyan edző, testnevelő tanár, és itt ugye sok az átfedés.
1: Igen, edző, testnevelő tanár sem. Tulajdonképpen igen. Gyerekekkel foglalkozó, vagy fiatalokkal foglalkozó sportszakember.
0: Aki ne tanult volna a gyermekifjúságvédelmet és szakembervédelmet, mert a nagy tanulság volt a képzéseken, például a kézlabda szövetség felkérésére, én magam is több helyen tartottam az országban a utánpótlás képzésükön, továbbképzésükön előadást, és nagyon sokszor kerültem olyan kérdésekkel szembe, hogy de mit tegyünk, ha... Uh-huh. És ugye itt említettétek a szülőket, mert a szülőkkel külön kellett foglalkoznunk, nem véletlenül a Sportszülők Akadémián is szerepeltünk, mert a szülőknek a szerepe ebbe egészen ambivalens, kezdve attól, hogy van, aki sasszemmel figyeli, hogy az edző hogy bánik a gyerekével, egészen addig, aki nem sasszemmel figyeli, viszont miután az edző nem úgy szerepelteti a gyermekét, hogy szeretné, szó szerint visszaél ezzel a jelenséggel, tehát bead egy olyan panaszt, hogy a gyermekéhez rosszul ért hozzá az edző, vagy bántalmazta, és ott állnak a szövetségek, hogy most mi legyen.
1: Ugye ezzel, amiről beszéltünk, hogy a szakembervédelemnek van nyilvánvalóan egy pandantja, egy másik oldala is, hogy amúgy egyébként a tisztességesen dolgozó szakembert meg kell védeni az ilyen jellegű alantas támadásoktól, mert hogy ezek szerint ez sem egy ritka jelenség, és nézzük szembe azzal, hogy van. Tehát a gyermekem érdekében akár ilyen módszerekhez is folyamodhatok, ha szülő vagyok, és azon az oldalon állok, ahol nem kéne.
0: Voltam szövetség, aki azt mondta, hogy tulajdonképpen heti problémával állunk szembe.
1: Azt a mindenit.
0: Hetente foglalkoznak ezzel, és ott állnak az edzők, mert hogy mi a protokoll egy ilyen esetben, és felhívnám, ha már itt ülünk a Sportrádióban, a médiának a szerepét.
1: Hát ezért beszélgetünk most erről. Mert... És azért mondtam, hogy én ezt feltételezem, hogy ezt fogjuk folytatni ezt a témát, mert ennek a felelőssége szerintem ilyen szempontból ránk is hárul, ahogy te is mondod. Erről nagyon-nagyon sokat kell beszélni. Nem lehet társadalmi összefogás semmilyen úton módon nem lehet elérni, csak úgy, hogyha azok a szerep akik érintettek, megértik ennek a fontosságát, és sem részt akarnak venni. Ágota, egy picit hadd forduljak most hozzád, ugye szintén itt a gyakorlati oldalról, mert amikor arról beszélünk, hogy mibe kapaszkodjon egy szakember, meg a tudáshiány, és amikor hallják ugye részletesen, hogy miket lehetne, akkor szokott felszaladni a szemöldök, hogy ja, hogy itt ugye nagyon sok esetben az szinte föl sem erül, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a bántalmazott sportoló fordulhat szakemberhez, meg pszichológushoz, hanem amikor elakadása van az edzőnek, hogy nem tud mit kezdeni egy nehezen kezelhető sportolóval, de uram, bocsánat, tehetségesel, akit nem akar elengedni, vagy benn kéne tartani, vagy rán egyszerűen azok a bevált módszerek nem alkalmazhatók, mert nem úgy reagál, hogy akkor az edző is kérhet akár sportpszichológust az segítséget, nem? Tehát megoldási képleteket tudnál adni.
3: Természetesen, és az is nagyon fontos, hogy általában pont a tehetséges gyerekek ezzel kapcsolatosan kirívó viselkedési mintákat hoznak, amivel szemben az edző felkészületlen. És ezt úgy éli meg, mintha ő nem lenne elég jó, pedig nem erről van szó, hanem arról, hogy vannak gyerekek, akikkel ténylegesen másképp kell bánni, és ebben természetesen a sportpszichológusok tudnak segítséget nyújtani. A másik nagyon fontos dolog pedig az, hogy a sportpszichológus képzésben sem volt benne eddig ez a terület, tehát a jövőben mi is nyitni fogunk, és nem mellesleg a kutatás egyik fontos része pontosan az volt, hogy milyen esetekkel találkoztak a sportpszichológusok, hogyan tudták azt megoldani, milyen történetek voltak, milyen kifutásai voltak, milyen lehetőségei, és hát arról számoltak be, hogy nagyon nehéz esetekbe futottak bele, ami pontosan azt jelentette, hogy a sportpszichológusoknak is meg kellett érteni, tovább kellett gondolni a dolgot, és ami nagyon fontos volt, hogy bizony tevőlegesen, akár a kompetencia körüket meghaladva kellett bizonyos esetekben eljárniuk ahhoz, hogy az eset jó irányba menjen, hogy jó megoldást szülessen, hogy el tudjon jutni a sportoló vagy adott pillanatban a szakember a megoldáshoz. És mivel ezek bonyolult dolgok, és mindenféle terület, tehát interdisziplinális, vagyis a különböző területekről kell segítséget kérni, hiszen az ügyvéd, a jogász, a közgazdász, ez a sportpszichológus, a sportmentáltréner, tehát nagyon sokan érintettek ebbe a dologba, és biztos most kihagytam még jó néhányat, hiszen egy megoldásban például pénzügyi képletek is vannak,
1: hogyne.
3: Tehát a sportegyesületnek a presztízse, az ezzel kapcsolatos társadalom felé való megnyilvánulása, és így tovább, tehát nagyon sok mindent lehetne, hiszen a sportpszichológus is gyakran találkozik azzal, hogy jó, hát nem történt ott semmi komoly, hát szőnyeg alá lehetett söpörni. Nem biztos, hogy így kell, sőt, biztos, hogy nem így kell. Viszont, ha már szélesebb nyilvánosságot kap az eset, akkor ennek megfelelően már sajnos olyan vadhajtások is kijönnek, amikor bántják az ezzel foglalkozó szakembereket, és sokszor azt mondják, hogy jó, akkor ők inkább ebbe már nem akarnak részt venni. De az áldozat meg ott marad. Tehát nagyon sokszor a szakembereknek az a kérdés, hogy megégessem-e magam, mert segíteni akarok. Hál' Istennek vannak olyan lelkesek most már bőven, akik fölvállalják ezt a dolgot, és sikeresen végigvittek eseteket, tehát pontosan ügyvédekről beszélek, akik fölvállaltak esetet, és szinte lehetetlen helyzetből hoztak ki eredményt. Mert hogy ennek tükrében lehet megközelíteni a dolgot és dolgozni, de ez sokszor veszélyes. És a társadalom még mindig azt mondja az áldozatnak, hogy miért mentél oda, te voltál a rossz, miért mutogattad a melleidet, és így tovább. Tehát mindenféle meggondolatlan visszajelzésekkel találkozunk. Ez pedig egy idő után elmérgesítheti a helyzetet, hiszen az emberek nagyon szeretnek kommentelni, még akkor is, amikor nem tudják, hogy mi történt. És egy ilyen társadalmi nyomás például rossz irányba is vihet dolgokat. Az említett esetekben is lesz majd érdemes megfigyelni a kedves hallgatóknak, lesz olyan komment, hogy áldozatként tekintik azt, akit elítéltek. Bármint akit ténylegesen az ilyen tevékenység miatt elítéltek, és akkor utána kialakul egy ilyen házi zsargonba, csak azt szoktuk hívni izaura jelenség, amikor megfordul az egész történet, és
1: Igen. Igen, és hát valóban ugye ez megint része annak a szemléletváltásnak, ami egy hosszú folyamat, és az, hogy úgy tekintsünk az ügyre, ahogy valójában van, ahhoz nagyon-nagyon sok lépést kell még megtenni. És ugye itt számos rétege van ennek, és mert ugye Andrá is emlegette, ugye akár a fizikai, akár a lelki bántalmazást, illetve ugye ennek sportág, illetve mondjuk így, igen, leginkább sportág specifikusan azért számos, elsősorban a súlycsoportos, vagy a testtömeg szempontjából nagyon-nagyon érzékeny sportágoknál van még egy ilyen betülete, ugye itt is hallhattuk ennél a vádemelésnél, ugye, hogy adott esetben a testhez kapcsolódó bántalmazás, ugye ez a bizonyos testszégyenítés, vagy a testsúllyal kapcsolatos történet, ami megint csak okozhat olyan traumákat, amelyek akár egy életen át tartanak, vagy adott esetben komoly, valós fizikai betegségekké, tényleg anorexiával.
3: Igen, vagy mentális problémákhoz vezetnek.
1: Igen. Na most ugyanakkor pedig az ember azt mondja, hogy na de igen, de hát mindannyian sportolunk, tudjuk, hogy viszont tényleg van olyan, hogy ideális testsúly, ami egy sportágban nem elvárás, hanem a sportoló érdeke. Tehát, hogy oda eljuttatni, megértetni vele, hogy ez nem azért van, meg nem azért kellene most átállnod erre és erre a táplálkozásra, mert nekem ez a mániám, hanem azért, mert hogyha másfél kilóval kevesebb leszel a felemás korláton, sokkal könnyebb lesz a szaltó. Ezt ugye, aki a bőrén tapasztalta, pontosan tudja. Na de meddig tart ez a dolog?
3: És hogyan állapítják meg? Igen. Bocsánat, egy nagyon fontos dolog, mert amíg az edző azt mondja, hogy ő szerinte ennyi kilóra kéne lefogyni, és közben kiderül, hogy ez biológiailag vagy genetikailag lehetetlen, vagy másképp kell elérni. Tehát amíg az edző azt mondja, hogy ő fogja meghatározni az optimális testsúlyt, az már nem, nincs rendben. Tehát gyakorlatilag arról szól a dolog, hogy igen, a sporttudománynak és a sportszakmának az igazi tudományos alapokon nyugvó diagnózisa kell ilyen szempontból. Mondok egy példát, és akkor rögtön világos lesz. Behoztak egy kislányt, aki küzdősportos volt, és az volt a beceneve, hogy Mangalica. És megnézték, terhelésélettan, antropometria, testösszetétel, stb. Egy gram fölösleges zsír nem volt rajta. Érdekesen nézett ki, de tényleg nem volt rajta. És utána behoztak vasárgyal együtt 40 kiló tornát, akit ugye tudjuk, így szokták hívni, de igen, hogy vékony, igen, ugye ez érthető a közönség számára, és volt rajta egy kiló zsír. És akkor megkérdeztük, hogy ezt hogy hoztad össze? És mondta, hogy hát ő nagyon szereti a csokoládét, tudta, hogy kalóriát nem szabad bevinni, ő inkább egész nap nem evett, aztán persze, hogy lefordult a gerendáról, felemás korlátról, mindenhonnan, és este bevágta a tábla csokit.
1: Tehát szörnyszülött példákat én is tudnék mondani, hogy hogyan készültünk a szőli olimpiára napi 10 gombóc fagyival, és inkább nem ettünk semmi más, csak az meglegyen. Jó, ezt tudjuk, hogy azt kell mondanom, hogy ezek a buta korszakok, ezek vannak, meg léteznek, ezeknek mind van előzménye, ugye a tiltás, a nem lehet, a ne csináld, a csak azért is, csak megkerülöm, már abban is van örömérzet, hogy kijátszom az edzőt, és mégiscsak ott teszem, ahol nem látják. Miközben, ha jól értem, az lenne a legfontosabb, és akkor megint visszatérünk, és most picit Andrára nézek, ugye ahhoz, hogyha a kereteket el tudnánk érni, hogy felállítsuk, hogy akkor például a testösszetétel alapján szakember, tehát antropometriai mérése állapítsa meg per fő, per egyéniség, hogy neki ez lenne az ideális, ne az edző ránézésre mondja meg, meg érzetre, meg én úgy látom, hogy, hanem hogy legyen ez egy elfogadott dolog, hogy egy része az élsportolóvá válásnak, és nyilván nem a kicsi gyerekekről beszélek, amikor még a test nagyon képlékeny és nagyon sokféle irányban alakul, hanem amikor már egy ilyen fiatal felnőtt testről beszélünk, ami nyilván kezdi a saját végső formáját elérni. Tehát ez is része ennek a munkának, hogy tulajdonképpen eljussunk oda, hogy a kereteket megfelelő szakembereknek higgyük el és állítsuk fel?
0: Igen, érdekes, mert ugye mi a társadalomtudomány területéről jövünk, de a természettudományt ugyanúgy érinti ez a téma, tehát nyilván itt is a képzésnek fontos szerepe lenne abban, hogy ezt tudatosítsuk az edzőkkel. Ugyanilyen jelenség volt az, ugye, amikor egy korcsoportban a januári meg a decemberi gyerek együtt edz, és akkor az edző szidja a konkrétan egy évvel fiatalabb gyereket, hogy miért nem tartott, mint aki 12 hónappal később született. Ugye ezt is tanítani kellett az egyetemen, hogy erre figyeljenek, például ne rostálják ki azokat a gyerekeket, akik lehet, hogy 6 hónap múlva utolérik a társaikat.
1: Világos.
0: Igen, mi arra törekeztünk egyébként, hogy kidolgozzuk azokat a javaslatokat, hogy tehát hogy lehetne komplex módon segíteni ebbe a láthatod nagyon-nagyon összetett kérdésben. És egyértelműen, miután feldolgoztuk a külföldi példákat, ebben nagyon-nagyon sok energiát tett bele, például dr. Farkas Judit kolléganőnk, aki ilyen Európai Uniós szakértő, aki Ausztráliától az Egyesült Királyságon át az amerikai példákat vizsgálta, és ugye olyan példát találunk, hogy az Egyesült Államokban a usafesport.com oldalon meg lehet nézni, több mint 2500 edző neve szerepel, a neve milyen sportágban mit csinált, mi a büntetése, és mennyi időre van eltiltva végleg, vagy teljesen transzparens az egész. Na, és akkor itt jön egy kulcsszó megint, ami a tabusítás mellett, amit Ágott említett, még fontos ez a transzparencia, tehát hogy mennyire tudja a magyar sport azt elvinni a hátán, igen, és elviselni, hogy transzparensé váljanak ezek az esetek. Azt tapasztaltuk a szakirodalmat áttekintve, hogy ha nincs egy központi akarat arra, hogy ezen a területen lépések szülessenek, és most azt gondolom, hogy olyan időszakban vagyunk, akkor láthatjuk, hogy a gyermekjogoknak a kiterjedése, illetve a gyermekvédelem, a szigorítások a gyermekvédelem tekintetében kell, hogy a sportot is érintsék, és ezért számítunk arra, hogy meghallgatnak minket ezen a területen, mert mi úgy gondoljuk, hogy ebben a transzparens, egyértelmű lépések, amit a sport lassan, de azért be tudna fogadni, eredményekhez vezetnének. Mi úgy gondoljuk az külföldi példák alapján, hogy érdemes lenne esetleg egy kétszintű modellt behozni Magyarországra, ami azt jelenteni, hogy lenne egy olyan központi szerv, amit egy ilyen országos sportolóvédelmi hatóságnak lehetne nevezni, mi pedig arra törekszünk, hogy akár az egyetem keretein belül létrejöjjön egy olyan nemzeti sport safeguarding központ, amely pedig kifejezetten a képzésekért felelős. És akkor már is lehetne a jogszabályt annyiban pontosítani, hogy van egy képzőhely, van egy tudományos alapokon nyugvó tananyag, hogy nevezzük így, hiszen ezeket a tananyagokat...
1: Amit valószínűleg frissíteni is kell.
0: Tehát hogyne, állandóan frissítjük, és köszönhetően ennek a munkának büszkén mondhatom el, hogy a TFN most szeptembertől hát 7 képzésen már tanulnak gyermek- és ifjúságvédelmet a hallgatók, illetve lehet úgynevezett mikrotanúsítványt, tehát ilyen részképzésen egy olyan papírt szerezni erről a területről, amin keresztül meg abban bízunk, hogy lesznek olyan safeguarding referensek, hogy nevezzem így ezt mondjuk ezt az új munkakört, amely referensek dolgozhatnak szövetségekben, egyesületekben, mert a másik, amit tapasztaltunk, ezt biztos te is tudod, hogy a nemzetközi szövetségek elvárják, bizony, sőt kötelezetten aláírják.
1: A nemzetközi olimpiai mozgalomban ugye önmagában ez a safeguarding, és azt tudom, hogy a Magyar Olimpiai Bizottságnál is pont Sinkó Andra viszi ugye azt a területet, igen, amelyben ez szintén egy fontos tényező, tehát azt gondolom, hogy ez emellett nem lehet, ez nem csak, hogy mondjam, egy magyar vágy, hogy ez valósuljon meg, hanem ez valóban elvárás, meg kell felelni, igen, nemzetközi sztenderdeknek, tehát azt gondolom, ez nem nagyon halogatható ez a dolog, és amit a szavaidból én kiérzek, hogy ennek egy többszintű rendszernek kell lennie, és én is így érzem, és hát végül is azt gondolom, hogy az új sport irányítás élén ugye Kálnoki Kis Attilával, aki maga is ugye világbajnok, öttusázó volt, és a gyermekei neki sportolnak, remélhetőleg meghallja ennek az igényét, és adott esetben akár lépni is fognak. Tehát még egyszer mondom, én érzem a média szemszögéből a felelősséget, hogy erről beszélnünk kell, hogy a megfelelő helyeken rezonáljon ez a történet. Ágota, még...
3: Meg is erősíteném, igen, tehát az olimpián már well-being officerként szerepeltem, és nem mint sportpszichológus, és itt az Európa bajnokságon is mental health professionalként, tehát hogy ebbe az irányba tolódik, hogy nem csak a felkészítés és ezzel kapcsolatosan a sportpszichológia, hanem az egészség, a mentális egészség előtérbe kerül, és ezt jó értelemben próbálják becsatornázni a különböző területekbe.
0: És bocsánat, hogy keretbe helyezzem akkor ezt a beszélgetést, amikor azt mondtam az elején, hogy a gyermekvédelem nem egyenlő safeguardinggal. A safeguardingnál a prevenció mellett ez a jólét, ez a well-being, igen, a másik kulcskérdés, amire úgy akarnak fókuszálni, hogy a sportoló valóban akár a magas elvárások keretei között is, de jól érezze magát.
1: Igen, mert itt nem arról van szó, és ugye ez lesz a nagyon nehéz, hogy a jövőben már nem akarunk ilyen sportolót nevelni, mert szeretnénk, sőt, persze, a határok tologatása, látjuk, Európa csücsök csak dőlnek például, ugye a magyarok részéről is, az magyar, a nemzetközi versenyeken, akár az Európa bajnokságon, az úszósportban, tehát nyilván, és mindenki tudja, hogy ezt úgymond a határaink feszegetése nélkül nem lehet elérni. Itt az a kérdés, hogy azok a módszerek, amivel ezeket a határokat akár önmaga valaki, vagy pedig az őt felkészítő szakemberek feszegetik, azok milyen módszerek alapján történnek, és azt hiszem ez egy nagyon nagy kérdés. Még egy nagyon rövid gondolatágot a hozzád, ugye itt azok az esetek, amelyek természetesen ugye akár büntetőjogi, hát úgy mondjam, irányba indulnak el, és aztán majd lesz majd valamilyen ítélet, mert most arra jutott az eszembe, amit ugye Andrea mondott a transzparenciáról, és illetve az elérhető információkról. Szerinted van-e olyan tekintetben visszaút, hogyha valaki mondjuk túl van ezen, vagy letölti a... mondjuk, ha lesz neki büntetése, vagy kivonják a sportágból, vagy ilyesmi. Tehát van-e olyan, hogy újra tanulja ezt a dolgot, és mondjuk a végén a tudása nem vész el, de megtanulja az új módszereket alkalmazni?
3: Én ezt ugyanúgy gondolom, mint a társadalom más területein a visszaillesztési programok kezelését, és ennek megfelelően igen, én hiszek abban, hogy azok, akik tanultak egy rossz mintát, és ezt alkalmazták, és most bebizonyosodott, hogy ezt ők így nem csinálhatják tovább, válaszút elé kerülnek. Én szerintem van visszaút, meg kell próbálni, de az is biztos, hogy ez az edzők, vagy aki ezt elkövette, annak a számára egy nagyon komoly személyiségváltozást fog jelenteni. Pontosan azért, mert az ő hitében, most ezt nem vallási értelemben mondom, hanem hogy szakmai. Ő abban a felkészítésben, szakmai hitében ez megremegett, sőt össze is omlott, tehát gyakorlatilag egy teljesen új útra kell térni, és ez valószínűleg nem könnyű. De én azt gondolom, hogy a társadalomnak meg kell adnia ezt az esélyt, és nem csak az esélyt, hanem az odavezető utat, képzést, támogatást, sportszakmai, ennek megfelelő mindenféle segítséget.
0: Hát erre mondja az angol szász szakirodalom, hogy egy ilyen interagency együttműködés kell, tehát nem azt jelenti, hogy kivetődik rögtön a szakember a rendszerből, hanem össze kell fogni a különböző területeknek, tehát itt azért próbáljuk ezt a kétszintű modellt a sportban, mert ez nem jelenti azt, hogy változtatni kell a gyermekvédelmi működésen, hanem mi szeretnénk mellé illeszteni, és vele együtt egy működni. Így van, a jelzőrendszertől kezdve nagyon sok mindenbe ebbe szeretnénk mi segíteni.
1: Igen, akár hotline-ok elérhető olyan vonalak, ugye, amin keresztül lehet jelenteni bizonyos problémákat. No, hát én azt gondolom, hogy elkezdtünk egy fontos utat, ahogy elhangzott a legelején egy sajnálatos eset kapcsán, de a jelenség az messze túlmutat egy eseten, és nagyon örülök, hogy megismerhettük egy picit mélységében azt a tanulmányt és azt a munkát, azt a kutató munkát, amit elkezdtetek. Óriási szükség van ennek a terjesztésére, az ezzel kapcsolatos tudásnak a terjesztésére, illetve arra természetesen, hogy a megfelelő szinteken meghallják ezeket, és adott esetben elinduljon egyfajta gyakorlati munka is. Úgyhogy dr. Lénárt Ágotának Zágrából köszönöm szépen, és nagyon szépen köszönöm dr. Gál Andreának is, hogy rendelkezésünkre állt. Természetesen azt gondolom, hogy ebben a témában még nagyon-nagyon sok órát kell beszélgetnünk arról, hogy valami változás legyen, de erre törekszünk. Köszönöm szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!